Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit az utolsó jelenések könyve sorozatunk előadásán. És ismételten szeretném felmutatni Ellen Gould White Korszakok nyomában című könyvét, amiből az utolsó idézetet is kiemeltem, amit a mai témavázlat hátoldalára írtam. Érdemes ezt a könyvet olvasgatnunk, mert napjaink eseményeivel nagyon komolyan és behatóan foglalkozik. Tehát Jézus Krisztus apokalipszise rövid hatrészes sorozatunknak az volt a feladata, hogy Vankó Zsuzsa Jézus Krisztus apokalipszise negyedik kötetének megjelenése kapcsán az utolsó nagy vázlatproféciáról szóljon, tehát jelenések könyve 12. fejezetétől. Természetesen csak nagy vonalakban tudtam elemezni az igéket, és ma sem áll szándékomban részletesen szólni a 21-22. Fejezetről. Sőt, most egy kicsit szeretnék elkalandozni az előadás elején, egy kicsit korábbi időkre. Mégpedig annak a kijelentésnek a jegyében, amit János apostol az első levelében fogalmaz meg, tömören, de nagyon határozottan, hogy Isten a szeretet. Nem tudjuk, hogy mennyi idővel ezelőtt, tulajdonképpen örök időknek előtte az Isten eldöntötte és elhatározta, hogy megteremti a földet és rajta az embert, pedig tudta, hogy az ember el fog bukni. Mégis megtette. Aztán, mint egy 6000 évvel ezelőtt, amikor elindult a föld teremtése, akkor Jób könyvében a következő kijelentést olvashatjuk. Jób könyve, 38. fejezet, 4. versétől olvasom. Hol voltál, mikor a földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Ki határozta meg mértékeit, ugyan tudod-e? Avagy ki húzta el felette a mérőzsinort? Mire bocsátották le oszlopait, avagy kivetette fel szegletkövét? Mikor együtt örvendezének a hajnalcsillagok, és Istennek minden fiai vigadozának. Az Isten kérdezi ezt Jóbtól, de nem akármilyen gondolatot árul el, mert azt mondja, hogy az Isten angyalai teljes boldogságban voltak, amiatt a kijelentése miatt, mert az Isten kijelentette, hogy embert teremt a világra. És amikor a Bibliánk első lapjaihoz lapozunk, és a második fejezet 26. versétől olvasom, és mondta Isten, teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra, és uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszómászó mindenféle állatokon. Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. Ugye a hatodik nap eseményeként írja le, hogy az Isten kijelenti, illetőleg az Istenség egész pontosan, tehát a héber szövegben itt az Istenség, az Elohim szó található, hogy teremtsünk embert. Mondja együttesen az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Mindhárom isteni személy részt vett a teremtésben. De végeredményben a Biblia így is összegzi, Jézus Krisztus volt a teremtője és az alkotója az embernek. És ő lett a megváltója is. Az Isten abban a tudatban teremtette meg az embert, hogy ez a boldog teremtés, amikor az Isten, ahogy Ézsaiás próféta könyve 43. fejezet 7. versében olvashatjuk, megsokszorozta az emberek megteremtésével az ő jellemét, az ő jóságát, az ő dicsőségét. Tudta, hogy ez sokáig nem fog így maradni. Mégis megtette. Sokan fölteszik kérdésként, hogy az Isten látta, hogy ennyi borzalom jön utána. Miért tette meg? Persze, akik fölteszik ezt a kérdést közben, elfelejtik azt a sok-sok örömet, amit jelentett nekik az élet közben, a sok nyomorúság közepette is.
De az Isten, amikor megteremtette az embert, tökéletesen jónak teremtette meg. Ezt azért szeretném ismételten kihangsúlyozni, mert a kereszténység körében ez egy teljesen elfelejtett tanítása a Szentírásnak. Amit olvashatunk Salamon könyvében, hogy az Isten teremtette az embert egyenes lelkűnek, azaz igaznak, a jóra alkalmasnak, de az emberek kerestek sok kigondolást. Úgy belegondolni is érdemes abba, hogy milyen lehetett az az alkalom, amikor Isten és az ő saját képére teremtett Ádám és az ő felesége Éva, és itt nagyon fontos kihangsúlyoznunk, hogy a saját képére, ami nyilvánvalóan nem csak külső hasonlóságot kell, hogy jelentsen, hanem belső hasonlóságot is. Isten a szeretet, és a szeretet törvényére alkalmasnak teremtette meg az embert. Az önzéstől teljesen mentesnek teremtette meg az embert. De szabad választás és szabad döntés képességével. Nem egyszerűen akart készíteni egy olyan valakiket, akik még az angyaloknál is magasabb rendűek, hanem megteremtett egy újabb lényt, aki a legjobban hasonlított Krisztusra, de azzal a képességével, hogyha ez a lény nem akarja csak az Isten útját választani, akkor legyen lehetősége a másik utat is kipróbálni. És hát ismerjük a Biblia első fejezeteinek a leírását, nem akarom ezt felolvasni, hogy az ember sajnos nem tudjuk mennyi idő alatt, de nagyon rövid idő alatt oda ment a fához, és azonnal megszakadt a kapcsolata az Istennel. Milyen lehetett az az első nap, amikor az Isten utasította az embert, hogy mi az, amit neki meg kell tenni? Azt mondta, hogy a te uralmad alá rendelem az egész földet, az ég madarait, a tenger halait, a mező vadjait, mindent a te uralmad alá teszek. Te élj és uralkodj fölöttük, te tartsd fönn a rendet, és te munkáld és őrizd azt a kertet, amit rád bíztam. És az Isten, amikor mindezeket elmondja, hogy élj úgy, ahogyan én élnék a helyedben, és utána következett az ember életének a második napja. És milyen nap lehetett ez a nap, mit gondolunk? Ha a teremtés hatodik napján mondta el az Isten, hogy mit, hogyan kellene tennie majd az embernek itt a földön, és az uralma alá adta az egész élővilágot, és az egész földet, ezt a gyönyörű bolygót, a második nap milyen nap lehetett? A Bibliában én azt olvasom, hogy amikor megalkotta Isten az eget és a földet, és bevégezte az ő munkáját hetedik napon, nem a hatodik napon fejezte be, hanem a hetedik nap nyugalmával fejezte be az Isten, akkor megáldotta a hetedik napot, és megszentelte azt. Az emberrel való együttlét alkalmává nemesítette ezt a napot. Hat nap alatt is az ember nyilván az Isten jelenlétének a tudatában végezte minden dolgát, és nem volt fáradtság számára a munka, nem volt fáradtság számára, de a hetedik napon

találkoztak az Úrral, vagy már talán a következő héten nem lehetett. De amikor az ember elköveti a bűnt, mi történt? Ki az, aki az embert magára hagyta? Az Isten? Az ember bújt el az Isten elől. Az ember bújt el az Isten elől, és amikor az Isten kérdezte, hogy hol vagy, talán ettél arról a fáról, amit megtiltottam neked, hogy ne egyél, akkor rögtön ment a maga mutogatás, a másikra mutogatás, az asszony, akit te mellém adtál, az vett rá engem, tehát én nem vagyok bűnös, én nem vagyok hibás, az asszony ugyanígy, hogy a kígyó ámított el, tehát azonnal bejött az önzés, azonnal bejött a másik ember elleni törekvés, azonnal bejött a vádolása az Istennek, hogy az Isten a felelős az egészért, és azonnal bejött a bűn minden következménye az első emberre. És azóta az Isten és az ember kapcsolata megszakadt. De örök időknek előtte az Isten eldöntötte, mivel tudta, hogy ez fog bekövetkezni, hogy ő ebbe nem nyugszik bele. Ő ebben nem nyugszik bele, hogy elveszítse az embert. Ő nem akart lemondani az emberről. Hanem örök időknek előtte meghirdette, hogy ő bizony megváltja az embert a bűnéből. És elküldi Jézus Krisztust, hogy az Isten és az ember egységét helyreállítsa. És ha Jézus életét szemléljük, aki megszületett Betlehemben, földi édesanyától, ezzel magára véve az ember 4000 év óta meggyengült természetét, és minden gyengeségével és minden szegénységével együtt, ráadásul Sátán, aki ekkor magasabb rendű lényként ténykedett, emberi szem számára sokszor láthatatlanul, mindent megtett azért, hogy már akár csecsemő korában megölje Jézust, hiszen halandóvá lett, megölhető lett, és mindent megtett, hogy megkísértse, hogy rávegye a bűnre, vagy pedig mindent megtett, hogy visszanyúljon az isteni hatalmához, megtehette volna Jézus, erről is többször szóltunk az alkalmakon. Hogyan tudott győzni Jézus? Hogy lehet az, hogy mégsem követett el egyszer sem bűnt? Hogy lehet az, hogy nem csak, hogy bűnt nem követett el, végig megőrizte magát tisztán, és az engedelmesség életét élte az Atya iránt, de hogy lehet az, hogy a mi bűneinkért ártatlanul magára vette a bűn büntetésének iszonyatos lelki gyötrelmét, és a kereszthalál megalázó gyötrelmét, és még ekkor sem nyúlt vissza az isteni hatalmához, és még ekkor sem követett el bűnt, hogyan volt képes Jézus erre? Idéztük ezt az igét is már korábban a zsidókhoz írt levél 5. fejezetének 7. versétől olvassuk. Testének napjaiban esedezéssel, könyörgéssel, erős kiáltás és könnyhullatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halál testéből, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Jézus bár fiú volt, de neki is meg kellett tanulni az engedelmességet. Jézus bemutatta az emberi természetben a lehető legrosszabb körülmények között is, ha az ember legyőzi az énjét, legyőzi önmagát, ami sokszor éjszakában nyúló ima küzdelmet kell, hogy jelentsen. És a vágyakról való lemondást kell, hogy jelentsen. És a másik ember szenvedésének a meglátását kell, hogy jelentse. Az önzetlenség táplálását kell, hogy jelentse. És a másik emberért való élést kell, hogy jelentse. Jézus bemutatta, hogy ha valaki mindent megtesz azért, hogy az Atyával meg ne szakadjon a kapcsolata, vagy nekünk Jézus Krisztussal, az Isten lelkével ne szakadjon meg a kapcsolatunk, akkor az Isten és az ember ismét egységre jut, és az Isten és az ember egységre jutása először a bűnt fogja teljesen legyőzni, és amikor végleg legyőzte a bűnt, akkor létrejön az az állapot, amikor már Isten és ember soha többé nem kell, hogy elváljon. Hiszen nem lesz még egyszer veszedelem.

amikor Jézus a keresztfán felkiáltott, hogy elvégeztetett. Ez a kiáltása már nem a lelki szenvedés jaj kiáltása volt. Az még az előző kiáltása volt, hogy szomjúhozom. Én Istenem, miért hagytál el engem? Ez még a kétségbe esett. A reménységet nem látó, üdvözítő kiáltása volt. De aztán, amikor Jézus megerősödött az atyába vetett bizalmában, megerősödött abban, hogy az Isten a szeretet, megerősödött abban, hogy az Isten elfogadja őt, és elfogadja az ő áldozatát, akkor már győzelmi kiáltásként hangzott fel, elvégeztetett. De amikor felkiáltott Jézus győzelmi kiáltásával, hogy elvégeztetett, akkor miért nem lett vége a világtörténelemnek? Hiszen vége lehetett volna. Sátán vágyai semmivé váltak, mert Jézus bebizonyította, hogy mégiscsak lehet engedelmeskedni. És miért nem lett vége? Mert ez a felkiáltása Jézusnak a saját földi életére vonatkozott. Amit ő megváltóként itt a földi életében megtehetett, azt fejezte be a keresztfán ezzel a felkiáltással. De az emberek végleges és tökéletes megszabadítását még csak ekkor kezdte el Jézus. Hiszen halála után harmadnapra feltámadott, a feltámadása után 40 napra visszament a mennybe, bibliai proféciák írnak erről, többek között Dániel könyve 9. fejezete, hogy ekkor nyittatott meg a mennyei templom, ekkor nyittatott meg az Isten tartózkodási helye, ahol az igazi bűnelrendezés folyhatott most már a feltámadott üdvözítő közbenjárásával, mint pap és főpap végezte feltámadása és mennybe menetele óta az emberek megszabadítását. És amikor elvégezte mindezt a megszabadítást, és lezajlódott a bűn történelme, amelynek utolsó jeleneteit láttuk az elmúlt alkalmakon, illetőleg olvashatjuk a Szentírásban, Jelenések könyvében, akkor most szeretném, miután a Biblia első lapjairól idéztem, most szeretném az utolsó lapjairól idézni. A Jelenések könyve 21. fejezetének első 7 versét. Ezután láték új jeget és új földet. Mert az első ég és az első föld elmúlott, és a tenger többé nem volt. És én, János, látám a szent várost, az új Jeruzsálemet, amely az Istentől szállott alá a mennyből, elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. És hallék nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből, ímé, az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük az ő Istenük. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ült, ímé mindent újjá teszek. És mondanékem, írd meg, mert e beszédek hűek és igazak. És mondanékem, meglett. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én a szomjazónak adok az élet vizének forrásából ingyen. Aki győz, örökségül nyer mindent, és annak istene leszek, és az fiam lesz nékem. Most olvastam fel a második felkiáltását Jézusnak. Meglett. Elvégeztetett. A Biblia első lapjain olvasunk a föld teremtéséről. Ennek a teremtésnek az emberek nem lehettek a tanúi, hiszen a 6. napon teremtette meg az embert,
bár a hetedik napon az Istennel való együttlét bizonyára nagyon sok mindenre fény deríthetett, de azért mégiscsak nem lehettek tanúi. Most itt ez a felolvasott szakasz előtti események, amik az elmúlt alkalommal kerültek szóba, az az ezer éves ítélet, amikor meg kellett, hogy ítélje Isten a már üdvözült szentekkel együtt azokat, akik nem kaphatják meg az örökséget, akiknek végleg kell megsemmisülniük Sátánnal, az elbukott angyalokkal együtt. És aztán, mikor eljött az ideje, és visszajött Jézus az üdvözült szentekkel együtt, és leereszkedett a mennyei Jeruzsálem a földre, akkor azt látjuk, hogy feltámasztotta Krisztus a gonoszokat is, de azok nem éltek az Isten adta lehetőséggel, annál inkább felsorakoztak Sátán mögött. Pedig még maga Sátán is elismerte, és a kárhozottak is elismerik, hogy egyedül Krisztusé a dicsőség. És mégis szembefordultak vele. És ez a szembefordulás már nem nyerhetett teret, mert ekkor Jézus a szájából jövő kétélű éles karddal, amit a jelképes beszéd így írt le nekünk, tűzgolyóvá változtatta a földet, tűznek tavává változtatta, a második halál tavává, ahogy itt a Jelenések könyve 21. fejezet 8. versében is olvasom, a gyáváknak pedig és hitetleneknek és útálatosoknak és gyilkosoknak és paráznáknak és bűbájosoknak és bálványimádóknak és minden hazugoknak, azoknak része a tűzzel és kénkővel égő tóban lesz, ami a második halál. Az a halál, amiből nincs feltámadás. Az a halál, amelyik végképp megtisztította nem csak a földet, hanem az egész világegyetemet a gonosz jelenlététől. Ez az Isten akarata. Ő nem csak úgy akart elbánni a bűnnel, hogy addig szigorítja, amíg be nem látja, hogy ezt nem szabad tovább tenni, mert bármennyi teret engedett, bármennyi időt adott, mondjuk Káinnak, hogy megtérjen. Nem engedte meg, hogy Káint megöljék bosszúból. És Káin nem tért meg. És adott az özönvíz előtti nemzedékeknek, akik 600, 800, 900 éveket éltek. Óriási életidőt éltek. És nem tértek meg. Csak 8 ember maradt meg abban a bárkában. A hozzávetőleges számítások azt mondják, hogy az önvíz előtt körülbelül 800 millió ember élt a földön. És ebből csak 8-an tértek meg. És aztán elindult a bűn történelme, és annyi minden történt, annyi mindenről értesültünk itt Jelenések könyvében is, ami történt a múltban, de ami a jelenben játszódik, azt is látjuk. És azt hiszem, ha józanul, világosan gondolkodó emberként élünk ebben a világban, akkor azt kell látnunk, hogy valahogy nem javul meg ez a világ, sőt. Egyre jobban pusztul minden. Egyre kilátástalanabb a jövő. Ezt a földet, ezt az emberiséget már nem lehet megmenteni. Isten a szeretet. Nem engedte meg, hogy ezek az elbukott lények, akik kaptak nem örök életet, de 6000 évet, hogy bizonyítsák, hogy meg tudnak térni, nem tértek meg. És minden ember kapott valamennyi időt. 20 évet, 30 évet, 3 évet, 10 évet, 50 évet, 80-at, 90-et, 120-at, özönvíz előtt 600, 800, 1000 évet. Nem tértek meg. Hányszor akartam, de te nem akartad. Isten a szeretet. Nem akarta, hogy ezek a lények örökké valóságon át, vagy évezredeken át tovább szenvedjenek a maguk önzésében, és a bűn iszonyatos következményeiben, hanem úgy tesz velük, mint ha soha nem lettek volna. Ezt olvasom Ezékiel próféta könyvében, a Sátánról szóló leírásban, amikor a végén azt mondja, hogy olyanná lettél, mintha nem lettél volna. Véglegesen megsemmisíti a bukott lényeket és az elbukott embereket az Isten. De milyen élmény lehetett az, vagy lehet majd az, amikor az emberek, igen, mert azért kevertem most a szavakat, mert milyen élmény lehetett Ádám Évának, amikor felfedezik a világot,
Mennyivel gyönyörűbb lehetett a paradicsomkert, meg az egész környezet, meg minden. És milyen lesz majd az üdvözülteknek, akik egy pusztuló világ lakosai voltak. Lehet, hogy olyanok is, sőt, biztos lesznek olyanok, akik még korábban éltek, talán még az özönvíz előtti időkben voltak is, hát énok is, meg sokan voltak. De aztán később, akik még sokkal jobb állapotában hagyták el a földet és haltak meg. De most, akik az utolsó nemzedékben élünk, és a legnagyobb többség ekkor lesz, hiszen hogyha az emberiség létszámát nézzük, akkor is látjuk, hogy az utóbbi 200 évben szaporodott el nagyon az emberiség. Tehát óriási léptékben szaporodik el az emberiség. Hányan és hányan lesznek, amikor látják ezt a pusztult, lepusztult földet, és erre emlékeznek, és egyszer csak Jézus bemutatja nekik az új földet. Milyen élmény lehetett János apostolnak, és ahhoz képest, én azt mondom, hogy túl egyszerű szavakkal írja le. De annál nagyobb ereje van, hogyha belegondolunk ebbe, hogy mit mond, ezek után láttam új eget és új földet. És a régi ég és a régi föld nem volt, és ráadásul a tenger többé nem volt. Hát nem tudom, hogy ki hogy van a tengerrel, mint élménnyel, hogy hányan voltak már tengerparton, megvan a szépsége, és ha sokan szeretik, sokan óckodnak tőle, meg keveset járnak oda, vagy egyáltalán nem, de biztos, hogy nagyon szép tud lenni a tenger. De most gondoljunk, egy kicsit éljünk bele magunkat János apostol helyzetébe. Ugye korábban Domitianus császár az Isten beszédéért meg akarta öletni János apostolt, és ezért forró olajba rakatta, de életben maradt. És ekkor bosszúból, ugye éppen Jelenések könyvéből értesülünk erről, Pátmosz szigetére küldette, amelyik vagy 80 kilométerre volt Efézustól, egy tulajdonképpen egy kőfejtő sziget, ahol fa alig volt, növény alig volt, egy csupasz sziget, és semmi körülötte, csak a tenger. Milyen iszonyatos lehetett? Nem tudta János, hogy meddig kell ott maradnia. De milyen lehetett, hogy csak a tengert látja maguk körül? És hát ha belegondolunk, hogy ezek a hatalmas, irdatlan óceánok, a maguk 11 kilométeres árkaival, micsoda iszonyatos víztömeg ez például, meg hát olyan mélységek vannak, hogy soha nem jut le oda fény, meg azok a hatalmas méretek, amiket ezek a hatalmas vizek adnak, na ilyen nem lesz többet. Tehát nehogy azt higgyük, hogy nem lesznek tavak, nem lesznek kisebb tengerek a mi gyönyörűségünkre, gyönyörű tájak lesznek, ebbe biztosak lehetünk. Ha ezen a földön találtunk szépséget, már pedig szerintem rengeteg szépséget lehet találni, akkor ott ma emberi fogalmakkal nem tudjuk leírni, olyan szépségek lesznek. De ezek az embertelen, fenyegető, veszélyes, hatalmas méretek, ezek már nem lesznek. Hanem ott az a kiegyensúlyozott, boldog állapot lesz, amikor János azt mondja, hogy én János láttam a saját szememmel a mennyből aláereszkedő mennyei Jeruzsálemet. Ugye ez már nem csak az esemény miatt jön le, hanem most valóságosan leereszkedik, és nem akarok foglalkozni a 9. verstől folytatódó leírással, már csak azért sem, mert talán a leghelyesebb dolog a mennyei Jeruzsálem leírása kapcsán a legkevesebb ötletet szaporítani, hogy vajon mit is jelenthet ez, mert itt nyilvánvalóan János apostolnak küszködnie kellett az emberi fogalom határaival és az érthetőség korlátaival. Talán csak annyit mondanék, hogy mennyi Jeruzsálem méreteiről, amikor itt leírja, hogy mennyi stadionnyi. Egy-egy stadion, az tulajdonképpen egy-egy futópálya hosszát jelenti, ami körülbelül 180 méter. Tehát itt hatalmas, több mint 2000 kilométeres méretekről kell gondolkodnunk. És ugyanilyen magasságok, mélységek, tehát ezt ma emberileg elképzelni nem lehet. Drága kövekkel kirakva, aranyból vannak az utak, meg üveg. Szóval ezek most érzékeltetnek valamit. Nem az a lényeg, hogy most ezek vajon mit jelentenek, mit nem. Megpróbált valamit visszaadni ebből az újjáteremtett földből az apostol, ami számunkra szinte felfoghatatlan. De figyeljük csak meg a 3. verset. Hallék nagy szózatot, amely ezt mondotta az égből. Ímé az Isten sátora az emberekkel van. Pál apostol a Timóteushoz írt 1. levél 6. fejezetének 16. versében úgy fogalmaz, hogy egyedül az atyáé a halhatatlanság,
aki hozzáférhetetlen világosságban lakozik, és soha ember nem látta, és nem is láthatja. Most pedig hallunk egy ilyen kijelentést, hogy ezután az Isten, az Atya, a Fiú, ezután nem a számunkra elérhetetlen távoli mennyben, a mennyei templomban tartózkodik, hanem a mennyet, a világegyetem központját lehelyezi a földre. És ő itt fog sátorozni az emberekkel együtt. Megint szeretném valahogy megpróbálni érzékeltetni, hogy ez a sátorozás, hogy miért pont ezt a kifejezést használja. Miért nem azt mondja, hogy a palotája lesz itt az Atyának? Miért nem azt mondja, hogy valami hatalmas nagy építmény lesz itt? Ez a sátor, ez olyan nagyon egyszerű emberi készítmény, ahol lakni lehet, éppen hogy csak lakni lehet, nem? Hát az a sátor. Mert az egyszerűségét, a közvetlenségét, a családiasságát, a meghittségét szeretné érzékeltetni ezzel az ige. Az Isten igaz, hogy hatalmas uralkodóként lesz együtt az emberekkel, de ő nem úgy tekinti magát, mint uralkodókat, hanem Jézus Krisztus, mint a legkedvesebb testvéreit, vér szerinti testvéreit úgy tekinti a megváltottakat. Hiszen ezekben a megváltottakban másképp nem is győzhettek. Jézus maga győzött. És így az emberek, az angyalokat, a soha el nem bukott angyalokat megelőzve, közvetlen egy családként és egy családban élnek az Istenséggel. Micsoda hatalmas távlatok ezek. És amikor azt mondja, hogy az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről. Olyan sokszor feledkeznek el még keresztény emberek is, amikor valami nagy nyomorúság, betegség, fájdalom éri őket. Elfeledkeznek arról, hogy az Isten együttérző Isten. Akkor is együtt érez az Isten, amikor mi nem tapasztaljuk. Sőt, esetleg azt gyanítjuk, hogy az Isten elhagyott bennünket. Olyan bátorítóak ezek az igék, amit például Ézsaiás próféta könyvében olvasunk, Ézsaiás próféta könyvében a 40. fejezetben, a 27. verstől olvasom. Miért mondod Jákob, és szólsz ekként Izrael, elrejtetted az én utam az Úrtól, és ügyemmel nem gondol Istenem? Hát nem tudod-e, és nem hallottad-e, hogy örökkévaló Isten az Úr, aki teremtette a föld határait? Nem fárad és nem lankad el, végére mehetetlen bölcsessége. Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlen erejét megsokasítja. Elfáradnak az ifjak, és meglankadnak, megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a saskesejük. Futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Azt mondja később a 43. fejezetben, és most ó Jákob, így szól az Úr, a te teremtőd és a te alkotód Izrael, ne félj, mert megváltottalak. Ezt mondja a bűn történelmében is az Isten, ne félj, amikor félelem vesz körül, mert megváltottalak, én teremtő hatalommal bírok. És az előbb már elkezdtem mondani, hogy a teremtés tényét sem láthatta Ádám Éva, és lehetséges, hogy az újjáteremtett földet, magának a földnek a megalkotását nem látják majd azok, akik üdvözültek, vagy látni fogják, nem tudjuk. Erről hallgat a Szentírás. De gondoljunk bele, hogy az üdvözültek azok lesznek, és az utolsó történelmi időszakból biztos, hogy csak azok lesznek, akik itt minden ellenkező nyomás ellenére és tömegek hitvallása ellenére hiszik, hogy az Isten a semmiből, a szavával teremtette a földet. Milyen élmény lesz nekik, amikor átveszik ezt a földet, birtokba veszik? Végre elindulhat a boldog örök élet, aminek nincsenek korlátai és nincsenek határai. Ezek közül, az emberek közül senki nem fogja újból elkezdeni a bűnt, hiszen ők nagyon megszenvedtek a bűn miatt. Ezt mindnyájan lemérhetjük, amikor az önzésünk újból és újból fölkiabál belőlünk, nem? Hogy micsoda szenvedés az. Hogy bűnben elesett emberek vagyunk.
ők még egyszer nem fognak elkezdeni bűnt. Nem lesz még egyszer veszedelem, ahogy írja Náhum próféta könyvében. És micsoda élmény lesz nekik átvenni ezt a földet és a föld feletti uralmat, amit akkor Sátán vitorolt el tőlük. És micsoda tapasztalat lesz az, olyan szépen van ez is leírva, hogy az Isten letöröl minden könnyet az ő szemeikről. De szeretném megkérdezni, hogy már korábban szó volt Jézus második eljöveteléről, hiszen ott volt Jelenések 14. fejezetében, amikor megjelent Jézus. És aztán ott van a 19. fejezetben, amikor fehér lobon megjelenik. Miért nem említette ott a könny, az utolsó könnycsepp letörlését? Az együttérző Isten utolsó simogató cselekedetét. Miért csak ekkor említi? Mert bizonyára hiába, hogy valaki elnyerte az üdvösséget, de nyilván csak az az ember nyerhette el az üdvösséget, aki nem csak önmagáért élt, hanem aki másokat is szeretett volna üdvösséghez segíteni. Másokat is szeretett volna megismertetni az Isten szeretetével, és a családtagjai, a barátai, a rokonai között bizonyára lesznek olyanok, akik nincsenek ott közöttük. És ez fájdalommal fog járni. És ez gyötörni fogja őket. De amikor végleg belátják, hogy ezeknek az embereknek, ez az elmúlt előadáson is említettem, de gondolom, hogy fontos ezt újból és újból megerősíteni magunkban. Ezeknek az embereknek nem lenne igazán ajándék, és nem lenne igazán kegyelem az újjáteremtett földön való élet, mert nem változnának már meg, akkor belátják, hogy nekik az a legjobb, hogyha megsemmisültek. Belátják, hogy az a legjobb, hogyha olyanok lesznek, mint a soha nem lettek volna. És ezzel Jézus az utolsó könnycseppet is letörli a szemükről. És nagyon egyszerű, nagyon az élettel együtt járó dolgokat említi itt, nyilván az egyik legnagyobbat, ami azért az egyszerűségtől távol van, hogy a halál nem lesz többé. Minden embert a halál fenyeget. És hányan szenvedünk amiatt, mert meghaltak szeretteink. A halál nem lesz többé, sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé. Hát ezt elképzelni nem tudjuk. Ezek mind a bűn következményei. Ezek nem az Isten szerzeményei, nem az Isten alkotása a halál. A halál szerzője nem az Isten. Az Isten csak megengedte a halált, hogy a bűnös ne éljen örökké. De amikor végleg mindent el tudott rendezni az Isten, akkor nem lesz többé halál, gyász, fájdalom, félelem, gyötrelem, semmi. Már csak jó dolgok lesznek. És mond az, aki a királyi széken ült, én még mindent újjáteszek. És mondanékem, írd meg, mert te beszédek hűek és igazak. Hát igen, megint ráerősít az ige. Jelenések könyvében ezt már megszokhattuk, hogy amikor valamilyen megerősítő megjegyzést tesz, akkor különösen érdemes odafigyelni, mert talán ez az egyik leghihetetlenebb dolog a mi számunkra. Pedig miért ne tehetné meg az Isten? Megtehetné most is, csak nincs értelme. Mert mi újra tönkretennénk a földet, ha újra teremtené az Isten. De most már nincs, aki tönkretegye. És nem azért, mert az Isten annyira megrettentette, hogy nem meri még egyszer elindítani a bűnt, hanem azért, mert ő teljes lényével és teljes meggyőződésével úgy döntött, hogy soha többet, a legkisebb mértékig sem akar elszakadni az Istentől. És a saját választása miatt kerülhetett az újjáteremtett földre. És ezért nem lesz már többet semmi, olyan, ami megkeseríteni az ember életét, és ezért Jézus mindent újjá tud tenni. Igen, nem tudjuk, milyen volt a paradicsomkert, nem tudjuk, hogy a föld milyen gyönyörű lehetett az alkotás pillanatában, vagy azon az első 2-3 napon, meg hát addig, amíg a bűneset nem következett be. De én azt gyanítom, az Istent ismerve, hogy még annál is szebb lesz, amit újjáteremt az Isten. Szóval amikor az Isten annyi áldást, annyi gyönyörűséget és annyi jó dolgot tud nekünk adni még ebben a bűn történelmének a körülményei között is, biztosak lehetünk, hogy az Isten meg fogja tenni, hogy újjáteremti a földet.
És folytatja, meglett. Most már befejeződött a megváltás. Ez, hogy másodszor is felkiált Jézus, hogy meglett, ez arra bizonyság, hogy Jézus, amikor ott volt a mennyei világban, még testélétele előtt, még betlehemi születése előtt, és csak bűntől teljesen ment angyalok dicsőítették, és csak a jó, csak a szép, csak a dicsőség vette körül, ő neki nem kellett ez a dicsőség. Nélkülünk. Ő velünk együtt akarja ezt a dicsőséget élni. És Jézusnak addig nincs nyugalma, most sem, a mennyei templomban, amíg az utolsó megmenthető ember felett is ki nem mondja a megmentő ítéletet. Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Olvassuk a Timóteushoz írt levélben. Isten mindenható. Amit akar, meg tudja tenni, kivéve ezt az egy akaratát. Ezt sajnos nem tudja megtenni. De nem ő rajta múlik, hogy nem tudja megtenni. Ez csak az embereken múlik. Én vagyok a kezdet és a vég, és a szomjazónak adok az életvizének forrásából ingyen. Jézus megígéri a ma emberének, nekünk, akik most itt vagyunk este, ingyen vehetünk az életvizéből. Sokszor előfordul ez az életvize, az élet forrása, már Zakariás próféta könyvében, Ézsaiás próféta könyvében, és nem tudom, mennyire emlékezünk János evangéliumában, a péntek esti biblia köreinken hamarosan sorra kerül majd a 4. fejezet, a samáriai asszony. Emlékszünk rá, gyönyörű beszélgetése az Jézusnak ezzel a bűnös asszonnyal. Hogy milyen tapintatosan, de milyen rávezetően tudta elmondani ennek az asszonynak, hogy ő valami igazi vizet tudna adni. Asszony még rá is csodálkozik, hát még vödör sincs nálad, hát hogy akarsz nekem vizet adni? Nem akarta elhinni először, hogy ő a megváltó. És aztán az asszony többet nem szomjazott. Ez asszony már azt is elfelejtette, hogy miért ment ki a kútra. És futott vissza a faluba, és mondta a többieknek, hogy megtaláltam. Megvan a világ megváltója, mindent megmondott rólam. Nem megsértődött azon, hogy szembesítette a bűneivel. Hanem boldog volt emiatt, mert Jézus megszabadította a bűneitől. És ebből a vízből mindenki ihat. Jelenleg mi nem lehetünk közösségben az Istennel, mert a bűneink elválasztanak tőle. Ugyanakkor rögtön ott van az Isten, amint belátjuk bűneinket, mert magunkat nem tudjuk megtisztítani. De az egészen más, mikor megtapasztaljuk, hogy az Isten jelen volt az életemben, mert megsegített valamiben, vagy előbbre vitte az életemet. Ez egészen más dolog, mint az, amikor az Isten folyamatosan és teljes lényével együtt van az emberrel. És ezt kínálja fel ingyen Jézus Krisztus ebben a felkiáltásában. Ezután a részletes leírását olvashatjuk ennek a hatalmas Jeruzsálemnek, aminek nyilván megvan a jelképes jelentése, de ismétlem óvakodjunk attól, hogy határozott kijelentéseket tegyünk erről. Csupán azért lehetnek benne ezek a leírások, és azért van ez a részletezés. Például egy ilyen kijelentés miatt, hogy és templomot nem láttam abban. Most érdemes ezen elgondolkodnunk, hogy miért mondja az, hogy templom pedig abban nem volt abban a Jeruzsálemben. Miért? Hát mi a templom? Érdemes ennek utána néznünk. Mire való a templom? Mikor jelent meg először az emberiség történelmében a templom? Hát a kivonuláskor. Ugye a Hóreb hegyénél, amikor Mózest utasította a 10 parancsolat adása után Jézus, hogy készíts el a szent sátort, és mivel indokolt, hogy miért kell elkészíteni a szent sátort? Hogy közöttük lakozzam. Hogy velük legyek. Igen, ám, de sokszor említettük, hogy a bűnös ember az Istennel együtt nem lakhatik. Mert bűnt és ünneplést el nem szenvedhetek, mondja Ézsaiás próféta könyvében. Tehát akkor a templom nem csak az Isten és az ember együtt lakozása, vagy találkozási pontja kellett, hogy legyen,
hanem a bűnelrendezés helyszíne is kellett, hogy legyen. Hiszen a templom pitvarában kellett leölni az ószövetségi áldozati állatot, és aztán a templom épületeit és berendezéseit használták fel a papok, hogy kiábrázolják a megváltás hatalmas művét. És ugye a zsidókhoz írt levél világít rá erre nagyon is részletesen és árnyaltan, és világosan érthető gondolatokkal, hogy ez a földi templom, ez csak egy előkép volt. És annak az igazinak, a mennyei templomnak volt a mása, ahol Jézus jelenleg értünk közben jár és végzi a szolgálatát. Templomot többé nem látott, mert az Isten együtt van az emberekkel, ezért tulajdonképpen az egész Jeruzsálem egy hatalmas templom. De ugyanakkor bűnelrendezésnek meg már nincs értelme. Tehát a templom berendezési tárgyaira nincs szükség. Nincs szükség szövétnekre, mert maga az Isten dicsősége lesz a világosság. Tehát nem kell a 7 karú gyertyatartó. Nincs szükség a kenyerek asztalára, hiszen már teljesen azonosultak az üdvözültek az Isten életével, tehát akkor nincs mit magunkhoz venniük, de ugyanakkor majd az epilógusban olvasni fogjuk a 22. fejezetben, hogy ott fogja látni János apostol az élet fáját, amiről tovább lehet venni azt a gyümölcsöt, ami már az örökké valóságra táplál. Nincs szükség templomra, mert az egész föld, az egész újjáalkotott világegyetem, az már az Isten szeretetéről beszél. És aztán a 22. fejezet első 4 verse tartozik még ehhez a leíráshoz, és megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály, az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki, az ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. Ugye itt a pogányokat ne a mai leterhelt fogalommal értsük, itt csupán arról van szó, hogy nemzetek, népek. Tehát olyan emberek táplálására valók, akik esetleg nagyon-nagyon sok dologról nem tudtak, de a lelkiismeretük alapján üdvösséget nyertek. És itt az újjáteremtett földön még a levelek is táplálni fogják ezeknek az embereknek, hogy ismeretről ismeretre jutva ők is a teljes ismeretre jussanak el. És semmi elátkozott nem lesz többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Ezzel fejeződik be Jelenések könyve 21. fejezetének a leírása már a 22. fejezetben az újjáteremtett földről. És ezután kezdődik az epilógus. Az előbb helytelenül mondtam, nem az epilógusban olvasunk az élet fájáról. De ez az epilógus, ami ezután következik, ez már az egész könyv befejezését is kell, hogy jelentse. És hol János apostol, hol az angyal, hol Jézus Krisztus szólal meg? Alig-alig lehet megkülönböztetni a megszólalásokat, hogy mikor kiszólal meg, de én most szeretném felolvasni ezt a szöveget, hiszen nem annyira hosszú, és a szöveg hallgatása közben is érezzük ennek az ünnepélyességét, ennek a súlyát, a veretét, hogy az egész bibliai kinyilatkoztatásnak a befejezéséről olvashatunk. És mondanékem, e beszédek hűek és igazak, olvasom a 6. verstől. És az Úr, a szent proféták Istene bocsátotta el az ő angyalát, hogy megmutassa az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenni hamar. Ez majdnem ugyanaz a kijelentés, mint amit olvashatunk a legelején Jelenések könyvének. Ímé eljövök hamar. Megint Jézus bátorítása, amikor körbevesznek bennünket a csüggesztő körülmények. Ímé eljövök hamar. Boldog, aki megtartja e könyv profétálásának a beszédeit. Tehát nem csak azt mondja, mint az első fejezetben, hogy boldog, akik olvassák, akik hallgatják, és akik megcselekszik, hanem hozzáteszi, ímé eljövök hamar. Tehát akik abban a lelkületben és abban a szemléletben tanulmányozzák a Szentírást, hogy az Isten legnagyobb ígérete, hogy nem hagyja magára az övéit, jön értük, és be fog következni a végső szabadítás.
És én János vagyok az, aki ezeket hallottam és láttam, és mikor hallottam és láttam, leborulék az angyal lábai előtt, hogy őt imádjam, aki nékem ezeket megmutatta volt. Érdekes lehet ez a János apostol, hogy ennyire elfelejtette? Hát talán a kinyilatkoztatás sorrendjét tekintve néhány perccel ezelőtt volt, amikor Jelenések könyve 19. fejezeténél már meg akarta cselekedni, mert olyan nagy dolgot mondott neki az angyal, olyan hordereje volt, és amikor belegondolt ebbe, akkor mint egy Isten előtt borult le az angyal előtt, és ugyanezeket a szavakat mondja neki az angyal. Meglásd, ne tedd, szolgatársad vagyok én néked és a te atyád fiainak. Ugyanezt teszi. Azt pedig mondanékem, meglásd, ne tedd, mert szolgatársad vagyok néked és a te atyád fiainak, a prófétáknak, és azoknak, akik megtartják e könyvnek beszédeit. Az Istent imádt. És megint itt látjuk, hogy mennyiszer emlegetve van itt a prológusban is a könyv maga. A keresztény világ kezd elfeledkezni az Isten beszédéről. Kezdi háttérbe szorítani az Isten törvényeit. Ha valakik ezt kezdik ismét megemlíteni, vagy kezdik kívánalomként feltárni emberek elé, hogy nekünk összhangra kell, hogy jussunk a törvénnyel, természetesen nem saját erőből, nem valamiféle egyházi szertartás következtében, hanem a Jézus hite által, amit olvastunk Jelenések 14. fejezetében. Amikor ugyanarra hitre eljutunk, mint Jézus, akkor igenis összhangba kerül az életünk gyakorlatilag is, a cselekedetek szintjén is, az Isten törvényével. Hát ezért volt az egész megváltás, ezért halt meg Jézus a kereszten. És azt látjuk, hogy azokat mondja boldognak, és azokat mondja szolgatársaknak, akik megcselekszik az Isten beszédét. Azután mondanékem, be ne pecsételd-e könyv profétálásának beszédeit, mert az idő közel van. Megint csak szeretném keresztény teológusok sokaságát idézni, akik azt mondják, hogy Jelenések könyvével ne foglalkozzunk. Nincs annyi ismeretünk, hogy ezzel a könyvvel érdemes lenne foglalkozni. Na de hát itt az idő. Jelenések könyvében olyan kijelentéseket ismerhetünk meg, és olyan kijelentésekkel azonosulhatunk, vagy hathatnak ránk figyelmeztetőleg, vagy bátoríthatnak, amelyek a végidején ebben az egyre inkább felpörgő és szinte fortyogó világban nélkülözhetetlenek lesznek. Most akarjuk mi bepecsételni, azt elrakni egy páncélszekrénybe? Olvassa az, aki ért hozzá. Azért az Isten beszédének az igazi szakértői, mondjuk Jézus korában, kik voltak? Nem egyszerű halászok? És nem közönséges vámszedők, akiket korábbi életükben csak a pénz érdekelt, és semmi más? És a végidején tudósnak kell lenni ahhoz, hogy megértsük a lényegét Jelenések könyvének? Ugye mondtam, hogy elég sok előfeltétele van annak, hogy Jelenések könyvében ne tévedjünk el, de ezzel nem szerettem volna arra bátorítani bárkit is, hogy azért ne vegye a kezébe, mert semmi értelme, szó sincs róla. Nehogy bepecsételd ezt a könyvet. Most van a legfontosabb jelentősége ennek a könyvnek. Most kell igazán odafigyelnünk. Elhangzik a 11. versben a felkiáltása, aki igazságtalan, legyen igazságtalan ezután is. És aki fertelmes, legyen fertelmes ezután is. És aki igaz, legyen igaz ezután is. És aki szent, szenteltessék meg ezután is. Jézus Krisztus a mennyei templomban végzi a szolgálatát. Többször is szóltam erről, nem tudom kifejteni itt az előadás keretein belül, ha szükséges beszélgetésben szívesen szólhatunk róla. De amikor Jézus a mennyei közbenjárását ott a mennyei templomban be kell, hogy fejezze, logikus dolog, ahhoz, hogy visszajöjjön, ahhoz abba kell hagyni a mennyben a dolgokat. Amikor az Isten mindenütt jelen valóságáról szól az ige, ez nem annyit jelent, hogy Jézus egyszerre tud szolgálni a mennyei szentek szentjében, és egyszerre tud visszajönni. Ez nem így van. Jézus egyszerre itt tud lenni a mi szívünkben, és én hiszem, hogy itt ebben a teremben is itt van, hiszen róla és az ő ügyéről van szó. Itt lehet a Szentlélek által. De amikor valóságosan jön el angyalseregek élén, akkor a menny kiürül. És nincs, aki közben járjon a mennyei templomban. Tehát, ha ki addig nem rendezte el a bűneit,
azokról kijelenti Jézus, hogy most már nincs lehetőség a bűn elrendezésére. De akik addig küzdöttek a bűneikkel, és addig nem nyugodtak bele, hogy milyen állapotban vannak, és hittek és bíztak a megmentő Istenben, és bíztak az ő erejében, nem a saját erejükben, hanem a hitáltal kapott mennyei erőben, ami Krisztustól származik, ezek az emberik pedig már jók maradnak. Mert ezek már meg fogják kapni a megdicsőült testet. Megint ott találunk, ezután a hatalmas kijelentés után egy óriási bátorítást, és ímé hamar eljövök, és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az ő cselekedete lesz. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég, az első és az utolsó. Hamar eljövök, megint ezzel bátorít bennünket Jézus. Nem rémhír, amikor azt mondjuk, hogy Jézus második eljövetele közel van. Úgy érezzük, hogy nem vagyunk készen. Ezt jól tesszük, hogyha így érezzük. De ez arra bátorítson bennünket, hogy ne halogassuk a döntéseinket. És még ma nézzünk utána, hogy hogyan leszünk készen a jelenlegi világosságunknak megfelelően. Többet nem kér tőlünk az Isten. Csak annyit, amennyi világosságot küldött, annak engedelmeskedtem-e vagy nem. Nem egyszerre kér mindent számon tőlünk. És ha így gondolkodunk és így élünk, akkor boldog reménység lesz nekünk Jézus második eljövetele, amivel most már ismételten bátorít bennünket itt a könyv lezárásaként az ige. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Még hogy Jelenések könyve tele van rémisztő gondolattal, lehet, hogy vannak benne olyanok is. Tehát boldog mondások könyve Jelenések könyve, már megint egy boldog mondás, nem? Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait. Jó, hát akkor most bővítsük ki, hitáltal természetesen, nem önerőből, de hát ezt már tudjuk. Boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. De kinn maradnak az ebek, és a bűbájosok, és a paráznák, és a gyilkosok, és a bálványimádók, és mindenki, aki szereti és szólja a hazugságot. És a 16. vers, mint egy hatalmas koronája, amikor maga Jézus szólal meg, én Jézus küldöttem az én angyalomat, hogy ezekről bizonságot tegyen néktek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávidnak ama gyökere és ága, ama fényes és hajnali csillag. Ugye már korábban is idéztük ezt az igét. Én Jézus. Mivel kezdődött Jelenések könyve? Ez Jézus Krisztus apokalipszise. Mivel fejeződik be? Én Jézus utasítottam az angyalt. Én Jézus rendelkeztem így, hogy ezeket a dolgokat megmutassa nektek. Nem azért rendelkeztem így, hogy megmutassa nektek, aztán elfelejtsétek, mert úgyse értetek hozzá, hanem azért, hogy erősítsen, bátorítson, figyelmeztessen, és fenyítsen, ha szükséges. De hogy győzelemre vigye azt az embert, aki megnyitja a szívét és az értelmét Jelenések könyve megértéséhez. Ézsaiás próféta könyvéből van a Dávid gyökere és ága idézve a 11. fejezetben. Egyébként ez a 21-22. Fejezet, hogyha megnézzük ezt a mellékletet, amit Vankó Zsuzsa a könyvéhez mellékelt, ugye a pontosított görögből való fordítását, ez tel is tele van vastag betűvel, azaz az ószövetségi idézetekkel, és ott vannak az igehelyek, hogy honnan származnak ezek a kijelentések. Tulajdonképpen azt is mondhatnánk, hogy itt szinte az ószövetségi idézetekből lett összeállítva ez a könyv. Természetesen is isteni sugallatra. És a lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel. És aki hallja, ezt mondja, jövel. És aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Bizonságot teszek pedig mindenkinek, aki a könyv profétálásának beszédeit hallja, hogy ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvben megírt csapásokat veti Isten arra, és ha valaki elvesz e profétálás könyvének beszédeiből, az Isten annak részét eltörli az élet könyvéből és a Szentvárosból, és azokból, amik a könyvben megírattak. Ezt mondja, aki ezekről bizonságot tesz, bizony hamar jövök, amen. Bizony jövel, Uram Jézus.
A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen mindnyájan ti veletek. Amen. Ugye itt, amikor azt mondja, hogy a lélek és a mennyasszony mondják, hogy jövel, azaz jöjj, felszólítják Jézus, hogy jöjj, mert itt az ideje. És aztán akkor rögtön hozzáteszik, mert akkor mi kétségbe esünk megint, hogy jaj, még nem, mert még nem vagyok kész. De rögtön azt mondja, és aki szomjúhozik, jöjjön el. És aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az életvizét ingyen. Látjuk, tehát gondolkodik velünk együtt a Biblia. És semmi fölöslegesen nincs ideírva. Mert amikor megrémülünk Jézus közeli második eljövetelétől, akkor azonnal gondoljunk arra, hogy de ezzel együtt, amikor erről értesít bennünket, sőt bátorít vele Jézus és az Isten lelke, azonnal ott van, hogyha most érzed, hogy nem jó helyen vagy, nem jó állapotban vagy, vegyél gyorsan az életvizéből, mert az igazi ital, és az az életet fogja szolgálni benned. És az, hogy nem szabad elvenni, nem szabad hozzátenni, amit már korábban is említettük, nem fölöslegesen lett megírva Jelenések könyve. Mondhatnánk, mert tele van ószövetségi idézettel, tele van Jézus korábban is elmondott kijelentéseivel, majdhogy nem, mondjuk Ézsaiás próféta könyvét, ha komolyan végigtanulmányozunk, azt látjuk, hogy szinte nincs olyan kijelentés, amit Ézsaiás könyvében ne találnánk meg Jelenések könyvével kapcsolatban. De azért tette ezt az Isten, hogy olvassuk, amennyit megértünk belőle, értsünk meg, és amennyit megértettünk, azt hitáltal cselekedjük meg. Mert így lesz az Isten beszéde valódi táplálék nekünk. És ne akarjunk elvenni belőle olyan részeket, amik útba vannak. És ne akarjunk hozzátenni olyan részeket, amit mi találtunk ki. Inkább maradjon meg az ismeretlenség homályában, de a szentség hatásával az a valami, amiről nem tudtuk pontosan megfejteni, hogy mit jelent. De amit megértettünk, az erősíteni, bátorítani fog bennünket, hogy ne legyünk közömbös emberek. Most, amikor a közömbösség az egyik legveszélyesebb dolog. Ezt mondja, aki ezekről bizonyságot tesz, bizony, hamar eljövök. Jézus megint megszólal személyesen, hamar eljövök. Hát én ezzel a gondolattal fejezném be a Szentírás tanulmányozását, amikor Jelenések könyve utolsó fejezeteit vettük át. Kezdődött a Szentírás a föld teremtésével, és itt látjuk a bizonyságát annak, hogy Jézus újjá fogja teremteni a földet, és be fog teljesedni az, amit őt megígért. Most már csak az a kérdés, egyen-egyenként mindnyájan tegyük fel ezt a kérdést magunknak, hogy velünk teljesíti be, vagy nélkülünk. Erre a papírra idéztem, már említettem a Korszakok nyomában című könyvből, és ezt a zárszónak hadd olvassam fel. A nagy küzdelem véget ért. Nincs többé bűn, és nincsenek bűnösök. Az egész világegyetem megtisztult. A végtelen nagy teremtettséget tökéletes harmónia és boldogság tölti be. Tőle, aki mindent teremtett, árad az élet, a fény és az öröm a határtalan téren át. Élők és élettelenek, a legparányibb atomtól a legnagyobb csillagig, tökéletes szépségükkel és felhőtlen boldogságukkal hirdetik, hogy Isten a szeretet. Egyszerű szavakkal mondja el, de megint csak arra futtatja ki a szerző, amivel indítottam a mai előadást. Isten szeretetből teremtett meg minket. Elbuktunk, de az ő szeretetéből újjá tud alkotni minket. És az újjáteremtett földöt átadja nekünk. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet!

Bibliai látomások című sorozatunk 8. előadásához érkeztünk, és a 2 héttel ezelőtt megkezdett előadásnak a folytatása lesz a mai. Mivel a hóesés miatt sokan nem tudtak eljönni 2 héttel ezelőtt, nagyon röviden visszatekintenék, hogy meddig jutottunk el. Ebben a sorozatban Mózes könyveitől egészen a Jelenések könyvéig bibliai látomásokat vizsgálunk, és a látomások sorában elérkeztünk a Bibliának a legmeghatározóbb látomásához, amelyhez még kapcsolódik 3-4 látomás, a jövőben fogunk ezekkel részletesen foglalkozni, de azért már jeleztem itt a táblánkon, hogy János evangéliuma, János 1.-3. levele, 2. tesszalonikai levél, Jelenések könyve, 2., 3., 10. fejezeteinek látomásai kapcsolódnak ahhoz a hatalmas látomáshoz, amely Dániel könyve 8. és 9. fejezetében található. Azért is rendkívüli ez a látomás, mert pontos idői kijelentést is tartalmaz, és ez az idői kijelentés is a Bibliának a leghosszabb idői kijelentése. Az úgynevezett 2300 évről szóló profécia, pontosan Dániel könyve 8. fejezet 14. versében található. Ahogy említettem, visszautalásul csak annyit, hogy Dániel próféta, aki könyvében 2 álmot jegyez le, tehát 2 álmot, Nabukodonozor álma a 2. fejezetben, az ő maga álma a 7. fejezetben, és egy igében kapott kijelentés, profécia sorozatot, ez a 10.-12. fejezetben található. A könyvében van egy látomás is, ez a 8. és a 9. fejezetben található. Ha valaki elolvassa a 8. fejezetet, akkor rögtön látni fogja, hogy a látomást Isten állatok, vadállatok formájában adta. Ez már a 7. fejezetből is ismert, a történelem hatalmi harcait Isten általában az állatok, sőt a különösen vérengző vadállatok hatalmas küzdelmével szemléltette. A 7. fejezetben ilyen állat az oroszlán, a medve, a párduc és a fenevad. A 8. fejezetben nincs már az elsőnek megjelölt állat. A 2. állat a 2 szarvú kos, a 3. állat a kecskebak, és a 4. állat a kis szarv. Ott már nincs is állat, hanem egy kis szarv van, ami összefoglalja ezeket a látomásokat. Tudnék, a szarv mindig az erőnek, a hatalomnak a jelképe a Bibliában. Ahogy látta Dániel próféta, látomás formájában volt ő a Babilónia keleti tartományában, Szuszán várában az Ulai folyam mellett. Látomás formájában azt látta, hogy előjön egy 2 szarvú kos erejének teljében. Az egyik szarva később növekszik nagyobbra az előbbinél, és az egész földet birtokolja ez a 2 szarvú kos. A 8. fejezet 20. verse azonosítja ezt.

a jelképet, a kétszarvú kos, amelyet láttál Médiának és Perzsiának királya, rendkívül alkalmas a kétszarvú kos ennek az államszövetségnek a bemutatására. Ugye először Média hatalma volt nagy, aztán Perzsia hatalma lett sokkal nagyobb, és ennek a kétszarvú kosnak nekirontott egy kecskebak, amelynek egy hatalmas szarva nőtt, aztán az kitörött, és más négy szarv nőtt ki helyette. Ez viszont a kecskebak 8. fejezet 21. verse szerint Görögország, méghozzá a nagy szarval ékeskedő Görögország, az az ereje teljében levő nagy sándori Görögország, időszámításunk előtt 334-től 323-ig volt ugye nagy Sándor a világhódító, nagy Sándor az egész föld ura, de amikor nagy hirtelen meghalt, ugye 33 éves korában, akkor utódai a négy diadókhoz osztotta föl maga között a birodalmat, tehát Görögországot, Kis-Ázsiát, Szíriát és Egyiptomot, és miután ez a kecskebak legyőzte a kost, ő maga is elenyészett, eltűnt a történelem süllyesztőjében, és ezután jött ki, tehát Média, Perzsia és Görögország után a történelem színpadára az a bizonyos kis szarv, amelynek a hatalma a történelem végéig fog terjedni. Ez a kis szarv kötötte le Dániel próféta figyelmét, és erről akar többet megtudni, meg is tudott. A 8. fejezetben háromszor olvassuk azt, hogy ennek a kis szarvnak a tejhatalma hosszú ideig fog tartani, és életideje a földi történelem befejeződéséig fog tartani. Tehát azt is tudnánk mondani, hogy a 6.-4. század között Perzsia, a 4. századtól Görögország, de az időszámításunk előtti körülbelül 2.-1. században feljön a történelem színpadára Róma, és Rómának a hatalmát veszi a Biblia a történelem végéig tartó hatalomnak. A 7. fejezetben Rómát a fenevad jelképezte és a kisszarv, itt már csak a kisszarv jelképezi. Nyilván, hogy az a Róma történelme, az utóbbi 2200 év történelme, azért megosztott történelem, van egy ókori Róma, egy pogánykori Róma, és van egy középkori egyházi Róma, amelynek a tevékenysége mind a mai napig tart. Tehát ez az erő, ez a hatalom a föld vezetője, a föld ura, egészen addig, míg a történelem be nem fejeződik. Amikor Dániel próféta látta ezt a kis szarvat, félelmetes dolgokat tudott meg erről a kis szarvról, és miközben lekötötte ennek a kis szarvnak a félelmetes tevékenysége, aközben kapta ezt az idői proféciát, amelyet a mai alkalommal szeretnénk megérteni, hogy tulajdonképpen miért is kapta a látomás során ezt a hatalmas idői proféciát, mit érthetünk meg ebből az idői proféciából, és már Dániel előtt mi volt világos, mi nem volt világos, mert nem is lehetett világos. Olvasnám most már a szöveget a 8. fejezet 9. versétől, hogy mindenki újra hallhassa a kis szarvra vonatkozó elsődleges látomásnak a megörökítését, és utána térünk rá arra, hogy mit is foglalt magába ez a látomás. És azok közül egyből egy kis szarv támadt, és nagyon megnőtt délre, napkeletre és a kívánatos föld felé. És megnőtt mind az ég seregéig, és földre vetett némelyeket ama seregből és a csillagokból, és azokat megtaposta. És a seregnek fejedelméig növekedett, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányattatott az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. És hallottam egy szentet szólni, és mondta az egyik szent annak, aki szólt: meddig tart-e látomás a mindennapi áldozat és a pusztító vétek felől? És a szent hely és a sereg meddig tapostatik? És mondta nékem: 2300 estélig és reggelig, azután kiderül a szent hely igazsága. És lőn, hogy mikor én, Dániel, láttam-e látomást, és kerestem az értelmét, íme előbbe állt egy férfihoz hasonló alak. És emberi szót hallottam az ulai közén, kiáltott pedig és mondta: Gábriel, értesd meg azzal a látást. És odajött, ahol én álltam, és amint jött, megrettentem, és orcámra estem, és mondta nékem: értsd meg, embernek fia, mert az utolsó időre szól ez a látomás. És mikor szólt velem, ájultan estem orcámmal a földre, de megilletett engem, és helyemre állított, és mondta: íme én megmondom néked, mi lesz a haragnak végén, mert a végső időre szól.
Az a kétszarvú kos, melyet láttál, Médiának és Perzsiának királya. A szőrös keskeba Görögország királya, a nagy szarv pedig, amely szemei között volt, az az első király. Hogy pedig az letörettetett, és négy állott helyébe, négy ország támad abból a nemzetből, de nem annak erejével. És ezek országai után, mikor elfogynak a gonoszok, támad egy kemény orcájú, ravasságokhoz értő király. És annak nagy ereje lesz, noha nem a maga ereje által. És csodálatosképpen pusztít, és jó szerencsével halad és cselekszik, és elpusztítja az erőseket és a szenteknek népét. És a maga eszén jár, és szerencsés lesz az álnokság az ő kezében, és szívében felfuvalkodik, és hirtelen elveszít sokakat, sőt a fejedelmek fejedelme ellen is feltámad, de kéz nélkül rontatik meg. És az estéről és a reggelről való látomás, mely megmondatott, igazság. Te azonban pecsételd be a látomást, mert sok napra való. És én, Dániel, elájultam és beteg voltam néhány napig, de felkeltem és a király dolgát végeztem. És álmélkodtam ezen a látáson, és senki sem értette. Kedves hallgatók, ez tehát az eredeti látomás, és ugye említettem még az elmúlt előadáson azt is, hogy Dániel ezt a proféciát több mint 10 évig kutatta, nem hagyta őt nyugton, mert úgy gondolta Dániel, hogy ez a 2300 estéről és reggelről szóló látomás, ugye ő pontosan tudta, hogy az este és reggel egy nap, és az egy nap a proféciákban mindig egy évet jelent, tehát Dániel azt pontosan tudta, hogy ez 2300 évről szóló látomás. Ez olyan hosszúnak tűnt a proféta előtt, hogy először azt gondolta, hogy Isten talán a zsidó nép 70 éves babiloni fogságát hosszabbította meg, de a 70 évhez képest a 2300 év rettentő nagynak tűnt előtte, és kétségbe esett, hogy mi lesz ezek után az idői kijelentések után, és több mint 10 évig kutatta ezt a proféciát Dániel, utána nézett Jeremiás könyvében, erről olvasunk a 9. fejezet első 2 versében, ott látta, hogy a babiloni fogság az 70 éves lesz, az Isten nem fogja módosítani, de továbbra is ott maradt akkor a rejtély, ha fogság 70 éves lesz, akkor mire vonatkozik a 2300 éves profécia? Utána a 9. fejezet 3. versétől olvashatjuk Dánielnek az imáját, amivel Istenhez fordult, miután a bibliai könyvek összehasonlítása alapján sem jutott előre, és az imádságát még mondta, amikor ugyanaz a Gábriel angyal, aki mondom több mint 10 évvel ezelőtt neki kijelentette ezt a látomást, és ott magyarázta is már bizonyos értelemben a látomást, megjelent neki, és fölvilágosította a prófétát arról, hogy a 2300 évből az ő népére, a zsidó népre csak 77, vagyis 490 nap, vagyis 490 év vonatkozik. Ugye így mondta ezt neki Gábriel, hogy 77 szabatott a te népedre és a te szent városodra. Tehát ebből a 2300 éves látomásból, ami a zsidó népre vonatkozik, az csak 490 év. De ezen felül még azt is elmondta Gábriel, hogy a 490 éven belül lesz egy 7x7 éves, vagyis 49 éves időszak, lesz egy 62x7 éves, vagyis 434 éves időszak, tehát van egy 7x7, meg 62x7, az 69 hét, tehát felbontja, marad még 1x7 éves időszak, és erre helyezi a 9. fejezetben adott magyarázatban a súlypontot, vagyis azt mondja neki Gábriel angyal, hogy 7, vagyis 49 év alatt majd megépítitek Jeruzsálemet, ahogy hazamentek a fogságból, a 62 hét, vagyis 434 év alatt viszonylag békeidőszakot éltek Palesztinában, erről külön részletezést nem ad a főangyal, ugye Gábriel az angyalseregek fejedelme a Bibliában. Az utolsó 7 évről viszont részletes kijelentést ad, mondván, hogy a 7 elején fog fellépni a messiás, tehát akit az Isten megígért a zsidó nép és az egész emberiség számára, tehát amikor elkezdődik ez az utolsó 7, annak a legelején lép fel a messiás, a messiás 3,5 évig fog működni és tanítani, a 3,5 év után kiirtatik a messiás, és senkie sem lesz, tehát ez az az ószövetségi profécia, ami szó szerint nem jelképben, hanem egyenes beszédben közli a messiás halálának az idejét.
ez a fellépése után 3,5 évre fog beteljesedni. Utána a zsidó nép még kap 3,5 évet, és Jézus apostolai csak nekik hirdetik az evangéliumot, de amikor a maga a nép, az egész nép a vallási vezetőkkel az élén nem fogadják el Krisztust Mesiásnak, akkor lejár a zsidó nép megbizatottsága, tehát Isten népe volt a zsidó nép az ókorban, de itt 3,5 évvel a Mesiás halála után lejár a megbizatás, és egy más nép kezdi el a történelemben az evangélium hirdetését. Ez a lényeg, tehát erre helyezi a súlypontot ez a profécia. A Dániel könyve 9. fejezetében a 24. verstől a 27-ig olvashatjuk ezt a rendkívüli proféciát, ami tehát az Ószövetségben egyedül állóan mutatja be azt, hogy mikor kell fellépnie majd az eljövendő Messiásnak, mennyit kell tanítania. 3,5 év után viszont kiirtatik a Messiás, és senki el sem lesz, emberek is elhagyják, de maga az Úr, a mennyei Atya is el kell, hogy forduljon tőle, mivel magára veszi az emberiség bűneit, és Isten, aki a bűnnel azonosul, azt meg nem mentheti, tehát ezért fog meghalni a Messiás végső soron, ez lesz az áldozatának a leglényege. Miután majd feltámad és a mennybe megy, a tanítványok csak a zsidó népnek fogják hirdetni 3,5 évig. Miután viszont a nép nem fogadja el a megváltót, még arra is előre utal a profécia, hogy Jeruzsálemet elpusztítják, a templomot elpusztítják, sőt, tulajdonképpen még ezt is jelezhetném, hogy egészen a napjainkig terjed a proféciának az értelme egy fél mondat által, amely azt mondja, hogy itt ezen a vidéken, tehát Palesztinában, nevezetesen főleg Jeruzsálem környékén soha nem lesz béke a történelem során, elhatároztatott a háború, végig tart a pusztulás. Ameddig történelmet írunk, addig itt a Jeruzsálem környékén béke nem lesz. Dániel próféta ezáltal megértette, hogy a 2300 éves jövendőlésnek csak egy része vonatkozik a zsidó népre. De a mi számunkra továbbra is kérdés, hogyha mindaz beteljesedett, amit a próféta itt megkapott a zsidó népre vonatkozólag, akkor nyilvánvaló, hogy ez egy egészen különleges látomás és profécia, mert hogyha itt látjuk, hogy szó szerint minden beteljesedett, akkor meg kell hosszabbítanunk a proféciát, és föl kell tennünk a kérdést, hogy akkor mi van a 2300 évnek a többi részével, és a lejártával, és egyáltalán mi ez a 2300 éves jövendőlés. Hogy időben is azonosítsam a proféciát, a 9. fejezet 25. verse megadja a kezdő időpontot is, ahonnan a történelmi számegyenesünkön számolnunk kell a proféciának az időtartamát, mert hogy tetszenek most látni, egyelőre még csak a belső összefüggéseket rajzoltam be, de nem azonosítottam történelmi évszámokkal. A 9. fejezet 25. verse azt mondja, hogy az a profécia, a 2300 éves profécia, és ami abból leszabatik, ez a 490 éves profécia, az egy és ugyanazon időponttól indul el, és ez a Jeruzsálem újraépítetése felől való szózat keletkezésének a történelmi dátuma. Mai oldottabb magyar nyelven úgy mondanám, hogy mikor kiadják a rendeletet, nyilván a perzsa korban vagyunk, perzsa királyok, hogy Jeruzsálemet újjá lehet építeni, tehát nem a templomot, hanem Jeruzsálemet, magát a Szent Várost újjá lehet építeni. Ez a történettudomány teljesen biztos kontrollja mellett mondom ezt az évszámot, időszámításunk előtt 457, amikor is Artaxerxész Longimanos perzsa uralkodó ebben az évben, tehát időszámításunk előtt 457-ben adta ki azt a rendeletét, hogy a fogságból már egyébként hazatért zsidó nép, amely felépíthette a templomát is, ugye az 535-ös és az 520-as círuszi, dáriuszi rendeletek következtében, most már az egész város, tehát az egész Jeruzsálemet újjáépítheti a városfalakkal, helyrehozva a közigazgatást, tehát a zsidó nép önálló nemzeti életéhez ezt a rendelkezést kibocsátották. Ha 457-ből kivonjuk a 490 évet, akkor látjuk, hogy az időszámításunk nulla pontján át fogunk haladni, hiszen a 490 nagyobb, mint a 457. El fogunk jutni időszámításunk szerint 34-hez, ami a profécia lejártának az időpontja. Ugye, hogyha matematikailag kivonom a 457-ből a 490-et, akkor csak 33-hoz jutok,
de a matematikai számegyenes és a történelmi számegyenes között annyi a különbség, hogy ez utóbbihoz még egy évet hozzá kell, hogy adjunk, mert ugye nulla pont nincs a történelemben, csak időszámításunk előtt egy és időszámításunk szerint egy. Tehát ezért azt az egy évet, azt a plusz egy évet hozzáadva a matematikai számegyeneshez nem 33-hoz, hanem 34-hez jutunk. A profécia szerint 34-ben jár le a zsidó nép kiválasztottsága. Erre nézve Jézus Krisztus Máté evangéliuma 21. fejezetében a 42.-44. versek között mondta az egyik példázatában, tanításában, hogy elvétetik tőletek az Istennek országa, és oly népnek adatik, mely megtermi annak gyümölcsét, tehát hogy a zsidó nép, mint kiválasztott nép, 34-ig volt az Istennek a hírvivője, körülbelül 1500 évig volt kiválasztott nép, ennek a szakasznak az utolsó részét mutatja be a profécia. Ha behelyettesítjük a többi évszámot is, most nem foglalkoznék ezekkel az évszámokkal, hiszen ezek bennünket annyira nem érdekelnek, Jeruzsálem újraépítése évszáma, hanem az utolsó 7 évszáma. Nagyon egyszerű a dolog, a 34-ből, ha kivonom az 1 hetet, akkor megkapom 27-et. Ez Jézus fellépésének az időpontja. Ha a 27-hez hozzáadom a 3,5 évet, ameddig ő tanított, ez 31 tavaszának az időpontja. 27 őszén lépett fel Jézus, az 4. év. 28, 29, 30, az 3 év, és 31 húsvétje az 4. év, tehát valóban Jézus 3,5 évi tanítói szolgálata után 31 húsvét előestéjén adta az életét az emberiségért, halt meg a Golgotán. 31-ben Jézus meghalt, harmadnapra feltámad, 40. napra a mennybe megy, 50. napra kiárad a Szentlélek, de még csak a zsidó népnek hirdettetik az evangélium még 3,5 évig, hogy az apostolok cselekedeteiből láthatjuk, és 34-ben, amikor a nép nem fogadja el a messiást, azután a zsidó apostolok, tanítványok a földkerekség minden részére elindulnak, és zsidónak és nem zsidónak egyaránt hirdetve az evangéliumot terjesztik el a keresztény vallást. Tehát azt láthatjuk, hogy csak egy ilyen röpke szemrevételezés nyomán is, hogy ebből a 2300 éves proféciából, ami le van vágva, ez a 490 éves profécia, ez hajszál pontosan az ókorban beteljesedett. Erről dokumentumunk az egész Új Szövetség, dokumentumunk Josephus Flavius, dokumentumunk az ókori történetírás. Ez úgy különösen nem vita tárgya, aki komolyan foglalkozik a proféciával, tulajdonképpen soha az életben nem vonták kétségbe. A probléma nem abban van, hogy mondjuk most önök közül sokan talán most hallják először ezt a proféciát, nem ott van, hogy ez bármikor is kétséges lett volna, a probléma ott, hogy nem foglalkoztak vele. Magával ezzel a proféciával a kereszténység évszázadaiban, az ókereszténykorban, középkorban, akik hozzájutottak a Bibliához, foglalkoztak. A reformáció korában ez teljesen ismeretes dolog volt, de a modern korra jutva, a 17.-18. századtól ez a profécia elfelejtődött, ugye a világszerte eluralkodó racionalizmus, a deizmus azt hirdette, hogy Isten ugyan létezik, de Isten nem látja előre a jövőt, és Isten nem tudja megmondani, hogy mi lesz a jövőben, tehát bibliai proféciákkal kb. Az elmúlt 200 évben nem nagyon foglalkoznak. Maguk az egyházak sem foglalkoznak, tehát ezért nagyon sokan, akik különben komolyan vették a maguk felekezeti életét, akár katolikus, akár protestáns egyházakban, ezzel a proféciával nem nagyon találkoztak. Szándékomban áll, 15 évvel ezelőtt meg is jelentettem, azóta kifogyott, de most szándékomban áll újra megjelentetni, egy katolikus teológusnak, Huber Lipótnak 1902-ben írott tanulmányát, a messiás eljövetelének ideje a Dániel próféta szerint, ahol a század elején ebben a tanulmányban ez a teológus kifejtette, hogy tulajdonképpen az ujjainkon kiszámolhatjuk, hogy ez a profécia hogy teljesedett be, de nem csak mi, hanem Jézus korában a zsidó nép is kiszámolhatta. Nem is mondta senki se, hogy nincs messiási idő, mindenki elfogadta, hogy ez a messiási idő. Senki nem mondta Keresztelő Jánosnak, hogy ne készítse a messiás eljövetelét. Senki nem mondta azt, hogy ez nem messiási idő, hiszen a zsidók nagyon ismerték Dániel könyvét, és közmegbecsülésnek örvendett ez a könyv.
és ezeket az idői kijelentéseket még idegeneknek is megmutatták, ahogy Josephus Flavius leírja az Antiquitatesban, a zsidók történetében, még Nagy Sándornak is bemutatták a róla szóló jövendőlést, és Nagy Sándor ennek hatására nem pusztított el Jeruzsálemet, sőt adott adókedvezményt és egyéb kedvezményeket a zsidó népnek. Tehát annyit mondanék el, hogy a profécia első részének a beteljesedése napnál világosabb. Ha valakinek annyi problémája lenne, hogy hogy léphetett fel Jézus 27-ben, amikor azt tudjuk Lukács evangélistától, hogy mindegy 30 éves volt, ez a rejtély is könnyen megoldható, mert Jézus valóságban nem az időszámításunk kezdőpontján született, hogy ezt egy Dionysius Exiguus nevű szerzetes ezt a pontot helyezte az időszámításunk nullapontjául, hanem Jézus körülbelül időszámításunk előtt 5 őszén vagy 4 legeslegelején születhetett, tehát 27-ben valóban mintegy 30 éves volt, az meg, hogy 3 és fél évig tanított, az János evangéliumából pontosan kiderül, és a szinoptikusok pedig pontosan a közbülső időszakokat is kibélelik, tehát ez nem jelent problémát. Ha viszont elfogadjuk ezt az idői kijelentést, tehát a 490 éves proféciát, és azt látjuk, hogy ez pontosan beteljesedett, akkor vajon mi okunk van annak a kétségbevonására, hogy az a profécia, ami teljesen beteljesedett, de egyébként egy hosszabb proféciából van levágva, hát hogyha ez beteljesedett, akkor ezzel a proféciával nem érdemes foglalkozni? Nyilvánvaló, hogy ennek a proféciának a megfejtése ugyancsak a Biblia alapján lehetséges és könnyűszerrel lehetséges, és az egyház történelemben körülbelül a 15. századtól fogva nagyon élénken foglalkoztak ezzel a proféciával. Először tudomásunk szerint, ugye, mert hát csak arról beszélhetünk, amiről írás is fennmaradt, Nicolaus Cusanus, a híres filozófus és teológus, a római egyház püspöke, tehát Nicolaus Cusanus írt egy külön művet arról, ami így hangzik a latin eredetiből fordítva magyarul, hogy sejtelmek a végső napokról. Tehát Cusanus is felfedezte azt, hogy ez a 2300 éves profécia, vagy az emberiség történelmének a végső idejével van összefüggésben, hiszen azt a Dániel könyve 8. fejezetében 3-szor is olvassuk, hogy az utolsó időre szól, a végső napokra szól. Az utolsó időkben teljesedik be ez a látomás. De ezt pontosan tudták, akik foglalkoztak ezzel a proféciával, hogy egyszerűen, ha a kezdő időpont az biztos, mert attól számítva a kisebb profécia beteljesedett, akkor a 457-ből, ha kivonjuk a 2300-at, akkor is kapunk egy történelmi időpontot, és azzal a történelmi időponttal valamit kezdeni kell. Ha kivonjuk a 457-ből, tehát a 2300-at, ugyanúgy eljárva, hiszen itt is túljutunk bőven az időszámításunk nullapontján, egyet még hozzáadunk, akkor kijön történelmi évszámunknak 1844. 1844-ig terjed ennek a proféciának az érvénye, és mondom, ezt a 15. században Nicolaus Cusanus is csak nem hasonlóan megállapította, ő mondjuk pontosan nem ezt az évszámot állapította meg, mert az ő idejében még a kelet kutatás nem volt annyira biztos lábakon álló, tehát a kezdő időpontot ő nem jól határozta meg. Ugye itt el kellene mondanom, de csak röviden érintem a kérdést, hogy bizonyára tetszenek tudni, hogy a bibliai régészet, meg a bibliai ókor tudomány, az lényegileg 200 éves. Tehát Napóleonnak a keleti hadjáratától indul el. Azóta kezd Egyiptom, Mezopotámia megmutatkozni előttünk, hogy megfejtették a hieroglifákat, kiásták Bábelt, kiásták Úrvárosát, kiásták Ninivét, szóval ez 200 éve kezdődött el. Például Ninivét 1846 és 52 között ásták csak ki, Bábelt, Babilont 1899 és 1919 között, tehát ez az utóbbi 200 évnek a fejleménye. Cusanus tehát nem tudta még pontosan ezt az évszámot, ő a 18. századra helyezte el ennek a proféciának a lejártát. De a 18. században körülbelül 20 profécia magyarázó foglalkozott ezzel a jövendőléssel, és ők már eléggé közelítettek ahhoz, de még csak a 18. században vagyunk, tehát még nem az a bibliai régészet időszaka ez, hogy ez a profécia valamikor a 19. században fog beteljesedni. Először, aki pontos évszámot tudott mondani, az az 1820-as és 30-as években egy amerikai biblia kutató, bizonyos William Miller volt,
aki a bibliai proféciák kutatása nyomán jutott arra a meggyőződésre, hogyha a proféciának az első része hajszál pontosan beteljesedett, akkor a proféciának a második része is hajszál pontosan be fog teljesedni, de mi fog beteljesedni? A profécia ugye így hangzik, és mondtanékem, 2300 estélig és reggelig azután kiderül a szent hely igazsága. A proféciának ez a szövege, a magyar fordítás, tehát így adja vissza, hogy kiderül a szent hely igazsága, jó a fordítás, de az eredeti alapján még egy fordítást tudunk adni, hiszen a maga a szöveg több értelmezési lehetőségre nyújt alkalmat. 2300 estélig és reggelig, és azután megtisztítatik a szent hely. Tehát ha azt mondjuk, hogy kiderül a szent hely igazsága, ha azt mondjuk, hogy megtisztítatik a szent hely, ugyanúgy eleget teszünk a fordítási pontosságnak. Ez a két lehetséges fordítási változat, de továbbra is fennmarad a kérdés, hogy ez mit jelent. Mit jelent az, hogy kiderül a szent hely igazsága? Mit jelent az, hogy megtisztítatik a szent hely? Először is azt kell tisztáznunk, hogy mit jelent a Bibliában ez, hogy szent hely. Másodszor pedig azt kell tisztáznunk, hogy mit jelent a Bibliában a szent hely megtisztítása, vagy más néven a szent hely igazságának a kiderülése. Ugye, tehát ez ennyi ismeretlenes egyenlet. Tehát ezt ha megtudjuk, akkor pontosan megértjük a proféciát, de így ezzel még semmit nem tudunk kezdeni. Az időpont az teljesen biztos, de hát így még nagyon gyenge lábakon áll az értelmezésünk, mert nem tudjuk, hogy mire vonatkozik. William Miller egyébként, aki az 1820-as, 30-as években kezdte alaposan kutatni a bibliai jövendőléseket, először nem értette meg a szent hely igazságát, illetve a szent hely igazságának a kiderülését, és ő úgy gondolta, egyébként baptista farmer volt, tehát egyszerű kétkezi munkásember volt, de a Biblia tisztelője és kutatója volt. Ő úgy gondolta, hogy ezzel a jövendőléssel Isten talán azt nyilatkoztatta ki, hogy mikor fogja ő az Isten a földet megtisztítani ettől a sok bűntől és szennytől, ami hát itt a földi történelemben felhalmozódott. Tehát nagyon egyszerűen Miller úgy vélte, hogy talán ez az időpont Jézus második eljövetelének, a hatalommal és dicsőséggel való eljövetelének az évszámát mondja el. Azért következtette ezt, mert úgy gondolta, hogy a kijelentés első része, a 490 éves profécia, ez az első eljövetelt közli, és a további menete a proféciának pedig a második eljövetelt. Egyébként nagyon közel került a megoldáshoz, nem járt messze a megoldástól, de pontosan nem látta a megoldást. A Bibliából később kiderül egy rendkívüli proféciából, ami Jelenések könyve 10. fejezetében van megörökítve, hogy nem is láthatta a megoldást. Azt majd mindjárt meg fogjuk látni, hogy William Miller nem is láthatta a megoldást. Minden esetre Miller, ahogy kezdett cikkeket írni erről a kérdésről, az emberek figyelmét, a keresztény emberek figyelmét erre a proféciára sikerült szögeznie, és Amerikában egy valóban így lehet mondani, egy felekezet közi mozgalom indult katolikusokból, reformátusokból, evangélikusokból, főleg reformátusokból, baptistákból. Maga Miller 10 éven át járta az Egyesült Államokat, akkor az Egyesült Államok lakossága olyan 20 millió körüli lehetett, és akiket a milleritákhoz csatoltak, illetve összefüggésbe hoztak Miller tanításával, az több mint 1 millió ember volt. Mondom, különböző vallásfelekezetekből, elsősorban reformátusok és baptisták hittek abban Miller prédikációi és a saját személyes kutatásai következtében, hogy a mi modern történelmünkben valami döntő dolog fog megtörténni, és Millernek az ige hirdetései erre vonatkoztak, hogy talán ez a földnek a megtisztítása, Jézus második eljövetele, tehát ez a mozgalom várta Krisztus második eljövetelét az 1830-as évektől fogva, amikor is Miller 10 év leforgása, tehát körülbelül 1833 és 43 között több mint 3000 prédikációt tartott különböző gyülekezetek templomaiban, és gyülekezeteken kívül is, tehát kibéreltek hangversenytermeket és előadó termeket, és Amerika, amely abban az időben ugye a szabadság első hazája volt, tehát
érdemes összehasonlítani, hogy mi történik nálunk az 1830-as években, mi történik Amerikában. Nálunk ilyen mozgalom nem születhetett volna meg, Amerikában teljes vallásszabadság volt, mindenki szabadon hirdethetett bármilyen tanítást. Tehát a Miller mozgalom 1844-re várta ennek a proféciának a beteljesedését, a földi történelem befejeződését, Krisztus második eljövetelét, de ezt azért tette a Miller mozgalom, mert igazában nem értette meg azt, hogy mi az, hogy szent hely, és főleg nem értette meg azt ebből következőleg, hogy mi az, hogy megtisztítatik a szent hely. És ezt azért nem érthették meg, hogy mit jelent, mert ennek a megértéséhez körülbelül a háromnegyed Bibliának a megértése szükséges, de a háromnegyed Bibliát nem lehetett néhány évtized alatt megérteni, akkor, amikor a középkorban több mint 1000 éven keresztül a Biblia senki kezéhez el nem jutott. Ennek a proféciának a megértéséhez ismerni kell Mózes harmadik könyvét, legkivált, ismerni kell a zsidókhoz írt levelet, ott is a 8. és 9. fejezetet, legkivált, ismerni kell János összes írását, az evangéliumát és a három levelét, János három levelének megértéseit perdöntő ebben a dologban, és főleg ismerni kell, igaz ugyan, hogy a második tesszalonikai levél második fejezetét már Luther és Calvin is pontosan azonosította és proféciának tartotta és igazolt annak a beteljesedését, de főleg ismerni kell a jelenések könyvét. Na most ilyen nagy könyvek, mint Mózes harmadik könyve, zsidókhoz írt levél, János levelei, jelenések könyve, szóval ezeket az emberek nem ismerték igazán, az összefüggéseket nem ismerték. És ne tessenek elfelejteni, itt nem egyszerűen arról volt szó, hogy nem ismertek bibliai könyveket, hanem arról volt szó, legfőképpen arról volt szó, hogy a középkorban a kereszténység nem a Biblia szerint folytatta a hitéletét. A középkorban más tartottak szent helynek, templomnak, mint hogy a Biblia tart. A középkorban más fogalmaik voltak az embereknek arról, hogy mit jelent a szent hely megtisztítása. Ilyen fogalmuk, ilyen pontos fogalmuk, ugye erről nem volt, de mondom egy másik fogalommal, mit jelent a bűntől való szabadulás. Egészen más fogalmuk volt. Akkor, amikor a Miller mozgalom végül is csalódott 1844-ben, és ősszel, a zsidó időszámításunk szerinti őszi nappal, hogy befejeződött az év, és Krisztus nem jött el, és a történelem ment tovább. Nagyon sokan elhagyták ezt a mozgalmat, de nagyon sokan, nagyon helyesen nem a Bibliában keresték a hibát, hanem önmagukban. A Biblia nem tévedhet. Amit a Biblia kimond, és amit a Biblia kijelent, az hajszál pontosan beteljesedik. Csak az a kérdés, hogy mi értjük-e emberek, hogy mire vonatkozik a bibliai kijelentés. Ne tessenek elfelejteni, hogy Jézus első eljövetelekor is egy óriási zűrzavar volt. Mert ugyan a zsidó nép ismerhette az Ószövetség írásokat, és a zsidó nép jobban ismerte az Ószövetséget, mint később a kereszténység a Bibliát. De a zsidó nép soraiban is hatalmas meghasonlás volt, mert Jézus sokan csalónak tartották, sokan álmessiásnak tartották, és sokan úgy gondolták, hogy jót tesznek azzal, hogy ha megfeszítik, mert hát el kell az útból tenni azt, aki magát messiásnak mondja. És ugye a babiloni Talmud még arról is följegyzést tett, hogy Jézust azért ítélték a mi őseink halára, mondja a babiloni Talmud, mert varázsló volt, és a varázslókat Mózes 5. könyve 18. fejezete szerint nem szabad megtartani a zsidó nép sorai között. Jézus nem volt varázsló, Jézus nem volt álmessiás, de ez nagyon súlyos meghasonlások következtében derült ki. Ne tessenek elfelejteni, még a tanítványok is óvták Jézust, hogy ő neki meg kell halnia. Még Péter vissza akarta tartani, hogy mentsen Isten, Uram, veled ilyen nem történhet. És mikor Jézus feltámadt, még akkor is azt kérdezték Jézustól, hogy mikor állított helyre a királyságát Izraelnek. Tehát minden profécia megértése nagyon sokszor meghasonlások, csalódások, keserűségek következtében lett megértés. És ez nem csak Jézus első eljövetelével kapcsolatban van így, hanem a második eljövetellel kapcsolatban is, mert addig még nem értették, hogy mi az, hogy szent hely, és nem értették, mi az, hogy megigazítatik a szent hely, vagy kiderül a szent hely igazsága, tulajdonképp nem is érthették meg ezt a proféciát, túl azon, hogy időbegyleg pontosan tudták, hogy ez a profécia ekkor jár le, csak éppen azt nem tudták, hogy mire vonatkozóan jár le akkor, amikor 1844-ben lejár. Nos hát, hogy mi értsük, mert talán a mai emberek sem ismerik jobban a Bibliát, mint 160 évvel ezelőtt Amerikában. Nagyon gyorsan szeretném elmondani önöknek, hogy mit is jelent ez a kijelentés,
hogy szent hely, és mit is jelent az, hogy a szent hely igazsága. Szent helynek a Biblia a jeruzsálemi templomot tekintette, azt a jeruzsálemi templomot, amely három részből állt. A jeruzsálemi templom legbelső része volt a szentek szentje, ez volt a legfőbb rész. Itt volt a frigyláda a 10 parancsolattal és az kérubok szárnyaival beborítva. A szent helynek a második része, maga a szentély rész, a középső rész, az állt a menórából, a hétkarú gyertyatartóból, vele szemben a szent kenyerek asztalából, és itt középütt pedig a jó illatétel oltárából. A jeruzsálemi templomnak a harmadik és legkülső része, a pitvar vagy udvar, az állt az áldozati oltárból és a mosdó medencéből. Ezt nevezték szent helynek, azért nevezték szent helynek, mert Isten először Mózesnek rendelte el, hogy készíts sátrat, aztán amikor a zsidó nép letelepedett Izraelben, akkor Salamonnak engedte meg az Isten, hogy a sátor helyett kőépületben, de ugyanezt az alaprajzot valósítsa meg. A templom, a jeruzsálemi templom, vagyis a szent hely egy döbbenetes nagy igazságot fejezett ki. Tehát itt nem a sátorban, vagy a falakban, vagy nem a ceremóniában, vagy nem a tárgyakban van itt elsősorban az, amit meg kell értenünk, hanem abban a tényben, hogy a szent hely azt fejezte ki, hogy az emberiség elfordult ugyanaz Istentől, de az Isten nem mond le az emberiségről, és az Isten egy helyen együtt lakozik az emberiséggel, és ez a templom. Ezért lehetett csak egy templom, egy szent sátor, és később egy jeruzsálemi templom, semmilyen más városban vagy faluban templomot a zsidók nem építhettek. Ez kifejezte azt, hogy egy Isten van, és ahhoz az egy Istenhez kell mindenkinek járulni, a bűnei elrendezése végett. Mindenkinek el kellett menni először a szent sátor elé, később Sílóba helyezték el, itt az ország közepén volt ez a Síló, utána Jeruzsálembe helyezték el, egy évben háromszor minden családnak a Páska ünnepen, pünköskor, a nagyengesztelési napon meg kellett jelenni itt a jeruzsálemi templomnál. A szent hely, ami tehát Jeruzsálemben volt, az kifejezte elsődlegesen azt, hogy Isten az emberrel van, Isten küzd az emberért, a szent hely legbelső része, a szentek szentje fejezte ki azt, hogy Isten itt van a földön, a 10 parancsolat a törvényei által, a lélek erejével küzd az emberiségért, és Isten itt a földi történelemben is, a bűn történelmében is, a 10 parancsolatban jelzett szeretet parancsolatot kívánja meg mindenkitől, mert ahhoz az Isten erőt is ad, hogy szeretetben lehessen élni. Akkor, amikor egy zsidó ember vétkezett, vagy három alkalommal megjelenvén a szent helyen megvallotta a bűneit, egy meghatározott áldozati rendszer, áldozati szertartás következtében tudott megszabadulni a bűneitől. Ugye elment a mi emberünk, itt egy nagyon széles kapu volt, nagyon több mint 10 méter széles lemvászomból készült kapu, még a kisgyerek is bemehetett. Ez volt, mondom, az a rész, ahova mindenki beléphetett, tehát ez a volt a pitvar. Felhelyezte ide az áldozati oltára mondjuk a bárány áldozatát, és egy meghatározott szertartás keretében elismerte az ember a bűneit, áthárította a bárányra, jelezve, hogy a bűnöknek egy rendezése lehetséges, igazságban és szeretetben, ha valaki átvállalja tőlünk a bűneink következményét, és a helyünkbe áll, mert hogyha nekünk kellene a bűneinkért számot adni, akkor senki nem maradhatna meg, mindenki meghalna egyszer s mindenkorra. De van helyettesítés, van isteni megoldás, ugye a bárány Krisztust jelképezte, aki átveszi, magára veszi az emberiség bűneit. Az az ember, aki áthárította a bűneit, a másik kezével meg kellett, hogy ölje a bárányt. Tehát egyrészt láthatta az Isten szeretetét, hogy az Isten átveszi tőle a bűneit, nem nekem kell a bűneimért végső soron meghalnom, de láthatta azt is, hogy valakinek a bűnökért meg kell halni, mert a bűnök végső következménye a halál. Magába hordozza a bűn a leépülést, a pusztulást, a megsemmisülést. Tehát a saját kezével kellett megölni, ami egy megrázó cselekmény volt, az egész áldozati rendszernek egyik legmegrázóbb cselekménye, hogy egy ártatlan bárányt, akit otthon előtte már be kellett szerezni, ott kellett tartani a háznál, el kellett vinni Jeruzsálembe, vagy ha ott szerezték be, ott is egy-két nappal előtte be kellett vásárolni,
És ezt a szerencsétlen, szelíd kis báránykát a saját kezével kellett annak az embernek megölni, miután ráterhelte rá a bűneit. Itt állt akkor vele szemben a bűnös emberrel, a bűnvallomást tevő emberrel szemben a pap. A pap felfogotta a vérből, előtte előkészült a szolgálatára, azért volt itt az a mosdó medence, megmosta a pap a kezét, a lábát, tehát hogy aki ennek a szolgálatban tevékenykedik, annak tisztának kell lenni, tehát a papok számára ez előírás volt. Felfogta a bárány vérét egy tégelybe, belépett, itt is volt egy ajtó, egy nyílás, ezen keresztül már csak a pap léphetett be, tehát a szentély második részébe csak a pap léphetett be. Az emberek nem mehettek ide be. Hétkarú gyertyatartó, mert nem csak a bárány jelképezte Krisztust, az eljövendő megváltott, hanem a hétkarú gyertyatartó is, mondván, hogy ha Krisztus nem vállalta volna az emberért az áldozatot, akkor sötétség lenne mindenkinek az élete, reménység nélkül halnánk meg, mert mindenki a maga bűneiért kellene, hogy elviselje a végső következményét a bűnnek, tehát az elveszést. A világossággal, a hétkarú gyertyatartóval szemben itt volt a szent kenyerek asztala, ami megint csak Krisztust jelképezte, mint az élet kenyerét. Az eljövendő megváltó, a világosság, az eljövendő megváltó, az erőt adó. Ide belépett a pap, és a tégelyből, amiben vitt a vérből, hintett itt a kárpitra, ami elválasztotta a szentély középső részét a legbelső résztől. És ez a cselekmény, amit önöknek azért kellett elmondanom, mert ez nem magától értetődő, sajnos ezt nem tanítják, és ezt nem is ismerik. Amikor én ezt megismertem, persze nem így egy előadásból, hanem hát hosszabb időn keresztül foglalkozván ezzel a kérdéssel, nyugodtan mondhatom, hogy akkor hullott le a hályog a szememről, én akkor értettem meg Krisztus áldozatát, miért volt erre szükség, miért kellett meghalnia Krisztusnak. Egy félelmetes, nagy jelképes cselekmény volt azzal kapcsolatban, hogy szabadulhatunk meg a bűneinktől. A Biblia szerint egyféle módon lehet a bűneinktől megszabadulni. Csak egyféle módon, régen is, ma is, holnap is. És ezt az egyféle módot szemléltette ez a szentély, illetve a szentély szolgálata. Tudnék az, hogy a bűnöket egyedül csak Isten veheti el, és Isten is csak úgy, hogy az ember helyébe áll, és amiért nekünk kellene meghalnunk, ő viseli el a bűnök végső következményét. Tehát ha Isten ezt nem csinálta volna, Krisztus nem jön el és nem hagyja magát megfeszítetni a keresztfán, akkor Istennek sem lenne joga a bűnöket elvenni. Istennek csak úgy van joga elvenni a bűneinket, hogy rendezi a bűnadósságunkat, vagyis a bűn végső következményét, a halált, méghozzá a második halált, ő maga szenvedi el. Ezt az Ószövetségben 1500 éven keresztül, ha kellett, nap-nap után láthatta egy zsidó ember, hogy nekem személyesen ide el kell jönnöm, nekem személyesen Isten elé kell, hogy járuljak, ha én meg akarok szabadulni a bűneimtől, azt fejezzem ki, hogy én úgy meg akarok szabadulni a bűneimtől, mint hogy a kezemmel így oda teszem a kezemet a bárány fejére, hogy most már ne engem terheljen a bűn, én ki akarom vetni a bűnt az életemből. De hogyha én ki akarom vetni a bűnt az életemből, egy valamit tudomásul kell vennem. Hogy ugyan nem én halok meg a bűnökért, mert most már nincs bennem a bűn, tehát kivetettem a bűnt, de valakinek meg kell halni, méghozzá olyan valakinek, akinek egyébként nem kellene meghalni, mert egy másik ember nem veheti el a bűneimet, mert neki a saját bűnei miatt kellene meghalni. Tehát csak az Isten veheti el a bűneimet. Csak az Isten áldozata által lehet a bűnöket rendezni. És ez az Ószövetségben, ahogy említettem önöknek, 1500 éven keresztül gyakorlat volt. A szenthely igazsága, amit a proféciánk jelez, azonban micsoda? Mit jelent az, hogy kiderül a szenthely igazsága? Most már látjuk a szenthelyet, látjuk, hogy itt egy nagyon nagy jelentőségű cselekmény zajlott, de mit jelent ez, hogy a szenthely igazsága ki fog derülni? Ez annyit jelent, hogy a bűnöktől való megszabadításban ez a templomi áldozati rendszer két fokozatot különböztetett meg. Az egyik fokozat volt a bűnbocsánat, a másik fokozat volt a bűneltörlés. Ez az áldozati rendszerben káprázatos világossággal állhatott mindenki előtt, vagyis
Ha egy ember megbánta a bűneit, akár naponta elmehetett Jeruzsálembe és bűnbocsánatot kérhetett. Persze azért nem mentek naponta, mert hát ugye ezzel komolytalanná tették volna az egész megbánást. Azért nekünk kell egy bizonyos időszakasz, hogy azért visszatekintsünk az életünkre, számba vegyük, hogy hol tartunk. Tehát ezért Isten egy évi 3 alkalmat írt elő, de elvileg bármelyik nap, minden nap ott lehetett egy ember, aki a bűneitől akart szabadulni. Ha ő oda tette a bárányt, hittel mondta, hogy én utálom ezt a bűnt, nem akarok olyan lenni, mint tegnap voltam, vagy tegnap előtt, én nem akarok rosszat tenni. Istenem, segíts, hogy megszabaduljak a bűntől, megölte azt a bárányt, levétetett tőle a bűntehel, tehát róla a bűntehel levétetett, és ez az ember Istentől bűnbocsánatot kapott, ha ezt valóban őszinte szívvel végezte el. Igen ám, de ezzel nem fejeződött be a cselekmény, ahogy előbb mondtam önöknek, hanem a pap bevitte a vért, meghintette a kárpitot, és az emberünk bűnének a következménye, hogy a báránynak meg kellett halni, az itt maradt a kárpiton, mint vér, mint nyom, mint a bűn végső következménye. Egy évben egyszer a nagy engesztelési napon, ez a Jom Kippur ünnepe volt, a 7. hónap 10. napján volt ez a nagy engesztelési nap. Egyedül egy valaki beléphetett a templom legbelső részébe, a Szentek Szentjébe. Mert ahogy említettem, az udvarba beléphettek az emberek, a középső részbe már csak a papok léphettek be, de a papok se léphettek be ide a Szentek Szentjébe. A Szentek Szentjébe csak egy valaki léphetett be, és az is csak egy évben egyszer. Ez volt Izrael főpapja. Izrael főpapja levetette a maga díszes ornátusát, egyszerű gyolcs efódot öltött, magáért és a családjáért áldozatot hozott, hogy ő képviselhesse az egész nép ügyét, és egy évben egyszer a 7. hónap 10. napján belépett ide a Szentek Szentjébe, és itt következett be egy döntő cselekmény, amit ha megértünk, akkor megértjük a dánieli látomást és a dánieli proféciát. Mi volt ez a döntő cselekmény? Az, hogy bárki bűnbocsánatot kaphatott a bűnei elrendezéséért, de ezzel a bűnök végképpen még nem voltak rendezve. A bűnökből ugyanis Isten a Biblia szerint 2 lépcsőbe tud mindenkit kiszabadítani. Az egyik lépcső, hogy megbánást érezzünk, és ne azonosuljunk a bűnnel, tehát, hogy tényleg vessük ki a bűnt az életünkből. Ekkor az ember kap bűnbocsánatot. No de, a kérdés az, hogyha az életemben én annyiszor bocsánatot kérek, és mondom, elvileg minden nap bocsánatot lehetett kérni, de hát sokszor kér az ember bocsánatot. De mi a nagy kérdés, amit ma mondjuk ateista emberek is fölvetnek, mint kérdés, hogy kérem, hát már annyiszor kérnek bocsánatot, vagy annyiszor próbálják rendezni a múltat, vagy a gonosz dolgaikat, de mikor lesznek már valósággal jobbak azok, akik hisznek? Valósággal jobbak kik lesznek? Azok, akik a bűnbocsánattal nem élnek vissza. A bűnbocsánat hatalmas lehetőség, de a bűnbocsánattal vissza lehet élni. Ha valaki elkövet bűnöket, megbánja a bűnöket, de aztán úgy tekint előre, hogy hát tulajdonképpen, ha majd újra bűnöket követek el, akkor újra megbánom, és akkor majd újra rendezem. Ez már ugye érezni magán az egész gondolkodáson, hogy túl könnyűre veszi a dolgot. Ez már visszaélés a bűnbocsánattal. Az nem él vissza a bűnbocsánattal, aki hisz abban, hogy a bűnbocsánat után erőt kapjunk, hogy ténylegesen ne vétkezzünk, tehát más emberek legyünk. A bűnbocsánat tudni nem egy formális dolog, hogy most te elkövettél egy bűnt, jó, megvan bocsátva, mert megbántad. Megint elkövettél, megint megvan bocsátva. A bűnbocsánatban erő kell, hogy legyen, hogy a jövőben ne kövessünk el bűnt. No de mikor derül ki az, hogy az ember nem élt vissza a bűnbocsánattal, hanem a bűnbocsánatot a javára fordította, komolyabb lett az életében, valóban le tudott győzni bűnöket, elhagyott bűnöket, soha nem jöttek vissza bűnök, más bűnök megerőtelenültek, és hát szóval komoly, egy ember fejlődött az életében, tehát a bűnbocsánat nem felelőtlenné tette, hanem éppen az életének az átalakulásához segített elő. A főpap, amikor belépett a Szentek Szentjébe, akkor az évközben idehárított bűnök végső eltörlését kérte az Istentől. Vagyis azt, hogy akik komolyan vették a bűnbocsánatot, azoknak a bűneit az Isten véglegesen törölje el. De Isten véglegesen mikor tud eltörölni bűnöket?
csak is az életút lezárulása után, csak is akkor, amikor megvizsgálja, hogy egy ember az életében tényleg fejlődött valamit, amikor hívővé vált. Ha komolyan vette a vallását, akkor más ember lett, akkor az Isten azt mondja, hogy ennek az embernek nem hiába adtam bocsánatot, ez az ember nem élt vissza a bűnbocsánattal, ez az ember más lett, és ezért én eltörlöm a bűneit, semmi adóssága nincs neki. Jézus ezt nagyon világosan egy példázatában állította elénk, ez az adószolga példázata. Miről szól az adószolga példázata? Egy embernek van 10 000 talentumnyi adóssága. Körülbelül ennyi mindannyiunk bűnadóssága is. Mérhetetlen. De a 10 000 talentumot nem lehet megszámolni, az csak biliárdokkal azonos. Megy az urához az ember, és könyörög, hogy majd megadja a tartozását. Nem tudja megadni a tartozását. Nem tudja megadni. De az úr kegyelmes. A király elengedi neki a 10 000 talentumot, megbocsátja neki a bűneit. De Jézus hogy folytatja a példázatát? Itt vége van a példázatnak, hogy milyen kegyelmes az Isten, hogy valakinek csak úgy megbocsátja a bűneit, mert ő elszenvedte a bűnök rendezését, vagyis a Krisztus áldozata az minden bűnt megbocsáthatóvá tesz. Itt nincs vége a példázatnak. A példázat azzal folytatódik, hogy a mi emberünk kimegy a palotából, és találkozik ő is egy adóssal, aki neki adós, de összesen csak néhány dénárral, és az az ember is rimánkodik, hogy várjál, megadom az adósságomat, de a mi emberünk azt mondja, torkának ugrik, és azt mondja, hogy rögtön add meg ezt a 100 dénárt. Felháborodva viszik a hírt a király szolgái, hogy te elengedtél neki 10 000 talentumot, ő meg a másik embernek nem tudja elengedni a 100 dénárt. Tehát Jézus itt a példázatban is nagyon világos különbséget tett a bűnbocsánat és a bűn eltörlés között miben, hogy mikor meghallja a király ezt a hírt, akkor visszahivatja az adóst, és azt mondja, hogy ha én tőlem elfogadtad, hogy elengedtem a 10 000 talentumnyi adósságot, te meg nem tudtad elengedni a sokkal kisebb adósságot a magad szolgatása iránt, akkor gyere vissza, az adós leveled megvan, és ameddig meg nem fizetted a 10 000 talentumot, addig nem hagyhatod el a palotámat. Vagyis Isten mindenkinek megbocsát, de aki visszaél a megbocsátással, és más embernek nem bocsát meg, az olyan ember, aki magára nézve igényeli, hogy Isten neki megbocsásson, de ő maga kőkemény és irgalmatlan a másik ember iránt, pedig értelmetlen, mert mi nagyon sok bűnt felhalmozunk az Istennel szemben egy egész életben, és egy másik ember, ha a legnagyobb rosszat teszi is velünk, ez valóban ehhez képest csak 100 dénár. De az ember veszi a merészséget és elköveti ezt az igazságtalanságot, akkor az Isten azt mondja, hogy igen, én megbocsátottam neked. De ha te nem tudtál megbocsátani másoknak, akkor én nem törlöm el a bűneidet. Akkor fizesd meg nekem az adósságot, akkor megmaradnak a bűnök. Tehát az ószövetségi szentély szolgálatban döntő dolog volt, hogy a bűnbocsánat az első lépcső, a bűn rendezésében az első szakasz, de a végső szakasz a bűnöknek az eltörlése, amivel a kettő között az a különbség, hogy itt konkrét bűnökre kapunk bocsánatot, itt pedig egy egész életet nyilvánít Isten igaznak. Ez döntő dolog. Ez naponkénti szolgálat volt, és a papok végezték, ez évenként egyszeri szolgálat volt, és a főpap végezte. Még egyszer mondom, itt ezzel az világosodhatott meg minden gondolkodó ember számára, hogy Isten megbocsátja a bűnöket, a konkrét bűnöket, ha azt őszintén kértük és szembefordultunk, de ez még csak az első lépés. A bűnök végleges eltörléséhez az is kell, hogy én ne éljek vissza a bűnbocsánattal, és Isten engem akkor nyilváníthat igaz embernek, akkor mondhatja, hogy ez az ember élni fog, és az örök élet polgára lesz, hogyha egy emberről az Isten meghozza a döntést, hogy ez az ember az életben fejlődött, átalakult és méltóvá vált az Isten országára. Ez volt a papi szolgálat, ez a főpapi szolgálat. Ez volt a konkrét bűnökért való megbánás szolgálata, ez meg az egész Izrael bűneinek a végső eltörlése, a főpapi szolgálat. Na most ezután megint csak egy nagyon ismert dologra hivatkozom, a kedves hallgatók tudják, hogy Jézus Krisztus halálakor, amikor Jézus nagyot kiáltott a keresztfán, hogy elvégeztetett, beteljesedett, a templomban valami történt. Máté evangélium a 27. fejezete közli, hogy a templomban az történt, hogy meghasadt a kárpit. Ez a kárpit ketté hasadt, és ahova senki nemhogy
be nem láthatott, de be sem léphetett, nyilvánvalóvá vált mindenki előtt, hogy Krisztus halálával a földi templomnak vége. Földi templomokra szükség nincsen. Földi templom szolgálat addig volt, ameddig Krisztus el nem jött. Mert ebben a földi templom szolgálatban, amit a zsidó nép 1500 évig végzett, a bárány is Krisztust jelképezte, a világvilágossága, a menoszte, szent kenyér.

volt a fontos, hogy Síró vagy Jeruzsálem, hanem maga ennek az egész dolognak a megértése. De amikor meghasad a kárpit, és vége van az egész ószövetségi szolgálatnak, amit különben elolvashatnak szó szerint Dániel könyvében, itt a 9. fejezetben, mert az egyik kijelentés az, hogy véget vet a véres áldozatnak és ételáldozatnak. Vége van az ószövetségi áldozati rendszernek. Semmire nincs szükség. Templomra, szertartásra, áldozati tárgyakra, semmire nincs szükség. Na de akkor hol és hogyan rendezhetők el a bűnök? Itt kell tudni azt Mózes 2. könyve 25. fejezete alapján, hogy amikor Isten azt mondta Mózesnek, hogy így és így kell a templomot megépíteni, akkor Isten azt mondta Mózesnek, hogy a földi templomot a mennyeinek a másolatára készítsd el. Ebben nem volt semmi különleges dolog, hiszen ha leszögeztük, hogy Istennel lehet elrendezni a bűnöket, akkor nyilvánvalólag a mennyben volt mindig is a bűn elrendezés színhelye. Ha itt a földön egy ember csak azért ment el Jeruzsálembe, hogy egy ceremónián részt vegyen, azzal ugyan semmit nem ért el, de hogyha az ő szívében az volt, hogy én most az Isten színe előtt állok, és én az Istennel akarok megbékélni, és a bűneimet a megváltóra helyezni, akkor szabadulhatott meg a bűneitől. Tehát ez az ószövetségben is ez volt, hogy maga Dávid is kimondta az 51. Zsoltárban, hogy nem a bárányok és bakok vérében gyönyörködsz Istenem, hanem a töredelmes és megbánó szívet nem veted meg. Tehát nyilvánvaló, hogy Isten színe előtt kell megjelenni valakinek, és az új szövetség idejében tehát nincs szükség templomra, de szükség van arra, hogy minden egyes embernek személyes Isten ismerete és személyes Istennel való kapcsolata legyen. Ugye az új szövetség lényegét Jeremiás könyve 31. fejezete olyan világosan elmondja, amilyen világosan csak lehet. Azt mondja ott a próféta 600 évvel Jézus előtt, Jeremiás 31. fejezetében, a 31. verstől, hogy az Isten majd új szövetséget köt az emberekkel, az elméjükbe és a szívükbe írja a törvényt, az Isten mindenkit önmagához hív, hiszen Isten teremtménye minden egyes ember, Krisztus mindenkiért meghalt, és Krisztus által minden egyes embernek egyenes bejárása van Isten trónusához a mennybe. Amikor Jézus meghalt, föltámadt és a mennybe ment, a földi templom helyét elfoglalta az, ami azelőtt is létezett. Itt a földön csak kiábrázolta Isten egy nép által, a zsidó nép által. Jézus mennybe menetele után mindenkinek személyesen az Istennel kell elrendezni a bűnöket. Ez az őskeresztények és az ókeresztény kor hívői előtt teljesen nyilvánvaló volt. De bekövetkezett egy hatalmas nagy változás a 4. és 6. század között a kereszténységben, és erről most azért nem csak azért nem beszélek, mert az időm vészesen halad előre, hanem azért nem beszélek, mert a Bibliai Látomások című sorozatunk úgy van megalkotva, hogy erről fogunk beszélni, mert más látomások, ezutáni új szövetségi látomások ezt folytatják. Tehát amikor majd rátérünk Péter, Pál, János jelenések könyve látomásaira, akkor majd tessenek erre visszaemlékezni, vissza is fogok utalni rá, ugye az ismétlés a tudás anyja, vissza fogok utalni rá, hogy ez mind ezt folytatja, hogy amikor Jézus a mennybe ment, mindenkinek személyes bejárása van a mennyben, és ezt a kereszténység első 3 évszázadában ezt hirdették és tudták, de a 4.-6. század között a kereszténység történelmében létrejött egy borzalmas eltorzulás, ami röviden és egyszerűen így fogalmazható meg, így összesíthető, hogy a mennyei bűnelrendezés helyébe a földi bűnelrendezést kezdték odaállítani. A kereszténységben templomokat kezdtek építeni, és fölhatalmazták a papságot azzal, hogy majd Krisztust ők képviselve adnak bocsánatot az emberek bűneire. Kialakult a kereszténység történelmében az, ami egy félelmetes torzulás, a laikusok csoportja és a klerikusok csoportja. Laikus volt az egyszerű keresztény, aki nem lett szerzetes és pap, és klerikus volt az, aki az egyházi szolgálatba lépett, és azt mondták, hogy ha valaki ezeknek az embereknek nem mondja el a bűneit, ez a gyónás intézménye persze nem 4. 6. századi, csak 10. század utánról vannak erről igazán részletes dokumentumok, de

0: Minden esetre beteljesedett ez, hogy a mennyről és Krisztusról és az Istennel való személyes kapcsolatról az emberek figyelmét elterelve a földi templomokra és a földi klérusra irányították. Ezért nem is tudhatták sem Miller, sem más azt, hogy mit jelent az, hogy kiderül a szent hely igazsága. Amikor valóban megértették ezt a proféciát, a 2300 éves proféciát, akkor egy csapásra teljesen bebizonyosodott ennek a tartalma. Krisztus miután meghalt, föltámadt és a mennybe ment, elkezdte a mennyben a papi szolgálatát. Tehát Jézus mennybe menetele után mindenki személyesen Krisztushoz fordulhatott a bűneinek bocsánatáért, a megváltóhoz, aki az életét adta az emberiségért. Krisztus mindenkinek megbocsátott, aki őszintén kérte ezt a történet folyamán, bárhol is ért, bárhol is lakott. Akár tudott Krisztusról, akár nem ismerte részletesebben a tanításait, csak érezte annak a szükségességét, hogy Istenem segíts, és ne legyek olyan, és ne tegyek olyan rosszat, mint ma. Krisztus a történelemben gyakorolta azt a szolgálatát, amit az Ószövetségben így nevezhetünk, hogy papi szolgálat. De nyilvánvaló, hogy akkor, amikor Krisztus második eljövetele közeledik, Krisztusnak a másik szolgálatát is gyakorolnia kell, vagyis a papi szolgálat mellett a főpapi szolgálatát. Ez mit jelent? Ez annyit jelent, hogy Jézus a második eljövetelekor, amelynek a napját és óráját nem tudjuk, azért van itt ez a nagy kérdőjel, Jézus, amikor másodszor eljön, fel fogja támasztani a Biblia szerint az igaz embereket. A történelemben bármikor is élt igaz emberek feltámadása ekkor lesz. Na de hogy fogja Jézus feltámasztani az igaz embereket, ha nem úgy, hogy az ítéletben visszaítéli nekik az életet? Hogy az ítéletben, amit a mennyben folytat, és ez a főpapi szolgálat, hogy visszaítéli nekik az életet, mondván, hogy ti megbántátok a bűneiteket, de nem éltetek vissza a megbocsátással, komolyan vettétek, hogy az én vérembe került, hogy ti megbánhassátok, és megtisztulhassatok a bűneitektől, és én, mivel hittetek bennem, és nem éltetek vissza a megbocsátással, én az egész életeteket igaznak nyilvánítom, és akit Jézus igaznak nyilvánít az ítéletben, az ítélet lezárulása után, a második eljövetelekor annak adhatja vissza az életet. Az ítéletnek ez az első szakasza, Péter első levele, 4. fejezet 17. verse szerint, ami világosan mondja, hogy először az Isten házán kezdődik az ítélet, de ezt már Dániel könyve 7. fejezetében látomásban is láthatjuk, hogy Krisztus a második eljövetele után ítéletet tart először azok fölött, akik egyáltalán igényelték az ő közbenjárását az atyánál, akik elfogadták az ő áldozatát. Tehát eddig van Krisztusnak a történelemben a papi szolgálata, de itt elkezdődik Krisztusnak a főpapi szolgálata, és a főpapi szolgálatnak mi a lényege? Hogy az évközben idehárított bűnöket, tehát most megint visszamegyek az ószövetségi példához, mert itt szemléletes, tehát az évközben idehárított bűnöket a nagyengesztelési napon a főpap egyszer s mindenkorra eltörölte. Tehát ami itt lezajlódott az ószövetségben a nagyengesztelési napon, a kereszténység történelmében egy bizonyos időponton túl ez fog zajlani, és ennek az időpontját adta meg Isten ezzel a 2300 éves jövendőléssel, hogy ettől az időponttól kezdve elkezdődik az ítélet. Vagyis Krisztus mielőtt eljönne másodszor, azelőtt neki az ítéletet el kell kezdeni, az igazak fölötti ítéletet, hogy visszaadhassa majd az igazaknak az életet, utána lesz majd a nem igazak fölötti ítélet, de ez most kívül esik a tárgyalásunk körén. Fölvethető azonban a kérdés, hogy kiderül a szent hely igazsága, tehát a jelképesen a mennyre hárított bűnök, amiket az emberek a történelem során megbántak, és kérték Jézustól, hogy vegye át a bűneinket. És Krisztus ezeket a bűneiket semmissé nyilvánítja. És ez az ítélet kezdete, fölmerül még az a kérdés, hogy miért kellett ezt a 2300 éves jövendőléssel kinyilatkoztatni. Hiszen, hogy mi történik a mennyben, erre mondhatjuk azt is, hogy hát ez az Isten dolga, ez az Atya és a Fiú dolga, mennyiben vagyunk mi közreműködők emberek, akik mégiscsak itt a Földön élünk. És itt szeretnék rámutatni a Dániel 8.14 másik értelmére, mert az, hogy megtisztítatik a szent hely, ez így is fordítható, hogy kiderül a szent hely igazság, hogy egyébként idéztem a Károlyi Bibliából. Nem csak a mennyben történik valami 1844 után, itt a Földön is történik valami. Mi történik a Földön? Kiderül ez a tanítás. Világossá válik mindenki előtt az, amit azelőtt évszázadok temettek el. Hogy egyedül az Istennel, Jézus Krisztus által lehet rendezni a bűnadósságunkat. Tehát Istennek a személyes megismerésére, Istennel való kapcsolatra és Jézus Krisztussal való szövetségre van ahhoz szükség, hogy meg tudjunk szabadulni a bűneinktől. Mi, kik temették el ezt az igazságot? Itt jön a proféciának a legfájdalmasabb pontja, és ezzel fogunk foglalkozni majd a következő előadások egynémeikében, mert ezt az igazságot nem más vallások támadásai temették el, nem az ateisták temették el, hanem a romlás a kereszténység legbelsejében ütötte fel a fejét, ezt az igazságot a középkori kereszténység temette el. A középkori kereszténység, ami a 4.-6. századtól fogva egy másik profétikus időpont, egy hétszer, a Bibliában hétszer van benne ez az 1260 éves időpont, egy 13 évszázadig tartó elfajulás temette el. Isten helyébe és Jézus Krisztus helyébe emberi tekintélyeket állítottak. Az Istennel való bűnelrendezés helyébe emberi hagyományokat és eszközöket állítottak. A kereszténység döbbenetes eltorzulása már-már ezt az egész tanítást a semmibe lökte le, de Isten ezt a tanítást itt a Földön is vissza tudta hozni nem is 1000 éves, vagy hány évig volt Csipke Rózsika álma, 100 év, vagy nem is tudom mennyi, hát ez olyan 1500 éves Csipke Rózsika álmából. Egy hatalmas nagy csalódás által, mert a Miller mozgalom itt várta Jézus megjelenését, de miután nem jelent meg Jézus, és utána néztek, hogy mi az, hogy szent hely. Elkezdték olvasni Mózes 3. könyvét, zsidókhoz írott levet, és a többi, aminek a lényegét én most sűrítve elmondtam önöknek. És amikor a nagy csalódás bekövetkezett, hogy nem az lett meg, amit vártak, egy nagy csalódás által tisztázódott ki a dolog, hogy Isten nem is Krisztus második eljövetelét jelentette ki, hanem azt, hogy kiderül a szent hely igazsága. Kiderül a mennyben, megtisztítatik a mennyei szent hely, Jézus elkezdi a főpapi szolgálatát a mennyben, tehát az emberiség története az utolsó korszakába lépett. Mert amikor az ítélet elkezdődik, az már az utolsó korszak. Ezt egyébként a Jelenések könyve 3. fejezetében az utolsó üzenet, Jézus utolsó üzenete, a laodíceai üzenet teljesen nyilvánvalóvá teszi, mert a Laodícea név magyarra fordítva annyi, hogy az ítélet népe. Az ítélet idején élünk. Fejünk fölött a mennyben az ítélet zajlik. Krisztus előkészíti a második eljövetelét. És eközben a Földön is párhuzamban a mennyei történéssel, itt is azért beindulnak bizonyos történések, a középkori teljhatalma lejár a kis szarvnak, a középkori eltorzult vallásosság a 18. század végén döntő döfést kapott, ugye a nagy francia forradalom idején, vallást és államot szerencsére ketté választottak, 200 éve az emberiség kicsit föllélegezhetett egyáltalán, aki nem a vallás iránt érdeklődik, az is. Nem élünk már a középkorban, ahogy szoktuk mondani, valóban szívünk minden hálája lehet ez, mert ha most mondjuk a középkorban élnénk, akkor azt hiszem egy szép mágia várna odalent bennünket, mindannyiunkat, hogyha ilyen kérdésekről beszélgetnénk. Vagy esetleg a kerékbetörés között választhatnánk, vagy esetleg előtte még egy kis tüzes vaspróba és egyéb más nyalánkságok között. Tehát szerencsére nem élünk a középkorban. Óriási fölszabadulás. Szerintem az emberiség ezt nem tudja értékelni, mert az emberiség visszagyalogol most a középkorba. Államot és egyházat újra egyesíteni akarnak, és újra az emberi tekintélyek időszaka jön, hogy már valaki hozza helyre ezt a világot, mert szétmegy ez a világ, hát szükség van egy világot összetartó hatalomra, ugyan ki legyen ez. A Biblia szerint a kis szarvra esik majd újra a választás, a legrégebbi hatalom, annyiszor úrrá lett már a történelmi nehézségeken, ez is benne van a Szentírásban. Jelenések könyve 13. fejezete azt mondja, hogy halálos sebet kap ez a kis szarv, de a halálos sebe begyógyul, és az egész föld csodálva fogja követni. Tehát egyáltalán nem arról van szó, hogy ez a kis szarv, ugye ez egy gonosz hatalom, de nem arról van szó, hogy ő magát rá tudná erőltetni az egész emberiségre. Az emberiség óhajtja azt, hogy ne szabad legyen, hanem szolga legyen. Megírta ugye híres betétjében, sokat hivatkozom rá, de tessenek elolvasni Dosztojevszkijnek a Karamazov testvérek című művében a nagy inkvizítor jelenetet, ami arról szól, egy legenda, hogy a középkorban megjelenik Jézus a spanyol inkvizíció évszázadaiban, és a legenda szerint megkérdezi Jézus a spanyol főinkvizítort, hogy hogy lehet, hogy az én nevemben megölitek az embereket, és mágiára viszitek az embereket. Akkor a nagy inkvizítor megdörzsöli a kezét, és azt mondja, hogy Jézus Krisztus, ha továbbra is szabadságról, meg szeretetről beszélsz, téged is megölünk, úgyhogy jobb lenne, ha távoznál talán, de elmondom neked, hogy miért öljük meg a te nevedben az embereket. Azért öljük meg az embereket, mert ők meg akarják magukat öletni. Mert az embereknek nem kell a szabadság. Az embereken a szabadság olyan, mint egy nagy terhes súly, nem tudják vinni. Mi az egyház azt mondjuk, emberek, ne roskadozzatok már ilyen súly alatt, mi a szabadság, adjátok nekünk át. És mi majd cserébe megmondjuk, hogy hányszor kell gyónni, áldozni, búcsújáróhelyre menni, vezekelni, mindent pontosan előírunk, és ha ti ennek fejében ezt megteszitek, de ha nem teszitek meg, az se baj, csináljatok úgy, mintha megtennétek, és akkor üdvözülni fogtok. Hát ez az Jézus Krisztus, ez az, ami sikeres és nyerő a történelemben. Igaz a mondás valóban, hogy kettőn áll a vásár. Ne szídjuk csak a földi hatalmasságokat, akár politikai, akár vallási hatalmasságokat. A földi történelmünk azért reménytelen, mert nem csak a hatalmasságot akarják elnyomni azokat, akik lent vannak, hanem az elnyomottak is vágyakoznak arra, hogy elnyomottak legyenek. Szegény Petőfi például ezzel nem tudott napirendre térni, hogy ilyen birka az emberiség. Petőfinek az Apostol című nagyműve, meg az egész munkássága, levelei mindig ezt panaszolják, hogy az emberek rettenetesek, mert azt még csak megértenénk, hogy vannak ilyen gaz, nem tudom én, 8. Henrikek, akik mindenféleképp tort akarnak ülni az alattvalókon, de hogy az alattvalók ezeknek tapsoljanak, és ezeket kövessék, ez az már észbontó, de ezért is mondta Jézus Krisztus, amikor eljött az első eljövetelekor, hogy ő nem a hatalmasok, de nem is a szegények az elnyomottak országát akarja megalapítani, ő az Isten országát akarja megalapítani. Mihez hasonlítsam az Isten országát? Mihez hasonlítsam azt? Az emberi történelem reménytelen. Mert az ember visszaél a hatalommal, ha hatalom van a kezében, és ha nincs hatalom a kezében, akkor meg nagyon könnyen hagyja magát leigázni. És ezért van szükség arra, hogy egy új világ induljon az útjára. A földi történelem úgy, ahogy van, reménytelen, és egyre borzalmasabb. Egyrészt, akik hatalmon vannak, azoknak is kicsiszolódik a manipulációs eszköztáruk. Akik meg lent vannak, azok egyre inkább eltompultak, hiába vannak most 6 milliárd 300 millióan, de tulajdonképpen mindenki a lelke mélyén Krisztust kiállt, és mégis Barabás jön ki a nagy szózatból. Ezért ennek az emberi történelemnek be kell fejeződnie, de mielőtt befejeződik ez az emberi történelem, Isten nem csak a mennyben kezdi el az ítéletet, amit el kell kezdenie, mert Isten minden egyes embernek, akinek örök életet ad, tessenek meg, örök életet adni egy embernek, hát azt meg kell vizsgálni az életét, hogy valóban méltó volt-e a bűnbocsánatra, és méltó-e a bűnök eltörlésére, de nem csak a mennyben kezdődik el valami, hanem elkezdődik a földi történelemben is, mert a földi történelem végén csak az az ember fog megállni, aki élő állapotban éri meg például Jézus második eljövetelét, csak azok az emberek fognak megállni, akik a bűneiket valóban Istennel akarják elrendezni, akik becsülik Krisztus áldozatát, akik személyesen komolyan veszik azt, amit Jézus egyik utolsó szava volt, János evangéliuma 21. fejezet 22. versében, te kövess engem. Jézus így búcsúzott a tanítványaitól. Ezt mondta Péternek és rajta keresztül mindenkinek, hogy te kövess engem. Nyilvánvaló, hogy az ezutáni látomások, amelyeket majd részletezni fogunk, ezzel az időszakkal fognak nagyon sokat foglalkozni. Hogy lehetett az, ki tudta elérni azt, hogy a kereszténység történelméből a legdrágább dolgot ki tudta iktatni? Ki tudta azt elérni, hogy Krisztus helyett másokhoz forduljanak az emberek? Ki tudta elérni azt, hogy ezt Krisztus nevében tegyék? Tehát Krisztus nevében eltávolítani Krisztustól az embereket. Hát azért ez, hogy mondjam, azért ez teljesítmény, nem? Ez teljesítmény. Erre mondja a Szentírás azt, hogy erre az ember nem lett volna képes. Itt Krisztus nagy ellensége, Sátán tudta azt elérni, amit majd a következő látomásaink be fognak mutatni, hogy először elhintette a diotrefészi szellemet. Most erről többet nem mondok. János harmadik leveléből, ha valaki elolvas két verset, megérti, hogy mi az, hogy diotrefészi szellem. A kereszténységen belül legyen valaki, aki elsőséget kíván, és aki vele nem ért egyet, az kirekeszti az egyházból. Ez már az első, harmadik század között ez a szellem elkezdett tevékenykedni a kereszténység körében. A következő lépés az volt, amikor ez a kis szarv, ami a Bibliában a fenevad, és ami a Bibliában az antikrisztus, ugyanaz tulajdonképpen mindegyik jelkép ugyanarra a hatalomra céloz, kis szarv, egyenlő fenevad, pusztító utálatosság vagy antikrisztus. Következő lépése az volt, hogy beül az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát. Krisztus nevében beszél, de nem Krisztushoz vezeti az embereket. Ez egy döbbenetes dolog. Hát ezt, hogyha mikor nem a Biblia írná, akkor az emberre azt mondanák, hogy megőrült, kérem, aki ilyeneket mond. De ne felejtsük el, Sátán nem szeret nyíltan támadni, mert akkor lelepleződik. Sátán azt szereti, hogy beöltözik világosság angyalának, és azt mondja az embereknek, legyetek vallásosak, legyetek Krisztus követők, szeressétek Krisztust, de ne vegyétek komolyan, amit mond, sőt, meg se ismerjétek. Ezt csinálta a történelemben. Aztán, amikor már beült az Isten templomába, Isten gyanánt mutogatván magát, akkor utána már jön, amit olvastunk a Dániel 8-ban, olvashatunk a Dániel 7-ben, hogy üldözi a szentek népét, részeg a vérüktől, akkor már jön az inkvizíció, és jönnek az egyéb más történelmi vasztettek, és amikor halálos döfést kap, és úgy tűnik az emberek előtt, hogy a kis szarvnak vége van, és az emberiség megittasodik, hogy végre leráztuk az iszonyatos vallási koloncot a fejünkről és a vállunkról, akkor kézen közön újra visszatér ez a hamis valláspolitikai erő, újra a föld vezető ereje lesz, és azt is olvastam most Dániel könyve 8. fejezetében, hogy kéz nélkül rontatik meg. Nincs ember, nincs emberi szervezet, ami ez ellen a hatalom ellen küzdeni tudna. Miért? Mert Sátán jobb kezének az eszköze. Egyedül egy valaki tudja megsemmisíteni, amit így mond Pál apostol, majd megsemmisíti az Úr az ő szájának lehelletével és dicsősége feltűnésével. Jézus második eljövetele vett véget ennek a kis szarv hatalmának, de a 2300 éves profécia lejárta után ezt már egyre több ember meg fogja tudni ismerni, mert kiderül az igazság. Az az igazság, amit ez a kis szarv a földre vetett, megtaposott, döbbenetesek ezek a kijelentések, nem tudom, hogy tetszettek erre figyelni, hogy megtaposott, földre vetett, és közben jó szerencsés. Hát azért mondjuk 13 évszázadig a világ urának lenni, és azt csinálni, amit akar, azért nem kis történelmi idő. Mi mennyit sóhajtoztunk itt holmi szovjet elnyomás idején 60-70 évért. Joggal sóhajtoztunk, én nem azt mondom, hogy most azt szépnek lássuk, joggal sóhajtoztunk 60-70 évért, de kedves hallgatók, gondoljunk arra, hogy az emberiséget 1300 évig megtaposták. Önálló gondolkodás tiltása, lelkiismereti szabadság tiltása, úgy kell gondolkodni, hogy én gondolkodom, aki velem egyet nem ért az eretnek, aki nem ezt az utat követi, az jobb, hogyha megöljük, mint hogy éljen. A gyilkosságot és a vallás nevében való terrort és erőszakot világtörvénnyé tette. Nem kis dolog. Még egyszer mondom, nem kis dolog Krisztustól úgy eltántorítani az embereket, hogy ez Krisztus nevében teszi valaki. Ez a legfélelmetesebb dolog, és a Biblia sem tanításaiban, sem látomásaiban nem tér napirendre e fölött. ezért ne tessenek úgy venni, hogy én most erről a témáról sokat akarok beszélni, de hogyha látomásokról van szó, kövessük végig a látomásokat, még viszont fogunk találkozni ezekkel a kérdésekkel egy-két előadás nyomán. Na de azért legyen egy szép zeneszám a befejezés, az a zeneszám, ami mindennél többet mond. A zeneszerző zsidó származású Mendelssohn, nagyon jól ismeri a család az Ószövetséget. Mendelssohn egyébként református lesz, tehát ő levonja a következtetéseket a Biblia megismeréséből. Az Éliás oratórium, amit most előadtunk a Kertészeti Egyetemen, illetve itt az Olasz Intézetben, ha jól tudom, ez, de nem akkora fordítani, a szívemhez legközelebb álló tenor áriát, ami Baski István előadásában hangzik fel, és amely arra biztat mindannyiunkat, hogy személyesen keressünk. Személyesen keressük Istent és Isten megoldásait. És még annak se higgyünk, ha valaki Krisztus nevében szól, mert Krisztus nevében ugyan sokan szólnak, de nem Krisztusról szólnak.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Bibliai ünnepek című sorozatunkon, ennek a sorozatnak a második alkalmán. A mai alkalmunknak a címe a Pászka vagy Húsvét ünnepe. Múltkor az előző előadáson hallhattuk, és a meghívón is láthatják, hogy ez volt a címe, hogy milyen rendeltetést töltöttek be a régi ünnepek, és hallhattuk a múltkor, hogy a régi ószövetségi ünnepeknek mi volt a célja, mi volt a rendeltetése. Ezen ünnepek mindegyike mélységes tanítást hordozott. Az ünnepek minden egyes mozzanatának megvolt a maga jelentése, a maga szerepe, tehát ezek az ünnepek elsősorban tanító jellegű ünnepek voltak. Láthattuk és hallhattuk a múltkori alkalommal, és hogyha kezükbe veszik ezt a táblázatot, ami most kiosztásra került az előadás előtt, láthatják, hogy néhány ünnep volt az ószövetségi időben az év első felében, és néhány ünnep az ószövetségi ünnepkörnek a második felében, az év első felében, illetve a második felében is ünnepek voltak Izrael népe életében. Az első ünnepkörhöz, a tavaszi ünnepkörhöz három ünnep kapcsolódott, illetve pontosabban négy ünnep. Ahogy látják a táblázaton, kezdődött a tavaszi ünnepkör Krisztus kereszthalálával, azaz a Pászka ünneppel, utána folytatódott a zsenge kéve bemutatásával, ami Krisztus feltámadásának volt a szimbóluma és, előképe, utána következett a pünkösd ünnepe, ami a Szentlélek kitöltésének a jelképe volt, és utána kezdődött az őszi ünnepkör. Az elején azt említettem, hogy három, illetve négy ünnep tartozott a tavaszi ünnepkörhöz. Ezt azért említettem, mert a Pászka ünnepével kezdődően kezdetét vette egy hétnapos ünnep, az úgynevezett kovásztalan kenyerek ünnepe, de ez a Pászkától kezdődött és tartott hét napon keresztül. És ezután az év hetedik hónapjától kezdődtek az őszi ünnepek, kezdődött a kürtzengés ünnepével, utána a nagy engesztelési nappal folytatódott, és befejeződött a sátoros ünneppel. Meghívón is láthatják, és mint ahogy az előbb is említett ünneppel foglalkozunk, a tavaszi ünnepkör első ünnepével, a Pászka vagy a Húsvét ünnepével. És nézzük meg, hogy mindjárt az elején, hogy ez a szó, hogy a Pászka, ez mit jelent. Ez a szó azt jelenti, a Pászka ünnepe, hogy az elkerülés ünnepe. És nézzük meg ezek után, hogy minek az emlékére ünnepelték a Pászkát, Isten milyen alkalomból iktatta be Izrael népe életébe ezt az ünnepet, de ehhez nézzünk meg egy picikét hosszabban, nézzük meg egy picikét hosszabban Izrael népe történetét. A Szentírásból azt látjuk, hogy Isten elhívja Ábrahámot a bálványimádó népek sokasága közül, elhívja Ábrahámot, és rábízza az élő Isten ismeretét, az ő maga ismeretét, rábízza a tiszta igazságot, és rábízza Ábrahámra ezt azért, hogy ne vesszen el az Isten ismerete a világban, a sok bálványimádó nép felfogása között, hanem az élő Isten ismerete megmaradjon, és egy nép között maradjon meg, hiszen Isten látta Ábrahámról, hogy Ábrahám olyan ember, aki az Isten iránt hűséges, az Isten iránt való hűségét nem csak magának tartja meg, hanem az ő leszármazottainak is továbbadja ezt az Isten ismeretet. Azt mondja a Szentírás róla, hogy én tudom, hogy ő megparancsolja majd az ő fiainak, ő utána, hogy mindazt megparancsolják, amit én tanítottam nékik. Tehát Ábrahámot ezért választotta Isten, hogy ő továbbadja az Isten ismeretét az ő leszármazottainak, és így egy nép jöjjön létre, amelyik valóban az igazság ismeretével, az élő Isten ismeretével rendelkezik. És amikor Isten elhívja Ábrahámot, akkor három ígéretet ad Ábrahámnak. A három ígéret a következő volt, hogy az ő leszármazottait megsokasítja, és nagy néppé teszi Ábrahámot. A második ígéret az volt, hogy az ő leszármazottai közül fog származni majd Jézus Krisztus, a szabadító, és kapott Ábrahám még egy harmadik ígéretet is, amit olvassunk el Mózes első könyve 17. fejezetéből, a 8. versből. Mózes első könyve 17. fejezetének a 8. verse a következőt mondja.
és adom te néked és a te magodnak te utánad a te bujdosásod földét, Kánaánnak egész földét, örök birtokul, és Istenük leszek nékik. Tehát Isten megígérte, hogy nem csak, hogy nagy néppé teszi őket, de ennek a népnek hazát is fog, földet is fog adni, a Kánaán földjét fogja örökségül adni az ő népének. És az Istennek ezek az ígéretei elkezdtek megvalósulni Ábrahám életében már, hiszen megszületett Ábrahámnak vén korában, idős korában, ahogy a Szentírás említi, Izsák nevű gyermeke, és Izsákon keresztül kezdett megvalósulni az isteni ígéret, hogy nagy néppé teszi Ábrahámot. A Szentírásban látjuk, hogy Izsáknak utána született egy gyermeke, azaz kettő, Ézsau és Jákob, de Jákob volt az, aki az Isten félő vonalat követte. Jákobnak született 12 fiú gyermeke, és ebből alakult ki az a bizonyos 12 törzs, Izraelnek 12 törzse. És valóban ők nagy néppé lettek. A néppé válásuk kezdetén, amikor még egész kicsiny seregről volt csak szó, egy szűk családi körről, 70 néhány emberről, azt olvassuk a Szentírásban, hogy ők Egyiptomba kerültek, és ők tulajdonképpen Egyiptom földjén váltak igazából nagy néppé. És néhány száz esztendő elmúltával arról beszél a Szentírás, hogy több mint 600 ezer fegyverfogható férfi volt az Izrael népe között. Tehát valóban nagy néppé váltak az egyiptomi tartózkodásuk idején. De a Szentírás arról beszél, hogy amikor ők Egyiptom földjén elkezdtek szaporodni, sokasodni az Isten ígérete szerint, az egyiptomiak különböző nehézségeket és akadályokat gördítettek a nép útjába, a nép életének útjába. A Szentírás egyenesen arról beszél, hogy a népet elkezdték sanyargatni, hiszen látták, hogy milyen életerősek, mennyien vannak, mennyire elszaporodtak, és elkezdték sanyargatni Izrael népét, és valóban azt lehet mondani, hogy a végén már szinte rabszolga sorsban élt Izrael népe Egyiptom földjén. Egészen odáig tartott az ő sanyargatásuk, hogy kiadták a rendeletet, hogy minden fiú gyermeket meg lehet ölni, aki az izraeliták közül született. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy nagyon sanyarú sorsban éltek rabszolgaként Egyiptomban, és most olvasnék egy igét Mózes második könyve második fejezetéből ennek a gondolatnak a kapcsán, és akinek itt van a Bibliája, javasolnám, hogy nyissuk ki Mózes második könyvénél a Szentírást, mert ezekből a fejezetekből elég sok igét fogunk a mai alkalommal felolvasni. Tehát Mózes második könyve második fejezetéből a 23. versnek az utolsó részétől kezdem olvasni a 25. terjedő verseket. Izrael fiai pedig fohászkodtak a szolgaság miatt, és kiáltottak, és feljutott a szolgaság miatt való kiáltásuk Istenhez. És meghallotta Isten az ő fohászkodásukat, és megemlékezett Isten az Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségéről. És megtekintette Isten az Izrael fiait, és gondja volt rájuk Istennek. Tehát igen, nyomorúságukban az Istenhez kiáltottak. Isten megemlékezett az Ábrahámmal, Izsákkal, Jákobbal kötött szövetségről, amelynek része volt, hogy nagy néppé teszi, és országot, földet ad nekik. És valóban azt lehet mondani, hogy ettől az időtől kezdve, ahogy itt olvastuk ebben a fejezetben, a második fejezetben, ezután kezdte Isten meg az ő szabadító munkáját Izrael fiainak életében, és elkezdődött az az esemény sorozat, amelyiknek a végén ők birtokba vehették az ígéret földjét, a Kánaán földjét. És Isten ezt az esemény sorozatot azzal indította, hogy elhívta Mózest. Elhívta Mózest arra a szolgálatra, a harmadik fejezetben ezt látjuk, csak a 10. verset olvasom el, megszólítja őt a csipkebokorban, ugye ez a jelenet ismerős a Szentírásból, amikor az Isten beszél Mózessel az égő csipkebokorból, és elmondja Mózesnek, hogy látván látta az ő népének nyomorúságát, és az Isten meg fogja szabadítani az Izrael népét, és azt mondja a 10. versben Mózesnek, hogy most azért eredj, elküldelek téged a fáraóhoz, és hozd ki az én népemet, az Izrael fiait Egyiptomból. Tehát Isten megbízza Mózest ezzel a feladattal, hogy a rabszolga sorsban élő népet, szinte a fogolyként élő népet, Egyiptomban tartózkodó népet hozza ki és vezesse ki Egyiptomból. Isten mindjárt Mózesre bíz egy üzenetet,
mielőtt elmenne a fáraóhoz, és Mózes mindjárt ezzel az üzenettel kezdi a fáraóval való beszédet. Olvassuk el a 4. fejezetből, Mózes 2. könyve 4. fejezetéből a 22. és 23. verset. Tehát Isten elküldi Mózest a fáraóhoz, hogy engedje el az ő népét, az Isten népét, Izrael népét, és ez az üzenet volt, amit továbbítania kellett Mózesnek. Ezt mond azért a fáraónak, így szólt az Úr, első szülött fiam az Izrael. Ha azt mondom néked, bocsásd el az én fiamat, hogy szolgáljon nékem, és te vonakodol elbocsátani, imé én megölöm a te első szülött fiadat. Tehát még semmi nem történt, még a fáraó nem utasította vissza a kérést, a szabadon bocsátásra vonatkozó kérelmet, de az Isten mindjárt ezzel az üzenettel küldte Mózest. Ez volt az első, amit el kellett neki mondani, hogyha ő vonakodik elbocsátani az Izraelt, hogyha ő nem engedi el az Isten népét, akkor az Isten megöli az első szülöttét. Azt olvassuk a Szentírásban, hogy amikor Mózes fáraó meghallja a Mózes által továbbított isteni üzenetet, akkor megkeményítette az ő szívét, és nemhogy elengedte volna a népet, hanem azt olvassuk, hogy annál inkább sanyargatta. A helyzetük annál inkább rosszabb lett Egyiptomban. És az Isten ezután újra elküldi Mózest a fáraóhoz, és elmondja az Isten fáraónak Mózes által, hogyha nem engedi el a népet, akkor jön egy csapás. És ugye be is következett, a folyóvizek vérré váltak, akkor utána következett a második csapás, amikor békák borították el az egész földet, utána következett a tetvek csapása, utána az ártalmas bogarak csapása, nem is mondanám a többi csapás sorban, 9 csapást bocsát az Úr Egyiptomra. Minden egyes csapás következtében a fáraó megrendül, a fáraó elhatározza, vagy legalábbis szavaiban azt mondja, hogy igen, elengedi a népet. Mikor a csapás enyhül, amikor a csapás megszűnik, az ő szíve ismét megkeményedik, ismét nem bocsátja el a népet. Tehát ez így megy 9 csapáson keresztül. És mennyire elgondolkodtató ez a mozzanat, hogy az Isten ezzel küldi, az első üzenet mindjárt ez volt Mózes által, hogy el fogja venni az ő első szülöttét, hogyha nem engedelmeskedik az Isten parancsolatának. És ennek ellenére az Isten halogatja végrehajtani ezt a legborzalmasabb büntetést. Alkalmat akar adni a fáraónak és az egész Egyiptomnak, hogy igen, megtérjenek az Istenhez, hogy belássák, hogy van Isten az égben, és az Isten uralkodik. De ők vonakodtak, a fáraó is vonakodott, nem engedte el a népet, megkeményítette az ő szívét. És nézzük meg ezek után, hogy amikor a 9. csapás és a 3 napos sötétség csapása befejeződik, nézzük meg, hogy mit olvasunk a 11. versben. Tehát ugye ez a csapás is eredménytelen volt, a fáraó továbbra is megkeményítette az ő szívét. A 4. versben, a 11. fejezet 4. versében ezt olvassuk. És mondta Mózes, ezt mondja az Úr, éjfél körül kimegyek Egyiptomba, és meghal Egyiptom földén minden elsőszülött, a fáraónak elsőszülöttétől fogva, aki az ő királyi székében ül, a szolgálónak elsőszülöttéig, aki malmot hajt, a baromnak is minden első fajzása, és nagy jajgatás lesz Egyiptom földjén, amelyhez has Izrael fiai közül kezdve a baromig, hogy megtudjátok, hogy különbséget tett az Úr Egyiptom között és Izrael között. Tehát az Isten, miután egyik csapás sem törte meg a fáraó szívét, egyik sem vezette megtérésre, az Isten ezt az utolsó, legborzalmasabb csapást helyezte kilátásba. És ebből az egy mozzanatból is azt láthatjuk, hogy az Istennek milyen végtelen a kegyelme, és az Isten mennyire hosszú tűrő. Mielőtt az Isten valahova az ítéletével lesújtana, az Isten nem mulasztja el, hogy ember szíveket kérleljen, hogy ember szíveket megszólítson, hogy embereket megváltozásra késztessen. És hogyha a kérlelés, az Isten minden erőfeszítése hiába való, az Isten bár vonakodva, de mégis megengedi a csapást az ember életében, de az Isten előtte mindenképpen figyelmeztet, és megpróbálja megóvni az embert az általa választott úttól. Nézzük meg, hogy mielőtt az Isten ezt a csapást végrehajtotta volna,
ezt a legborzalmasabb tizedik csapást, nézzük meg, hogy mit tett az Úr, milyen rendeléseket adott az üzletből. A második, harmadik, és aztán majd mondom tovább, hogy melyik verseket, néhány biblia verset felolvasunk, most előre nem mondom, majd mindig, amikor ott tartunk, mondom, hogy melyik versnél tartok. Először a második és a harmadik verset olvassuk. Ez a hónap legyen néktek a hónapok elseje. Első legyen ez néktek az esztendő hónapjai között. Szóljatok Izrael egész gyülekezetének mondván. E hónap tizedikén mindenki vegyen magának egy bárányt az atyáknak háza szerint, házanként egy bárányt. Az ötödiktől terjedő verseket így olvasom. A bárány épp, hím, egy esztendős legyen, a juhok közül vagy a kecskék közül vegyétek. És legyen nálatok őrizet alatt e hónap 14. napjáig, és ölje meg Izrael községének egész gyülekezete estennen, és vegyenek a vérből, és azokban a házakban, ahol azt megeszik, húst pedig egyék meg azon éjjel, tüzön sütve, kovásztalan kenyérrel, és keserű füvekkel egyék meg azt. A 11-től olvasom tovább, és ilyen módon egyétek azt meg, derekaitokat felövezve, saruitokat lábaitokon, és pálcáitokat kezetekben, és nagy sietséggel egyétek azt, mert az Úr pászkája az. Mert által megyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, és megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, az embertől kezdve a baromig, és Egyiptom minden istene felett ítéletet tartok, én az Úr. És a vér lesz, és a vér jelű lesz néktek a házakon, amelyekben ti lesztek, s meglátom a vért, és elmegyek mellettetek, és nem lesz rajtatok a csapás veszedelmetekre, mikor megverem Egyiptom földjét. És még a 22. verset olvassuk el. És vegyetek egy kötés izsópot, és mártsátok a vérbe, amely az edényben van, és hintsétek meg a szemöldök fát, és a két ajtó felett abból a vérből, amely az edényben van, ti közületek pedig senki se menjen ki az ő házának ajtaján reggelig. Idáig olvastam kivonatosan az isteni rendelkezést, amelyet meg kellett valósítaniuk, meg kellett cselekedniük az Izrael fiainak. Tehát ez a rendelés miből állott? Kellett venniük egy bárányt, ezt maguknál kellett tartani 4 napig, és az első hónap 14. napján, ennek a napnak az estéjén ezt az állatot, ezt a bárányt vagy kecskét, aminek épnek kellett lenni, ezt meg kellett ölniük, és utána azt olvastuk, hogy a húsát meg kellett roston sütni, és meg kellett enni a bárány húsát kovásztalan kenyérrel és keserű füvekkel. Ezen kívül az ajtófélfát a leölt állatnak a vérével meg kellett kenni a két ajtófélfát és a szemöldökfát, és az egész éjszaka folyamán a házaikban kellett maradniuk, nem volt szabad kimenni a házakból. Ez volt Istennek a rendelkezése, ez volt a pászka ünnep. És nézzük meg, hogy mit cselekedett ezek után az Úr. Azt olvassuk ugyanebben a fejezetben, a 29-től a 33-ig terjedő versekben, hogy lőn pedig éjfélkor, hogy megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomnak földjén, a fáraónak elsőszülöttjétől fogva, aki az ő királyi székeiben ül, a tömlöcbeli fogolynak elsőszülöttéig, és a baromnak is minden első fajzását. És fölkelt a fáraó azon az éjszakán, és mind az ő szolgái, és egész Egyiptom, és lett nagy jajgatás Egyiptomban, mert egy ház sem volt, amelyben halott ne lett volna. És hivatál Mózest és Áront éjszaka, és mondta, keljetek fel, menjetek ki az én népem közül, mind ti, mind Izrael fiai, és menjetek, szolgáljatok az Úrnak, amint mondtátok, juhaitokat és barmaitokat is vegyétek, amint mondtátok, és menjetek el, és áldjatok engem is. És az egyiptombeliek erősen rajta voltak, hogy a népet minél hamarabb kiküldhessék az országból, mert azt mondják, mindnyájan meghalunk. Tehát látjuk, hogy ez a csapás, amit az Isten előre kilátásba helyezett, be is következett. Az Isten ezen az éjszakán meglátogatta az egész Egyiptomot, és mindenhol az első szülött elveszítette az életét. És ez a csapás volt az, ami megtörte a fáraó szívét, és ami végül is arra késztette,
hogy igen, elengedte Izrael népét. De mit olvasunk a Szentírásban? Az Izrael népe közül senkinek nem lett bántódása. Az ördöklő angyal elkerülte mind azokat a házakat, ahol az ajtófélen ott volt a vér, a leölt báránynak a vére. Tehát az ördöklő angyal elkerülte a csapással az izraeliták otthonát. Mint ahogy a bevezetőben említettem, a pászka ünnep ezt jelenti, hogy az elkerülés ünnepe. Hát ezért az elkerülés ünnepe, mert az Isten csapásai elkerülték Izrael népét, míg ellenben Egyiptomban minden elsőszülöttnek. De ez a pászka ünnepe, ez nem csak az erre való emlékezés volt, és ez nem csak ezt a jelentést hordozta magában, hanem ez az ünnep egyben előkép is volt. És ezután szeretném, hogyha megnéznénk, hogy ennek az ünnepnek minden egyes mozzanata mire mutatott előre. Most végig fogjuk venni ezeket az eseményeket, és ezeket a cselekedeteket, amelyeket meg kellett tenniük Izrael fiainak, és meg fogjuk látni, hogy mindegyiknek megvan a maga nagyon fontos szerepe és rendeltetése. Mindjárt előjáróban hadd mondjak el annyit, hogy ez az ünnep, a pászka ünnep, ugye az Egyiptomból való szabadulásnak az ünnepe volt, de ennél egy sokkal nagyobb, egy sokkal fontosabb szabadulásnak az előképe is volt, mert ez az ünnep előre mutatott Jézus Krisztusnak a szabadítására, amely által minden embert megszabadít a bűn szolgaságából, a bűn kötelékéből. Tehát ez egyben Jézus szabadítására, Jézus áldozatára való előkép is, és arra előre mutató ünnep is volt. Szeretnék egy idézetet olvasni a korintusi első levélből, és ezzel elkezdjük ezeknek a jelképeknek a pontos azonosítását, és nézzük meg, hogy mit mond a Szentírás, mit mond Pál apostol a korintusi első levélben, az áldozati báránnyal kapcsolatban. Nézzük meg, hogy a Szentírás mennyire egyértelműen azonosítja ezt a jelképet is. A korintusi első levél 5. fejezetének a 7. versében a 2. rész ezt mondja, a Biblia vers többi részét majd kicsikét később olvasom, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Tehát maga a Szentírás, maga Pál apostol azonosítja ezt a bárányt Jézus Krisztussal, tehát Pál apostol elmondja, hogy öltek ezen az ünnepen.

mint a bűnnek a rabsága, a bűnnek a szolgasága. És mi ennek az oka? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten jónak teremtette az embert, de az ember választotta a rosszat. Ádám és Éva nem az Isten útját választotta, hanem az Istennel szembefordult. De nem csak Ádám és Éva miatt van mi rajtunk, mindannyiunkon ez a szolgaság, hanem a Szentírás egyértelműen elmondja, én azt hiszem, hogy nem kell külön ehhez a Szentíráshoz folyamodnunk, hogy mindannyian vétkezünk. Tehát nem csak Ádám és Éva volt az oka a bűnnek, hanem mindannyian oka vagyunk a mi szolgaságunknak. Mindannyian cselekedjük a bűnt, cselekedtük és cselekedjük a bűnt. És ezáltal azt mondja a Szentírás, hogy egy olyan megkötözöttségben vagyunk, amelyből emberileg szabadulni nem tudunk. A Szentírás arról beszél, hogy az Isten igazságossága kimondja azt, hogy ha valaki vétkezik az Isten örök erkölcsi törvénye ellen, annak a következménye a halál. Azt mondja Pál apostol a rómabeliekhez írott levélben, hogy a bűn zsoldja a halál. Vagy egy másik helyen azt olvassuk, az Isten ezt mondja az ő igéjében, hogy amely lélek vétkezik ellenem, annak meg kell halnia. Mielőtt tovább mennénk, és egy picikét mélyebben belemennénk az áldozat kérdésébe, szeretnék csak azért annyit megemlíteni, hogy ez először olyan furcsa gondolatnak hat az ember számára, hogy az Isten kijelenti, hogy ha amit én mondok, ha te nem cselekszed meg, akkor te meg fogsz halni. Szóval valahogy az ember egy picikét úgy először idegenkedik ettől a gondolattól, hogy az Isten miért mondja ezt. De ne feledjük el, hogy az Isten azért mondja ezt, azért van ez az isteni végzés, hogy a bűn zsoldja, a bűn eredménye a halál, mert a bűn nem más, mint az életet jelentő isteni törvénnyel való szembefordulás. A bűn magában hordozza a halált. Ha valaki az Istennel szembefordul, ha valaki nem az Isten törvényei szerint él, az előbb-utóbb önmagára nézve is, és a környezetére nézve is csak szenvedést, fájdalmat és halált fog jelenteni. Tehát az Isten nem azért mondja azt, hogy a bűn zsoldja a halál, mert ő önkényesen valamit kijelentett, és hogyha valaki nem úgy tesz, ahogy az Istennek tetszik, akkor az Isten lesújt rá, hanem az Istennek azért kellett megtenni, mert a bűn az megront mindent, az embert magát is átjárja, a környezetét is, és ahogy körülnézünk a világon, én azt hiszem, hogy egyértelművé válik, hogy a bűn halált hordoz magában. A bűn miatt nem maradhat fönn semmi sem örökké, a bűn szenvedést és halált jelent. Az Isten ezért mondja, hogy igen, aki vétkezik, annak meg kell halnia. És a bűnt a Szentírás a kovászhoz hasonlítja. Azt mondja, hogyha egy kicsi is van az emberben ebből a bűnből, az Istennel való szembefordulásból, akkor ez kovászként hat az ember életében, végül az egész embert átjárja. Tehát az embert, az egész embert alkalmatlanná teszi az életre, az örömre, hogy másoknak is az áldására éljen. És az isteni igazságszolgáltatás így hangzik, hogy a bűn zsoldja a halál. De az Istenről azt olvassuk, hogy az ő lényében az igazság és a szeretet teljesen egybe kapcsolódik. És az Isten szeretete volt az, ami erre a reménytelen helyzetre, a bűnben megkötözött ember helyzetében megoldást hozott. A Szentírás arról beszél, hogy mindjárt a bűnbeesés után az Isten elmondta az embernek a szabadulás lehetőségét, hogy jön majd egy helyettes, jön majd valaki, aki átvállalja azt a szenvedést és azt a büntetést, amelyet nekem, a bűn elkövetőnek kellene elszenvednem. És a Szentírás egyértelműen arról beszél, hogy ez a valaki majd, már az Ószövetségben is egyértelműen minden erre mutatott, hogy ez a valaki majd Jézus Krisztus lesz, aki emberként fog megszületni, asszonytól fog megszületni, bűn nélkül fog élni ebben a földi életben, az Istennel való állandó összeköttetés által, és nekünk embereknek minek utána emberré lesz, a bűn nélküli élet példáját is megmutatja. Itt szeretnék megállni egy pillanatra és visszautalni az igére a Mózes második könyvében. Emlékszünk, hogy mit olvastam, hogy a báránynak milyennek kellett lenni? Ennek a báránynak épnek kellett lenni, teljesen épnek, fogyatkozás nélkül valónak. Igen, mert ez szimbolizálta Jézus Krisztust, mert Jézus Krisztus valóban bűntelen életet élt, teljesen tökéletes volt, és így élte az emberi életet, a mi életünket. És ezért neki nem kellett volna meghalnia, hiszen ő bűntelen életet

élt. De a Szentírás arról beszél, hogy itt történik a helyettesítés. Itt jön Jézus áldozata, hogy ő az Atya által meg lett terhelve mindazokkal a bűnökkel, amelyeket mi elkövetünk. Jézus meg lett terhelve ezekkel a bűnökkel, és ezekért a bűnökért kellett neki olyasmit elszenvedni, amit mi emberileg alig tudunk elképzelni, hogy milyen gyötrelmet jelentett Jézusnak mindez, amit el kellett szenvedni miértünk, emberekért. Igen, ez volt a helyettesítés, és Jézusnak ezért kellett meghalnia. Szeretnék megint visszautalni a Pászka ünnepére. Mit kellett tennie minden családnak? Mit kellett tenniük a bárányjal? Saját kezüleg kellett megölniük. Én azt hiszem, hogy ebben az egy mozzanatban is annyi tanítás rejlett, mert igen, érzékeltetni akarta velük, hogy az ő szabadulásukért, hogy ők szabadok legyenek, hogy a bűn fogságából is megszabaduljanak, egy ártatlannak kell majd meghalnia. És szeretnék csak arra utalni, hogy olvastam az előbb, hogy ezt az állatot az első hónap 10-én kellett magukhoz venniük, és csak 14-én kellett megölni. Ezt 4 napon keresztül maguknál tartották. Nyilván etették, gondozták, és utána kellett megölni. Micsoda tanítás volt ez. Nyilván, hogy valamilyen kontaktus is kialakult már azzal a kis ártatlan állattal. És micsoda tanítás volt mindezt átélni, hogy egy ártatlan valakinek, az Isten egyszülött fiának kell majd én érettem meghalni, hogy ne nekem kelljen örökre megsemmisülni, hanem Jézus szenvedett helyettem, amit nekem kellett volna elszenvedni. Tehát igen, elmondhatjuk, hogy ez az ünnep és az áldozati bárány előre mutatott az igazi szabadulásra, a bűnből való szabadulásra. Ugye az Egyiptomból való szabadulás emlékére rendelte el az Isten, de egyben előre mutatott erre az igazi nagy szabadulásra. De nézzük meg, mit kellett továbbá tenni a leölt állat vérével. Azt olvastuk, hogy amikor megölték az állatot saját kezüleg, akkor a véréből az ajtófélfára és a szemöldök fára kellett kenni. Vajon mit jelképezett ez? Ez egyértelműen megmutatta, hogy nem volt elég, hogy leölték az állatot. Nem volt elég az, hogy ők hittek az igazi szabadulásban. Hogy hittek abban, hogy majd jön a bűn kérdésére megoldás, hogy majd Jézus Krisztus az életét fogja adni azért, hogy mi megszabadulhassunk. Ez nem volt önmagában elég. Nekik a hitüket, az ebbe vetett hitüket ki kellett fejezni azzal, hogy felkenték az ajtó félfára a vért. Tehát ezt az áldozatot, Jézus Krisztus bekövetkezendő áldozatát, és ezt az áldozatot, ugye, ami akkor a Pászka ünnepe alatt volt, ezt nekik érvényesíteni kellett a saját maguk életére. Csak akkor került el őket az öldöklő angyal, hogyha ők teljes mértékig hitték, hogy az ő személyes életük, az ő személyes megszabadulásuk is a leölt állatnak a vérében van. Tehát, hogyha ők hittek abban, hogy ők ezáltal személyesen megszabadulnak, akkor szabadultak meg. Tehát nem volt elég megölni a bárányt, az ajtó félre kellett kenniük ebből a vért. Mi ebből a tanulság a mi számunkra? Mit akar ez jelképezni? Nekünk sem elég az, hogy elfogadjuk elméletben azt, hogy igen, Jézus Krisztus valóságos személy volt, Jézus Krisztus az Isten fia volt, Jézus Krisztus áldozata azért következett be, hogy én örök életet nyerhessek. Azt kell, hogy mondjuk, hogyha idáig eljutunk, ez még kevés. Nekünk személyesen kell igényelnünk a bűntörlő vért. Nekünk személyesen kell igényelnünk, hogy az én életemben is hozzon megoldást. A megváltás csak akkor lehet hathatós az én életemben, hogyha ez személyessé válik. Nekem igényelnem kell a saját életemre, az én bűneim eltörlésére is az áldozatot. És ha valaki ezt nem tette meg, akkor a leölt bárány, a leölt áldozat hiába való volt az ő életében. És nézzük meg ezek után, hogy mivel kellett felkenni ezt a vért az ajtófél fára. Azt olvassuk, hogy izsóppal kellett ezt megtenni. Az izsóp a megtisztulásnak a jelképe volt az Ószövetségben, és ennek a jelképes kijelentését a Zsoltárok könyve 51. fejezetéből, a 9. versből olvashatjuk. Az 51. Zsoltárból
Az Ószövetségben egyébként többször találunk erre rendtartást, amikor izsóppal kellett megtisztítani különféle dolgokat. De nézzük meg az átvitt értelmi jelentését. Az 51. Zsoltár 9. versében Dávid így imádkozik: tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Tehát mennyire különös jelkép ez, hogy a vérbe mártott izsóp, ez hoz tisztaságot. Azt mondja egy helyen a Szentírás, hogy ha bűneitek skarlátpirosak, hófehérek lesznek. Tehát a kiöntött, kiontott vér által szerez az Isten szabadulást, bűnök bocsánatát az ember számára, és így szabadítja meg az embert ebből az igazi megkötözöttségből, a bűn szolgaságából. De nézzük meg ezek után a további részleteket. Azt olvastuk a Szentírásban, hogy nem volt elég az, hogy ők megölték a bárányt, nem volt elég az, hogy izsóppal az ajtófélfát és a szemöldökfát megkenték, hanem ennek a báránynak a húsát is meg kellett enni. Nézzük meg, hogy ez mit jelképezett, és ez milyen tanítást hordoz magában. János evangéliuma 6. fejezetéből olvassuk el az 53-tól az 54-ig terjedő verseket, valamint a 63. verset. János evangéliuma 6. fejezetében a következőt olvassuk. Mondd azért nékik Jézus: bizony-bizony mondom néktek, ha nem eszitek az ember fiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. És nézzük meg, hogy Jézus hozzáfűz ehhez a mondani valójához még egy magyarázó megjegyzést, hogy mindenki félreérthetetlenül megértse, amit mondani szándékozik. A 63. versben így folytatja: a lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit. A beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. Tehát mit mondott Jézus? Jézus azt mondja, hogy nekünk táplálkozni kell az ő testével és az ő vérével. Mit jelent az ő testével táplálkozni? Azt jelenti, hogy azokat a beszédeket, amelyeket Jézus szólt, azokat a tanításokat, amelyeket Jézus képviselt, amelyeket tanított, ezeket olvasni, ezeket megérteni, ezeket a szívünkbe forgatni, és eszerint élni a mi életünket. Tehát arról beszél a Szentírás, arról beszél Jézus ebben az ünnepben is, hogy nekünk mindez akkor válik a mi lelki épülésünkre, akkor lesz nekünk ebből lelki életünk, hogyha mi az Isten igéjét forgatjuk, az Isten igéjét olvassuk, és valóban úgy táplálkozunk ezzel, mint ahogy a fizikai étellel táplálkozunk. A fizikai étellel hogy táplálkozunk? Ugye teljes rendszerességgel. És ez ad a mi fizikai testünknek erőt. Ebből van a mi életünk. Jézus ugyanehhez hasonlítja az ő igéjét, az ő beszédeit. Hogyha mi ezzel nem táplálkozunk, akkor hiába az áldozat, hiába minden, amit Jézus értünk tett, akkor bennünk nincs élet, nincs bennünk lelki erő. Mert a beszédek, amelyeket Jézus szólt nékünk, az lélek és élet. De nézzük meg a következő jelképet is. Azt olvastuk, hogy amikor megölték ezt az állatot, és elfogyasztották a húsát, akkor ezt keserű füvekkel kellett megenni. Vajon mit jelentett ez, hogy keserű füvekkel kellett enni? Ugye a keserű füvekkel való megevése az áldozat húsának, ugye ez utalt az egyiptomi szolgaságnak a keserűségére, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ez átvitt értelemben is igaz, mert ha mi Jézus áldozatára emlékezünk, ha mi megértjük, hogy mit jelent igazából Jézus áldozata az én életemben, akkor a Biblia szavaival élve ez igazi keserűséget kell, hogy kiváltson belőlünk, igazi megkeseredést. Szeretnék a Szentírásból ezzel kapcsolatban is egy új szövetségi igehelyet olvasni, Apostolok cselekedetéből a 2. fejezet 37 és 38. versében a következőt olvassuk. Mielőtt olvasnám az igét, néhány mondattal szeretnék csak utalni az előzményekre. Jézus Krisztus halála és feltámadása után, amikor a Szentlélek kitöltetett már a tanítványokra, az apostolokra, akkor azt olvassuk, hogy a tanítványok, az apostolok a Szentlélek erejétől kísérve
nagy hatalommal és erővel tettek bizonyságot a meghalt, de feltámadott Jézus Krisztusról. És Péternek egy beszéde van itt lejegyezve apostolok cselekedete második fejezetében, amelyben nagyon határozott bizonyságot tesz a zsidóknak arról, hogy ők voltak azok, akik megölték az ártatlant, akik nem fogadták el Jézus Krisztust, sőt a legkegyetlenebb módon megölték, pedig ő volt az a megígért messiás. Tehát ebben a fejezetben végig olvashatjuk azt, hogy Péter milyen beszéddel fordul a zsidókhoz, hogy ébredgesse az ő lelkiismeretüket, hogy döbbenjenek rá, hogy micsoda hatalmas bűnt követtek el. És nézzük meg, hogy a nép hogy reagált. A 37. versben ezt olvassuk, tehát a második fejezet 37. versében. Ezeket pedig, mikor hallották, szívükben megkeseredének, és mondának Péternek és a többi apostoloknak: mit cselekedjünk, atyámfiai férfiak? Péter pedig mondanékik: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatjára, és veszitek a Szentlélek ajándékát. Tehát mit mond Péter? Pontosabban Péter beszédének a hatására milyen kérdés fakadt föl a népből, és minek a következtében? Azt olvastuk, hogy amikor hallották Péter beszédét, szívükben megkeseredének, és feltették a kérdést, hogy mit cselekedjünk, atyám fiai férfiak. Tehát mit látunk? Azt látjuk, hogy az igazságot, amikor megismerték, hogy hol követtek el hatalmas bűnt. Beismerték azt, hogy, és meglátták azt, hogy mit követtek el ők Jézus ellen, akkor ez a szívükben egy mélységes megkeseredést idézett elő. És szeretnék annyit elmondani, hogy enélkül, a megkeseredés nélkül Jézus áldozata szintén nem ér semmit a mi egyéni életünkben. Ha mi nem keseredünk meg azon, hogy milyen vagyok, hogy mennyiszer vétkeztem, hogy mennyiszer voltam önmagam és a környezetem kárára, és ha nem keseredek meg azon, hogy mindez Jézus életébe került, és én is súlyosbítottam Jézus szenvedését, ha nincs meg ez az igazi bűnbánat, ez az igazi megkeseredés, akkor Jézus áldozata az én életemben semmit nem jelent, és nem fogom tudni igazából elérni az én bűneimtől való megszabadulást. Szeretnék még egy igét ezzel kapcsolatban olvasni a Korintusi második levélből. A Korintusi második levél 7. fejezetéből szeretném olvasni a 9. és 10. verset, így olvasom. Most örülök nem azért, hogy megszomorodtatok, hanem hogy megtérésre szomorodtatok meg. Mert Isten szerint szomorodtatok meg, hogy miattunk semmiben kárt ne valljatok. Mert az Isten szerint való szomorúság üdvösségre való, megbánhatatlan megtérést szerez. A világ szerint való szomorúság pedig halált szerez. Tehát azt látjuk, hogy a Szentírás egyértelműen mondja, hogy igazi megszomorodás, igazi megkeseredés nélkül az ember nem juthat igazi bűnbocsánathoz, nem szabadulhat meg az ember, és a Krisztus áldozata a mi életünkben nem hoz eredményt, hogyha nem fordulunk szembe önmagunkkal, hogyha nem keseredünk meg a saját bűnünk és hibáink felett. De nézzük tovább, mit olvastunk Mózes második könyvében, hogy a pászka bárányt nem csak keserű füvekkel kellett elfogyasztani, hanem kovásztalan kenyérrel kellett elfogyasztani és megenni. Ezzel kapcsolatban is olvasunk egy új szövetségi igét, egy magyarázatot ezzel kapcsolatban, a Korintusi első levélből az 5. fejezet 7. és 8. versét olvassuk, azt az igét, amelyre az előbb már utaltam, aminek egy részletét már az előbb felolvastam. Tehát még egyszer a Korintusi első levél 5. fejezetének a 7. és a 8. verse a következőt mondja: tisztítsátok el azért a régi kovászt, hogy legyetek új tésztává, amint hogy kovász nélkül valók vagytok, mert hiszen a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus megáldoztatott érettünk. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, sem rosszaságnak és gonoszságnak kovászával, hanem tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Az előbbi gondolatnál már említettem, hogy a Szentírásban a kovász a bűnnek a jelképe. És nézzük meg, mit mond Pál apostol: ne régi kovásszal ünnepeljünk,
tisztítsuk el a kovászost, hanem mivel ünnepeljünk tisztaságnak és igazságnak kovásztalanságában. Tehát mire utal ez a jelkép? Egyértelműen arra utal, hogy ha valaki megismeri Jézus áldozatát, elfogadja a saját életére nézve, hogyha igényli a bűntörlő vért, hogy megszabaduljon, ha igazi bűnbánatra is eljutott, akkor mi szükséges? Szükséges az, hogy megváltozzon az ember élete. Szükséges az, hogy mi megszabaduljunk a mi bűneinkből. Szükséges, hogy kovásztalanok legyünk, tehát szembeforduljunk mindazzal, ami a mi megkötözöttségünket jelentette. Jézusnak mitől kellett bennünket megszabadítani, és mitől kell megszabadítani? A mi elkövetett bűneink kötelékéből kell, hogy megszabadítson. De Jézus nem azért akarja adni a bűnbocsánatot nekünk, hogy most én megszabaduljak, de holnap ugyanebben a rabszolgaságban éljek, és semmi változás ne legyen az én életemben. A megváltásnak nem ez a célja. A megváltásnak mi a célja? A Szentírás arról beszél, hogy az Isten az embert bűn nélkülinek, az Isten képére teremt, Isten képűségre teremtette az embert. A Biblia arról beszél, hogy az embert az Isten a saját képére és hasonlatosságára teremtette. De a bűn megrontotta ezt az isteni képmást az emberben. És az Istennek az a célja, hogy az ő képmása ismét kiábrázolódjon bennünk. Tehát, hogy a mi megromlott jellemünk, a mi megromlott emberi lényünk ismét visszaálljon. Pál apostol így fogalmaz, hogy amíg ismét kiábrázolódik bennünk a Krisztus. Tehát ez a megváltásnak a célja. Ehhez szükséges a mi elkövetett bűneinkre való bocsánat. Ez mindenképpen szükséges hozzá, de nem elégséges. Az szükséges, hogy mi meg is változunk a mi életünkben, hogy ne a régi kovásszal ünnepeljünk, ugye, ahogy mondja a Szentírás, hanem igazságnak és tisztaságnak kovásztalanságában. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy idézetet olvasni a Szentírásból, a Kolossé beliekhez írott levélből, Pál apostolnak a Kolossé beliekhez írott levelében egészen gyakorlati módon fogalmaz Pál apostol a Kolossé belieknek, így olvassuk. Az harmadik fejezet ötödik versétől kezdve. Azt mondja, hogy öldököljétek meg azért a ti földi tagjaitokat, paráznaságot, tisztátalanságot, bujaságot, gonosz kívánságot, és a fösvénységet, ami bálványimádás, melyek miatt jő az Isten haragja az engedetlenség fiaira, melyekben ti is jártatok régenten, mikor éltetek azokban. Most pedig vessétek el magatoktól, ti is mindazokat, haragot, fölgerjedést, gonoszságot, és szátokból a káromkodást és gyalázatos beszédet. Ne hazudjatok egymás ellen, mivel hogy levetkeztétek amaz óembert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Egész gyakorlati módon szólít Pál apostol. Azt mondja, hogy ha mi egyszer bocsánatot kérünk az Istentől, ha mi igényeljük a bűn törlő vért, akkor ne maradjunk meg tovább a bűn kovászában. Töröljétek el és öldököljétek meg, azt mondja, a paráznaságot, a tisztátalanságot, a fösvénységet, a fölgerjedést, a haragot, és sorolja mindazokat, amik az emberi jellemet eltorzítják, amiben nem vagyunk egyáltalán az Istenhez hasonlók. Azt mondja, hogy ezt mind távoztassátok el. Igen, a megváltásnak ez a célja. És ezért kellett a húsvéti bárányt kovásztalan kenyérrel együtt elfogyasztani. De nézzünk meg még egy tanítást erre vonatkozóan, még egy fontos tanítást az egész cselekmény sorozattal kapcsolatban, amit a zsidóknak meg kellett tenni a szabadulásuk érdekében. Figyeljük meg, hogy mielőtt az Isten az igazi szabadulást hozta volna a számukra, ezeket, amikről most részletesen beszéltünk, mindezeket az utasításokat adta nekik az Isten. Szeretném kérdezni, hogy egyet is elhagyhattak ezek közül? Ha valamelyiket elhagyták volna, akkor az öldöklő angyal, ahogy a Szentírás mondja, az ő házukat is meglátogatta volna a csapással. Tehát a menekülésnek egyetlen egy útja volt, és pedig az, hogy az Isten minden parancsához, az Isten minden előírásához hűségesen ragaszkodtak. És ebben a mozzanatban, és ebben a részletben is azt látjuk, hogy óriási tanítás van. Az Isten az ember elé tárja a bűnből kivezető utat.
az Isten feltárja az ember előtt a szabadulás lehetőségét. De nézzük meg a Szentírást. Az Isten nem két utat mutat, nem több utat, nem az emberre bízza, hogy milyen úton és módon fog az ő bűneiből megszabadulni. Az Isten egyetlen egy utat mutat az embernek, amin keresztül a bűn problémájára megoldást nyerhetünk, amin keresztül a bűn szolgaságából megszabadulhatunk. És ha mi elfogadjuk Krisztus áldozatát, ha mi hiszünk a bűntörlő vérben, ha mi igényeljük a szabadulást a mi életünkben, a mi egyéni életünkben, akkor nekünk is Isten minden parancsolatát komolyan kell vennünk. Az Isten, amikor valamit kijelent, nem tréfál. Az Isten nem komolytalanul mond nekünk valamit, hogy hát én ha akarom, ezt megcselekedhetem, ha akarom, nem cselekedhetem meg. Az Isten, amit mond, a legkomolyabban mondja az embernek, és nem bízza én rám, hogy felül bíráljam. Nem bízza én rám azt, hogy valami hasonlót cselekedjek helyette, amit ő mondott. Amit az Isten mond, azt úgy és abban a formában kell megcselekednünk, mert különben nem biztosított számunkra a szabadulásnak az útja és lehetősége. Annyira szép igéket látunk a Szentírásban ezzel kapcsolatban, most már csak röviden szeretnék kívülről utalni például egy igére, Mikeás könyve a következőt mondja, megjelentette néked, ó ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. A Szentírásban ezzel találkozunk mindenhol. Az Isten megjelentette nekünk embereknek, hogy mi a jó, és mit kíván az Isten tőlünk, és mit kell, hogy cselekedjünk, ha az örök életet el akarjuk nyerni, ha meg akarunk szabadulni a rabszolgaságból, a bűn fogságából. De mi szükséges ehhez? Ehhez szükséges, és most szeretnék visszautalni, a bárány húsával való táplálkozás, tehát az igének a tanulmányozása, az igének az ismerete, hogy én megismerjem azt, hogy az Isten mit kíván én tőlem, hogy megismerjem azokat az elveket, amelyek szerint, ha élek, amelyek, ha megvalósulnak az én életemben, akkor az Isten örök életet ad nekem. Igen, meg kell ismernem az Isten akaratát, és ehhez kérni az ő segítségét, hogy segítsen, hogy meg is valósulhasson. De akkor viszont az Isten ígéretet tesz arra vonatkozóan, hogyha én őt keresem, az ő útjain járok, és azt cselekszem, amit ő parancsolt, akkor biztos lehetek benne, hogy az öldöklő angyal engem is el fog kerülni, tehát biztosak lehetünk akkor az isteni szabadításban. Szeretnék ezzel kapcsolatban egy nagyon jól ismert igehelyre hivatkozni. Máté evangélium a 7. fejezetében, a 24-től a 27-ig terjedő versekben, nagyon jól ismert Biblia vers a hegyi beszéd végén mondja el Jézus Krisztus a következőket. Ha valaki hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát, és ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba. De nem dőlt össze, mert a kősziklára építetett. Az ellenkezőjét már el sem olvasom, mert Jézus utána elmondja, hogyha valaki hallja tőle a beszédeket, és nem cselekszi meg azokat, az az ember nem kősziklára építetett, azt a csapások, azt a viharok, az élet viharai, és az Isten ítélete el fogja sodorni. Az Isten azt mondja, hogy egyetlen egy menekülés van az ember számára, amit az Isten az ember elé tárt. De ugyanakkor az Isten azt akarja, hogy mi ezt megragadjuk, ezt a lehetőséget. Az Isten azért beszél ennyire nyíltan erről, hogy mi megismerjük. Mert az Isten kérlel bennünket arra, hogy válasszuk az életet, válasszuk a mi saját javunkat. De az Isten nem erőszakol senkit. Az Isten nem erőlteti rá még az örök életet sem az emberre, még a szabadulás sem erőlteti az emberre. De ugyanakkor az ember elé adja az életet és a halált. Azt olvassuk Ezékielnél, az Isten maga ezt mondja, elődbe adtam ma az életet és a halált. Válaszd azért az életet. Az Isten más nem tud tenni, mint feltárni a lehetőségeket, és kérlelni bennünket, hogy mi az életet válasszuk, azokat, azt az utat, amelyet ő határozottan és világosan megmutatott az ő igéjében. Ez volt a Pászka ünnepe. Ennyi mindent jelentett, ennyi mindenről beszélt a zsidóknak és Izrael népének is, mert nem csak az Egyiptomból való szabadulásra mutatott, mint ahogy említettem, hanem előre mutatott az igazi szabadulásra. És nézzük meg, lapozzunk vissza Mózes második könyvéhez, hogy azt mondja az Úr a népnek,
A 14. versben, most megint mondom majd az igéket, néhány verset olvasok, Mózes 2. könyve 12. fejezet 14. vers. És legyen ez a nap néktek emlékezetül, és ünnepnek szentejétek azt az Úrnak nemzetségről nemzetségre. Örök rendtartás szerint ünnepeljétek azt. És nézzük meg utána a 24-től terjedő verseket. Megtartsátok azért ezt a dolgot rendtartás gyanánt magadnak és fiaidnak mindörökre. És mikor bementek a földre, melyet az Úr ad néktek, amint megmondotta, akkor tartsátok meg ezt a szertartást. Mikor pedig a ti fiaitok mondják néktek, micsoda ez a szertartás, akkor mondjátok, pászka áldozat ez az Úrnak, aki elment az Izrael fiainak házai mellett Egyiptomban, mikor megverte az Egyiptom belieket, a mi házainkat pedig megoltalmazta. És a nép meghajtotta magát, és leborult. És az utolsó igét a 42. versből olvassuk el. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka ez, amelyen kihozta őket Egyiptom földjéről. Az Úr tiszteletére rendelt éjszaka Izrael minden fiai előtt, nemzetségről nemzetségre. Tehát igen, az Isten ezt örök rendtartásként adta az Izrael fiainak, hogy valóban cselekedjék ezt ennek az eseménynek az emlékére, és az igazi szabadulásra való előremutatásként. És az ünnepekkel kapcsolatban általában csak annyit szeretnék most itt megjegyezni, hogy figyeljük meg, nagyon lényeges volt ez, amit az előbb felolvastam, hogy azt mondja nekik az Úr, hogy amikor majd megkérdezik a ti fiaitok, hogy mire való ez a pászka, akkor mondjátok el nekik. Tehát ezeknek az ünnepeknek minden mozzanata, mint ahogy az előbb szóltunk róla, tanítást rejtett magában. Ez nem csak egy szokás volt, ez nem csak egy hagyomány volt, hogy hát a régiek is így csinálták, akkor mi is így csináljuk, esetleg még módosítunk is rajta. Nem. Hanem ennek minden egyes mozzanata tanító erejű volt. És azt mondja, ha majd a ti fiaitok megkérdezik, hogy ezt miért csináljátok, mondjátok el neki az értelmét, hogy mi ennek az ünnepnek a jelentősége. És valóban ez az ünnep, mint ahogy említettük, előremutatott Jézus halálára, az igazi áldozatra, az igazi szabadulásra. És Jézus halála pontosan ekkor következett be, pontosan a húsvét ünnepén. Szeretném idézni a Szentírásból Máté evangélium a 26. fejezetéből, a 17-től a 20-ig terjedő verseket, kivonatosan idézném ezt a szakaszt, Máté evangélium a 26. fejezetéből, a 17-től kezdődő versekben, a kovásztalan kenyerek első napján pedig Jézushoz menének a tanítványok, mondván, hol akarod, hogy megkészítsük néked ételedre a húsvéti bárányt? És akkor Jézus elmondja nekik, hogy milyen módon készítsék ezt el, és utána azt olvasom a 19. versben, és úgy cselekedtek a tanítványok, amint Jézus parancsolta nékik, és elkészítették a húsvéti bárányt. Mikor pedig beesteledett, letelepszik vala a 12-vel. Tehát azt olvassuk, hogy igen, Jézus áldozata valóban ekkor következett be, elfogyasztotta még a tanítványaival ennek a hónapnak 14. napján, a húsvét estén, ugye elfogyasztotta velük, a pászka ünnep estén elfogyasztotta velük a bárányt, és ennek a pászka ünnepnek a keretében iktatta be Jézus az úrvacsorát. Ezért volt ez az utolsó vacsora, mert ugye ez az utolsó érvényben levő pászka ünnep volt, hiszen Jézus halálával a pászka ünnep is érvényét veszítette, hiszen a valóság megtörtént. Már többé nem volt szükség valami előképre, ami előre vetíti ezt az eseményt, hiszen a valóság bekövetkezett. Csak szeretném idézni azt az igét, amit két héttel ezelőtti előadásban hallottunk a Kolossé beliekhez írott levélben. Pál apostol azt mondja, hogy ezek az ünnepek, ezek árnyékai voltak a bekövetkezendőknek, de a valóság a Krisztusé. Tehát a pászka ünnep is, mint minden ószövetségi ünnep, érvényét veszítette Jézus halálával, mert ezek csak árnyékai voltak, előképei voltak az igazi szabadulásnak, de a valóság Krisztusé, ahogy Pál apostol mondja, Krisztusban teljesedik be, tehát így ezekre, így ilyen formában már nincs tovább szükség. De ugyanakkor Jézus ezen az ünnepi vacsorán, a pászka ünnep alkalmával, az utolsó pászka ünnep alkalmával beiktatta az úrvacsorának a rendtartását. Erről most csak néhány szót szólnék befejezésképpen, hiszen erről
az ünnepről, erről az új szövetségi ünnepről, amit Jézus maga alapított és iktatott érvénybe, erről majd március 16-án fogunk részletesen szólni, amelyik előadásnak a címe a keresztség és az úrvacsora ünnepe, akkor teljes részletességgel szólunk róla. Most csak egyetlen egy igét szeretnék befejezésül az úrvacsoráról felolvasni. A korintusi első levél 11. fejezetéből a 23-tól a 26-ig terjedő versekben a következőt olvasom. Korintusi első levél 11. fejezet 23-tól a 26-ig így olvasom. Mert én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlatosképpen a pohárt is vette, minek utána vacsorált, ezt mondván: e pohár, am az új testamentum az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok, az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Tehát ez az ünnep, az úrvacsorának az ünnepe, amelyet Jézus mutatott meg a tanítványainak, ő léptette ezt életbe. Mire utal? Jézus áldozatára utal, Jézus megtört testére utal, Jézus kiöntött vérére utal. De ugyanakkor a 26. versben összefoglalóan ezt mondja Pál apostol: mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. Ahogy a zsidóknak, az Izrael népének a pászka ünnepe visszatekintés volt az egyiptomi szabadulásra, és előretekintés a jövendő szabadítása, Jézus szabadítására, ugyanígy az úrvacsora ünnepe is, amit Jézus érvénybe léptetett, kettős jelentőséggel bír, két dologra hívja fel az ember figyelmét. Visszaemlékezni az áldozatra, visszaemlékezni Jézus áldozatára, ami lehetővé teszi a bűnből való szabadulást. És utána mit mond? Ezt addig hirdessétek, amíg ő eljövend. Ennek is van egy előkép szerepe, mert előre mutat majd arra a szabadulásra, amikor az Isten a bűnből megváltott embert, a Jézus Krisztus által, a Jézus Krisztus vérén által megváltott embernek majd az örök életet, örök otthonául adhatja. És az úrvacsora ennek a kettős tanításnak a célját tartalmazza. Tehát visszatekintés Jézus áldozatára, és előretekintés Jézus második eljövetelére. Ennyit szerettem volna mondani a pászka, illetve húsvét ünnepéről. A következő alkalommal, mához két hétre, a kovásztalan kenyerek ünnepéről fogunk szólni. Köszönöm szépen a figyelmüket, és most 10 perc után kérdezésre és beszélgetésre lesz lehetőség. Köszönöm szépen! Akkor kezdjük el a beszélgetést. Igen. És amennyiben tudok, válaszolok a kérdésekre. Igen. Fölhangosítom a kérdést, mert lehet, hogy ott hátul nem mindenki hallotta. Azt kérdezte itt elől az egyik kérdezőnk, hogy miért volt az a rendelkezés, hogy nem volt szabad nekik éjszaka kijönni a házukból. Tehát ugye, hogy az volt a rendeletben, tehát Isten azt adta ki parancsban, hogy cselekedjék meg mindezt, és maradjanak egész éjjel a házukban. Én a következőt látom és gondolom ebben, hogy az isteni oltalom alávaló helyezésnek a jelképe volt ez. Tehát amíg csak egy igét szeretnék például idézni, hogy például a Szentírás azt mondja, hogy menj be én népem, menj be a te belső szobádba, zárd be a te ajtóidat magadra egy rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag. Ennek az igének is nagyon-nagyon mély jelentősége van, de én ebből a mozzanatból én azt érzem, hogy az isteni oltalomban való megnyugvás addig, amíg az Isten haragja elvonul felettük. Mert azért, hogyha belegondolunk abba, hogy milyen hatást váltott ki azért ez egyiptomi emberekből. Tehát, hogy
micsoda bánat, micsoda keserűség, sőt esetleg micsoda elkeseredett düh is lehetett bennük, hogy most képzeljük el, ugye, ahogy olvastuk, hogy nem volt egyetlen egy ember sem, akinek a házában, vagy nem volt senki, és egyetlen egy ház, ahol halott ne lett volna. Tehát nyilván, hogy az Isten védeni akarta őket mindenképpen a mindenféle vihartól, és hogy valóban az ő védelme alatt legyenek az ő házaikban, és az Isten szabadítását várják, ugye amikor megjön majd a rendelet, hogy na hát igen, ugye a fáraó elengedi a népet, és akkor vonulhatnak, és akkor kimehetnek. Szóval én ezt látom ebben a mozzanatban. Igen, tessék, Gyuri? A kérdés úgy hangzott, hogy vajon a Jézus Krisztus születése és megjelenése előtt élő emberek vajon tudhattak-e arról, hogy ezek mit jelentenek igazából, hogy ez Jézus Krisztusra mutat, hiszen ugye Pál apostol azonosítja egyértelműen, legalábbis ezeket az igéket olvastuk itt az előbb a Szentírásból. Most erre én azt szeretném mondani, hogy én biztos vagyok benne, hogy ők értették pontosan ezeknek a jelentését. Hiszen amikor az Isten Mózesnek adta a törvényeket és a rendelkezéseket, amikor Mózes 40 napon keresztül a Sínai hegyen volt az Istennel, az Isten ugye nem csak a 10 törvényt adta neki, hanem ugye az összes rendtartást, az összes ceremoniális törvényt, mindenről részletes felvilágosítást adott Mózesnek Isten, és Mózes biztos vagyok benne, hogy ezt elmondta a népnek. A Bibliában ugye a lényege van leírva, le van írva a rendtartás, és ugye mi a Szentírásból más részekből egyértelmű azonosításokat találunk, de az biztos, hogy az Isten elmondta mindezt részletesen Mózesnek, és Mózes tovább is adta a népnek. Most még annyit szeretnék ezekről így az ünnepekről általában mondani, ezt az előadásban nem említettem, azért nem említettem tulajdonképpen, mert hogyha valaki meghallgatja az előző előadást, és nyilván többen hallották a 2 héttel ezelőtti előadást, ott egyértelműen elmondásra került, hogy a tavaszi ünnepkörnek mindegyik ünnepe Jézus Krisztus első eljövetelére mutatott. Jézus Krisztus első eljövetelének, áldozatának valamelyik mozzanatára mutatott rá, míg az őszi ünnepkör Jézus Krisztus második eljövetelére vonatkozó tanításokat tartalmazta. Tehát ez az első ünnepkör, ez a tavasz ünnepkör Jézus halálára, első megjelenésére utalt minden részletében, és biztos vagyok benne, hogy a zsidók pontosan tudták ezeknek a jelentését. Még azért annyit hadd mondjak, hogy az biztos, hogy voltak időszakok a nép életében, amikor feledésbe merültek a tanítások, amikor az ünnepeket sem gyakorolták úgy, ahogy kellett volna, sőt egyáltalán nem gyakorolták, voltak ilyen időszakok is. De utána, amikor ők újra elkezdték a Szentírást kutatni, és újra felelevenítették mindazokat, amelyeket esetleg régen abba hagytak már, vagy nem gyakoroltak az Isten utasítása, itt félretették, és utána újra egy reformáció, az Isten igéjéhez való visszatérés volt, akkor utána ők újra elkezdték ezeket az ünnepeket gyakorolni, és biztos, hogy az igazi értelemben. És még csak annyit szeretnék mondani, hogy valóban úgy van ez, hogy a zsidó nép életében azt látjuk, hogy nagyon sok minden az ő cselekedeteikben egy idő után gépiessé vált. Tehát nagyon sok mindent ők megszokásból cselekedtek. Ugye Jézus mondta is, tehát ugye visszahivatkozott sok esetben a különböző régi gyakorlatra, és az Ószövetségben is határozott utalást látunk arra vonatkozóan, amikor azt mondja az Isten, hogy gyűlölöm a ti ünnepeiteket, és miért szaporítjátok csak a vért, és szóval egyszerűen az Isten elhatárolta magát sok esetben a népnek az ünnepléstétől. Amikor ők nem átéléssel, nem azzal a lelkülettel gyakorolták, ahogy igazából az rendeltetett, akkor az Isten nem tudott az ő ünneplésükre tekinteni, és nem tudta ezeket elfogadni. De ugyanakkor, mikor volt egy igazi megéledés, megújulás a nép között, ami mindig azzal kezdődött, hogy az Isten igéje került a középpontba, a megírott isteni törvény, akkor ugyanakkor mindig igazából átéléssel tartották meg ezeket az ünnepeket, és akkor el is végezte a lelkükben mindazt, amiért rendeltettek. De ha belegondolunk, micsoda csodálatos gondolat ez az Isten részéről, hogy az ószövetségi népnek egy évben, minden évben, hogyha ők ezt hűségesen ugye tartották, minden évben a megváltás különböző eseményeit átélhették. Ezeket a tanításokat újra és újra átélhették. Tehát valóban azt lehet mondani, hogy ők élhettek volna folyamatosan a Krisztus várás égő lelkületében, és pontosan tudniuk kellett volna, hogy minden hogy fog bekövetkezni.
De ugyanakkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ezek is eltorzultak azért egy idő után, amikor a formaiasság váltotta fel az élő hitnek a helyét, és hát akkor azokban az időkben valóban az ünnepre is rányomta ez a bélyegét, és nem olyan volt, ahogy az Isten ezt előre elgondolta. Igen? Igen, hallottuk azt a kérdést, hogy mi volt ennek a jelentése, hogy az Isten azt mondja Mózesnek, hogy megkeményíti a fáraó szívét, és hogy nem fogja elengedni az Izrael népét. Na most erre azt kell, hogy mondjuk, hogy azért ez egy óriási kérdés a Szentírásban, az egész gondolatkör, amit érintettél, mert tulajdonképpen ez az egész emberi szabad akaratnak a kérdése, és egyáltalán az emberi választásnak a kérdése. Talán onnan kellene kiindulnunk, hogy az Isten egyetlen egy embernek a szabad választását nem befolyásolja, nem erőszakolja. Késztetéseket ad a jóra, és az embertől önmagától függ, hogy az ember azt visszautasítja, vagy pedig az ember él azok szerint, és elfogadja az Istennek a késztetéseit. Most nem szeretnék sok-sok példát, meg sok-sok biblia verset idézni, csak röviden szeretném elmondani a Szentírás azt mondja, hogy az Isten az embernek szabad akaratot, a szabad akaratot adott, nem befolyásol, nem erőszakol az embere semmit, de készteti a jóra. Na most az Isten azt is látja minden egyes emberről, hogy az ember hogy fog dönteni. Az Isten minden élethelyzetben mindenkiért mindent a legmesszebb menőkig megtesz azért, hogy megmenthesse, és hogy minden embernek ott legyen az a bizonyság majd az életében, hogy az Isten értem is mindent megtett, hogy én a jót válasszam, de az isteni előrelátás az megvan. Az Isten pontosan tudja, hogy én vagy a másik ember mit fog cselekedni egy adott helyzetben. És az Isten ugyanezt látta a fáraóról is, hogy a fáraó majd ugye meg fogja keményíteni a szívét, és nem fogja elengedni a népet. És amikor itt azt olvassuk, ugye, hogy megkeményítem a fáraónak a szívét, akkor ez nem azt jelenti, hogy az Isten hozott egy olyan változást létre a fáraó szívében, hogy egy Isten felé forduló szívet egyszer csak megkeményített, hanem az Isten hagyta azt az állapotot, nem tett semmi csodát annak érdekében, nem avatkozott bele erőszakkal a fáraó életébe sem, hagyta a dolgokat a saját medrükben folyni, hogy a fáraó az ő szíve szerint tudjon cselekedni. Szóval az Isten megtehette volna azt is például, hogy valami csodával, vagy valami kényszerrel rávegye a fáraót már az első mondat után, hogy elengedje. Megtehette volna. De az Isten nem ezt tette. Engedte, hogy az ő keménységében tovább menjen, megkeményítette a szívét. Tehát nem úgy, hogy ő adott neki rossz gondolatokat, hanem nem hárította el csoda folytán, és nem avatkozott bele előszakkal az ő elgondolásába, hanem hagyta az ő szívének a cselekedetét, hogy azt valósítsa meg. Tehát itt nem arról volt szó, hogy egy Isten felé forduló szívre adott volna ő egy kemény lelkületet, hanem engedte, hogy az ő cselekedete és az ő elgondolása az meg is valósuljon. És az Isten látta pontosan előre, hogy ennek ez lesz az eredménye, látta, hogy nem fogja elengedni a népet, majd csak az utolsó csapás fogja megtörni, és azt sem azért töri meg, mert ő az Isten felé fordul, hanem ugye a csapásnak a súlya az, ami megtöri őt igazából. De az Isten soha senkit se pozitív, se negatív irányba nem erőszakol, és nem teszi az Isten, hanem a szabad akaratot mindenképpen figyelembe veszi. Igen? Igen. Nagyon sok részletet nem tudunk ebből az egész történetből, vagy egész pontosan ez hogy zajlott végig, hogy ment végbe, de azt például konkrétan tudhatjuk, most az igaz, hogy ez nem egészen kisgyerekekre vonatkozik, amit most mondani fogok, de azt például tudjuk, hogy sok egyiptombeli keresett menedéket az izraelita házakban. Tehát ugye egy ilyen utalást is olvastunk, hogy aki a te házadban van, meg ott tartózkodik, tehát sokan menekültek az izraelitákhoz védelemért. Sokan, hiszen a zsidók azért közöttük éltek, ha nem is tudták, sőt,
A gyakorlatban nagyon kevéssé tudták az igaz Isten ismeretét ott terjeszteni, mert ugye az ő életük is eléggé elfordult, ugye a rabszolgaság következtében, meg sok minden következtében, de mégis akik felismerték az ő hitüknek magasabb rendű voltát, és akik ezeket a csapásokat mind látták már, a korábbi csapásokat, hogy bekövetkeztek, azok menedéket találhattak az izraelitáknál. És ezért is olvassuk, hogy amikor Izrael népe kivonult, akkor nem csak szigorúan a zsidók jöttek ki, hanem nagyon sokan jöttek még a nép közül is velük. Tehát ez vonatkozott őrájuk is, de mondjuk ez tény, hogy ez nyilván felnőtt emberekre vonatkozik. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a gyermekek kérdése pedig bizonyos értelemben ugyanaz, mint minden egyes ilyen helyzetben a gyermekek kérdése, hogy az Isten egy gyermeket hogy fog elbírálni, és hogy fogja majd az életét megítélni. Én erről olyan túl sokat azért nem tudok mondani, mert itt feltételezésekbe bonyolódhatnánk. Egyetlen egy dolgot tudunk a Szentírásból, hogy az Isten mérhetetlenül igazságos. Szóval az ő igazságossága és az ő könyörülete. Mert ezt a Szentírásból ezt így nem tudom elmondani, amit én nem tudok egy biblia helyre utalni, csak a gondolatát szeretném elmondani. Talán be sem fejezem, csak egy gondolatot hadd mondjak el, hogy az az Isten, aki mondjuk már Ézsau és Jákob megszületése előtt pontosan tudta, hogy Jákob milyen lesz, és Ézsau milyen lesz, az az Isten hogy ne ismerni azokat az embereket, azokat a gyerekeket. Pontosan látja az jövendőbeli életüket, hogy ők hogy döntenének. Szóval nem tudjuk. De még egyszer mondom, nem tudjuk. Szóval csak annyit tudunk, hogy az Isten előrelátó, az Isten igazságos, és az Isten irgalmas. És akit csak meg tud menteni, az örök élet számára megment. Hiszen az áldozata pontosan azért volt, hogy minél több ember megmeneküljön. Ő azt akarja, hogy mindenki üdvözüljön, és az igazság ismeretére jusson. Tehát abban biztosak lehetünk, hogy ha csak egy mód van rá, nagyon emberi fogalmazás, elnézést, hogy így mondom, de az Isten a legmesszebb menőkig könyörületes és igazságos lesz minden teremtményével. Igen, bocsáss meg egy pillanat, igen. Nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, köszönöm. Tulajdonképpen itt azt mondhatjuk, hogy Izrael népének adott. Tehát ugye ez egy örök rendtartás volt, hogy ugye ebből ugye az Izrael fiai lehettek, akik az Istennel szövetséget kötöttek. Tehát hogy lehetett tulajdonképpen, tehát ugye arra az egyes, tehát ugye erre az esetre az egyiptomiak is menedéket kaphattak az izraelitáknál. De ugyanakkor mi volt annak, tehát ugye nyilván ezelől, tehát megrémültek, vagy az Isten a szívüket indította, tehát oda menekültek hozzájuk. De általában mi volt annak de a pászka bárányból nem fogyaszthattak, de az Isten megóvta az ő életüket is. De ugyanakkor mi volt akkor, tehát milyen, tehát mi volt az, ami az Istenhez való csatlakozás volt az Ószövetség idején? Tehát ugye az Isten úgy kötött szövetséget velük, hogy a férfiakat körülmetélték, és ez volt a szövetség kötés jele, az Istennel való szövetségnek a jele. És aki akár jövevény volt bizonyos értelemben, de körülmetélkedett, az tulajdonképpen már az Izrael népéhez tartozott, tehát tulajdonképpen ugyanúgy részesülhetett, mint abban, amit az Isten, tehát amiben az Isten szövetséget kötött ember részesülhet. Tehát ők is részesülhettek ebben. De ebben az esetben ugye a jövevények, hát ugye nyilván, hogy ez nem történt meg, hanem egyszerűen csak akkor egy alkalom, tehát arra oltalmat keres, de később ugye ez mindig így alakították, és az Isten szövetséges népéhez tartoztak. És talán még csak annyit mondanék, nem is tudom, hogy mennyire menjünk előre az úrvacsora gondolatába, de tulajdonképpen mégiscsak azért valahogy, mert a kettő ugye egyik a másikából adódik, és tulajdonképpen ott is arról van szó, hogy akik Istennel szövetséget kötöttek, azok, akik Jézust elfogadták, az Isten szövetséges gyermekei, ugye azok részesülhetnek ugye az úrvacsorában is. Tehát ugye az Isten mindenkire az áldását kiálasztja, mindenkit vonni akar, meg akar óvni, de hogyha valaki megismeri az Istent, akkor szövetséget köt vele, és utána részesülhet mindabból az áldásból, ami ebből a szövetségesi viszonyból adódik. Igen, igen, igen, igen. Köszönöm szépen, igen. Igen.
Nem gondolom, hogy az ember áldozatoknak, tehát ilyen értelemben, hogy erre vezették volna vissza. Tudnélik, az már korábban is létezett, hogy embereket áldoztak, tehát ez nem ettől az időtől datálódik, hogy a pogány népek embereket is áldoztak. Ott a pogány népeknél az ember áldozat ugye az valami egészen különleges dolog volt, és egyáltalán az áldozat kérdése a pogány népeknél az egy egészen különös valami volt, mert ugye ők az áldozataikat miért mutatták be. Tehát az áldozataikat ők azért mutatták be, mert ők úgy gondolták, hogy ugye az Isten az egy haragvó, kegyetlen Isten, aki a csapásokkal lesújt az emberekre, és ez az Isten ugye egy könyörtelen, zord valaki, és ahhoz, hogy az Isten ne ilyen legyen az emberrel szemben, hanem hogy jó indulatú legyen, és könyörületes legyen az emberrel szemben, ezért ugye valamivel ki kell engesztelni az Istent. És ugye minél jobban féltek a bekövetkezendő Isten haragjától, az általuk elképzelt isteni haragtól, ugye annál értékesebb dolgokat áldoztak, és így ment ugye, hogy utána aztán egészen embereket is áldoztak, mint a legértékesebbet, mint a hozzájuk legközelebb állót, és kimondottan azért, hogy az Isten haragját elfordítsák önmagukról. Tehát nem gondolom, hogy ezzel az egy mozzanattal összeköttetésben van. Pontosan az, hogy a Biblia már az első lapjától kezdve alapvetően különbséget tesz a pogány népek áldozatai, tehát már előre az Isten lefedi ezt a kérdést, ugye előre látja, hogy mi lesz a pogány népeknél, de már mindjárt az elején, a Biblia első lapján kifejti azt, az ős evangéliumban, ugye amiről beszéltem is már az elején, hogy az Isten ígéretet ad a bűnbeesés után, hogy az Isten fog megoldást hozni az ember számára, és akkor elmondja, hogy ez mi lesz. Ugye elmondja, hogy Jézus Krisztus lesz, ugye, aki asszonytól meg fog születni, és a kígyó fejére tapos, de önmaga is meghal. Tehát tulajdonképpen a Biblia végig arról beszél, hogy nem az ember kell, hogy áldozatot hozzon azért, hogy az Istennel való viszonya rendeződjön, hanem az Isten hoz áldozatot az emberért. Mert szeretném megkérdezni, hogy ebben a viszonyban ki az, aki áldozik igazából, az Isten vagy az ember? Hát az Isten hozta a legnagyobb áldozatot, hogy Jézus az életét adta azért, hogy mi megmenekülhessünk. Az ember mit tett? Az ember csak hitben előre tekintett erre az áldozatra, az Istennek erre a szeretetére, és ugye ennek a jelképeként, ugye, és ebbe vetett hitének a megnyilatkozásaként, ezért ennek a jelképéként ölte meg az áldozati bárányt. De hát ez nem az ember áldozata volt tulajdonképpen, hanem hinni abban, hogy az Isten majd áldozatot hoz az emberért, a legnagyobbat, olyan áldozatot, amit soha senkiért nem hozott, hogy Jézus emberé lesz és az életét adja. Tulajdonképpen ez egy nagyon érdekes gondolat, mert maga a Biblia fogalmaz így, hogy szóval az Istenről azt mondja a Szentírás, hogy az Isten a bűnnel szemben nem alkuszik meg. Szóval én akármilyen áldozatot hozok az Istennek, hogyha az egész vagyonomat, mindent megégetek tűzzel, vagy a gyerekemet, vagy akárkit tűzzel megégetek, az Istent nem lehet ezzel a bűnnel szemben elnézővé tenni. Szóval a bűnre ez nem megoldás. De ugyanakkor az Isten pedig a bűnbe esett embert a legmesszebb menőkig szereti, és az Isten akar megoldást hozni az embernek, hogy a bűnére legyen megoldás. És pontosan, amit az Isten tesz az áldozat kapcsán, az ő áldozata kapcsán, azt mondja a Szentírás, hogy ezzel szinte engesztelni akar bennünket. Bennünket akar, nem az Istent engesztelni, bennünket. Azt mondja, hogy ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. És mit mond a Szentírás, Pál apostol, mit mond a korintusi levélben? Talán olvassuk el a korintusi igét. A korintusi második levélben, az 5. versben, 5. fejezetben, a 18 és a 19. versben azt olvassuk. Mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és aki nékünk adta a békéltetés szolgálatát. Minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Tehát a Biblia arról beszél, hogy az Isten az embert szinte meg akarja engesztelni, vagy békéltetni önmagával. Miért? Miért van erre szükség? Mert a bűn elkövetése miatt
nem az Isten távolodott el az embertől, hanem az ember távolodott el az Istentől. Ugye a bűn egy közbeékelés Isten és ember között, az Isten nem lakhat együtt a bűnnel, de mi történt ekkor a bűnbeesés után? Az ember elmenekül. Azt gondolta, ugye, hogy az Isten elveti őt, ugye Ádám és Éva mit tesz? Önmaga megy az Istenhez, hogy keressen menedéket az Istennél? Nem, hanem elbújik. Ugye ez a bűnnek a jellegzetessége. Milyen az emberi magaviselet? Valaki vétkezik ellenem, valaki megbánt engem, akkor én azt gondolom, ugye, hogy ő már nem is szeret engem. Tehát az Isten pontosan erről akarta az embert biztosítani az áldozat által, Jézus Krisztus által, hogy az ő szeretete nem változott irántunk. Ő a bűnnel nem tud kibékülni, mert őt nem lehet a bűnnel megengesztelni, de bennünket biztosítani akar arról, hogy az ő szeretete irántunk változatlan, és azért, hogy mivel ismét kapcsolatba kerülhessünk, ő a legnagyobb áldozatra is kész, és ezt mutatja meg Jézus Krisztus halálában. Tehát alapvető különbség ez, és nem hiszem, hogy ennek bármi köze lenne így ilyen értelemben a pogány szertartásnak ehhez a, tehát a pászkabál bárányhoz és áldozathoz. Igen, igen. Tulajdonképpen itt arról kellene egy néhány szót szólnunk, hogy amikor az első ember pár bűnbe esett, akkor ugye ott Isten, ugye ott megjelenik, ugye Isten, tehát megint hűvös alkonyatkor, és ugye szólítja Ádámot, hogy Ádám, hol vagy, és ugye akkor ugye ismerjük a párbeszédet, most nem részletezem, tehát tulajdonképpen azt látjuk, hogy ott egy párbeszéd alakul ki az Isten és az ember között. És azt látjuk, hogy utána az Isten az, aki az első áldozati bárányt, tehát Jézus az, aki az első áldozati bárányt ott megöli, ugye a ruhájából öltözetet készít az első emberpárnak, és egészen biztosak lehetünk abban, hogy elmagyarázza az Isten az embernek, hogy mit és hogy kell cselekednie, hogyha ebbe az eljövendő megváltóba, akit ugye kijelentett ott nekik, hogy az asszony magva, majd a kígyó fejére tapos, hogy ha ebben az áldozatban hisznek, hogy akkor mit kell, hogy cselekedjenek, mivel kell, hogy kimutassák az ő hitüket. Tehát ez egészen bizonyos, hogy ez is elmondta.

0: legalábbis egy ilyen fajta áldozatot, de ebben nem volt meg az a hit, hogy ő az Istennek a szabadító tervét elfogadta, és hogy ő igényli is az ő életében a megváltást. Na most szeretnék egy gondolatra ennek kapcsán még kitérni. Az ember, mit mond a Szentírás, az ember hogy közeledhet az Istenhez? Az ember nem közeledhet az Istennel a bűnei súlyával együtt. Tehát nem mehetek én a hála áldozatommal az Istenhez, amíg én el nem rendezem az én bűneimet az Istennel. Nem mehetek az Istenhez semmilyen formában, amíg át nem érzem, hogy én bűnös vagyok, nekem megváltásra van szükségem. És ez az első, ahogy az ember közeledhet az Istenhez. És Kainnak is így kellett volna közeledni Istenhez, utána bemutathatta volna az ő hála áldozatát, de pontosan ez volt az, ami hiányzott a Kain áldozatából, annak az elismerése, hogy ő bűnös, magától nem tud megváltozni, és neki is a bűntörlő vérre lesz majd szüksége ahhoz, hogy meg tudjon szabadulni és meg tudjon változni. Tehát ez volt az, ami Kain áldozatából hiányzott. Tehát ugyanúgy neki is állat áldozatot kellett volna bemutatni, ami jelképezi Jézus vérét, és pontosan ugyanazt, hogy én ezáltal a vér által tudok csak megszabadulni. És mert különben az Istenhez való közeledésünk nem valósulhat meg. Ugye ez az első lépés, hogy elismerjem az én bűneimet, hogy kérjem az elfedezést, mert ugye Jézus vére, ugye nem tudtunk erre azért ilyen részletesen az előadásban kitérni, de tulajdonképpen, amikor egy ember vétkezik, és ugye fölismerjük a mi bűneinket, akkor mi hogy közeledhetünk egyáltalán az Istenhez? Mit jelent az, amiről beszéltünk, hogy a megváltást a mi életünkben alkalmazni kell? Tehát ugye az ajtó fölfára kenni a vér, tehát hogy személyes megváltónknak elismerni. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy amikor én felismerem az én bűneimet, és az Istenhez akarok fordulni, akkor én ugye ezzel a keserűséggel, amiről szintén szóltunk, ezzel, ha az Isten elé megyek, és kérem az én bűneim bocsánatát, Jézus Krisztus áldozatára hivatkozva, mert máskülönben nem lehet, tehát ott is ugye az Ószövetségben áldozati vérre kellett hivatkozni, ami előlegezte majd a megváltást. Tehát most, ha én megyek Isten elé, akkor Jézus áldozatára, az ő érdemeire tudok hivatkozni, és az Isten, ha én igazából őszintén és megkeseredett szívvel megyek, akkor tesz valamit az én bűnömmel. Egy valóságos cserét hajt végre az ember életében. Azzal, amivel én hozzámegyek és megbánom azt a bűnt, azt az Isten elveszi, és azok közé számítja, amiért Jézus szenvedett, hiszen valóságban mindaz Jézusnak a szenvedését növelte és súlyosbította. És nekünk pedig tulajdonítja, hogy a Szentírás mondja, tulajdonítja tulajdonképpen Jézus Krisztusnak az igazi életét és a bűntelenségét. Tehát ugye ezt jelenti az elrendezi. De csak is ilyen módon, az én kéréseimmel, az én hála áldozatommal, de a közeledésnek az első és alapvető mozzanata, hogy ismerjem el az ő rászorultságomat, a bűnösségemet, és igényeljem a bűneltörlő vért. Az az igazság, hogy én is sokat gondolkodtam ezen a rostonsütésen, de én a következőt látom ebben a mozzanatban. Ugye azért egy bárány, azért az nem egy kis valami, szóval ez egy eléggé terjedelmes jószág. És az, hogyha roston megsütik, akkor ugye ahhoz semmilyen csontját nem kell megtörni, hanem egészben tudják megsütni. De viszont, hogyha ebben főzik, és fazékba teszik, ugye akkor az darabolni kell, csontját törni, stb. És ugye az új szövetségben ugye egyértelműen olvassuk, hogy Jézusnak a csontja nem töredhetik meg. Tehát én úgy érzem, hogy ebben a mozzanatban ezt láthatjuk, hogy a báránynak épnek is kell maradnia ebből a szempontból is, hogy a csontja meg nem töredhetik. És a másik pedig az, hogy sietséggel kellett megenni. Ugye azt olvastuk ott aztán a 11. versben, hogy a ti saruitokkal, a lábaitokon, meg pálcátok a kezetekben, igen. Tehát én úgy érzem ebben a mozzanatban, hogy ebben az van benne, hogy amit az Isten mond, az gyorsan cselekedjen meg. Szóval nekik utána menekülniük kellett. Ők az Isten oltalma alá helyezték magukat, de utána gyorsan menekülni kell. Az Isten szavát minden szempontból végrehajtani, és készen várni arra, hogy az Isten most mit fog nekem mondani, hogy melyik pillanatban mondja a szabadulást. Mert ugye ők azt nem tudhatták, hogy a fáró melyik pillanatban mondja ki az igent, és mi... Igen, készenlétben lenni. Ez a jó kifejezés, igen. Tehát készenlétben.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, mindegyik költöket van, akivel már egész régen találkoztunk, és talán nehéz is lenne arra a kérdésre válaszolni, hogy éppen most mi a szükségetek. Mégis az Isten tisztelet elején ezt a kérdést teszem fel, és nem kell hangosan válaszolnotok, hogy szükségben vagytok-e. Van-e szükségetek valamire? Azt hiszem, hogy ezt a kérdést feltehetjük, és ahogy így körülnézek, magam körül, meg a saját életünket is, hogyha nézem, akkor azt látom, hogy bizony van hiányunk. Pedig nagyon sok mindenért hálát adhatunk, ugye, nem panaszkodhatunk még itt Magyarországon, de bizony hiányunk az van. És megkérdezhetjük azt, hogy mi a hiányod egyénileg, mi a hiányunk közösségileg, és mi a hiánya az emberi nemnek. Hogyha hiány van, akkor valami nincs. Ugye? Valami nincs, ami fájdalmat, feszültséget szül, pedig örömre és békére vágyunk mindannyian. Hogyan lehetséges ez? Én kérlek benneteket, hogy nyissátok ki János evangéliumánál a 8. fejezetnél a Bibliátokat, és a 8. fejezetnek az 58. versében olvassuk el, hogy mit mondott Jézus, akkor, amikor a zsidókkal beszélt, akik az ő népe volt, és mégis olyan sok hitetlenséget, és olyan sok önteltséget mutattak, és Jézust elvetették. Nekik is kimondja azt, amit kimond azóta is mindannyiunknak, akár hitben járunk, akár pedig vallásosságban, így szól az ő népéhez ma is. Mondanékik Jézus, bizony, bizony mondom néktek, mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Nem tudom, amikor meghalljátok ezt a mondatot, nem lesz egy ilyen furcsa érzésetek. Hát milyen mondat ez? Mi az, hogy én vagyok? Mi nem fejezi be a mondatot? Ugye? Hogyha csak azt akarta volna a zsidóknak mondani, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én voltam, ugye léteztem, akkor így mondta volna. De nem, ő azt mondta, én vagyok. Mit jelent ez? Erről szeretnék a mai alkalommal veletek beszélni. Itt Jézus nem csinált mást, és ezt a zsidók nagyon jól tudták, és felismerték a helyzetet, mert aztán a következő verszakban azt olvassuk, hogy köveket ragadtak azért, hogy reáhaigálják, ugyanis itt Jézus az atyával azonosította magát. És felidézhetjük, és forgassunk is vissza Mózes második könyvéhez, és a Mózes második könyvének a 3. fejezetében olvashatjuk azokat a nagyon híres igéket, amikor Mózes találkozik Istennel, és ezeket az igéket mondja neki. Mózes második könyve 3. fejezetének a 14. versétől ezt olvashatjuk. És mondta Isten Mózesnek, vagyok, aki vagyok. És mondta, így szólj az Izrael fiaihoz, a vagyok küldött engem ti hozzátok. És ismét mondta Isten Mózesnek, így szólj az Izrael fiaihoz, az Úr, a ti atyáitoknak Istene, Ábrahámnak Istene, Izsáknak Istene és Jákobnak Istene küldött engem ti hozzátok. Ez az én nevem mind örökké, és ez az én emlékezetem nemzetségről nemzetségre. Vagyok, aki vagyok, a vagyok küldött ti hozzátok. És Jézus, amikor, ha visszalapozunk, ugye János evangéliumában kimondja azt, hogy mielőtt Ábrahám lett, én vagyok, ezzel a vagyokkal Istennel azonosította magát. És ez olyan nagy fontosságú, hogy higgyük azt, hogy ő a vagyok, és most nem mondok többet, mert az Isten tisztelet erről fog szólni, hogy János evangéliumának itt a 8. fejezetében, a 24. versben azt olvashatjuk, azért mondám néktek, ha ti bűneitekben haltok meg, mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok a ti bűneitekben. Ha mi nem hisszük azt, hogy ő van, hogy ő a vagyok,
az kihat az örökké valóságra. Az kihat a mi örök életünkre, az örök sorsunkra, hogy hisszük, vagy nem hisszük ezt. De mit is jelent ez? Miről is beszélek én itt tulajdonképpen? Mit is mondott ezzel Jézus? Mit próbált a zsidókkal megértetni? Miért mondta azt, hogy én vagyok? Mit jelent ez? Egyrészt az, amire mindannyian könnyen tudjátok megadni bizonyára a választ, hogy mindig jelen való. Ezt jelenti, hogy most is itt van. Jelen való. És ő az örökké való. Ezt jelenti a neve. Kedves testvérek, hisszük-e ezt, hogy ő jelen van, személyesen, most itt is, a gyülekezet életében, az egyéni életünkben, ebben a földi életben, a világegyetem életében jelen való, szinte fölfoghatatlan, de így van. A másik az, hogy ő mindig a jelenben van, ő van, nem volt, meg lesz, hanem ez megint, ugye, a gyerekek szokták mondani, hogy hát, Zsuzsa, mi az, hogy örökké, meg hogy mi az, hogy mindenütt jelen való, és mi az, hogy a jelenben van. Egyszer olvastam egy nagyon jó hasonlatot erre, hogy valahogy Isten úgy van az emberi történelemmel, mint mi egy könyvvel. Ha olvasunk egy könyvet, bárhova odalapozhatunk, és számunkra az egész egyben létezik, az olvasó számára nincs az, hogy az megtörtént, meg fog történni, hanem ott olvassa, és ott van a jelenben. Istennek az egész emberi történelem jelen, egy jelen, van, egyben látja az egészet. És ami a legfontosabb, ami a mai istentiszteletünknek a témája, és szeretnék veletek együtt gondolkodni, az, hogy Isten csak Izraelnek jelentette így ki magát, hogy ő a vagyok. A pogány népeknek ő Isten volt. Mert mit jelent ez a vagyok? Amikor ezt mondta, ennek a névnek a jelentősége nagyon nagy és különleges jelentéssel bír, akkor valami új és különleges jelentést mondott el. És ez számunkra életmentő, ezt tudom nektek mondani. Nagyon kérlek benneteket, hogy Mózes második könyvéhez lapozzatok vissza. És a Mózes második könyvének a 6. fejezetéből, Mózes második könyve 6. fejezetéből keressük ki, tehát 2. könyv 6. fejezetéből, a 2. és a 3. verset, ahogy így nevezi meg magát Mózesnek Isten. Az Isten pedig szólt Mózeshez, és mondanéki: én vagyok az Úr, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak úgy jelentem meg, mint mindenható Isten. De az én Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Egy új, különleges jelentést hoz itt Isten Mózes elé, és hoz elénk is. Azt mondja, hogy Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Jehova, vagy hát mi így szoktuk inkább mondani, hogy Jahve. Mi ez az új és különleges jelentés? Mit akart ezzel kifejezni? Mit jelent ez? Kedves testvérek, a Jahve név szoros összefüggésben áll Isten kegyelmével. Amikor Isten azt mondja, hogy én vagyok, ez a Jahve, ugye, ezt jelenti, akkor ezt a mondatot ki tudjuk egészíteni. Bármivel, amiben szükségben vagyunk. Ugyanis hiányzik annak a megjelölésére, hogy ki, illetve mi vagyok, azt mondhatjuk, hogy minden vagyok, amire az én népemnek szüksége van. Amire csak szüksége van. Az vagyok.
csak akkor marad befejezetlen ez a mondat, hogyha mi nem egészítjük ki. Hogyha mi csak elméletben távolról nézzük az Istent, akkor nekünk is csak Isten marad. De hogy nekünk vagyok, hogyha mi a népéhez tartozónak gondoljuk magunkat, és valljuk magunkat, akkor szól mi hozzánk is, és akarja, hogy befejezzük ezt a mondatot. És akarja azt, hogy a Jahve név az egy lehetőség legyen a mi számunkra is. Egy nagy lehetőség, amelyet nekünk a hitünk által valamiféle megvalósulással tölthet meg. És hogy mi lehet az, hogyha mi nem a szükségleteink felől közelítünk az Istenhez, akkor ez a nagyszerű név csupán a felfoghatatlanságát jelenti. Nem tudjuk megközelíteni. Vagyok, aki vagyok. Akkor Isten nem lehet meghatározni. Ugye vagyok, aki vagyok. Viszont, amint megjelenik az emberi szükség és nyomorúság, ő éppen azzá válik, amire szükségünk van. És ebben van az ő csodálatos titka és hatalma. Így a mondat befejezhetővé válik, és Isten kijelentette magát a mi számunkra, hogyha békességre van szükségünk, akkor én vagyok a te békességed. Ha igazságra van szükségünk, akkor én vagyok a te igazságod. Azt mondja Isten. És így egészül ki ez a mondat. Hogyha azt mondjuk, hogy gyengék vagyunk, elhagyott a mi erőnk, akkor kiegészíthetjük ezt a mondatot, hogy én vagyok a te erőd. Kedves testvérek, hívjuk szükségünkbe az Urat, és kérjük tőle, és a hitünk által ezt a nagy lehetőséget töltsük ki. De hadd mondjam meg nektek azt, hogy még kérni se kell. Még kérni se kell, mert Isten jön, és látva ezt a szükséget, betölti, hogyha mi hűségesek vagyunk hozzá, és hiszünk ő benne. Egy csodálatos idézetet találtam, amit remélem, hogy most itt hirtelen, igen, amit szeretnék nektek felolvasni. Egy következőképpen szól. Kicsit olyan költői lesz, ne csodálkozzatok rajta, de én azt hiszem, hogy nagyon jól kifejezi a lelki igényünket. Én eddig nem kértetek semmit az én nevemben, kérjetek és megkapjátok, hogy örömötök teljes legyen. Olvashatjuk ugye János evangéliumának a 16. fejezetében. Ahogy a víz is mindig a legalacsonyabb mélységet keresi, hogy megtölthesse azt, úgy keresi Jahve az ember szükségeit, hogy betölthesse azokat. Ahol szükség van, ott van Isten. Ahol szenvedés, nyomorúság, boldogtalanság, zűrzavar, ostobaság és elnyomás uralkodik, ott van a nagy vagyok, aki arra vágyik, hogy az ember nyomorúságát boldogságra váltsa, amint engedjük neki. Itt nem az éhező keresi a kenyeret, hanem a kenyér az éhezőt, ugye? Hogyha ezt leírva látnánk, ugye nagy K-val a kenyér maga az Isten. Nem a szomorkodó keresi az örömöt, hanem az öröm a szomorkodót. Nem az üresség keresi a teljességet, inkább a teljesség az ürességet. És nem egyszerűen megadja nekünk, amiben hiány szenvedünk, hanem ő maga válik azzal, amire szükségünk van. Ő az örök, vagyok. Mondhatjuk azt, amire a népemnek szüksége van. Miért ilyen Isten? Miért ilyen? Megérdemeljük mi ezt? Nem, testvérek, nem. Ez a kegyelem, ez a jóság, ez a meg nem érdemelt jóság, hogy ő ilyen. Betölti a mi szükségeinket. Hadd mondjak el nektek két példát megerősítésképpen. Mondhatjátok azt, hogy vannak olyan kisebb szükségek, ami nem múlik olyan nem tudom én mi. Máson pedig az életünk múlik. Egyikre is, és a másikra is szeretnék nektek mondani egy példát. A múlt hét, nem még a hét elején történt ez, tudjátok, érettségik voltak,
összetalálkoztam egy 17 éves fiúval, nagyon jó barátságban vagyunk az egész családdal, és mondom, hogy hú, de jó neked, tényleg te most nem mész iskolába, itthon vagy, mondom, akkor szünet van. És mondja, hogy jaj, Zsuzsa néni, csak félig van szünet, mert hogy kis érettségit kell tenni, és hát nagyon kell tanulnom. És hát mondom, hát akkor jó tanulást, rendben van, igen ám, de az unoktestvére meg ballagott, és hát messziről ott volt a család, nagyszülők, minden, és ott is aludtak, ott is maradtak, és hát nem egészen úgy alakult a terve, ahogy szerette volna, hogy mindent olyan jól megtanuljon. Egyébként egy nagyon jó tanuló fiú, néha van négyes, és igazából hát ilyen ötös tanuló, és hát szerette volna azért a kis érettségit is, hát nem olyan, mint egy érettség, ugye tizedikbe kell ilyet tenni, de hát azért, hogy jól sikerüljön. És hát nem tudott úgy tanulni, ahogy kellett volna. És hát nagyon imádkozott a Jóistenhez, hogy hát segítse meg őt, hogy nem szeretne szégyent vallani, már csak azért is, azért sem, mert ugye az iskolában tudják, hogy hívők, meg hát egyáltalán, hogy nem szeretett volna rossz jegyet szerezni. És hát imádkozott, hogy hát ez volt a helyzet, segítse meg. És képzeljétek el, fölhívott bennünket most valamelyik nap, csütörtökön vagy pénteken, nem is tudom melyik nap volt ez a kísérettségi, hogy képzeljük el azt, hogy milyen tételt kapott. Azt a tételt kapta, hogy beszéljen a Bibliáról, a Szentírásról. Ilyen kérdések voltak, hogy mi az, hogy farizeus, mit jelent valamelyik példázatot, kellett elmagyarázni neki, és hasonló kérdések voltak. Ha semmit nem tanult volna, akkor is jelest kapott volna rá. Nem egy olyan tételt kapott, látjátok ezt a jelet, hogy nem egy olyan tételt kapott, hogy hát kapott egy tételt, amit jól tud, hanem pont ezt a tételt kaptam, mintha Isten azt mondta volna, hogy itt vagyok. Megsegítelek, láttam, hogy igyekeztél, szorgalmas voltál eddig, és nem akarsz szégyent hozni rám. Ezek a körülmények jöttek. Most mondhatjátok, hogy lehet, hogy ezen olyan sok minden nem múlik. De neki fontos volt, és Isten látta a szükséget, és betöltötte azt, és bizonságot tehetett ott, és mondták neki utána, hogy jó, rendben van, hagyja be, látják, hogy nagyon jól tudja. Végig se engedték neki mondani. A másik, gondoljatok erre, amikor nektek is ilyen hétköznapi dolgokban szükségetek van. A másik egy nagyon komoly dolog, most nem mondok nevet, különben bizonyára többen ismeritek őket. Az egyik baráti családnál történt ez, hogy hát nem tudom pontosan mennyi idővel ezelőtt beteg lett mind a két nagyszülő, így egyszerre, és hát kiderült róluk, hogy gyógyíthatatlanok, nem is voltak annyira fiatalok, de igazából még élhettek volna, és hát ebben reménykedtek is, mindent megtettek az egyiknél, olyan helyzet volt, hogy talán sikerül segíteni, de aztán egyre rosszabbra fordult a helyzet, így az év, tehát az egy év leforgása, tehát az év vége felé, és hát mondták az orvosok, hogy nem tudnak mit tenni. És a családnak az volt a legnagyobb fájdalma, fájt az is, hogy el kell veszíteni, bár az utolsó pillanatig ott volt a remény. A legnagyobb fájdalom az volt, hogy mindenki hívő a családban, megkeresztelkedett hívő, hát ugye kisgyerekek persze nem, de hát ők is így hitben járnak már, amennyire a gyerekeknek lehet, és a feleség is, és ő nem. És ezért könyörögtek, és könyörögtünk mi is, többen tudom, így sokan, barátok, ismerősök is, hogy térjen meg, hogy fogadja el a jó Istent. És hát így szoktuk kérdezgetni, hogy mi van, úgy semmi jel nem mutatkozott, hogy mi lehet. És hát tényleg, ahogy közeledett az, hogy egyre rosszabb állapotban lett, mondták, hogy tényleg egyre jobban leromlik az állapot. A kicsit, tudjátok, úgy elfogott bennünket az a rossz érzés, félelem, hogy mi lesz, hát főleg a gyerekeit. És gondoljátok el, hogy az a csodálatos dolog történt, hogy elmondták később, hogy akkor bekerült a kórházba, bejárt hozzá ott a helyi prédikátor, és elfogadta a látogatását, sőt barátjává fogadta, együtt imádkozott vele. És amikor a gyerekei is bementek, nem zárkozott el, sőt elfogadta a jó Istent. És ez annyira csodálatos, hogy Isten ilyen hatalmas, nagy dolgokban is be tudja tölteni a szükséget. Küzdő, hitelteljes imádságra, könyörgésre tudta adni ezt.
Persze kell hozzá az ember, hogy megnyitja-e a lelkét. De meg tudta nyitni. Egy nagyon jó lelkű emberről van egyébként szó, és azt ugye nem tudhatjuk, hogy mennyire volt benne a hit, mennyire nem, de hogy így nyilvánvalóvá vált, kicsi és nagy dolgokban ott van Isten, hogy betöltse a szükséget. Testi, lelki szükséget egyaránt be akar tölteni. Amikor engedjük azt, hogy a szükségeink betöltője legyen, akkor láthatjuk őt meg valójában. Az alázat, a hit, a személyes kapcsolat által válunk a szövetség részeseivé. Hadd mondjam el azt, testvérek, hogy Isten dolgainak a pusztán az értelmi ismerete soha nem elegendő ahhoz, hogy megismerjük őt, hogy mi igazán hívőknek mondjuk magunkat. Az elméleti ismeret az nem hit, az nem Istennel járás. Az ige egyébként beszél arról, hogy az a vagyok ki is tulajdonképpen. Mit mond el nekünk az ige arról, hogy ki Isten, a vagyok? Az Ószövetségben 7 csodálatos kifejezés van, én ebből most csak 3-at szeretnék nektek elmondani. A többit azt majd kikereshetitek, megkereshetitek. Amikor, és az az érdekes ezekben a történetekben, most nem mondom végig, csak utalok rá, az az érdekes ezekben a történetekben, hogy mindig arra adja meg a választ, amiben szükség van. Az első esetben a pusztai vándorlásnál Mózes második könyvében olvashatjuk, hogy azt mondja, hogy én vagyok, vagyis Jahve Nissi. Tudjátok, mit jelent ez? Azt jelenti, hogy az Úr az én hadijelvényem. Ezt egyébként az amálekitákkal vívott küzdelemnél mondja ki, vagyis amikor küzdesz, amikor csatába szállsz, amikor győzelemre van szükséged, én vagyok a te hadijelvényed. Én vagyok a te győzelmed. Ott vagyok veled. Aztán nagyon szép, amikor Gedeonnál azt mondja, hogy Jahve Shalom. Amikor Gedeon küzd az angyallal, amikor előjön a bűneivel, akkor Isten azt mondja, hogy én vagyok a te békességed. Én vagyok a te békességed, hogyha békétlenséged van, hogyha a bűneid miatt zűrzavar van benned, ha nem találod a helyedet, ha konfliktus helyzetekben vagy, én vagyok a te békességed. Aztán Jeremiásnál azt mondja, hogy Jahve Citkenu. Tudjátok, mit jelent? Az Úr a mi igazságunk. Ugye ismeritek ezt a kifejezést? Az Úr a mi igazságunk. Jeremiás könyve 23. fejezetében. Mire van most neked szükséged? A pusztai vándorlásnál a népnek győzelemre volt szüksége, Gedeonnak békességre volt szüksége, Jeremiásnak és a népnek igazságra. Neked mire van most szükséged? Kedves testvérek, könnyű azt elhinni, hogy amiben éppen szükségbe vagyunk, arra lesz megoldás. Hogy Isten maga a megoldás. Mert máshol elmondja azt, hogy gondviselő vagyok, hogy pásztor vagyok. Hadd mondjak el a saját életemből egy példát. Volt egy szakasz az életemnek, amikor nagyon rám jöttek a nehézségek. És nem az volt a rossz, mert hát mindannyiunkat érnek próbák, de úgy éreztem, hogy ennek már nem lesz vége. És hiába imádkozom, nincs meghallgatás. És imádkoztam másokkal is, és nem történt változás. És akkor így mondtam, hogy, és mondtuk, hogy nem értjük miért, de nincsen változás. És képzeljétek el, hogy akkor Jóisten adott nekem egy igét. És én szeretném is, hogyha ezt az igét velem együtt elolvassátok, ez Jóel könyvében van. Bizonyára ismeritek ezt az igét, egy csodálatos ige. Egyébként a Jóel második könyvében a 25. vers. Akkor is egy nagyon nagy vívódásban voltam, és azt mondtam, Uram, én erre már rámegyek. Tehát fizikailag is annyira megviseltek ezek a próbák. És akkor ezt, és mondom, mikor lesz ennek vége? És akkor Isten ezt az igét adta, valakitől kaptam egy könyvjelzőt, és
Tudjátok, az, amikor érzitek, hogy most nem olyan egyszerű ige, hanem ez most nekem szól, ez Isten most nekem üzeni. És Joel második könyvének a 25. verse volt rajta, amely így szól. És kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. És esztek bőven, és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak, a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pironkodik az én népem. Hát tudjátok, én ezt elolvastam, éreztem és tudtam ott az eszembe, a szívembe, hogy ezt nekem üzeni most a jó Isten. De az volt bennem, hogy nem tudom elképzelni. Hogy lesz, és hogyan, és mikor, és utána is még teltek a hetek, a hónapok, mondhatnám az évek, és nem történt változás. És amikor változás történt, és amikor tényleg így visszatekintek erre az időre, akkor így elcsodálkozom rajta, hogy is pótolja ki a jó Isten, ez hihetetlen. És most, amikor megint úgy kezdem érezni, hogy egyre jobban megviselődik az idegrendszerem, és tényleg ebben a válságban, sok nehéz helyzetben vagyok, és sok fájdalom járja át a szívemet, akkor erre az igére kell gondolnom. Mert tudjátok, ez egy áldásnak a része. Egy áldásnak a része, amikor Isten a népének ígéri azt, hogy majd megadja nékik a szabadulást, megadja a korai, megadja a késői esőt. És megtelnek a csőrök gabonával, és bőven öntik a sajtók a mustot és az olajat. Ami tudjátok, mindegyik jelképes. Ott lesz majd a Szentlélek, ott lesz majd az ige, maga tisztaságában, igazságában és fényességében. Ott lesz majd a szeretet, és kipótolja az esztendőket, amelyeket a szöcske megrágott, és amit a sáska megevett. Azt a sok mindent kipótolja az Úr. És kiknek ígéri ezt? Sion fiainak ígéri ezt a jó Isten. Azt mondja, hogy meg fog ez történni, hiszünk ebbe, tudunk ebbe most hinni. Ez a mi hitünknek a próbája. Isten be tudja tölteni a mi szükségünket? Igen, ő azt ígéri, hogy betölti a mi szükségünket. Mert ő a mi igazságunk, ő a békesség, ő a mi hadijelvényünk, a gondviselés, a gyógyító, a pásztor és a jelenvaló. Így jelenti ki magát. A vagyok. Nekünk mire van most szükségünk? Ezt tudja kitölteni. És ami a nagy bizonyíték, ami számunkra, és megerősítő, hogy a vagyok magában Jézusban jelent meg, és jelenik meg koncentráltan és összességében minden, ami Istenben van. A vagyok. Ugye a Jézus név héberül, a Jahve, Sua, ugye a Józsué, ugye azért mondja, vagy nevezi egy helyen így őt, azt jelenti, hogy vagyok a megváltó. Én vagyok a te megváltód. És ez a legfontosabb, ami a vagyokban megjelenik. Ő a megváltó. A Jahve Sua. Nem csupán azt állítjuk tehát, hogy ahol a szükség van, ott van Isten, hanem azt is mondhatjuk, hogy ahol bűn van, ott van Jézus. Mert a szükséglet ez nem biztos, hogy bűn, ugye? Egyértelmű, hogy a szomjúság, az éhség, a lelki vágyakozás a szeretet után. Persze a bűn következménye mindegyik, hogy éhezünk, meg szomjazunk, de az magában nem bűn, az egy szükséglet. De ott van a bűn, amit egyedül Jézus tud megoldani, az ő megváltó kegyelmével. Valamennyi lelki, erkölcsi és testi szükségletünket be akarja tölteni. Azért adta Isten őt nekünk. Jézus a megváltó, ez mindent magába foglal. Függetlenül mióta vagyunk hívők, bűnösnek kell látni magunkat nem csupán elméletben, hanem a Szentlélek megvilágosító ereje által szívből belátni, hogy megtörténhessen a szabadulás. Az ő meggyőző munkája által konkrétan
és nem a másikat kell bűnösnek látnunk, hanem magunkat kell bűnösnek látnunk, hogy megváltasson bennünket Isten. Mert attól nem fogunk megszabadulni, hogyha a másikba látjuk a bűnt. Mert ez az emberi természetünknek olyan könnyen megy, ugye? És az is olyan könnyen megy, hogy már ott az Édenkertben, amikor a kígyó becsapta Évát, hogy egymásra mutassanak a szereplők. Hogy hárítsanak, hogy elbújjanak, hogy elrejtőzzenek Isten előtt. De ilyen Isten előtt rejtőzünk, aki vagyok, aki jelen való, aki megváltó, gondviselő, pásztor. Isten meg akar bennünket menteni, be akarja tölteni a szükségeinket. Ezt lássuk meg, akkor tudunk majd megbocsátani, egyénileg és közösségileg is, mert mindannyiunknak vannak sérelmei. Ha más nem a családunkban, vagy a barátainkban, hogy elfelejtettek valamit, hűtlenek voltak, rosszul szóltak. Igen, meglátjuk a másikba a bűnt, de tudunk-e megbocsátani? És hogyha bocsánatot kértek, tudunk-e felejteni is, vagy mindig előcitáljuk a régi dolgokat? És közösségileg is majd akkor tudunk majd alázatos szívvel engedelmeskedni az igazságnak válogatás nélkül, és nem az érzelmeink és a saját fejünk után megyünk. Mert a vagyok, a jelen való azt szeretné, hogy ráhallgassunk, hogy őt kövessük, ne embereket, ne az érzelmeinket. Még ebben a helyzetben is, ahogy most vagyunk, őt keressük. Ne emberek véleményére adjunk, ne az érzelmeinkre. És nem akarom idézni azokat a mondatokat, amiket sokszor elmondunk, mert csak ez a lényeg, hogy rátekintsünk egyénileg. És akkor majd közösségileg is segít nekünk a megoldáshoz jutni. Akkor tudunk majd megszabadulni a személyválogatástól is. Kit hallgatok szívesen, kit kevésbé, ugye? Kinek fogadom el a javaslatát, kinek nem? Ez olyan érdekes, még egy családban a testvérek között is megvan sokszor, ugye? Hogy hát egyik több testvérnél megfigyeltem, hát őt elfogadom, másikat nem annyira, mert ő mondjuk a kisebb, vagy ő ilyen, vagy olyan. Hát gyülekezetben is, ahol testvérek vagyunk. Ugye? Hogy hallgatunk egymásra? Van-e személyválogatás közöttünk? Vagy pedig nem? Nem kellene inkább százszor inkább Krisztusra hallgatni. És szívből, és szeretetből, és elfogadni, amit üzen. Mert ő a vagyok, aki be akarja tölteni a szükségletünket, a legnagyobb szükségletünket is, a bűnből való szabadulásunkat, a megváltásunkat. Isten azt üzeni ma nekünk, mert ő a jelen való, hogy kövess engem. Mert kövess engem, higgy bennem, alázd meg magad. Ne csak az eszeddel hidd az igazságot, hogy ez igaz, hanem a szíveddel, mint mondd, hogy teljes elmédből, teljes lelkedből, teljes szívedből, minden erődből higgy nekem. Nem válogassunk testvérek az igék között, a bizonságtételek között, ez tetszik, ez nem tetszik, ezt elolvasom, ezt nem olvasom el, hanem úgy, ahogy van, fogadjuk el. És ne haragudjatok, hogy kimondom, ezt az én életemben is volt egy pont, amikor nagyon nehéz volt, amikor megkeresztelkedtem. Teljes szívemmel akartam a jó Istent követni. És akkor az édesanyám azt mondta, hogy de kár, hogy akkor nem reformátusnak kereszteltünk meg, akkor most biztos nem csinálnád ezt. Az édesapámnak utolsó nap mertem megmondani, hogy ne rontsa meg ugye a kapcsolatunkat a felkészülés ideje alatt, ugye nagyon jó családi kapcsolataim voltak, tehát tényleg egy szerető családban, és azt mondta az édesapám, hogy hát csalódott bennem, hát most miért kell ezt tenni? Hát miért nem hajtom végre a reformot a katolikus egyházba? Hát ha én megismertem új dolgokat, akkor tegyem ott, álljak ott helyt. És nem tudtam megmagyarázni, hogy nem csak erről szól. És hogyha én az érzelmeimre hallgatok, akkor azt mondom, nem teszem meg. Ismerek egy testvérnőt az ország túlsó végén, amikor idős szülei meghaltak, akkor keresztelkedett meg. Pedig úgy volt már a gyülekezet tagja, ahogy bármelyik kötök.
Mindenbe bent volt, és szívével, lelkével, de inkább engedett a szüleinek, hogy nehogy fájdalmat okozzon neki. És azért mondtam el ezt a példát, mert az a szülő-gyerek kapcsolat, tudjátok, azért az hát a legerősebb, ugye a házastársi kapcsolat mellett, és ráadásul ugye a vérségi kapcsolat is. Kinek engedünk inkább, Istennek vagy embereknek? És akkor az Jóisten azt az igét adta nekem, hogy aki elhagyja, az. Igen, ki tudja pótolni, és meg tudja fizetni. És lehet, hogy ezzel teszünk majd jó bizonyságot mindenkinek magunk körül. A Jóisten alázatosságot, hitet követel tőlünk, hogyha vele akarunk maradni. És ebben a korban nagyon nehéz az engedelmesség, de ő mégis ezt kívánja, mert a gyermekei vagyunk, ahogy a szülő megkívánja a gyermekeitől. És hogyha ezt megtesszük, akkor betölti a mi szükségeinket, higgyük el ezt testvérek, akkor eltörli a mi fájdalmainkat, a szegénységünket, gazdagsággá teszi. És elolvashatjuk újra, és elmondhatjuk ma Joel könyvében az igéket, amit Isten nekünk mond, ti is Sionnak fiai, örvendezzetek és vigadjatok az Úrban a ti istenetekben, mert megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és késői esőt hullatnétek az első hónapban, és megtelnek a csűrök gabonával, és bővel öntik a sajtók a mustot, az olajat, és kipótolom néktek az esztendőket, amelyeket tönkretett a szöcskő, a cserebogár és a hernyó és a sáska, az én nagy seregem, amelyet reátok küldöttem. És eztek bőven, és megelégeztek, és magasztaljátok az Úrnak a ti isteneteknek nevét, aki csodálatosan cselekedett veletek, és soha többé nem pirankodik az én népem. Kedves testvérek, nem fejeztem be az előbbi történetet. A szüleim elfogadták azt, hogy én így döntöttem, mert elfogadták, mert így. Meg volt a szabadság a családban, és hát 25 évesen felnőttnek néztek, és tartottak. És az édesapám pár év múlva minden fenntartás nélkül elment egy adventista szanatóriumba, és együtt énekelte az énekeket a többiekkel, és nem zavarta ezt, mert meg lett a bizalma, megismerve a testvéreket és mindannyiukat, és úgy gondolom, hogy ez nekem is egy kipótolás volt. De ez csak egy példa, rengeteg példát vehetünk az életből. Én kívánom nektek azt, hogy tapasztaljátok meg, hogy Isten minden szükségeteket betölt, és ami most a szükségetek, azt is meg tudja adni. A hittel ragadjátok meg azt, hogy megadja. Amen. Jó Istenünk, hittel szeretnénk megragadni, hogy Te vagy, a vagyok. A mindenünk jelen való, az örökké való, a szükségeink betöltője. Adj nekünk hitet, kérünk. Most és mindenkor, és nagyon kérünk arra, hogy Jézusra, akit elküldtél nekünk, megváltónkra tudjunk tekinteni, személyes hittel, hogy megmenekülhessünk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy adtad őt nekünk. Látod, hogy alig tudjuk ezt fölfogni, ennek a nagyságát, ennek az értékét. Itt vagyunk sokszor kimerülten, megtörten, megfáradtan, testileg, lelkileg, alig tudunk figyelni a Te igédre, alig tudjuk befogadni azt. Urunk, bár csak megújulhatnánk, bár csak meg tudnánk változtatni a Te szent lelked által a mi életünket, az életvitelünket, a gondolkodásmódunkat, bár csak a testvéri szeretet, a bűnösségünk tudata és annak legyőzése a Te megváltó kegyelmed által, újjáélesztene bennünket. Könyörgünk, Urunk Istenünk, tedd meg ezt a csodát, és könyörgünk, Urunk Istenünk, hogy minél kevesebb áldozat árán adj megoldást ezen a helyzetre a Te kegyelmedből, és a mi életünkre, hiszen olyan sokan próba alatt vagyunk, újra és újra nehéz kikéretésekben. Köszönjük, Urunk, hogy adsz megoldást, hogy adtad a Te fiadat nekünk, és mindenkor azt mondod a Te népednek, hogy én vagyok az Úr, Jahve. Úrunk, köszönjük ezt neked.

0: Ismeretlen szerző, nem ejt hibát. Németből fordította Túrmezei Erzsébet. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalma kútja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét, könnyes éjjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretet, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is, ön nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet, majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjen át menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
1: Kedves gyülekezet, kedves testvéreim, az úrvacsora kiosztását megelőzően hadd olvassam a Szentírás szavait, ahogy az Lukács evangéliumában a 22. fejezetben van írva. Tehát Lukács evangélium a 22. fejezetéből szeretném az igét idézni, és ahhoz néhány gondolatot fűzni úrvacsoránk alkalmán. A 22. fejezetből olvasom Lukács evangéliumában a 14. verstől a 16. versig terjedő ige szakaszt. Tehát Lukács 22, 14-től a 16-ig, így olvasom. És mikor eljött az idő, asztalhoz ült a 12 apostol Jézussal együtt. És mondta nékik, kívánva kívántam a húsvéti bárányt megenni veletek, mielőtt én szenvednék. Mert mondom nektek, hogy többé nem eszem abból, míg len beteljesedik az Isten országában. Jézus földi életében elérkezett a kovásztalan kenyerek, illetve a páska báránynak az az ünnepe, amelyen Jézus beteljesíteni szerette volna azt, amit évszázadokon át korábban ez az ünnep róla megmutatott. Az előkép ezen az estén valóra vált. Jézus közeledett ahhoz, hogy beteljesítse azt, hogy a valódi áldozat, az igazi bárány, az Istennek ama báránya magára veszi mindannyiunknak a bűnét, az egész világnak a bűnheterhét, bűnadósságát, és meghal értünk emberekért. A felolvasott igeszakaszt megelőzően olvashatunk arról, hogy Jézus elküldte a tanítványait, hogy készítsék elő ezt az vacsorát, annak a körülményeit. És azt olvashatjuk, hogy amikor asztalhoz ültek, akkor Jézus azt mondta, hogy mielőtt én meghalok, mielőtt szenvednék érettetek, kívánva kívánkoztam azután, hogy veletek legyek, és ezt a vacsorát elfogyasszam veletek együtt. Testvéreim, ez a vágy, ami Jézusban volt, hogy a tanítványokkal most még ez alkalommal együtt legyen, ez a vágy kifejezésre juttatja Jézusnak azt a vágyakozását és hozzánk való ragaszkodását, ami egyáltalán a földre jövetelében is késztette őt. Jézus nem egy tőlünk távol álló valaki, aki valamilyen módon szívére vette a mi ügyünket, hanem Jézus egy velünk, hiszen az ő kezének az alkotásai vagyunk. Ezt olvashatjuk a Szentírásban. Milyennek láthatta Jézus teremtményeinek, az ő életüknek a változását? Milyennek láthatta a Teremtő azt, hogy ahogy telnek, múlnak az évtizedek, az évszázadok, az ő teremtése, az ő kezének alkotása, hogy megváltozik, hogy eltorzul? Az ember a bűn miatt mennyire más már, mint akkor, amikor az ő képére és hasonlatosságára teremtetett? Ezeket a gondolatokat a Jézus életéről szóló könyvben így olvashatjuk a 27. oldalon. Amikor Isten fia letekintett a földre, szenvedést és nyomorúságot látott. Szánakozva látta, hogyan lett az ember Sátán kegyetlenségének áldozatává. Részvéttel tekintett azokra, akiket Sátán megrontott, tönkretett, és akik elveszett állapotban voltak. Ezek az emberek olyan gazdát választottak, aki, mint foglyait, szekeréhez láncolta őket. Rémülten és becsapva haladt a szomorú menet az örök pusztulás a halál felé, amelyben az élet reménye is kihal, az éj felé, amelyre nem köszönt reggel. Sátán eszközei elvegyültek az emberek közé. Az emberi test, amelyet Isten a maga lakhelyének teremtett, a démonok tanyája lett. Ezek a természet fölötti lények a legromlottabb kívánságok kielégítésére ösztönöztek minden érzékszervet, idegszálat és indulatot. Démoni jelleg vésődött rá az emberek arcára, az őket fogva tartó gonosz légiók tükörképe fejeződött ki rajtuk. Ezt látta a világ megváltója. Micsoda látvány a végtelen tisztaság számára. Testvéreim, Jézus, akinek mi mindannyian a kezének alkotásai vagyunk, hiszen ő alkotott bennünket, ahogy a bűn megjelent és befogadásra talált ebben a világban és mindannyiunk életében, a bűn ezt okozta. Ilyenné tett bennünket. Milyen lehetett ezt Jézusnak látni? Nagyon gyenge hasonlat, amit egyébként részben a Szentírás is alkalmaz, de szoktuk mi is megemlíteni, hogy a szülői szeretet, vagy mondjuk tehát a szülői szeretetben megélt féltés, vagy ragaszkodás a gyermekünk iránt. Vagy mondjuk, amikor megalkotunk mi valamihez, valamit, és ahhoz nagyon tudunk ragaszkodni. Ezek nagyon erős kötelékek. De mennyire halvány tükörképei annak, amit Jézus érez és érzett irántunk, a bűn miatt megromlott életet élő emberek teremtménye iránt. Ugye a szülő nagyon nagy ajándékot kap, hiszen az élet ajándékát kapja a gyermekben, de ezt az ajándékot úgy kapja. Ezt az Isten rábízza őt egy bizonyos időre. Jézus nem ajándékul kapta az életet, hanem ő alkotta az életet. Ő az, akire azt mondta Jób pátriárka is, hogy a te kezeid alkottak engem körös körül. Jézus a saját alkotását szemlélhette és fájlalhatta bennünk, ahogy látta az abban végbe ment változást és torzulást. Azt is tapasztaljuk például emberek, akik felépítenek egy házat, és a saját kezük munkája, fáradtsága is benne van, milyen nehezen válnak meg tőle, nem? Szóval ahhoz mennyire tudnak emberek ragaszkodni, hogy Hát mi gürcöltünk, és mi fáradtunk, hát a miénk és hozzánk tartozik, szinte a lényünkhöz nőtt. Hát nem akarunk elköltözni. Ha mi testvéreim holt anyaghoz, így tudunk ember létünkre ragaszkodni. Hogyan tud a megváltó élethez ragaszkodni? Ahhoz az élethez, amit tőle kaptunk, amit ő formált és épített fel bennünk. Annyira kifejező, amikor azt mondja János evangélista, hogy Jézus az övéi közé jött. Tudom, ezt elsősorban a

rázza meg magát, és jön el értünk, jön el utánunk, mert ő vágyik arra, hogy mi újból az övéi legyünk, mi újból hozzá tartozunk, újból vele közösségben élhessünk. És testvéreim, ez a vágy jut kifejezésre az alap igében is, mert Jézus Krisztus szerette volna a halála előtt, a szenvedései előtt az utolsó nyugodt órákat még azokkal tölteni, akik hozzá a legközelebb álltak, a tanítványaival. Ugye amikor egy szerettünk idősödik, vagy halálos betegségben van, akkor szeretnénk minden időt megragadni arra, hogy minél többet legyünk még vele. Nem? Tehát ami még lehetőségünk, amire még lehetőségünk van, hogy a szeretetünket kifejezzük egymás iránt, az összetartozásunkat kifejezzük, mert tudjuk, hogy kevés az idő. Jézus tudta, hogy kevés az ő ideje, és akiről azt mondja a Biblia, hogy szerette az övéit a világon, mindvégig szerette őket, mennyire igaz ez. És ebben is kifejezésre jut, amikor Jézus azt mondta, hogy kívánva kívántam veletek ezt a húsvéti vacsorát elfogyasztani, mielőtt még szenvednék, mielőtt meghalnék. Jézus szerette volna az ajándékot is bemutatni, valahogy az utolsó vacsora által is érzékeltetni a tanítványoknak, hogy ő adni jött. És nyilván az, hogy Jézus adni jött, a földi életének a napjaiban is megragadhatták ezt sokan, abban a jóságban és azzal a gyógyító szeretettel, amellyel ő minden emberhez odafordult, de a legnagyobb ajándék még vissza volt, az ő életének az odaadása. És a tanítványokkal az utolsó vacsorán is szerette volna, amikor a jegyekkel, ugye a kenyérrel és a borral szemléltette azt, hogy ő meghalni jött, hogy a testét megtöretésre adja oda, és hogy a vére kiontassék, ezt ő önként vállalja és adja oda érettünk, hát ha a tanítványok még a jelképek által talán többet megértenek abból, hogy nagy dolog, amit Jézus ad. Hatalmas ajándék, amire Jézus elkötelezte és elhatározta magát. Kedves gyülekezet, amikor mi valakinek ajándékot adunk, akkor várjuk azt, nem? Azt az alkalmat, amikor adhatjuk. Nem? Mert jó dolog adni. Jó dolog örömöt szerezni. Jó dolog figyelni azt, hogy a másik vajon hogy fogadja azt, amivel én a szeretetemet szeretném kifejezni. Jó dolog meglátni azt, hogy ő felismeri azt, hogy kapott valamit, hogy ez hasznára lesz, és az ajándékozónak pedig jó dolog abban reménykedni, hogy igen, tényleg én nem csak valami jelképes dolgot adtam, hanem valami hasznos, valami az életet gazdagító, és még inkább hasznossá tenni tudó ajándékot adhatok a másiknak. És testvéreim, Jézus korábban is kifejezte a tanítványainak ugye háromszor is, hogy az embernek fia majd a bűnösök kezébe adatik, és megszégyenítik, megostorozzák, megkínozzák, utána meghal, de aztán feltámad, ezt háromszor is elmondta. Amikor Jézus azt mondta, hogy Uram, ments meg ettől az óráértól, de hiszen én ezért az óráért jöttem a világra. Mert Jézusnak szembe kellett azzal is nézni, hogy neki ez veszteség lesz, neki ez nagyon nagy veszteség lesz. De ahogy az embert szereti, ahogy bennünket szeret, ez felülmúlja ezt a veszteséget. Ez a szeretet felülmúl mindenféle veszteséget, amit Jézus vállal érettünk. És a megváltónk ezen a vacsorán, amikor a tanítványokkal leült, és kifejezte azt, hogy kívánva kívántam veletek ezt a vacsorát elkölteni, elfogyasztani, szerette volna a jelképek által is megmutatni azt, hogy ő valamit adni akar, és bár tudta azt, hogy nagyon nagy kínok várnak rá, tudta azt, Jézus előre látta azt, hogy a tanítványok majd csak nagyon sokára fogják megérteni azt, hogy Jézusnak miért is kell meghalnia, hiszen az utolsó vacsorán
még a ki a nagyobb

0: kérdéssel kellett küszködni, és az alázatnak a leckéjét kellett még tanulgatni. Tehát később tudják majd meg a tanítványok, hogy Jézus mit is adott nekünk, és mit is vállalt értünk. De Jézus vágyott arra, hogy ezt a szeretet kapcsolatot még ezen az alkalmon is építse, és a tanítványok számára kifejezni azt, hogy én adni jöttem nektek, adni jöttem, én mindenemet neked adom, ember. Csak te megmenekülj, csak a bűneidből kiszabadulj, csak az örök életre eljussál, hogy újból az enyém lehess, és újból velem lehess. Kedves gyülekezet, amikor Jézus Krisztus az életét adta, akkor nagyon nehezen talál a szentírási szavakat, hogy kifejezze azt, hogy mi mindent kaptunk, hiszen azt mondja az írás, hogy aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozott volna vele együtt mindent nekünk. Szóval nehéz kifejezni, vagy amikor Pál azt mondja, hogy az Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan. Nem lehet kimondani. Nem lehet kifejezni az Atya részéről sem, hogy egyszülöttet adok, érted, ember. Hogy meggyőzzelek arról, hogy szeretlek, és van út megint vissza hozzám. De ugyanakkor a mi oldalunkról is kimondhatatlan ez az ajándék, mert Jézus által kaptuk az életet, a kegyelmet, a reménységet, a bűneink bocsánatát, és egy győzelmes élet javait, és minden erőt ahhoz a napjainkban, hogy mi tényleg Krisztus nyomdokaiba szegődhessünk, és ezen az úton haladhassunk előre. Jézus szerette volna az adásnak az ajándékát is érzékeltetni, továbbra is megerősíteni ezzel a tanítványokat, és ugyanakkor azt is érzékeltetni, hogy ez nem könnyű úton jut el majd hozzánk, mert Jézus teste meg kell, hogy töressen, vére ki kell, hogy folyjon, iszonyatos fizikai és lelki kínokat kell szenvedjen, és az Atyától elszakadva és a kárhozatra jutva, hogy nekünk embereknek újból életünk lehessen és reménységünk lehessen. Testvéreim, van valaki, aki szeret bennünket ettől jobban? Van valaki, akihez mi jobban kellene, hogy ragaszkodjunk, mint a megváltónkhoz, aki ezt értünk megtette? Szóval nincsen. Nincsen. Senki nem tett értünk annyit, mint a megváltónk. És mennyire méltó ő a mi szeretetünkre, a mi ragaszkodásunkra. Hogyha ő így ragaszkodott hozzánk, akkor mi is szeressük őt. És amikor Jézus érzékeltetni szerette volna a tanítványokkal az önmagát adás útját, árát is, hogy ő nem egyszerűen azt mondja, hogy hát odaadja az életét, értünk, és akkor megszűnik létezni. A létezés megszűnése előtt olyan gyötrelmeket állt ki Jézus, mint amilyet majd azoknak az embereknek kell, akikért a kegyelemnek a közben járása nem tudott tenni semmit, mert ezek az emberek nem igényelték ezt, és a kárhozattal szembe kell nézzenek. Szóval az egy elképzelhetetlen nyomorúság. És ahogy készültem erre az igehirdetésre, eszembe jutott a pusztai megkísértés, ami mindannyiunk számára egy nagyon bátorító példa, hogy Jézus az ige segítségével, az Isten beszédéhez való ragaszkodással hogyan győzte le a kísértőt, hogyan állt ellene a kísértéseknek. És emlékeztek a harmadik megkísértés, amikor a sátán arcátlan módon támadja meg Jézust, és azt mondja, hogy mindent neked adok, ha leborulva imádsz engem. És felkínálja Jézusnak azt, hogy könnyű úton szerezze meg azt, amit egyébként nehéz úton lehetne. Ugyanazzal kísérti őket, mint amivel mint Ádámot és Évát, hogy könnyű úton érjed el az istenségnek a szintjét. Könnyű úton ragad magadhoz azt, amit egyébként csak küzdelmes úton érhetnél el. Az egész történelem erről beszél, és a történelemnek a nagy része nem. Könnyű úton megszerezni dolgokat. És Jézus visszautasította a kísértőt, és azt mondta, hogy eredj el, mert megvan írva, az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj. Igen, Jézus úgy imádta az Istent, és úgy szolgálta őt, hogy közben értünk, irántunk való szeretetből vállalta a legnehezebb utat. Jézus nem fogadta el a könnyítést, hanem kiitta a keserű poharat, és vállalta a szégyent, a megaláztatást, a szenvedést, Istentől és emberektől való kivetettséget. Miért? Hogy mi újból közelebb kerülhessünk az Atyához. Hatalmas ajándék ez, hatalmas szeretet ez, ami Krisztusban lakozott és lakozik irántunk. És Jézus, ahogy vágyott a tanítványaival ezt az utolsó időt, alkalmat még együtt tölteni, erőt is merített a megváltó azzal, amit a 16. versben olvashattunk, mert mondom nektek, hogy többé nem eszem ebből a vacsorából, míg nem beteljesedik az Isten országában. Jézus ezzel azt mondta, és erőt is, bátorítást is nyert ezáltal, hogy amit én teszek az emberért, annak meg lesz az eredménye, mert majd az Isten országa, amikor eljő, és amikor a gonoszság, a romlottság, az igaztalanság és a szeretetlenség eltöröltetik az egész világ mindenségből, akkor majd ott fogom látni az enyémet, ott fogom látni a tanítványaimat, ott fogom látni azokat az embereket, akikért érdemes volt meghalni, érdemes volt értük szenvedni, mert ők újból az enyémek lesznek, és ott lesznek, ahol én is vagyok, és ahol leszek majd. Jézus, lássuk meg, testvéreim, amit Jézus hordozott a bűneset óta, amit hordozott földi életében, és amit hordozott a kereszt gyalázatában, mindaz kifejez valamit. Jézus nem akar az örökké valóságban nélkülünk élni. Nem akart a tanítványai nélkül az örökké valóságban lenni, és nem akar nélkülünk sem. És ezért ő a legdrágábbat, a saját életét adta oda. Testvéreim, rendítsen meg bennünket ez a jóság, és erősítsen meg bennünket abban, hogyha nekünk ilyen megváltónk van, hogyha neki ez ennyit megért, hogy mi újból örök életre jussunk, akkor mi fogadjuk ezt el. Hitben ragadjuk meg. Fogadjuk be, és legyen ez a legdrágább kincse az életünknek. Hogy ez a miénk lehet, amit az Isten mondott az Ószövetségben, hogy akik tőlem távol vannak, azok közelvalókká lehetnek a megváltó által. Mert Jézus, mint jó pásztor, messze jött. Messze jött értünk, és mélyre jött azért, hogy a mélységből bennünket felemeljen. Hogy mi újból méltóak lehessünk az Isten gyermekei névre. Hogy újból jellemünkön és ábrázatunkon kiformálódjon az isteni képmás. Mindezt Jézus cselekedte meg. Adjunk hálát ezért, testvéreim, és ahogy az úrvacsorát vesszük, akkor adja az Isten, hogy értsük ezt, és ahogy Jézus hozzánk való vágyakozását kifejezte, ez az utolsó vacsora is, és a szenvedésnek az eltűrés elhordozása, úgy mi is fejezzük ki az úrvacsora vételével, hogy Urunk, mi is vágyunk utánad. Mi is szeretnénk arra a közösségre, abban a közösségben élni, amiért te mindent megtettél. Legyen ez, testvéreim, a vele való szövetségnek az igazi alapja, a hitünket, szeretetünket bátorító és megerősítő reménysége mi bennünk, és ez a mai úrvacsora által is kapjon erőt, kapjon életet és bátorítást a jövőre nézve. Az Isten áldjon meg bennünket ilyen értelemben a mai úrvacsorával is. Amen.
1: Turmezei Erzsébet, amerre most jár, annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni, a szent ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

Hát akkor szeretettel köszöntöm minden kedves vendégünket a mai estén. Örülök legelőször, hogy ilyen szép számban jöttünk össze mai estén. Fókusz a természetgyógyászat című előadáshoz. Felvetődött többször ez a kérdés, hogy tulajdonképpen mi van a természetgyógyászati módszerekkel. Létezik olyasmi, mint keresztény természetgyógyászat, vagy teljesen mindegy, hogy milyen jellegű természetgyógyászati módszereket veszünk igénybe. Van-e esetleg figyelnivaló, vagy van-e esetleg világnézeti eltérés egyes módszerek alkalmazása mögött, vagy nem? Nyilvánvalóan elsősorban és első körben, amikor valaki egy természetgyógyászati módszert alkalmaz vagy használ, akkor ott nincs. Tudnyilik, aki használja, vagy aki igénybe vesz egy szolgáltatást, egy gyógyszert, egy bármit, az nyilvánvalóan abból a szempontból közelíti meg a kínált segítséget, hogy itt valaki segíteni akar rajtam, és én ezt igénybe szeretném venni, és hála Isten végre van valaki, aki törődik velem, és ért engem, és nyújt nekem valami segítséget. És nagyon sokan abból a filozófiából indulnak, hogy aki gyógyít, annak igaza van. És ha valaki ezt a szemléletet osztja, akkor lényegében nincs mit beszélnünk, vagy nincs miről beszélgetnünk, hiszen vannak emberek, akik abból a sarokból közelítik meg ezt a kérdést, hogy bárki, aki gyógyít, annak minden bizonnyal igaza van. Én személy szerint olyan figyelmeztetéseket olvasok a Szentírásban és kinyilatkoztatásokban, hogy azért van valami olyasmi, mint a megtévesztés művészete. Van olyasmi is, amely esetleg megtéveszt minket, és amelyet első rálátásra nem is veszünk igazán észre. És ezért hát többször kell ránézni, nem egyszer, és egy kicsit, ahogy szokták mondani, a függöny mögé is kell nézni, hogy ott vajon mi van. Az előadásnak egy néhány célja van. Az első közé tartozik az, hogy egyáltalán a természetgyógyászat népszerűsége, és ezen belül egyes módszereknek a látványos népszerűség növekedése. Erről egy néhány szót. Aztán beszélünk arról, hogy milyen módszerek vagy milyen gondolkodásmódok feltételeztetnek egyes természetgyógyászati módszerek mögé, vagy más szóval, hogy hogyan kell gondolkodni, hogy egyes természetgyógyászati módszereket egyáltalán meg tudjuk érteni. Mert azért vannak jelenségek, amelyeket racionális eszközökkel a mai napig nem lehet megmagyarázni, és ezeknek a elmagyarázatához szükséges egy olyan gondolkodásmód, amely szintén hát azért megnézhető, megvizsgálható. Mert és itt anélkül, hogy bárki fölött pálcát törnénk, vagy bárkit ítélnénk, de vannak olyan gondolkodásmódok, amelyeket vagy el tudunk fogadni, hát vagy éppen nem, és ha azt mondom, hogy tudunk, akkor ezt nyilvánvalóan egy bibliai keresztény szemszögből közelítem meg. Egy részkérdése az egész előadásnak a mai estén az a homeopátia. A homeopátia mifán terem, ez egy komoly kérdés, és a homeopátia, mint működő gyógymód, milyen háttérrel rendelkezik, és vajon ismerjük-e ezt a hátteret. És végül, és ez a kérdés, ami talán a befejezésül jól szolgál, milyen mércének meg kell feleljen minden gyógymód. Tehát már legalább, ha keresztény szemszögből közelítjük meg a kérdést. És ezeket a pontokat szeretném végigvinni a mai előadáson. Kezdjük talán a természetgyógyászati népszerűség növekedésével. Ha egy kicsit a számokat nézzük, hogy az USA-ban évente 34 milliárd US dollárt, nem tudom, el tudjuk-e képzelni, hogy mennyi pénz ez, 34 milliárd dollár, ez 6800 milliárd forint. Én nem tudom pontosan, hogy mennyi a magyar államháztartás költségvetése, de úgy nagyjából e körül van. Tehát az egész magyar állam költségvetése a körül. Lehet, hogy egy pár milliárddal több vagy kevesebb, azt én most úgy nem tudom, tényleg nem tudom precízen megmondani, lehet, hogy nagyon tévedek, de hogy ez a nagyságrend nagyjából. De egy kisebb államnak a teljes költségvetése, annyi, amit az amerikai állampolgárok évente természetgyógyászati szerekre költenek. Tehát nem gyógyszerekre, a gyógyszerek és a
a hivatalos orvostudományi költségekre ennek a 10-15-szörösét költenek. De ez egy másik kérdés. Az USA-ban a családok 34%-a rendszeresen használ alternatív gyógymódok. Magyarországon ez a szám hasonló. A betegek közül nagyjából ez 1/3 használja alternatív gyógymódok, a nem betegek közül kb. 50%-a hisz, vagy bízik a természetgyógyászati módszerekben. És főleg a fiatal generációk nagyon fogékonyak, és ez talán arra is visszavezethető, hogy a fiatal nemzedékekben az ismeret is jobban terjed, tehát sokkal többen beszélnek tulajdonképpen a természetgyógyászatról. Talán nem is csodálkozhatunk rajta, mert egészen 1990-ig ezek a módszerek lényegében föld alatti módszerek voltak. Aki természetgyógyászattal foglalkozott, az tulajdonképpen a párt jóvoltából, vagy a kommunista párt jóvoltából üldözéssel számíthatott. Ami egy érdekes dolog, mert szinte mártírokat kreált azokból az emberekből, akik természetesebb módszereket szerettek volna használni, és ez egy nagyon érdekes felhang a mai napig is egyébként. Az erős bizalomnak a természetgyógyászat lehetséges forrásai, illetve a természetgyógyászat irány, itt már fáradt voltam, nem is tudom, miket írtam le. De tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy honnan ered a bizalom a természetgyógyászati módszerekbe, és akkor nézzünk csak itt néhányat. Az első, amit én látom, és ezt rendszerint látom, hogy a hagyományos orvoslás elutasítása. Ilyenkor van az, hogy valakinek személyes tapasztalata van, mert így, meg úgy, meg amúgy bántak vele, vagy éppen a hite, a szemlélete, vagy mások tapasztalata miatt. Az mondjuk egy kicsit furcsa, hogy valaki más valami rosszat tapasztal, és ennek föl én sem bízok benne, de hát ez így működünk. És nagyon sokszor az van, hogy a bizalom onnan ered, tehát a bizalom a természetgyógyászat iránt abból ered, hogy valaki másban nem bízunk. Mit gondolnak, meddig tart ez a bizalom? Hát addig, amíg mi magunk is betegek leszünk, mert ha a saját bőrünket viszük a vására, akkor még egyszer átgondoljuk a dolgot. Egy dolog természetgyógyászati módszerekért rajongani, egy másik bennük bízni, amikor az életünkről szól. És itt látom embereket meghalni azért, mert vakon az egyik irányba mozdultak, és látom embereket meghalni, mert pont az ellenkező irányába vakon indultak el. Vakon cselekedni, illetve csak csupán bizalom alapján cselekedni, vagy egyfajta dogmatika szerint, vagy egy dogmatika alapján cselekedni, az nem egészen biztonságos. Aztán vannak olyanok, hogy hitbeli meggyőződések. Ugye van olyan, hogy a antropozófiai szemlélet, Krishna hívők, a New Age gondolkodás, asztrológiai meggyőződések. Nos, ilyen embernek megmondani, hogy a hivatalos orvostudomány rossz, ott nagyon könnyű sikereket elérni. Minél jobban szidjuk a hivatalos orvostudományt, annál hangosabb elismerést nyerünk. Mert nagyon sok ilyen módszer egészen más alapokra helyezi a gyógyításnak a lényegét, és ez is az egyik oka annak, hogy a természetgyógyászat irányába egy nagyon erőteljes népszerűség növekedése tapasztalható. Aztán van a vegetarianizmus, annak különböző változatai, ugye, tehát van egy világi mozgalom, vagy vannak hívők, tehát az adventisták, vagy a krisnások. Tehát a különböző szemlélettek állnak a vegetarianizmus mögött is, vagy legalább a részvegetarianizmus mögött, és hát azért is meglehetősen erős kontrasztban áll a hivatalos orvostudományhoz, tehát ahol nem éppenséggel arról beszélnek, hogy kellene sok zöldséget enni, bár az manapságban a hivatalos orvostudomány részéről is már egyre gyakrabban elhangzik. Talán a legegészségesebb indítéka, hogy valaki bízon a természetgyógyászatban, az lenne, hogy tudás és tapasztalat alapú meggyőződés. Ez azt jelenti, hogy tanult is, tehát utána nézett, elsajátított biznos ismereteket, amelyek ellenőrizhetők és elsajátíthatók, ki is próbálta, saját magán tapasztalta, hogy ez így meg úgy működik, és akkor ez meggyőződésé válik. Nos, ez az, ami igazán alapos és egészséges, bár csak mindenki, aki rajong a természetgyógyászért, emiatt rajongana a természetgyógyászatért. Szóval a helyzet az, hogy nagyon sokan nem egészen jól megalapozott indítékok miatt bátran támogatják természetgyógyászati módszerek,
és már itt az indítékok vizsgálata során kiderül, hogy lehetnek itt hibák. Ezért talán nem csoda, hogy esetleg a továbbiakban is elképzelhetők, hogy vannak hibák. Hogyan működnek a különböző módszerek? Lépjünk tovább, és nézzünk meg, hogy tulajdonképpen egy természetgyógyászati módszernek mi a háttere. A magyar természetgyógyászati képzés hivatalos tananyagaiban említenek 4 vagy 5 különböző gondolkodásmódot. Tehát ezeket feltételezik az egyes gyógymódok mögé. Ez azt jelenti, hogy van egy módszer, és emögött a módszer van egy gondolkodásmód, amely nélkül ez szinte elképzelhetetlen. Tehát felfoghatatlan dolog. Az nem magyarázható, hogy valaki a kezét teszi a hátamra, és akkor 3 perc múlva én így vagy úgy vagy amúgy meggyógyulok. Magyarázatok erre kevésbé vannak. Tapasztalatok annál több, és ha én egy bizonyos gondolkodásmódot nem sajátítom el, nem biztos, hogy én meg fogom érteni, hogy mit történik. Ezért nagyon sokszor a természetgyógyászat összekeveredik tulajdonképpen bizonyos gondolkodásmódok hirdetésével vagy népszerűsítésével. Ez majd különösen a későbbiekben látszik, hogy igen, ott vannak nagyon komoly gondolkodásmód eltérések, akár a keresztény gondolkodásmód és az egyes természetgyógyászati módszerek gondolkodásmódja között. Nézzünk meg az elsőt. Az első úgy nevezik, hogy mágikus gondolkodás. Nem tudom, hogy mit gondolnak önök, hogy esetleg a mágikus gondolkodás összeférhető-e a Biblia Jézus Krisztussal. Nem tudom, mennyire ismerik a Bibliából Jézus Krisztust, és mennyire foglalkoztak azzal, hogy ő mit tanít, vagy ő hol gondolkodik. De nézzük meg a mágikus gondolkodásmódnak a lényegét. Ezért idézett, tehát ezt én csak leírtam, tehát nem én magam alkottam ezt a mondatot. Jellegzetessége, tehát ennek a gondolkodásmódnak az analógiás gondolatfűzés, amely nem az okságon, hanem az egymáshoz hasonló jelenségek mögött feltételezett lényegi megfeleltetésen alapul. Na, bonyolult mondat, de talán, ha egy kicsit igyekszünk, akkor megértjük. Klasszikus példa az asztrológia, amely a kozmikus minőségeknek egy adott időpillanatban való megnyilvánulásait az emberre vetíti. Vagy a hermetikus tanítások, melyek szerint a makrokoszmosz, vagyis a világ és a mikrokoszmosz, azaz az ember, egymásnak megfeleltethető. A mágikus gyógymód tehát, hogyha ezt így jól látjuk, biztos hallottak már reflexterápiáról, ugye? Talpreflexmasszázsról, talpreflexterápiáról. Nos, a talpreflexterápiának a gondolkodásmódja, amely mondjuk segít megérteni ezt a módszert, az az úgynevezett hermetikus világnézet, ami azt jelenti, hogy ha valami mozog az égen, akkor mozog a földön is valami. Ha valami mozog a testemben, akkor ez mozog a talpamon is. Tehát ugye ez egy ilyen, ami nagyban van, az a kicsiben is van, és fordítva. És azt mondják, hogy ha én a talpot masszírozom, akkor ezt a testben is valahol hatással lesz. Ugyanaz a módszer, tehát ez a megfeleltetés, ami a mágiából származik, a számos más módszerben is jelenik meg. Nos, a mágikus gondolkodás gyakorlati megnyilvánulás, ugye? Van a homeopatikus vagy utánzó mágia, az azt jelenti, hogy hasonló-hasonlót hoz létre, vagy hasonló-hasonlót gyógyít, és az átviteli mágia, az kvázi ez a tárgyakra, vagy tárgyaknak tulajdonított gyógyereje, egy ilyen fétis-szerű, hogy na akkor, amit én a tárgyal teszek, akkor ez a tárgy majd teszi az emberet. Tehát mondjuk úgy, hogy én most meggyógyítom ezt a kis ruhát, és akkor bedobom, és aki megfogja, az meggyógyul, ugye? Tehát biztos hallottak már ilyen jellegű dolgokat. Manapságban ez egészen odaig megy, hogy valaki csak néz, és semmit sem tesz, és a nézésével gyógyít embereket. Lényegében mágiáról van szó. A probléma az, hogy mi ezt ma nem értjük, vagy nem veszük észre, vagy nem fedezük föl, vagy nem szenzibilizálódunk ezekre a dolgokra, az csupán csak az, hogy a modern korban ezeket a dolgokat már nem nagyon ismerjük. A középkorban ez a mindennapi embernek a általános szókincséhez tartozott, hogy valamilyen féle mágiával foglalkozik. Az egész gyógyászat lényegében mágia volt. Tehát a mágia uralta a gyógyászatokat, a megfeleltetéseket, hogyha mondjuk egy levélnek ilyen és olyan a formája, akkor ez a levél biztos jó ilyen és olyan formájú szervnek a betegségére is.
És ezek egészen tipikus dolgok voltak. Ez a mai napig is még jelen van a népi gyógyászatban. Hadd hangsúlyozom, ezeknek a módszereknek a hatékonyságát csak ezzel a mágiás elvel, vagy mágikus gondolkodással lehet magyarázni, mással nem. Tehát nincs más alapja ennek a módszernek a működésére, mint ez. És hát itt önmagában ez már az első, és fölveti a komoly kérdéseket keresztény szemszögből. Akkor jön a mitikus gondolkodás. A mitosz, vagy a vallás próbálja feloldani az emberi természet kettősége, egyidejűleg biológiai, ugyanakkor kultúrába ágyazott lény által okozott feszültséget. Ugye szabályokat ismétel, megszabja az értékeket, spekulatív magyarázatokat kínál a világ értelmezésére, de mindezt nem fogalmak kialakításával, hanem szimbólumokkal, megszemélyesítésekkel, képekkel teszi. A mitosz leírja a világ rendjét, harmóniáját. A mitikus gondolkodásmód szerint, ami ebbe a rendbe beleillik, az szent, ami pedig szent, az nem lehet beteg. Más szóval, hogyha valaki követi ezeket a vallási előírásokat, akkor előbb-utóbb meggyógyul. Tehát itt ilyenkor a mitosz, tehát a vallás, olyan jellegű vallás egyébként, amely mondjuk ezt állítja, mondjuk nem minden vallás állítja ezt. Tulajdonképpen ezek nagyon általánosított fogalmak, vagy megfogalmazások, de például a hinduizmusra, a taoizmusra, a buddhizmusra, különböző változataira akár igaz is lehet. És ott lényegében tényleg szimbólumokkal dolgoznak, és mondjuk egy puritán reformációs kereszténység, ami mondjuk a középkorban megvolt Luther után, nem ilyen vallást alkotott. Tehát ott nem voltak annyira a szimbólumok, ott nem voltak annyira a megszemélyesítések, hanem fogalmak kialakításával dolgozott, ez azt jelenti valójában szavakat, igét hirdetett. Tehát mind az a vallás, ami nem az igé körül forog, az lényegében ilyen fogalmakkal, szimbólumokkal, szertartásokkal foglalkozik, és meghatározza ezáltal, hogy mi a szent. Nem az a szent feltétlenül, hogy valaki szentül gondolkodik, hanem az a szent, hogy valaki valamiben részt vesz, vagy valamilyen jellegű, formájú tárgyat magára ölt, mit tudom én, látták biztos már az ortodox zsidóknál is különböző tárgyakat, amelyeket magukra kötik, meg lehet ugyanazt más hagyományok, vagy más kultúrákban látni. Nos, ott az közvetít valamilyen módon szentséget, holott az egy, az egy, az kettő, ugye mi is nagyon jól tudjuk, az ember nem azt teszi szenté, ahogyan öltözik, hanem ahogyan gondolkozik. Tehát ez úgy egyértelmű. És ennek a mitikus gondolkodás egyébként ez valamilyen módon közel is még áll hozzánk, de ennek az az egyik a lényeg az, hogy a betegfelfogásnak van valami olyasmi, hogy az egyén kiszakadt a kozmikus harmóniából, eltávolodik a szentségtől, a gyógyítás feladata, hogy a magára maradt beteg embert visszahelyezi az éltető harmóniába. Nos, hát ez jól is hangzik, nem? Tehát harmóniába visszahozni az embert, legyen életmódváltozás, és ez jó. Tehát életmódot tanulni, életmódot változtatni egyes mitikus elképzelések szerint. És hát itt vannak a különböző módszerek, tehát a Tao követése. Ebben most nem akarok belemenni, hogy mit jelent Ajurveda, meg a Prakriti felismerése. Nem tudom, hallotta már valaki ezt a szót, Prakriti? Soha senki? Na jó. Tehát van Prakriti, és ez azt jelenti, hogy ez a mágikus pillanat, amikor az égi csillagok állása ilyen meg olyan volt, meg az elemek ilyen és olyan viszonyban voltak egymáshoz, és akkor születtem, na és egész életem feladata, ahogy én ezt a pragritis állapotot megtaláljam az életmódomban, a táplálkozásomban, az életvitelemben, stb. Ez egy életfeladat, egy egyéni, individuális életfeladat, ami annyira specifikus, hogy csak én találjam meg ilyeneket. Nos, hát így lehet embereket elfoglalni, az nagyon jól működik. A misztikus gondolkodásmód a mitikuson belül van, tehát a mitikus az nem feltétlenül misztikus is. Mitikus azt jelenti, hogy én a szabályokat betartom. Tehát egy vallásnak a szabályait betartom, és ezáltal kerülök jó állapotba. A misztikus még egyel tovább lép. Mondhatnánk úgy is, hogy a mitikus az a törvény, a misztikus az majd a lélek. Tehát ők azt mondják, hogy egyfajta felvilágosodásra el kell, hogy jusson az ember ahhoz, hogy lásson, hogy belásson, hogy mélyebbre jusson. És tulajdonképpen konkrétan azt mondják, hogy ismételt gyakorlatok által végül eljutok
a felvilágosodáshoz, vagy a megvilágosításhoz. De ez azt jelenti, hogy én csak elegendően gyakran és sokszor kell, hogy mondjuk egy jóga gyakorlatot végezzen, és amikor én ezt majd megteszem, elegendő gyakran, vagy meditálok elegendően gyakran, előbb-utóbb, lár-pú-lár, megvilágosodok. Ez azt jelenti, és egyébként ez a módszer a későbbiekben is elő fog jönni, hogy a cselekvés engem lelkivé tesz. Nem tudom, hogy önök hogy gondolkodnak arról, hogy a cselekedeteink alapján leszünk lelkivé, vagy a lélek alapján lesznek a cselekedeteink lelkivé. Nem tudom, hogy gondolkodnak önök, de ez egy tipikus megközelítés és egy tipikus fogalom. És aztán van még a racionális gondolkodás, amely a természetgyógyászaton belül egy kicsit olyan ilyen megítélés alá esik. Ugye itt van az ókori Görögországban keletkezett és a természettudományos gondolkodásnak az alapja. Ez azt jelenti, hogy vannak fogalmak, vannak mérhető dolgok, logikai szabályokat használ, a dolgok közötti kapcsolat lényegét az okságban látja, de ez azt jelenti, hogy itt van egy ok, és akkor az ok valamit okoz, és az okozat mondjuk betegség, akkor keresik az okot, és akkor a betegség okát szüntessük meg. Nos, ezt a mai alopátia, tehát a hivatalos orvostudomány a alaptételévé tette magának, sajnos nagyon, nagyon visszataszító, ahogyan a mai orvostudomány ezt az alapelvet sokszor alkalmaz. Ez nem azt jelenti, hogy én az orvostudománynak az eredményeit és a vívmányait szeretném itt most megkérdőjelezni, de nagyon gépiessé vált, nagyon profitorientáltá vált a mai orvostudomány, és ezen belül nagyon sokszor nagyon szűklátókörű. Ez azt jelenti, egy ilyen elbizakodott, hogy majd mi tudjuk, majd mi megmondjuk, hogy majd egy ilyen izolátum, ilyen-olyan-amolyan szintetikus anyag, az majd gyógyítani fog, holott a dolgok sokkal komplexebbek, mint ahogyan mi ezt sokszor gondolnánk. Egyébként a fitoterápia is hasonló gondolkodású, de a fitoterápia általában abból a sarokból jön, és azt mondja, hogy egy növénynek sok-sok hatóanyaga van, és a növény hatóanyag tartalma együtt fog majd segíteni a betegen a legtöbb esetben. Persze vannak olyan esetek, ahol csak egy koncentrátum kell, vagy egy kivonat kell, de többnyire a növénynek az együttes hatóanyag spektruma az segít az embernek. Mondjuk egy C-vitamin a csipkebogyóban azért olyan jó a csipkebogyóban, mert ott vannak a flavonoidok mellette, meg az ásványok, meg az egyéb fitokemikáliák. Tehát ez csak egy példa legyen. Persze lehetne ellenpéldát is felhozni. Aztán talán ilyenekről is beszélnek, hogy multikauzualitás, vagy kibernetikus gondolkodás. Ez az, ami talán manapságban leginkább elterjedt a tudományos természetgyógyászatban, és a modern orvostudományon belül is. Mert azért legyünk őszinték, nagyon-nagyon komoly kutatók vannak az orvostudományon belül. A probléma csak az, hogy míg az orvostudományi eredmények eljutnak az általános orvos, tehát orvoshoz, kutatások szerint ez nagyjából 30-40 évet jelent. Ez azt jelenti, hogy amit az önök házi orvosa ma képvisel, legrosszabb esetben a 30-40 évvel ezelőtti orvostudományi szint, és ez okozza sokszor az orvostudománynak a rossz hírét is. Tudnélik, az orvostudomány nem azt jelenti, hogy az orvos. Tehát azért ezt válasszuk szét, és aki a tudománnyal foglalkozik, az sokszor sok mindenre tud odafigyelni, és az modern orvostudomány most már tényleg odafigyel, hogy egy szernek milyen a hatása, és milyenek a mellékhatásai, és egyre inkább arra figyelnek oda, hogy több komponensű anyagokat használjanak, és hát elfogadják sokszor a természet adta megoldást. Tudni kell, hogy például a gyógyszereknek majdnem a fele, tehát a gyógyszer, mai használható gyógyszerek, szintetikus gyógyszereknek majdnem a fele tulajdonképpen egy növény másolásából áll. Ez azt jelenti, egy növényi hatóanyagnak a másolásából áll. Tehát azért a szintetikus orvostudomány így indirekt azért csak-csak beismeri, hogy a teremtő igen sok gyógyító anyagot biztosított és a rendelkezésünkre bocsátott, és hát azért ez csak-csak érdekes. És aztán van még a pszichoszomatikus gondolkodás. Felvetődik a kérdés, hogy van-e keresztény természetgyógyászat.
A keresztény szemlélet a fenti módszerek közül egyeseket el tud fogadni, egyeseket talán nem. A következő igéhelyek, és itt néhány igéhelyet szeretnék most itt idézni, megnézzük, hogy mi az, ami elfogadható, vagy mi az, ami nem. Nézzük a legalapvetőbb igék. Íme néktek adok minden maghozó füvet az egész föld színen, és minden fát, amelyen a maghozó gyümölcs van, az legyen néktek eledelül. Vagy, ugye mondja még a mezőnek füvét, vagy a Zsoltárírő azt mondja, aki füvet sarja azt a barmoknak és a növényeket, az embereknek hasznára, hogy eledelt vegyenek a földből. Tehát itt azért van egy ilyen, hogy gyógyszer és táplálék származik nékünk a földből, tehát a növényekből, és itt az állatok nincsenek említve. Aztán vannak más dolgok a Bibliában, olyan kifejezett, direkt receptet egyébként nem találunk a Bibliában, és ezt nagyon hálás vagyok ezért, tudják miért? Tehát ha bizonyos védákat elővesznek, tehát indiai iratok, szent iratokat, ott konkrét recepteket lehet találni, hogy lehet például körömgombát gyógyítani. Vagy ha egyiptomi iratokhoz, tehát hieroglifákhoz fordulunk, és megnézzünk, hogy az egyiptomi papok hogyan gyógyítottak, hát azért kígyó vér, meg egyebeket. Szóval sok minden van ott leírva, ami valamilyen szinten ő szerintük, valamilyen gondolkodásmód alapján hatott. Hát nem biztos, hogy mondjuk ezek a gondolkodásmódok a mai kultúrával, vagy a mi keresztény gondolkodásunkkal összhangban vannak. Az egyiptomiak például azt szokták kérdezni, amikor találkoztak, hogy hánytál már-e? Ez volt a köszöntésük, úgyhogy, vagy jót hánytál. Mert ők úgynevezett kulturális hánytatással foglalkoztak, tehát ők ettek, és akkor utána hánytatták magukat, hogy menjen ki a fölösleg, vagy ahogy egyáltalán. És ahogyan mi, szia, hogy vagy, kérdezünk, akkor ők úgy kérdeztek, na szia, jót hántál? Illetve ebből a szóból adódott később az a kifejezés, hogy jól vagy-e, vagy hogy jól vagy-e. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. Nos, hát ez milyen gondolkodásmódot feltételez, nem biztos, hogy a miénk kell mondjuk kvadrálna. De visszatérve a kérdésre, hogy a Szentírás nem tartalmaz direkt recepteket. Egy néhány higiéniai előíráson kívül, és ezek higiéniai előírások, tehát a karantén, a tisztaság, meg ilyenek, egy néhány ilyen előíráson kívül említ itt-ott, amott úgymondván, by the way, ha már beszélünk róla, említünk egy néhány táplálékot, egy néhány ilyen-olyan-amolyan módszert, és lehet egyes kis kezeléseket látni, de nem úgy, hogy betekintést nyerünk, hanem úgy, hogy úgymondván átnézünk a vállon át, és akkor valahol homályosan látunk valamit, és én nagyon hálás vagyok ezért. Tudják miért? Mert bármit megnézünk, bármilyen világvallásnak az orvostudományi, vagy már mint hogy az egészségügyi részét, ott látunk nagyon okos dolgokat, mert azért ne gondoljunk már, hogy az 3-4-5 ezer évvel ezelőtti emberek nem tudtak volna gyógyítani. Ezért ezt tévedésbe ne essünk. Sok mindent sikerült nekik meggyógyítani, és sok bölcsesség van abban benne, amit ők fölírtak és leírták, de vannak aztán alapos sületlenségek is benne. És ez óhatatlanul így van, mert a módszerek, amelyeket ők használtak, nem biztos, hogy mindig kiforrottak voltak, meg mindig teljes mértékben helyesek és korrektek voltak. Ezért én hálás vagyok, hogy a Szentírásban nem olvasunk mondjuk receptet arra, hogy lehet mondjuk egy gyomorhurutot gyógyítani. Ezt higgyék el nekem, mert ha mondjuk Dávid korából esetleg egy izraeli gyomorhurut gyógyszert írták volna bele a zsoltárok közé, és akkor mi ma erre mosolyogva visszatekintenénk, és azt mondanánk, hú, miért kellett ennek a bogának a mit csinálja, petéjét belekeverni, a többi jó volt, ez, és akkor már is eltűnne a Bibliába vetett bizalom. Egyébként, ha kígyóvért, meg békaszívet, meg egyebeket kell összekeverni valami gyógyszerrel, akkor ez akkori misztikus, vagy akkori szimbolikus gyógymódok alapján talán ez értelmezhető volt, ma egészen biztosan senki nem értene ezt meg, és ezért én hálás vagyok a Jóistennek, hogy azt mondod, hát rátok bízom, tessék, gondolkodjatok. A gyógymódok azért vannak, hogy tartsátok fönt, nézzétek egy kicsit utána, és ez nagyon jó így, véleményem szerint. Persze találunk azért a Bibliában számos fűszer, gyógyhatású étel, pakolások, kezelések, de ezek nem annyira lényegesek. És ugye, tehát a keresztény természetgyógyászat,
Nagyon érdekes dolog, tehát itt az első szabály például az, hogy ha a te uradnak, Istennek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekszed, ami kedves az ő szemei előtt, és figyelmezel az ő parancsolataira, és megtartod minden rendelését, egyet sem bocsátok rád a ma betegsége közül, amelyeket Egyiptomra bocsátottam, mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód. Tehát itt a gyógyító egyértelműen az Isten, és azt mondja, én gondoskodok rólad, ha te betartod a játékszabályokat. És itt nyilvánvalóan azt lehet mondani, hogy ez például a mitikus gondolkodásba belefér. Ez azt jelenti, hogy a vallás előír szabályokat, és ha ezeket betartod, az Isten vigyáz rád. Ennek a legszebb példája az volt, amikor az Isten népe kivonult Egyiptomból, 40 éven keresztül a sivatagban vándorolt, és a vándorlásnak a végén visszaemlékezve azt mondják, hogy hát bizony, nem voltunk betegek, nem szenvedtünk hiányt, a ruhánk nem úgymond van rohadt le rólunk, és a cipőnk se, tehát a szandálunk se esett le a lábunkról. Szóval egy kicsit úgy visszatekintve azt mondják, hogy hát tényleg mi áldottak voltunk ebben az egész időszakban, mert ők betartották, vagy egyre inkább betartották a szabályokat. Még ha néha egy kicsit nagyon is mellé nyúltak. Egy másik szabály, amelyet a Bibliában találunk, ami gyógyászatról szól, ez egy pszichozomatikus szabály, ugye? A vidám elme jó orvosságul szolgál, a szomorú lélek pedig megszárasztja a csontokat. Tehát messze-messze Plátó előtt, meg mások előtt, akik az elsők voltak, akik ugye pszichozomatikáról beszéltek, Böl Salamon már említette, hogy igen, bizony létezik valami olyasmi, mint összefüggés a test és a lélek között, és mégpedig betegségre vagy egészségre kihat. És ez nem mindegy. Aztán van egy olyan dolog, és ezt szándékosan ide idéztem, hogy a tudással kapcsolatosan. Ugye manapságban sokszor azt mondjuk, hogy magasabb rendű tudás. Tehát magasabb rendű tudásra kell szerte tenni, meg kell ismerni olyan dolgokat is, amelyeket az elődjeink nem ismertek. És ez jól hangzik, ugye? És akarnak minket úgynevezett spirituális igazságokra vezetni. Szellemi igazságokat tanítanak, és szellemi tanításokat tanítanak. És mondanak sok mindent, amit régen egyszerűen a hiszékenységnek, vagy egyéb ilyen szertartásnak nevezték. Akár mondhatnánk azt is, hogy okkult tanításokat tanítanak ma, minden szégyen érzet nélkül, és azt mondják az embereknek, hogy az a kívánatos, ha te is okkult tanításokat elfogadod, és ezeket gyakorlod. Én magamat ezekhez az igékhez tartom, és ez úgy hangzik, hogy a titkok az úréi. Higgyék el, én egészen biztos vagyok benne, hogy van természet feletti erő. Tehát én a természet erőjét nagyjából ismerem, mármint, hogy nem mindegyiket, ne értsenek félre, de kicsit úgy kapizsgálok, már egy kicsit úgy próbálok megérteni. A természet feletti erők véleményem szerint léteznek, de érteni nem értem. És nagyon óvatos vagyok azzal, hogy én hogyan kezelem ezeket az erőket. Sőt, számomra sokszor nem önmagában a természet, ugye a természet fölötti, ez azt jelenti, a természettől független erők. Akkor ha a természettől független erők, akkor mik? Személyeknek az ereje. És a természet fölötti erő a bibliai világnézet szerint, vagy a bibliai bizonságtétel szerint sokszor egészen más sarokból jön, alulról, ahogyan szokták ezt mondani, jön, és nem biztos, hogy a természetnek tulajdonítható. Amikor emberek kozmikus erőről beszélnek, vagy a csíről beszélnek, vagy ki tudja éppen miről beszélnek, lehet, hogy nem mindenkinek sikerül ezeket az erőket megcsapolni, de akinek igen, annak hatalmas ereje lesz hirtelen, de nem biztos, hogy én ezt az erőt szeretném használni. Csupán csak azért, mert az Isten azt mondta, a titkok az úréi, a mi Istenünkei. A kinyilatkoztatott dolgok pedig a miénk és a mi fiainké, mind örökké, hogy e törvénynek minden igéjét beteljesítjük. Ez azt jelenti, számomra azt jelenti, hogy amit az Isten kinyilatkoztat, engedi, hogy nyilvánvalóvá váljon, és egyébként a dánieli igét ezt itt mondjuk mellé kell csatolni, amikor azt mondja, te pedig, Dániel, zárd be a beszédeket és pecsételd be a könyved a végső időig, tudakozzák majd sokan, és nagyobbá lesz a tudás, és ez nem csak a bibliai tudás, hanem egyáltalán az egész természettudományi tudás is egyre nő, és a végső időben bizony nőtt a tudás. Ha visszatekintünk az elmúlt 200 évnek a természettudományi ismereteknek a növekedésére és a részletek megismerésére,
hihetetlen fejlődésen ment keresztül az emberiség az elmúlt két évszázadban. Kétség kívül. De vannak dolgok, amelyeket a mai napig nem értünk, és nem biztos, hogy nekünk ebbe bele kell kotnyeleskednünk, és különösképpen nem úgy tenni, mint ha én, a külön, ilyen-olyan-amolyan titkos ismeretek által beavatott ember, én ezeket már kézben tudnám tartani. Mert nem biztos, hogy ez így van. Ezek után, az előadás első két-három pontnak a tárgyalása után nézzük meg, hogy milyen megítélés alá esik a homeopátia. A homeopátia az elmúlt években egyre nagyobb teret hódított. Amikor rákérdezünk, hogy milyen a homeopátia, mi az első asszociáció? Mit mondanának önök, hogy mi jellemző a homeopátiára? Igen, ezt most már este megtanultunk, de tudják mi? Természetes? Nem ártalmas. Nincs mellékhatá. Pontosan, na igen, most azt mondta, amit már előtte tudta. Tehát ez az, amivel azonosítjuk a homeopátiát. Természetes? Nem árt. Ez jó? Önök akarnak olyan gyógyszert, ami természetes és nem árt? Hát ki az a bolond, aki ezt nem akarja, nem? Mondjuk így. És a homeopátiának sikerült az elmúlt évek, évtizedekben, szerintem igen szorgalmas munka révén azt a ázsióját fölépíteni, hogy bizony a homeopátia az természetes, vagy természetazonos, és hogy lám-lám nincs mellékhatás. A kritikusok kuncognának és azt mondanának, hát hatás sincs, nemhogy mellékhatás, de ez egy másik dolog, ebbe az irányba nem szeretnék belesétálni, mert van egy úriember, James Randi az a neve, ő $1 millió ajánlott föl annak az embernek, aki be tudja bizonyítani neki, hogy a homeopátia működik. És ő rendszeresen utazgat jobbra-balra mindenhova, és oda teszi az $1 millió az asztalra, és azt mondja, jöjjön valaki, és mutassa be nekem, hogy működik, és akkor kapja a pénzt. Ugyanazt csinálta a radiesztéziával is, ugyanazt csinálta. Tehát szóval van itt néhány olyan úgymondván tudományos dolog. Ő volt az az ember, aki Uri Gellernek a trükkjeit úgymondván elintéztette. Ő intézte el, hogy az egyik amerikai talk show-ban, egy ilyen esti talk show-ban Uri Gellert úgy felsült, hogy utána nagyon-nagyon lehullott a csillagja. Tudnélik, Uri Geller preparált kanalakkal dolgozik, és soha nem dolgozik úgymondván neki a rendelkezésére bocsátott természetes kanalakkal, hanem mindig a saját kanalakkal, amelyeket előzetesen egy kis savval vagy egy kis melegítéssel előkészített, és akkor csak úgy kicsit simogatni kell, és bum, leesik vagy meggörbül. Nos, ebbe a show-ktak Uri Geller elé,

meg, hogy tudja-e, vagy nem. Hát nem tudta. És ez nem azt jelenti, hogy Uri Geller nem egy nagyon tehetséges bűvész, de ennél több nem. És ugyanúgy ez a James Randi egy egész sor ilyen dolgot úgymondván lebuktat, majd egyet érvelését fogom felhozni, bár én nem akarok abba a polémiás harcba beleépni, hogy polemizálunk egy-egy gyógymód ellen. Tehát én nem szeretném bagatellizálni a homeopátiát azzal, hogy nem működik. Mert ez egyszerűen nem igaz. Aki azt mondja, hogy a homeopátia nem működik, az bagatellizálja az egész kérdést, és mellé beszél. De ez tipikus a tudományhívők számára az, hogy amit mi nem tudunk megmagyarázni, ezt bagatellizáljuk. Az ateisták sem tudják elképzelni, hogy a vallás létezik, vagy hogy vallási veszélyek vannak, vagy nem képzelik, és nem is foglalkoznak ezzel. A keresztény viszont egy kicsit máshogyan néz erre a világra, tudja is, hogy van ilyen erő, meg olyan erő. És ezért egy kicsit komplettebben, vagy egy kicsit teljesebben nézi a világot. És én ebből a szemszögből szeretném most fölvetni egy néhány kérdést, hogy vajon a keresztény tiszta lelkiismerettel használhatja a homeopátiát-e, vagy nem. És hadd tegyem hozzá, azért néha-néha én is használtam homeopátiát az elmúlt időkben, mármint, hogy homeopátiát, ilyen kis apró dolgokat, mit tudom én, majd fogom megmagyarázni, hogy milyeneket használtam, és milyeneket nem. Egyszerűen csak azért, mert természetes, ahogyan mellékhatás nincs, és nem állt, ugye, tehát szóval ezek a dolgok. Pedig szembesülni kell előbb-utóbb mindenkinek, hogy maga a módszer nem jó. Soha nem használtam, soha nem alkalmaztam a homeopátiát, éppen ezek miatt a dolgok miatt. De amikor valaki nagyon erőltette és fájt a fejem, azt mondja, na figyelj, vedd már be, hát mindjárt, na, gondoltam, úgyis csak cukor van benne, mármint, hogy tényleg tejcukorból van, jó van, a bevettem, és hatott. Az utólag az ember kérdezi magát, hogy most akkor miért hat, ugye? És vannak ilyen szitók, ugye önök még soha nem estek kísértésbe, ugye? Tehát, hogy kísértésbe esünk, úgymondván, vagy valamit csinálunk, amivel nem vagyunk egészen tisztán, hogy is van ez, hogy nem. És én úgy vagyok vele a homeopátiával, hogy aki a homeopátiát képviseli, azt szeretem, mint embert, és szeretem esetleg, mint barátot, vagy ismerőst, de a homeopátiát nem szeretem. És ezt szeretném ketté választani. Mert az embert és a módszert, ezt ketté kell válaszunk, hiszen nem mindenki ugyan azt a szemléletet képviseli, mint Hahnemann, aki föltalálta a homeopátiát. Nézzük csak meg akkor. Ugye nagyon széles körökben elterjedt a biohullám, ami megvan, ugye elősegíti a homeopátiát, mindenki bio, meg természetgyógyászat, és a homeopátia egy nagyon régi módszer újra erőre kap, és ezt nagyon-nagyon felerősödik, holott Németországban a homeopátiának úgymondván az anya országában nagyon-nagyon kemény frontok vannak az orvostudomány és a homeopátia között, illetve a tudomány és a homeopátia között. A hagyományos orvoslás hitelvesztesége miatt a homeopátia gyakran hatékony alternatívaként jelenik meg, modern gyógymódnak tűnik, és a kétség kívül a legnagyobb alternatív gyógymozgalom. Tehát a legtöbben foglalkoznak homeopátiával. 200 évvel ezelőtt Hahnemann élt, és ő 1770-es évektől 1843-ig élt, és megalkotta az akkori tájban is nagyon forradalminak tűnő gyógymódot. Tudják, hogy Hahnemann idején mivel gyógyítottak? Higgannyal, meg ólommal, meg arzénnel, meg mindenféle, tehát ezek voltak a gyógyszerek. És hát azokhoz a gyógyszerekhoz képest Hahnemannnak a kis tinktúrai, vagy tablettai, hát igen ártalmatlanak voltak, és sokszor már csak azért gyógyítottak, mert az illetők nem kaptak mérget. Tehát, hogyha az a választásom, hogy azént veszek be, vagy egy homeopatikus szert, és revolver lenne az orrom előtt, és az egyiket vagy a másikat kell választanom, hát tudják, hát ez egészen biztosan fogom én is a homeopátiás szert bevenni. Hahnemann egy önálló gondolkodó volt egyébként, tehát ő azért mondhatnánk akármit is Hahnemannra, Dr. Samuel Hahnemannra,
egy nagyon-nagyon elmés ember volt, nagyon-nagyon egy kutató elme volt, és állandóan nyálta a gondolata,

és nagyon értelmes volt, és ő orvosi elhivatottságtól fűtve, mondhatnánk, nyugodtan azt mondhatjuk, kutatott és gyógyított, és a rutinos mai orvoslás minden bizonnyal példát vehetne róla, hogy hogyan kell igazán gyógyítani, hogyan kell emberekre figyelni. Hahnemannak az egyik módszere például az, hogy az úgynevezett monoszert, tehát az egyéni homeopátikus szert kitalálnak. Ez egy másfél, két órán keresztül kérdezgeti a beteget, még mindenféle kérdésre választ kap, és akkor ebből ő valami gyógyszert rak össze, egy individuális gyógymódot. És mielőtt a gyógymódról még lényegére kitérnénk, azért nyugodtan ezt el lehet mondani, hogy, és én ezt látom a mindennapi praxisomban, és ezt egyre inkább fájlalom, hogy ez kevésbé van megjelen, mert nagyon-nagyon sok betegem van mostanában, és szinte egymás után jönnek, mennek a betegek, és ez nem az a módszer, ami régen volt nálam, hogy jött a beteg, beszélgetem vele, úgy érezte magát, hogy ráérősen elbeszélgettünk, és nem volt olyan, hogy szinte sorban álltak az emberek már, és akkor na, akkor mikor megy az előző. Én ezt sajnálom egy bizonyos értelemben, mert az emberek, amikor még nagyon-nagyon ráértem, az emberek nagyon jól érezték magukat, sokszor azért gyógyultak, mert meghallgattam őket. Leültem és hallgattam, figyeltem, mondták, és én majd persze mondtam a jobb és a kevésbé jó ötleteket és javaslatokat, de volt, amikor találtam, vagy amikor találtam, amit mondtam, de a lényeg az volt sokszor, hogy ők ki tudták beszélni magukat, és Hahnemannál is ez volt. Hahnemann figyelt az emberekre, és tanította azt, hogy a homeopata orvos figyeljen az emberekre, sőt, kötelező figyelni. És higgyék el, szó ami szó, ez egy nagy dolog. Amikor egy onkológiai osztályon egy onkológus 3-7 percig tölt a rákbeteggel, és közben mondjuk milliókért felír gyógyszereket, tehát mondjuk egy betegnek, mit tudom, 2-3 millió forintért gyógyszert ír föl, és naponta ezt mondjuk 30-40 emberrel csinálja, és kvázi naponta egy forgalmat csinál, gondoljunk bele, hogy milyen forgalmat, tehát naponta 20-30-50 millió forint forgalmat csinál egy orvos, egy gyógyszergyárnak, és ez egy ember, és a betegek ott vannak, és kvázi csak úgy nézik, hogy most akkor ez mit mondott. És ha valaki mer kérdezni, akkor vagy cinikus lesz, vagy morcos lesz, vagy a legrosszabb esetben elkezd üvölteni. Ahogy ezt nem egyszer és nem kétszer hallottam. És nyilvánvalóan ez egy egészen más gyógymód. Tehát a homeopátia ezért sok-sok barátot szerez, csupán csak azért, mert van, aki figyel, és van, aki próbál megérteni engem. Nos, Hahnemannról egy néhány dolgot. Hahnemann Goethe-nek a kortársa volt, ugye 1755-től 1843, tehát azért egy jó magas kort ért el, azaz akkori időben egyáltalán nem szokásos volt. Goethe-nek a kortársa volt, és Mesmer barátja. Mesmer, ugye a magnetizmusnak a feltalálója, mondhatnánk a mai bioenergetikai módszereknek a feltalálója, vagy feltaláló, akit egyébként nagy istenkáromlóként ismerték. Tehát Mesmer egy kifejezetten istenkáromló volt. Tehát ő gúnyolt Jézuson, meg a Biblián, meg minden. Szóval ő az akkori, hát hogy mondjam, korszellemnek, a felvilágosodás korszellemének tökéletesen megfelelt. Egyébként keresztény szemszögből talán az is fontos, Hahnemann személy megértésében, hogy Hahnemann szabadkőműves volt, tehát ő 22 éves korában belépett a szabadkőműves páholyba, és élete végéig szabadkőműves volt, és maga a kereszténység igen távol állt Hahnemanntól. Az életét feldolgozó biográfiák szerint több könyv született az ő életéről. Nos, az alapelvei. Az első alapelv talán az, hogy hasonlót hasonlóval gyógyítani, teljesen új összefüggéseket hozott létre. Ha valami nagy mennyiségben vagy nagy fogyasztva a betegit, akkor kismértékben gyógyít. Ez volt az elmélete. Hát ő ezt egyébként onnan hozta, hogy ő saját magán kipróbálta kinint. Akkortájban megjelentek tudományos cikkek, amelyek azt mondták, hogy ha valaki maláriás, akkor fogyasszon kinint. Ugye? Tehát maláriai láz miatt, akkor használjon kinint. És akkor tulajdonképpen azt gondolta magán, hogy akkor én is kipróbálom a kinint. Kipróbálta kinint, és lázas lett.
Ebből ő azt következtette, hogy az, ami, ha beteg vagyok, gyógyít, és akkor én ezt beveszem, és egészséges vagyok, akkor engem betegé tesz. És akkor tulajdonképpen ez egy ilyen, hogy nem plusz nem, ez egyenlő igen, vagy igen plusz igen, egyenlő nem, vagy valami ilyesmit hozott össze. Tehát egy ilyen nagyon fura összefüggéseket hozott össze. És egyébként a gyógyszerpróba azt is nagyon fontosnak tartott. Tehát ő azt gondolta, hogy ha valakinek valami betegsége van, akkor próbáljon ki saját magán ezt a szert, és ha ebből tünete lesz, vagy hasonló tünete lesz, akkor majd ezt lehet alkalmazni. A dózis, és itt jön a dinamizálás kérdése, a dózis az azt jelentető, hogy ugyebár ha én nagy mennyiséget használok, ez betegét tesz engem, akkor kicsi mennyiségeket kell használni, egyre kisebb mennyiségeket kell használni. Tehát nem úgy van, mint a hivatalos orvostudományban, hogyha én gyógyítani akarok, és mondjuk adok egy egységet, tehát mit tudom, egy teáskanálnyi kasvirágot, akkor ez egy picit segít, de ha én naponta 5-öt vagy 6-ot adok a betegnek, akkor ez jobban segít. Ugye ez a fitoterápiában is, meg a egyáltalán a gyógyszereknél. Nos, a Hahnemannál az volt, hogy minél kevesebbet adok, annál jobban hat. Nem tudom, hogy tudják-e követni ezt a dolgot. Ez önmagában is egy kicsit logikai bukfenc, és ezen nagyon sokszor élcelődnek, de valamit elfelejtjük. Ne felejtsünk el, hogy egy gondolkodásmód áll e mögött a dolog mögött. És itt jön a keresztény és a homeopátia a dologra. Ha csak butaság lenne, akkor mindegy, hogy használjuk-e vagy nem, nem? Ha hat, hat. Értik a gondolatot? Tehát ha csak butaság, de azért hatni hat, hát akkor inkább veszem be, mert hatni hat. De ha nem butaság, és a mögött álló gyógymód esetleg veszélyes, vagy egyenesen biblia ellenes, akkor nem biztos, hogy kellene használni, még ha néha nevetségesnek tűnik is. Majd mondok egy néhány dolgot, ha igazán nevetséges dolgokat akarnak hallani, majd várjanak egy pár percet, majd elmondok egy-kettőt. Szóval a dinamizálásnál használnak, nem tudom, igen, itt vannak a különböző módszereket, a D, a C és az LM megnevezésű. A D az azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy tízes higítást alkalmaznak. Ez azt jelenti, hogy minden egyes, tehát használnak egy szert, adnak egy részt, tehát 9 rész oldószerhez adnak egy részt a hatóanyagból. Ez a D1-es. A D2-es, a D1-es higításból egy rész plusz 9 rész megint oldószer. Az oldószer általában vagy víz, vagy valami más, esetleg egy alkoholos kivonat, vagy egy tejpólszerű, tejcukorpólszerűség, amikor porokról van szó. És ez így tovább megy. Mit gondolnak, mi a legmagasabb D-s higítás, vagy dinamizálás? Mit gondolnak? 1500-as. D1500. Ez azt jelenti, hogy egy 0,0, és aztán 1499 nulla, és utána 1-1-es. El tudják képzelni, hogy milyen kevés anyag van ebben benne? A D23 fölött nincs benne többé molekula. Még ha molekuláris szintre aprítani tudnánk a hatóanyagot, akkor a D23 fölött már nincs benne, bebizonyítható, nincsen benne molekula sem. A D30 a homeopata orvosok szemszögéből már egy biztonságos gyógyszernek minősül, mert azt mondják, hogy ez már tiszta, csak energia. És erre majd visszatérünk. A D1500-as, csak hogy egy kicsit nevetünk, ez a James Randi, mielőtt az egyik előadást tartotta, fölhívott egy matematikus ismerőst, egy matematikust, és megkérdezte tőle, hogy de mondjad már nekem, hogy ha én megmondom az embereknek, hogy mit jelent D1500-as, akkor adjál nekem már valami hasonlatot, ami érthető. És akkor kiszámított, és azt mondta, tudod mi? Veszel egy rizsszemnek nagyságú hatóanyagot, ezt szétmorzsolod, és beleszórod egy tengerbe, egy naprendszerünk nagyságú tengerbe, egy rizsszem. Ez egy D1500-as. Tehát ez azt jelenti, hogy ugye nap, Plutóik, ugye Plutó a legkülső, nem tudom melyik, na ezt a nagyságot, ezt az egészet töltik tele vízzel, és akkor ebbe bele egy rizsszem. Ez D1500. És a homeopátiás szemlélet szerint ez az egyik legerősebb szer. Ahhoz meg kell írtani a dinamizálás elméletét, és egyáltalán a homeopátiának az alapjait.
A homeopátia nem hatóanyagokban gondolkodik, semmi köze nincs a természeteshez. Semmi köze nincs a hatóanyagokhoz, semmi köze nincs az oksági vagy okozati összefüggésekhez, semmi köze nincs az okságokhoz, ez egy teljesen más jellegű gyógymód. A homeopátia egy szellemi gyógymód. A homeopátia egy spirituális gyógymód. És ezt Hahnemann soha nem tagadta. Sőt, mindig ki is mondta. Az, hogy a mai homeopata orvos erről nem beszél, ez azért van, mert ez egy kicsit ciki lenne. Lényegében arról beszélnek, hogy minél magasabb dinamizált szerről beszélünk, annál spirituálisabb szerről beszélnek. És a spiritualitás onnan jön, hogy ők dinamizálják ezt a szert. A dinamizálás azt jelenti, hogy rázni kell. Minden egyes dinamizálásnál azt kell csinálni, hogy 10-szer ebben az irányban, 10-szer itt. Tehát minden három dimenzióban, és 10-szer így kell rázni. Minden egyes dinamizálásnál. Az elem, tehát az úgynevezett 50 000-szeres higításnál 100-szor kell rázni, tehát 100-szor kell dinamizálni mind a három irányba. És tulajdonképpen a homeopátiás magyarázat a következő. Minden szintnél erősen rázni kell a gyógyszertartalmazó üveget. Ez még maig részben manuálisan történik, de természetesen a gépek segítségével is szilárd anyagokat porítják és így higítják. A rázó folyamat révén áramlik, és most figyeljenek oda, áramlik finom testű erő és energia a magasan higított folyadékba. És akkor folytatjuk, ugye, tehát a homeopátia azonosítják a finom testi erőt kozmikus energiával. A homeopata nem gondolja, hogy a gyógyszer vegyi úton érvényesül, hanem dinamikusan. Hahnemann szerint például dinamikus a gravitáció, dinamikus a mágneses erő, egyébként ugye Mesmernek a jó barátja volt Hahnemann, és egy néhány gondolatot itt például, aki ismeri Ellen Gould White, csak egy néhány idézetet tőle, az ami a mesteri terv alapján Sátán most a tudománya köntösében jön, a frenológia, pszichológia és mesmerizmus által. Pszichológia annak idején nem azt jelentette, amit ma jelenti, hanem akkor hipnotizáltak, meg össze-vissza mindenfélét csináltak. És mondjam, a mesmerizmus által közvetlenül érintkezik a jelen nemzedékkel, és azzal az erővel lép fel, mely erőfeszítéseit jellemzi a kegyelem idő végén is. Ezek elméje így megmérgeződött és hitetlenségbe süllyedt. Vagy ne tanulmányozzuk azt, hogy hogyan lehet más emberek elméjét fogságba vinni, amit ez a mind over mind, ez egyébként az akkori pszichológiának a módszere volt. Egyébként a mesmerizmusnak is lényegében az ereje volt, ez azt jelenti, hogy Mesmer uralkodott az embereken, tehát hipnotizálta lényegében őket. És ez Sátán tanítása, minden ilyen tanításnak ellen kell állnunk, ne foglalkozunk mesmerizmussal és hipnózissal, mely annak tudományai, aki elveszítette az ő helyét, és ki lett vetve a mennyei udvarokból. Ezek nagyon-nagyon-nagyon drasztikus kifejezések, és én úgy gondolom, hogy ebben azért nagyon-nagyon sok igazság van. Tehát Mesmer, aki Hahnemannak a legjobb barátja volt, kap egy ilyen megítélést Ellen White-től, azt hiszem minden józan embernek azért valamilyen módon, hát hogy mondjam, segíteni kellene abban, hogy itt vigyázni kell. Nagyon is kell vigyázni ezzel a homeopátiával. Milyen erő áll a homeopátia mögött? Ugye dinamikus, kozmikus erő? Mesmer által alkalmazott magnetikus erő? Ezek mögött, a gyógyszerek mögött áll a kozmikus erő gondolata. A kozmikus erő kifejezés okkult világnézetre utal. Tehát ott van az, hogy amikor már összekeverik a szezont a fazonnal, amikor a kozmikus mindent átható erő az Isten erejének tekintik. Tehát amikor azt mondják, hogy a gravitáció az Isten ereje, van egy olyan erő is, ami a környezetünkben van, a világban van, ezt csak meg kell csapolni. Ez egyébként semmi más, mint ahogyan ezt ma mások mondják, és bioenergetika, vagy bioenergia címen használják, de ne felejtsük el, ezek panteista elképzelések. Tehát nem úgy van, hogy Isten mindenben van. Ne felejtsük ezt el. Isten mindenkit éltet, és mindenkinek megelevenítő leheletet ad, de nem mindenkit uralhat. És ezt mi magunk is tudjuk. És ez az emberi szabad döntése miatt így van, és a szabadság létezése miatt így van, és csak aki szabadon és önként az Isten mellé áll, kaphatja is azt a lelket,
aki valójában az Istentől van. Vannak más lelkek is. És a Biblia nem hiába valóan mondja, hogy minden lelket vizsgáljatok, ugye? Vagy minden lelket próbáljatok meg. Szóval azért ez nem egy egyszerű dolog. Hahnemann maga igen komoly kijelentéseket tett, ugye? Azt mondja, hogy az Organon című könyvben, ez volt Hahnemannak a nagy könyve, a 31. paragrafusában azt mondja, hogy a betegség csak szellemi jellegű, dinamikus elhangolása az életnek. Ez azt jelenti, hogy a betegség nem igazán fizikális dolog, hanem ez egy szellemi dolog. És mint olyat, szellemi módon kell gyógyítani. Tehát ő következetes, azért egy dolgot meg kell hagyni Hahnemannak, ő következetes. Tehát ő nem hazudott, ő nem beszélt körbe-körbe a dolognak. A mai a homeopátia egy kicsit máshogyan jelenik meg. A mai homeopátiában a lényeg az, hogy nem át, természetes, nincs mellékhatás. Egyébként a betegségnek az elspiritualizálása, ez ma egyébként nagyon komoly divat. Ugye azért, amikor elfelejtjük, hogy pszichoszomatika az jó, rendjén, de az, hogy egy betegség csak lelki oka legyen, az azért az nem egészen így van. Ez nem úgy van, hogy zabálok, mint az állat, elnézést már, hogy ezt így mondom, és közben azt mondom, hogy hát ennek lelki oka van. Értik? Tehát lehet, hogy a cselekvés mögötti motivációt mindig néznem kell, és ez természetesen így van, de azért vannak dolgok, tehát vannak szabályok, és valami valamiért jön, és közvetve talán lelki eredetű, de önmagában a betegség nem biztos, hogy szellemi. És azt mondja, Hahnemann azt is mondta, hogy a gyógyszerek hihetetlen mértékű higítás révén, és most nézzenek oda, végül teljes mértékben átalakulnak és szellemi jellegévé válnak. Hahnemann abban hitt, hogy maga a rázás, tehát a dinamizálás, végül a gyógyszert szellemi erővé teszi. Ez a középkori mágiának a lényege, hogy át tudunk alakítani anyagokat. Érték? Tehát próbálnak mondjuk vasból aranyat csinálni, ugye? Tehát az alkémiának a nagy kísérlete volt, hogy az alkimisták, ugye, mindig próbáltak anyagokat átalakítani. Sikerült nekik? Soha. Ehhez egészen speciális alkímiai magyarázatok kellettek. És azért ne felejtsék el, az alkímia, az okkultizmus, a spiritizmus igen jó táptalajt adtak a szabadkőművességnek. És Hahnemann 22 éves korától a szabadkőműves volt, tehát ő fiatal éveiben már ezeket a gondolatokat magába szívta, rajongott a keleti gondolatért, rajongott a taoizmusért és a buddhizmusért. Szóval ezek nagyon érdekes dolgok voltak, és ne felejtsük el, hogy ezek az emberek a hagyományos, középkori, szintén mágiára alapuló, a Paracelsus nyomán keletkező méregkeverés ellen ő fellépett, és azt mondta, hogy ez az a méregkeverés, ez nem jó, valami egészen mást kell csinálni. És szakított, az okozat összefüggést rakta félre, fölállított egy új diagnosztikai rendszert, és létrehozott egy új gyógymódot, amely lényegében alkímiai vagy okkult eredetű, szellemi jellegű. Tehát ő azt mondta, hogy a rázás révén kozmikus erő megy be az anyagba, és az anyag átalakul, és erővé válik. És ezért egy D1500-os, amelyet 1500-szor 10-szer, ugye, tehát 45 000-szer kellett megrázni ezt a D1500-as, és hát ők azt mondják, hogy, és Hahnemann maga azt mondta, hogy a karmozgáshoz szükséges energia átáramlik a szerbe. Ugye, ha én rázom, az erőt igényel, ugye? És minél magasabb dinamizálásban részesül, annál több erő kell ahhoz, hogy én ezt dinamizálom. És ez az erő misztikus módon beáramlik a gyógyszerbe, és amikor én beveszem a gyógyszert, azt az erőt veszem be. Értik a gondolatot? Ez homeopátia. Most hadd tegyem fel a kérdést, keresztény szemszögből, vagy bibliai keresztény szemszögből van-e értelme homeopátiát használni ezek után? Egy néhány kérdést szeretném fölvetni. Ja, egyébként Hahnemann barátja, ugye Mesmer hasonló erővel dolgozott, csak ő személyesen vagy távgyógyítás révén adta át az erőt. Hahnemann ezt az erőt helyben állítja elő a dinamizálás révén. Tehát ő, amit Mesmer úgy
kézzel adott át, mert Messmer semmi más nem mondta, hogy ő kozmikus erőt kap, és ezt adja tovább. Ezt mondta Messmer. Hahnemann azt mondta, hogy ő ezt a kozmikus erőt a szerekbe varázsolja. Ugye? És hát igen, ezen túl lehet lépni. Egyébként Hahnemann Jézusról azt mondta, hogy Jézus a fő álmodozó. Szóval, tehát a legfőbb álmodozó. Erzschwärmer németül. Tehát egy ilyen Schwärmer az azt jelenti, hogy álmodozó, mindig valahol a felhőkben járó. És a legfőbb felhőkben járó az Jézus szerintem. Egyébként Rudolf Steiner, aki szintén sem kis miska keresztény szemszögből, aki gyermekkorától fogva halottakkal kommunikált, spiritizmusnak a komoly híve volt, ő a Madame Blavatskyval tulajdonképpen egy soron nőtt föl, mármint hogy egy szellemi táplálékon nőtt föl. Madame Blavatsky a teozófiának a múlt századforduló, ez a 900-as évek eleje, tehát annak a nagy médiuma. Madame Blavatskyval együtt volt egy úgymondván egy szektában, aztán amikor rájött, hogy ez nem tetszik neki, a teozófia neki nem annyira tetszik, akkor létrehozta az antropozófia. Ő nem annyira Isten központú spiritista akart lenni, hanem ember központú spiritista. És Steiner fölkarolta a homeopátiát, és tulajdonképpen az antropozófiai módszerek egyik kiemelt szerévé tette. A mérce. Mi a mérce? Ugye a végén min kell méretetni minden gyógymód, és én azt hiszem, ez a mérce, ez nem tőlem származik, ezt tessék végig gondolni, és illetve együtt gondoljuk ezt végig. A mérce a következő. Jézus azt mondja a János evangélium 14. fejezetében, azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. És sokan ebben a versben olyan különlegeset nem látnak. De egy kicsit gondolkodjunk ezen a versen. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet. És amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az út, akkor mit gondol? Ugye mondja a mellékmondatban, senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Tehát Jézus itt kizárólagossá teszi azt, hogy hogyan lehet az Istenhez eljutni. Lehet-e, és tegyük fel ezt a kérdést, lehet-e Istenhez eljutni, isteni erőt megnyerni Jézuson kívül? Ez szerint a mondat szerint? Kivághatjuk ezt a verset a Bibliából? Akkor, ha nem vághatjuk ki a Bibliából, ha nem tehetjük félre, akkor ez a mondat azt mondja, hogy én nyerhetek isteni erőt, de csak Jézuson keresztül. Majd fogunk erre mindjárt még tovább gondolni. Igazság. Az igazság lényegében a törvénynek a megfelelője. Hallották-e már egy spiritistát azt mondani, hogy tarts be az Isten törvényét? Vagy a 10 parancsolatot? Alig ha. A spiritizmus egyik alapelve az, hogy te vagy a saját magad törvénye. Az individualizmusnak a krédója, valósítsd meg önmagadat, az az okkultizmusból, a spiritizmusból származik, és egy ilyen hívő minden bizonnyal nem foglalkozik az Isten törvényével. Jézus viszont azt mondta, hogy én vagyok az igazság. És amikor azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy megszüntessem, felmentsem, befejezem, véget vessem az Isten törvényének, hanem hogy betöltsem. Tehát nem azért jött, hogy eltörője, hanem hogy betöltse. Akkor, hogy mondjam, minden bizonnyal az Isten törvényével jó kapcsolatban állt, hogy felnagyítsa ezt a törvényt. Nem olyan értelemben, hogy a törvény által majd üdvözlünk, azért félreértés ne legyen, hát éppen az előbb azt mondtuk, hogy az üdvösség általa történik, de az Isten törvényét nem semlegesíti. Egyáltalán különben nem is lett volna értelme az egésznek, akkor az egész csak egy cinóber lenne, mert tegyék fel a kérdést, hogy miért kellett Jézus Krisztus a mi bűneinkért a keresztfán meghalni. Úgy tegyék fel a kérdést, miért kellett Jézus Krisztusnak a mi bűneinkért a keresztfán meghalni? Miért? Mert ugye, amikor azt mondjuk, hogy miért kellett meghalni, akkor az a mi bűneinkért. De miért a mi bűneinkért? Hát azért, mert az Isten törvényét nem lehetett megváltoztatni. Ha lehetett volna az Isten törvényét megváltoztatni, azt Isten megtette volna, mert szeret minket. De ezt nem lehetett. Ezért a helyettesítést kellett alkalmazni, és ez a helyettesítés, ez a megváltási terv, amit a Bibliában olvasunk.
Tehát az Isten törvénye ott van, megváltoztathatatlanul és örökké. És Krisztus ezen nem változtat. Aki ezen változtat, az eleve kiesik. Nem lehet. Tehát nem felülről kapja az inspirációt. És az élet. Az életről alkotott fogalom szinonimája, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet. Nyilvánvalóan ő az örök élet nekünk, ő egyáltalán a mindennapi életünk. Ő azt mondta, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és hogy bővölködjenek. Tehát ő most is életet akar adni. Fizikai életet, lelki életet, szellemi életet is. De azon kívül én úgy gondolom, nagyon helytálló ennek a mondatnak a magyarázata úgy is, ha azt mondjuk, hogy ő az antropológiának a meghatározója. Tehát ő határozza meg, hogy az ember milyen. És nézzünk csak röviden meg ezeket a dolgokat, még egy pillanatra. Ha az út nem Krisztuson keresztül, nem kegyelemből, nem hit által, hanem önmegváltás, tökéletesség a saját érdemei által történik, akkor az úttal gond van. Ha az igazság, ha az úgy hangzik el, hogy nincs általános igazság, mindig csak egyéni igazság, nincs törvény, nem már, hogy te mondjad nekem, hogy mit kell betartanom, hanem individualizmus, önmegvalósítás a legfőbb törvény, ha neked így jó, ugye? Ha ez van, vagy egy utolsó az életnél, nem Istentől kölcsön kapott a test, világ, élet, nem mulandó az élet, nem bűn alatt vagyunk, nem átkozott a föld, test és lehelet egyenlő lélek, ha nem ezek a gondolatok vannak, hanem mondjuk Istentől függetlenül önmagunkban levő örök életünk van, ugye reinkarnáció, örök élet, ugye, tehát eleve van örök élet, sokak szerint test, lehelet, lélek külön-külön is. Ugye Steinernél az embernek akár öt természete is van, finom test tanítások, energiatanítások, stb. Akkor így kell megkülönböztetni. És itt nem csak a homeopátiáról van szó, hanem sok minden másról is van szó. Záró gondolatként mit mondjak? Ez azt jelenti, hogy akkor a homeopátiát egyáltalán nem lehet használni? Én úgy gondolom, hogy alapvetően a homeopátiát nem kell használni. Nincs szükség rám. De vannak homeopatikus szerek, vagy homeopátiai gyáraktól származó szerek, amelyek nagyon alacsony higításban vannak. Ez azt jelenti D2-3, tehát ahol viszonylag alacsony ez az úgynevezett dinamizálás, ahol még bőséggel van anyag bennem. Tehát hatóanyag. Tehát amikor, azért ne gondoljanak, amikor egy gyógyszert bevesznek, és egy tablettát bevesznek, és akkor rá van írva 20 mg van benne, hát az is dinamizált. Tehát ugye bevesznek 150 vagy 200 mg tablettát, és van benne mondjuk 2-3 mg hatóanyag. Akkor az is a század része. Tehát ez is egy D2 vagy egy D3-nak felel meg. Tehát van, amikor egy kis kevéske hatóanyag nagyon komoly hatást is tud kifejteni. És vannak szerek, például a Dr. Vogelnak, ez egy svájci cég, amely homeopatikus bizonyos értelemben, de van benne hatóanyag. Tehát ez nem csak szesz, ne értsenek félre, de abban van hatóanyag. Kiváló, gyógynövény kombinációkat használ, ráadásul olyan szereket, amelyeket mások nem használnak, mivel ugye nagyon kicsi mennyiségben benne, de gyógyít, és nem kell abba beleesni, hogy akkor most ez ilyen, hogy fú, akkor ezt nem szabad, mert ez az ördögtől van. Mert van a hatóanyag benne, és a hatóanyag önmagáért szól, tehát itt jön a fitoterápiás szemlélet át, és azt mondja, a hatóanyag egyenlő hatás. Amikor már nincs benne a hatóanyag, mert amikor kevés hatóanyag van benne, egy D6-nál magasabb higítás, én az életben nem használnék. Értek a gondolatot? Tehát amikor hatóanyagokról van szó, hát Istenem, így meg úgy keverték össze ezeket a gyógyszereket, ha persze értelmes és hiteles és alkalmazható ez a hatóanyag, ami benne van egy-egy betegségre, de nem úgy van, hogy azért, mert ez a szer mondjuk neked gyomorfájdalmat okoz, ha nagyban használnád, és akkor most azért kicsiben kapod, és akkor biztos meggyógyítja neked a gyomrot, hanem itt ilyen arról beszélek, hogy van benne nagy bojtolyán gyökér, van benne kasvirág tinktúra van benne, és ilyenek, tehát egy immunerősítés, méregtelenítés, na hát azt én ilyeneket használnék. Minden mást ezen kívül jó távolról megnézem. Homeopátia számomra nem használható módszer, se keresztény szemszögből, se tudományos szemszögből. De ne csak a homeopátiát üssük, és főleg ne a homeopatikusokat. Hát a homeopátia mint szer, ha ezt keresztény meggyőződésből megközelítjük, nem alkalmazható. Ezért ne felejtsük el,
nem mindenki ördögi hatás alá kerül, aki homeopatikus szert használ, mert a tudatlanság idejét az Isten mindig megbocsát. És azért ne öntsük ki, úgymondván a fürdővízzel együtt a babát is, hiszen az embert mindig látni kell, és ne tessék most innen elmenni és rám hivatkozni, jó? Amikor éppen valaki mást szeretnének úgymondván meggyőzni arról, hogy ő hamis úton jár. Az embert kell nézni, és az ő fejlődését, és az ő hitbeli hálást kell nézni, és segíteni kell neki, és ha ez az előadás valamilyen információkat hozad az asztalra, amelyek esetleg valakinek segítenek a homeopátiától elállni, akkor én ezt vállalom. De aki a homeopátiát használ, alkalmaz, én őt ezért nem ítélném el, nem büntetném meg, és főleg nem ördögíteném. Ha viszont azt mondja, nem, én azt mondom, Jézus tényleg egy álmodozó volt, akkor én azt mondom, hogy na ezért nincsen kapcsolatunk. Ha azt mondja, hogy a törvény nekem nem mond semmit, hagyjad már az Isten törvényét, akkor én azért mondom, hogy az nem biztos, hogy korrekt. Vagy ha azt mondja, hogy ja, én bennem van örök életem, csak föl kell fedeznem, akkor azért mondom, hogy na ez is egy tévedés. Értik a gondolatot? De nem azért, mert ő esetleg most a homeopátiát áltatlanul használja, higgyék el, mivel a homeopátia a legelterjedtebb alternatív szer, a 95%-a azt se tudja, hogy ki a Hahnemann, és azt se tudja, hogy mit mondott. És azt se tudja, hogy mit jelent dinamizálás. Hanem azt gondolják, hogy hat. A kritikusoknak és a szkeptikusoknak talán annyit még csak mondjam, olyan korszakban élünk, amikor még alulról is jönnek csodák, és nagyon sokan a tévedés hatalma alatt megmaradnak, éppen azért, mert ragaszkodnak egy működő szerhez, és azért működik, mert alulról kap működést. Nos, ezért kell ilyenekről beszélni, hogy akik szeretnének az igazságot keresni és követni, azoknak legyen elegendő segítség ahhoz, hogy ezt a lépést meg is tudják tenni. Tehát mindig megfontoltság kell, amikor ilyenekről beszélünk, és mindig az összes információt kell figyelembe venni. Remélhetőleg most nem képeztem egy néhány embert, akik holnap körbejárnak, és mindenki, aki a homeopátiával foglalkozik, ne használta a homeopátiát. Mert nem erről szól, hanem erről szól, hogy kövessünk az Urat, és kövessünk az Úr Jézus Krisztust. És ha az ő módszereivel nem összeegyeztethető, ami a homeopátiát tanít, akkor azért állunk el tőle. Nem azért, mert ez a közösség, vagy én mondtam volna, hogy ez nem jó. Mindenkinek kívánok lélekben és testben jó egészséget, és jó fejlődést a lelkiekben, és sok erőt. Köszönöm szépen!

0: Köszöntök szeretettel mindenkit, különösen az új testvéreinket, vendégeinket az előző alkalmakhoz képest. Végére érkeztünk annak a rövid sorozatnak, amit Van-e megoldás a halálra címmel hirdettünk. Három részt szenteltünk ennek az alkalomnak, és most szeretnénk befejezni. Gondolkodtunk arról, hogy hányféle elgondolás és emberi vívódás megszületett és megfogalmazásra került az elmúlással kapcsolatban. És aztán arról is beszélgettünk, hogy hányféle emberi elképzelés van arra nézve, hogy az emberrel mi történik majd a halál után. Egy héttel ezelőtt pedig arról gondolkodtunk, hogy Jézus mit tanított a halál okáról, és ezzel kapcsolatban azt is megfogalmaztuk, hogy igazán az okot kell mindenféle probléma megoldásánál, illetve hát az ok szintjén kell kezelni a problémákat, és nem felületi tüneti kezeléseknél. És gyakorlatilag így érkeztünk ehhez a harmadik részhez. Létezik-e kiút az elmúlás állapotából, mit tanított Jézus a halál miben létéről és megoldásáról? Tehát most majd kicsit arról is gondolkodunk, hogy maga a Szentírás mit mond a halál állapotáról, amivel kapcsolatban sokféle emberi elképzelés létezik, és Jézus a megoldásáról mit mondott a Biblia, milyen öröm üzenetet közöl számukra az elmúlás megoldásával kapcsolatban. Ok és okozat megoldása, ugye azt mondtuk, hogy attól kezdve van elmúlás a történelmünkben, amikortól a szeretet törvény elveszítetett részünkről, emberek részéről, és alkalmatlanná váltunk szeretni az Istent és szeretni egymást. És ennek a szeretetlenségnek, amit a Biblia úgy fogalmaz, hogy bűn, ennek a következtében szenvedjük a megannyi betegséget, nyomorúságot, és aztán az életünk végén magát az elmúlást és a halált, és ha ez így van, akkor magát az okot is gyógyítani kell, leginkább az okot, de aztán magát az okozatot is. Itt olvashatjuk a Bibliának ezt a nagyon szép ígéretét, hogy a bűn zsoldja a halál. Az, hogy mi szeretetlenné váltunk emberek, és már nem rendeltetésünknek megfelelően élünk, hiszen az Isten bennünket szeretetre teremtett. És akármely eszköz, akármilyen szerkezet, hogyha nem rendeltetésszerűen használják, akkor az tönkre megy, ugye? Ha mi emberek nem abban tudunk élni, járni, amire az Isten bennünket eredetleg teremtett, vagyis a tökéletes szeretet betöltésében, akkor ennek következtében jelentkezik az elmúlás, a halál. Tehát a bűn zsoldja, bére következménye maga a halál. Az Isten azonban felkínált egy kegyelmi ajándékot. Nyilván, ha nem kegyelemmel fordul hozzánk emberekhez, akkor mindannyian elvesztünk örökre. Jézus Krisztusban felkínálta ezt a kegyelmi ajándékot, és aki ezt elfogadja, annak út nyílik újból az örök élethez. Ez a Bibliának az örömhíre. Mind a két dologra volt az Istennek megoldása, az okra és az okozatra is. Tehát egyfelől azért küldte Jézust, hogy a bűneinket elvegye. És tudjátok, hogy ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Krisztus volt az egyedüli személy a történelemben, aki nem követett el rosszat, aki ezt a bizonyos szeretett törvényt tökéletesen betöltötte, és ezért tudja mi bűneinket elvenni, mert ő bűntelen volt. Ő neki joga volt arra, hogy magára vegye a mi bűneinket, hogy helyettünk szenvedje a szenvedést, és ezáltal vette el a mi bűneinket. És aztán a másik ponton is, már az okozat pontján is talált az Isten megoldást, mert azt mondja a Szentírás, hogy utolsó ellenségként majd a halál is eltöröltetik. Tehát ebből ugye azt rakhatjuk össze, hogy ebben a földi életünkben egy csodálatos felajánlása van az Istennek, hogy Krisztusnak átadjuk a mi bűneinket, amik miatt el kellene vesztünk örökre. És aztán az emberi történelem végén a bűn okozta halált is szeretné az Isten eltörölni és semmissé tenni. Tehát ezekről így gondolkodhatunk, és mind a kettő ellensége, tehát az Istennek a bűn is, és ennek következtében a halál is, Ugye gondoljunk arra, hogy micsoda ellentét van a között, amit a Biblia a legelején ír, és aztán a legvégén. Ugye a legelején azt mondja, hogy Isten, amit teremtett, ímé minden igen jó. Tökéletes volt a világ, rajta az élet, benne az ember. És aztán a Biblia végén meg azt mondja az ige, hogy ez a szeretetlenség és ez az önzés az emberi történelem végére olyan szinten megrontja az életet, hogy az Istennek új eget és új földet kell teremtenie. Ugye így olvashatjuk ezt a római levélben, hogy maga teremtett világ fohászkodik és nyög, rothadandóság törvénye rabság alá vetetett, szóval az enyészet és a romlás, a fájdalom, a szenvedés, ami világunknak az osztály része. Ilyen nagy a különbség, hogy Isten teremt egy jót kezdetben, a végére ez elromlik teljesen. Ennyire ellenség az Istennek az elmúlás is, hiszen ő életre teremtett, és maga a bűn is, ami okozza mindezt a szenvedést. Nézzük meg azt, hogy az ember mennyire tehetetlen mind a két dologgal szemben. Tehát tehetetlen a halállal kapcsolatban is, meg tehetetlen a halál okozójával, a bűnnel kapcsolatban is. Pascal fogalmazta meg ezt az egyik gondolatában, képzeljünk el magunknak egy csomó embert láncra verve, egytől egyik halálra ítélve, naponta kivégeznek közülük néhányat a többi szemelátára, akik pedig életben maradnak, a maguk sorsát látva társaikéban fájdalommal reménytelenül bámulják egymást és várják, mikor következnek ők. Ez az emberi sors. Tehát a kérlelhetetlen halállal, elmúlással kapcsolatban fogalmazza meg a természettudós filozófus egyébként sokak által nem ismert módon nagyon komoly hívő ember Pascal, hogy ilyen az emberi világ és ilyen az emberi sors, hogy hát napról napra kivégeznek néhányat közülünk, és igazán élünk, de bármikor sorra kerülhet bármelyikünk. Aztán a bűnnel kapcsolatban se tudunk semmit csinálni, mert Jób könyve azt mondja, hogy kiadhat tisztát a tisztátalanból. Tehát ha Ádámban és Évában és öröklött módon, ahogy ez mindannyiunkra elvetült, az önzés, a magunknak élés, ahogy mondja a közmondás, hogy minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát hogyha ez minden embert úgymond megfertőzött, hogy nem a szeretet, az adás, a másokért élés jellemez bennünket, hanem én, és 21-szer is én, hogy tud az ember ebből kilábalni? Hogyan tudunk ebből kilépni? Azt mondja a Biblia, hogy a tisztátalanból, vagyis magunkból tisztát kihozni mi emberek nem tudunk. És ebből fakad a reménysége az embernek. Csak Isten válthatja ki lelkemet a Seol kezéből, mikor az megragad engem. Az ember egyedül abban a valakiben hihet, akitől noha mi pártoltunk el, és mi távolodtunk el tőle, de mégis ő az, aki a kegyelmét felkínálja Krisztusban, és aki győzni tud az életünkben a bűn felett, az önzés felett is, és aztán majd a halál felett is. A következő kérdés, amin gondolkodjunk el, hogy mit tett Isten a megoldásért. Az első dolog, amit az Isten tett a megoldásért, közvetlenül a bűneset után hirdettetett meg a teremtő részéről. Mózes első könyve 3. fejezetében olvashatjuk, miután Ádám és Éva elesett és az ellenség oldalára állt. Ezt mondta az Isten, ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát martosod. Ki az, aki tudja, hogy ezt Isten személy szerint kinek mondta?
1: Sátán.
0: Köszönjük szépen, így van. Tehát ezt az ellenségnek mondta Sátánnak, aki attól kezdve, hogy elhitette az embert, uralkodott már az ember felett, elrabolta erőszakkal az ő hazugsággal, fondorlattal az ő szabadságát, Isten képűségét, és ennek az ellenségnek meghirdette az Isten ezt az ítéletet, hogy én nem fogom a te kezedben, rabságban hagyni az embert, akit becsaptál. Ellenségeskedést fogok szerezni, de még egy másik dolog talán előbbre kívánkozik, mint ígéret. Azt mondja az Isten, hogy küld valakit majd az asszony magvában, aki a kígyónak a fejére tapos, és ő pedig annak a sarkába fog marni. Vajon ez miben teljesedett?
1: Igen, hogy teljesedett, már született Jézus.
0: Így van, így van. És Jézusban hogyan teljesedett az, hogy ő a kígyó fejére tapos? annak a kísértőnek a fejére tapos. Miben teljesedett? Hát úgy, hogy Jézus volt az, aki egyetlen egy kísértés sem fogadott el, és Sátának egyetlen egy hat engedett, hanem

0: akkor majd jobb lesz. Jönnek a születésnapok, meg az új évek, meg a szilveszterek, és akkor a nagy fogadkozások, hogy majd másképp, meg majd így, meg úgy. Mire elég az emberi tervezés, meg az emberi fogadkozás? Tehát az ember gyakorlatilag Sátán rabszolgája lett, és ezért volt nagyon nagy ígéret, hogy jön majd valaki, aki ki fogja szabadítani az emberi családot Sátán kezéből. Hogyan? Hogy legyőzi a Sátánt. Ádám és Éva nem tudtak attól kezdve ellenállni Sátán kísértéseinek. De Jézus megmutatta, hogy van visszaút az Atyához ő általa, mert ő legyőzte ezt az ellenséget. És aztán a másik ígéret pedig, hogy ez az ellenségeskedés Sátán és az ember között, ezt az Isten munkája minden emberben a lelkiismeret által, vagyis nem engedi, hogy az ember felett kényekedve szerint uralkodjék az ellenség, hanem az emberben kell felkelteni az Istennek azt a vágyat, hogy ő akarjon szabadulni és akarjon jobb életet élni. Nagyon nagy ígéret volt ez. Mit tett Isten a megoldásért a következő lépésben? Hát úgy, hogy ez beteljesedett. Jézus itt élt a földünkön 33,5 évet, és az élete vége felé, amikor előre tekintett, akkor azt mondta, nem sokat beszélek már veletek, mert jön a világ fejedelme, és én bennem nincsen semmije. Kit nevezett Jézus a világ fejedelmének? Sátánt. Miért? Miért? De miért ő a világ fejedelme?
1: Mert átvette a hatalmat a
0: fejedelme. Így van, így van. És az Isten olyan szabadságba teremtett bennünket, hogy nem arról van szó, hogy most ő kiadja a kezéből a hatalmat, hanem arról van szó, hogy a teremtmények, maga az ember, akit választ urának, azt fogadja el, hogy az ő szolgája lesz. És ilyen értelemben a teremtés óta az emberi világ inkább az ellenségnek engedelmeskedik, mint az Istennek. És ezért a világ fejedelme Sátán, de azt mondta Jézus, hogy ő benne semmilyen nincs az ellenségnek. Nem tudta megvetni a lábát, a gondolat szintjén sem. Az Istennek való ellenszegülésnek a csírája és az árnyalata sem jelent meg Jézusban, tehát legyőzte Sátánt. Ugye Sátán azt állította, hogy Ádám és Éva óta én uralkodok minden ember felett, minden ember nekem engedelmeskedik, mindenkit ráviszek a bűnre, és egyszer csak jön Jézus, és azt látja Sátán, hogy se az első kísértésnek nem enged, se a tizediknek, se a századiknak, semmelyiknek sem. Ezzel beigazolódott, hogy Sátán hazug, mert nem tarthat igényt arra, hogy uralkodjon az ember felett. Jézus visszavesz bennünket, és hív bennünket, hogy fogadjuk el az uralmát, mert lehet győzni vele.
1: Tessék. Érdekes módon nem a világ urának nevezi, hanem a fejedelmének. Tehát a fejedelem az várakozó, még csak az uralom.
0: Köszönjük szépen, ezen nem gondolkodtam. Köszönjük a kiegészítést. A másik dolog, amiben beteljesedett az a bizonyos ősevangélium, amit Isten adott Ádámnak, Évának már a bűnt követően, hogy Jézus bűnné lett értünk. Az, aki bűnt nem ismert, aki leélte az életét, földi életét tökéletes tisztaságban és szépségben, azt úgy feszítették keresztre, azt úgy gyűlölték, és azt úgy utálta meg mindenki, és úgy fordult el tőle, mint a világ legnagyobb gonosztevőjétől. Miért? Hát Jézusból a szeretet, a jóság, az önzetlenség, az odaadás áradt az egész életében. Miért bántak vele így? Azért, mert Jézussal úgy bántak, mint amit mi megérdemelnénk. Jézus ezt önként vállalta. Hogy igenis őt büntessék, ő úgy gyalázzák, úgy forduljanak el tőle úgy, mintha velünk tennék. Mi megérdemelnénk a bűneink miatt, ő nem érdemelte meg. És Jézus ezt önként vállalta. Miért? Hogy mi ezáltal igazságot kapjuk. Mi igazságot csak kegyelemből kapunk, mi igazságot csak Jézus Krisztus közbenjárása által kapunk, helyettes áldozata árán kapunk, és ebben teljesedett az, amit az Isten megígért, és ezzel a vádolót is el tudja hallgattatni, hiszen a vádoló, miután bennünket belevisz a bűnbe, akkor hát újjal mutogatva azt mondja, hogy mi nem vagyunk méltóak az Isten szeretetére és irgalmára, és ezáltal bennünket Jézus védelmébe vesz, bocsánatot ad. És tulajdonképpen Jézus halála szerzett érdemet és jogot arra, hogy mi Istentől az egész

0: az életünkben érdemtelenül rengeteg jót kapjunk, ajándékokat, szeretetet, örömöt, emberi kapcsolatokat, értelmet, a szolgálat örömét sorolhatnánk, és aztán késztetést is arra, hogy mi vágyjunk ezután a szép élet után, amit Jézus is élt. Hát igen, csak bízni lehet abban, hogy amikor az ember elhagyja a 10 éveit, amikor a legnagyobb futballisták meg popsztárok a valakik és a példaképek, és ott vannak a szobánk falán, mert őt szeretnénk követni, később, hát ha az ember meglátja, hogy ennek az emberi világnak Krisztus a mintája, és ő az ajándék, és ő a legszebb élet, és az ő követésére törekedhetünk leginkább. Mit tett Isten a megoldásért? 3. pont. Hát ezek után, amit elvégzett Jézus értünk, felkínál valamit. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hadd kérdezzek valamit. Ahhoz, hogy nekünk örök életünk legyen, és ne vesszünk el örökre, sokat kér az Isten cserébe? Sokat kér? Azt mondja, hogy aki hisz Jézusban, ennyit kér. Nem kell elzarándokolni ide, oda, meg amoda, meg nem tudom milyen érdemszerző cselekedeteket csinálni, hanem azt mondja, hogy hinni. Hinni azt, hogy én az Isten szeretete nélkül elvesznék, hinni azt, hogy Jézust viszont azért adta az Atya, hogy nekünk bocsánatot adhasson, helyettünk halt meg Jézus, nekünk adja az ő igaz életét, nekünk azt mondja, hogy fogadd el ember. Higgyél ebben, bízzál ebben. A következő dolog, amit az Isten tett, áldott az Isten, ami Urunk Jézus Krisztus Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által. Az az ember, aki elfogadja Jézusban a kegyelmet, a váltságot az Istentől, befogadja ezt a szeretetet, arra azt mondja az Isten, hogy szinte újjászül minket. Új emberré tesz bennünket. Megtanít bennünket helyesen gondolkodni, felelősen élni, szeretetben járni, az önzetlenséget megtagadni, az önzést megtagadni magunkban és önzetlen módon élni. Erre az Isten újjászül. Figyeljük meg ezt a kifejezést, hogy ez a reménység, ez élő. Ez egy élő reménység, és mi által tette ezt meg az Isten? Azáltal, hogy Jézus meghalt értünk, de utána eltámadt. Van feltámadás. Lehet Jézus követni. Jézus által létezik egy új élet, amire mi eljuthatunk. Hatalmas ajándék ez. A következő dolog, illetve hát ennek a megerősítésére írtam ki Halász Margit, fogalmazta meg ezt a rövid kis gondolatot, hogy élni csak-csak lehet Isten nélkül, de halni nem. Jézus Krisztus, amikor életünk vállalta a keresztet és a szenvedést, ha mindenki elfordult tőle, de a hite mégis megragadta az Istent, és azt mondta, hogy én a te kezedbe teszem le az én életemet. És az az ember, aki elfogadja az Isten kegyelmi ajándékát, az a halált is, az elmúlást is el tudja maga helyén fogadni, mert megértette, hogy az életnek, ennek a bűnös, bűn miatt megrontott életnek ez egy természetes következménye. Aztán a másik dolog, amit az Isten felkínál, Péter apostol 2. levelében található, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott. Ezek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk, kikerülvén a rondottságot, amely a kívánságban van egy világon. Hová jut az az ember, aki az első lépésben még csak hisz, idézőjelben még csak, mert a Biblia szerint ez a legnagyobb dolog, a legnagyobb ajándék, hogy mi reménységben el tudjuk Jézust fogadni, újjászül bennünket élő reménységre, és aztán a későbbiekben azt mondja, hogy isteni erőt ad nekünk. Sőt, múlt időben mondja, hogy megajándékozott bennünket Jézus odaadásával, hogy mi isteni erőt kaphassunk mire? Az élethez és a kegyességhez. És úgyból szeretném hangsúlyozni, hogy az, hogy mi Istennek tetsző életet tudjunk élni, meg kegyes életet, szerető életet éljünk, ez nem az emberi erőfeszítéseknek a gyümölcse. Nem az emberi izzadságszagú, majd én megmutatom, és majd én törekszem. Nem ez. Ez hitáltal történik. Amikor én elismerem azt, hogy én egy gyenge, tehetetlen ember vagyok, de van nekem megváltom, és ezt megváltott elfogadom. Az ő életemben neki helye van. Mit mond? Annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott, isteni természet részesévé válhat az ember ebben a földi életében. Hatalmas ajándék. Tehát a Biblia ezt ígéri nekünk. Nagyon nagy lehetőség ez, és tényleg gondolkodjunk el ezen még egy picit. Mit fog tenni Isten a megoldásért? Ezt már jövő időben szerettem volna, jövő időre vonatkoztatva felvetni ezt a kérdést, mert ugye eddig azt vizsgáltuk több pontban, hogy mi az, amit tett Isten idáig, hogy megoldja a halálnak a kérdését, most pedig azt vizsgáljuk meg, hogy mit fog tenni Isten a megoldásért. Jézus miután ebben a földi életben szolgált, megmutatta nekünk az ő szeretetét, megmutatta újból az utat a mennybe, és értünk szenvedvén elvette rólunk a gyalázatot, és felkínálta ezáltal a kegyelmet, azt ígérte Jézus, János evangéliumában olvashatjuk, hogy az utolsó napon, vagyis az emberi történelem utolsó napján, amikor Jézus vissza fog térni, fel fogja támasztani a halottakat. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy mindenki, aki látja a fiút és hisz ő benne, örök élete legyen, és én feltámasztam azt az utolsó napon. Gondolkodjunk csak el ezen, hogy Jézus nekünk milyen távlatokat nyitott meg? Milyen hatalmas ajándékot kínált nekünk a megváltó? Amin az ember gondolkodik és töpreng, vívódik így is, úgy is, amúgy is, hogy hogy lehetne megoldani ezt a kérdést, mert tényleg az elmúlás a legnagyobb veszedelem és a legnagyobb ellenség. Jézus azt felkínálja nekünk, hogyha mi ő benne hiszünk, hogyha őt elfogadjuk, ha ő neki helye van az életünkben, annak örök élete lesz, és azt ő fel fogja támasztani majd az utolsó napon. Szeretném hozzátenni, hogy nem csak őket, csak a Biblia tanítása szerint először őket. És aztán minden ember feltámad a Biblia szerint, mert mindenkinek meg kell állni az Isten ítélő széke előtt, hogy számot adjon az életéről. Tessék, Bélus!
1: Miért tendő itt az utolsó nap alatt?
0: Tessék, miért tendő az utolsó nap alatt? Ki tud erre válaszolni?
2: Jézus Krisztusból visszajött. Az a utolsó
0: nap. Én úgy értelmezem, hogy ez a történetnek az utolsó napja. Akkor lezárul. Tessék, szabad szólni. Tessék?
3: Jézus második visszajött.
0: Így van. Egy gyakorlatilag az zárja le az emberi történelmet. A Korintusi első levél 15. fejezetében olvassuk, én még titkok mondok néktek, írja Pál, minnyájan ugyan nem alszunk el, de minnyájan elváltozunk. Nagy hirtelen egy szempillantásban az utolsó trombita szóra, mert trombita fog szólni, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, és mi elváltozunk. Mert szükség, hogy ez a romlandó test romolhatatlanságot öltsön magára, és a halandó test halhatatlanságot öltsön magára. Mikor pedig ez a romlandó test romolhatatlanságba öltözik, és a halandó halhatatlanságba, akkor beteljesül az ige, mely meg van írva, elnyeletett a halál diadalra. Tehát itt láthatjuk ennek a beteljesedését, hogy utolsó ellenségként majd a halál is eltöröltetik, csak itt egy picit részletesebben írja. Ki tudná azt megmondani, hogy miért fogalmaz így Pál apostol, hogy szükség? Hogy szükség ennek a mostani romlandó testünknek romolhatatlanságba öltöznie. Miért szükség? Miért?
3: Hát akkor hogy születünk olyan?
1: Ebben a testben nem élhetnénk örökéletet.
0: Itt a válasz, köszönjük. Így van, így van. Tehát ez a jelenlegi betegségre, sérülésre, visszaépülésre, halálra hajlamos beállított testünk, ez alkalmatlan arra, hogy ez örökké éljen. Tehát új testet ad az Isten ebben. Ezt olvashatjuk ebben az ígéretben. És Pál ugyan azt mondja, hogy minnyájan nem alszunk el, nyilván azokra gondol, akik élve fogják megérni, amikor Jézus visszatér, de azt mondja, minnyájan elváltozunk. Akik élnek, azok elváltoznak, és hittek Krisztusban, akik pedig feltámadnak, azok nem ugyanabban a testben, tehát itt az üdvözülendőkről szól a Biblia, hanem romolhatatlanságban. Tehát valószínű, hogy akik Krisztusba vetett hittel meghaltak, azok nem azokkal a ráncokkal, nem azokkal a beteges és gyenge testtel és annak a külső jegyeivel, hanem egy szép és örök életre alkalmas testtel fognak feltámadni. Most azért gondolkodjunk el egy kicsit, hogy van a Bibliában egy ilyen kijelentés, hogy minden értetek van, vagy minden a tiétek. Hogy az Isten mennyit megtett értünk emberekért, és azért az egész világért, hogy mi ebből az állapotból, a bűn és a halál fogságából kiszabaduljunk, mennyi mindent tett. Adta a Bibliát a kezünkbe, itt van az angyalok szolgálata, a Szentlélek szolgálata, elküldte Jézus Krisztust erre a világra, csodálatos ígéreteket adott, beteljesítette a jövendőléseket, minden segítséget megad Jézus, hogy mi más emberek legyünk, és aztán, amikor meghalunk, és az emberi történelem lezárul, akkor pedig azt mondja, hogy azok, akik hisznek a fiúban, hittek, azokat feltámasztja, örök életet ad, örök életre alkalmas testet ad. Bárki felvethetné a kérdést, mi az, amit az Isten nem adott meg? Van ilyen? Mi az, amire mi még vágyakozhatunk, emberek? Mit adhat ezen túl az Isten? Nyugodtan mondjuk ki azt, és egyébként nagyon sok ember nem vágyik az örök életre, mert azt hiszi, hogy ez ugyanolyan lesz, mint ez a mostani. És mondjuk, ha ezt hiszi, akkor nem is csodálom, hogy nem vágyik rá, én se vágynék. De az örök élet, ez nem olyan lesz, mint a mostani. Hanem azt mondja az ige, hogy ott nem lesz betegség, halál, fájdalom, elválás, sírás. Szóval az egy örök, boldog élet lesz. Istennel és a szent lényekkel társaságban, gondoljuk meg, feltárul az egész világ mindenség kutatásra és tanulmányozásra mindazok előtt, akik ebben az életben komolyan vették a lehetőségeiket, és elfogadták az Isten hívását.
1: Csak érdekesebb kérdés, beszéltél itt az emberi történelem végéről. Uh-huh. Tehát adott is például mit értünk.
0: Nyilván a Szentírásban az emberi történelem vége, az megjelenik egy rövidebb időszakaszban, meg megjelenik tágabban, ugye amikor beszél utolsó időkről. Például a Bibliában a legtágabb utolsó idő az az elmúlt 2000 év. Ugye mondja az ige, hogy ez utolsó időben pedig szólott hozzánk Jézus által, aki által a világot is teremtette, Zsidó levél első fejezet, és aztán vannak ennek szűkebb és egyre szűkebb meghatározásai, úgyhogy ezt egy másik alkalommal szívesen átvesszük, de most talán nem térnél ki erre, mert akkor elmegy vele az idő. Mi van a halottakkal a feltámadásig? Na ez a nagy kérdés. Ugye amire többféle emberi elképzelést is idéztünk egy hete, de inkább két héttel ezelőtt. Mit mond a Biblia erről félreérthetetlenül? Tesszalonikai hogy a első levélben írja Pál. Nem akarom tovább, atyám fiai, tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak. Hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővel együtt. Mert maga az Úr riadóval, arkadásával és Isten társanával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban. Tehát a Bibliának ez a kijelentés egyértelműen azt mondja, hogy a halottak alszanak egészen a feltámadás napjáig. Egy következő rész, Luther Márton Salamonra hivatkozunk, ugye Salamon prédikátor könyvében is írt hasonlókat. Salamon azt mondja, hogy a halottak alszanak és egyáltalán semmit nem éreznek, mert a halottak fekszenek, nem számlálva sem a napokat, sem az éveket, de ha felébrednek, úgy fog tűnni nekik, mintha szűken egy percet aludtak volna. Ilyen egyszerű gondolkodású volt ez a Luther Márton. Ugye ehhez a mindannyiunk számára ismert dologhoz hasonlította a halottak feltámadását, hogy ha valaki meghalt mondjuk 2000 évvel ezelőtt, és mondjuk most csak mondok valamit, 200 év múlva pedig Jézus visszatér, hitünk szerint sokkal előbb fog, és feltámasztja a halottakat, akkor az a halott a 2000 évet nem érzékeli. Mi igen, mert a világ az a kereke, az időkereke forog, nemzedék megy, következő nemzedék jön, de amikor mi alszunk, akkor nem érzékeljük az időt. És a halottak ilyen öntudatlan alvásban vannak, mondta ezt Pál apostol, illetve Luther Márk. Nyilván idézhetnénk még több helyről is, Jézus amikor elment Lázárt feltámasztani, vagy a Jairus lányát feltámasztani, akkor azt mondta, hogy elmegyek és felköltöm őt, mert elaludt. Mikor lesz az ítélet? Ez azért érdekes kérdés, tehát nem megyünk el a témától, de azért érdekes, mert ugye sok esetben hívő emberek, Bibliát olvasó emberek azt úgy gondolják, hogy amikor az ember meghal, akkor azonnal jut valahová. Tehát nagyon sok temetésen, ha járunk, búcsúztató alkalmon, akkor az emberek azt hallják, hogy vagy már a mennyországban van, azt ritkábban halljuk, hogy a pokolba megy valaki, mert általában mindenki a mennyországba jut. Ez is még elszokott embereket gondolkodni, hogy hogy lehet, hogy mindenki a mennyországba jut, független attól, hogy hogyan élt. Na most mit mond a Biblia arról, hogy mikor lesz az ítélet? Közvetlen a halál után, vagy pedig később? William Tyndale mondta, az igazat megvalva nem vagyok meggyőződve arról, hogy a halottak abban a dicsőségben vannak, amelyben Krisztus vagy Isten angyalai. Ez hitvallásunktól is teljesen idegen, mert ha ez így lenne, amit nem hiszek, akkor hiába való lenne a test feltámadásáról prédikálni. Elég logikus, amit mond, nem? Hiszen ha a halottak igaz, hogy test nélkül, de lelki mi voltukban rögtön részesülnek ebben vagy abban, akkor miért szükséges a testnek feltámadása, ha már eljutottak az emberek oda, ahova éppen eljutottak. Mivel azonban hát a hitvallásban, a keresztény hitvallás varja ugye a testnek feltámadását, ezért kérdés ez. Jobb azt mondja, mert tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára, ugye máshol utolsó napot, olvasunk, itt pedig azt mondja, utoljára az én borom felett megáll, és miután ezt a bőrömet megrágják, testem nélkül látom meg, vagy így is lehetne folytani, nem ebben a testben látom meg az Istent. Nagyon érdekes, hogy Jobb, aki időszámításunk előtti 20. század környékén élt, egy ószövetségi személy, már a megváltóról beszél. És azt mondja, hogy én hiszek a megváltóban, aki majd meg fog állni a porom felett. És ugye úgy is fogalmazhatott volna, hogy miután én elporladok ott a földben, majd utána köszönöm a megváltót, és nem ebben a testben látom meg az Istent. Még idéztem, Dániel könyvében olvashatjuk, nagyon kifejező. Te pedig Dániel, mondja neki az Isten, menj el a vég felé, majd nyugszol, és felkelsz a te sorsodra a napoknak végén. Tehát utolsó napon, itt pedig úgy olvassuk, hogy a napoknak végén. Tehát egy nyugvásról beszélünk, ugye Dániel is időszámításunk előtti 7. század, ha jól emlékszem, akkor él, és jelenleg Dániel nyugszik, és majd felkel a sorsára a napoknak végén. Pál apostolnak a példája, ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr, ama napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják itt az ő megjelenését. Tehát Pál apostol egyértelműen azt mondja, hogy ez az ama nap, amikor az igaz bíró nekem igazság koronáját adja, ez az ő megjelenésekor lesz. Jézus megjelenéséig nyugszanak a halottak a föld korában, akkor történik a feltámadás, és igazán a jutalmazás is, illetve az ítélet kihirdetése. Ez csak olyan érdekességként még az ember teremtésbeli felépítettsége oldaláról. Mózes első könyve úgy beszél az ember teremtéséről, hogy szemben azzal, hogy az Isten mindent szavára teremtett, szólt és meglett, parancsolt és előállt, ahogy a Zsoltár mondja, magának az embernek olyan méltóságot adott már a formáltatásával, hogy a saját kezével, saját ujjaival formálta az embert. És miután megformálta Ádámot, lehelt az ő orrába, lehelt az életnek lehelletét, és így lett az ember élő lélekké. Ugye ez a felépítés, ha ezt megnézzük a héber kifejezésekkel, akkor a test plusz az életnek lehellete egyenlő élő lélekkel, és alatta olvashatjuk azokat a héber megfelelőket, amelyek jelzik az eredeti szentírásban ezeket a fogalmakat. Nagyon jól jegyezzük meg tehát, hogy az élő lélek, ami nem más, mint maga a működő ember, az élő személyiség, ez nefes a Bibliában, míg az élet lehellete az vagy a nösámá, vagy pedig a ruach. Na most nézzük meg, hogy mi történik a halál pillanatában. Azt mondja a Prédikátor könyv, hogy a por földé lenne, mint azelőtt volt, vagyis hát az eltemetett test elporlad a földben, a lélek pedig megtérne Istenhez, aki adta azt. Ez a lélek, ez mit jelent? Nagyon sok ember úgy gondolja, hogy ez az ember személyes lelki világa, ami valamilyen tartományban tovább él. Azonban itt a lélek mögött a ruach szót találhatjuk, ami nem más, nézzünk csak, az az élet lehellete. Tehát igazán nem egy személyes lelki mi voltában létezik tovább az ember teste nélkül, hanem egyszerűen arról van szó, hogy azt az élet lehelletét, amit Isten adott Ádámnak, ami beindította a vérkeringést és a szívműködését, a halál pillanatában ez az éltető erő visszaszáll Istenhez, az ember pedig öntudatlanul várja a feltámadást. Még egy Zsoltár 146-ban olvassuk, ne bízzatok a fejedelmekben, emberek fiaiban, aki meg nem menthet. Kimegyen a lelke, visszatér földébe, és aznapon elvesznek az ő tervei. Ezt is a halállal kapcsolatban fogalmaz, és itt is a léleknél a ruach szót találjuk, ami az Isten éltető lehelletére vonatkozik, vagyis amikor visszaadja a meghalt ember az élet lehelletét az Istennek, akkor aznapon elvesznek az ő tervei, nincs tovább ember. Hát ennyit szerettem volna mai estén elmondani, megfogalmazni.

Tisztelettel köszöntök mindenkit a mai előadásunkon, folytatjuk az apostoli kor tanulmányozását. Tehát a témánk az első misszióút. Bevezetésként annyit hadd mondjak el, hogy eddig is folytattak missziót a keresztények, ugye láttuk eddig is apostolok cselekedeteiben, de eddig, hogy úgy mondjam, inkább spontán jelleggel, tehát amikor az Isten alkalmat teremtett, alkalom kínálkozott, akkor ők megragadták ezeket az alkalmakat, kihasználták. Most majd azzal találkozunk, mindjárt olvasom is az első verseket, hogy megkezdődött átgondoltan, tudatosan, célirányosan az evangélium terjesztése, hirdetése a korabeli világban, a római birodalmon belül, majd egy térképet is meg fogunk ezzel kapcsolatban mutatni, és három nagyobb utat tett Pál apostol ebben a jegyben. Hosszú évek leforgását, ugye egy-egy út is több évig tartott a korabeli viszonyok között, tekintve az utazást, tekintve azt, hogy több időt is töltött el egy-egy helyen. Annyit hadd egyezzek meg már most előjáróban, hogy jellemző módon néhány hetet vagy hónapot töltött el az apostol egy-egy városban vagy egy-egy településen. A három missziós útra az igaz, hogy összesen két jelentősebb kivétel volt ehhez képest. Egy Korintus nevű görög város, elég jól ismert város, azt hiszem, ott másfél évet töltött el, méghozzá úgy, hogy ő elég korán el akarta hagyni a várost, nem akarok előre szaladni, de azért megemlítem, hogy kikötő város volt, és ő sok reményt nem fűzött hozzá emberileg. El is akart menni, az Isten viszont megintette, hogy neki sok népe van ebben a városban, és maradjon, tehát külön instrukció alapján töltött ott másfél évet. A másik jelentős időtartamú időzése pedig Efézus városában történt, ahol három évet töltött el. Tehát ez egész komoly időtartamok, főleg ahhoz mérten, hogy lesz, ahol néhány napot csak, vagy néhány hetet. Ma még nem kerülnek sorra ezek a helyszínek, ma az első misszió út tehát a témánk. Annyit hadd mondjak el szempontként előjáróban is, hogy olyan területeket vettek célba, ahol élt, elsődlegesen mindenképpen, ahol élt úgynevezett zsidó diaszpóra. Nem tudom, tudjuk, hogy milyenek a jelentésnek a fogalomnak, hogy ez azt jelenti, hogy a zsidóság a korábbi történelmi hányattatások okán, meg talán gazdasági okokból is, szétszóratott a földközi tenger medencéjében, nem csak az anyaországban laktak már, és nagyon jelentős zsidó kolóniák, közösségek éltek különféle városaiban a római birodalomnak. Egyébként egy példa, hogy Pál apostol maga, akiről itt szó lesz, ő sem júdeai születésű zsidó, leírja, hogy ő tarzuszi származású, tehát egy ilyen kolóniában született. És az apostolok kézenfekvő módon, ugye ez logikusnak is tűnt, hogy kiindulási pontnak mindig azokat a településeket tekintették, ahol eleve van zsidó lakosság, van zsinagóga, hiszen joggal számíthattak arra, hogy ott van hol felvenni a fonalat, van hol továbbvinni a tanítást, tehát ott számíthatnak esetleg megértésre a zsidók részéről is, ráadásul feltételezhetik, hogy a zsidó vallásról többet tudnak a pogányok is, akik hát ott éltek a zsidókkal egy településen. Valójában ezek lehettek az ő szempontjaik. És ezek után olvasom tehát az első négy verset a 13. fejezet elejéről az apostolok cselekedeteiből. Így hangzik: voltak pedig Antiókiában az ott lévő gyülekezetben némely proféták és tanítók, Barnabás és Simeon, aki hivattatik Nigernek is, és a ciréniai Lúcius és Menáen, aki Heródessel a negyedes fejedelemmel együtt neveltetett vala, és Saulus. Mikor azért azok szolgáltak az Úrnak és bőtöltek, mondta a Szentlélek: válasszátok el nekem Barnabást és Saulust a munkára, amelyre én őket elhívtam. Akkor, miután bőtöltek és imádkoztak, kezeiket rájuk vetették, elbocsátották őket. Ők annak okáért, miután kibocsátottak a Szentlélektől, lementek Szeleuciába, és onnét eleveztek Ciprusba, és kezdetét vette az első missziós út. Azért olvastam fel ezt a szakaszt, talán viszonylag hosszabbnak hatott, és talán úgy tűnt, hogy nem annyira érdekfeszítő. Mégis az, mert itt egy nagyon fontos dologgal találkozunk, nem tudom, feltűnt-e, hogy azt olvastuk, hogy a gyülekezet kezeit rájuk vetette ezekre az emberekre, és így küldte el őket a szolgálatra. Ezt azért tartom fontosnak megjegyzése és megfigyelésre egyúttal, mert elég sok olyan gyakorlat van a mai kereszténységben, itt-ott gyülekezetekben, közösségekben, amely eredetileg a formáját tekintve legalábbis felelhető a Bibliában és az őskereszténységben, csak nem egyszer valami félreértés övezi ezt, vagy valami téves értelmezés ezt a jelenséget. Ugye beszéltünk már a nyelveken szólásról korábban, arra most nem térek vissza,
vissza. Ime egy másik hasonló gyakorlat vagy jelenség, ugye a kézrátételnek az alkalmazása. Ja, vannak olyan nézetek, akkor elmondom először azt, ami van, és utána azt, amit itt olvastunk, hogy valami óriási hatalom adatik embereknek, akiknek hát ez egy ilyen rendkívüli hatáskör, hogyha ők valakire ráteszik a kezüket, akkor ezzel valakit felruházhat hatalommal, vagy megbízatással, vagy nem. Tehát, mint hogyha az ember keze mozdulatától függne az, hogy az Isten akkor a Szentlélekkel meg kell, hogy támogasson valakit, adhatom meg, vissza is tarthatom adott esetben ezt a rendkívüli adományát a mennynek. Hát nem tudom, ki hogy érzi ezt, hogy ki mennyire találkozott ezzel a jelenséggel, ez egy létező felfogás. Én azt gondolom, hogy egy kicsi Isten és kicsi Biblia ismeret hátterén is elég furcsán hat az emberre, nem, hogy most mi az, hogy én döntöm, hogy az Isten mit fog csinálni, ez így nem működik. És ha figyelmesen elolvassuk, amit most itt elolvastunk, akkor meg is látjuk, hogy ez nem is így működik, ahogy én elmondtam. Itt azt olvastuk, hogy mikor szolgáltak és böjtöltek, ugye a böjt az az Isten keresés, az Istentől való válaszvárás alkalma, tehát a második vers. Akkor mondta a lélek, válasszátok el nékem Barnabást és Sault a munkára, amelyre én őket elhívtam. Magyarul nem úgy volt, hogy ők kiválasztottak két embert, és a Szentléleknek nincs más választása, mint támogatni őket, hanem a Szentlélek választott ki két embert, tudatta velük, és a Szentlélek nyilvánvaló akaratának az ismeretében olvastam ezt követően, hogy akkor aztán a kezeiket rájuk vették, és elbocsátották őket. Magyarul a gyülekezetnek nincs joga dönteni az Isten helyett, a gyülekezetnek arra volt joga, hogy hitelesíti az isteni döntést, ami világossá vált minnyájuk számára, hogy ezt a két embert erre a munkára látta jónak az Isten. Ugye szoktam mondani, ez olyan, mint amikor valaki megy egy esküvőre, hogy nem ott születik a szerelem, az már régen rossz, hogyha ugye ott kell, hogy szülessen, az előtte megvan, csak ott ünnepélyesen szentesítik a történést és a szövetségkötést. Hát itt is pont erről van szó. A gyülekezet rájuk vetette a kezeit, miután tudta, hogy rájuk kell vetni a kezeket, és ezért a Szentlélek kísérte is az ő munkájukat, ahogy majd látni fogjuk. Hát ennyit akkor erről az elküldésről, elbocsátásról, ez úgy gondolom, hogy fontos volt, ezért időztünk itt, és akkor kérném szépen a térképünket, igyekeztünk egy jó térképpel szolgálni, hogy áttekinthetővé váljon ez az első út. Ugye ezen a térképen van egy mulasztásom, nem jegyeztem meg, hogy honnan származik, akit érdekel, meg tudom mondani, az internetről származik a térkép, ennyivel tartozok a forrásnak, nem tudok többet mondani most róla, egy angol nyelvű térkép, de elég alkalmas a szemléltetésre. Az a térkép egyik erénye, hogy színes és ugye a tartományokat jól elkülöníti, így pedig itt van Tarsus városa, itt született Pál apostol, ugye erről beszéltem az imént. Látjuk, hogy az anyaország területe az valahol itt van, ugye Judea, illetve Szíria ugye azonos színnel jelöli a római tartományok miatt ezt a két területet, a térképünk. A célterület a misszió szempontjából az Kis-Ázsia volt, vagy Ázsia tartomány, ugye ezt a mai Törökország területének tekintetjük, ugye ezt nevezték így a római birodalom korában. És a térképnek az még az erénye azon, hogy jól tagolja ezeket a tartományokat ezen belül is, hogy egyetlen misszióutat tüntet fel, tehát jól áttekinthető. Ez csak az első missziót, tehát nem egy olyan együttes térkép, amit általában szoktak használni. Ugye itt van Antiochia városa, azt olvastuk, hogy innen indultak el. Antiochiáról azt kell tudni, hogy a kereszténységnek a központjává vált. Ugye Jeruzsálem nem nagyon tudott azzá válni, itt van Jeruzsálem ugye délen, nem nagyon tudott azzá válni, mert ott nagyon erős volt az ellenállás a zsidóság részéről, voltak jelen keresztények, de igazán a szíriai tartományban tudtak megerősödni a keresztények és a gyülekezet. Látjuk, hogy itt voltak tanítók, proféták, ahogyan olvastam. Erről még annyit, hogy a Biblia a prófétai szolgálatot kettős értelemben használja. Az elsődleges, a szűkebb értelme az, hogy valaki kifejezett kinyilatkoztatást kap az Istentől abból a célból, hogy az továbbadja a mindenkori népének, Istennek, vagy hát aki erre hallgat, és ezáltal megintessen és útba igazítasson. Általában ezt értjük proféciján és profétán. Tágabb értelemben azonban a Biblia a proféta szót használja tanítói értelemben is, hogy a már meglévő proféciáknak a magyarázata, vagy a már meglévő kinyilatkoztatásoknak a további tanítása és magyarázata. Itt is ezt a kategóriát használja ugye a felsorolt nevekre, köztük Pál és Barnabás számunkra a fontos, hiszen Pál és Barnabás azok ketten, akiket a Szentlélek erre a fajta szolgálatra alkalmasnak ítélt. De annyit hadd mondjak, hogy a többieket nem nevezte meg, de azért, mert nem ezt a munkát szánta nekik. Ez nem azt jelenti, hogy a többiek nem voltak jó keresztények, hanem ez a két ember volt alkalmas erre a fajta feladatra. Ugye Pál apostol annyit hadd mondjak, hogy valószínűleg az volt az alkalmassága
oka a többek között, hogy ő tényleg egy nagyon művelt ember volt, őt hát így képezték ki a zsidók, ugye főfarizeusnak szánták, ebben a minőségben képezték. Nyelveket is ismert, a korabeli nyelveket, hát őt ezt tanulta, ezt ő ismerte, ez nagyon hasznos lehetett ebben a szolgálatában. És hát amit majd ezután látunk igazán a három út tanulmányozásánál, hogy egy roppant elszánt és roppant kitartó ember volt, nem lehetett hamar visszariasztani a nehézségektől. És itt pont erre volt szükség, egy ilyen alkatra. Ő volt tehát az egyik kiválasztotta a két tagú csapatban. Ugye Antiókiáról még annyit hadd mondjak el, próbáltam utána járni, hogy látjuk, hogy ők lementek Szeleuciába, ezt olvastuk utoljára, tehát ezt a kis utat tették itt meg a tengerig. Ha jól emlékszem, 30 kilométert láttam az egyik ilyen feljegyzésben, tehát Antiókia fekvése kb. 30 kilométerre van a tengertől, közel, de mégsem ott. A rómaiak, mikor behajózták a keleti tartományokba a légióikat, akkor általában itt értek partot, és innentől szárazföldön folytatták az utat. Ezért egy igen jelentős központtá vált Antiókia. A harmadik legnagyobb városa volt a birodalomnak, ezt jó tudni. Tehát Róma, Alexandria, az ismertebbek, és utána rögtön Antiókia következik. Körülbelül 500 ezer fő volt a lakossága akkor. Erre mondja, ez megy le a kalappal, egy Miskolc meg egy Debrecen együtt mondjuk, akkori viszonyok között. Szóval azért ezt respektálni kell. Ugye itt volt erős a kereszténység, azt mondtuk, itt nevezték őket először krisztusiaknak. Olyan erőteljes volt a befolyásuk, szám szerint is meg a kisugárzásuk, hogy feltűnt, és hát mivel mindig Krisztusról beszéltek, ezért krisztusinak nevezték őket. Ezt jó tudni, hogy ugye magyar nyelven a keresztből következik a keresztény kifejezés, tehát az a szó töve, de ez csak nálunk van így, de más nyelvekben, tehát az eredetiekben, illetve a német, angol nyelven, aki járatos, azt tudja, hogy Krisztusból van a keresztény képezve. És ez így is van rendjén, így is logikus. Innen indultak tehát el Antiókiából, még egyetlen dolgot igen tudtam, amit szerettem volna, hogy nagyon fontos, ez ki is fog derülni még a mai napon, hogy miért fontos, hogy mindig meg kell különböztetni, hogy melyik Antiókiáról beszél, mert csak 20 körül volt, hogy úgy mondjam, 20 Antiókia volt, ugye, mert nagy előszeretettel alapítottak városokat, az egyik szíriai uralkodó, Nagy Sándor egyik hadvezére és annak a leszármazottja a saját apja tiszteletére nevezte el az Antiochosz névből Antiókiának az által alapított városokat. Ez szokás volt akkoriban, csak érdekességként jegyzem meg, hogy Nagy Sándornak volt egy kedvenc lova, Bukefalosznak hívták ökörfejnek, azt hiszem abból valami 23 várost alapított erre a névre, mert szerette a lovát, és hát adta a nevet. Alexandria is sok volt, csak az egyiptomi a leghíresebb, az is itt van, ha igaz, igen, látszik is a térképen, ha már beszélünk róla, itt van, tehát itt egy Észak-Egyiptomban, ugye a partvidéken. Hát ennyit a körülményekről, gondoltam, hogy ez hasznos lehet, érdekes lehet. Nézzük akkor magát az utazást. Ugye azt már olvastam a negyedik versben, hogy szárazföldön megtették az utat valamilyen módon, valószínűleg gyalogszerrel. Szeleuciába hajóra szálltak és átmentek Ciprusba, és Ciprus az a hely, Ciprus az a sziget, ahol kezdetét vette ilyen értelemben és ilyen formán a misszió. Olvasnám is, hogy itt mi történt a hatodik verstől a 12-ig. És eljárván a szigetet, mind Páfusig, tehát ez egy másik helység, találkozának egy ördöngős hamis proféta zsidóra, akinek a neve Bar Jézus volt. Ki Sergius Paulus tisztartóval, ez okos emberrel volt, és magához hivatván Barnabást és Saulust kívánta hallani az Isten beszédét. Elimás, az ördöngős azonban, mert így magyaráztatik az ő neve, ellenkezett velük, igyekezvén a tisztartót elfordítani a hittől. De Saulus, aki Pál is, mármint, hogy ugyanaz a valaki, megtelvén Szentlélekkel szemeit reávetette, és mondta, ó, minden álnoksággal és minden gonoszsággal teljes ördögfi, minden igazságnak ellensége, nem szűnöl-e meg, vagy nem szűnöl-e meg az Úrnak igaz utait elfordítani? Most azért, ímé az Úrnak keze van ellened, és vak leszel, és nem látod a napot egy ideig. És azonnal homály és sötétség szállt rá, és kerengve keresett vala vezetőket. Akkor a tisztartó, amikor látta a történt dolgot, hűn, az annyit nem tudja, hogy hit, csak ilyen régies formában, hit, elálmélkodván az Úrnak tudományán. Hát egy elég érdekes történet. Egyébként a maga elég egyedül áll a Bibliában, én ezen sokat gondolkoztam már. Ugye csak a rend kedvéért, hogy partra szálltak Szalamisztán, ugye ez egy nagyon ismert kikötőváros, innen azt mondta, hogy eljárták a szigetet. Hát itt látjuk, hogy ez mit jelentett, hogy gyakorlatilag végig haladtak a szigeten. Nyilván útközben, ha volt település, ott is végezték a munkájukat. És itt Páfusban történt egy érdekes dolog, nem tudom, figyeltük-e, hogy itt volt egy római tisztartó, tehát a római adminisztrációnak volt az egyik tagja, egy vezetője, és azt olvastuk, hogy
A tisztartó annyit mondott, ugye, hogy okos ember volt. Hát ez olyan érdekes, mert ritkán szór el ilyen megjegyzéseket a Biblia. Azért megjegyzem, hogy elég sok okos, meg tisztességes emberrel találkoztunk már mi is a római körökben, itt az apostoli korban, egy Cornéliusra, hogyha emlékeztetek, ugye, vagy a többi századosra az evangéliumokból. Itt is egy pozitív személlyel van dolgunk, vagy hát Páléknak volt dolguk leginkább, és azt olvastuk, ez nagyon különös, hogy ez magához hívatta Barnabást és Sault, mert szerette volna hallani az Isten beszédét. Ez nagy dolog. Egy helytartóhoz nem lehetett, vagy egy tisztartóhoz bejelentkezni, hogy már pedig én szeretném az evangéliumot neki mondani. És most itt kivételesen nem egy perlekedés kapcsán kerültek oda, tehát mint majd sokszor fognak meg, ahogyan Jézus Pilátus elé vitték, hanem egy hivatalban lévő ember valamilyen módon tudomást szerzett erről a munkáról, amit ők végeznek, és ő kifejezetten a megismerés igényével odahívatta őket, hogy beszéljenek neki. Ez egy hatalmas lehetőség. Főleg egy ilyen hát, magas rangot viselő embernek, hogy most megnyerik-e vagy nem. A tét nagyságát mi sem jelzi jobban, mint ami történt. Ha figyeltünk, azt mondta ugye a szöveg, hogy volt egy ördöngős, aki megpróbálta a hatást semlegesíteni, tehát Sátánnak ott volt egy eszköze, és megpróbálta a tisztartónak a figyelmét elterelni, és az egészet aláásni, amit Pál apostolék végeznek, és itt jön a nagy kérdés, hogy mit lehet ilyen helyzetben csinálni. Hát egy olyan dolgot tett Pál apostol, amit én nem emlékszek, hogy utána történt volna, ilyen azelőtt sem. Az ember mindig azt várná, van is ilyen tanács, hogy mindig áldást mondjunk. Hát itt éppenséggel nem áldást mondott az apostol, hanem azt mondta, hogy hát egy nyilvánvalóan démoni erő dolgozott itt ezen ember által, és azt mondta, hogy ne forgassa el az Istennek a dolgait, a terveit, az útjait, és hogy ezt megállítsák. Ugye hatalommal azt mondta Pál apostol hitáltal, hogy most pedig vak leszel egy ideig. Megjegyzem azért, hogy ez volt az irgalmas dolog benne, hogy ez egy nagyon átmeneti dolog volt. Tehát ez nem egy végérvényes vakság volt. Egy jelzésértékű vakság. Kinek kellett a jelzés, hadd kérdezzem meg? Hát kellett a jelzés annak, aki eszköz volt ebben az egészben, tehát ennek az Elimás nevű embernek, meg hát aki a tét volt. Mert ne felejtsük el, hogy itt egy küzdelem folyt szabályosan. Isten eszközei, Pál és Barnabás, és a másik erő, Elimás által megtestesülve, próbálták a tisztartót befolyásolni. És hát Pál apostol azt mondta, hogy leállítják a kontra tevékenységet, hogy így mondjam. Elimást leállították, nem egy végérvényes és borzasztó csapás volt ez, hanem egy ilyen látványos oktató jellegű, és meg is hozta a hatást, mert azt olvastuk, hogy amikor a tisztartó meglátta a történt dolgot, akkor hitt, mert látta, hogy itt nem csak beszéd van, nem csak szépeket mondanak Pálék, hanem valami erő is áll mögöttük, méghozzá az az erősebb erő, ami mögöttük áll, mert azt tudta semlegesíteni a másikat. Egy kicsit úgy érezhetjük magunkat, amikor ezt olvassuk, mint amikor Egyiptomban Mózes ki akarta vezetni a népet Isten parancsára, nem ő találta ki. A fáraó okadékoskodott, jöttek az ő kuruzslói, akik megpróbálták ugye a tudományukkal semlegesíteni az Isten hatását a fáraóra. És ugye volt olyan eset, hogy Mózes egy botot a földre vetett, és hát kígyóvá vált, jelezvén, hogy itt azért természet fölötti erők vannak jelen, mire azt mondták a fáraóra, hogy az semmi. Ők is a földre vetették a botjaikat, az mind kígyóvá vált, mindegyik bot. És akkor azt jelenti az ember, hogy egy-egy. Már bocsánat, hogy így mondom, tehát, hogy itt döntsünk. De az Isten nem hagyta kétségek közt a fáraót, mert a Mózes kígyója minden más kígyót megevett. Hogy mondjam, a látvány az lehetett azonos, ki tudja, milyen trükk volt, vagy szemfényvesztés, vagy tudom, és egy démoni erők, ne felejtsük el, tehát az is természet fölötti volt. De hogy ne legyen bizonytalansága a fáraóban, az Isten megoldotta a helyzetet, mert megetette az összes ellenséges kígyót az ő kígyójával, és aki akar, az dönthet ezután. Itt egy megjegyzés hadd tegyek, ha már itt állunk, mert mindig jó a tanulságot aktualizálni. Nagyon fontos, hogyha az ember elégséges adalék információkkal rendelkezik egy adott kérdésben, amíg tisztán lát, addig egyértelműen állást foglalni benne. Mert ha sokáig vizsgálok valamit oda-vissza, akkor el fogok bizonytalanodni, és végül már nem tudom, kinek van igaza, mert annyi érvet meghallgattam oda-vissza. Egyszer részt vettem egy bizonyos ügynek az intézésében, ahol minket hallgattak meg, hol egy ellenvéleményt hallgattak meg. Szerintem az elején még viszonylag könnyű lehetett volna dönteni, akik mindig meghallgattak minket. Aztán egy idő után az illetők maguk mondták, akikről itt szó volt, akik hát döntési helyzetben voltak, hogy egyre zavarosabb számukra a helyzet, minél többször hallgatják meg a két felet. Mondta, hogy ezért kellett volna az elején eldönteni, mert ez már csak így lesz. És itt is erről van szó, hogy a fáraó sem hallgatott akkor a jó szóra, és itt a jó példa, hogy amikor látta a különbséget ez a bizonyos tisztartó, Sergius Paulus, akkor azt mondta, hogy hát ez nem kérdés.
nem kérdés, hogy kinek van igaza. Úgyhogy Pál apostolék azt kérdezik, hogy eredményes utat tettek Cipruson, tehát bejárták a szigetet, és azt is hozzátehetjük, hogy nem volt ellenmunkától mentes, küzdelmektől mentes a szolgálatuk, a tevékenységük, de le tudták győzni ezeket a nehézségeket, és meggyőzően tudtak fellépni ott is, ahol erre szükség volt. Hát ennyit Ciprusnak a missziójáról, ha lehet így mondani, a Cipruson folytatott misszió tevékenységről, és akkor olvasnám a 13. verset, a folytatást. Elhajózván pedig Páfusból, tehát ahol láttuk őket utoljára, Pál és kísérői Pergába, Pamfiliának városába mentek, János azonban elválván tőlük megtért Jeruzsálembe. Tehát azt mondja, hogy Perga, Pamfilia az itt van, ezt az utat járták be tehát hajóval, ugye a Nyíl irányába értelemszerűen Ciprusról Pamfiliába. Megérkeznek megint a szárazföldre, magára a kontinensre. Mint látjuk, majd itt fog igazán folyni az első missziós út. Tehát itt előre haladnak, aztán majd vissza, és hazatértem rá, hogy ma nem tudjuk.

értek, akkor elvált tőlük. Később lesz majd egy utalás a második missziót kapcsán, hogy mi volt az elválás oka. Nem volt hányatatásoktól mentes ez az út. Több részletet nem tudunk róla, mint amit itt olvastunk. Az utazásnak a további szakaszát látva megértjük, hogy hát ez egy teljes bizonytalanságban telt az életük. Nem tudták, hogy mi fogadja őket a következő városban. Addig látatlan, járatlan helyeken jártak. És Pál apostol ekkor már nem volt azért fiatal, ezt tudnunk kell, tehát ő már egy edzett férfi volt. A társa is Barnabás, úgy tűnik, János nem annyira, és az a lényeg, hogy János visszariadt a nehézségektől. Ez később kiderül, amikor a második misszióútra készülnek, ugyancsak Antiochiából, akkor Pál és Barnabás vitatkozni kezdenek majd arról, hogy vigyék Jánost vagy ne, ezt a Jánost. És ugye Barnabás nagyon rendes, nagyon aranyos, azt mondja, hogy ne ítéljük meg egy eset után, vigyük el magunkkal. Pál még azt mondja, hogy egyszer már azt mondta, hogy nem, most már ne vigyük el. És nagyon érdekes beszámoló ez a Bibliában, hogy olyan fokon különböznek össze, hogy végül külön úton indulnak el. Nem tudom, mennyire volt ez szerencsés, nem akarok állást foglalni benne, hogy mi lett volna itt a jó megoldás, de jó megoldás született, mert Pál is másik utitársat választ magának, Barnabás majd Jánossal indul el, és most már két felé járnak. Tehát kétszer akkor a munkát tudnak végezni. Ennek az egész helyzetnek a gyökere ide vezethető vissza, tehát amit most olvastunk, hogy itt elváltak az útjaik Jánostól, és Pálnak a lelkében ezzel, hogy így mondjam, nem az emberi kapcsolat szakadt meg, hanem hogy erre a fajta munkaközösségre már többet ő nem volt hajlandó, nem tartott igényt. Nézzük, mi történt ezen a helyen, ahová megérkeztek. Ugye Pánfiliába érkeztek, és utaznak tovább, így olvasom a 14. és a 15. verset. Ők pedig Pergából tovább menve eljutottak Antiókiába, Pizidiának városába, és bemenvén szombatnapon a zsinagógába leültek. És a törvénynek és a prófétáknak felolvasása után küldjenek a zsinagógának előjárói őhozzájuk mondván, atyám fiai férfiak, ha van valami intő beszédetek a néphez, szóljatok. Tehát akkor azt olvastuk, hogy partra szálltak itt, Pánfiliának Perga nevű városában, itt elváltak az útjaik Jánostól, ketten mennek tovább, és ide Antiókiába, most a pizidiai Antiókiába érkeztünk meg. Erről beszéltem az elején, hogy megint Antiókia, vigyázzunk, hogy mikor melyik. Mit tegyen az ember, hogyha megérkezik egy ilyen helyre? Még sohasem jártak ott, legalábbis semmi utalás nincs rá. Azt olvastuk, hogy azt tehették, ami a legkézenfekvőbb volt, hogy zsidó emberként, zsidóból lett keresztényként bementek a zsidók zsinagógájába. Azt olvastuk, hogy leültek, és miután felolvasták a törvényt és a prófétákat, tehát meg volt a rendje, nyilván egy ilyen istentiszteletnek olvasták a szent iratokat. Utána a zsinagógának a vezetői, látván, hogy vendégek vannak köztük, oda küldtek hozzájuk, és megkérdezték őket, hogy van-e valami mondani valójuk a gyülekezet számára. Ja, azzal hadd kezdjem, hogy nagyon tiszteletre méltó, én úgy gondolom, hogy Pál és Barnabás először is leültek, tehát szerényen valahol meghúzták magukat, és amikor erre igény mutatkozott, meg alkalom kínálkozott, akkor volt módjuk arra, hogy szóljanak. Most gondolkoztam én is, hogy érdekes, hogy a helytartó is igényt tartott rá. Tehát ez úgy van, hogyha az Isten elindít valamit, mondjuk a Szentlélektől kiküldte őket, akkor utána meg teremti a helyzeteket, nem? Tehát a helytartó vagy a tisztartó is magához hívatta őket. Most a zsinagógában is megkérdezték őket, hogy kívánnak-e valamit mondani. És itt egy hosszú beszéd következik, amit nem olvasunk fel, mert az időnk nagyon halad. Azok kedvéért, akik jegyzetelnek, jelzem, hogy a 16. verstől a 41. versig terjed egy nagy beszéd az apostolnak. Több nagy beszéd is van az apostolok cselekedeteiben, ezeket érdemes elolvasni. Egyrészt jók, mert átfogó képet adnak a zsidóság történetéről, és mindig belecsatlakoznak az újszövetségi időkbe. Hát erről szólnak ezek a beszédek. Nagyon jól rendszerezik az egyébként már ismert tényeket. Egyébként de nagy kérdés, hogy hogyan lehet röviden elmondani azt, amit tudunk, mondjuk, akik tudnak a Bibliából. És itt vannak a jó példák. Mik a fő pontok? Mi a lényegi vonalvezetése a történetnek? Mire kell figyelni, nem elveszni részletekbe? Ez az egyik nagy beszédje itt Pál apostolnak. Ugye csak röviden összefoglalom, hogy miről szól, majd figyeljük meg, hogy milyen szép ez a beszéd. Ugye ott veszi fel a fonalat, amely közös a zsidókkal. Noha ők már keresztényekké váltak. Az atyáknál, az ősatyáknál elvezeti, mikor, milyen részletességgel a történetet Keresztelő Jánosig. Keresztelő Jánosról tudni kell, hogy ő azért elfogadott tekintély volt a zsidók körében is. Még tudjuk, hogy milyen sokan gyűltek köré. Aztán Keresztelő János után Krisztusról beszél, aki nem volt elfogadott, de ismertnek ismert volt. Mert tudjuk, hogy sokan azért mentek fel, hogy már hallottak róla, mint tanítóról.
Beszél Krisztus haláláról. Krisztus szolgálata és Krisztus halála kapcsán hivatkozik az ószövetségi proféciák.

0: Tehát összeköti a fejükben a szabad végződéseket, hogy így mondjam, hogy ők sok mindent tudtak a proféciákból, mint zsidó emberek, és mint hogy azt mondaná, hogy sose gondolkoztatok az, hogy mikor fog mindez beteljesedni, és azt mondja, hogy ilyen és ilyen értelemben, ekkor és ekkor, Krisztus szolgálatában, Krisztus halálában, ezek beteljesedtek, ezek a jövendőlések, amiket ti is ismertek velünk együtt. Beszél Jézus szenvedéseiről, ugye a messiás szenvedéséről, és hogy Jézus hogyan szenvedett a feltámadásig, és megemlíti például azt, hogy az Ószövetségben van egy hivatkozás Dávid részéről, hogy nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson, és szépen logikusan levezeti, hogy hát pedig Dávid meghalt, tudjuk, mert itt van a sírja köztünk, ugye erre Péter is hivatkozott korábban, tehát nem magáról beszélt, akkor valaki másról kellett, hogy beszéljem. És miután mindent levezet történetiségében és logikájában, utána felszólítja a zsidókat, hogy ha ez mind belátható, akkor ne kövessék el azt a hibát, mint a többiek Jeruzsálemben, akiket a papok félrevezethettek, ne kövessék el azt a hibát, amit maguk a papok elkövettek, és ne kövessék el azt a hibát, amit maga Pilátus elkövetett, a római helytartó. Tehát nagyon érdekes, mert ott helyben nyújt egy nagyon hatásos összefoglalást, meggyőző beszédet, és rögtön hozzáfűzi azt, hogy akkor vonják le a kívánatos erkölcsi következtetést ebből. Ez nagyon fontos, mert mi sokszor a modern ember szereti az információkat összegyűjteni, de nem jut el oda, hogy következtetésekre jusson belőle. Nem elég jó sok ismerettel rendelkezni, az ismeretek csak eszközök abban, hogy jó döntést tudjunk hozni, hogy helyes állásfoglalást tudjunk hozni, és ez külön értéke Pál apostol beszédének, hogy ebben végződik, hogy felszólít, hogy nem ismételni a hibákat, hanem elkerülni azokat. Ez tehát a beszédnek hát a fő vonulata, hogyha lehet így mondani. A kérdés az az, hogy milyen eredményt hozott ez a beszéd. Hát egy ilyen jó beszédtől jó eredményt várunk, nem ok nélkül, egyébként jó eredményt is hozott, megelőlegezem, de majd látni fogjuk, hogy nem mindig történt így. Most viszont igen, olvasnám is akkor a 42. verstől a 44-ig. Mikor pedig kimentek a zsidó zsinagógájából, kérték a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nekik ezen beszédeket. Mikor pedig elosztott a gyülekezet, sokan a zsidók közül és az istenfélő prozelitusok közül követték Pált és Barnabást, akik szólván hozzájuk biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében. A következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt az Isten igéjének a hallgatására. Pozitív, nem? Nagyon pozitív. Minden szempontból, ha megnézzük, három csoportot említett meg ez a szöveg, ha figyeltük. Először a pogányokról beszélt, azt mondta, hogy amikor kijöttek a zsidók zsinagógájából, ahol a pogányok nem igen mentek be, akkor kérték a pogányok, a következő szombaton ők is hallgathassák. Tehát, hogy nekik is meglegyen ez az lehetőségük. Hát ez egy hatalmas dolog, nem? Megint azt látjuk, hogy valaki kéri, valaki igényli. Örülhettek Pálék ennek is. Örülhettek annak is, amit olvastunk, hogy mikor elosztott a gyülekezet, azért nem mindenki ment el. Két csoportot említett meg, a 43. vers. Azt mondja, az istenfélő a zsidók közül, és az istenfélő prozeliták közül sokan követték Pált és Barnabást. Kik voltak ezek a prozeliták? A prozeliták azok a pogányból zsidó hitre tért emberek voltak, akik felvállalták, felvették ezt a hitet. Például a Keresztelő János keresztsége, mint eszköz, az pont a prozelitáknak adatott, hogy a zsidó beleszületett, őt körülmetélték, a pogány pedig keresztség által tudott csatlakozni a zsidókhoz. Keresztelő Jánosnak is ez volt a forma, amit ugye gyakorolt és hirdetett. Most itt azt mondja, hogy a gyülekezetnek voltak zsidó születésű zsidó tagjai, voltak istenfél, azaz az Istent elfogadott prozeliták, tehát pogányból zsidóvá tért emberek. Közülük sokan hát megragadtattak a Pál mondani valójától, oda mentek Pálékhoz, Pálék pedig biztatták őket, hogy maradjanak meg az Isten kegyelmében, és így jött el a következő szombat, és azt olvastuk, hogy a következő szombaton aztán majdnem az egész város egybegyűlt. Hát azt mondja az ember, hogy ez egy nagyon szép kezdet, itt ezen a helyen legalábbis. Nagyon bátorító, az ember nem is számítana már semmilyen kedvezőtlen fordulatra, de elárulom, hogy mégis lesz. És annál megrendítőbb a dolog, a negatív fordulat, hogy minden ilyen szépen látszott kezdődni. A 45. verset figyeljük meg, ez a kulcsfontosságú vers ebben a szakaszban. Azt mondja, mikor pedig látták a zsidók a sokasságot, beteltek irítséggel, és ellene mondtak azoknak, amiket Pál mondott, ellenkezve és káromlás szólva. De ez valami rettenetes, nem? Tehát irracionális, észszerűtlen, és hát egy magában borzasztó. Ugye azt olvassuk, hogy megfordult a magatartásuk, azt olvastuk, ugye, hogy mondjuk ellene mondtak, ellenkeztek, sőt, káromoltak. Tehát durván szembe mentek Pálékkal. Hát, hogyha az a baj, amit Pál mondott, arra lett volna alkalom vitába szállni vele, nem? Hát pont egy héttel korábban ugyanezt meg lehetett volna tenni. Azt senki sem gondolja, hogy Pál apostol mást mondott egy héttel később, mint egy héttel korábban. Akkor mi változott meg? Ugye Pál nem, Pál mondandója nem. Tulajdonképpen az egész héten semmi bajuk nem volt Pállal, ott volt abban a városban lakott. Aznap lett bajuk Pállal, amikor egy hétre rákövetkezett a következő alkalom. És mi volt a baj? Olvastuk is. Aztán mikor pedig látták a zsidók a sokaságot, most felejtsük el, hogy mi a folytatás, minek kellett volna felébredni a lelkükben, megelégedésnek, hogy végre embertömegek hajlanak az igaz Isten ismeretére. A zsidó népnek 1500 évig ez volt a küldetése, hozzáteszem. Tehát ez az öröm, a felettébb való öröm alkalma lett volna. Csak egy megjegyzés hadd tegyek, nem terveztem ide, de ide illik. Tegnap egy kiállítást kellett megnyitnom, és ott is vannak ilyen képzőművészeti alkotások, bibliai tárgyúak, nyilván így kapcsolódik ez ide, és van egy nagyon szép fafaragás a Jónás történetéről. És hát most bennem is elevenenél, mert tegnap beszéltem róla, hogy ez egy olyan, valahol nem pontosan, de Jónási eset annyiban, hogy Jónás proféta elmegy, Ninivét meginti az Isten parancsára, nem volt könnyű, így tudjuk, mert nagyon nehezen jutott el Ninivében, mert nem akart menni eredetileg. Oda megy, azt mondja a városnak, hogy elpusztulnak az útjaik miatt, mert elfogadhatatlan az Isten erőt, és erre mi történik? Hadd mondjam azt, hogy példátlan, példanélkül álló. Jézus Krisztus a földön jár, de ekkora eredményt nem ért el saját személyében, mint Jónás a maga egyszerű prédikációjával, hogy Ninive a korabeli nagyvárosa, fővárosa Asszíriának, ugye 120 ezer ember lakott benne, a Biblia azt írja, hogy testületileg megtért a királlyal az élen. Szóval akár az embertömeget veszem, akár az arányokat, hogy gyakorlatilag az egész várost így jelöli meg a Biblia, hogy megtértek, erre nincs példa. Az ember mit várna? Hogy végre egy próféta, akinek megadatott az, hogy nem megverték, mert ugye sok prófétát megvertek, volt, akit megöltek, hanem hogy volt foganatja, amit mondott. Méghozzá ilyen foganatja volt. És mit olvasunk, hogy Jónás örült az eredménynek? El volt keseredve, hogy még a végén megmarad a város. Ott várta a pusztulását. Az Isten tényleg, de mire vársz Jónását? Azt mondja, hogy hát megmondtuk, hogy el fog pusztulni. Mondta az Isten, de hát megtértek, mire Jónás szemrányás lesz az Istenek, hogy na ezért nem akartam idejönni, mert tudtam, ugye olvassuk el, szó szerint ezt írja, hogy tudtam már, mikor otthon voltam, hogy te meg fogsz könyörülni rajtuk. Ez borzalmas dolog, hogy az ember oktatja az Istent, ugye ha csak a függelmi viszonyokat veszem, hogy a prófétának előjárója az Isten, és a szemrehányás lesz, hogy tudtam, hogy meg fogsz nekik kegyelmezni. És hát alig lehet meggyőzni a Jónást, és végre egy olyan eszközhöz folyamodik az Isten, hogy egy tököt nevel, Jónásnak jól jön az árnyék, aztán elmúlik a tök, elmúlik az árnyék, Jónás bosszankodik, és akkor az Isten azt mondja Jónásnak, hogy Jónás, zavar ugye, hogy nincs árnyék? Zavar, hogy nincs meg a tök, azt mondja. Engem meg Ninive zavarna, ha nem lenne. Jónás, döntsd, hogy kinek van igaza. És ugye ilyen megszégyenítő hát szembesítés az önzéssel, meg az iszonyatos értékítélettel, hogy Ninive pusztulását elnézte volna, a tököt meg sajnálja, a különbség a kettőt az, hogy Ninivét nem szerette, a tök meg hasznos volt, mert árnyékot adott. Na most ezt azért mondtam csak el, bocsánat, mert nagyon tanúságos önmagában is, és félelmetes az, hogy hogy lehet az, hogy az Isten prófétáját ilyen nehéz volt megtéríteni. Ugye szoktam, hogy szegény pogányokkal könnyű dolga volt a jó Istennek, egyszer szólt, megtértek. A prófétával meg ott kellett küszködni, de azért végül megtért az is, csak nehezebben ment ugye a dolog. Most itt ugyanezt látjuk, hogy elmennek Pálék egy városba, már nagyon pozitív, amit látunk, hogy a zsidóság fogékonynak mutatkozott a zsinagógában. Még jobb az, hogy a pogányok is fogékonynak mutatkoztak a zsinagógán kívül. Eljön a következő szombat, mindenki ott van, mindenki Pált akarja hallgatni, mindenki örülhetne, csak hogy, és itt erre a szóra hogy hívjam fel a figyelmet, ha már ilyen szépen ki van vetítve, ami itt van. Nem örömmel teltek be, hanem irigységgel teltek be. Most kérném a példabeszédekbeli szöveget kivetíteni, ezt olvassuk a Bibliában. A búsulásban kegyetlenség van, és a haragban áradás. Nem jó egyik sem. De kiállhatna meg az irigység előtt. Ezt a Biblia mondja, ez egy ihletett irat, még egyszer hadd mondjam, ez az ihletett irat. Azt mondja, hogy a kegyetlenség meg a harag azok félelmetes dolgok. Azt tudjuk is, látjuk is. De sokszor alábecsüljük az irigységet, pedig fölé kéne becsülni. Mert ez a szöveg azt mondja, hogy borzasztó a búsulás, mert abban kegyetlenség van. A haragban áradás van, tehát a búsulást, a nekibúsulást, meg a haragot az ilyen minden-mindegy alapon, vagy a kifejezett haragot jelöli meg indítékként, hogy ezek szörnyű indítékok. Azt mondja, de kiállhat meg az irigység előtt. Mint hogyha fokozná, nem? Hogy az első kettő is borzasztó, de az irigység a legrosszabb. Micsoda indíték tud lenni az irigység? Az irítség egy olyan indíték tud lenni, ami teljesen irracionálissá teszi az ember magatartását. Mondok erre is egy példát, Ószövetség Salamon igazságos ítéletének a történet, egy két anya, egy halott csecsemő, meg egy élő csecsemő, és azt mondja az egyik anya, ott mondja ki, ez az irítség szava, csak más a szó használat, mikor azt mondja, hogy se enyém, se tied ne legyen. Ugye, amikor azt mondja a király, vágják ketté a csecsemőt, aztán osszák el, azt majd vitatkoznak utána. Mindenki azt hiszi, hogy a Salamon ilyen röviden akar valamit megoldani, ilyen fontos dolog. És akkor azt mondja az egyik anya, hogy úgy van, se enyém, se tied ne legyen, vágják ketté az élőt is. Ugye ebbe elárulta magát, hogy tehát neki mindegy, az a lényeg, hogy ha már neki nincs, akkor a másiknak se legyen. Bocsánat, csak kimondom, hogy van ilyen, hogy dögöljön meg a szomszéd, és sajnos egy ilyen mondás Magyarországon, mert sajnos ez egy jellemző beteg szemlélet nálunk, ezért lett ez, hogy nem azt szeretném, ha az enyém is élne, hanem azt, hogy akkor a másiké se éljen. És az élő gyermek anya meg azt mondta, hogy akkor már inkább legyen a másiké, mert ugye ő menteni akarta az életet, és akkor mondta Salamon, hogy na, akkor eddig volt a rendelkezésnek érvénye, ő csak ezt akarta a felszínre hozni. Most nézzük meg, hogy itt is erről van szó, tehát, hogy az irítség az félelmetes, mert sokszor az ember nem a magáét keresi, az az irítség, hogy a másiknak se legyen. Itt is a zsidóknál miről volt szó? Azt mondhatjuk, hogy a zsidók üdvösségét a személyes megtérés vonatkozásában ebben a zsinagógában hát nem veszélyeztette a pogányoké. Jézus nem mondta azt, hogy fix számú hely van az ő atya országában, és hogyha pogányok megtérnek, akkor kevesebben juthatnak be mások. Tehát semmilyen veszteség vagy hátrány őket nem érhette, amiatt, hogy pogányok is csatlakoznak. Egyébként is ez volt a feladatuk. Nekik kellett volna ezt a munkát ott végezni abban a városban, nem Pálnak oda jönni messziről. Viszont pusztán azért, mert látták, hogy nem csak ők, hanem mások is megtérhetnek, másoké is lehet az, amiről azt hitték, hogy csak az övék, ettől úgy neki keseredtek, olyan irigyek lettek, hogy elkezdtek szisztematikusan szembe menni Pál apostollal. És megint azt mondom, hogy irracionális a dolog, mert hát az bárki feltett volna kérdésként ott is, amit én feltettem, hogy hát hogyha annyi bajuk van az, amit Pál mondom, miért nem egy hete volt bajuk, nem? Hát most hogy mondjam, nyíltan elárulták azt, hogy egy nemtelen indíték vezeti őket, és itt azért annyit hadd mondjak el ezen a ponton, ez nagyon fontos, mert most találkozunk vele először itt az apostoli utak a három missziót kapcsán, hogy majd figyeljük meg, hogy gyakorlatilag ezt az elvet követik Pál apostolék, hogy minden helyen, ahol van, először a zsinagógát keresik fel, ezt mondtam is. Részben tartják magukat ahhoz az elfhez, hogy még esélyt adnak a zsidóságnak. Részben feltételezhető, hogy ott fel tudják venni a gondolatmenetet, mert az ismeretek egy részt megvannak. Részben pedig, ahogy mondtam, hát a pogányok is talán már hallottak valamit az Ószövetségről, és így van miből építkezni, hogyha igét hirdetnek. Tehát ez mindig így lesz, hogy mindig először a zsidóknál kezdik, és majdnem mindig így lesz, mint amit itt látunk, hogy nagyon ritka lesz az a zsidagóga, amelyik pozitívan fogadja őket. Lesz olyan, amelyik pozitívan fogadja őket, mint itt, Antiókiában, a Pizidiai Antiókiában, de majdnem mindig ez történik, mint itt, hogy mihelyt rájönnek, hogy de a pogányok is, akkor nem. Tehát az irítség az egy nagyon konzekvensen jelentkező jellem tulajdonság lesz. Ugye ez mindig a botránykő, a fordulópont, majd a töréspont, a zsidók esetében, amikor megtudják, hogy a pogányok, a görögök is üdvözülhetnek. Csak a rendkedélyért mondom, hogy a görögöknél is lesz mindig egy ilyen fordulópont, az nem indítékbeli, az inkább ilyen mentális vagy tudásbeli. Mindig nagyon fogékonyak a görögök, vagy többnyire, mikor az apostolok igét hirdetnek, mikor eljutnak odáig, hogy a feltámadás, akkor mindig ugye a rolót lehúzzák, hogy így mondjam, a görögök. Nekik volt egy olyan szépen fejlett túlvilághitük, hogy nem tudtak mit kezdeni a feltámadás hírével, tehát mindig ott akadt meg a torkukon az egész, hogy feltámadás. Majd nézzük meg, a levelekben is visszatér ez a kérdés, Tesszalonikai levél, Korintusi levél, ami görög területekre íródott már, hogy a görögöknek ez komoly fennakadást jelentett. A zsidóknak nem elméleti kategória jelentett botránkozást meg zátonyt, hanem az irigység sajnos a korabeli zsinagógákban. Láttuk, hogy Pál apostol nagyon határozott volt, amikor a tisztartónál próbálta elhomályosítani a munkájukat az Elimás nevű ördöngős. Most hogy fogja ezt a helyzetet kezelni az apostol? Hát hasonló határozottsággal nézzük meg, mert az időnk is sürget. A 46. 47. verset olvasom. Akkor Pál és Barnabás nagy bátorsággal szólva mondának. Szükséges volt, hogy először néktek hirdettessék az Isten igéje, amit az előbb mondtam, ugye, hogy megpróbáltak még egyszer a zsinagógában a zsidóknak az üdvösséget felajánlani. De mivel, hogy ti megvetitek azt, és nem tartjátok méltónak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. Itt is megállnék, hogy De ugye ez egy érdekes megfogalmazás, ezt érteni kell. Tehát azt mondja, hogy először titeket kerestünk, megkaptátok megint a lehetőséget, de mivel megvetitek azt, és nem tartjátok magatokat méltóknak az örök életre, hát ez azért nem egy válasz volt. Tehát, hogyha megkérdik, hogy azt mondjuk, hogy méltók, csak Pál azt mondta, hogy persze ti azt gondoljátok, de azt nem vagytok hajlandóak megtenni, ami tényleg méltóvá tehet, amit az Isten ajánlott nektek, azt inkább megvetitek. És utána azzal folytatja, hogy ímé a pogányokhoz fordulunk. Tehát tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy minden városban külön-külön újra lejátszódott az, ami Jeruzsálemben lejátszódott. Tudnék, hogy Jézus és a tanítványok a zsidókat keresték, meg a zsidó előjárókat, őket akarták megnyerni. Aztán azt mondta, hogy pusztán hagyatik néktek a ti házatok, nincs mit tenni, én megpróbáltam, ti nem akartátok. És még ezzel együtt is a diaszpóra, tehát a szórványban élő zsidóság, akiknek nem adatott meg azért annyi tapasztalat, mint a jeruzsálemi zsidóságnak, mert hát nem ott járt közöttük Jézus, újra kapták az esélyt, és mint mondtam, minden helyszínen újra ugyanaz játszódott le, hogy kaptak esélyt, nem tetszett, irigyek voltak, féltékenyek voltak, az apostolokkal szemben is léptek fel, tehát nem csak a pogányokkal szemben, és erre közölték az apostolok, hogy nem mi akartuk a pogányoknak vinni az evangéliumot, hanem ti utasítjátok el, és ezért kerül át a pogányokhoz. Ugyanezt a jelenséget Jézus így fogalmazta meg, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és adatik oly népnek, amely megtermi annak gyümölcsét. Ugye ezek a záróbeszédeiben hangoztak el. Tehát pontosan ez volt az, amit Jézus mondott, hogy ti nem akarjátok, ti nektek úgy nem kell, az Isten meg úgy nem fogja hagyni, ahogyan ti akarjátok. Elvétetik, és átadatik. És hát itt is ez történt, ezt fejezte ki Pál apostol is, hogy ímé a pogányokhoz fordulunk, ugye a 46. vers vége, és olvasom tovább a 47-et, mert így parancsolta nékünk az Úr, rendeltelek téged világosságul a pogányoknak, hogy légy üdvösségükre a földnek széléig. Tudnék, minden zsidónak ezt parancsolta az Isten Ábrahám óta, hogy minden népnek vigyék el ezt a világosságot. Ahelyett, hogy vitték volna, nem vitték, és ha valaki vitte, mint Pál apostol, akkor még féltékenykedtek is, és irigykedtek, ahogyan láttuk. Mi lett ennek az eredménye? A 48. versben olvasom, 49-ben. A pogányok pedig ezeket halván, tudnék, hát a konfliktust látták, hallották, és a páli végső szavakat, a pogányok pedig ezeket halván örvendeztek, és magasztalták az Úrnak igéjét, és akik csak örök életre választottak vala, hittek. Tehát ott megtörtént az, amit kezdettől fogva kellett volna a zsidóságban is, hogy felismerték, elfogadták, megragadták, örültek. Figyelj, mert nagyon fontos, amit mond, hogy magasztalták az Úrnak az igéjét. Tehát nem csak abban a hibában, hogy az apostolokat magasztalják, mert hát ők eszközök voltak, hanem azt az igét, ami az életet hozta el nekik az apostolok által, az egy más kérdés. És azokról beszél, akik örök életet választottak ki, tehát akiket az Isten ismert, tehát akiknek a sorsa ilyen értelemben már az Istennél ismert volt, azokat megtalálták az apostolok és örültek. Terjedt pedig az Úrnak igéje az egész tartományban. Tehát nem csak ott helyben a városban, hanem tágabb körben is, ez nagyon fontos. És mégiscsak azt látjuk, hogy nagyon pozitív fordulatot vett ez a dolog, igaz már csak a pogányok között, de még nincs vége. Az 51. verset is olvasom. A zsidók azonban felindították az istenférő és tisztességbeli asszonyokat, és a városnak elejét, mármint előjáróit, és üldözést támasztottak Pál és Barnabás ellen, és kiűzék őket a határukból. Van egy olyan szakasz az Új Szövetségben, sajnos nem írtam ki, hogy ők maguk nem akarnak bemenni az Isten országába, de legalább másokat is megakadályoznak benne. Ez az az eset, hogy ők nem akarták, de mikor látták, hogy legalább másoknál működik a dolog, azt megpróbálták megakadályozni. Ugye azt olvastuk, hogy az istenfélő és tisztességbeli asszonyokat, tehát akiknek tekintélyük volt, jó értelembe vett tekintélyük a közösségben, és hát a hivatalos előjáróit a városnak sikerült megnyerni a nemes ügynek, idézőjelbe teszem, hogy nemes ügynek, hogy kizavarják Pál apostolt meg Barnabást a városból. Tehát, hogy meghiúsítsák a munkát. Na, erre mondtam azt, hogy félelmetes az irigység, nem? Mert sokszor az irigység erősebb kitartásra tud sarkalni, erősebb indíték tud lenni, mint valami nemes ügy. Ugye szokták mondani azt, hogy jobb ügyet érdemlő buzgalommal. Ez egy olyan szomorú szófordulat, de igaz, hogy nagyon sokszor a buzgalom nem a jó ügyek mellett sorakozik fel, hanem nemtelen ügyek mellett. Ők sem hagyták annyiban a dolgot. Még egyszer hadd mondjam, hogy ez visszatér majd, ezt látjuk. Lesz olyan város, ahonnan kiűzik Pál apostolékat, ezt Tesztalonika egyébként elárulom, majd ez már a második úthoz tartozik, és amikor azok elmennek a következő városba, ott végre nincs ilyen probléma, ott végre nyugodtan fogadják őket, de a buzgók Tesztalonikából még oda is lejönnek, hogy rontsák a hitelüket és üldözzék őket. Pálék ugye elhagyják a várost, azt olvassuk, hogy Pál és azok pedig lábuknak porát lerázván ellenük elmentek Ikónumba, vagyis tovább haladtak. Úgy voltak, hogy amit tehettek, megtettek, nem hagytak maguk mögött félmunkát, ezt az utolsó vers mutatja, kérem, hogy még az 52-eset vetítsük ki. Ez a lényeg. A tanítványok pedig beteltek örömmel és szent lélekkel. Mely tanítványok? Hát akik ott maradtak a Pálék munkája nyomán, a pogányból lett, megtértek, akikről itt szó volt, az ő örömüket, meg az ő megtérésüket a zsidók acsarkodása nem tudta elvenni és meghiúsítani. Tehát nem volt eredménytelen a munka, ők meg mehettek tovább a következő városba, még azt is megmutatom gyorsan, kérem a térképet, köszönöm szépen. Tehát innen átmentek, és itt vannak Pizidiában, és ugye visszakanyarodnak földre az értelemben Ikónum felé, tehát egy ilyen félkör alakba hajlik majd ez az út. Itt folytatódik majd a történetünk a következő alkalommal, hogy Ikónumban és Derbében milyen tapasztalataik lesznek. Annyit hadd mondjak, hogy nem hétköznapiak. Tehát súlyos történések lesznek Ikónumban is és Derbében is. Kérem szépen, hogy ezt tessenek akkor megjegyezni az első úttal kapcsolatban, jó, amiről eddig szó volt, ez az első fele, és itt egy kicsit ugye el is vágjuk, mert most nincs mit befejezni, mert folytatódik a történet.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Jó reggelt kívánok önöknek! Egy olyan igét szeretnék önöknek felolvasni, mely szerint az emberi élet nem évekre osztható és napokra, hanem egy hosszabb távú perspektívát kínál számunkra a Szentírás. Mégpedig a következőképpen. Jézus János evangélium a 17. fejezetében lejegyzett főpapi imájában a következőt mondja a 3. mondatában. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. A Biblia szerint Istennek örök életre szóló terve van az emberrel, bár nem ebben a világban, amiben most élünk, nem ilyen körülmények között, amiben most a fájdalom, a nyomorúság, a fáradtság között, így nem lehet örök életet élni. Így nem is akarja az Isten, hogy örök életet éljünk. De felkínál egy lehetőséget, ami megnyitja számunkra már itt a földi életben az örök élet útját és perspektíváját. Jézus azt mondta, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Istent. A Biblia tehát felcsillant számunkra Jézus ebben a mondatában egy olyan reménységet, hogy nem csak egy 70-80 év adatik az embernek, hanem egy olyan örök élet, ami szüntelenül egy megismerésre épülő, boldog kiteljesedést jelenthet. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, mondta Jézus, az egyedül igaz Istent. A Biblia szerint az örök élet nem akkor kezdődik el az emberi életben, amikor meghalunk és utána feltámadunk, nem akkor kezdődik az örök élet, amikor talán sokan úgy képzelik el, hogy valami megfoghatatlan időtlenségben lebeg az ember valahol, valami távoli világban, hanem a Biblia szerint az örök élet már itt a földön elkezdődhet, ha megismerjük az egyedül igaz Istent. Az örök élet azért kezdődhet már el itt a földön, és nem csak egy év, ami most előttünk áll, hanem az örök élet, mert egy olyan Istent ismerhet meg az ember, aki ezt adni akarja az embernek, aki ezt felkínálja az embernek, aki hívja az embert az örök életre, hogy ne napokra és évekre bontsuk az életünket, hanem berendezkedjünk arra az életre, ami hosszú távú, ami örökké tarthat. Isten szerint ez az élet csak egy felkészülés lehet az örök életre. Ez az életünk, ez a 70-80 esztendő, ez csak arra jó, hogy felkészüljünk arra az életre, amit Isten valóban életnek nevezhet, és örök életnek, és igaz életnek. Erre az életre egyedül egy módon készülhetünk fel, ha megismertük az Istent. Hogyan is készülhetünk fel az örök életre úgy, ha azt a szeretetet ismerjük meg, amit Isten készített el számunkra embereknek, abban a szeretetben növekszünk, abban a szeretetben ismerjük meg az Istent, amit Jézus Krisztus mutatott be itt a földi életében, aki hívta az embereket az örök életre. Ha megismerjük Istennek azt az áldozatát az emberért, amit az egyszülött fia halálával hozott értünk, ha ebben a szeretetben megismerjük és hiszünk, az örök életet jelent. Hiszen így fogalmazta ezt meg Jézus egy másik helyen. Az Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érette, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Aki ezt az Istent megismeri, aki így szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, az nem vesz el, ha hisz benne, hanem örök élete lesz. Erre az életre, erre a hosszú távú időben nem behatárolható életre hívja önöket, és minden embert a Biblia, és ezzel kívánok a mai reggelen is búcsúzni, viszont hallásra.

Az elmúlt alkalommal Mózessel és a 10 parancsolattal foglalkoztunk, és időben eljutottunk Izrael népének honfoglalásáig. Ez 1406 időszámításunk előtt, és az egységes királyság korszaka pedig időszámításunk előtt 1051-től kezdődik. Tehát nem mindig volt királyság, nem mindig volt ilyen intézmény Izraelben. Vajon miért nem? Miután Józsué vezetésével az izraelita csapatok elfoglalták Kánaán földjét, és a 12 törzs letelepedett itt Palesztínában, miért volt az, hogy 350 évig nem volt királya a zsidó népnek, hanem bírák kormányozták az országot? Ennek nagyon egyszerű magyarázata van a Biblia szerint. Isten rendelkezett így, kívánjon király.

bíró legyen a vezető, bírák vezessék az országot, és ez a bírákkora, mint említettem, a 11. század közepéig tartott. Annyit szeretnénk megjegyezni, hogy éppen akkor, amikor a bírák korában a legnagyobb volt a fejlődés és a nemzeti felemelkedés, Sámuel bíró alatt, aki az utolsó próféta és bíró volt egy szemében, akkor állt elő a 12 törzs azzal a kívánsággal, hogy Sámuel, kenjél fel királyt, adjál királyt nekünk, mert Izrael népe erre az időszakra eltanulta más népek szokásait, erkölcseit, megirigyelte ezeket, nem akart igazán az Isten népe lenni és Isten vezetése alatt élni, hanem hasonulni akart a többi néphez, és ezért kívántak királyt. Ebből a szempontból szinte az egész Ószövetséget beláthatjuk ebből a pillanatból, 1051-től. Mert a Biblia szerint a zsidó népnek a történelme folyamán két hatalmas nagy vétke volt. Először a nemzeti fennállásában hasonulni akart más népekhez. El akarta tanulni más népek szokásait, erkölcseit, vallását. Isten nem azért választotta ki ezt a népet, hogy a pogány népekhez hasonuljon, hanem azért, hogy más népek számára az igazság üzenetét közvetítse. Ők azonban el akartak vegyülni, hasonlóvá akartak válni más néphez. Ennek volt a következménye a történelmükben aztán a babiloni fogság, mert ennek a magatartásnak, hogy mindent eltanulni a rosszból, és egy nevezőre jutni más népekkel, ennek ez lett a következménye. A babiloni fogság után soha nem volt ilyen már a zsidó nép életében, hogy más népek szokásait, erkölcseit, hitét át akarták volna venni, akkor viszont a másik nagy történelmi vétek ütötte fel a fejét, akkor gőgösen elzárkóztak a népektől. Akkor létrejött a nemzeti felsőbbrendűség érzet, a nacionalizmus, a büszkeség, akkor meg elzárkóztak a népektől. De így szeretném felhívni mindannyiunk figyelmét arra, hogy ez az egyéni életben is, meg a közösségek életében is mindig újra felbukkanó két veszély. Vagy az egyik veszély, hogy mindenkinek tetszeni, és mindenki kegyét megnyerni, amire Jézus Krisztus azt mondta, hogy jaj néktek, ha minden ember jót mond felőletek. A másik veszély pedig, hogy elzárkózni az emberektől, és valami felsőbbrendűségi érzettel, amely akár nemzeti, akár vallási lehet, egy bizonyos büszkeséggel fölül emelkedni és túltekinteni az embereken. Ez a két nagy veszély az ember életben, a személyes életben is, és közösségek életében is. És most a zsidó nép történetének abba a szakaszába lépünk, amelyben tehát ez volt a jellegzetes, hogy ők királyt akartak, mint más népeknél ez szokás, és Sámuelt szinte kényszerítették arra, hogy nevezzen ki királyt közülük. Sámuel Istenhez fordult. Igaz ember volt, őszinte, próféta, Izrael történelmének egyik legnagyobb alakja. Sámuel Istenhez fordult, és Isten megnyugtatta őt, hogy nem a te személyed volt a rossz, nem azért kívánnak ők királyt, mert te ne lennél jó bíró, hanem kemény nyakú, kemény, önző nép ez, mint hogy minden nép. Adjál csak neki királyt, de a királyt majd én fogom kijelölni. És te azt fogod királlyá felkenni, akit én mutatok meg néked. És ezután 1051-ben kente fel Sámuel próféta Sault, Izrael történelmének első királyát, akit Dávid követett a trónon, majd pedig Dávid egyik fia Salamon, és ezzel ért véget, 1051-től 931-ig tartott az egységes királyság időszaka, Salamon halála után ugyanis, ahogy ez lenni szokott a történelemben, az egység felbomlott, és két részre vált Izrael, a zsidó nép az északi Izrael nevű területre és a déli Júda nevű területre. Most azonban mi itt vagyunk az első királynak a felkenetésén, és mielőtt még erre rátérnék, hogy ki volt Saul, aztán meg hát Dávidról szeretnék részletesen megemlékezni, talán meg kell magyaráznom ezt a szót, hogy miért kenték fel a királyt Izraelben. Mert nem koronázták a királyokat a zsidó nép körében, hanem felkenték őket. Ennek az volt az értelme és magyarázata, hogy Isten nyilvánvalóvá akarta tenni, hogy ha királyt kíván is a nép, az ő népe királyai ne olyan királyok legyenek, mint más népek fejedelmei és uralkodói.
ne koronázzák a királyt, hanem olajat öntsék.

0: nincsenek a fejére, a homlokára, az olaj ugyanis a Bibliában egy kötött szimbólum. Az Ószövetségben is ugyanazt jelenti, az Új Szövetségben is ugyanazt jelenti ezt a jelkép. Mindig a Szentlélek személyét jelképezi. És Istennek ezzel az volt a célja, az volt a terv, hogy a zsidó népet megtanítsa, hogy ne olyan királyt kívánjanak, mint más népek, valami nagy uralkodót, valami nagy hatalmat és erőt, hanem olyan embert kívánjanak királyként, akinek az életében érvényesül a Szentlélek befolyása, akit Isten tud irányítani, aki nem csak erős, hatalmas, hanem főleg bölcs, értelmes és igaz uralkodó. És ezért nem koronázták itt a királyokat, hanem olajjal felkenték, ami jele volt annak, hogy a Szentlélek erejével uralkodjál. Isteni törvények alapján vezesd Isten népét, és ne pedig földi politikai szempontok és eszközök szerint. Mit tudunk elmondani ezután Izrael első királyáról, Saulról? Leolvashatjuk a táblánkról, 1051-től 1011-ig, tehát jó 40 évig uralkodott. Mit tudunk elmondani ő róla? Nagyon röviden szeretnék megemlékezni arról, hogy nagyon ígéretesnek indult Saul királysága. De Saul Benjamin törzséből való ember volt, a legkisebb izraelita törzsből, itt mutatom a térképen, Jeruzsálemtől északra telepedett le ez a törzs, és először nem akarta a többi 11 törzs elfogadni, pedig Sámuel felkente már Sault, és Isten áldása is megnyugodott rajta, de a többi 11 törzs azt mondta, hogy hát a legkisebb törzsből lesz a királyunk, és nem adtak neki tisztességet. Olyan szép olvasni ezt a Bibliában, hogy Saul nem kezdett vitatkozni velük. Nem hivatkozott se a prófétára, se az Isten tekintélyére. Saul szépen visszavonult az apja falujába. Nem akarnak királynak. Akkor hazamegyek. Saul szerény ember volt. Így indult a királysága, nem akarták megválasztani, ám én erőszakkal nem tolom előre magamat. A maga ügyeiben mindig példás egyszerűséget, szerénységet mutatott. Aztán, amikor az ellenség rátört az országra, akkor viszont megmutatkozott Saul jellemének a másik pozitív oldala, hogy nagyon határozottan hadba szólította a népet, és visszaverte ezeket a környező törzseket, és akkor mindenki látta már, hogy Saul nem csak szerény, nem csak visszahúzódó, de ha kell, akkor határozott is tud lenni, és megválasztották királynak, helybehagyták Sámuel próféta, illetve Isten kiválasztását. Mondhatnék néhány bibliai összefüggést arról, hogy a Biblia szerint az egyszerűség meg a szerénység az nem valami mélaságot jelent, hanem az egyszerű, szerény ember az akkor igazán a szeretet ember, hogyha tud határozott is lenni. A magunk érdekeiben legyünk szerények és egyszerűek, de ha másokról van szó, vagy egy nemzetről van szó, a megmentésről van szó, akkor viszont legyünk határozottak. Saul pályafutása ezzel az ígéretes kezdéssel indult. És olyan döbbenet olvasni, azt hiszem, hogy aki ismeri a Bibliát, érteni fog engem, hogy nem túlozok egy csöppet sem, olyan döbbenet olvasni, hogy ez az ember mennyire eltorzult, jelleművé vált. Ez a visszahúzódó, ez a maga címével, rangjával nem sokat törődő Saul. Egy idő után hatalmat vett rajta a hatalomnak az imádata. Mindenben magát látta elől, eszelősen, szinte az őrültségbe hajszolta magát, egy mániákus hatalom akarás és hatalomféltés lépett fel az életében, és akkor, amikor látszott már, hogy Saul képtelen vezetni az országot, Isten parancsot adott Sámuel prófétának, hogy titokban, de egy prófétikus felkenetéssel egy újabb királyt állítson a helyébe, és ez volt a betlehemi születésű, egyszerű juhpásztorkodással foglalkozó, de emelkedett lelkiségű, ekkor már énekeket, zsoltárokat szerző Dávid. Sámuel próféta elment Betlehembe, tehát Ísai városába, Jézus Krisztus megszületésének jövendő színhelye, és itt prófétikus felkenetéssel kinevezte az új királyt, Dávidot. Nyilván a dolognak híre teljett, Saul fülébe is eljutott a hír, Dávid nem pályázott a trónra, mert ő is olyan ember volt, mint Saul a kezdetén, de Saulnak megütötte a fülét a dolog, és ehhez még egy különös esemény is hozzájárult, és ezzel kezdeném Dávid élettörténetének az áttekintését. A híres küzdelem a filiszteusok ellen, a Dávid-Góliát harca. Ez az első dolog, amit Dávid élettörténetéből szeretnék kiemelni. Saul már teljesen eltorzult állapotban van, nem tudja összetartani a nemzetet, a hadat se tudja úgy felvonultatni, hogy kellene, és itt mutatom a térképünkön, hogy a földközi tengernek itt ebben a keleti részében, a keleti partszegélyen élnek a filiszteusok, egy ellenséges pogánytörzs, akik állandóan rajtaütnek az izraelitákon, hatalmas városaik vannak, Gáza, Askalon, Asdód, Lákis, és ezek a filiszteusok állandóan nyugtalanítják a zsidó népet, fosztogatnak, rabolnak, gyilkolnak, és sokszor az országuknak egész nagy területeire is szeretnék kivetni a hálójukat. Felvonul tehát egy ízben a két hadsereg, és megegyeznek abban, hogy most nem megütközik a filiszteusok és az izraeliták hadteste, hanem kiállítanak egy-egy embert, és az ő harcuk kimenetelétől függ majd a csatának a sorsa. A filiszteusok kiállítanak egy óriási férfiút, ez Góliát, és az izraeliták pedig képtelenek bárkit is kiállítani, Saul magába roskad, a vezérei felmondják a szolgálatot, ott van az egész hadsereg, de szinte képtelen bármit is megtenni, és ekkor érkezik Dávid a csatának a színhelyére, illetve hát már 40 napja itt csata nincsen, csak várakozás, és Dávid élelmet visz a bátyjainak, az édesapja küldi ide kenyérrel, sajttal, gyümölcsel, és nagyon szép Sámuel első könyvének a 17. fejezete, erre felhívnám a figyelmüket, páratlan élményt jelent. Sámuel első és második könyvéhez érkezünk most a sorozatunkban, de ha csak ezt az egy fejezetet, Sámuel első könyve 17. fejezetét nagyon gondosan elolvassuk, meglátjuk belőle azt, hogy egy igazán hívő ember mit tesz akkor, amikor nehéz helyzetbe kerül, és amikor kiismerhetetlen a helyzet. Dávid fiatal ember megérkezik a csatának a színhelyére, látja, hogy a bátyja is meglehetősen szomorúak, az egész izraelita hadseregen mély levertség lesz úrrá. Mit tesz ilyenkor egy ember, hogyan tudja ő általa Isten az eseményeket másfelé forgatni? Először is Dávid tudakozódik a testvéreitől, a testvérei persze lehordják. Mit keresel itt, öcskös, meg hogy mit akarsz te itt, te akarsz talán itten változást hozni. Utána elmegy és megnézi az egész tábornak az állapotát, meglátja Góliátot, elmegy Saulhoz, a királyhoz is. Hát amolyan lesajnálásban van része, egy kistermetű ember Dávid, nem is fér rá a harci öltözet, de Dávid akkor is kéri Sault, hogy hadd álljon ki Góliát ellen. Mert Góliát a hetvenkedését hozza, az emberi önbizalmát hozza, de ő viszont a seregek urának, Izrael istenének erejével akar hadba szállni. Kéri az Istent, imádságban fordul az Istenhez, hogy ha erővel és hatalommal nem nagyobb is Góliátnál, de az Isten adjon mennyei segítséget, és akinek Isten segítséget ad a mennyből, ott az erőviszonyok rögtön módosulnak. Ott az emberi erő, a nagy góliáti erő semmiségé törpül. És így győzi le Dávid Góliátot, nem szabad elfelejteni, hogy a hitnek a cselekedete volt ez, nem egy mesés vagy régi történet ez, hanem a hitnek a csodaszép megnyilvánulása. Dávid hívő ember volt, aki mindig Istenre tekintett, és Istentől várta a kérdéseinek a megoldását. Valóban szép az a Zsoltár, ami így kezdődik, hogy szemeimet a hegyekre emelem, honnan jön az én segítségem? Az én segítségem az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Nem szunnyad el a te őriződ, nem alszik az Izrael istene, folytatja Dávid tovább a Zsoltárát, mind igaz emberi tapasztalatokból szőtt imádságok ezek. No de itt következik be a baj. Milyen baj? Mert ezt a Dávid-Góliát történetet talán még sokan ismerik, hogy itt a paritja és a kő tette ártalmatlanná Góliátot, és utána vághatta le Dávid a fejét. Na de sokan azt már nem ismerik, hogy mi történt ezután. Sámuel első könyve 18. fejezetéből a 6. verstől szeretném felolvasni, hogy amikor a csapatok vonulnak vissza hazafelé, tehát a filiszteusok földjéről be az ország közepébe, mi történt ezután? És amint hazafelé jöttek, mikor Dávid visszatért, miután a filiszteusokat leverte, Kimentek az asszonyok Saul király elé Izraelnek minden városából, hogy énekeljenek és körben táncoljanak dobokkal, vigassággal és tomborákkal. És énekelni kezdtek az asszonyok, akik vigadoztak és mondták, megverte Saul az ő ezerét, és Dávid is az ő tízezerét. Saul pedig igen megharagudott, és gonosznak tetszett az ő szemei előtt ez a beszéd, és mondta, Dávidnak tízezret tulajdonítanak, és nékem csak ezret, így hát már csak a királyság hiányzik néki. Saul azért attól a naptól kezdve rossz szemmel nézett Dávidra, sőt azután is. Kedves hallgatók, a Dávid történetben nagyon hosszú és részletes történet, sokat olvashatunk a meggondolatlan beszéd következményeiről. Ha valaki a Bibliából részeket akar arról olvasni, hogy miért kell vigyáznunk a beszédünkre, hát én a Dávid történetét tudom ajánlani neki. Ez is egy meggondolatlan lelkesedés volt. Hát persze érthető lélektanilag, hogy ezek az asszonyok kijönnek a városból, hogy most már nincs háború, most már nem fenyeget vész, a filiszteusokat visszaszorították, hogy lelkendeznek és énekelnek, de miért kellett éppen ezzel a szöveggel? Hogy megverte Saul, ugye a királyra azt mondták, hogy az ezrét, ezer embert, de ha Saul ezret vert le, akkor Dávid tízezret. Hát ez rosszul esett Saulnak. Melyik embernek nem esik ez rosszul, főleg az önérzetes és hiú embernek, aki most már vált Saul, és az asszonyoknak ez a meggondolatlan lelkesedése, és ez a meggondolatlan beszéde felajzotta Sault, Dávid ellen fordult, megharagudott rá, és elhatározta, hogy Dávidot, ha kell, elteszi láb alól. És itt kezdődik a történet, Dávid életének csak nem több mint 15 éve, a Dávid, Saul, illetve a Saul gyűlölködése Dávidra, amikor több mint 15 éven át a sarkában jár Dávidnak, üldözte, és Dávid fiatalsága ezzel ment el, hogy egy hatalmi tébolyban szenvedő, egy őrült király elől kellett futnia neki az ország különböző részeire. Egyszer így mondta Dávid már végső tehetetlenségében, rezignáltságában, szintem, hogy humorosan, miért kergetsz engem, mint a bolhát a hegyeken. Mert ez volt ezután az élete Dávidnak. Mennék tovább a második pontunkra, hiszen említettem, hogy egy-két példa segítségével szeretném bemutatni, mi volt Dávid magatartása az üldözése során. Azért gondoljuk meg, hogy 11 néhány évesen, és egészen 31 néhány éves koráig éri az üldözés Dávidot. Ahogy szoktuk mondani, az életének a legszebb esztendeit rabolja el egy mániákus királynak a gyűlölködése. A mi emberek mire vagyunk hajlamosak, hogyha valaki bennünket megsért, vagy hát főleg, ha gyűlölködik, vagy üldöz, hát nagyon nehezen viseljük azt akár csak egy-két napig, vagy hétig, hónapig is, nem, hogy évekig. És az emberben nagyon ott van a kísértés, hogy visszavágni, hogy megtorolni, hogy valamit visszafizetni. Nos hát, mielőtt rátérnék erre a történetre, ahogy Saul üldözi Dávidot, szeretném önök elé idézni a Bibliának egyik középponti tanítását, amelyet Pál apostol a Római Levél 12. fejezetében olyan egyszerűen mond ki. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, ne vedd át a rossznak az eszközeit, ne vedd át a rossznak a lelkületét. Azt mondja Salamon is, mert a gonoszság nem szabadítja meg azt, aki azzal él. Ne hidd azt, ember, hogyha rosszat tesznek veled, és te rosszal válaszolsz, hogy ezzel bármit is megoldasz. Se magadat nem szabadítod meg, se a másik embernek nem teszel sem jót, sem a helyzetet nem változtatod meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt, ha lehet valamivel megváltoztatni a gonoszt, az csak a jóval lehet megváltoztatni. Az se biztos, hogy arra megváltozik, de ha egyáltalán lehet megváltoztatni, akkor az csak a jóra változik meg. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győz meg. Dávid magatartása valami fenségesen mutatja ennek a bibliai alapelvnek a valóságát, és hogy ez keresztül vihető az életben. Két példát említek erre, Ahogy említettem, Saulnak már más ellensége nincsen, csak Dávid. Nem a filiszteusok az ellenségei, vagy az ammoniták, vagy a környező népek, amik állandóan be akarnak törni az országába, hanem ennek a valóban így modern szóval azt lehetne mondani, ennek a diktátornak, ennek a hatalmi megszállottnak, ez egyetlen egy ellensége, egy fixa ideája van, hogy ameddig Dávid él, addig ő nem lesz boldog. És ezért Dávidot üldözi, és egy alkalommal Dávid az embereivel együtt, hiszen sok-sok vitéz, sok-sok bajtárs követi, több száz ember van több ízben is Dávid közelében, egy barlangba szorul vissza. És ott a barlangban húzzák meg magukat Dávid és a követői, amikor Saul is betéved abba a barlangba, és akkor itt van a nagy jelenet, amiért ezt egyszerű dolgot szerettem volna felidézni. Azt mondják a bajtársai Dávidnak, hát öld meg Sault. Évek óta üldöz már, hát már nem normális. Hát az egész országot romba dönti ezzel a magatartásával. Már hát önmagának is átok az élete. Hát vessünk véget az életének. Még meg is fejelik egy magyarázattal, mondják Dávidnak, hogy mintha az Isten adta volna elődbe. Hát mintha az Isten szerezte volna ezt a helyzetet. Hát öljük meg, ez nem is ölés, hanem szinte ítélet végrehajtás. És Dávid akkor azt mondja, hogy nem, én nem ölöm meg. Itt van a kezemben, de én nem torolom meg a rosszat. De azt se teszi Dávid, hogy tétlen maradjon, hanem oda megy úgy, hogy Saul ne vegye észre a király közelébe, lemetszi a köntösének az egyik részét, és miután Saul kiment a barlangból, felemeli azt a részt Dávid, és átkiált a csapatoknak és Saulnak. Saul, itt voltál a kezemben, itt van a bizonyság, a ruhádnak az egyik darabja. Megölhettelek volna. De erről lásd meg, hogy habár te gyűlölsz engem, de én nem gyűlöllek téged. Habár te az életemre törsz, én akkor sem török az életedre, amikor 100%-osan ki voltál szolgáltatva nekem. Saul persze, hogy lenni szokott, megenyhül, sír, fogatkozik, de aztán utána újra föllángol az indulat benne, és újra üldözi Dávidot, és akkor Dávid még többre is képes. Figyeljük meg, hogy tényleg ne te győzettessél meg a gonosztról, hanem a gonoszt is jóval győz meg. A Biblia szerint a szeretet, a meggyőzés, az mindig kezdeményező kell, hogy legyen. Dávid most arra is hajlik, és ezt is merészeli megtenni, hogy bemerészkedik Saul táborába ének idején. A fegyver hordozójával, Abisaival. És elveszi Dávid feje mellől, ahogy alszik a király, és elszunnyad a fővezére, Ábner, nem vigyáznak eléggé a királyra, elveszi Saul ágya mellől a vizes korsóját és a dárdáját. És másnap reggel ugyanazt teszi, mint egykor, hogy egy dombra föláll, és felmutatja, hogy íme király, hát ez volt veled ugye éjszaka, itt van a vizes kors, itt van a dárda. Csak egy mozdulat lett volna, és az életedet kiolthattam volna, de vedd észre, hogy én akarva sem akarok ellened rosszat. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Így fáradozik Dávid Saulért. Nem önmagát siratja Dávid. Nem önmagáért panaszkodik. Ahogy láttuk már sorozatunk keretében, hogy mindig ez volt az igazi hívő emberek jellemtulajdonsága. Például emlékezzenek vissza Józsefre is. József önmagát siratta a tömlöc mélyén. Nem megkérdezte az egyiptomi embereket, hogy miért olyan komormalti orcátok, ő tette meg a lépést feléjük. Ő akart adni valamit még ebben a nehéz, szorult állapotában is. És ugyanezt teszi Dávid is. Nehéz, szorult állapotában. Nem siratja önmagát, nem sopánkodik, hogy a fiatal éveim erre mennek rá, hanem a szeretetnek a királyi törvényét tölti be, hogy Jakab apostol mondja, a szeretet királyi törvénye. Ne te győzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd meg. Kedves hallgatók, hogyha olyan rövid időm van is a Dávid történetére, hiszen ez egy nagyon részletes történet a Bibliában, erre a két eseményre, ha rövid időm van is, meg ha föltételezem, sokan ismerik is, mindig ki szoktam térni. És ennek van még egy oka a Bibliaink kívül. A magyar irodalomban létrejött egy csodálatos elbeszélő költemény 1846-ban, amelyet a múlt század 70-es éveitől fogva kötelező iskolai anyaggá tettek, Ma is a gyerekeink, ha jól tudom, a 6. osztályban tanulják Arany János Toldiát, és síralmasnak tartom azt, hogy Arany János Toldiáról éppen a leglényegesebb dolgot nem tanítjuk a gyermekeinkkel. Hogy Arany János a Toldit a Bibliának erre a részére építette fel, mint eszmei tartó pillére. Mert az első Toldiban, tehát az 1846-os Toldiban, az a bizonyos farkas kaland, az nem epizód, ahogy a mi bölcs tankönyvíróink és tankönyveink máig is mondják. Mert az a bizonyos farkas kaland, amiután ugye ismerjük a történetet, Toldi Miklós megöli György egyik vitézét a felindultságában, repül a nehézkő, ki tudja, hol áll meg, és bujdosnia kell Éren és Nádon. Ilosvai Sejmes Péternél, aki először dolgozta fel az 1570-es években ezt a történetet, nem szerepel a farkas kaland. Nem szerepel az, hogy Miklós visszavinni a farkasokat ének idején György bátyjának az ágya mellé. Ugye Ilosvainál az szerepel, hogy megtörténik a gyilkosság, utána Miklós kereket old, Budára veszi az útját, és aztán folytatódik a történet a királyi udvarban és a csevitézzel, úgy, ahogy azt Aranynál is ismerjük. Arany János azonban tudta azt, hogy a történetet ő a 19. században úgy már nem kerekítheti, nem formálhatja, ahogy elődje a 16-ban. Mert Arany János érezte, hogy Miklós, aki mégiscsak gyilkosságba tévedt, aki ölésre vetemedett, hogy Miklós neki vagy olyan emberé kell formálni, hogy megmutassa, hogy Toldi Miklósban ott volt a megbánás, ott volt a bűnfelismerés, az igazi megbánás, és ezért teszi meg ezt a farkaskalandot, mert ne felejtsék el, hogy a farkaskalandban nem az a leglényegesebb, hogy Toldi ott birkózik a farkasokkal, és ott legyőzi őket, hanem az a leglényegesebb, amit mindjárt hallani fogunk, amikor utána leül Miklós a zsombékra, és elkezd gondolkodni a következőről. Itt van a nagy jelenet. Itt van az egész Toldinak a középponti, az eszmei, a lelki, a szellemi lényege. Elkezd azon gondolkodni Toldi Miklós, hogy mi lenne akkor, ha én most visszafizetném a bátyámnak azt a sok rosszat, amit ő elkövetett ellenem. Mi lenne akkor, hogyha rövidre zárnám a kört? Ha én le tudtam győzni ezeket az elvadult állatokat, mennyire könnyen véget vethetnék a bátyám életének? Mi lenne akkor, hogyha a bátyámat megölném, aki rosszabb a farkasoknál? Arany János ezt a gondolatmenetet írja meg Toldi elméjében, ezt fogjuk mindjárt meghallgatni, és miért nevezem ezt nagy gondolatnak? Mert Arany kiviszi ebből az állapotból a főhősét, Arany megfordítja ezt a gondolkodást, ezt már nem fogjuk hallani, csak jelzem előre, ezt mondja maga Arany, megszakítva az elbeszélő költemény fonalát, állj meg, Toldi, állj meg, gyilkos a szándékod. Visszaidézi Kain történetét, hogy a megölt atyafinak vére bosszúért kiállt fel az egek egére, és azt mondja Arany János, és ezt láttatja be Toldival, hogy nem megoldás a rosszat viszonozni rosszal. Nem megoldás a bajokat úgy legyőzni, hogy egy huszárvágással a bajok okozóját megsemmisítjük. Azzal a baj nincs legyőzve. Ha megölni a bátyját, akkor azzal a baj nem lenne legyőzve, hanem a rossz, a bűn újabb bűnöknek tárna kaput, és ekkor határozza el, mondhatnám így határoztatja el Arany hősével azt, hogy nemhogy nem azon gondolkodik ezután, hogy megölni a bátyámat, hanem visszaviszi a farkasokat, ugyanúgy, mint hogy felmutatta Dávid a jelet, a köntös részt, a kancsót, meg a dárdát, ő visszaviszi a jelet, a farkasokat, hogy íme itt voltam melletted ének idején. Az erőm továbbra is az, ami felragadta a malomkövet. Az erőm itt van, a farkasokat legyőző erő. Megölhettelek volna, de nem teszem, megváltoztam. Ha Arany János ezt nem írta volna bele a Toldiba, akkor nagyon kis gyenge és könnyű kis művet alkotott volna, mert csak azáltal adni egy hőst a nemzetnek, hogy milyen erős. Hát kérem, ez nem hős. Sok erős ember van egy nemzetben, de hol van a sok erkölcsös és magas lelkiségű ember, ami által egy nemzet fönnmarad és jó napokat lát? Ha Arany János nem írja bele ezt a Toldiba, akkor nem tudja megmutatni azt, hogy ez a Miklós nem csak erős ember, nem csak a magyar parasztnak egy mintapéldánya, aki igazság érzetében ugyan gyilkosságra is vetemedett, hanem Arany Jánosnak meg kellett mutatni azt, hogy Miklós megváltozott. Szembefordult a tettével, a gyilkosságával, legyőzte önmagában a kísértést, nem öli meg György bátyját, sőt, annak az ellentétét teszi. Hát ez a nagy monológ, amit így nevezek, holott nem drámáról van szó, egy elbeszélő költeményben ez is ritkaság, ez Arany Jánosnak a hozzáadása a Toldi Mondához és Ilosvai művéhez, és ezáltal tanulhatjuk és taníthatjuk mi most nem Ilosvai művét, hanem az aranyét a gyerekeinknek, ha kidomborítjuk ezt a jelenetet, és nem azt mondjuk rá, hogy epizód, hanem felidézzük a mögöttes bibliai tartalmat, mert Arany János, aki alig volt 5-6 éves, de már háromszor elolvasta a Bibliát, mert az idő szülei azt adták a kezébe, tudta, hogy miből vegye az anyagát. Megragadta a Saul gyűlölködésének történetében Dávidnak a nagylelkűsége, és a Bibliából emelte át a motivumot nagyon szuverén módon, nagyon önállóan Toldi Miklóst is átváltoztatva egy olyan erkölcsi minőséggé, amilyet Dávid testesít meg az Ószövetségen belül.
1: Miklós az elméjét mindenképpen hányta, nem mondhatnám pedig, hogy a farkast szánta, hanem gondolkozott az ő farkasáról, őt elnyelni vágyó rosszívű bátyjáról. De hát miért akar az én bátyám megenni? Miért akar hóhérom, nem testvérem lenni? Vagy mikor voltam én méki ártalmára? Miért feni agyarát jó atya fiára? Mert hiszen, ha példát farkasokról vészem, ott is a rosszabbik, az én bátyám részen. Fész ki toltalmazza a mezőnek vadja, ki nem ingerelte, azt meg nem támadja. Vagy ha néha gyomra készti öldöklésre, nem bánt senkit aztán, ha csillapul éhe. Akkor is barmoknak tizedelve nyáját, megkiméli mindig a maga fajtáját. De az én testvérem, ki mondja meg nékem, miért tör életemre? Nem csillapul másképp, csak véremmel szomja, vagy ha birtokából jó öccsét kinyomja.
0: Tehát folytatnám tovább a harmadik ponttal Dávid élettörténetének a vizsgálatát, és ez az, hogy egyszer Saul király életének is vége lett. Saul elesett egy csatában, a törzsek, az izraelita törzsek, egy kis várakozás után végül is Dávidot egy öntetűen elfogadták és megválasztották királynak. Mind a 12 törzs fejedelme ő lett. Dávid volt az, aki itt az ország közepén kiűzte a jebúzeusokat és elfoglalta tőlük Jeruzsálemet, és a királyi székhelyt ide tette, és kiépítette ezt a várost, és alapját vetette a későbbi nagy fővárosnak, azért is nevezzük mind a mai napig Dávid városának Jeruzsálemet. Tehát úgy tűnt, hogy Dávid király élete révbe jutott. A nyomorúságok ideje elmúlt, Dávid végül is király lett, szép családja, hatalmas nagy gazdagsága körülvette őt, az emberek körében rokonszenves volt és tiszteletnek örvendett. De az előadást egy szomorú történettel kell folytatnom, és ez Dávid király leghatalmasabb bűnének, vétkének a története. Sámuel második könyve 11. fejezetében szeretném felolvasni, hogy mi történt Egyiszben akkor, amikor az esztendő fordult, új évet kezdtek. A király már csak egyetlen egy néppel, az ammonitákkal állt hadban, elküldte Joábot, a fővezérét, hogy Rabba városát ostromolja, és miközben elmentek a csapatok, már csak egyetlen egy nép volt, amely hadakozott Izrael ellen, a filiszteusok, moábiták, többiek már elcsitultak. Aközben Sámuel második könyve 11. fejezetében ezt olvashatjuk. Lőn pedig az esztendő fordulásakor, mikor a királyok hadba szoktak menni, elküldötte Dávid Joábot és az ő szolgáit ővele, és mind az egész Izraelt, hogy elveszítsék az Ammon fiait, és megszállják Rabba városát. Dávid pedig Jeruzsálemben maradt. És lőn este felé, Mikor felkel Dávid az ő ágyából, és a királyi palota tetején sétált, látott a tetőről egy asszony fürdeni, ki igen szép termetű volt. És elküldött Dávid, és tudakozódott az asszony felől, és mondta egy ember: nem, de nem ez é Betsabé, Eliámnak leánya, a hitteus úriás felesége? Akkor követeket küldött Dávid, és elhozatta őt. Aki bement ő hozzá, és vele hált, mikor az ő tisztátalanságából megtisztult, és annak utána visszament az ő házához. És fogadott méhében az asszony, és elküldvén megüzente Dávidnak így szóval: teherbe estem. Kedves hallgatók, ezt olyan döbbenet olvasni. Ez az egész fejezet, Sámuel második könyve 11. fejezete, ez mély döbbenetbe kell, hogy sodorjon minden embert. Mert Dávid igaz ember volt, akinek a jelleme a méltányosságban, a nagy lelkűségben mutatkozott meg. Az üldözések idején abban a példátlan méltányosságban, nagy lelkűségben, hogy a gonoszt jóval győz meg. És amikor kedvező idők jöttek, és Dávidnak minden bizonnyal a kedvező jó időben egy kicsit meglazult a kapcsolata Istennel. A hite nem fejlődött. Dávid egyszer csak felkel, jól kialudta magát, esteli idő jön, kimegy a palota tetejére, hogy sétál, és meglát a közelben, ugye Jeruzsálem házai tetején a magasrangú emberek, a tehetősebb polgárok kialakítottak ilyen fürdőmedencéket, meglát egy szép asszonyt fürdeni, hogy tisztálkodik, megkívánja őt Dávid, a méltányos, az igazság szerető ember, aki tisztelte az emberek jogát, tisztelte azt, hogy hát az az asszony valakinek a felesége. De egyszerűen egy ösztönnek, egy kívánságnak utat enged, és áthozatja az asszonyt, vele hál, és az asszony, ahogy hazamegy, egy idő után jön a hírrel a küldött, hogy teherbe estem. Kedves hallgatók, itt Dávidnak meg lett volna a lehetősége, hogy bocsánatot kérjen a férjtől, meg lett volna a lehetősége, hogy bocsánatot kérjen az asszonytól, és valahogy rendezze már azt, amit rendezni lehet. De figyeljünk fel a történetnek a mély lélektanára. Mit teszünk mi emberek akkor, amikor valami rosszat elkövetünk? Nem azt tesszük, hogy rögtön megbánnánk, vagy helyre akarnánk hozni, vagy jóvá akarnánk tenni, hanem az első reakciója az embernek, hogy el akarja palástolni. El akarja titkolni, fájtlat akar borítani rá. És borzalmas olvasni is ezeket a fokozatokat, ahogy fájtlat akar Dávid borítani rá. Egyszer csak üzen Joábnak, a fővezérének, hazahozatja Betsábénak, az asszonynak, akit ő magáévá tett, a férjét. Ugye a várost ostromolják, Rabba városát, hazahozatja a férjet, és úgy gondolja, hogy megvendégeli az asztalánál, aztán majd hazaküldeti a férjet, hogy vigadjon a családjával és a feleségének örüljön, és amikor majd megszületik a gyerek, akkor mindenki azt gondolja, hogy hát igen, Úriás hazajött, és biztos tőle született, ő nemzette ezt a gyermeket. És a koreográfia, amit így elképzel Dávid, pontosan be is jön, hazajön Úriás, megvendégeli, beszélgetnek, dicséri ugye a hadsereg állapotát Dávid, és mondja Úriásnak, hogy jó van, örülök neked, most már menjél haza, és örüljél az otthonodnak és a feleségednek. Reggel, amikor felkel Dávid, akkor azonban Úriást nem a házából látja kijönni, hanem a palota lépcsőjén találja az embert, aki a saját szolgáival ott töltötte az éjszakát. És amikor kérdőre vonja Úriást, azt mondja neki ez a vezér, hitteus ember, még ugye a hitteus, ahogy a Bibliánk mondja, tulajdonképpen hettita, egy nagy kultúrájú ókori népnek a gyermeke volt, tehát nem is volt zsidó ez az Úriás, még ezért is kellett volna, hogy becsülje Dávid, hogy egy nem zsidó ember létére ő tulajdonképpen vezéri tisztségre verekedte föl magát, és azt mondja Dávid, hogy miért nem mentél haza? Úriás azonban azt feleli, hogy akkor, amikor az én bajtársaim egy várost ostromolnak, amikor hetek óta nehéz napokat élnek át, én nem kedvezek magamnak, és én akkor nem vigadok otthon a családommal. Micsoda méltányosság, micsoda igazságérzés, ami benne volt a hitteus, a hettita Úriásban. Hát ez is miért nem ébresztette föl Dávidot? Egykor én is ez voltam. Nem ilyennek kell lenni egy embernek? Nem. Dávid megy tovább, és estére újra meghívja Úriást az asztalához. Borzalmas olvasni, lerészegíti, csak hogy hazamenjen a feleségéhez. Bort itat veled, de Úriás arra sem megy haza. Másnap reggel újra megnézi Dávid, látja, hogy ugyanott a palotának az előcsarnokában a szolgákkal együtt töltötte az éjszakát, és akkor Dávidban megfogalmazódik az utolsó és a legdöbbenetesebb terv, hogy hát ha így nem tudja elterelni a gyanút önmagáról, ír egy levelet Joábnak, a fővezérének, hogy amikor majd Úriás visszamegy ő hozzá, ne tekintse azt, hogy Úriás egy vezéri tisztű ember, hanem amikor ostromolják a várost, állítsa az első sorba, és amikor majd megtámadják őt és az osztagát, akkor a többiek fussanak el mögüle, tehát megírja a rendelkezést Joábnak, a fővezérnek, hogy hogyan öljék meg a hitteus Úriást, és mindezt a levelet kinek a kezébe nyomja? Úriás kezébe. És a szerencsétlen ember viszi a saját halálos ítéletét Joábhoz, a fővezérhez. Joáb a fővezér, a katona, a politikai parancsnok, aki mindig végrehajtja az adott hatalom rendeletét és kívánságát. Látja azt Joáb, hogy milyen messze menően gonosz dolog ez? Látja. De hát ő fővezér akar maradni, és gépiesen végrehajtja, szolgai, ocsmány módon végrehajtja az urának, Dávidnak a kérését. Mindez így történik meg, ahogy elmondtam. Elfutnak mögüle az emberek, és Úriás a harc áldozata lesz, és megy a követ a hírrel, hogy a hitteus Úriás elesett. A gyásznapok leteltével pedig Dávid mit tesz? Áthozatja az asszonyt. Immár senki, semmi nem akadályozhatja meg, hogy a felesége legyen. A fejezet így fejeződik be: és mikor a gyászolásnak ideje eltelt, érette küldött Dávid, és házába vitette Betsábét, és lőd néki felesége, és szült néki egy fiat. De ez a dolog, melyet Dávid cselekedett, nem tetszett az Úrnak. Kedves hallgatók, a Bibliának az egyik legdöbbenetesebb fejezetéhez érkezünk most, a 12. fejezettel. Miért mondom, hogy legdöbbenetesebb, legmegdöbbentőbb fejezete? Hogyan lehet egy ilyen emberen segíteni? Egy hívő ember, egy igazságszerető ember, aki ilyen mélyre bukott alá, hogy lehet ezt az embert fölemelni, aki házasságot tört, aki tulajdonképpen gyilkolt, és aki hívő ember létére az országot vezeti ezek után, hogy ezt tette? Mert Dávid pontosan tudja, hogy ki tud erről az egész dologról. Tud ő, tud Betsábé, de a felesége hallgatni fog. Tudott Úriás, de ő már végképp hallgat. Tud Joáb, de ő is hallgatni fog, mert meg akar maradni fővezérnek. Tehát tulajdonképpen Dávid védve van, mert emberileg senki nem lepeszheti le. Nos hát, hogy lehet egy ilyen embert kiemelni a rosszból? Ez a dolog nem tetszett az Úrnak, de Isten mit tud tenni egy olyan ember esetében, aki tudván tudva, mert hiszen hívő ember, elkövet egy rémületes, döbbenetes gonoszságot, ugye házasságot tör és gyilkol, hogy lehet ehhez az emberhez hozzáérni, hozzányúlni? Kedves hallgatók, itt az első dolog, amit szeretnék megjegyezni, az, hogy Isten nem rögtön cselekedett. Amikor mindez megtörtént, Isten hagyta, hogy ez beteljesedjék Dávid életében. Hagyta azt is, hogy az akkor fogant gyerek megszülessék. És körülbelül egy év után ragadta meg is Isten a kezdeményezésnek a fonalát. Egy évig Isten semmit nem tett. Miért? Nagyon nagy erkölcsi tanítás. Ha egy ember benne van a rosszban, és szinte úgy olyan elvarázsolt állapotban van, hát úgy elgondolhatjuk, hogy Dávidnak milyen volt ekkora helyzete. Hát hiszen ő tudta az erkölcsi követelményeket, ismerte azt a 10 parancsolatot, amelyet mi felidéztünk az elmúlt előadáson. Tudta azt, hogy mit jelent, hogy ne kívánd a te fele barátodnak feleségét. Ismerte azt, hogy ne légy házasságtörő. Ismerte azt, hogy ne őj. Na de az ember, ha benne van a rosszban, kérem, és ezt nagyon gondoljuk meg, szintén elvarázsolt állapotban van. Szinte úgy egy lázas állapot, nem tud önmagáról. Egészen másképp lát mindent. Rögtön nem lehet hozzáérni. Ugye a lázas beteghez sem érnek addig, míg le nem viszik a lázát. Vagy a fekét sem akkor nyitják fel, amikor az egész test belobbant állapotban van. Tehát ugyanígy van ez lelki erkölcsi téren is. Isten egy évig várta azt, hogy Dávidban egy kicsit lelohadjanak az emlékek. Dávid egy kicsit józanabbul tudja szemlélni azt, amit ő elkövetett, de egy év után Isten elküldte hozzá Nátán prófétát. És most jön a második nagy tanulság, hogy Nátán próféta nem úgy állított be Dávidhoz, hogy keményen a szemébe mondta, hogy király, te ki vagy? Te házasságtörő, te gyilkos, nem. Mert ha ezt mondta volna Nátán, bizonyára felszította volna Dávid ellenkezését. Dávidnak meg lett volna a hatalma arra, hogy Nátánt elküldje maga elő, sőt arra is, hogy megölesse. Nátán próféta, amikor Dávid elé ment, a következő dolgot cselekedte. Elküldte azért az Úr Dávidhoz Nátán prófétát, aki bemenvén hozzá mondta néki. Két ember volt egy városban, az egyik gazdag, a másik szegény. A gazdagnak felette sok juhai és ökrei voltak, a szegénynek pedig semmilyen nem volt egyéb egy kis nőstény báránykájánál, melyet vett és táplált, és felnevelkedett nála gyermekeivel együtt, saját falatjából evett, és poharából ivott, és keblén aludt, és néki olyan volt, mint egy leánya. Mikor pedig az utazó vendége érkezett a gazdagnak, sajnált az ő ökrei és juhai közül hozatni, hogy a vendégnek ételt készítsen belőle, aki hozzáment, hanem elvette a szegénytől az ő báránykáját, és azt főzette meg a vendégnek, aki hozzáment. Akkor felgerjedt Dávidnak haragja az ember ellen, és mondta Nátánnak, él az Úr, hogy halálnak fia az az ember, aki azt cselekedte. A bárányért pedig négy annyit kell adni, amivel, hogy azt művelte, és annak nem kedvezett. És mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Kedves hallgatók, a második nagy tanítás tehát az, hogy Isten hogyan fog hozzá egy ember megjobbításához, aki emberileg lehetetlen mélységekig süllyedt alá. Nátán proféta elmondott egy példázatot Dávidnak, a példázatból annyira világos volt, hogy mennyire igazságtalan ez a gazdag ember, akinek tele vannak az aklai állatokkal, és amikor vendége érkezik, az egyetlen egy báránykáját elorozza a szegény embernek, és azt téteti a vendég elé az asztalra, szóval annyira felháborítóan igazságtalan ez, hogy Dávid nem tudta tűrtőztetni magát, amikor mondta a próféta ezt a történetet. Dávid úgy képzelt, hogy a próféta tanácsot jön tőle kérni, mert az országában esett meg ez a dolog, és Dávidban föltámadta az igazságérzet, és azt mondta, fölpattanva a helyéről, hát az ilyen ember, aki ezt teszi, halált érdemel, sőt négy annyit adjon cserébe. Pontosan idézte a rendtartást, a törvényt, amit Isten adott Mózesnek, ami olvasható a mózesi törvényekben. Kedves hallgatók, ezután Nátán egyszerű szavakkal, de most már a lényegre tapintva csak ennyit kellett, hogy mondjon. Te vagy az az ember. Te vagy az az ember, aki a másiknak az egyetlen egyét elvetted, holott neked mindened megvolt. Te király vagy, te dúskálsz a javakban, és te a másik embertől elvetted az ő boldogságát, az ő feleségét, az egyetlen egyét. Kedves hallgatók, ez Nátán próféta azután mondta ki, hogy Dávid megítélte már önmagát. Tehát nagyon vigyáznunk kell arra, hogyha egy emberen segíteni akarunk, aki nehéz helyzetbe került, aki a bűne vétke miatt egy nagyon, nagyon mélyre hullott alá. Csak azzal tudunk egy emberen segíteni, ha abban segítünk neki, hogy feltámadjon benne a megbánás. Hogy felismerje a bűnét, szembeforduljon vele és megbánja. Mi a másik ember helyett nem tudjuk megbánni a bűnt. Nem is tudjuk belőle kikényszeríteni a megbánást, vagy kicsikarni. Ez nem igazi megbánás. Ha egy másik ember csak félelemből, vagy az emberek megszólása miatt bán meg valamit, az nem igazi megbánás. Az embernek a szíve mélyén kell egy keserű, szomorú szembefordulásra jutni a bűnnel szemben. És milyen hatásos volt ez, és milyen alkalmas volt ez az eszköz, hogy elmondani egy történetet, amely először úgy látszik, hogy nem Dávidról szól. És Dávid a külsővé tett történeten pontosan megítélte a helyzetet. És amikor kimondta az ítéletet, ami tulajdonképpen önmaga fölött mondott ki, akkor Nátának már csak ennyit kellett mondani, te vagy az az ember, király. És kedves hallgatók, jön a harmadik nagy tanulság, hogy Dávid ezután nem küldte el a prófétát. Dávidnak nem az volt az első gondolata, hogy hát senki nem tud erről, a prófétát, ha elteszem láb alól, ő se fog tudni róla, meg senki se, tovább folytathatom az eddigi életmódomat. Nem. Dávid akkor megalázta magát, akkor valóban igazi megbánásra jutott, és kifejezte azt a vágyát a próféta és Isten előtt, hogy ő rossznak tartja, mélységesen fájlalja azt, amit tett, és ő szeretne más ember lenni. És ekkor írta meg Dávid király az 51. Zsoltárt. Zsoltárok könyvének csaknem a fele Dávidtól származik, de ez a Zsoltár óriási darab, hatalmas a hatástörténete is, ugye a Mizerére Zsoltár ez, latin nevén vált emlékezetessé és híressé. Dávid király ebben a Zsoltárában megmutatja, és ez az, amit még nagyon szeretnék a figyelmükbe ajánlani, hogy olvassák ezt a Zsoltárt el, megmutatja ebben a Zsoltárában, hogy mi az igazi megbánás. Három dolgot szeretnék kiemelni. A Zsoltár és a Biblia szerint nyilvánvaló, hogy az igazi megbánás az miből áll. Az igazi megbánás, mondja a Biblia, először is kendőzetlen és őszinte. Dávid így kezdi a Zsoltárát, az 51. Zsoltárt. Könyörülj rajtam, én Istenem, a te kegyelmességed szerint, irgalmasságodnak sokasága szerint, töröld el az én bűneimet. Egészen mos ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts ki engemet, mert ismerem az én bűneimet, és az én vétkem szüntelen előttem forog. Dávid kendőzetlenül beismeri azt, hogy amit tett, az álnokság volt. Az egy utolsó, visszataszító, rút dolog volt. Álnokság. Az igazi megbánás az nem ismer de szócskát. Hogy ezt tettem, de. Az igazi megbánásnak mindig őszintének, kendőzetlennek kell lenni, amelyben nincs önigazolás, amelyben nincs mentegetőzés, nincs magyarázkodás. Dávid Zsoltárának a kezdete rögtön megmutatja, hogy Dávid itt mennyire mélyen szembefordult a bűnével. Az igazi megbánásnak a második nagy jellegzetessége, hogy aki bűnt követett el, és azt megbánja, nem is annyira egyetlen egy bűnért kesereg, hanem azért, hogy hogyan is tudtam én azt az egyetlen egyet elkövetni, mi volt az alapja az, hogy belőlem ez jött ki. Nagyon sok ember ezért nem bánja meg igazán a vétkeit, a hibáit, mert csak azt látja, hogy én ezt elkövettem, mint egy véletlenül. Nem így van. Amit mi rosszat elkövettünk, az nem véletlen. Azt mondta Jézus, hogy a szív bőségéből szól a száj. Ha valami rosszat elkövetünk, most értsék jól, amit mondok, nem főleg azon kell keseregni, ami rosszat tettünk, hanem azon, hogy hogyan is tehettük meg mi azt, mi az alapja bennünk annak, hogy azt a rosszat elkövethettük. Az igazi megbánás nem egyes bűnökért kesereg, vagy tartja azokat műhibának, hanem az egész emberi természet gyengeségét, esendőségét, és a belső embernek a gyengeségét, mert nem tudta legyőzni a természetet. Ezért mondja Dávid, egészen mos ki engemet az én álnokságomból, és az én vétkeimből tisztíts meg engemet. Íme te az igazságban gyönyörködöl, mely a veségben van, és bensőmben bölcsességre tanítasz engem. Tisztíts meg engem izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engemet, és fehérebb leszek a hónál. Ilyeneket mond Dávid király. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Az igazi bűnbánatnak mindig jellegzetesség az, hogy nem ezért, vagy azért, vagy amazért szól a megbánás, hanem azért, hogy a szívem romlottá vált, hogy újjá kell teremteni a belső embert, a szívet. És a harmadik dolog, amit el kell, hogy mondjuk az igazi megbánásról, ez az, hogy az igazi megbánásban mindig ott van a jóvátétel vágya. A helyrehozás a jóvátétel vágya. Nem az bánkodik igazán, nem az az ember, aki állandóan kesereg, panaszkodik, önmagát ostorozza, szinte már mondhatnám hivalkodik azzal, hogy mennyi sok rosszat el tud mondani önmagáról. Ez nem igazi bűnbánat és megbánás. Dávid király a Zsoltárának a vége felé ezt mondja. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy a vétkezők megtérjenek hozzád. Mit mond Dávid? Én szeretném helyrehozni a bűnömet. Amennyire csak lehet, szeretném jóvá tenni. Én nemhogy el nem titkolom a bűnömet, hanem megírva ezt a Zsoltárt, Dávid ezt kéri, hadd tanítsam a bűnösöket a te utaidra, hogy megtérjenek hozzád. Az az igazi megbánás, amelyben ott van az erőnek az a kérése, hogy én továbbá ne kövessem el ezt a bűnt, sőt más embereket is tudja késztetni arra, hogy ezt ne tegyék meg. Kedves hallgatók, ezért volt az, hogy Isten rögtön közölte Nátán prófétával, hogy igen, ez az ember élni fog. Ez az ember élni fog még itt a földön, noha négy annyit cserébe kell adni a bűnért, meghal Dávidnak négy gyermeke, a bűnének szükségszerű következményeit Isten engedte beélelődni, meghalt ez a kisgyerek is, aki először fogant Betsábétól. Elképzelhetjük, hogy az édesanyja mi mindent élt át, szinte halva született, életképtelen volt, pár hónap után meghalt. Meghalt az elsőszülött fia Dávidnak, Amnon, aki előtt teljesen rommá lett Dávid tekintélye. Ő is azt tette, mint az apja, a féltestvérét becstelenítette meg, és erre mit tett a féltestvérnek az édestestvére Absalon? Megölte egy lakomán Amnont, az elsőszülött fiút. És Absalon lett a harmadik, akit cserébe kellett adni Dávidnak. Nem Isten különleges büntetése volt ez. A bűnnek a szükségszerű következménye. A kovász megposhasztja az egész tésztát, idéztem a második előadáson. Absalonnak is meg kellett halni, aki pártot ütött az apa ellen, polgárháborút szított, és végül is, amikor menekült az apja elől, fennakadt hajánál fogva egy faágban, az összvére túlfutott rajta, és amikor jöttek a Dávid fővezére, szintén Joáb és a csatlósai, nem hallgattak Dávidra, nem kimélték meg a legszeretettebb fiának, Absalonnak az életét. Átverték a szívét dárdával, a harmadik gyereke is meghalt. És meghalt a negyedik, az Adónia is, amikor Salamon király került majd a trónra, a trón viszályok és hatalmi harcok következtében, egy bűnnek ilyen következményei vannak. Miért haltak meg ezek a gyerekek? Mert az apának a vétke után megengedték maguknak a lazább életmódot, az erkölcstelen életmódot. Sajnos Dávid vétkének a szükségszerű következményei értek be, de azt mondta Isten, hogy ez az ember élni fog. És erőt kapott Dávid, hogy ezeket a csapásokat is elviselje, és élni fog az örök életben. Ezt mondta Nátán Dávidnak, te élni fogsz. Kedves hallgatók, ez az 51. Zsoltár, ez egy olyan hatalmas mű. Az igazi megbánás, ami őszinteség, ami nem csak az egyes bűnök miatti sopánkodása, az ember iszonyatos állapota miatti jajkiáltás, és a jóvátétel vágya is megvan benne. Nagy emberi kérdés az, hogyha vajon az ember az életben elkövetett szinte egy olyan jóvá tehetetlennek látszó rosszat. Ha valakinek elvette a feleségét, megölte a feleség férjét, valami iszonyatos nagy rosszat tett, hát ki lehet ezt törölni az emlékezetből? Hát helyre lehet hozni egy ilyen embert? Hát Istennek van arra ereje hit által, hogy az az ember valóban más legyen? Kedves hallgatók, így mondja az 51. Zsoltárban Dávid, ezt kéri a 12. és 14. versben. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újíts meg bennem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Ha önök elolvassák Dávid élettörténetének a végét, akkor saját szemükkel ellenőrizhetik azt, hogy Dávid életében az Isten Tudott-e adni elég erőt ahhoz, hogy valóban ez egy elfelejtett dologgá váljék, ez a szörnyű bűneset? Csak egyetlen egy mozzanatra hadd hivatkozzam. Amikor a saját fia pártot üt ellene Absalon, és Dávidnak menekülnie kell a fővárosból, az általa kiépített Jeruzsálemből, és úttalan utakon, erdőkön, hágókon keresztül keresi a menedéket, akkor előáll egy régi ellensége, Sémei, és port szór Dávid fejére, és köveket szór a királyra, és azt most megbüntetett a

itt tenni. Az Isten szájával szólt. Mert az biztos, hogy én vérszopó ember nem vagyok, és én gyilkos lenni nem akartam. Az egyik bűn vitt bele a másikba. De tulajdonképpen, ha modortalanul, hogyha gonosz stílusban, hogyha utolsó förtelmes módon, de igazságot szól, hagyd a kardodat a hüvelyében, és megy tovább, míg az az utonálló ember továbbra is kövekkel dobálja és porcóra fejére. Kedves hallgatók, így megerősödött Dávid. Így megerősödött Dávid, hogy király volt, az ország első embere, és egy utolsó ember elkezdi szidalmazni a nyomorult helyzetében. De Dávid most nem ezzel törődik. Dávid azzal törődik, hogy Istenem, tiszta szívet teremts bennem, és az engedelmesség lelkét újíts meg bennem, hogy én élhessek továbbra is olyan erővel, az igazságnak, a méltányosságnak olyan erejével, amelyhez te akkor is erőt adtál, amikor Saul elől futottam.

Kedves testvéreim, talán most nem azzal kezdenénk, hogy ígét olvasnánk, szeretném az ígeolvasást megelőzően néhány bevezető szóval felvezetni a későbbi mondani valót. Miután itt élek én is közöttetek, és látom kinek-kinek az életében a gondokat, a nehézségeket, látom sokszor az örömtől mentes arcokat, az örömtelieket is természetesen, és hallom sokszor azokat a megnyilatkozásokat, amelyek arról beszélnek, hogy az Isten útján járni nem annyira könnyű dolog. Ezért úgy gondoltam, hogy elérkezett legalábbis számomra annak az ideje, hogy erről a kérdésről egyszer így az ige fényében szóljunk. Szinte minden keresztény tapasztalata az, hogy üdvözülni nehéz. Hogy az üdvösség útján járni, az Isten országa felé előre haladni diadalmasan, győzelmesen, ez hihetetlenül nagy tehertétel. A Biblia pedig az ellenkezőjét mondja. A Biblia azt mondja, hogy gyönyörűséges és könnyű. És azt mondhatnánk, hogy akkor ez egy teszt, valahol nem. Szóval aki gyönyörűségesnek és könnyűnek érzi, az valószínűleg megtalálta a gyógyulás, a szabadulás, az Istennel való kapcsolat teremtés útját, módját, míg az, aki ezt tehernek érzi, talán nem annyira. És ezzel nem szeretnék megbántani senkit, csak jelzem, hogy a Szentírásban nagyon sok ilyen teszt van. Ilyen teszt például az, hogy vajon a keresztény életről hogyan gondolkodunk. Vajon van-e küzdelem az életünkben, persze nem azokra a heroikus és kilátástalan küzdelmekre gondolok, amelyek tényleg sok ember életét meghatározzák, hanem azokra a küzdelmekre, amelyek általában győzelemmel társulnak. Úgy gondolom, nagyon sok téves fogalom él a mi benső világunkban, ami mindenképpen tisztázása vár. Például Jakab levele azt mondja, hogy teljes örömnek tartsátok, atyámfi, hogyha különféle kísértésekbe estek. Hát lehet, hogy Jakab levelét Luther méltán akarta kihagyni a Bibliából, szalmalevélnek nevezve, mert hogy ki tudna azonosulni ezzel a megállapítással, hogy teljes örömnek tartsuk, hogyha különféle kísértésekbe esünk. Hát ez valószínűleg azért van, mert a Szentírásban a kísértés és a megpróbáltatás szó egy és ugyanaz. És a Bibliában nem kötődik sem tapasztalati, sem fogalmi szinten az eleséshez. Márpedig amikor kísértésről esik szó, valószínűleg a mi tudatvilágunkban a kísértés szó összekapcsolódik az elbukás fogalmával és tapasztalatával, és ezért negatív kifejezés. A Biblia arról beszél, hogy amikor valakit kísértés környékez, akkor az Isten lehetőséget teremt az illetőnek ahhoz, mert az Isten az, aki megengedi, hogy az illető győzelmet arasson, és győzelmekből, hittapasztalatokból épülhessen fel az egész élete. És erőről erőre jutva, aztán majd megjelenhet az Isten előtt a Sionon. Tehát amikor az Isten bennünket gyakorlatoztat, akkor ezt nem azzal a szándékkal teszi, hogy amikor elbukunk, majd fölsegítsen, hanem azzal az őszinte vágyjal, hogy segítségül hívva az ő nevét, belé kapaszkodva megízleljük, hogy milyen a mi természetünk felett győzelmet aratni. Hogy milyen az, amikor az elemi erővel ránk törő emberi természet kísértései lepattannak rólunk. És ehhez társítanám az előbb említett tesztkérdést, hogy egy keresztény ember életére a küzdelem jellemző, de nem az elbukással társított küzdelem, hanem a győzelemmel összefüggésbe hozható küzdelem. Küzdelem pedig azért van, mert a test a lélek ellen törekedik, a lélek pedig a test ellen, és ha egy ember életében nem lenne küzdelem, akkor ez azt sejtetné, hogy valahol kompromisszumot kötött és kiegyezett a természetével, és ezért azt a laudícia állapotba süllyedt, és azt mondja, hogy gazdag és meggazdagodott, és semmire nincs szüksége. És azt is elmondhatjuk, és megint egy olyan tükör, amit önmagunk elé tarthatunk, hogy minél hevesebb az önmagunkkal vívott küzdelem, annál nagyobb bizonyossággal mondhatjuk azt, hogy megtértünk, mert az
értékrendünk szembe került a mi testünk vágyaival. És minél antagonisztikusabb ez az ellentét, annál nyilvánvalóbb, hogy ennek nyomában majd küzdelem jár. Mert a test a lélek ellen törekedik, és mi nem fogjuk engedni azt, hogy a mi testünk vágyai, kívánságai, amelyek eleve az emberi természet önző mi voltából táplálkoznak, majd úrrá legyenek rajtunk, és leteperjenek. Tehát minél hevesebb a küzdelem, annál inkább nevezhetjük magunkat megtért embereknek, bár nem kéne ezt verbalizálni, mert jó, hogy ezt az Istenre bízzuk. És ugyanígy elmondhatjuk azt is, hogy ha tudunk igazán evangéliumról beszélni, mert miért is nevezi a Szentírás evangéliumnak a bűntől való szabadulás útját és lehetőségét? Ha ez csupán egy elméleti lehetőség, mitől jó hír a jó hír? Hogy annak a tapasztalati oldala is valóság. Hogy én tényleg meggyógyulhatok, szabaddá válhatok, győzelmes életet élhetek. És ezért mondta Pál, hogy ő nem szégyelli a Krisztus evangéliumát, mert Krisztusban igenis van lehetőség erre. És most idézzük fel azt az ígét, azt a két ígét pontosabban, ami emögött a kérdésfelvetés mögött áll. Az egyik Máté evangélium a 11. fejezetében található, és ott az üdvözítő a következőket mondja. A 11. fejezet utolsó verseit olvasom, a 28. verstől. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és én megnyugosztlak titeket. Vegyétek föl magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én szelid és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek, mert az én igám gyönyörűséges, és az én terhem könnyű. Milyen furcsa, ellentétes kép jelenik meg itt az üdvözítő szavai nyomán. Hogy lehet az igáról, mint gyönyörűségesről beszélni? Az iga megint csak az emberi tapasztalás szintjén, a gürcöléssel, a reménytelen fáradozással, a kilátástalan vergődéssel társul, itt pedig azt mondja Jézus, hogy gyönyörűséges és könnyű. És ez tartalmilag, lényegileg azt mondja ki, hogy a Krisztus útján járni könnyű és gyönyörűséges. Kívül ligának látszik, hogy egy másfajta értékrend oldaláról közelítünk, mert lemondás itt, lemondás ott, szóval az embernek erőszakot kell vennie magán, és micsoda nyomorúságos élete lehet egy kereszténynek, mert hogy mennyi mindentől meg kell fosztania magát, ez azt jelenti, hogy egy másik értékrenddel közeledek a kereszténység életútjához. De ha valaki megismeri az Istennek minden érdemet felülhaladó szeretetét, ha megérti az Istennek emberre vonatkozó elgondolásait, és tud azonosulni azzal, tud közösséget vállalni azzal, akkor ez az iga, ez egyszerre csak gyönyörűségessé válik. És belső örömmel, békességgel társul, mert az embernek az a kiváltsága, hogy járhat az Isten akarata szerint, hogy ember lehet az Isten elgondolása szerint, és ehhez pedig az Isten maga adja az erőt, maga adja az ő szeretetéből táplálkozó tartást, méltóságérzetet, és azt a belső bizonyosságot, hogy a mi életpályánk nem hiába való az Úrban. A másik igeszakasz pedig az Apostolok Cselekedete könyvében található, a 26. fejezetben, ahol Agrippa király előtt tesz bizonyságot Pál apostol. És itt azt olvasnám a 13. verstől. Délben láttam az úton király, hogy mennyből a napnak fényességét meghaladó világosság sugárzott körül engem, és azokat, akik velem együtt haladtak. Mikor pedig mi mindannyian leestünk a földre, hallottam szózatot, amely én hozzám szólt, és ezt mondta a zsidó nyelven. Saul, Saul, mit kergetsz engem? Nehéz néked az ösztök ellen rúgódoznod. Én pedig mondék, kicsoda vagy, Uram? És az mondta, én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Ezt az igeszakaszt egy korábbi együttléten is idéztük már, a lelkiismeret belső tevékenységével összefüggésben, és akkor azt mondtuk, hogy nehéz az ösztök ellen rúgódozni, tehát ezzel szembe helyezkedni, vagy menni ezzel a fékentartásunkra rendelt hegyes eszközzel szemben, és azt mondtuk, hogy ha valaki ezzel szembe megy,
mert hogy nem lehetetlen szembe menni vele, csak nehéz, annak ott a lelkén, ahol szembe megy vele, bizony bőrkeményedés keletkezik, és így előbb-utóbb érzéketlenné válik az isteni hívás a lelkiismeret szava iránt. Most inkább arra tenném a hangsúlyt, hogy nehéz. Az Isten minden olyan ember esetében, aki próbálkozik az Isten útjáról letérni, ezt a letérést hihetetlenül megnehezíti. Egy hegyes szerszámmal szembe menni, ez van a képanyag mögött, nem könnyű dolog. Főleg, ha az a hegyes szerszám, ami érzékeny testfelületünket érinti. Az Isten el akarja állni az utunkat, amikor mi a kárhozat ösvényére tesszük a lábunkat. Az Isten azt akarja, minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson, és ezért mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való annak megismerés által, akiről a Szentírás is itt Pál apostol is bizonyságot tesz. Mert Krisztusban az üdvösség útja igenis gyönyörűséges és könnyű. És azt írja Ellen White valahol, hogy nekünk át kell gázolnunk a megfeszített megváltón, a lelkiismeretünk szavát el kell hessegetni magunktól, a visszatartó kezeket és a szeretetteljes isteni megnyilatkozásokat le kell ráznunk magunkról ahhoz, hogy mi a kározat ösvényére lépjünk. Bennünket annyi féltő szeretet és védelem vesz körül, amit talán jó lenne, ha tudatosítanánk, és ez mind arra irányul, hogy bennünket a kározat útjától az Isten távol tartson. Ezért jelennek meg az életünkben különféle helyzetek, hogy ezeknek a kiértékelése nyomán is megerősödjön bennünk az elhatározás, hogy nekünk csak egyetlen lehetséges úton szabad haladnunk. Ez pedig az Isten által mutatott ösvény. És itt szeretnék néhány dolgot megemlíteni, ha már ugye ez a kérdésfelvetés így hangzott, hogy vajon nehéz-e üdvözülni és könnyű elveszni, vagy talán fordítva. Könnyű üdvözülni és nehéz elveszni. Az emberi természet oldaláról, a természetes emberi gondolkodás oldaláról talán az első felvetés kapna több támogatottságot, míg a Biblia a második verziót részesíti előnyben. Igenis, nehéz elveszni és könnyű üdvözülni. És ha az emberi tapasztalás ezzel ellentétes, akkor valami hiba van a gépezetben, akkor valami hiba van a megértés körül. Nem véletlenül mondja Ellen White azt, hogy a hit általi megoldás igazságát 100 közül egy, ha érti. És itt nem az értelmi belátásról van szó, hanem arról, hogy az ember nagyon nehezen tud azonosulni azzal, hogy én nekem a saját üdvösségem elérése érdekében nincs semmi tennivalóm, csak az, hogy elfogadjam. De az elfogadás rendkívül nehéz. Az ember nem tud elfogadni. Az első ember pár már ott az elbukást követően is félrehúzódott, és látták, hogy mesztelenek, ezért emberi megoldásokra ragadtatták magukat, fügefaleveleket tákoltak össze, és hogy mondjam, borították be ezekkel azokat a testrészeket, amelyek hát a szégyenérzetet kiváltották. Tehát az ember csak a legvégső esetben keresi az Istent és fogad el az Istentől, és ezért, amit bizalom alapján el kéne fogadni, ez csak azért nehéz, mert hát az ember önérzete tiltakozik az ellen, hogy én kiszolgáltatott vagyok, és nekem elfogadnom kell. És az Isten az egész megváltási tervben voltaképpen egy dologról próbál gondoskodni, próbál bizalmat ébreszteni bennünk, hogy tudjunk elfogadni. Ha egy rövid eszmei megfogalmazás síkjára szeretnénk leegyszerűsíteni a megváltás tervét, akkor ezt mondhatjuk. A bizalmatlanná vált emberi szívben az Isten bizalmat akar ébreszteni, hogy tudjuk elfogadni azt, amit a mi megoldásunkra elgondolt. És ha ez sikerül, ha a bizalom alapján mi tudunk elfogadni, akkor megváltozik az életünk. Akkor gyönyörűséges lesz ez az iga, ez a kívülről igának látszó életpálya. Gyönyörűséges és könnyű. Ha úgy gondoljuk, hogy nekünk is van részünk ebben, és bár minden nap sok százszor elesünk, mégis mindig felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és elesünk, és felkelünk, és ez előbb-utóbb majd azt az életérzést kelti bennünk, hogy talán mégsem olyan könnyű. És talán a Bibliának itt még sincs igaza, mert ez bizony teher, és fáradtságos teher, és rendkívül nehéz.
És amikor arról beszél a Szentírás, az önmagunkkal jót küzdelem, agónia, akkor a szónak a negatív jelentés tartalmát ragadjuk meg, mert azt mondjuk, hogy tényleg, hát ez agónia. Holott csak a harcnak a kimenetele szempontjából hangsúlyos a szó, hogy ez élet-halál harc abban a vonatkozásban, hogy vagy az életet, vagy a halált jelenti. De az Istennel együtt győzni nem jelent különösebb problémát. Csak néhány ige szakasz szeretnék felidézni, és azt a szinte minden egyes alkalommal visszatérő kérdést, amit Jonestól vettem kölcsön. Miben van nagyobb hatalom? Már tudjátok, biztos kórusban. Miben van nagyobb hatalom? A bűnben, vagy a kegyelemben? Az erre a kérdésre adott válaszunk voltak éppen eldönt mindent. Annak értelmi belátását is, hogy Krisztus valószínűleg sokkal hatalmasabb és erősebb, mint az ellenfelünk. És Krisztus, aki a maga testének napjaiban tudott győzni, annak ellenére, hogy egyedül volt, vajon mi vele együtt nem tudunk? Mert a Gecsemánétól kezdve Krisztus magára maradt. Azt mondja a Szentírás, egyedül taposta a sajtót, és a népek közül senki nem volt vele. Tehát neki a küzdelem utolsó fázisát az Isten támogatása nélkül kellett megvívnia, de minket az Isten egy pillanatra nem hagy magára. Vajon ebben a helyzeti előnyben Krisztus helyzetéhez képest nem magától értetődő a győzelem? Vajon nem azzal kellene kelnünk és feküdnünk, hogy igen, az Istenben, a Krisztusban mindenre van erőm. És jogos Pál apostolnak az igénye, vagy az a felvetése, vagy felszólítása, hogy testvéreim, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Biztos látott ő is, hát bocsánat a szóért, talán egy kissé fancsali ábrázatokat. Amikor az ember Péterhez hasonlóan a hullámokra tekintett, és levette a szemét a megváltóról, és ilyenkor az ember, ugye emberi dimenziókban az Isten segítségét, mint egy kirekesztve a gondolkodásmódjából, próbál megfelelni az isteni elvárásoknak, egyértelműen süllyedés a következménye. Az ember nem tud a habokon saját erejéből megkapaszkodni. Kell társ, kell, aki a kezét nyújtja, vagy a mentővet nyújtja. És hogyha ez a kapcsolat meginog, vagy a tekintetünk előtt elhomályosul, akkor eluralkodik rajtunk az elgondolás, hogy talán üdvözülni mégis nehéz, és hogy ez terhes, és nem könnyű. Vajon miért mondta Pál, hogy minket megtévesszen, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít? Ugye megint egy olyan tesztkérdés, ami, hát ha szembesülünk vele, nagyon sok belső tépelődésünkre választ adhat. És egyáltalán nyilvánvalóvá teheti azt, hogy mi mennyire ismerjük tapasztalatból a megváltás útját, lehetőségét, vagy mennyire nem. Ha úgy gondolkodunk az üdvösség elérésének lehetőségéről, hogy ez nehéz, akkor kérjük magunkat ismét a keresztségek készülők státuszába, mert akkor tanulnunk kell még. Akkor nagyon sok mindent meg kell ismernünk. Nem elég azt a 26 bibliaórát átgondolni közösen a tanulóval és a tanítóval együtt. Voltaképpen az az igazi keresztségre való felkészülés, amikor valaki megtalálja és megismeri az élet útját, megismeri a gyógyulás, a szabadulás útját, és ezt gyakorolni is tudja. És naponta tapasztalja, mit jelent Krisztusban elrejtett élettel győzni, és ettől evangélium. Emlékezzetek rá, az úrvacsorán is mindig mondom, hogy az úrvacsora végén felhangzó ének fejezze már ki, hogy mi bűnösként jöttünk ide, és felszabadult szívvel, és örömmel távozunk, mert hogy az Úr és a Mester megmosott, és ettől kezdve közünk van hozzá. Ezek nem vallásos frázisok. Ez maga a valóság, az élet ösvénye. Ez a boldogság útja, annak a felismerése, hogy ez a teher könnyű és gyönyörűséges. Mert nem egyedül kell hordoznunk. Amikor az ember az üdvösség útjával összefüggésben gondolkodik el, nekem legalábbis óhatatlanul eszembe jut Bálám szerepe. Ugye, hogy ezért a megáltalkodott pénzéhes emberért az Isten mi mindent megtett,
hogy elindult a nem kívánatos úton, finoman fogalmazva. És egyik csoda a másik után történt, csak hogy eltérítse az Isten eredeti szándékától. Ugye mindig eszembe jut ez a Luther film, ahol azt mondta, hogy a doktorátus megszerző Luther, hogy hát valószínűleg az Isten másodszor is elkövette azt a csodát, hogy egy állatot megtanított beszélni, és ezzel bizonyos prófétákat talán jobb belátásra bírni, de itt maradjunk inkább a bálámi történetnél. A szamár is, hogy úgy mondjam, egy ilyen oktalan lény is talán okosabb volt, mint Bálám, mert az Isten kérlelésére, vagy közbeavatkozására a szamár érzékenyebben reagált, mint a próféta. Ugye a szamár odaszorította a lábát a támfalhoz, aztán megmakacsolta magát, aztán megszólalt. Szóval csoda-csoda hátán, hogy az Isten eltérítse ezt az irányvételében megrendült prófétát, a helytelen választás és az óriási következményekkel járó életút irányából. Angyal állt meg előtte kivont karddal. Ellen White csak annyit mond, hogy nekünk rá kell taposnunk a megfeszített Krisztusra. Nekünk az Isten szeretetét le kell söpörnünk magunkról ahhoz, hogy a károdat ösvényére lépjünk. Nekünk erőszakot kell tennünk a lelkiismeretünkön ahhoz, hogy egyáltalán elinduljunk ezen az ösvényen. Szeretnék egy rövid idézetet felolvasni ebből a könyvből. Ez az 1885-as üzenet. Mi erősebb, a bűn vagy a kegyelem? Pál apostol ezt mondja, ahol a bűn megsokasodik, a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, a kegyelem is uralkodjék igazság által. Ezt nehéz elhinni. Milyen sokszor gondoltunk, hogy a tévé erősebbnek bizonyult, mint az ima összejövetel. Milyen gyakran tapasztaljuk, hogy a világ befolyása olyan csábító hatással van ránk, hogy ezzel összehasonlítva a Szentlélek munkája nagyon gyengének tűnik. És most figyeljünk, ha így gondolkozunk, akkor valami nem világos előttünk. Nem értettük meg az evangéliumot. Nem ismételhetjük elég gyakran, olvasom John szavait, hogy a kegyelem uralma alatt épp olyan könnyű jót tenni, mint amilyen könnyű rosszat tenni a bűn uralma alatt. Ennek így kell lenni, mert ha nincs nagyobb hatalom a kegyelemben, mint a bűnben, akkor semmiféle szabadulás sem létezhet a bűn hatalmától. És tudom, hogy a Bibliát sokszor szelektíven olvassuk, és nem merünk szembesülni azokkal a nagyon nyilvánvaló igei kijelentésekkel, amelyek az ellenkezőjét mondják, mert a tapasztalataink nem igazolják ezeket. A római levélből szeretnék idézni, és ezt Kriszti neked is, úgy külön személyesen, mert a 6. fejezet éppen a keresztségről szól, hogy váljon tudatossá benned, hogy amit ott történik, az nem más, mint egy olyan döntő fordulat, ami az egész életre kihat. Az első vers. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aztán, ez az 5. fejezetben volt, a 6. Mit mondunk tehát? Megmaradjunk ki a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Mint ha azt mondaná itt Pál apostol, hogy aki rátalált Krisztusra, annak az életében a bűn kiküszöbölhető. Nem egyszerre, mert nem ismerjük a mi rossz természetünket, teljes valójában. Nagyon sok mindent igen. És ha az Isten szeretete és kegyelme erősebb a bűn hatalmánál, akkor ezeket magunk mögé tudjuk venni úgy, hogy vissza se köszönjenek. És egy másik tesztkérdés. Azt írja Ellen White a Gondolatok a hegyi beszédről című munkájában, onnan tudjuk, hogy Isten egy bűnt megbocsátott, hogy azt el is veszi. Mert annyira meg tudta utáltatni velünk, hogy visszariadtunk annak a valós és távolabbi konzekvenciáitól. Az Isten jósága pedig foglyul ejtett és magával ragadott, és mondhatjuk Józseffel együtt, hogy kikérjük magunknak azt, hogy mi,
hogy mi ezen a területen, ahol annyi szomorúságot okoztunk már az Istennek, és végre a bűntől a szabadulás öröme költözött a szívünkbe, hogy ezen a területen mi áthagyjuk az Isten akaratát. Hogyan vétkezhetnénk az Isten ellen? Hogyan okozhatnánk szomorúságot az Istennek, aki szeretett bennünket és önmagát adta érettünk? És Pál azt mondja, hogy az Isten fia szeretett engem, ez egészen személyes valóság. Az Isten fia szeretett engem, és önmagát adta érettem. Nagyon jól ismerjük Ellen White kijelentését is, hogyha csak mi lettünk volna veszendők, Krisztus egy emberért is képes lett volna meghalni, és ettől kezdve a megváltás egészen személyes üggyé válik. Pál azt mondja, mi ugyan méltán, mert cselekedeteinek méltó büntetését veszük, de hát ő miért halt meg? Ő semmi gonosz nem cselekedett. És ez a valaki értünk és helyettünk mégis életét áldozta azért, hogy nekünk életünk legyen, és bővölködjünk. Vajon nem lenyűgöző és foggyulejtő ez a szeretet? Ennek a szeretetnek a befogadása nyomán tényleg megerőtelenül a bűnnek teste. Hatástalanná válik. És ott, ahol korábban a bűn uralkodott és az önzés, most a Krisztus kegyelme és szeretete veszi át az uralmat. És a szeretet hatalma alatt pedig nem lehet vétkezni. Mindaddig, amíg én Krisztusba kapaszkodok, addig nem vétkezek. És ezért mondja itt Pál apostol, hogy megmaradunk ki a bűn, vagy a kegyelem annál nagyobb legyen, távol legyen, akik meghaltunk a bűnnek. Mi módon élnénk még abban? Ha valaki megkeresztelkedett, és nyilvánvalóvá tette azt, hogy ő szakít az eddigi életútjával és életformájával, annak az életében az a természetes, a Krisztusban marad. Ha a szövetséges társi kapcsolat valóságos és működőképes, hogy amíg a kegyelem uralkodik, addig a bűnnek nincsen élettere. És ezért szeretném azt is elmondani, hogy ennek a fordulatnak, amit a keresztség a maga jelképes tartalmával kifejezése juttat, ennek teljes értékűnek kell lennie. Nem lehetséges, hogy a régiből valami megmarad. Lefolytottam egy könyvet, ez a Bor a Bibliában című. És hát nem, tehát én nem értek a borkészítéshez, és ezért sok újdonságot olvastam ebben a könyvben, többek között azt, hogy azért nem szabad régi tömlőkbe tölteni az új bort, mert a régi tömlő nem takarítható ki. Ugye bőrtömlőkről van szó, és abban az a bizonyos albumin, ami a szőlőlének a megpossadásához és tönkremeneteléhez vezet, az nem kitakarítható. Ezért nem lehet a régi természetet összhangba hozni az evangélium újságával. Mert majd megposhatja a régi az evangéliumot is, és lezüllet bennünket együtt arra a szintre, ahol voltunk korábban. Ezért új tömlőkre van szükség. Ezért mondja Pál, hogy aki Krisztusban van, új teremtés, az a régiek elmúltak. Újjá lett minden. Ha nem lett újjá minden, akkor megposhat ez az egész. Ha párhuzamos értékrendeket működtetünk, akkor nem működőképes az új. És azt mondja a római levél 7. fejezetében ugyancsak Pál, hogy törvényismerők vagytok, tudjátok, hogy a házasság törvénye értelmében a férfi az asszonyhoz van kötve, és az asszony a férfihez, amíg valamelyik él. És akkor szabadul fel egy új házasságra az egyik, ha meghal a másik. Ha a férje életében az asszony más férfihoz megy, paráznának mondatik. De ha meghal a férje, akkor felszabadul egy új közösségre. Hozzáteszi éppen itt ti is. Akkor lehetünk Krisztussal valóságos élő közösségben, ha az óember, a régi élet meghalt. Teljesen és maradéktalanul. A mi döntésünk szintjén. Ha ezt a döntést, amit a keresztségkor meghozunk, vagy a felülről születés kapcsán, ha ezt konzekvensen minden élethelyzetben érvényesítjük, és azt mondjuk, hogy nem én, de Krisztus. És ha már életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, akkor tapasztalni fogjuk, hogy a kegyelem erősebb, mint a bűn. De amelyik pillanatban erőre kap, vagy élettérhez jut a korábbi mentalitás, a korábbi értékrend, a felüljövő befolyás rajtaütésszerűen megváltozik, megszűnik. Mert hogy parázna kapcsolat lenne. Vagy egyik, vagy másik. Az egyiknek meg kell halni ahhoz, hogy a másik valóságos legyen. Ha az óember virulens módon feltámad, akkor Krisztussal megszűnik a kapcsolat. És erről beszél, tehát az utolsó példát hadd mondjam még el. Erről beszél az erősebb fegyveresről szóló krisztusi példa.
Erős fegyveres őrzi a házat, mondja a példában, ez pedig a bűn hatalma, az önzés hatalma. Teljhatalmal uralkodik, az élet minden területére kiterjed a befolyása. Meddig? Amíg el nem jön a nálánál erősebb fegyveres. És amikor ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, ha merjük vállalni, hogy Krisztus erősebb, mint Sátán, és a kegyelem erősebb, mint a bűn, ha ez a nálánál erősebb fegyveres eljön, és átveszi az uralmat, akkor megint csak teljhatalommal uralkodik. És a korábbi befolyásnak és a korábbi hatalom megnyilatkozásainak nincs több élettere. Meddig? Amíg a ház üresen nem marad. Igaz, ki van takarítva, ki van söpörve, mert az erősebb fegyveres rendet csinált. És megszabadított bennünket nagyon sok rossz tulajdonságunktól. De ha üres, ha elengedjük a Krisztussal való közösséget, ha elengedjük Krisztus kezét, akkor visszajön a korábbi. Mégpedig ragadozó módjára, kérdezés nélkül, és birtokba veszi a korábbi területeket. Nem lehet két úrnak szolgálni. És ha az ember megismeri a Krisztusban való élet lelkének törvényét, amely megszabadít bennünket a bűn és a halál törvényétől, akkor megtanuljuk egyben azt is, hogy Krisztussal járni öröm, hogy az az iga, az gyönyörűséges és könnyű, és a Krisztusban eredett élet a legértelmesebb emberi életút, ami végül az örökké valósághoz vezet. És én szívből kívánom, hogy ezt tapasztalatból ismerjük meg. Tapasztalatból tudjuk mondani, és legyen ráírva az arcunkra, hogy mi megismertük az evangéliumot. Mi megismertük az örömhírt, amiből kireked a bánat, a szánalom, a nyomorúság, mert Krisztussal együtt járhatok. Mert szövetséges társam van nekem. Erősebb fegyverest fogadtam be a házba, és teatalommal uralkodik, és diadalra viszi bennem az Isten elgondolását. És most már tudom tapasztalatból, hogy az ő törvényei, az ő parancsai nem nehezek. Mert a szeretet hatalma alatt Istennek engedelmeskedni gyönyörűséges és könnyű. Az Isten adja ezt tapasztalatból nékünk. Amen. Istenünk, édesatyánk, hálaszével köszönjük néked azt, hogy te mindennel megajándékoztál bennünket, ami az életre és a kegyességre való. Köszönjük, hogy győzelmes életet élhetünk, és köszönjük néked azt, hogy segítségül hívhatjuk a te nevedet, és beléd kapaszkodhatunk. És te minden bűntől szabadulni akaró ember imádságára azonnal is készséggel felelsz. Tudjuk, hogy aki hozzád jön, az semmiképpen ki nem veted. Urunk, szeretnénk, ha megláttattád velünk, hogy hol vannak életpályánkon azok a hibák, amelyek sokszor az örömtelenség, vagy az önmagunkba fordulás nyomorúságát jelentik. Urunk, segíts megtalálni benned az igaz, teljes és maradéktalan örömet és a győzelem útját. Segíts, Urunk, hogy az emberek lássák, hogy a mi életünkben valami diadalmasan és gyökeresen megváltozott, hogy mi a külső körülmények váltakozása ellenére is tudunk mindig örülni te benned és te általad. És hogy megismertük az evangéliumot, nem csak elméleti síkon, hanem a mi életünk tapasztalatai szintjén is. Urunk, segíts, hogy ne azok között legyünk, akik ezt nem értik és nem ismerték meg, akik csak valamiféle rettenetes, nehéz igát hurcoló, vallásos életformát vállaltak fel. Segíts, Urunk Istenünk, hogy veled, mint erősebb fegyveressel a mi életünkben, tényleg diadalmasan haladhassunk előre. Tudjuk, hogy nem szeretem napok jönnek, és tudjuk azt, hogy csak benned elrejtett élettel lehet túl élni és átvészelni ezeket. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent ez a te benned való elrejtettség. Segíts, Urunk, most megtanulni, mit jelent benned örülni mindig és mindenkor. Segíts, Urunk Istenünk, megtalálni ezt az életutat személyes életünkben maradéktalanul, hogy lássák majd az emberek, hogy az evangélium valóban örömhír, és nem csupán a vallásos emberek vészkijárata. Segíts, Istenünk,
hogy egész életünket átjárhassa ez a boldogság, ez a belső öröm, és tudjuk tapasztalatból mondani mindenkinek, hogy ez csak kívül látszik igának, de amúgy könnyű és gyönyörűséges. Amen.

Tehát még egyszer nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Nyári sorozatunknak a következő része alkalmával, amelynek a témája és címe Hol a határ a hála és a hálátlanság között. Ja, valaki azt mondhatná erre a kérdésre, hogy hát eléggé nyilvánvaló a határ a kettő között, mondhatni a kettő éppen egymásnak az ellentéte, és nem az a kérdés, hogy hol a határ, mert eléggé széles ez a határmezgye. Ugye a Biblia szerint a hála az egyik legalapvetőbb igazsága a mi emberi életünknek, és nem is arra keressük majd a mai alkalommal mindenek előtt a választ, hogy hol a határ és hol van az a bizonyos hajszárepedés a hála és a hálátlanság között, hanem nagyon komoly és elsőrendű alapigazságoknak az alapjait kell majd lehelyeznünk. Ilyen kérdésekre kell majd megkerestünk a választ, hogy hogyan is határozhatjuk meg a hálának a miben létét, hogy aztán majd lássuk a későbbiekben ehhez képest a hálátlanságot is. Meg kell értenünk azt, hogy mi lehet az igazi hálának a forrása, minek a megértése, minek az átérése szükséges ahhoz, hogy a hála ne csak időlegesen, ne csak olykor-olykor, hanem egy állandósuló magatartásként éljen ott az életünkben. Meg kell értenünk majd azt is az előadásunk során, hogy hogyan lehet saját magunkat is tanítanunk, okítanunk a hálás életre, és egyáltalán a hit életben, a keresztény életben milyen helyet foglal el a hála. Aztán majd főleg az előadásunk második részében látjuk azt, hogy hol válik el a hála a hálátlanságtól, és valóban van egy pont, ahol tényleg feltehetjük a kérdést, hogy hol a határ. Tehát a kérdés jogosult, és nem hiába való, de mondom, hogy nagyon alapvető kérdéseket kell ahhoz leszögeznünk, hogy megértsük a kettőnek az elválasztottságát. Szeretném azt is elmondani még az előadás elején, hogy ennek a kérdésnek igen-igen szomorú az aktualitása, mert amikor a Bibliában arról olvashatunk, hogy a történelem végén egy szomorú erkölcsi válság lesz kibontakozóban. Sőt, hát nem is kell erről jövő időben beszélnünk, van kibontakozóban, akkor a Biblia az erkölcsi zűrzavar kellős közepén kiemelten foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ugye a Pál apostolnak a Timóteushoz írott második levele harmadik fejezetében szerepel ott az emberi tulajdonságok között ez a szó, hogy hálátlanság. Amikor elmondja Pál, hogy lesznek majd az emberek magukat szeretők, kevélyek, pénzsóvárgók, a jónak nem kedvelői, sokkal inkább a gonoszságnak kedvelői, akkor itt ebben a szomorú és szinte lelket leterhelő lajstromban ott szerepel ez a szó is, hogy hálátlanság. Hálátlanok lesznek az emberek. Ugye amikor készültem erre az előadásra, eszembe jutott egy zsoltár, ahol Dávid szomorúan kiált fel, hogy segíts Uram, mert elfogytak a kegyesek ezen a földön. Szinte úgy éreztem, hogy át lehetne írni ezt a zsoltárt ezzel a szöveggel, hogy segíts Istenem, mert elfogyott a hálás ember a földön. Az egyik legvilágosabb alkalom arra, hogy lemérjük az emberi szeretetnek a megfogyatkozását, és a hála elmaradásában és elmulasztásában nagyon világosan megláthatjuk az általános emberi akaratot, amely egyre kínzóbban folytogatja a mi világunkat, az emberi függetlenülési kultusz, az autonóm embernek a kultusza, ami abban fejeződik ki, hogy az ember szeretné a legegyszerűbb szeretett kötelezettségeket is lehántani magáról. Szeretném is ezt a mai témánkat felvezetni azzal az egyszerű bibliai kijelentéssel, amit a Római Levél 13. fejezetének a 8. versében így mond ki Pál apostol, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki az ő fele barátját szereti, a törvény betöltötte. Miért is kezdem a témánk felvezetését ezzel az igével, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek? Kedves hallgatók, az erre a válasz, hogy úgy gondolom, hogy
a szeretetnek egyetlen egy vonatkozásában sem derül ki ennyire, mint éppen itt az, hogy a szeretet az nem egyszerűen egy lehetőség, nem egyszerűen egy különleges kiváltsága az emberi léleknek, hanem a szeretet az egyedül méltányos magatartás, ez egy tartozás, ez egy kötelesség. Miért mondhatjuk azt, hogy ez éppen a hálában derül ki? Hát itt válaszoljuk meg arra a nagy kérdés, hogy mi is a hála voltaképpen. Ugye a hála azért alapvető szeretett tartozás, mert nem az emberből indul ki, nem az ember a forrása a hála kibontakozásának, hanem a hála voltaképpen válasz, viszonzás valamire, valami bennünket ért jóra. A hálának és a köszönetnek a lelkülete akkor forhat ki az emberben, amikor az ember valamire, a szeretetnek bármilyen jó tettére, vagy a szeretet bármilyen megtapasztalására ad valamilyen viszonzást. A hála voltaképpen megbecsülése és értékelése valaminek. Azért hangsúlyoztam itt ennyire ezt a szót, mert szeretném azt érzékeltetni, hogy a hálában nem rukkolunk elő valami rendkívüli szeretettel. Mert még nem is annyira az szükségeltetik, hogy értékeljünk valakit, egy személyt, vagy ne talántán magát, az Istent, hanem a hálában tulajdonképpen azt a jót értékeljük, ami bennünket ért, függetlenül a személytől. Ugye, hogyha a személynek az értékeléséről szólnék, akkor egy másik fogalmat hoznék elő, és ez pedig a tisztelet lenne. A tiszteletnek az a tulajdonsága, hogy nem tesszük függővé attól, hogy most éppen kaptunk-e valamit, vagy sem. A hála meg éppen attól hála, mert valamiért adunk hálát. Ugye érezzük azt, hogy mennyire alapvető igazsága, és mennyire alapvető tartozása ez a mi emberi életünknek. Szó sincs még itt a kezdeményező szeretetről, a szeretetnek erről a sokkal magasabb rendű formájáról. Egyszerűen a mindennapi élet, a lelkiismeret tesz arról bizonyságot, hogy a hála az tartozás és kötelesség. Szeretném érzékeltetni néhány bibliai kijelentéssel is azt, hogy a bibliai iratokban, a Szentírásban milyen fontos és kiemelt helye van a hála kötelezettségének. Például Pál apostol a következőket mondja az Efézusi Levél 5. fejezetének a 20. versében. Hálákat adjatok mindenkor mindenekért, ami Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. A mai előadásunknak egyik rész egysége lesz majd az is, hogy megválaszoljunk arra, hogy hogyan is lehetséges a mindenkor való hálaadás. Sőt, hogyan lehetséges a mindenekért való hálaadás. Mert azt talán elmondhatjuk az életünkben, hogy időnként ezért, azért hálákat adunk, vagy köszönetet mondunk. De hogyan lehet ennek a világos és határozott bibliai felszólításnak engedelmeskedni, hogy mindenkor és mindenekért adjatok hálákat? A másik nem kevésbé határozott bibliai kijelentés, többek között, mert több van ebből, az első Tesszalonikai levélben olvasható, az 5. fejezet 18. versében, ahol viszont ez áll: mindenben hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata a Krisztus Jézus által ti hozzátok. Megint csak fontos üzenetek vannak elrejtve ebben az igében is, hogy mit is jelent például ez, hogy mi igazán a hálára csak Jézus Krisztus által vagyunk képesek. Lehet, hogy olyan kijelentés ez, ami egy kicsit úgy megbirizgálja a mi emberi hiúságunkat, de a Bibliának mégis ez a végső nagy válasza, hogy a hálára önmagában az emberi természet rettentően képtelen. Mindenkor hálákat adjatok, és mindenekért hálákat adjatok Jézus Krisztus által, ez az Istennek az akarata. Ez alapvető tartozása, alapvető szükséglete a mi emberi életünknek, az emberi lélek egészséges így. Nem az Istennek van szüksége arra, hogy mi hajbókoljunk előtte, nem az embereknek, már emberek között mi igen-igen kell, hogy értékeljük a hálát, de legeslegvégül mégiscsak azt mondanám, hogy az emberi léleknek önmagában van szüksége arra, hogy ennek az igazságnak
engedelmeskedjék. Ugye tulajdonképpen ezzel az is kiderült, hogy nem csak a szeretetnek, nem csak az igazságnak, hanem végső soron a hitnek is, a hit mélyülésének is fontos mélységmérője a hála megléte, a hála miben léte. Ugye a Biblia beszél arról, hogy a hála kifejlődésének külön fokozatai vannak. Ugye a hála akkor nyer valami kezdeményt, amikor az emberi lélekben először érezzük meg azt, hogy mi ennyi és ennyi és ennyi jót kaptunk valakitől. Akkor ennek az első kifejezése valami fajta hálaérzés. Nem szabad lebecsülnünk ezt sem, mert ha végig gondoljuk azt, hogy ami emberi természetünk sokszor a legnyilvánvalóbb jókat is hajlandó figyelmen kívül hagyni. És maga mögé vetni, és szinte csak úgy zsebrevágni az őt élt legnagyobb jókat is, erről majd szólunk az előadás végén. Akkor azt kell mondanunk, hogy értékeljük még ezt az aprócska kis szeretet kezdeményt is. Nem beszélve arról, hogy ennek az aprócska kis szeretet kezdeménynek lehet a folytatása a mélyülő hálaadás, ami már annyit jelent, hogy az ember tudatosítja magában, hogy ezért és azért én hálákat kell, hogy adjak. Ez és az és amaz történt az életemben, ez azért egy időre az embert úgy megállítja, válaszadásra készteti. De azt kell mondanunk, hogy még ez sem a legmagasabb rendű kifejezése a hálának, hanem a hála akkor jut teljességre, amikor az ember vágyik arra, hogy ez a hála egy folyamatosan élő és tartósan az emberi szívet átmelegítő érzésé válik. Mint egy cselekedetté, mint egy tartós és álhatatos cselekedetté, amit a Szentírás kijelentései és történései alapján így összegezhetnénk, hogy egy hálaadó életben kell, hogy végső soron kicsúcsosodjék a hálának az érzése. Arra leszünk kíváncsiak, hogy hogyan is tehetünk szert erre a fajta hálára. Kedves hallgatók, azt kell, hogy mondjuk, hogy a hálának a nagyságát és szükségességét mi általában az emberi életben úgy szoktuk lemérni, és azt hiszem teljesen jogosan tesszük így, hogy kinek mi mindent köszönhetünk. És a hálának az elmaradása különösen annak a fényében válik kiáltó igazságtalansággá, hogy látjuk azt, hogy mondjuk különösen azokkal szemben vagyunk igazságtalanok és hálátlanok, akik a legtöbb jót teszik érettünk. Ugye emlékezem én is, amikor diák voltam, én nem voltam valami jó gyerek, sőt, hogy így mondjam, sok tanárnak voltam a tönkretevője. És különösen azután fájdult ebbe bele a lelkem, amikor láttam azt, hogy nem minden tanár válaszolt retorziókkal, vagy egy taslival a fejemre ezekre a kis gonoszkodásokra, hanem voltak olyan tanárok, akik, hogy így mondjam, kitartottak értem. Akik úgy látták, hogy talán van ebben az emberben még valami jó, és nem önmaga az, ami most itt ezekben a csintevésekben kijön. És tudják, hogy évek után, amikor az ember már úgy átértékeli az élete dolgait, akkor én emlékszem a Bibliával való megismerkedésem után legelőször, mint emberek, ezek a tanárok jutottak eszembe. Hogy mennyi minden jót tettek értem, és én milyen kevés szeretettel válaszoltam ezekre az irántam megnyilvánult szeretettettekre. Hát ha így lehet ez emberek iránt, ha emberek iránt is szükséges a hála, akkor mennyivel inkább így van ez az Isten felé? Miért mondhatom ezt? Mert a Biblia azt mondja, hogy Isten nem olyan Isten, aki kiszámíthatatlan lenne, aki szeszélyes lenne, akinek a jósága és irgalmassága mellett megférne egy kis rossz, vagy egy kis szeretetlenség is. A Biblia azt mondja például az 5. Zsoltárban, hogy nem lakhatik te nálad gonosz. Azt mondja őről a Jakab levele első fejezete, hogy ő benne nincsen változás, vagy változásnak árnyéka. Ugye milyen nagyra értékelhetjük azokat az embereket az ismerettségünkben, ha vannak egyáltalán ilyenek, kevés van, ha van, de ha van egyáltalán, akkor nagyra értékeljük azokat, akik ekkor is ilyenek,
ekkor is ilyenek, és amakkor is ilyenek. Mármint a jóban, nem a rosszban. Milyen nagy dolog, amikor megbízhatunk emberekben éppen azért, mert láthatjuk azt, hogy nem kiszámíthatatlanok, nem szeszélyesek. Ők tényleg álhatatosan a rosszra is jóval válaszolnak. Ha nyomorúság éri őket, akkor is jóval válaszolnak erre. Nem ilyen személyeket keresünk sokszor barátunkul is az életünkben. A barátokat is, hogyha megválogathatnánk, milyen ritkán tehetjük, de hogyha megválogathatnánk, akkor ilyen barátok mellett érezzük biztonságban magunkat. Kedves hallgatók, gondoljuk át azt, hogy az Isten tényleg ő benne nincsen sem változás, sem változásnak árnyéka. És gondoljuk csak végig egyszer ezt a kérdést, hogyha az iránt, az Isten iránt nem tudunk hálákat tanúsítani, akitől csupa jót kapunk, mennyivel kevésbé vagyunk képesek a hálára, mondjuk olyan emberek iránt, hát akik iránt nem csak jót kapunk. Sajnos akik sokszor még a jóra is rosszal válaszolnak, akiktől pofonokat, vagy bántást, vagy sértést kapunk. De a Biblia azt mondja, hogy mindenkor hálákat adjatok, mindenben hálákat adjatok. Szóval fel van adva az emberi természet számára a kérdés, és ezért kell mindenek előtt arra a választ megkerestünk, hogy aki leginkább méltó a hálára, az Isten. Ő iránt, mi hogyan juthatunk igazi hálára, hogyan ébredhet fel bennünk ez az igazság és ez az érzület. A Biblia szerint Isten kétféle jogcímen igényli a hálát és a megbecsülést maga iránt. Ilyen mindenek előtt azért, mert ő mindannyiunk teremtője. Ő az, aki az életet adta nékünk, ő az, aki naponként fenntart bennünket, ő az, aki naponként meglátogat bennünket az élet javával. Szóval ne úgy tekintsünk az életre, gondolom, hogy az eddigi bibliai tanulmányaink során már azért tudatosult bennünk, hogy az élet nem csak úgy magától van, hanem Istennek a naponkénti szüntelen fáradozása lelhető fel abban is, hogy szüntelen naponként megújítja az életet. És az élet megújítását láthatjuk egy kis darabka kenyérnek a megnyerésében. Emlékezzünk csak vissza arra, hogy Jézus Krisztus mennyire természetes tisztasággal adott hálákat az eledelért. Emlékezetes jelenet lehet például az Emmauszi tanítványokkal való találkozása, ahol is arra lehetünk figyelmesek, hogy például az Emmauszi tanítványok úgy ismerték fel Jézust, hogy látták azt, hogy milyen áhítattal, milyen bensőséges örömmel ad hálákat Jézus azért a kenyérért. Vagy hogyan adott hálákat Jézus az 5000 megvendégelésekor, tehát a kenyér megszaporításakor is az eledelért. Jézus ennyire értékelte az Isten naponkénti adományait, és talán az ő életében vált egészen tisztán megvalósultá az a szentírás ige, amit a 68. Zsoltár így mond ki, hogy napról napra gondoskodik rólunk, ami szabadításunk Istene. Kedves hallgatók, én csak azt tudom mondani, hogy nem egyszerűen vallásosság kérdése ez. Nem annak a kérdése, hogy mi vallásosak vagyunk, vagy nem. Nem az igazság kérdése az, hogy most mi minek tekintjük a javakat, a levegőt, ha még van egyáltalán, a napfényt, ha még lehet értékelni egyáltalán, vagy a természetnek a szépségét. Kit értékelünk, vagy mit értékelünk ezekben? És nyugodtan kimerném azt is mondani, hogy a Teremtő Isten tisztelete több annál, mint pusztán valami szóbeli kifejezése ennek az örömnek és dicsőítésnek. A Teremtő Isten akkor tiszteljük igazán, hogyha tiszteljük azokat a törvényeket, amelyeket ő az élettel megteremtett, amire ő az életet alapította. Az élet egy olyan hatalmas ajándék, és ezt nem lehet eléggé tisztelni. Milyen szomorú az, hogy az ember éppen ettől került legtávolabb, de sajnos nem csak a naponkénti tetteiben, hanem szinte eszmét gyártott abból, hogy mi emberek függetlenülhetünk az isteni törvénytől, mert az ember önmaga törvényének az alkotója. Rettenetes gondolat ez, és sajnos rettenetes erkölcsiség és emberi viszonyok származtak ebből,
És csak az derül ki ebből az emberi viszonyulásból, hogy az ember önmagától képtelen az isteni törvénnyel megbarátkozni. Ugye így fejezte ki ezt egy 6. századi bölcselő, a görög Efézus városában élő Hérakleitosz, hogy az a logosz, az az örök törvény, ami a mi életünket igazgatja. Hát nem ebben bottunk bele minden nap? És milyen szomorú, hogy éppen ezzel hasonlunk meg, szintén minden nap. Az ember nem tudja önmagát túllépni, az önmaga gyöngeségét és erőtlenségét. Azt kell mondanunk erre, hogy nem csak mi látjuk így a saját gyöngeségünket, hanem Isten hasonlóképpen látja azt, hogy mi mennyire képtelenek vagyunk önmagunkban erre a jóra. És a jónak a valódi értéke szerint való értékelésére. Éppen ezért Isten egy sokkal hatalmasabb szeretettel látogatta meg az embert. Ha lehet ezt mondani. Mert hogy azt, hogy Isten önzetlenül megosztotta az életet az emberrel. Hogy ezzel az embert őszinte köszönetre késztesse. Már ez is bőséges okot adhatna a naponkénti hálaadásra. De tényleg csak meg tudom ismételni magamat, Isten egy sokkal hatalmasabb szeretettel kereste fel az embert, hogy az embert a hálaadásra képtelen önző természetéből és önző életrendjéből felébressze. És erről a szeretetről így beszél a Római Levél 5. fejezetének a 8. verse a következőképpen. Az Isten pedig a mi hozzánk való szeretetét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Mi volt tehát ez a szeretet, amely sokkal több a teremtő szeretetnél? Az önfeláldozó szeretet. Az önfeláldozó szeretet olyan teremtményekért, olyan lényekért, olyan emberekért, akik a legkevésbé sem értékelték az Isten lényét, sőt, akik, hogy így mondjam, fellázadtak ellene. Olyan lények irán nyilatkozott meg ez az isteni szeretet, akik, hogy így mondjam, sárba tipolták az isteni törvényt és az Isten személyét, és akik az Isten ellen való ellenségeskedésüket legvégül azzal juttatták, hogy így mondjam, tökélyre, hogy magát az Isten fiát veszítették fel. Kedves hallgatók, ezt az emberi szívkeménységet semmi más nem tudja legvégül feltörni. Ezt az emberi szívpáncélt semmi nem képes áthatolni, ezen csak ez az önfeláldozó szeretet. Hogyha az ember megérti azt, hogy én, aki lázadtam az Isten ellen, én, aki éppen az ellentétes irányba mentem, mint ami az életet szolgálta volna, hogy Isten ennek ellenére szeretett engem, és önmagát adta érettem. Tessenek csak még egyszer átolvasni, hogy amikor még mi bűnösök voltunk, mint hogyha azt mondta volna a Szentírás, hogy amikor még semmi jele nem volt annak, hogy mi belülünk valami kis igazság morzsácska is földre hulljon. Isten akkor szólt az emberi szívhez, és akkor nyilvánította ki az iránta való szeretetet. Nem hiába mondja János első levelének a 4. fejezete, ott is a 19. vers, hogy mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett bennünket. Tulajdonképpen itt válik egészen nyilvánvalóvá az, hogy a hála az egy viszont szeretet. És éppen azért lehet tiszta, éppen azért lehet makulátlan, mert nem az emberből származik. Tulajdonképpen itt kell az első határt felállítanunk az isteni szeretet, az isteni hála, az Isten által elgondolt igaz hála és az emberi hála között. Hogy az isteni hálában valóban a viszont szeretet mutatkozik meg. Míg az emberi hálákban, ahogy az emberek rendszerint kifejezik a hálájukat a jó iránt, az tel is tele van önzéssel, öntetszelgéssel, valami fajta érdemszerző szándékkal, amiben az igazságnak a legcsekélyebb, mágszennyi részét sem fedezhetjük sajnos fel. Itt van tehát az első határ, amit fel kell állítanunk,
hogy tehát ezt, ha ezt megjegyezzük a mai előadás után, akkor tulajdonképpen valami nagyon nagy tanulmányt indíthatunk el, hogy az isteni hála az egy viszont szeretet. Az az isteni szeretetre adott válasz. Míg az emberi hála az túlságosan is szaglik az emberitől, az emberi önzéstől. És hogy így mondjam, az emberi hála, illetve az isteni hála, az igazi Isten iránti hála nem is ébredhet fel addig az emberi szívben, amíg az isteni szeretetnek ezt a végtelen mélységét meg nem értette. Ugyanúgy János apostol mondja ki az első levele 3. fejezetében, hogy mi arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta érettünk. Ugye vannak a Szentírásban nagyon megrendítő szakaszok, én azt hiszem, hogy ez is közéjük tartozik. Hogy mi még a szeretetről sem nyernénk valódi fogalmakat, hogyha Jézus nem adta volna az életét az emberért. Hogy mi talán élnénk végestelen végig a mi hiába való önző életünket, ahogy Prédikátor könyve mondja. Ha Isten nem rezzentette volna fel az embert ebből a rettenetes álmatagságából, az önzésnek ebből a rettenetes kávaságából. Én úgy gondolom, hogy a szabadításért való hála, a sötétségből való kiszabadítás, és az ez iránt érzett hála az, ami az ember életét naponként átmelegítheti. Ami melegséget árasztat abba a hideg ridegségbe, abba a hideg önzésbe, ami sajnos az emberi természetnek a rettentő sajátossága. Kedves hallgatók, egy pillanatra gondolkodjunk el valamennyien. Nagy dolog az, hogy mi ebben az életben, amikor szinte minden az ellen dolgozik, hogy mi az Isten megismerhessük. Hogy Isten ennek ellenére mégis gondoskodott arról, hogy mi őt megismerhessük, nagy dolog ez. De feltenném a következő kérdést is. Hatalmas dolog az, hogy mi, akik szinte reménytelenül éltük az életünket ezen a világon, az Isten ismeretének és az élet reménységének hiánya miatt. Nagy dolog, hogy igaz reménységre szabadulhatunk fel az Isten megismerése által. És kiszabadulhatunk annak a bűnnek az életrendjéből, amely naponként gyötrődés és gyötörtetésnek a forrása volt. Azt mondja az Efézusi Levél 2. fejezete, hogy gondoljátok végig, hogy ti Krisztus nélkül és Isten nélkül valók voltatok ezen a világon. Gondoljátok végig, hogy milyen reménység nélkül valók voltatok ezen a világon. Aztán a zsidókhoz írott levél 2. fejezete pedig ezt mondja, hogy bennünket, embereket a halál félelme miatt, teljes életünkben a rabságnak a gyötörtetése és félelme vett körül. Ja, nem így van, hogy nem tudunk megszabadulni a félelmeinktől, mert a rossznak a cselekvése, a bűnnek a cselekvése. Naponkénti félelemnek a kis csírája. Ezért félünk. Ezért nem vagyunk békességesek. Semmi sem ronthatja meg a békességünket. Egyes-egyedül az önszeretet. És kedves hallgatók, ennek a tükrében gondoljuk azt végig, hogy Isten úgy szerette az embert, hogy az ember a szívében vágyjék viszont szeretni ezt az Istent. Hogy vágyjék megismerni azt az Istent, aki ilyen nagy szeretetet tanúsított iránta, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Mi módon ne adna vele együtt mindent minékünk. Kedves hallgatók, én azt hiszem, hogy csak néhány okot mondtam el a hálaadásra, bár a hálaadásnak a két nagy fontos forrását azért elmondtam. De azt hiszem, hogy mindezekből is nyilvánvaló az, hogy ha nekünk ezer ajkunk volna, akkor se tudnánk kifejezni azt, amivel mi az Istennek tartozunk. Ugye azért ösztökéli Dávid a 103. Zsoltárban így magát, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél a semmi jó téteményéről. Ugye Dávid is egy pillanatra úgy átérezt, és hogy így mondjam, lajstromba vette azt, hogy mennyi mindenért tartozik az Istennek hálával. Hogy aki megváltja az életedet a koporsótól. Milyen döbbenetes igaz, hogy mi a koporsóba masírozunk gyakorlatilag. Az életünk, ennek az életnek a rendje, hogy élünk, megszületünk egyszer, de
Rögtön azzal a tudattal, ugye a 3 éves gyerek már rögtön azzal kezd el foglalkozni, hogy hát miért is kell nekünk meghalnunk. És akkor Dávid végig gondolja azt, hogy aki megváltja az életedet a koporsótól. Hogy tud-e bennünket hevíteni ez a reménység? És tud-e bennünket naponkénti hálaadásra összökélni? Mert ki kell mondanom, hogy ha nem, akkor mi soha az igazi igazságra és Krisztus ismeretre nem juthatunk el. Itt szeretném kijelenteni azt is, hogy tulajdonképpen a hitnek a teljessége, a hitnek a betetőzése az, amikor mi nem csak megismerjük az Istent, nem csak elkezdünk bizalmat táplálni iránta, nem csak szembesülünk az ő lényével is, nyilván, hogy ennek tükrében meglátjuk a saját igazi valónkat is, hanem amikor befogadjuk őt, és elfogadjuk az ő kegyelmét, akkor a Biblia nem feledkezik el soha arról, hogy a pontot feltegye az ire, és azt mondja, hogy amikor az ember egy hálás, egy naponkénti hálás odaadással válaszol az isteni szeretet megnyilvánulására, akkor jutott teljességre az emberben az igazság. Tessenek csak emlékezni, éppen most kaptam a hírt, hogy Reisinger János ezzel fejezte be az előző előadást, hogy a hitnek a teljességre jutása és a hitnek az utolsó fokozata az, hogy mi tápláljuk a hálát a szívünkben az Isten iránt. Azzal kezdtem az előadást, hogy a hála a szeretetnek a legalapvetőbb kötelessége. Hát nagy dolgot mondok ki akkor, hogyha azt mondom, hogy a hála az tényleg mindennek az alfája és omegája. Mindennek a kezdete és a vége. Valahol itt indul el minden, de itt is tetőződik. Valahol itt burjázik egy új, itt csírázik egy új élet. De a hála az egyben gyümölcs is. Érezzük, hogy milyen nagy dolog az életünkben a hála, és valahogy egy kicsit talán kezdjük szégyelni magunkat, hogy milyen ritkán fordítunk erre gondot. Milyen ritkán vizsgáljuk meg a saját szívünket, hogy vajon ebben a tekintetben mi hol állunk. Vajon eleget teszünk ennek a naponkénti szeretet kötelezettségnek. És ha valaki feltenné a kérdést, hogy Isten hogyan tanította az embert erre a háladásra, hogy hogyan szeretné az embert az igazi hálás életre elvezetni, akkor szeretném őt rögtön az első parancsolathoz utalni. Mert az első parancsolatban rögtön egy hatalmas nagy hálaadás, mondhatnám, hálás életre való felszólítás található, ahol ezt olvashatjuk. Én az Úr, a te Istened vagyok, aki kihoztalak téged Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Ugye Isten az ószövetségi Izrael nyelvén fogalmazta ezt meg, de nem igaz ez minden ember életére, minden igazságra vágyó ember életében, hogy Isten ott válik számunkra személyes Istenné, amikor mi őt úgy ismerjük meg, mint szabadító Istent. Ott válik ez a viszony személyes én-te viszonnyá. Ott tudjuk először igazán megszólítani, mert ott nyerünk kézzelfogható tapasztalatot őróla. És az embernek nem is valami rideg teológiai igazságokra van szüksége, hanem ilyen kézzelfogható tapasztalatokra. Most hát ennek a fényében kell majd meglátnunk és megértenünk azt, hogy milyen rúd dolog ehhez képest a hálátlanság. És mennyire fontos az, hogy mi ne kezeljük ezt amolyan mellékes dologként az életünkben, hanem fordítsunk erre gondot naponként, és mi is Dáviddal együtt azért igyekezzük elmondani azt, és felszólítani szinte önmagunkat arra, hogy áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Mielőtt átérnénk az előadásunk következő részére, itt szeretnék egy költeményt megidézni, méghozzá egy középkori, ismeretlen spanyol költőnek a költeményét, aki úgy gondolom, hogy a világ költészetben szinte egyedülálló módon, bár ezzel már csak azért is nagy dolgot mondtam ki, mert annyira nem ismerem a világ költészetet. De nagyon szép költemény, annyit elmondhatunk, aki az igazi Isten iránti szeretetnek az ösztökéről beszél. Mi is lehet az az érzület, mi is lehet az a gondolat,
ami az Isten iránti szeretetünket naponként motiválja. A vers címe ez a megfeszített Krisztushoz. És jól értette meg ez a költő azt, hogy nekünk a megfeszített Jézusnak a keresztjénél kell naponként elidőznünk. Itt kell naponként tudatára ébrednünk annak, hogy mi éljük a magunk önző, magunkat szerető életét, addig valaki szenved az emberért. Addig valaki, mint egy éhes koldus, ahogy mondja egy 20. századi gondolkodó, mint egy éhes koldus vár bebocsátásra az emberi szívben. Hát, ha valami megfogan bennünk, hát, ha valami morzsája a viszont szeretetnek, a hálának és a köszönetnek felébred az emberi szívben. Ismeretlen spanyol költő a megfeszített Krisztushoz. Vas István fordítása. Ó Istenem, sóvárogni utánad nem ösztökél, hogy eged ígérted. Nem is a pokol rettegése késztet életemet megbánni, hogyha bántlak. Te ösztökélsz, Uram, és az, ha látlak kereszten megcsúfolva függni téged, és az, hogy megsebzett testedre nézek, s hogy prédája vagy kínnak és halálnak. Végül szeretni ösztökél szerelmed, még ha az ég nem is várott a végén, s ha nincs is pokol, szívem félni gerjed. Adnod se kell, anélkül is szeretlek. Mert hogyha mit remélek, nem remélném, úgy keresnélek, ahogy most kereslek. Hát igen, ez egy őszinte gondolat, és ne rójuk fel neki azt a végtelenül egyszerű formát, amit talán egy kicsit botránkoztatónak is találunk. Bár ne legyen így. De azt hiszem, hogy a háláról tényleg csak annyit mondhatunk, amit egy másik költő így fejezett ki, hogy az emberit kevés a szeretetre. Elég, ha hálás legbelül, ezért, azért, egy szóval mindenért. Elég, ha hálás legbelül, és azért mondhatjuk ki ezt, hogy elég, ha hálás legbelül. Mert ebben ugyan még önmagában, szóval nem szóltunk még egyetlen egy tettről, egyetlen egy cselekedetről sem. De mégis ott van benne egy egész világ, egy újjászületett szív, egy újjáformálódott gondolkodásmód, amely maga mögött akarja hagyni a maga kélelhetetlenségét, ridegségét, szívtelenségét, és amely már egy egészen új gondolkodásmódban gondolkodik. Nos hát ezért mondhatjuk azt, hogy elég, ha hálás legbelül. De mielőtt a hálátlanságnak a nagy kérdésére rátérnénk, egy közbevetett kérdést engedjenek meg. Vajon az Isten iránti hála miben kell, hogy megmutatkozzék? Mi az a következmény? Mi az a folyamány, ami az igazi hálából indul ki? Ez egészen magyarán megfogalmazva a kérdésünket, hogy mitől hála a hála? És hogyan bontakozik ki az Isten iránti hála az emberi életben. Egy roppant meglepő kijelentést kell tennem itt, azt az egyszerű kijelentést, hogy a Biblia szerint Isten egy olyan Isten, aki az iránta való hálát nem abban látja megvalósulni, hogy mi mondjuk hajbókolunk, csúszunk, mászunk előtte, vagy netalántán partalan ömlengésekben, szóáradatokban fejezzük ki a köszönetünket. Bár azt is szeretném kimondani, hogy nem igazságtalan dolog az, hogyha az ember időnként szavában, imádságában is kifejezést ad ennek a köszönetének. De a Biblia nem véletlenül beszél arról, hogy Isten az ő iránta való szeretetet és hálát a másik ember iránti jótéteményben szeretné, hogy megcselekedjük. Emlékezzünk csak arra, hogy Jézus Krisztus ezt a hatalmas nagy bibliai igazságot több alkalommal is, legfőképpen példázataiban kifejezésre juttatta. Például a legnyilvánvaló kifejezése ennek a juhok és a kecskék példázata. A juhok és a kecskék példázatában mondja Jézus azt, hogy mi lesz a történelem végén az ítéletnek a mértéke. Hogyan fogja elválasztani a juhokat, a tőle jobb felől álló juhokat,
tőle bal felől álló keskéktől. Azt mondja a jobb felől állóknak, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot, amelyet az én atyám készített néktek. Mert, és akkor elkezdi sorolni, mert éhes voltam, és ennem adtatok. Szomjas voltam, és innom adtatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. És akkor megkérdezik tőle ezek az emberek, hogy Uram, mikor történt ilyen? Csak úgy mellesleg jegyzem meg, hogy lámlám, hogy mennyire szívből jött ezeknek az embereknek az életében a jó cselekvése. Hogy ők nem tartották számon ezt, szóval nem strigulázták, hogy most ők mivel szereztek érdemet az Isten előtt, hogy ekkor is jót tettem, akkor is nem. Ők kérdeznek vissza, hogy Uram, mikor történt ilyen? És akkor Jézus azt válaszolja, hogy bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Döbbenetes, nem? Hogy Jézus egy olyan istenként mutatkozik itt be, aki az ő saját érdekeit azonosítja az alattvalói érdekével. És aztán megszólítja a tőle bal felül állókat is, hogy ti pedig menjetek el az örök elveszésre, akik amikor éhes voltam, nem adtatok ennem. Amikor szomjas voltam, nem adtatok innom. Amikor beteg voltam, nem látogattatok meg. És amikor ruhátalan voltam, akkor nem ruháztatok fel. Ők is megkérdezik azért, hogy mikor történt ilyen, mert nekik meg az nem merül fel a gondolataikban sem, hogy, mert akkor Jézus megválaszolja nekik, hogy amikor nem cselekedtétek meg egyel, ez én legkisebb atyám fiai közül, én felem nem cselekedtétek meg. Hát ez sem kevésbé döbbenet. Mondhatnám, egyik döbbenetből a másikba esettünk, hogy Jézus először azt mondja, hogy ha egyel megcselekedtétek, akkor én velem tettétek meg, de másfelől pedig azt mondja, hogy amennyiben egyel ez én a legkisebb atyám fiai közül nem tettétek meg. Én velem nem tettétek meg. És ha valaki megkérdezné, hogy hogyan érhetjük tetten ezt a Jézusi szót, akkor csak azt a kérdést tenném fel viszont, hogy vajon amikor Jézust megfeszítették, amikor halálra adták, mondhatnám halálra adtuk, akkor vajon hogyan tekintettek őre az emberek? De talán úgy, mint az Isten fiára? Vagy mint a legkiválóbb emberre? Hogyan tekintettek akkoriban Jézusra? Én úgy gondolom, hogy annyira nem tekintették embernek, olybá tekintették őt még, hogy akiben még belerúgni se érdemes. Vagy legfőjebb csak belerúgni érdemes. Csavargónak, lázítónak, istenkáromlónak, a nép legaljának tekintették. Még azt is állították róla, hogy zabi gyerek. Vagyis akinek tisztátalan a származása. Tehát paráznaságból született. Egy ilyen ember, hát mit nekünk egy ilyen embert eltakarítani az útból? Amikor feltette a helytartó a kérdést, hogy kit bocsássak el közületek, ugye Barabást vagy Jézust, ugye mindenki láthatta a különbséget a két ember között, de az emberek egy emberként kiáltották azt, hogy Barabást. Miért is kellett ezt elmondanom? Annak a megértése véget, hogy lássuk azt, hogy mi tulajdonképpen az életben, amikor ezekkel az utolsó emberekkel, akiket mi utolsóknak tekintünk, mondjuk egy alkoholistát, vagy egy földön fetrengő csavargót, vagy talán egy elmebeteget, vagy egy szellemileg egy kicsit idült állapotban levő embert. Kicsit úgy lekezelünk, lenézünk. Jusson eszünkbe ez a Jézusi mondás, hogy amennyiben a jót, az irgalmasságot egyel nem tettétek meg. Én velem nem tettétek meg. És ez azért igaz, mert sajnos ez megtörtént. Megtörtént, hogy Jézust, akit semmibe vettek, akit semmibe se tekintettek, mi lett az ő sorsa? És azért tanít a Szentírás bennünket arra, hogy a hálaadással, a jónak a megcselekvésével ne fukarkodjunk az emberek felé sem. Azért szól a Szentírás különös szépséggel például egy Rútnak és Boáznak a történetéről. Tessenek csak utána olvasni a Szentírásban, rövid Szentírás irat, Rút könyve, hogy például Boáz,
egy szemmel alig követhető jó tettet hogyan hálált meg Rút iránt. Ugye Rút ez a moabita származású asszony elkísérte a Naomi nevű anyósát, és mindenben követte őt, és nem hagyta őt el, tehát hűséges volt hozzá, és Boáz nem feledkezett meg ő róla. És a jó téteményével, az iránta való jó indulatával fejezte ki a megbecsülését az ember iránt. Vagy jusson eszünkbe Sámuel első könyvének a 25. fejezete, ahol viszont azt olvashatjuk, hogy amikor Abigail, ugye annak a híres Nábál nevű, ugye hát nem éppen épp elméjű izraelita férfinak a felesége megakadályozta Dávidot abban, hogy kiöntse a haragját. Szóval bölcs asszonyi okossággal lecsendesítette Dávid haragját. Akkor Dávid nem feledkezett el arról, hogy kifejezze ezt a megbecsülését, ugye Abigail iránt is, és azt mondta neki, hogy áldott legyen az Úr, aki ma előmbe hozott téged, de áldott légy te magad is, és a te tanácsod is, mert megakadályoztál engem ma abban, hogy gonoszságot kövessek el. Hálát mi az Istentől tanulhatjuk meg. De ne gondoljuk azt, hogy az igazi hálára csak az Istennek van szüksége. Sőt, hogy így mondjam, az igazi Isten iránt való hálának a kifejezése mindig az emberek iránti jó tétemény, és az emberek iránt megnyilatkozó jó indulat. Hát ennek a hátterén gondoljuk tovább azt, hogy mi is a hálátlanság. Hol is válik el a hála a hálátlanságtól? Szeretnék ehhez segítségül hívni egy bibliai történetet, méghozzá Lukács evangéliuma 17. fejezetéből olvasnék fel egy részletet, méghozzá a 17. fejezetnek a 11. versétől a 18. versig terjedő szakaszt. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezetében, aki szeretné szemmel is kísérni a szövegünket, itt keresse meg a szakaszt. És lőn, hogy mikor útban volt Jeruzsálem felé, és hogy ő Samáriának és Galileának közepette ment által, és mikor egy faluba bement, jött elébe 10 bélpoklos férfi, akik távol megállottak. És felemelték szavukat, mondván, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, mondta nékik, elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak, és lőn, hogy míg odamentek, megtisztultak. Egy pedig ő közülük, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatért dicsőítvén az Isten nagy szóval, és arccal leborult az ő lábainál, hálákat adván néki, és ő Samária beli volt. Felelvén pedig Jézus mondta, avagy nem 10 tisztultak én meg, a 9 pedig hol van? Nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen. És mondta néki, kelj föl és menj el, a te hited téged megtartott. Hát, hogyha igazságosak akarunk lenni, akkor a jobbik résszel kezdjük, tehát a visszafele kommentáljuk a történetet, mert Jézus egy valakinek elmondhatta ezt, hogy a te hited téged megtartott. És ez pedig az a Samáriabeli ember volt, aki ráadásul nem is a hivatalos vallási elithez tartozott, ő volt az, akinek Jézus azt mondta, hogy a te hited téged megtartott. Ugye ezért kellett azt mondanunk, hogy a hitnek a betetőzése, a hitnek a teljességre jutása az, amikor a velünk történt jót, mi hálaadással, hálamondással kísérjük. De annál inkább kíváncsiak vagyunk itt a hálátlanságnak, mint egy az anatómiájára. Mi a hálátlanságnak ez a természetrajza, ami olyan szomorúan árulkodik az emberi természetnek a sajátságáról, és ami szinte példázatos jelleggel állítja elénk az emberi viszonyokat. 10 közül 1 ember képes a hálára? Hát ki volt ez a 9 ember, és hogyan jutottak el idáig, hogy semmi hálát, semmi viszont rezdülést nem éreztek a szívükben Jézus iránt? Hát először is gondoljuk végig a következőket.
hogy ezek az emberek egy rettenetes, egy gyógyíthatatlan betegségben szenvedtek. Ugye a lepra betegsége az köztudomásúan gyógyíthatatlan betegség volt akkor, és jó részt még ma is. Ugye ma is tudunk lepratelepekről, különösen az elmaradott országokban, de tudtommal még a szomszéd országban is, Romániában is, ugye van lepratelep. Épp a közelmúltban olvastam egy rettentő leírást, egy élménybeszámolót egy misszionáriusnak a lepratelepen tett látogatásáról, ahol leírja azt, hogy micsoda állapotok vannak ott. Szóval emberek 25-30 évig képesek sínlődni ebben a betegségben, közben leválik a karjuk, kiesik a szemük, meg leesik a fülük, meg szóval rettenetes betegség ez, és 20-30 évig képesek ezzel elhúzni. De azzal a tudattal, hogy ezt képtelenség gyógyítani, csak a lassú és biztos halál vál, miközben naponként szemmel követik a társaiknak, a sorstársaiknak a betegségét és kimúlását. És képzeljük el, hogy ezek az emberek találkoznak egy gyógyítóval. Hadd tegyen fel ezt a kérdést, hogy nyilvánvaló lehetett ennek a 9 zsidó embernek az, hogy kigyógyította meg őket? Nehéz volt számukra felfedezni azt, hogy ki volt az ő gyógyítójuk? Nem tudom, hogy vagyunk vele, de már sokszor ejtettem ki a számon ezt a kifejezést, hogy az emberi természetnek a rosszasága. De ha lehet még tovább fokoznom itt a gondolati sort, akkor azt mondanám, hogy egy újabb jellemzőjével találkozunk. Tudnék, az ember képes még a valóságot is úgy átfesteni, a valóságot is úgy átalakítani, hogy az ember lehetőleg mentesüljön a kötelezettségei alól. Én valahogy úgy tudom elképzelni, hogy ezek az emberek egyszerűen a feledés homályába hagyták azt, hogy ki is volt az ő szabadítójuk. Elfelejtették. Vége. Zsebrevágták a jót, megnyerték a jót az Istentől. Az, hogy mondjuk az igazság beteljesítéseként ezt hálájukkal kifejezzék, erre már nem gondoltak. De mondom, szóval valahogy itt az emberi természetnek ezt az alapvető rosszaságát kell, hogy számon kérjük, amely olyan gyorsan feledkezik el, olyan vétkes feledékenységgel feledkezik el a legnagyobb jókról is, ami az ő életét érte. És a harmadik dolog, amit meg kell figyelnünk itt, hogy az ember még akkor is, sőt, legesleginkább sokszor akkor feledkezik el arról, amikor nyilvánvaló lehet számára, hogy kicsoda az Isten. Azt mondja a Biblia, hogy ez a 9 ember zsidó volt, vagyis a vallásos közegből származó emberek voltak ők, akik tudhatták azt, hogy mit jelent, hogy gyógyítás. De a párhuzamot szinte már is megvonnám. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy sajnos a mi emberi életünkben is így van, hogy a bűn életrendje, a bűnnek a nyomorúsága nem gyógyíthatatlan. Nem úgy kell látnunk nap mint nap, ahogy kiszoktuk mondani ezt a nem túlságosan őszinte gondolatot, hogy hát az ember gyarló. És az jön belőlünk, ami ugye a szívünkben van, hát gyarló az ember, hát nem vagyunk képesek többre. De nem rettenetes az, hogy az embert ennyire fogságában tartja a bűn, és nem nyilvánvaló ehhez képest az, hogy ha valami jó, ha valami igazság, ha valami nemes erény burjánzik az életünkben.

vagy pedig mégiscsak magamnak tulajdonítom a dicsőséget, és magamnak tulajdonítom a legnagyobb jókat is, amely eleddig olyannyira ismeretlen volt számomra. És sajnos ez a történet arról is bizonyságot tesz, hogy hiába a legnagyobb jó, még az egészség is, ami meg lehet az életünkben. Szoktuk mondani ezt, hogy csak egészség legyen, a többi már megy magától, de én azt hiszem, hogy mi nem értékeljük kellőképpen az egészséget. Nem tudjuk kellőképpen megbecsülni az egészségnek a kiváltságát. És éppen ezért ne csodálkozzunk azon, hogyha Isten nem mindig vesz bennünket körül mindenféle jóval. Sőt, hogyha olykor-olykor megengedi megízlelni, nem mintha az ő kezéből származnék, de megengedi megízlelni a nyomorúságnak a mélységeit is. Mert sajnos az ember a legnagyobb jóra is tud hálátlansággal válaszolni. Ugye az előző előadáson is elmondtam, de legszívesebben most sem hagynám el azt, hogy az előző, a lepratelepi beszámolónak a folytatását, hogy amikor ez a misszionárius találkozott a lepratelepieknek az egyik képviselőjével, egy egész keresztény gyülekezet formálódott már, akkor ugye megkérdezi a misszionárius, hogy megkaptátok-e a folyóiratokat, meg a különböző könyveket, amiket küldtünk nektek. És azt mondta erre ez a leprás ember, hogy megkaptuk, de bár ne kaptuk volna meg. Mert olyan szomorú dolgokról olvasunk, hogy egészen belefacsarodott a szívünk. Hát ilyen cikkeket kell írni nálatok, hogy hogyan ne aludjunk az Isten tiszteleteken? Hát ti alszotok az Isten tiszteleteken? Hát tudjátok meg, hogy amióta ezeket olvastuk, mi naponként imádkozunk azért, hogy ti ne aludjatok az Isten tiszteleten. Ugye? Megszégyenítő, nem? Mert ahogy mi tudunk olvasni, ugye jobbára még jó a látásunk, ugye idős korában kezdi látni az ember azt, hogy amikor az ember életnek ezek a legalapvetőbb örömei, hogy láthatunk, hogy tapinthatunk, hogy érezhetünk, hogy alhatunk, amikor ezek is elvesznek, akkor kezd tudatosulni bennünk az, hogy mi mennyire nem értékeltük az élet folyamán azt, hogy nekünk ilyenek lehetnek. Vagy amikor betegségbe esünk, akkor ébred fel a lelkünkben egy mélyebb vágyakozás az iránt, hogy mi az életnek az apróbb örömeit is értékeljük. És ne várjuk rögtön a legnagyobb kiváltságokat, mert sajnos mi sokszor a kevésen sem tudunk hűségesek lenni. Hogyan bízná ránk Isten ugye a nagyobb kincseket? Azt hiszem, hogy az elmondottakból nyilvánvaló az, hogy a hálátlanság ez egy olyan alamuszi, ez egy olyan rejtetten fellopakodó dolog az életünkben, hogy nem lehet eléggé éberen őrködni felettük. Ugye a Bibliának van egy másik, nem kevésbé szép bemutatása a hálának. És ez a kifejezés pedig így szerepel Jelenések könyve második fejezetének a negyedik versében ezzel a szóval, hogy első szeretet. Első szeretet. Ugye az első szeretetnek mi a tulajdonsága, mi a jellegzetessége, mitől olyan igaz, mitől olyan tiszta és makulátlan. Úgy, ahogy ezt Jeremiás könyve második fejezetében az ókori Izraelnek címezve a szózatát az Isten kimondta, hogy emlékezem reád, mátkaságod szeretetére, gyermekkorod ragaszkodására, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Ugye hogyan jellemzi az első szeretetnek a szépségét és tisztaságát az ige? Hogy a mátkaságnak a ragaszkodása. Ugye amikor a vőlegény és a menyasszony egymásra talál, és olyan kendőzetlen őszinteséggel tudnak ragaszkodni egymáshoz. Ugye tényleg úgy érzik, hogy nincs mi elválassza őket egymástól. Nincs ami közéjük álljon. Annyira tiszta és felhőtlen ez a boldogság. Vagy a gyermekkornak az őszinte ragaszkodása, hogy az a gyermek is olyan természetes tisztasággal és őszinteséggel nyúl a segítő kéz a felnőttnek, az atyának, vagy az anyának a keze után. Nem ez lenne a természetes, és nem ez lenne az igazi és odaadó szeretet az Isten iránt? Mondhatni a legtöbb, amit adhatunk az Istennek? De nem ez sajnos.

most nem fejezheti be ezzel az Isten ezt a oly szépnek induló bizonyságtételt, mert azt mondja, micsoda hamisságot találtatok azóta én bennem, hogy hiába valóság után jártok. Mi lehet az oka annak, hogy az emberi szív egy idő után mégis az ellenkező oldalra fordul? Hogy elveszíti a szeretetnek azt a tiszta hamvasságát és szépségét, ami olyan gyöngyöző tisztaságúvá teszi az első szeretetet, és ami gyakorlatilag a hálával egyenlő. Azt a választ adja erre a Hóseás könyve 6. fejezetének a 4. verse. Ugye maga Isten is látja az emberi szívnek ezt a gyöngeségét, mert ezt mondja, hogy emberek, a ti szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat. Ugye szép az a reggeli felhő a maga idejében, ahogy megvilágítja a napnak, a felkelő napnak a sugara, de milyen gyorsan oszlik el. Nagyon szép nyári jelenség, tessenek megfigyelni. Reggel még a felhők az égboltot borítják, főleg ott a zenitet, hogy aztán majd feljöjjön a nap és eloszlassa ezeket a felhőket. Semmi vévfoszlott. Szép az a reggeli harmat, amely begyöngyözi a füvet, a fákat olyan csillogó szépségűvé teszi, aztán jön a nap és felszárítja. Ez is semmivé vált. Valahogy így vagyunk az emberi szeretetnek a tartóságával is. Azt kell mondanunk, hogy az emberi szívben azért fogyatkozik meg olyan gyorsan a hála, mert egy, ha volt is valamikor hála a szívünkben, nem becsültük meg eléggé, nem örültünk eléggé neki. Kettő, nem vettük tudomásul az emberi szívnek azt a gyöngeségét, amely olyan gyorsan akar megfeledkezni a legegyszerűbb szeretet kötelezettségéről is. Vagyis nem ápoltuk kellőképpen a szívünknek a talaját. Nem vigyáztuk kellőképpen a szívünket, hogy az, ami valamikor szép volt és tiszta volt, annak hasonló legyen a folytatása is. A hálátlanság, mint egy hajszárepedés, itt furakodik be az emberi életbe. És arról már nem is szeretnék szólni, hogy ami a cselekedeteket, az emberi életnek a látható, fogható mérőit illeti, hogyan fog ez majd megnyilatkozni. Ugye valamennyien el tudjuk fogadni azt, hogy az az ember, aki igazán hálás, de aki a szíve legmélyéből hálás, az nem fogja úgy méricskélni azt, hogy most meddig és milyen mértékben akarom az isteni utat követni. Annak az embernek a szívében egy vágy fog majd megerősödni, hogy minél közelebb ő hozzá, és mellette maradni. Az isteni szeretetnek, ennek a meleg szeretet burkában őriztetni. Az igazi hálának ez lenne a tulajdonsága. De a hálátlanság, amikor úgy belopakadik az emberi életbe, olyan gyorsan lesz úrrá bennünk a formaiasság. Az, hogy ami még a keresztény életedben, még a legigazabb tettet is amolyan külső kötelességként tartsuk számon. És a szív meghidegül, már nem tudunk úgy hevülni a régi dolgokért. Egy szóval az emberi szív kihűl. Szépen lassan kihűl. És amit hajdan nem vettünk olyan komoly veszélynek, egyszerre csak ránk terül, mint egy szinte belőle, szinte úgy, mintha lehetetlen lenne ebből felszabadulni. Kedves hallgatók, látjuk eléggé ennek a súlyát? Látjuk eléggé annak a súlyát, hogy a legnagyobb igazságból is, a legtisztább igazságból is hogyan válhat igazságtalanság? A Biblia feljegyez például ilyen történetet, mint egy Joás királynak az élete. Ha valaki szeretné a Bibliából nyomon követni azt, hogy egy emberi élet hogyan torzul el, akkor én nagyon javaslom, hogy Királyok könyvét vegye alapul. Mert egy Joás királynak az élete, egy Ezékiás királynak az élete, egy Asa királynak az élete, nagyszerű válaszok, illetve lehangoló válaszok erre. Mert vegyük csak Joás királyt. Azt olvashatjuk őróla, hogy egy Jojáda nevű pap
mentette ki gyakorlatilag őt a halálból, hogy egy Atália nevű véreskező zsarnok, akiről egyébként a francia drámaköltő Jean Racine egy külön drámát írt, Atália címmel, ne tegye el őt a többi királyi vadékkal is együtt a lábalól. Tehát Jojáda pap mentette meg őt, ő ültette trónusra, de ez a Joás király csak addig cselekedett kedves dolgokat az Isten előtt, amíg Jojáda pap életben volt. Meghalt Jojáda jó idős korban, és ez a Joás kezdte a szívének a természetét melengetni. És amire ő valahol a szíve legmélyén hajlott, az itt bukott ki. És az egész országot itt vezette egy tévútra, egy erkölcstelen és egy Istentől elrugaszkodott életre. De ami a legszomorúbb az, hogy amikor Zakariás, Jojáda pap fia, amikor Zakariás meglátogatta őt egy súlyos üzenettel, hogy miért tértetek el az Úrtól, a ti istenetektől, akkor azt olvashatjuk, hogy Joás nem átallotta megköveztetni Zakariást ott helyben. Erre hivatkozik, erre a történetre hivatkozik vissza Jézus Krisztus is, Máté evangélium a 23. fejezetében. Ezt olvassa a farizeusok fejére, hogy ti ellenetek kiállt minden vér, Ábeltől kezdve egészen Zakariásig, akiket a templom és az oltár között megöltetek. Ugye Zakariás volt ez a pap, aki Jojáda pap fiaként mártírhalált halt, és a Biblia nem felejti el hozzátenni Krónika második könyvének a 24. fejezetében, hogy nem és sajnos megfeledkezett Joás király arról a jótetről, amit Jojáda Zakariás pap tett ő vele még az ő életében. Milyen rettentő dolog az, amikor az emberben nem ötlik fel egy pillanatra sem az, hogy a hála mire kötelezi. És már nem is nagyon van időnk arra, hogy Ezékiásnak és Asa királynak az életével foglalkozzunk, de azt hiszem, hogy ha valaki ennek utána jár, nagyon szívesen közlöm majd az előadás után a bibliai igehelyeket, ahol ezeknek utána nézhetünk, csak azt mondhatjuk, hogy nem lehet eléggé óvatos az ember, és nem lehet eléggé éber annak a felfedezésében, hogy hol lopakszik be az emberi szívbe a hálátlanság. Kedves hallgatók, itt az előadásunk legvégén járva szeretnék még egyszer visszahivatkozni a 103. Zsoltára, mert azt hiszem, hogy a hálás életnek, a hálaadó életnek egy szüntelen kísérője lehet ez. Mert hogy olyan szépen fejezi ki ez a Zsoltár azt, hogy ha nekünk tényleg ezer ajkunk volna, se tudnánk kifejezni azt, hogy mivel tartozunk. Áldjad én lelkem az Urat, és ellefeledkezzél semmi jó téteményéről. De talán valamennyien kezdjük érteni azt, hogy miért alfája és omegája a mi életünknek a hála. Mert csak is, hogyha ezzel kelünk és ezzel fekszünk, hogy mivel fizessek az Úrnak minden irántunk való jó téteményéért, ahogy a 116. Zsoltárban olvashatjuk, mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó téteményért. Hogyha az ember ezt naponként átéri, átgondolja, de értelmesen és tudatosan, ennek lehet az eredménye az a hála, amely az igazságos életnek, a hálás és hívő életnek, mint egy az alapja, alapköve. Ez a fejlődésnek az elindítója és növelője, valahogy mindig ide kell visszatérnünk. Hát az előadás legvégén már csak egy valamire van időnk, és nekem is egyetlen egy kötelességem van, hogy bekonferáljam azt a zeneművet, amely a mai előadásunknak mintegy a kísérő zeneműve. Johann Sebastian Bach a 17., de főleg a 18. század első felében működő német zeneköltőnek a darabja, Nun danket alle Gott, amit valahogy így lehetne visszaadni, hogy dicsérjétek, adjatok hálát mindannyian az Úrnak. Ugye azért volt hatalmas nagy zeneköltő, és Pilinszky János szavaival élve valóban evangéliumi zeneművész Johann Sebastian Bach, mert ő a Bibliából is megtalálta azokat a részeket, amelyek igazán az életnek a lényegére tapintanak rá, ahol az igazi élet dobog.
és tudta azt, hogy a keresztény élet nem élhet meg a hálaadás nélkül, és nem származhat belőle igazság az igazi hálaadás nélkül. Miközben hallgatjuk Johann Sebastian Bach eme nagyszerű kantátájának az első tételét, ne feledjük el magunkkal vinni a következő nagy tanulságokat, tehát, hogy a hála és hálátlanság látszólag széles határmezsgéje azért valamely ponton találkozik. Ott, ahol az emberi cselekedetek, az emberi indítékok, az emberi önzésnek a nagyra vágyása, az érdemszerzése elválik az igazi, őszinte és tiszta és makulátlan szeretettől, és ott, ahol a hála tartósága egyszer csak elvész, és semmivé foszlik. Ez az a két dolog, amit, hogyha figyelemmel kísérünk, akkor talán nem tévedünk el. És szolgáljon útravalóul ez a nagyon szép zenemű, amely megtanít egyben bennünket arra is, hogy a hálaadás egyben öröm is. Örömöt, és talán ki kell mondanunk ezt a szót, békességet áraszt. Kérném tehát a zeneművet.

0: Hát ezzel a valóban örömteljes háladással zárnánk te a mai előadásunkat. Én a részemről megköszönöm a kedves hallgatóknak a kitartó figyelmét, és két hét múlva folytatódik az előadássorozat immáron Reisinger Jánossal, és a beszélgetésünkre szeretettel várjuk azokat. Körülbelül 5-10 perc múlva kezdenénk, akik szeretnék a témával kapcsolatos és egyéb bibliai kérdéseiket is feltenni. A többi kedves hallgatótól szeretettel veszünk búcsút, viszontlátásra!
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Mindenkit szeretettel köszöntök itt a Benczúr utcai sorozatunkon. Ebben az évben ezzel a címmel hirdettük a sorozatunkat, hogy Jézus és mi. Ugye a cím eléggé magáért beszél, az emberi életünk legalapvetőbb kérdéseire keressük a választ és a megoldást. Jézus miért tudott boldog életet élni, és oly sok ember miért nem tud boldog életet élni? Jézus hogyan tett bizonyos dolgokat, és mi miért nem teszünk úgy bizonyos dolgokat, és tehetünk egyáltalán ugyanúgy, hogy Jézus tett. Azt az igazság kedvére el kell, hogy mondjam, hogy a nyári táboraink délelőtti sorozata tulajdonképpen ezzel a sorozattal majdhogy nem egyenlő, egy kicsit kibővítettük most. Akik nem tudtak eljönni a nyári itt Budapesten, Törökoppányban és a Zempléni hegységben megrendezett táborainkra, azokra is gondoltunk, hogy azoknak itt bepótoljuk a sorozatunkat, méghozzá kibővítve. Lesz itt szó arról, hogy Jézusnak milyen volt az időbeosztása, miért tudott úrrá lenni az időn, mi meg miért vagyunk mindig időzavarban, milyen volt Jézusnak a munkabírása, hogyan bírta ezt a nagyon megfeszített sok munkát, lelki-szellemi terheit az embereknek viselni, és mi hogyan kaphatunk ugyanehhez erőt. Mi volt a titka Jézus erejének, mi volt a Jézus ima életének a titka, és mit jelent az igazi ima élet? Hogy Jézus semmit el nem hibázott, és minden szava tökéletes volt, beszélünk majd Jézus tévedésmentességéről. Jézus felhívásairól, ígéreteiről, hogyan viszonyult az ellenségeihez, a bűnben lesüllyedt emberekhez, az idegenekhez, és a képmutató, vallásoskodó emberekhez is, akik a leginkább bántották. Mai első alkalommal ez a témánk címe Jézus nyugalma, hogyan lehet a miénk? Azt hiszem, hogy nem kell talán igazolnom, hogy miért beszélünk erről a kérdésről, és miért az első előadáson. Alapvetően egy nyugtalan világban élünk, és egyre nyugtalanabb világban élünk. Ez az első indok. Hogyan élhetünk egy nyugtalan világban mégis nyugodtan? Már úgy első hallásra is olyan valószínűtlennek látszik. De Isten ígéretei szerint ez valóság lehet az életünkben, hogy egy nyugtalan világban mégis megőrizhetjük a nyugalmunkat, és mégis békés, kiegyensúlyozott életet élhetünk. Hogyan? Aztán hát az emberi természetünk se valamilyen nyugodt. Ha nem élnénk ilyen nyugtalan világban, akkor is helye lenne egy ilyen témának, mert az emberi természetünk is sokszor olyan, hogy valamit gyorsan akarunk, adj Uram, de rögtön alapon. Ha valami nem egyezik a mi akaratunkkal, akkor ráförmedünk a másikra, kijövünk a sodrunkból. Tehát mindannyiunk számára fontos ilyen szempontból is ez a téma. Harmadsorban pedig azért kell Jézushoz fordulnunk, mert Jézus életében valóban ez egy nagyon rendkívül és különleges dolog volt, hogy Jézus is nagyon sok nehéz helyzetbe jutott, konfliktusos helyzetekbe, idegesítő helyzetekbe. Az emberi értetlenség, butaság, gonoszság csak úgy hullámzott körülötte. És hogy lehet az, hogy Jézus mindig meg tudta őrizni a nyugalmát? Hogyan tette ezt? Hiszen ő is emberként is született, noha Isten fia volt, de emberfia is volt. Földi édesanyától látta meg a napvilágot, az ő természetében is ott volt az a sok vágy, késztetés, amit sokszor le kellett neki is győznie. Hogyan tette ezt Jézus? Lényegileg három dolgot szeretnék én most kifejteni a mai előadás során. Az első dolog, ami számomra itt ennél a témánál a legfontosabbnak látszik, hogy Jézus azért lehetett mindig nyugodt, és azért őrizhetett meg egy belső békességet, és azért tudott mindenütt békességet árasztani. Ahol megjelent, ott lecsillapodtak az indulatok, ahol szólásra emelkedett, ott az emberek odafigyeltek. Ahova Jézus eljutott, ott valami más légkör köszöntött be. Én abban látom az első titkát ennek, hogy Jézus küldetéses életet élt. Jézus tudta azt, hogy neki küldetése van. Jézus tudta azt, hogy miért jött a világra, és mindent annak rendelt alá a küldetésének. Különös szó ez minden nyelvben, a magyar nyelvben is, hogy küldetés. Elmondtam a nyári táborokon is, hogy én a 70-es évekig már megértem 21 néhány évet, de szintén nem is használtam ezt a szót, hogy küldetés. Egy mindannyiunk, vagy akik már akkor éltek, mindannyiunk számára érdekes film vitte rá a figyelmünket, a Balczó Andrásról készült filmnek, ez volt a cím, hogy küldetés.
És akkor kezdtem én is ezen el gondolkozni, hogy hát minden embernek itt a Földön, aki ide születik erre a Földre, valamilyen küldetése van, csak ezt az emberek nem is tudják. Vagy nem is akarjuk megtudni. Vagy nem is akarjuk tudatosítani, hogy aki itt él, az valamilyen programmal kell, hogy éljen, az valami küldetéssel, valami hivatástudattal kell, hogy éljen, független attól, hogy mi a szakmája, mi a foglalkozása. Nem csak a művészeknek, vagy nagy alkotó egyéniségeknek kell, hogy legyen küldetésük, vagy közéleti embereknek. Minden egyes ember, aki erre a világra születik, nem hiába való fogaskerék. Nagyon is valaki akarta azt, hogy ő neki az élete teljes és szép élet legyen. Tehát Isten mindannyiunk számára küldetést tartogat, de a küldetés az olyan dolog, amire magunknak is rá kell ébrednünk, magunknak is rá kell jönnünk. Jézus Krisztus a küldetését kisgyermekkora óta vizsgálta, és ugye azt látjuk, hogy 12 éves korában már eljutott olyan szintre, amikor szülei elveszítették ott Jeruzsálemben a templomban, hogy már akkor azt mondta a szüleinek, akik nagy szemrehányások között, ugye hát azt mondták akkor Jézusnak, hogy az édesanyja mondta, hogy az apád és én nagy szomorúsággal kerestünk téged, ugye 3 napig elveszítették Jézust, és akkor Jézus azt mondta, hogy mi dolog, hogy engem kerestetek? Hát nem tudjátok, hogy nekem az én atyámnak dolgaiban kell foglalatosnak lennem? Tehát már a 12 éves Jézus nagyon, nagyon világosan önmaga számára az életét lefordította, és ő már akkor egy küldetéses életet élt, még már fiatal korában. De én amit szeretnék idézni most a felnőtt Jézustól, és az egyik legegyszerűbb és leghíresebb kijelentését, János evangélium a 5. fejezet 30. verséből, hogy Jézus hogyan is fogalmazta meg ezt a küldetést. János 5. fejezet 30. verse szerint ezt mondta egyszer az egyébként őt támadó vallási vezetőknek: én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélek, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem, az atyájét. Ebből a nagyon összetett mondatból én csak ezt szeretném kiemelni, hogy Jézus azt mondta, hogy ő azért van itt a világon, hogy az atya akaratát keresse, és amit az atya akar, azzal ő tudjon azonosulni, és be tudja mutatni az embereknek, hogy az Istennek mi az akarata az élet 1000 területén és 1000 kérdésében. És ez az egyszerű mondat, hogy ő egy küldetése, azt mondja, hogy engem az atya küldött, és az engem az atya azért küldött, hogy megmutassam, nekem is küzdelemre van szükségem, mert nekem is lenne saját akaratom. De engem az atya azért küldött, hogy azt mutassam be, hogy az atya akarata az mindenki számára a tökéletes akarat, és ha a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, ne a magunk akaratára támaszkodjunk, hanem a legjobb céljainkhoz akarunk elérni, akkor keressük az Isten akaratát, mert Isten sokkal jobban szeret bennünket, mint mi magunkat, sokkal jobban akarja a jó dolgokat, mint mi magunk, és sokkal jobban tudja, hogy mire van szükségünk, mint mi magunk. Én azt gondolom, hogy ha valaki a Bibliát nem ismeri, vagy kereszténységtől távol van, annak is egy naponkénti tapasztalata az, hogy az ember életben a legtöbb bajt az akarat szerzi. Tudnék az, hogy az emberben az akarat nagyon gyorsan kifejlődik, lásd csecsemők meg kisgyermekek, az akarat az nagyon gyorsan napvilágra jön, az értelem sokszor kullog mögötte, és az még nem is drámai, hogy gyerekkorban az akarat mögött kullog az értelem, de hogy még felnőtt korban vagy időskorban is az embereket elfogja a harci hév, és mindent az akaratuknak rendelnek alá, és aztán az akaratukat szentesítik különböző ideológiával, meg értelmi meggyőződés, ez már katasztrofális. Mert az ember életnek mi is a végső értelme, az értelem és az akarat összhangja, de az értelem vezetésével. Jézus Krisztusnak is volt akarata, nagyon erős akarata. Ugye a leghíresebb téma, a leghíresebb történet a Getsemáné kertbeli éjszaka. Rendkívül erősen dolgozott az akarat az ellen, hogy Jézus ne hozza meg az áldozatát az emberiségért. De Jézus arra mutatott példát, hogy az igazi emberi élet az,
amikor nem az akaratunkra hagyatkozunk, bármennyire is erős az az akarat, bármennyire is úgy érezzük, hogy ez én vagyok, mert ugye legtöbbször az emberek úgy érzik, hogy amit akarok, abban vagyok én. Az vagyok én. Hanem Jézus arra mutatott példát, hogy az emberi életben az válik igazán harmonikus, kiegyensúlyozott személyiségé, akinek a lelkiismerete és az értelme tudja megszabni az élete folyását, és annak szolgálatába tudja állítani az akaratát. Sajnos ennek az ellentétét látjuk nagy tömegek esetében, hogy az emberek arról el tudnak számolni, hogy mi a vágyuk, mi a kívánságuk, mi az akaratuk, ezt mindenki tudja. De amikor arról kellene elszámolni, hogy értelmes az a vágy, jó az a kívánság, és azt az akaratot mi táplálja, miféle értelem és meggyőződés jegyében cselekszenek, hát a legtöbb emberi életről kiderül, hogy az égvilágon semmi nincs az emberek mögött. Semmiféle értelem, semmiféle meggyőződés, semmiféle elvrendszer, semmiféle bölcsesség. Mi emberek élünk napról napra, és arról nagyon számot tudunk adni, hogy mit akarunk, de hogy jó ez, amit akarunk. És hogy egyáltalán hogy nem az borítja fel a békénket, hogy a mi magunk torz akarata, torz kívánságai visznek bennünket félre. Szóval röviden úgy tudnám mondani, hogy a Biblia szerint az értelemnek kell legyőzni az akaratot, és nem az akaratnak az értelmet. És Jézus ezt mindig tudatosította, hogy tudta, hogy miért jött. Ő az értelmével ezt megragadta, ő emellett kitartott, és hogyha... Ha az ösztönei, a vágyai, az indítékai, az akarata más mondott volna is, Jézus ez ellen mindig fölvette a küzdelmet, és mindig legyőzte azt, ami a hitével, az értelmével ellentétben állt. Ezért először belül volt békessége, és ez belül olyan nagy békességet és nyugalmat adott, hogy ebből volt mit adni a környezetének, és ez kisugárzott. Nagyon sok ember ma úgy gondolja, hogy akkor lenne békés és nyugodt, hogyha nyugodtak lennének az életkörülményei. Ebben reménykedjünk. Ez soha így meg nem valósul. Békés és nyugodt csak akkor lehetünk, hogyha belülről tisztázzuk, hogy miért is vagyunk a világon, ha van küldetés tudatunk, ha van belső meggyőződésünk, hitünk, hogy nem hiába élünk, és hogy kikért és mikért is élünk, és a belsőleg megszerzett békesség és nyugalom az igazi békesség és nyugalom, mert azt nem lehet elvenni az embertől. Ha arra vágyakozunk, hogy majd most rendeződnek a körülmények, majd most már a család is más lesz, már a gyerekek is majd más életkorba jutnak, majd a férjem, feleségem is majd egy kicsit most más lesz, stb., hát akkor egész életünket várakozással tölthetjük el. Itt is lehetnek periódusok, amelyek nyugodtabbak az ember életében, de hogyha csak erre vágyakozunk, akkor csak addig fog tartani ez a nyugalom, ameddig a külvilágban tart a nyugalom. Jézusban nem ilyen nyugalom volt. Jézusban az egész életében valami fenséges, valami csodálni való nyugalom kísérte az egész életét végig, ami egy bizonyos erő felesleggel, egy erő töblettel járt, amiből tehát tudott adni. Ezért ezt nagyon világosan meglátták a tanítványai, a követői. Pál apostol szavát idézem a Római Levél 5. fejezet 1. verséből, amikor azt mondja Pál apostol, hogy ha valaki hitáltal megismeri Krisztus életét, és ezt elfogadja tökéletes életnek, és számunkra megvalósítható életnek, megigazulván hitáltal békességünk van az Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Akkor nyerünk békességet az életben, amikor megbékélünk Istennel, amikor el tudjuk fogadni Isten akaratát, amikor Isten akaratát megismerjük a Bibliából a törvényein, parancsolatain keresztül, amikor bepillantást nyerünk abból, hogy Isten jobban látja a dolgokat, mint mi, de akkor sem úgy cselekszik, hogy mi elvárnánk. Isten soha nem elhamarkodva, soha nem ingerülten, soha nem gyorsan akarja megoldani a rossz dolgokat, vagy a konfliktusokat, hanem az Isten nagy elve az, ami a Római Levél 12. fejezet 21. versének is a nagy elve. Ne te győzettessél meg a gonosztól, a gonoszt is jóval győz meg. Jézus pontosan látta a küldetését. Jézus pontosan látta előre, hogy mi szidalmat kap. Mennyi támadást, hányszor fognak az életére törni. Pontosan tudta azt, hogy az életben sok jóra nem számíthat. De neki azt kellett megmutatni, hogy a gonoszt is jóval meggyőzni.
Neki azt kellett bemutatni, hogy az emberi életben minden ellenkező látszat ellenére a jónak és a szeretetnek van győzelme, akkor is, ha a rossz mindent felvonultat, mindent kipróbál, de végül is a szeretetben való élet, az igazi Isten törvényeit követő életnek van esélye arra, hogy boldog élet legyen és értelmes élet legyen. Szóval érdemes ezt megjegyezni, én semmit sem cselekedhetem magamtól, amint hallok, úgy ítélem, és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem az atyáit. Ez volt Jézus nyugalmának, békességének az egyik titka, hogy ő pontosan tudta, hogy amit az Isten megenged, azt nem véletlenül engedi meg. Ha ő az Isten kezéből el tudja venni az élet dolgait, és összhangba kerül az atyával, akkor az atya erőt fog adni a legnehezebb helyzetekben is. Tehát ez a bizonyos legyen meg a te akaratod felfogás, ami azonban nem egy fatalizmus, hogy sokan gondolják, hogy hát úgy nem törődöm semmivel, ahogy jön az élet, úgy jön, mindenben legyen meg az Isten akarata, hát én nem is foglalkozom ezzel a kérdéssel, mert meghaladja az erőmért, nem erre gondolok. Hanem egy őszinte, becsületes küzdelemre, igen, van nekünk is elképzelésünk, nekünk is akaratunk, de állítsuk oda az Isten akarata, az Isten törvényei elé, hogy jó ez az akarat, és hogyha látjuk, hogy nem jó, akkor és az értelmünk meggyőz bennünket, akkor az értelmünknek legyen kiszolgáltatva az akarat, és ne az akaratunknak az értelem. Ez mindannyiunk életében egy élethosszig való küzdelem, de van itt egy nagyon nagy változás az ember életében, amikor az ember Istent már annyira megismeri, hogy látja, hogy az Isten jó és tökéletes, látja, hogy az Isten nem kínozni akar bennünket az életünk sok problémáival, hanem megedzeni, megtisztítani, és ez a nagy határkő az ember életében, ha odáig eljutunk az Isten megismerésében, a Biblia megismerésében, hogy azt mondjuk, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Tehát amikor mi szövetségre lépünk Istennel. Jézus is ezt a szövetséget úgy akarta bemutatni, hogy mindannyiunk számára később fel is ajánlotta. 30 éves volt, megjelent a Jordánnál, hagyta magát bemutatni Keresztelő Jánostól, és bár bűne nem volt, odament és a Jordán vizébe Keresztelő János őt alámerítette, és ezáltal mutatta be Messiásnak, és mutatta be példának, hogy a számunkra is ezt mutatja az Isten, hogyha eljutunk az életben idáig, hogy mi megismertük a jó Istent, látjuk, hogy ő jó és tökéletes, akkor adjuk át az életünket úgy, hogy ami eddig volt az életünkben, azt eltemetjük a vízben, ami ezután jön a vízből fölemelkedve, szeretném azt követni, ami a Krisztus példája, ami az Isten akarata. Ennyit erről, majd az előadás után nyilván vissza lehet erre kérdezni, nem akarom a témát túl részletezni. Akinek kérdése van, mind a Jogi Egyetemen, mind itt a Benczur utcában mindenki visszakérdezhet. Már is a második titokra mennék. Ugye még ennek utána is azért ott van bennünk a kérdés, hogy na de Jézus annyiszor került váratlan helyzetekbe, annyiszor csöppent bele feszültségekbe, annyiszor kreáltak is vele szemben kínos helyzeteket. Sadduceusok, farizeusok, Herodes pártiak, maga a nép, maguk a tanítványok is. Hogyan tudott Jézus mindig olyan nyugodtan szólni, beszélni? Ez nem valamilyen tettetett nyugalom volt? Vagy nem valamilyen olyan, ugye láttunk mindannyian Jézusról filmeket, meg ábrázolásokat, olyan kicsit olyan embertől idegen, valaki nekem egyszer azt mondta, hogy hát egy ilyen halvéri magatartást én nem tudok elfogadni, mert hát senki nem mondja nekem, hogy az élet egy nehéz helyzetében ilyen szeretettel, ilyen nyugalommal lehet meglenni, hogy Jézus megvolt. Számtalan példát idézhetnénk a Bibliából, Jézus életéből, ami mind egy dologra mutat. Ezt én nagyon hangsúlyoztam a nyári táborokon és más előadásokban is. Elnézést, akinek ez ismétlésnek tűnik, de tetszenek tudni, hogy Goethe is azt mondta, hogy amikor szemére vetették, hogy miért ismétli olyan sokszor az igazságot, azt mondja, azért ismétlem olyan sokszor, mert a hazugságot is sokat ismétlik. Tehát annyi sokszor ismétlik azt a hazugságot el nekünk, hogy nekünk lehet türelmetlennek lennünk. Jobb, hogyha csapkodunk, vagy jobb, hogyha kiabálunk, vagy jobb, hogyha oda mondogatunk, akkor legalább kijön belőlünk ugye a feszültség. És hát ezt a hazugságot a tudományoktól, pszichológiától, a hétköznapi élet nagy bölcselkedőig annyi sokszor ismétlik. Ez egy hazugság, ez nem így van. Ha valaki úgy engedi, hogy kijöjjön belőle a sok feszültség,
akkor holnap és holnap után már sokkal kisebb feszültségeknél is engedi, a végén meg már akkor arra is rángatózni fog, amikor semmi oka nem lenne egyébként. Ez egy hazugság. Jézus ezt nem tette például. Jézus nem mondta azt, hogy úgy vezessük le a feszültségeinket, mint ugye a pap Laci le akarta vezetni az ökölvívókkal, hogy fölvitte őket a Jánoshegyre, mindenkinek adott egy fejszét a kezébe, és a sok feszültséget úgy vezessétek le, hogy csapkodjatok oda a fához, és egy fát vágjatok, és akkor egy hétre levezettétek a feszültséget. Nem ajánlom senkinek se, hogy akár fához, akár emberhez csapkodja a feszültségeit. Jézus mást ajánlott. Jézus más példát mutatott. Mondom, minden egyes történet, amit számba lehet venni a négy evangéliumból. Ha Jézus nehéz helyzetbe került, feszült helyzetbe került, ideges helyzetbe került, vibrált a levegő szinte Jézus körül. Jézus egy dologra mutatott nagyon példát. Nem arra, hogy vonuljunk vissza. Nem arra, hogy hunyászkodjunk meg. Nem arra, hogy egy ilyen tettetett nyugalommal és békességgel mi, mint egy fölülállónak mutassuk be magunkat, hanem arra mutatott példát, várjuk meg az emberi reakciókat, és utána tudjunk jól kérdezni. Jézus a Bibliában a nagy kérdező. De hát ő Isten akaratát jött bemutatni, és a Bibliában Isten a legnagyobb kérdező. Ha valaki el akar olvasni a Bibliát, ugye a harmadik fejezetben ott van, Ádám, hol vagy? Negyedik fejezetben ott van, hol van Ábel, a te atyád fia? Profétáknál is ott van, mit csinálsz itt, Illés? Vagy Jónásnál, avagy méltán haragszol-e? Isten, amikor feszült helyzet volt, amikor nyugtalan, idegesítő helyzet volt, az Isten soha nem akar gyorsan igazságot osztani, soha nem pirított le embereket, vagy vádolt embereket, hanem mit tett az Isten? Hát éppen azt, amit előbb mondtam, hogy az emberek ne a vágyaik meg az akaratuk malmában járjanak, hanem az emberek gondolkozzanak. Szóval valahogy az értelmet kellene elővenni. Ez a nagy probléma az emberi életben, hogy az értelmet az emberek sokszor a hónaj alá csapva, vagy a zsebben tartják. Jézus akkor, amikor nehéz helyzet volt, mindig kérdezett. Mondom, sok eset van a Bibliából. Az én kedves esetem Márk evangélium a 3. fejezet 31. 35. verse között található. Márk 3. fejezet 31. 35. verse között. Akkor Jézust haza akarta vinni a tulajdon édesanyja és a testvérei. Haza akarták cipelni. Mert szégyelték, hogy Jézus az országot járja. Szégyelték, hogy az ő gyermekük, aki egy ácsmester műhelyében nevelkedett fel, van egy jó foglalkozása, nem marad otthon Názáretben, nem keresi otthon a kenyeret, megy és embereket keres, és nekik beszél, halászoknak, meg vámszedőknek, meg utcanőknek. Hát miféle élet ez? Hát szégyelte a tulajdon édesanyja. És amikor Jézus egy szobában tanított, egy házban tanított, akkor odaért Mária az idősebb testvérekkel, és beüzentek a kívülállók, hogy az anyád és a te testvéreid ott kint keresnek téged. És ugye a botrány a levegőben volt, hogy most Jézus most befejezi a tanítását, hazamegy, vagy most mit fog erre mondani, vagy hogy ők fognak erőszakosodni, tehát feszült volt a helyzet, vibrált a levegő. Hogy tudja ilyenkor valaki megőrizni a nyugalmát, amikor a megszégyenítés szele csapja meg? Amikor kiszámítható, hogy itt valami nagyon rossz történik, hát most ilyenkor szoktuk azt mondani, mi emberek, hogy bárcsak ilyenkor nyílnék meg a föld, és süllyednénk el, egy pár pillanatra legalább vonnának ki bennünket a forgalomból, és aztán túlélve ezt a helyzetet, majd biztos a rendes kerékvágását.

és meg ez is odafigyeljen. Szóval ezért kell az életben gondolkodni, és kérdések szerint gondolkodni, mert nyilván az életünkben azért készülünk a holnapokra és a holnap utánokra, aki jól megtanul kérdezni. Sokszor csak egy kérdésre az emberek elnémulnak. Ja, hogy tényleg, micsoda, tényleg, ez, van ebbe valami, meg kéne ezt válaszolni, senki nem tudja megválaszolni, de akkor jó ez arra, hogy mindenki lecsillapodjon, mindenki lenyugodjon, és mindenki a kérdésre figyeljen. Nem arra, hogy ő itt áll, én itt állok, ő most lőni fog, én most mivel fogok visszalőni, ez egy áldatlan dolog az emberi világban, amikor ilyen frontok alakulnak ki, és kinek lesz igaza, na, hazamegy a férj vagy a feleség, egyik beleküt a másikba, vissza, na most ki fogja agyoncsapni a másikat. Borzalmas, nem? Munkahelyeken is, az élet ezer területén is, hogy az emberek oda-vissza adják a lapot, kötélhúzás jobbra-balra, hogy mi lesz ebből. Milyen jó lenne, ha mi emberek megtanulnánk kérdezni. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? És amikor csönd, senki nem tud megválaszolni, akkor Jézus megadja a választ, hogy aki a mennyei atyám akaratát cselekszi, az az én fiú testvérem, nő testvérem és anyám. Lett botrány a dologból? Nem lett. Elvitték Jézust, nem mertek hozzányúlni. Romba döntötték a napi programját, nem tudták. Minden megoldódott. Ennyiből állt a dolognak a megoldása. Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? Vagy egy másik eset, amit Máté evangélium a 20. fejezetében, a 22.-23. versek között olvassuk a lényegét, hogy egyszer Jézus két legszeretettebb tanítványa, János és Jakab, az édesanyjukat rávették, hogy járjon közbe Jézusnál, hogy ők majd a mennyek országában Jézus jobb és bal felől lehessenek, üljenek. És ezt hallották a tanítványok is, és hát rettentően mérgesek lettek a tanítványok, mint ahogy minden versengése, meg vetekedése bizonyos emberek mérgesek lesznek. És akkor Jézus látta, hogy a tanítványai között megint vibrál a levegő, megint ott van a harag, meg a versengés, meg a vetekedés, örök nagy emberi probléma, amikor az emberek meg akarják mutatni, hogy ők két arasszal többek, mint a másik. És akkor Jézus megint egy kérdést tesz föl. Megkeresztelkedhettek azzal a keresztséggel, amivel én megkeresztelkedhetem? És kiihatjátok azt a poharat, amit én nekem kell kiinnom? Megint egy kérdés. És erre mindenki a kérdésre néz, és akkor megszűnik, hogy itt van a Jakab, meg a János, meg a Péter, meg a többiek. Szóval az életben, ahogy mondta egy 20. századi bölcselő, az életben a legnagyobb dolog az, amikor az emberi kapcsolatokban jó értelemben személytelen síkra tudjuk vinni a problémát. Túl személyesen éljük az életet. Mindenki a maga igazát akarja bizonyítani. Neki aztán nagyon igaza van. Itt van az adó a kezében, most fogja lecsapni. És az életben iszonyatos személyeskedő, és ezáltal kisszerű viták zajlanak. Amitől már mindenki csömört kap, ez a politika, ugye? Iszonyú. Most nem azzal foglalkoznak, hogy elvek vagy emberek szolgálata, hanem az, hogy a másik milyen, mit tudom, mit csinált, vagy hogy vannak-e lovai, vagy nincsenek, ezek a nagy kérdések. Borzalmas. De a hétköznapi életben is ezt látjuk. Az ember életben valóban nagy dolog, amikor valahogy a személyes dolgokat át tudjuk rendíteni egy személytelen szintre. A személytelen szinten ezen azt értem, hogy most, hogyha választ tudunk adni egy nagy kérdésre, akkor abból a válaszból mindenki számára személyesen következnek a levonlandó tanulságok. De ha nem tudjuk egy személytelen szintre fölvinni, akkor mindig csak az lesz, hogy te ezt mondod, én meg ezt mondom. És aki majd hanggal vagy hatalommal jobban győzi, az lesz a győztes. Ez félelmetes, ez egy kisszerű, már Homérosztól fogva az emberiség nagy alkotói ezt a darutörpeharchoz, a kakasviadalhoz és egyéb más nemtelen csatákhoz hasonlították. A kisszerű, személyeskedő emberi problémák, amelyek indulatokkal, nyugtalansággal fűszerezik az életet, és mindenki ezekbe készül ki. Jaj, rólam ezt mondták. Na, volt képe ezt mondani, és nekem, és rólam ezt, és hírbe hozott, és így, és mindenki így forog maga körül. Jézus ezt a bűvös kört úgy törte meg, hogy megtanít bennünket kérdezni.
Ugye a

0: leghíresebb történet, mert itt ugye tucatszám lehetne a történeteket ismertetni. A Máté evangélium a 26. fejezetében, a 6. verstől a 16. elolvasható történet. Ez is kedves történetem, sokat hivatkozom rá a betániai vacsora története. De miért szoktam mindig hivatkozni rá? Mert sokszor a kedves hallgatók is úgy hallatlanra veszik a dolgokat, és fordulnak én hozzám is lelki problémákkal, és mondtam, hogy ezt már legalább 5-ször elmondtam, és te is ott voltál, amikor, meg emlékszem, amikor még kérdést is tettél fel, hát ezt nem kellene gyakorolni az életben? Mi volt azon a betániai vacsorán? Jézus ott ül, meghívja őt egy farizeus. Simonnak hívják. Ezt a farizeust Jézus kigyógyította a bélpokrosságából. De ez a farizeus, amellett, hogy hálás, de mégsem annyira hálás, hogy meg ne róná Jézust, mert amikor jön Mária Magdolna a vacsora kellős közepén, és hálája jeléül megkeni Jézusnak a testét, akkor ez a Simon úgy magába morfondírozik, hogy hát a mester miért fogadta ezt el. Tehát a házigazda, aki meghívja Jézust, bizonyos időtől fogva ellenséges érzelmeket kezd magán úrrá lenni, hagyni. Tehát ez a Simon belül feszültse, ott ül Jézus mellett, de lehet érezni, hogy feszült, és Jézussal nem ért egyet. Megszólal Júdás, hogy el lehetett volna osztani ezt a nárdust a szegények között. Na éppen Júdás, aki a tanítványok pénztárosa, és aki már elcsent a pénzkönyv. Éppen ő mondja. De jól célzott mondás ez, mert a többi tanítvány is kórusban zengi Júdás után, hogy mire való ez a tékozzás, miért nem adta el a szegényeknek ezt a pénzt, miért Jézust keni meg ezzel a nárdussal. És ott van Mária Magdolna, tehát négy feszültség góc, és négy vibráló frekvencia. És milyen érdekes elolvasni ott Máté 26. fejezetének 10. versét. Ott is Jézus egy kérdést mond. Én azt mondja ott az evangélista, hogy amikor Jézus megvárta, hogy mindenki előadja a maga nagy érveit, mindenki látszólag az igazságért küzdött, akkor Jézus, mikor ezután eszébe vette ezt, Jézus azt mondta, miért bántjátok ezt az asszonyt? Miért bántjátok ezt az asszonyt? A temetésemre kente meg a testemet. De csupán ez a rövid kérdés, hogy miért bántjátok? Most az életben megoldunk valamit azzal, hogy valakit bántunk? Ez lenne a megoldás? Hogy valakit megsértünk, valakit megbántunk, valamit megszólunk, ez már a győzelem? Tehát ezzel azonosítjuk mi emberek a dolgok megoldását? Mert sokszor ezzel azonosítják az emberek. Jól kiosztottuk az illetőt meg. Tehát nem is tájékozódtak, hogy miről van szó, vagy miről nincs szó. És Jézus erre utal, és ez, hogy miért bántjátok ezt az asszonyt? És akkor hozzátesz, hogy a temetésemre kente meg a testemet. Szegények mindenkor lesznek veletek. Majd tegyetek jót szegényekkel, mert még tart a világtörténelem, és még nagyon sok szegény lesz a világtörténelemben, de én nem mindenkor leszek veletek. Szóval egy kérdés és pár egyszerű szó, és az egész zajgó sokaság lecsillapodik. Szóval az életben nagyon sok ilyen jelenet van, és nekünk azt gondolom, akik a Bibliát talán komolyan vesszük, mert én úgy gondolom, akik így összejövünk bibliai előadásokra, meg érdekel bennünket a Bibliát, hát azért csak azért vesszük komolyan, vagyis az a komolyan vétel a Bibliának, hogy mi is így szeretnénk cselekedni. Ugye nem azért tartunk mi előadásokat, hogy szép dolgokat mondjuk, aztán mindenki menjen ki az utcára, és élje tovább úgy az életét. Nem úgy, mint Schopenhauer, aki nagy művet akarván írni, megmondta a szolgáló lánynak, a cselédnek, hogy senkit ne engedjen be hozzá. Ne is kopogjon. Aztán kopogott egyszer a cselédlány, akkor már ideges lett Schopenhauer. Még egyszer kopogott, akkor már fölállt az íróasztalától. A harmadszor kopogott, már ott volt, és megfogta a cselédjét, és letuszkolta a lépcsőn, és kidobta, elbocsátotta. Aztán szépen visszasétált az emeletre, és a megkezdett nagy filozófiai művét tovább folytatta, aminek a célja ez volt, a türelemről. Szóval nem, tehát gondolom nem ezért jövünk össze, hogy most mi szép történeteket halljunk, és aztán kimegyünk az utcára, hazamegyünk, aztán ugyanolyan türelmetlenek leszünk. Kérhetjük az Isten segítségét. Látjuk, hogy az Isten mindenben az ember rendelkezésére áll. Jézusnak olyan helyzetei voltak az életben, hogy azok túltesznek minden nehéz, konfliktusos helyzetünkön. És Jézus nem akart rögtön igazságot osztani. Jézus nem állt be jobbra vagy balra táborokba. Jézus nem arra használta fel az életét, hogy embereknek gyorsan igazságot osszon. Egyszer odament hozzá egy fiatalember, és azt mondta, hogy Mester, osszál igazságot a testvérem között, mert hát itt van az örökség, ugye örökösödési kérdésekben aztán az emberek kegyetlenül össze tudják rúgni a port, iszonyatosan. Addigi családtagok eskütellenségek lesznek egymásnak, mondjuk 20 fillérért vagy 30-ért. És Jézus mit válaszolt ennek a fiatalembernek? Azt mondta, hogy barátom, kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Kitett engem bíróvá és osztóvá ti köztetek? Hát ha Jézus ezt mondta az életében, mi nem tudnánk ezt egy kicsit jobban tudatosítani? Hát én nem azért vagyok a világ, hogy én bíró és osztó legyek. Hát sokszor nem is tudom magamat kiismerni egy helyzetben. Nincs is elég adalékom ahhoz, hogy én bíró és osztó legyek. A bíróságok is sokszor évekig tájékozódnak, és azután sem tudnak igazán igazságos ítéletet osztani. Az életben nem az a feladat, hogy én kiosszam a másik embert, vagy én igazságot nyilvánítsak, hanem az a nagy feladat, hogy megtanítani, helyesen gondolkodni az embereket, hogy ne jöjjenek létre olyan konfliktusok, amiket soha az életben nem tudnak megoldani. Na, nem jönnek létre, akkor az élet is egészen más lesz. Tehát a második titok, amire hivatkoztam, hogy Jézus először is, hogy küldetéses életet élt, és mindent ennek rendelt alá, hogy Jézus tudott kérdezni. És nem szégyelt kérdezni. Azért gondoljuk meg, hogy Jézus a Biblia szerint nem csak a megváltó, hanem a világ mindenség teremtője. Így mondja a zsidókhoz írt levél első fejezet, első két vers, hogy nem csak a mi világunkat teremtette Isten Jézus által, hanem a világokat is Krisztus által teremtett az Isten. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézusnak minden a kis ujjába volt. Ő aztán biztosan igazságot tudott volna a pillanat tört részre osztani. De Jézus nem azért jött, hogy ő egy mutatványt hajtson végre, nem ez volt a küldetés, hogy azt mutassa meg, hogy ő az Isten fia mire képes, hanem Jézus azért jött el, hogy mi lássuk, hogy mi is képesek lehetünk arra, hogy kövessük őt, mert ő Isten fiaként emberfia is lett, és ő azt jött el bemutatni erre a világra, hogy minden ember élethelyzetben van helyes megoldás. De az nem az ítélkezés, nem az, hogy én emberlétemre vádolok és felmentek, hanem az, hogy megtanítani az embereket, akik ott vannak, a Poklós Simont, Júdást, a tanítványokat, Mária Magdolát, megtanítani gondolkozni. A helyes gondolkozás, az egyedüli reménységünk a helyes gondolkozásból kiinduló más élet, amit az Isten más irányba tud majd vezetni. És kedves hallgatók, volt még egy harmadik dolog is. És ez a harmadik dolog az, hogy, de ez tulajdonképp már következménye az első kettőnek, a küldetéses életnek, meg a kérdezni tudó életnek, hogy Jézus csodálatos példát adott arra, hogy az életnek a legfontosabb törvénye a szeretet, de a szeretet tulajdonképpen nem más, mint a békesség. Ha az élet, olyan sokszor el szoktuk mondani, hogy szeretet, meg az élet, meg a szeretetért élünk, meg stb. Na de a szeretet, most bontsuk fel, hogy szeretet mivel egyenlő. Például, amikor Pál apostol mondja a lélek gyümölcseiről a Galata levél 5. fejezetében, hogy a lélek gyümölcse szeretet. Mit tesz rögtön hozzá? Öröm, békesség, béketűrés. Tehát rögtön ott a bokor tövéből milyen hajtásokat húz ki? Szeretet, ugye ez a bokor. Ez az életnek a sója és a lényege, ugye a só a Bibliában mindig a szeretetnek a szimbóluma. Az öröm, békesség és béketűrés. De szeretnék önöknek most több igeverset bemutatni, hogy ezt mennyire megértették a tanítványok, Jézus tanítványa és Jézus követői, hogy az emberi életben a legnagyobb dolog az, hogy ne veszítsük el a békességünket, mert ha elveszítjük a békességünket és nyugalmunkat, akkor szeretetről úgyse lehet beszélni. Furcsa és anakronisztikus dolog, amikor például egy szülő csapkod otthon, hogy én hogy szeretlek, édes gyerekem, de hát most kihoztál a sodromból, stb. Jaj, vagy az én életem párját hogy szeretem, de kiabálok vele. Hát ha nem vagyunk nyugodtak, békések, ha nincs meg bennünk a szelídség, a másik ember el fogja hinni, hogy szeretjük. Csak azért, mert mi azt mondjuk, hogy szeretjük. A szeretet egyenlő azzal, hogy valaki nyugodt, békés, mert a nyugodt, békés ember tudja irányítani magát, és aki belülről tudja irányítani magát, azt tudja a másikat szeretni. Aki nem tudja irányítani magát, az össze-vissza csapkod, meg magát látja mindenben, tehát az nem tud a másikért tenni valamit, aki nem nyugodt. A szeretet alapvető feltétele, hogy a belső nyugalmat és békességet megőrizzük. Hát ha ez nincs meg, akkor a szeretet az egy nulla. Hát az nem lehetséges szeretni nyugalom, békesség, türelem, szelídség nélkül. Szeretnék most mondom több Biblia verset felidézni, hogy ezt mennyire mélyen megértették a tanítványok. Számtalan Biblia vers lesz, de bevezetésül annyit hadd mondjak, hogy Pál apostolnak, mint mondjuk, tudjuk, 14 levele van. A 14 levél közül egy híján, a Titus levél híján, a többi 13-at mindig ezzel kezdi, kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, amire szüksége van az embernek. Tudnilik, hogy az Isten annyira szeret bennünket, hogy nem a mi életünk szerint ítél, nem a mi cselekedeteink szerint ítél. Az Isten kegyelmes. Az Isten ad nekünk időt a megváltozásra. Az Isten nem rögtön sújt le ránk, nem is az első, nem is a századik, nem is az ezredik vétkünk után, hanem az Isten állandóan előlegezi a bizalmat, állandóan adja az erőt, hogy talán más emberek leszünk, aki tudja, hogy kegyelemből él, és az Isten kegyelméből él, abban viszont békesség lesz. Kegyelem néktek és békesség. Ez a két nagy dolog, ami egy ember belül elrendez. Az ember belső labirintusának az elrendezéséhez, kitisztításhoz, ez a két dolog kell. Hogy én tudjam azt, hogy az Isten annyira szeret, hogy a saját életét nem kímélte azért, hogy én más legyek. Hogy az Isten a legjobban akarja az én boldogságomat és örök életemet, semmilyen árat nem sajnál ezért az Isten. És ha én azt érzem, hogy én kegyelemből élek, és az Isten szeretete, kegyelme, így mondta Pál apostol, hogy az Isten kegyelme által vagyok, aki vagyok. Mindenkinek az emberi arculata, az emberi személyisége attól függ, hogy mennyire érzi, hogy ő, mint ember, valóban az Isten kegyelméből él. Mert ha ezt érzi, akkor lesz hálás ember, akkor lesz figyelmes ember, akkor lesz másokkal együttérző ember, másokat segítő ember. Tehát aki nem érzi ezt, valaki úgy éli meg a föld életet, hogy itt vagyok én, ide születtem, és körülöttem forogjon a világ, és majd én megmondom, hogy mi legyen a világban. Szóval ebből soha nem lesz egy boldog és nyugodt élet. De aki érzi azt, hogy én az Isten kegyelméből élek, ez át fogja hatni az élete minden területét, és ez egy belső békességet fog neki nyújtani. Kegyelem néktek és békesség. Ezért kezdi tehát Pál minden levelét ezzel a kijelentéssel, de mondom, most tételesen szeretnék önöknek nagyon megdöbbentő Biblia verseket felolvasni a nyugalommal és a békességgel kapcsolatban. Először a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versét olvasnám. Tehát zsidókhoz írt levél 12. fejezet, 14. verse így szól. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Egy döbbenetes Biblia vers. Azt mondja, az életed minden területén, bárki emberrel legyen is kapcsolatod, mindenkivel keresd a békességet. Azzal is, aki békétlen veled, aki rajtad ütni akar, aki ki akar használni. És ezt te tudod és érzed, akkor se vágjál vissza, akkor se éreztesd vele, hogy azért neked is van hatalmad, meg magadhoz való eszed. Te is bele tudod a gyilkot mártani őbe, ne tedd ezt, ne tedd ezt. Kövessed mindenki irányában a békességet, és még hozzáteszi, hogy a szentséget, minden egyes ember legyen szent előtted olyan szempontból, hogy lásd meg a másik emberben azt az embert, akiért Jézus az életét adta. Ha te Jákob vagy, és gonosz a másik ember, mint az Ézsau, elolvasandó Mózes első könyve 33. fejezete, Jákob becsapta Ézsaut, egyszer az egy tálencsénél, másodszor az atyai áldásnál, de 20 év után Jákob 7-szer meghajtotta magát Ézsau előtt, aki egy nagyon kegyetlen durva ember volt, de nem azért hajtotta meg magát, mert ő ügyeskedni akart, és így akarta leszerelni Ézsaunak az indulatait, hanem amikor meghajtotta magát, azt is mondta Jákob, hogy ezután már a te orszádat úgy nézem, mintha az Isten orszáját látnám. Miért? Mert a másik ember arcán, a másik ember életén észrevenni az Isten orcáját, ez annyit jelent, hogy én nekem tudatosítanom kell, hogyha az Isten ő érte is meghalt, ha ő érte sem sajnálta az életét, akkor én a másik embert akkor sem vethetem ki a szívemből, hogyha nem olyan dolgot tesz, ami elvárható lenne. Mert ha Jézus nem válogatott és jókért, rosszakért, gonosztevőkért egyaránt meghalt, akkor nekem is mindent meg kell tennem a másik emberért, ha az Isten az életét nem sajnálta érte. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Hogy akarunk mi az Isten szemébe nézni, aki nekünk annyi mindent elengedett, mint adós szolgának 10 000 talentumot, sem legyőzni a magam indulatait, mert sokszor mi nemhogy rátekinteni nem tudunk így a másik emberre, de találkozni se akarunk emberekkel, akik mondjuk förmedvényes gonoszságokat csináltak meg velünk, vagy másokkal. De mégis azt mondja, kövessétek mindenki irányában a békességet és szentséget. Nincs, nem azt mondja, hogy a jó barátok, meg a kedves emberek, stb. Mindenki irányában kövessétek a békességet és a szentséget. Hogy mennyire realista könyv a Biblia, ehhez most hozzáfűzném a Római Levél 12. fejezet 8. versét, 18. versét, Róma 12.18, azt mondja Pál apostol, ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Ugye mi erre? Ez, tehát nem idealizmus a kereszténység, most jó, mindenki iránt követjük a békességet és szentséget, ebből nem következik az, hogy mindenki velünk is meg fog békélni. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességesen éljetek. Tehát rajtatok ne érezzék az emberek, hogy ti vissza akartok vágni, vagy nehezteltek, vagy bosszút forraltok. Bennetek mindig rend legyen, nyugalom legyen. Ha ők ennek ellenére még jobban belétek kötnek, még jobban ki akarnak használni, hát az már az ő felelősségük. Azt már, azért te már többet nem tudsz tenni, ennyit meg tudsz tenni, hogy ő nem kell, hogy érezze rajtad azt, hogy te rossz indulatokkal vagy iránta. Ugyanitt a Római Levél 14. fejezetében, a 17-től a 19. versig a Bibliának egy középponti részlete található. Hogyha egy ember tényleg kereszténynek mondja magát, vagy Krisztust akarja követni, vagyis az Isten országát akarja építeni, ahogy mondta Jézus, ez a középponti Biblia vers, amiről egy előadás, de egy előadás sorozatot is lehetne tartani, így hangzik. Tehát Róma 14, 14. fejezet 17. versétől. Mert az Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és a Szentlélek által való öröm. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek és az emberek előtt megpróbált. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Kedves hallgatók, nincs olyan itt közöttünk, aki ebben 1000 hibát ne követett volna, sőt a mai napon is legalább több százat. De hogyha mi ezzel mindig szembesülünk, hogy törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére valók. Tehát ne kritizáljunk rögtön embereket. Ne piszkáljunk rögtön embereket. Fiatalabb nemzedékeket ne nézzünk le, vagy gyerekeket ne szóljunk le, vagy hogy milyenek. Tehát ne ez legyen az első gondolat. A természetünknek persze ez az első gondolat, mert a természetünk mit diktál nekünk, hogy mi többek vagyunk, mint a másik. Ez van a természetünk. Ezt mindig 1000-szer akarja napjában igazolni a természetünk, hogy mi különbek vagyunk a másiknál. Ez csak hitáltal lehet legyőzni. Csak a hit képes olyan tekintetre, egy egészen más oda pillantásra, hogy a másik ember az ugyanolyan, mint én, és a másik emberben először azt vegyem észre, amiben ő külön, mint én. Úgy mondja a Filippi Levél 2. fejezetében Pál, hogy egymást különnek tartsátok magatoknál. Nem angró különnek, hanem bizonyos dolgokban a másik ember mindig külön nálunk. Nem arról van szó, hogy most ilyen nagy alázatoskodással azt mondod, hogy hát a másik külön, meg milyen jó, meg milyen rusnya, meg rossz vagyok. Nem erről van szó. Ez a vallási képmutatás egyik formája. Vígan él és tenyészik, de nem e felé irányítom a kedves hallgatókat, hanem a felé, hogy minden emberben lehet találni valamilyen vonást, ha csak egy vonást is, ami jobb, mint a mi bennünk levő ugyanaz a vonás. Azt kellene észrevenni. Mert aki ezekben szolgál a Krisztusnak, kedves Istennek, és az emberek előtt megpróbált, azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és egymás épülésére való. Tehát itt is hangsúlyozza a békességet, és az, hogy építeni a másik embert. Kritikával általában ugye rombolni lehet a másik embert, főleg a durva és szeretetlen kritikával. És a 17. versben ki is mondja, hogy mi az Isten országa? Igazság, békesség és Szentlélek által való öröm. Tehát aki Krisztust követi, az nyilván az igazságot követi. Az igazság mércéje a Biblia, János 17:17 a te ígéd igazság. De ha valakinek igaza van, annak békessége is kell, hogy legyen. Én azt szoktam mondani, ilyen nehéz helyzetekben, főleg családi problémákban, vagy másrébb lelki helyzetekben, mondom, hát hogyha az ön pártján áll az igazság, és igen, önnek van igaza, az igazság, akiben az igazság ott van, az igazság nem követeli azt, hogy azt erőszakkal vagy indulattal erősítsük meg. Akinek igaza van, az nyugodt lehet. Akkor is, hogyha nem fogadják el az igazát, nem. Az igazság az valami olyan nyugalmat ad, hogyha apró fát vágnak a hátunkon, hát vágjanak, attól még nem lesz a másik igaz, mert ő vagdos, meg csapdos. Tehát mindig ezzel szoktam bátorítani embereket, meg hát természetesen saját magamat is ezzel kell, hogy bátorítsam, hogyha én valaminek utána néztem, meggyőződésre jutottam, vagy egy adott helyzetben úgy látom, hogy én képviselem az igazságot, akkor az igazsággal együtt kell, hogy járjon a békesség és a nyugalom is. Különben az igazság, békesség és nyugalom nélkül nem is meggyőző, mert az olyan igazság, ami hadonászva akarja a maga jogait érvényesíteni, ugye a Mózes igazsága 40 éves korában, amikor igaza volt, csak éppen leütött egy egyiptomit, hát az mégse volt teljes igazság, mégse volt a tökéletes igazság. Tehát, hogyha most úgy gondoljuk, hogy ezek olyan nehéz dolgok, mert az életben sokszor elfog bennünket a harci év. Mert hát ugye igazunk van. Hát ne veszítsem el a nyugalmamat, amikor a másik már századszor nem akarja belátni, hogy mennyire nekem van igazam. Vagy amikor a másik valami egyszerű dolgot nem tud elfogadni, vagy nem tud a szerint cselekedni. Hát erre vonatkozólag is hadd olvassam a Római Levél 16. fejezet 20. versét. Római Levél 16. fejezet 20. versét. A békességnek Istene megrontja Sátánt a ti lábaitok alatt hamar. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek. A Biblia nagyon sokszor Istent nevezi a reménység istenének, de legtöbbször Istent a békesség istenének nevezi. Tehát aki az Istenhez járul, aki küzd Istennel imádságban, aki az Isten szavával is küzd, mert olyan ember, aki a Bibliát úgy olvassa, hogy rögtön mindenben igazat ad a Bibliának, ilyennel nem találkoztam, sőt, ilyen nincs is. Ha a Bibliát elkezdjük olvasni, rögtön az az érzésük, hogy nem, nincs igaza, mert én ezt eddig nem így csináltam. Na de aki ezt becsülettel küzd, hogy most én olvasom és hagyom ezt a küzdelmet magamban, hogy most az eddigi életvitelem legyen győztes, vagy amit a Bibliából olvasok, az legyen győztes. Hát aki ez utóbbi mellett szavaz, és így olvassa, így küzdve, sokszor megszégyenülve, megintve, megdorgálva, megdorgáltatva a Bibliától, annak az életében előbb-utóbb átütő erővel kezd feltünedezni egy nagy tapasztalat, hogy Isten a békesség Istene. Isten nem csak igazságot tudna adni nekünk, hanem az igazság mellett még azt a békességet is, amivel lehet képviselni azt az igazságot. Ugyanezt mondja a második korintusi levélben Pál apostol, ahonnan szeretnék egy nagyon szép kifejezést felolvasni, megint csak ezzel kapcsolatban. A második korintusi levélben, a 13. fejezetben olvashatjuk a következőket. Tehát második Korintus levél 13. fejezetében, a 8. verstől, mert semmit sem cselekedhetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért. Mert örvendünk, ha mi erőtelenek vagyunk, ti meg erősek vagytok, ezt pedig kérjük is a ti tökéletesedésetekért. És utána azt mondja a 11. verstől, végezetre, atyám fiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek, és a szeretetnek és békességnek Istene lesz veletek. Ugye előbb azt mondtam, hogy a szeretet nincs békesség és nyugalom nélkül. Hát itt össze is fűzi. Azt mondja, a szeretetnek és békességnek Istene lesz ti veletek. Olyan egyszerű kijelentések ezek, például békességben éljetek. De hogyha ez többször az eszünkbe jutna, hogy például, hogyha érzem, hogy már feszült, mondjuk egy vita már feszült, akkor inkább abba hagyom. Érzem, hogy a másik ideges, akkor inkább abba hagyom. Az ember sokszor megszégyenül az életben, nekem is nagyon sok megszégyenülésem volt tegnap előtt, tegnap és ma is, mindig az életben. Épp egy tegnapi megszégyenülés már egy pár hónappal ezelőtt, hogy valakit nagyon próbáltam meggyőzni valamiről. Hát nem ment. Én azt hittem, hogy nekem van igazam. Természetesen ő is azt hitte, hogy neki van igaza. Szerencsére ott volt a felesége. És a felesége egy talpig rendes, becsületes és hívő asszony is. Akkor már látta, hogy mi nem tudunk ott fél óra után se dűlőre jutni, azt mondja egyszer csak. Hát a János, nem engednék meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. Kész voltam. Kész voltam. Csak ennyit mondtad. Biztos ő már készült erre a mondatra, ugye látta, hogy ide-oda megy a pingponglabda, mindegyik üt, mindegyik a másik tér felére. János, nem engednéd meg, hogy a férjemet a Szentlélek győzze meg. És akkor eszembe jutott, hogy én már erről előadást is tartottam. Nem is egyszer. Hogy ki tudja meggyőzni a másik embert. Mert ugye, mikor diákok voltunk, én is gimnazista voltam, mindig azt tanította nekünk egy tanár, hogy aki jól érvel, az meg tudja győzni azt, aki kevésbé jól érvel. Hát minden igaz volt, amit tanította, de ez nem igaz. Az életben érveléssel az embereket nem lehet meggyőzni. Nagyon kevés az az ember, aki van annyira elvtisztelő, eszmetisztelő, gondolkodástisztelő ember, hogy odafigyel az érvek, és független attól, hogy kimondja azokat az érveket, ő hagyja meg, ez nagyon kevés ez az ember. Az emberi lélek mélyére, az emberi szív mélyére csak az Isten tud levilágítani, és csak a Szentlélek tudja meggyőzni az embert. A békességnek és a szeretetnek és békességnek Istene legyen ti veletek. Szóval akkor lesz az embernek nyugalma, és befejezésül, most idéztem már Pál római zsidókhoz írt leveléből, tehát még egy harmadik levélből is hadd idézzek, ez a Filippi levél, amiről éppen elkezdődik itt majd a sorozatunk, csodálatos kis levél, és ilyeneket ajánlunk mindig a kedves hallgatóinknak, hogy ilyen rövid, például ez is 4 fejezetből álló kis írásmű, úgyhogy ebben még a Kolossé levél magyarázata is benne van, tehát azért tudjuk így ajánlani a holnap kezdődő kis bibliakutató körünkre. És ebből a Filippi levélből szeretném idézni a 4. fejezetből először a 3. verset, amit men ezt mondja Pál apostol. Nem, talán már elment az időm, nem idézem ezt, csak a 7. verset idézem. Filippi 4:7 így szól, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat is Krisztus, a Krisztus Jézusban. Azt mondja Pál apostol, hogy az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad. Nem tudjuk mi elképzelni, hogyha az Isten törvényei szerint élünk, és nem vitatkozunk, nem zsörtölődünk, nem neheztelünk, nem akarunk visszaállni. Szóval itt teljesen megállt parancsolunk ezeknek az addig sajnos nagyon sokszor gyakorolt magatartásformáinknak, akkor az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Szóval, hogyha Isten törvényei szerint járunk, az Isten olyan békességet tud adni, amit a 91. Zsoltár fejez ki szépen, hogy eleshetnek jobbot felül ezren, balot felül 10 000, hozzád a vész nem is közelít. Hát körülbelül ezt a csodát helyezi kilátásba minden egyes ember számára Isten, hogyha ugyanazzal a békességgel és nyugalommal élünk, ha törekszünk erre a békességre, ami Jézus Krisztusban is egy kiküzdött eredményként volt jelen, akkor olyan dolgokra számíthatunk az életben, amiket addig nem tapasztaltunk, el se tudtunk gondolni, és mégis meg fog valósulni, hogy egészen más lesz körülöttünk a légkör, az emberek máshogy fognak viszonyulni hozzánk, és nagyon sokan, akik addig támadtak, vagy kifejezetten nem szerettek bennünket, egészen megváltozik majd a magatartásuk, mert ekkora változás láttán, azt hiszem, nagyon sok ember gyorsan leteszi a fegyvert, vagy ha nem teszi le gyorsan a fegyvert, akkor is önmagában megszégyenül. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, ezt nem lehet kitalálni, ezt nem lehet előidézni. Aki Istennel jár, aki bevallja a tévedéseit, aki Istennel rendezni akarja a bűneit, és aki Krisztust tartja mindig mértéknek és legfőbb példaképnek, annak az embernek az életében ez a békesség meg fog születni. Ha sokszor az emberi életben, a kísértésekben, ugye sokszor az ember kijön a sodrából, de gyorsan vissza fog zökkenni. Mindenkit tudok vigasztalni azzal, hogy már ha megízleltük ezt a békességet, de utána meg a fejünkhöz kapunk, hogy jaj, most ma megint kijöttem a sodromból, megint elveszítettem a nyugalmat, pedig csak a postást csengetett és mondott két mondatot, ami nem volt odaillő. Jaj, hogy hát hogyan veszíthettem el, akkor azzal szoktam vigasztalást nyújtani, hogy de most már legalább gyorsan észrevesszük, hogy mi a helyzet, és már nem időzünk abban a helyzetben, amiben talán régebben hosszú hetekig, hónapokig időztünk. Szóval, hogyha ezt mi gyakoroljuk, ha küzdünk ezért, akkor olyan békességre tehetünk szert mi is, amilyen békességre Jézus Krisztus szertett. Hogy csak elejét vegyem a kérdésnek, még befejezésül hadd mondjam el, hogy Jézus, amikor megtisztította a templomot, akkor se jött ki a sodrából. Olvassuk el János II. Máté evangélium a 21. fejezetét, hogy Jézus milyen nyugalommal csinálta ezt. Elvégre vannak az életben olyan helyzetek, amelyek szemérmetlen, arcátlan, pimasz helyzetek, amikor egy megfelelő magatartást kell tanúsítani, de Jézus akkor se jött ki a sodrából, akkor se veszített el a nyugalmát, akkor se csapdosod, akkor is ura maradt önmagának, csak megmutatta, hogy ez a magatartás körülbelül a Gedeon csalánverésére. Ugye Gedeon volt az Jézus előtt másfél évezreddel, aki a szemtelen zsidókat csalánnal tette helyre egy bizonyos helyzetben, ott Bírák könyve 9. fejezetében lehet ezt elolvasni. Vannak olyan helyzetek, amikor égbe kiáltó gonoszsággal, szemtelenséggel, arcátlansággal találkozunk, amikor határozott és biztos fellépésre van szükség. De abban a fellépésben sem kell elveszíteni a nyugalmunkat. Az sem az a helyzet, amikor az embernek önkívületi állapotra kellene jutnia. Ilyen nincsen. És ezért gondoltam azt, hogy ezt tesszük a sorozatunknak az élére, és itt fejezném be én is. Én ebben a három dologban látom Jézusnak a nyugalmának a forrását, a küldetés tudatában. Az, hogy valóban az Istent látta, és az Isten kérdései lettek elevenni az ő ajkán is. És hogy ő tudatosította azt, hogy egy ember megmentése az mibe kerül. Ott mindent vállalni kell, minden árat vállalni kell, ott mindenki irányában a békességet és szentséget kell követni, és amennyiben rajtunk áll, mi is minden emberrel békességben legyünk. Jézus fölséges példákat vonultatott fel erre. A Júdást is barátomnak nevezte a Getsemáné kertben. Kajafással is illő tisztelettel beszélt. Pilátusért, a durva katonáért küzdött, ameddig csak lehetett, és még a jobblatorhoz, aki először szidalmazta és becsmérelt őt a ballatorral együtt, ahhoz is volt vigasztaló és ígéretet tartalmazó szava. Itt fejeződik be az első témánk, az első előadásunk. Köszönöm a figyelmet, hogy tenni szoktuk, tartunk egy 10-15 perc szünetet, és utána mindig a témáink megbeszélése következik. Aki itt tud maradni, az... Igen, szóval ez biztos, hogy sokszor ott nagy kérdés, ahol a családban találkozunk ilyen esetekkel, és a hosszú együttélés során már úgy kialakult mindenkinek a képe a másikról, és akkor ott már nagyon nehéz a családban így érvekkel meggyőzni, mert azt szokták mondani, hogy a családokban annyira közel vagyunk egymáshoz, hogy ott tényleg a magatartása meggyőző, a napi életvitel és magatartás. Én csak arra szerettem volna itt utalni, hogy ha bárkit is meg akarunk győzni, de érezzük azt, hogy ő nem, jelen pillanatban nem meggyőzhető, mert túl erősen védekezik, vagy túl hevesen fejti ki az álláspontját, vagy a szavunkba vág, és nem is adja végigmondani, mert ezek napi előfordulások, akkor ilyenkor a legjobb tényleg beszüntetni a törekvést, mert nem, szóval nagyon, vagy pedig egy olyan mederbe terelni, hogy érezze a másik, hogy nem legyőzni akarjuk, hanem meggyőzni, vagy nem hát mindenáron a mi igazunkat érvényre juttatni, hanem hát beszélgetünk, közösen akarunk eljutni az eredményhez. Tehát ezek ilyen lelki törvényszerűségek, amelyeket sokszor az emberek figyelmen kívül hagynak, mert hogyha mondjuk kedvesen állnának hozzá az emberek, tehát hogyha a bibliai szóval nyájas lenne a dolog. Csak azért jut ez eszembe, mert szeretném felidézni, hogy Pál apostol, amikor tanácsot ad Timóteusnak, hogy kiket válasszanak meg például egy keresztény közösségben is vezetőnek, és milyen emberi tulajdonságokra legyenek tekintettel. Például azt mondja, hogy az első Timóteus levél 3. fejezetében a bizonyos episzkóposzról beszél, akit aztán püspöknek fordítanak le, de az nem az, amit ma püspöknek mondanak, hanem tulajdonképpen egy ilyen lelki tanácsadó, aki városról városra járt, és így a keresztény közösségekben tanácsokat osztogatott. Ilyeneket mond, hogy szelíd legyen, mondja a 3. 1 Timóteus 3, vagy szelíd legyen, versengéstől ment, ne legyen akaratos, és ugyanezt mondja a diakónusokról is, vagy a feleségeikről is, hogy tisztességes, nem patvarkod, tehát nem állandóan vitatkozó, józanok legyenek. Tehát erre nagyon nagy hangsúlyt helyeztek az őskeresztény korszakban, hogy valahogy az emberek lelkileg beérlelődjenek, és akinek van nyugalma, józansága, aki az a szentségtelen, üres lármákat kerüld, mert ezek mind nagyobb istentelenségre növekednek, mondja a 2. Timóteus levél 2. fejezet 16. versében. Tehát én erre szerettem volna fölhívni a figyelmet, hogy ha érezzük, hogy valami vibrál a levegőben, akkor az is győzelem, hogyha valahogy lecsendesítjük a másikat, vagy kilépünk ebből a szorításból, és majd valamikor jobb helyzet áll elő, és akkor lehet valakit meggyőzni, de abban biztosak lehetünk, hogy ha lelkileg rossz a helyzet, akkor értelmileg se sikerül bevinni a dolgokat. Szóval én ezt tudnám tanácsolni, és családban is, gyerekekkel is, rokonokkal is, hogy de aki előzékeny, nyájas, kedves, tehát sokszor szelídséggel többet el lehet érni, mint nagyon nagy érvekkel, vagy meggyőzni akarással. Itt azt kell tudatosítani, hogyha valakiben türelem van, meg szeretet van, a másik azt megérzi, hogy akkor az ő javáért akarunk valamit. Ha valaki csak annyira a meggyőzésre, vagy az igazságra teszi a hangsúlyt, akkor meg az emberek azt érzik, hogy mi mindenképpen át akarjuk vinni a felfogásunkat, meg az akaratunkat ő rájuk. És ez rossz. Hát mert az ki akarja, hát mi se akarjuk, hogy mi ránk bárki is átvigye. Tehát ezért mondja Pál az Efézus 4.15-ben, hogy az igazságot követvény szeretetben. Tehát ez a fő dolog. Az igazság és szeretetnek az összekapcsolása. Az igazságot követvény szeretetben. Egy nagyon érzékeny egyensúly, ez nagyon gyorsan felbomolhat. Amikor érezzük, hogy felbomlik, akkor nekünk kell megtenni az óvintézkedéseket, hogy végzetesen ne bomoljék fel. Tehát ne az legyen, hogy aztán az a másik hetekig ne akarjon velünk komolyan beszélgetni, ne legyen összezörrenés, ne legyen eltávolodás. Erre nagyon vigyázni kell. Hát itt a kérdés arra vonatkozott, hogy adva van egy vallásos, magát vallásosnak tartó szülő, és van egy hitre fogékony gyermek, és hogy ilyen esetben hogy lehetne a szülőt kimozdítani ebből a kicsit képmutató vallásos, farizeusi vallásoskodásból. Hát két dolgot tudok erre mondani, hogy az egyik dolog, hogy ez a világon a legnehezebb helyzet. Tehát ennél nehezebb helyzet nincs. Az ateisták meggyőzése ehhez képest gyerekjáték. Ugye, mert aki egy önigazult vallásosságnak a meggyőzése, az lásd Biblia, Malakiás könyve beszél erről például. Egész Malakiás könyve erről beszél, hogy ezt mondják magukról, mégse az a helyzet. Az egész János első levele erről beszél. Jézus ezért küzdött leginkább a farizeusokkal, Máté 22, Jelenések könyve 3. fejezete, a Laodicea üzenet erről beszél. A világ legnehezebb helyzete az önigazult emberek meggyőzése. Mert tudnék, azok olyanná teszik magukat, hogy nem lehet őket meggyőzni. Eleve úgy akarnak beállni, hogy őket ne lehessen meggyőzni, mert őnáluk van az igazság. Tehát ők mindennel elbástyázzák magukat. Tehát ilyen két dolgot tudok ilyenkor mondani. Az egyik dolog az, hogy ha sikerülne elfogadtatni, ugye amit itt Ágnes mondott is, hogy ha a Biblia fedelét felnyitnák, vagy hogyha egy közös nevező lenne a Biblia.
1: De arra nincs idő.
0: Se idő nincs, de alapelvileg nem fogadja el. Nem csak az, hogy nincs idő, de az embernek arra van ideje, amire akarja. De ő azért nem akarja, hogy erre legyen ideje, mert ő attól nem vár semmit se. Hát nem vár semmi, őt kimozdítani ebből nem. Tehát először is valahogy úgy kellene, hogy valami, ami a Bibliából úgy bizalmat szerez neki, de erre lehet, hogy várni kell évekig, míg ezt elő lehet hozni. Egy olyan történet, egy olyan ige, egy olyan élethelyzet. Mert sokszor Isten, aki többet lát ebből a nehézségből, mint mi milliószor többet lát, majd elhoz olyan esetet, ami esetleg egy megrázkódtatás, egy megszégyenülés, egy halálesetet enged meg, vagy egy betegség, ki tudja, hogy mit. De mi nekünk csak arra lehet éber figyelmünk, hogy bár csak az Isten szavával összeköttetésbe lehetne hozni azt az embert. Ez az egyik. A másik meg, hogy Jézus azt mondta Márk evangélium a 9. fejezete szerint, hogy hát van olyan fajzat, ami csak imádsággal és bőjtel távozik el. Tehát általában a keresztények életében az a nagy probléma, hogy nem imádkoznak eleget a másikért. És imádság nélkül fognak hozzá a másiknak a meggyőzéséhez, vagy megközelítéséhez. Az imádság az egy nagyon fontos, egy gyakorlati dolog az imádság, mert ha valaki imádkozva fog, imádságok után fog hozzá egy másik ember megközelítéséhez, az az imádság közben kapott isteni válaszokkal felvértezve fog hozzá. Tehát ott érezheti maga mögött a jó Istent. Ne fogjunk hozzá semmihez se, nagy dolgokhoz, komoly, akár egyhetes, kéthetes ima küzdelem nélkül. Vigyük Isten elé azt a dolgot, és kérdezzük meg, hogy vajon az ő akarata az, hogy most mi eljárjunk, és így járjunk el. A nyári táborok után most Debrecenben is folytatom a sorozatot, és mondja ott nekem egy hölgy, hogy hát nyáron milyen nagy tapasztalata volt, hogy a nyári táborokban mi imádkoztunk. Összegyűltünk, sokszor idegenekért, de mindenki elmondta, hogy mi nyomasztja a lelkét, mi a legnagyobb probléma. És amikor hazamentem, mondja ez a hölgy, amikor hazamentem, egész más világ fogadott. Mások voltak a családtagjaim. Aztán meg voltam döbbenve, csoda történt. Nem úgy vették fel a dolgokat, ahogy annak előtte. Szóval Isten például ilyen csodát nagyon gyorsan tud tenni. Ézsau is hogy nem ölte meg Jákobot. Csak is az Isten szent lelkének a különleges munkája nyomán mondott le a bosszúállásáról. Ma is létezhetnek ilyen csodát. Ezt ki kell próbálni, erről én hiába beszélek. Fogjuk szaván a jó Istent. Jézus azt mondta, hogyha ketten vagy hárman egybe gyűltök az én nevem, és egy akarattal lesztek egy bizonyos dolog felől, akkor amit az ő nevében kérünk, meg lesz. Tehát ezt próbáljuk, hogy jó cél érdekében küzdjünk azért, hogy Isten is küzdhessen, mert sokszor mi is akadályai vagyunk annak, hogy küzdhessen az Isten. Nem olyan a lelkületünk. Sokszor támadó a lelkületünk, sokszor fölényes, sokszor leckésztető, hogyha az emberek ezt megérzik, rögtön egy csigaállásba húzódnak vissza. Hogyha érzik az emberek, hogy nyitottak vagyunk, érdekel bennünket a másik ember személye, mi is tudunk tanulni, mi is tudunk kapni, akkor sok minden megváltozik. Tehát ezt tudjuk mindig ellenőrizni. Tehát ez nagyon nehéz eset, de nincs lehetetlen ugye, eset, és ezt a két dolgot tudnám így tanácsolni. Ha rögtön tudna idézni, mert nem olyan a lelkület, hogy befogadná, mert ő akkor egy nagy elánnal tulajdonképpen a maga igazát akarja csak érvényesíteni. Hát persze ilyen esetekben én mindig azt szoktam tanácsolni, hogy tudni kell azt is mondani, hogy majd megkeresem. Meg fogom mondani, most nem találom. Semmi baj nem történik. Hát ki az, aki mindent ismer a Bibliából? Nincs olyan ember. De általában idáig nem szabad, hogy elfajuljanak a dolgok. Akkor inkább nem, mert azért gyöngyöket ne hányjunk sárba és sertések elé, mondta Jézus. Szóval nem, tehát amikor érezzük, hogy egy szent ügyet így sárba tipornak, hát akkor inkább hallgatni kell, vagy majd más utakon, módokon megközelíti a Jóisten ezt az ember. Most nem lehet így. Vita szelleme nem jó, a feszültség nem jó. Tekintélyelvűség lehet? Tekintélyelvűség nehéz kérdés. Ez nem lehet, ezeket nem lehet megtörni, mert ezek vagy elmúlanak úgy, hogy ő rátalál az igazi tekintélyre, vagy az Istenre, tehát lesznek egy személyes Isten kapcsolata, és a Biblia lesz számára a tekintély, nem ember. De ezzel úgy közvetlenül nem lehet fölvenni a küzdelmet. Meg nem is olyan bajok ezek, amelyekből olyan gyorsan ki lehet jönni. Ezek azért, ezeknek gyökerük van, amit úgy szépen körbe kell ásni először időt, elvágni a mellékgyökereket, és utána lehet a fát kiemelni. Szóval nem, erről senkit nem biztatok, hogy ez olyan gyorsan be fog következni. Ez. Tessék? Igen.
2: Nem befogadni.
0: Jézusnak van erre egy kijelentése, Zsuzsika. Jézus erre azt mondta, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem.
2: Igen, csak meddig?
0: Isten, bízzatok Istenben, és bízzatok.
2: Nagyon szép a hosszú tűrés, de egyszer csak olyan ez, mint a forrásba lévő tej, és kibudjon, akkor már orvosi eset. És nincs visszaút, mert mint orvos is azt mondja, igen, megnyugodni, de a család azt mondja, nem, többet nem kell lesz. A te magatartás.
0: Hát, most megjelent egy kis könyvünk, ilyen idősebb emberek visszaemlékezései. Ott olvastam Varga Sára néni, ismerem őt Nagykőrösről, 80 éves, és azt mondja, hogy az emberi világban ő mindig a Lukács 6-ot szokta érvényesíteni, ami így szól, hogy adjatok az embereknek, érte semmit nem várván. Elvárásaink ne legyenek. Ha elvárásaink vannak, akkor tényleg elmebetegek leszünk, mert nem fogjuk mindig azt kapni az emberektől, amit várunk. De nem, az emberek jók és rosszak, küzdenek önmagukkal, egymással. Azért mondom, hogy bízzatok Istenben, és bízzatok én bennem, mondta Jézus, mert nem szabad az emberi világgal annyit foglalkozni. Jézus azt mondta máskor, hogy óvakodjatok az emberektől. Nem szabad az embereket mértéknek tartani, és a mindent, hogy mit mondanak, mit gondolnak, mit jelentenek ki, milyen stemplit, stb. Az ő bajuk. Most, hogy ha én összeszámoltam volna mindazt, amit rólam mondanak az emberek, kiindulva, hogy maga a sátán is én vagyok, és befejezve azon, hogy minek vagyok a világon, hát akkor, hogyha ezt olyan túl komolyan vettem volna, akkor tényleg már valahol a bolondokháza környékén lehetne az ember, de ezzel nem kell foglalkozni, ezt mindenki megkapja valahogy az életben.
1: És hogy lehet ebben túlélni, mert valahol az
0: ember belül most... Mert hiszen Jézusra azt egyszerre mondták, hogy jó ember, mondták meg a nép hitetője, ott van János 7-ben. Fölment a sátoros ünnepre, és akkor jó ember, nép hitetője, na tessék. Hát most akkor most mi... Azt mondja, hogy másokat megtartott, magát nem tudja megtartani, mondták neki a keresztvár. Hát ugye, amit Jézus kapott, annál többet mi nem kapunk. És Jézus azzal nem foglalkozott. Az, hogy törvénytelen gyereknek mondták, meg mindent elmondtak róla. Hát, jó, de ez nem annak a számára fontos, aki ezt kapja, hanem valami riasztó látlelet, hogy az emberi világ mennyire megzavarodott. Hát meg van zavarva az ember. Na de lehet a bűn miatt nem megzavarodott? Hát hol lehet igaz ítélet? Igaz ítélet ott lehet, hol van normális gondolkozás, van következtetés és ítéletalkotás. De itt mindenki úgy ítél, hogy se normális gondolkodás, se következtetés, csak rögtön, mint a légycsapóval lecsapja. Na most akkor magamat sajnáljam, hogy engem ért most a légycsapó. Hát inkább azt kell sajnálni, aki csapott. Tehát ezzel nem szabad sokat foglalkozni, ennek túl nagy jelentősége nincsen. Mindenki mindent megkap ebben az életben, ami rossz és visszataszító. De hát ez nem itt kezdődnek a problémák. Tessé? Az a kis sárga könyv, ami ott van, Judit, a gyermeknevelés című könyv, most felmutatja Judit. Mert külön fejezet van erről, nagyon szép tapasztalatok vannak leírva ebben a könyvben, hogy a gyermeknevelésben azért fontos a nyugalomnak a megőrzése, mert ha elveszítjük a békességünket és a türelmünket, egyrészt megszűnünk a gyerek számára mérték lenni, tekintély, jó értelemben tekintély lenni, másrészt meg a gyerek elveszíti azt a biztonságot, amit addig talán tapasztalt, hogy mellette ott van valaki, akit nem lehet kihozni a sodrából. Ha sok szülő látná ezt, hogy milyen sokat kockáztat vele, hogy csapkod a gyerek előtt, meg mindent mond, nem tenné ezt meg. Azt mondja ott a szerző ebben a könyvben, hogy ő is az életében elhatározta, hogy csak úgy fenyíti a gyerekét, ha teljesen nyugodt. És inkább megvárja az estét, míg mindenki lenyugszik, még a gyerek is, mert azt mondja, hogy amit napközben nem tudtam elfogadtatni, az három gyereket nevelt, azt mondja, este mindig, tehát egy fél nap vagy egy nap alatt belátásra jut a gyerek is. Nem olyan oktondi azért az ember, hogy a makacsul kitartana az igaza mellett. Nagyon sok mindent be lehet láttatni, csak nem ott együltő helyében. De hogyha fegyelmezni kell is, akkor is csak úgy fegyelmezzünk, hogy türelemmel és hát egy bizonyos erőtöblet birtokában. Hát azt lehetne mondani, hogy szinte úgy szánkba lehetne adni a szót, hogy mondjuk azt, hogy gyerekem, hát ez felháborító, amit csinálsz, és ezt már hányszor elmondtam, meg a magad érdekében mondtam ezt. Ez nem indulatból mondom, mert most én fáradt vagyok, vagy most már nem bírom tovább, hanem ezt már olyan sokszor elmondtam, és ezt te tudtad is, és meg is fogadtad, el is határoztad, miért nem tetted azt, és most ezért kapsz egy fenekest. Szóval ezt meg lehet tenni úgy is, hogy a gyerek érezze, hogy ezt a javának az érdekébe tették. Rögtön is érezheti, meg később, már egy-két évvel azután, soha nem felejtem el, amikor egyszer szóba került a mi családunkban is, hogy mi hogy neveltünk, mi a feleségemmel, figyelmeztettünk, és bizony kaptak a gyerek, mind a három gyerekünk kapott fenekest. Már gimnazista korukban megköszönték, mert azt mondták, hogy az osztálytársaik kezelhetetlenek, és látják, hogy aki nem kapott az életben, az mire viszi 17-18 éves korában. Hát aztán, hogy még később mire viszi, arról meg ne is beszéljünk. És már gimnazista korában megköszönte, hogy ő kapott, mert ő ura volt önmagának, és az órákon nem szemtelenkedett, meg nem hozta ki a tanárt a béketűréséből, meg hagyta az órát, és csak úgy nézték, hogy mások mit meg nem engednek maguknak. Tehát már kiáltó volt az ellentét. Tehát ők maguk is belátták, hogy hát ezt a nevelésüknek köszönhetik, mert hogyha nem így neveltük volna, ők is olyanok lennének most, akiktől most látják ezt a lehetetlen magatartást. Úgyhogy megéri ám azt, nem kell egy ilyen olcsó és hamis humanizmussal elütni, hogy most azért van a fenéken vastagabb bőr, hogy oda lehessen bizonyos jelzéseket elhelyezni. Én nem azt mondom, hogy a halántékot kell verni, meg ilyen durva dolgokat, de ott nem is a retorzió a célja a fegyelmezésnek, hanem a figyelmeztetés és a megszégyenítés. Tehát nem a megalázás a célja, nem az, hogy most én erősebb vagyok és agyba főbe tudlak verni, mint sokszor így csinálják főleg a jó atyák, hogy megmutatják, hogy ők még erősebbek a 6 éves gyereküknél, vagy 8 éves gyereküknél, hanem az, hogy a gyerek észbe kapjon, megszégyenüljön. A régi paraszti világban is milyen bölcs volt, a hideg vízzel leöntötték ész. Jelzés volt, hogy túlságosan fölfort már föld volt már a hűtővíz, hát le kellett egy kicsit hűteni. Tolnát látja, hogy a szülő ha fegyelmez, ha nem fegyelmez. Van ezért egy nyugodt stílus, van a problémák kezelésének egy bizonyos lelkülete és rendje. Az nagyon sokat számít, mert az a gyereknek a vérévé lehet, és nem úgy fogja megoldani az életben a konfliktusokat, hogy mindjárt a másik hajába kapaszkodik. De ezt otthon el kell sajátítani. Teljesen igazat tudok adni, hogy lássák az emberek, és hogyha lehet, vagy kell, vagy kérdeznek, akkor beszélni is lehet róla. Ment a

Pál apostol Hymnus Krisztusról a Filippi levél második fejezetében. Teljesítsétek be az én örömömet, hogy egyenlő indulattal legyetek, ugyanazon szeretettel viseltetvén, egy érzésben, egy ugyanazon indulattal lévén. Semmit sem cselekedvén versengésből, sem hiába való dicsőségből, hanem alázatosan egymást különnek tartván ti magatoknál. Ne nézze ki a maga hasznát, hanem mindenki a másokét is. Annak okáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén, és mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké, hogy minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Jézus Krisztusról, egész küldetéséről és áldozatáról Pál apostol nem a próza nyelvén gondolt megemlékezni, hanem ebben a lelkesült himnuszban, amely azzal kezdődik, hogy teljesítsük be egymás örömét, és kövessük Jézust ugyanazon indulattal, helyes fordítás szerint talán így mondanánk, belátással lévén. Lássuk be azt, amit Jézus tett, és amit Jézus mondott. Jézust nem az követi, aki külsőségekben követi, aki csupán templomba jár, vagy jámbor kegyes cselekményeket végez. Jézus azt követi, aki belátásra jut, megismeri Jézus életét, és látja az ő küldetésének nagyságát, és az elvégzett eredménynek az örökké valóságát. Ezért mondja Pál apostol, és ezért követi végig Jézus küldetését a mennyből, hogy Jézus a mennyben élt, Istennek formájában volt, ugyanaz a Teremtő Isten, mint az Atya és a Lélek, ugyanaz a minden tudó, minden ható Isten, mint a másik két isteni személy. De amikor ő a mennyben volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Ő lemondott a mennyről, ő letette az isteni hatalmát. Eljött a földre, együttérzően, az emberért, az emberiségért. Ettől a Teremtő Istentől távolodott el az emberiség. Ebből az Istenből nem kért, nem akart többé, de az Isten utána jön az embernek, utána jön az emberiségnek. Nem tekinti zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő. Leteszi a hatalmat, önmagát megüresítette, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lévén. Ha Jézus akkor lett volna emberré, amikor Ádám és Éva még tökéletes életben élt, az is egy végtelen megalázkodás és leereszkedés lett volna. De mi most már a paradicsom kapuin kívül élünk. A mi világunk nem a létező világok legjobbika. A mi világunk egy leromlott, legyengült, egy borzalmas, sújtott világ, sújtott helyszín, és Jézus erre jött el. És olyan megdöbbentően mondja a Pál apostol, hogy mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát. Hát lehet még nagyobb megalázás? Míg annál, hogy emberré lesz, hogy 9 hónapig őt is kihordja egy földi édesanyja, megszületik tehetetlen csecsemőként, egy istálóban, felnövekszik egy rossz hírű helyen Názáretben, jöhet-e valami jó hír Názáretből, ez volt a korabeli közmondás. Hát lehet ennél még nagyobb megalázás? Lehet. Jézus nem csak elviselte a környezet szidalmait, az üldözést, az arculveretést, ne felejtsük el, golgotai áldozat előtt már többször meg akarták ölni. János 5. fejezete elmondja, hogy a papok már rátették a kezüket a betesdai beteg meggyógyítása után is, törvényszék elé akarták állítani, mert egy 38 éve beteg embert meggyógyított Názáretben a felneveltetése színhelyén.
lejegyzi Lukács evangélium a 4. fejezete, ott meg ki akarták vonszolni az egyik templomi prédikációja után a hegyoldalra, és onnan le akarták lökni a mélységbe. Hányszor meg akarták már ölni? János evangélium a 7. fejezete pedig lejegyzi, hogy már fölbéreltek embereket, hogy kaparintsák meg, még Júdás árulása előtt történt ez. Hányszor meg akarták ölni? De nem ez volt a megalázás. Nem az volt, hogy mindennek kiszolgáltatta magát. Nem az volt, hogy miután a prófétákat is megölték, és a szőlőmunkások bántalmazták, kútba dobták az Isten szolgáit, és az Isten azt mondja, hogy hát van egy szeretett fiam, talán őt megbecsülik, elküldöm hozzájuk, őt meg a szőlőn kívül vetve ölték meg. De nem ez volt a nagy megalázás. Mi ebben a himnuszban ez a kulcs szó? Mit jelent ez a mondat? És mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig, ez a nagy megalázás, ez annyit jelent, és Pál apostol ezt fejezi ki ezzel a rövid kifejezéssel, hogy Jézusnak is tudatosítania kellett, hogy hiába vagyok Isten fia, hiába jöttem a mennyből. Hatalmamat letettem, de személyem önazonossága megmaradt. A gondolkodásom isteni, de hiába vagyok Isten, Isten fia, hiába vagyok isteni gondolkozással ellátva. Én nekem szükségem van az Isten, az Atya pillanatonkénti, óránkénti segítségére. Gyenge vagyok, mivel én is ugyanolyan gyenge lettem, mint a többi ember. Az embert fölemelni csak azt tudja a nehéz helyzetéből, aki alászáll az emberi létezés bugyraiba, aki megalázza magát és megmutatja, hogy emberek, nekünk egy valakire van szükségünk, alázzuk meg magunkat. A megalázás egyáltalán nem valami meghunyászkodás, valami elvtelen visszahúzódás a Biblia szerint. A megalázkodás annyit jelent, hogy ismerjük be végre a valóságot, lássuk végre ezt a borzalmas helyzetet, nézzünk fölfelé, és segítségért egy valakihez forduljunk, aki valóban tud segíteni. Jézus ezt tette. Pál apostol másodszor is megemlékezett erről egy másik csodálatos himnuszában, amely a zsidókhoz írt levél 5. fejezetében található, hogy ám bár ő fiú volt, de neki is meg kellett tanulni abból, amit szenvedett, az engedelmességet, és tökéletességre jutván üdvösség szerzője lett azokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Jézusnak is meg kellett aláznia magát, Jézusnak is éreznie, tudnia kellett, hogy egyedül nem tud győzni, segítség nélkül nem tud előre haladni. Ő mindig számított az Istenre, ezért mondta híres szavával, én és az Atya egy vagyunk. Ő egyé válni akart az Istennel, aki képes őt a győzelemre vezetni. És ezért fejeződik be így a himnusz, mivel Jézus ezt a keresztfának haláláig gyakorolta, engedelmes volt odáig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozott néki oly nevet, mely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Nem csak Jézus nevét kell ismernünk, a névben a tartalmat, a tartalomban az életet, a sorsot, a sors végén a kereszthalált, a szeretet végső kicsúcsosodását, az önfeláldozó szeretet miben létét. Ehhez a valakihez kell fordulnunk, élő hittel, mint aki most is él a mennyben, vigyázza lépteinket, figyel bennünket. Ő, egyedül ő képes felemelni és szabadítani.

kedves gyülekezet! Úrvacsorai Isten tiszteltünk alapigéjét Ézsaiás próféta könyvéből olvassuk. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetéből olvasom. Tehát Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetéből. A 11., a 24. és a 25. verset. Tehát Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetéből olvasom az ígét. Így olvasom a 11. verset. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. És olvasom utána a 22. verstől a 25. És mégsem hívtál segítségül engem, Jákob, hanem megfáradtál én bennem, Izrael. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. 24. vers vége. Csak bűneiddel terheltél, és vétkeiddel fárasztál engem. Én vagyok az Úr, aki eltörnöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. És szeretném olvasni a 44. fejezetből is a 21. és a 22. verset. Ó, emlékezzél meg, Jákob, ezekről, és Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kedves gyülekezet, mi mindannyian tudjuk, hogy az úrvacsora a Krisztussal kötött szövetségünk megerősítésének az alkalma. És hogy életünk folyamán erre nekünk ismételten lehetőségünk van, ez önmagában kimondhatatlan kegyelem. Isten irántunk való türelmes, hűséges, vagy így is mondhatnánk, hozzánk ragaszkodó szeretetének a bizonysága. Mert valami különös szövetség az Isten és a közöttünk lévő szövetség. Azért különös szövetség, mert igen egyoldalú. Isten a hatalmas, és ő az, aki mindig erkölcsileg fedhetetlen ebben a szövetségben, ő az, aki mindig hűséges hozzánk. Ahogy oly szépen mondja a Pál apostol a Timóteushoz írt levélben, még ha mi hitetlenkedünk is, hű marad, mert ő önmagát meg nem tagadhatja. Micsoda döbbenetes érv, ő önmagát meg nem tagadhatja, még ha hitetlenkedünk is, ő hű marad. És ezzel szemben ott vagyunk a másik oldalon mi, akik gyengék vagyunk, akik erőtlenek vagyunk, akik nagyon rászorulnánk az ő kegyelmére és segítségére, és mégis mi vagyunk a hűtlenek, mégis mi vagyunk olyanok ebben a szövetségben, ahogy egy helyen jellemzi az Úr Hóseás könyvében, szeretetetek olyan, mint a reggeli felhő és a korán múló harmat, és az ember az örökké hűtlenkedő, ingadozó, bizonytalankodó, törvényszegéseket elkövető szövetséges. És ha ebbe belegondolunk, akkor tényleg óriási kérdés az, hogy mit tesz Isten ebben a helyzetben. Ő a Szent Isten, az igaz Isten. Nem teszi azt, hogy fölbontja velünk a szövetséget. Jogszerűen megtehetné. Mondhatná azt, hogy hát ha ti ebben a szövetségben ennyire álhatatlanok, és ennyire komolytalanok, és ennyire hűtlenek vagytok, ha az én szavam nem törvény a ti számotokra, amire pedig szövetséget kötöttetek és elfogadtatok, akkor hát ezt a szövetséget fölbontottátok, és ezt a szövetség érvénytelen. Nem mondja ezt. De azt sem mondja, hogy akármit teszünk, ez a szövetség érvényben van, azért, mert ő szeret és mert ő hűséges. Mert ahogy nagyon szépen mondja a 10 parancsolat második parancsolatánál, Isten féltőn szerető Isten. Olyan Isten, aki igazi szövetséges társaknak akar minket. Azt akarja, hogy mi fölemelkedjünk ő hozzá, azt akarja, hogy méltókká legyünk ő hozzá.
Ő szövetségébe, szeretetébe fogad erőtlenül, gyengén, méltatlanul, de ennek a szövetségnek az a rendeltetése, hogy ebben mi megtisztuljunk és felemelkedjünk, és az Isten ennél kevesebbet nem fogad el. Tehát nem bontja föl a szövetséget, nem mondja azt, hogy érvénytelen a mi hűtlenségünk és álhatatlanságunk miatt, de azt sem mondja, hogy ez a szövetség mindenképpen érvényben van az ő szeretete miatt, hanem egy harmadik megoldást követ Isten. Ő azt teszi, hogy időről időre meghív minket a szövetség megújítására. És ilyenkor azt mondja, hogy gondold végig a múltat, rendezd el a múltat, felkínálom neked a lehetőséget, és felajánlom neked, hogy térj én hozzám, újítsd meg ezt a szövetséget igazi szeretetben, igazi hűségben. Milyen csodálatos, hogy Isten meg annyiszor kész megtenni egy élet folyamán. Nem alkuszik meg a bűneinkkel, nem köt velük kompromisszumot, nem mond le arról a szándékáról, hogy mi megtisztuljunk és felemelkedjünk, de azt sem teszi, hogy lead minket is. Lemond rólunk, mivel mi olyan álhatatlanok vagyunk ebben a szövetségben. Ezért mondtam azt, hogy az, hogy ő újra és újra felajánlja ennek a szövetségnek a megújítását, de igazi, megtisztult alapon, megújított alapon való újbóli megerősítését. Ez önmagában egy kimondhatatlan kegyelem. Az Isten hozzánk való hűséges, ragaszkodó, lelemmondó kegyelmének a bizonysága. A Szentírás nagyon sokszor hasonlítja a házassági szövetséghez, Krisztus és az egyes hívők, illetve Krisztus és az egyház szövetségét. A Biblia egyik legmegindítóbb igéjét találjuk Hóseás próféta könyvében, hogy a prófétának volt egy szerencsétlen házassága, és az Úr még ezt is példázatként használta föl, hogy a próféta az ő ütlen feleségét szerette és ragaszkodott hozzá, és az Úr ezt is példázattá tette az ő népe és a hívő ember kapcsolatára. Így olvasom Hóseás könyve a harmadik fejezetéből az első verset. Mondja a próféta, és mondta az Úr nékem, menj el újra, szeress egy asszonyt, akit szeret az ő társa, és mégis házasságtörő. Amint az Úr is szereti Izrael fiait, bár ők idegen istenekhez fordultak. Ugye milyen döbbenetes hasonlat. Azt mondja, ahhoz hasonlít Isten és az egyes hívő ember kapcsolata, mint mikor van egy házasság, és valaki szeret az ő társa, mégis házasságtörő. Ilyenek vagyunk mi az Istennel való kapcsolatunkban. Ő szeret minket, ő abszolút hű hozzánk, és mi mégis házasságtörőek vagyunk, mi mégis szövetségtörőek vagyunk az Isten iránt. És mégis azt mondja az Úr, szeresd ezt a házasságtörőt, ezt a hűtlent, mint hogy az Úr is szereti az ő szövetségtörő gyermekeit. Noha ő idegen istenekhez fordulnak, és méltatlanok az ő szeretetére. Így érthetjük meg, hogy az Úr az úrvacsora szövetség megerősítése előtt felszólít bennünket, de így mondja a Biblia ünnepélyesen, hogy vizsgálja meg magát az ember, próbálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. És ezt az önvizsgálatot mi sokszor helytelenül értjük, két vonatkozásban is helytelenül értjük. Mert egyszer úgy gondoljuk sokszor, hogy mintha valami tételes, gyónásszerű bűnbánatot vagy bűnvallomást kellene összehoznunk az úrvacsorára is. Hát így összeszedegetni a mi kézzel fogható, néven nevezhető törvényszegéseinket is. Jönni az úrvacsorára, hogy az Úr azokat bocsássa meg. De testvérem, soha ne felejtsük el, hogy az Úrnál nincsen kettős bűnbocsánat, nincs rá szükség. Hiszen most is hallottuk az igében, hogy az Isten a tenger mélységébe veti minden bűnünket, és az Úr arra bozdít, hogy naponta rendezzük el ezeket. Amit aznap teljes szívből elrendeztünk, azt az Úr eltaposta, azt az Úr a tenger mélységébe vetette, azt az Úr soha többi az örökké valóságban nem emelgeti. Nem ezeket kell fölmelegíteni, hogy így mondjam ezeket a bűnöket, hogy összegyűjtsük a bűnvallomást, hanem ami ezen kívül van, ami nem ennyire megfogható és átlátható dolgok, egyáltalán ami szövetségi magatartásunk Krisztus iránt milyen volt. Magában ebben a szövetségben való magatartásunkat, és mindenek előtt az Úr iránt való magatartásunkat.
Nem csak azt, hogy egymáshoz milyenek voltunk, és hol sértettük meg a felebaráti szeretet törvényét, ugye ezt tagadjuk meg a legjobban, hanem az Isten iránti szeretetünk és a hűségünk, az Istennel való közösségünk, az Isten iránti magatartásunk milyen volt ebben az igényzetben. És melyek azok a titkos bűneink, amelyeket talán észre sem vettünk, és melyek azok a dolgok, amelyeken hanyagul túlléptünk. És most azt kell kérnünk, hogy az Isten hozza az emlékezetünkbe is, hozza a szemünk elé, hogy bele következzék az, amit a lábmosás szereztetési igény között hallunk majd ma is, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Ugye milyen döbbenetes ez a szó? Azt mondja Jézus, hogy szeretlek téged, meg akarom újítani a szövetséget, de bűnnel együtt nem fogadhatlak el. Ha nem igényeled, ha nem fogadod el, hogy megmossalak téged, semmi között nincs én hozzám. Az Isten és az ember szövetségében a bűn nem fér vele. Ő így mondja, ugye tudjuk, hogy hangzik az írás, hogy magasságban és szentségben lakozom, de a megrontottal és alázatos szívvel is, a töredelmes szívvel is, a bűnbánóval is. De amíg a bűnt őrzi a szívünk, és ragaszkodunk hozzá, és magabiztosan kitartunk benne, ez akadály. Akkor nem lehet közünk Krisztushoz, ha ebben maradnánk. Másrészt ezért azért is fogjuk föl sokszor helytelenül az önvizsgálatot, mert úgy gondoljuk, hogy ezt olyan egy oldalon kell elvégezni, hogy én leülök, és én átgondolom, hogy én mit hibáztam az Úr ellen egy úrvacsora előtt. De megint csak gondoljunk a házassági szövetségre. Ha egy házaspár rendezni akarja egymás között a dolgokat, akkor azt egy oldalon kell megtenni, hogy az egyik magában gondolkozik. És hát én úgy gondolom, számba veszem, hogy én szerintem én mit hibáztam, az az igazi. Hogyha ugye így szokták ezt tenni a keresztény szellemben gyakorolt házasságban, megkérdezi a másikat is. Te hogy látod? Te mit érzel? Neked mi fáj? Te mit látsz problémának? És így zajlik az önvizsgálat, és így rendeződik, így történik a múltnak a rendezése és egy újnak a felépítése. És amikor a Jóistennel való szövetséget akarjuk megújítani, akkor nem elég az, hogy mi egyoldalúan gondolkozunk, hogy szerintünk mi miben vétkeztünk, hanem meg kell kérdeznünk az Urat, hogy Uram, ebben a szövetségben te hogy látod, én hol vétkeztem ellened, miben vétkeztem ellened, te mit kívánsz, te mit társz elém, hogy milyen legyen az igazi szeretett szövetség, miben kell nekem megváltoznom és megújulnom. És az az alapige, amit most felolvastam, az egy kicsit úgy tükröt tar elénk, mert itt most az Úr szólítja meg az ő népét Ézsaiás könyvében, és nyilván nem csak az ószövetségi népét, hanem ugyanúgy bennünket is. És hadd olvassam még egyszer Ézsaiás könyve 43. fejezetéből, és figyeljük meg, hogy amikor az Úr mondja el, hogy ő hogy lát minket, mint szövetséges társakat, akkor melyek azok a dolgok, amelyeket ő mond el. És akkor gondolkozzunk el, vajon személy szerint nem illenek-e ránk is. Az Úrnak ezek az észrevételi, ezek a szelíd szeretettel elénk tárt panaszai, hogy miben voltunk mi fogyatékosak a vele való szövetségünkben. Így olvastuk a 43. fejezet 11. versében, én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincsen szabadító. És a 22. versben, és mégsem hívtál segítségül Jákob. Ez az első panasz. A második. Hanem megfáradtál én bennem, Izrael. A harmadik. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. És a negyedik. A 24. vers végén csak bűneiddel terheltél és vétkeiddel fárasztottál engem. Íme most az Úr mondja el, hogy az ő szövetséges népe, vagy az ő szövetséges tanítványai, vagy szemben ő neki mi fáj, ő mit észrevételez, mit tart hiányosságnak. És testvérek, gondolkozzunk el, mi is erről egyenként egy kicsit. Azt mondja, és nem hívtál engem segítségül, pedig tudtad, hogy én vagyok a szabadító, és rajtam kívül nincsen szabadító. Testvérek, ha csak úgy egyoldalúan tartunk önvizsgálatot, hogy úgy mi szemléljük magunkat, eszünkbe se jutna, hogy például ilyen súlyos fogyatékosság, hogy nem hívtuk őt segítségül. Mint ha azt mondaná az Úr, te szövetséget kötöttél velem, de aztán kihagytál engem az életedből.
Aztán te csináltad a dolgaidat, ahogy jónak látod, és a te életed ennyi és ennyi problémájához, ilyen és ilyen döntéseidhez, te nem hívtál engem segítségül. Tetted, ahogy te jónak láttad, nem hívtál engem segítségül. Testvéreim, milyen elgondolkoztató volt. Gondoljunk csak vissza az előző úrvacsora óta eltelt időszakra. Mennyi mindenbe voltunk bele az Urat az életünkben? Mennyi minden volt az, amihez ragaszkodtunk, hogy csak ahogy a Jóisten akarja. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Hányszor kérdeztük meg? Fontos döntéseknél, egész komolyan, de úgy, hogy akármit mond az Úr, csak úgy, ahogy ő válaszol nekünk. Mennyiben érvényesítettük elszántan a magunk elgondolását, és mennyiben hívtuk őt segítségül. És mi mindent cselekedtünk, próbáltunk jót cselekedni csak az emberi igyekezetünkből, csak az önerőnkből, és nem hívtuk őt segítségül. Tehát ez az Úr egyik panasza. És vajon nem kell ezt rendeznünk az Úrral? Nem kell azt mondanunk, hogy Istenem, én szövetséget kötöttem valamikor veled, de bizony csak magam erejéből próbáltam, és csak a magam elgondolása szerint vittem az életemet. Nem hívtalak téged segítségül. És konkrét mozzanatokra is rájöhetünk az életünkben, hogy ebben és ebben és ebben sem hívtalak segítségül. És természetes volt az eredmény, hogy kudarcot vallottam, mert más nem is történhetett. De én ezzel vétkeztem, mert segítségül hívhattalak volna téged. És akkor te csodálatos győzelemben segítettél volna, és megdicsőült volna a te neved. És nézzük a következőt, amit az Úr mond. Hanem megfáradtál én bennem, Izrael. Milyen döbbenetes megfogalmazás ez. Szinte annak a párja, mint mikor azt mondja az Új Szövetségben, az első szeretetedet elhagytad. Ugye, amikor azt mondja, megfáradtál én bennem, az nem azt jelenti, hogy az ember megtagadja az Urat, ez nem azt jelenti, hogy elfordult tőle, ez nem azt jelenti, hogy ő föl akarja bontani ezt a szövetséget, csak annyi, hogy megfáradtál én bennem. Mintha azt mondaná, nem találod örömödet a velem való közösségben, nem vágyakozol, nem szorgalmazod az Istennel való kapcsolatot, és egy olyan langyos, kicsit fásult, kicsit kötelességszerű kereszténységben mozdulod a napjaidat. Kicsit talán egy kicsit nyomott lelkiismerettel, és csak úgy éled a mindennapi életet, de megfáradtál én bennem. Nincs az a buzgóság, nincs az a szeretet, nincs az az odaadás, ami ebben a szövetségben méltó is természetes lenne. Kedves testvéreim, van közöttünk egyetlen egy is, aki nem érzi találva magát az első két panasz által. Van közöttünk, akinek nem volt az életében olyan, amikor nem hívtuk segítségül az Urat, amikor csak önfejűen vagy önerőből tettünk valamit. Van közöttünk, akire nem igaz ez, hogy megfáradtál én bennem. Hogy nem az az igazi buzgó első szeretet jellemzett minket minden nap és minden dolgban, mint amire szükség lett volna. És hadd olvassam a harmadikat. Nem adtad nékem égő áldozatul bárányaidat, és áldozataiddal nem dicsőítettél engem. Ez pedig a hálaadásnak a hiánya. Nem is gondolnánk arra, hogy ezzel mi vétkezünk az Úr ellen. De emlékszünk arra az esetre, amikor egyszer Jézus meggyógyított 10 leprást, nem helyszínen, hanem menet közben a templomhoz mellett gyógyultak meg, és mikor visszatértek, illetve egy-két vissza, csak egyetlen egy, és ő nagy szóval dicsérte az Istent, és hálát adott a gyógyulásért, azért ugye Jézus szóvá tette, megkérdezte, nem 10 gyógyultak meg, és a többi 9 hol van? Nem tartotta fontosnak, hogy dicsőséget adjon az Istennek? Vagy emlékezzünk a betániai Mária esetére, aki azt a nagy értékű illatszert Jézus lábára töltötte. És Jézusnak fájt, hogy a tanítványok, akik pedig hozzá a legközelebb voltak, még ők sem értették, hogy a hála, a hálás szeretet kifejezése milyen fontos Isten és az ember szövetségében. Ők csak olyan kötelességszerűen voltak ebben a szövetségben, és úgy gondolták, hogy ez pazarlás, amit ez az asszony tesz. Hogy a legértékesebben akarta kifejezni az Úr iránti háláját és szeretetét. Testvéreim, nem mondhatja nekünk is az Úr, hogy igenis ez is panaszom ellened, hogy ebben a valódi szeretet szövetségben te nem veszed észre az Úr sok-sok jó tétheményét.
Mint ahogy egy házassági szövetségben is mondhatja az egyik a másiknak, te nem veszed észre az igyekezetemet, nem veszed észre a kezdeményező gesztusaimat, nem veszed észre az igyekezetemet, hogy a te örömödre és igazi szeretetben cselekedjem irántad. És ugyanígy mondhatja az Úr is nekünk, hogy te nem veszed észre az én kegyelmem megnyilatkozásait, nem veszed észre az én jótéteményeimet, nem fejezed ki érte a hálát és a szeretetet. Hányszor felejtjük el a köszönömöt mondani az Úrnak? Azt hiszem, nagyon sokszor. Nagyon sok köszönöm marad el. Pedig még emberek között is érezzük az a helyes, hogyha a köszönömet soha egyetlen egyszer sem hagyjuk el. És az ige azt mondja, áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről. Nem azért, mert az Úrnak van szüksége rá, hanem azért, de azzal együtt hadd mondjuk ki, Isten érző, szerető lény, az Úrnak örömet szerez, amikor mi észrevesszük és értékeljük az ő adományait és kegyelmét. De mindenek előtt nekünk van rá szükségünk. Az Úrnak örömet szerzünk, de szükségünk meg nekünk van rá, hogy a hála, a hálás szeretet szorosabbra vonja Isten között és közöttünk lévő szövetséget, és örülni tudjunk az ő ajándékainak. És ezek után mi lehet a negyedik észrevétele az Úrnak? Ez már csak következik az előzőkből, hanem csak vétkeiddel terheltél és bűneiddel fárasztottál engem. Testvérem, milyen különös fogalmazás, terheltél engem, fárasztottál engem. Van egy teljesen téves Isten kép, nagyon sok emberben él. Úgy gondoljuk, hogy Isten szenvedni nem tud. Ő valami mozdíthatatlan, sérthetetlen örök boldogságban ül a mennyei világnak a trónusán. De hát Isten a szeretet, Isten egy abszolút érzékeny és érző lény. Ugye emlékszünk, hogy mit mond Ézsaiás könyve elején is? Azt mondta, hogy elfáradtam, terhemre van viselni a ti ünnepeiteket, ahol együtt van a bűn és az ünneplés. És a Jóisten komolyan azt mondja, hogy terheltél engem a bűneiddel, fárasztottál engem a vétkeiddel. Az Istennek rosszul esik ez a bűnt bűnre halmozás. Igen, fájdalmat okozunk neki, mert ő valóban szeret minket. És hogy mi ahelyett, hogy mi igazi hűséggel, igazi buzgó szeretettel válaszolnánk az ő kegyelmére, állandóan vétkekkel terheljük és fárasztjuk őt, ez egy nagyon méltatlan szövetség. De ha az előzőeket elhanyagoljuk, ha nem hívjuk őt segítségül, ha megfáradunk ő benne, ha nem adunk hálát néki, akkor az eredmény nem lehet más, csak az, hogy ehelyett vétkeinkkel terheljük és fárasztjuk őt. És testvéreim, ha ezeket végig gondoljuk, akkor azt kérdezzük, hogy ha az Úr így lát minket, és így szembesít minket, hogy ő hogy értékeli ki a közte és köztünk lévő szövetséget, akkor ezután mi következik? Az Úr azt mondja, hogy akkor most magunkra hagy bennünket, legalább egy jó időre magunkra hagy, vagy pedig azt mondja, hogy egyenesen felbontja a szövetséget, vagy pedig azt mondja, hogy valami vezeklés szab ki ránk, egyiket sem. Hanem valami csodálatos ajánlat következik ezután. Nézzük meg a 25. versben, rögtön azután, hogy az Úr kimondja, mindazok helyett, amiket felsoroltam, csak bűneiddel terheltél és vétkeiddel fárasztál engem. És ezután egy teljesen meglepetésszerű fordulat, mivel felel az Úr? Én vagyok, aki eltörlöm álnokságaidat önmagamért, és bűneidről nem emlékezem meg. A Jóisten elénk megy, mindezek után, hogy szembesít minket ezzel, elénk jön, és tulajdonképpen minden úrvacsora alkalma ezt jelenti, elénk jön, és azt mondja, ajánlatot teszek neked, újból kegyelmi ajánlatot teszek neked. Én eltörlöm bűneidet önmagamért, neked nincs érdemed, vagy nem vagy méltó erre, önmagamért, a Krisztus áldozatáért, a megváltó áldozatért eltörlöm bűneidet, és nem emlékezem meg bűneidről. Mintha azt mondaná, hogy teljesen zárjuk le a múltat. Semmire nem akarok emlékezni ezekből a fájdalmas dolgokból. Egészen újat, én eltörlöm a bűneidet, vétkeidet, bűneidről nem emlékezem meg. És még egészítsük ki ezt azzal, amit a 44. fejezetben olvasunk, a 44. fejezet 21. és 22. versében. Ó, emlékezzél meg Jákob ezekről is, Izrael, mert az én szolgám vagy te,
Én alkottalak téged, én szolgám vagy, Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget és mint felhőt bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Mintha az Úr azt mondaná, hogy én szeretlek téged, én azért teszem ezt az ajánlatot, mert én változatlanul szeretlek téged. Az én szolgám vagy, mondaná, az én tanítványom vagy. Én alkottalak téged, én vagyok a teremtőd és a megváltód, és én egyoldalúan is szeretlek téged, és én azt mondom néked, itt az ajánlatom. Én eltörlöm bűneidet, álnokságaidról nem emlékezem meg. Emlékezz meg arról, hogy én szeretlek téged, én tanítványomnak tekintelek, én teremtőd és megváltód, maradtam változatlanul. És megint ezt mondja, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget és mint felhőt bűneidet. Milyenek a felhők, vagy kiürítik az esőtartalmokat és eltűnnek, vagy elfújja őket a szél, a felhő eltűnik, szétoszlik, és a Jóisten azt mondja, hogy így, mint a felhőt, mint a felleget eltűröltem bűneidet, és utána jön egy határozott felhívás, térj én hozzám, mert megváltottalak. Tehát most az Úr azt mondja, én eltöröltem mindent a múltad, de most térj én hozzám. Most újítsuk meg ezt a szeretett szövetséget igazán, méltóképpen, és most térj én hozzám, mert én megváltottalak téged, mert az én szeretetem változatlan, mert én a megváltás árát megadtam érted. De mégis az Úr milyen érdekes, nem így szólít bennünket, azt mondja, hogy én megvásároltalak téged, én a megváltás árát megfizettem, az enyém vagy, az én szolgám vagy, nem. Nincs ebben semmi erőszak, nincs ebben semmi követelés, hanem csak egy szívélyes és szeretetteljes felszólítás, ez csak önkéntes lehet. Azt mondja, én megtettem, tőled függetlenül megtettem, a megváltottalak téged, a kimondhatatlan váltságdíjat odaadtam érted. Kész vagyok eltörölni a te bűneidet, de a választás a tiéd. Én szeretettel hívlak, térj én hozzám, mert megváltottalak, de a szabadság a tiéd, a választás a tiéd, hogy mit fogsz cselekedni. Kedves gyülekezet, vajon így fogjuk-e fel az úrvacsorát, és megértjük el, hogy az a kereszténység, amit mi gyakorolunk, az igen-igen távol van, sajnos, ahogy pillanatnyilag gyakoroljuk, az még igen-igen távol van, a Krisztus kimondhatatlan áldozatához méltó, személyes, élő, szeretett kapcsolaton alapuló szövetséghez, amit az Úr velünk fenntartani szeretne. És azt kívánom, hogy nagyon sokszor csengjen fülünkben, hogy az Úr miket vár tőlünk, és miket panaszol, amikor azt mondja, nem hívtál engem segítségül, megfáradtál én bennem. Nem adtál hálát, nem dicsőítettél engem, és vétkeiddel és bűneiddel fárasztottál és terheltél engem. És legyen bennünk az a vágy, hogy ne érkezzék el még egy úrvacsora, hogy az Úrnak. Ragadjuk meg ezt a hívást, térj én hozzám, mert megváltottalak, nem kötelező, szabad vagy. De én eltörlöm, mint a felhőd bűneidet, nem emlékezem meg a múltról. De most térj én hozzám igazán, mert a szövetséget csak ezen az alapon lehet megújítani. És kedves testvéreim, ha egészen gyakorlatiasak akarunk lenni, akkor most hadd fordítsam a szót egészen a mindennapi élet szintjére. Mit jelent ezt a szeretett szövetséget egy tiszta lappal, egy új lappal megújítani? Megvallom nektek, hogy már jó néhány, sok-sok úrvacsora óta én mindig azzal fogászkodom magamban az úrvacsorán, hogy Istenem segíts, hogy egyetlen egy nap ki ne maradjon az az igazi lelkileg táplálkozó ideolvasás. Amikor a te beszédedet leül az ember, sietségvékül leül, hogy a te beszédedet hallgassa. Amikor az ember úgy gondolkozik, ahogy az ige mondja, szeretek az ő árnyékában időzni. Vagy ahogy a Zsoltáros mondja, te szárnyaid árnyékába menekülök. Amikor az ember valóban az élő Istennel való közösségig akar eljutni. És hogy ne maradjon ki nap az életünkből, amikor kiöntjük szívünket az Úr előtt, és befogadjuk az ő ihletéseit, az ő tanácsait, az ő késztetéseit. Amikor úgy imádkozunk, hogy az imádságot csak akkor fejezzük be, és akkor eredményes,
amikor tudjuk, hogy abszolút összhangba jutottunk az Úr akaratával, és mikor az imádságtól felkelünk, énekelni volna kedvünk, mert tudjuk, hogy most nem egyedül megyünk az utunkra, tudjuk, hogy ez a szövetség élő lesz, eleven lesz. Ő velünk lesz, ő velünk jár, ő mindenben támogat. És hogy ne veszítsük el egy egész nap folyamán az Úr jelenlétét. Testvérem, szoktátok úgy megfigyelni magatokat, hogy reggel elindulunk imádsággal, és este egész nap töretlenül megőriztük az Úr jelenlétét. Mindig az ő láthatatlan jelenlétében voltunk. A szívünkben mindig rátámaszkodtunk. Vagy este valahonnét messziről, távolról kell visszajönni, bánkodva a kudarcainkon és az eltávolodásunkon. És mindenért hálát adunk az Úrnak. Olyan nagyon áldott jó dolog az, próbáljuk ezt egész komolyan gyakorolni mindnyájan. Én sem olyan nagyon régen teszem ezt, egy igehirdetés, amire készültem, az késztetett rá, és rájöttem, hogy ez egy igen áldott és igen jó gyakorlat. Hogy az ember mielőtt elalszik, gondolja végig, hogy mit köszönhet meg arról a napról. Ne csak a vétkeinket gondoljuk végig, és akkor sokszor, ha nem nyertük el az igazi bűnbocsánatot, akkor ilyen komoran megterhelten térünk nyugovóra. Hanem gondoljuk végig, hogy mi mindent van okunk megköszönni az Istennek, az apró mozzanatokat is, mint aki semmit nem akar kihagyni. Itt is megsegítettünk kicsiny segítséggel, itt is az Úr támogatott, itt is az Úr segített. És mi egyetlen dologgal kapcsolatban se hagyjuk ki, és nem ulasztjuk el azt a hálás köszönömöt. És így tudjuk fenntartani az Istennel való valódi szeretett szövetséget. Testvérem, ne felejtsétek el, négy dolgot említettem. És hogyha most mi azt akarjuk, hogy igazi szeretett szövetségünk legyen, erre a négy dologra ügyeljünk. Mert amikor magunkhoz vesszük a Krisztus megtört testét jelképező és bűntelen életét jelképező megtört kovásztalan kenyeret, és amikor magunkhoz vesszük a Krisztus kiontott vérét jelképező poharat, mint egy eljegyezzük magunkat ezzel, mint egy elkötelezzük magunkat egy ünnepélyes Isten színe előtti erkölcsi elkötelezettséggel, mire? Arra, amit a jelkép ábrázol, amit Jézus mondott, hogy a test nem használ semmit, a beszédek, amelyeket szólok néktek, lélek és élet, hogy mi enni és inni fogjuk az Isten beszédét, mi azzal valósággal táplálkozni fogunk úgy, hogy beépítjük a sejtjeinkbe, a gondolatvilágunkba. Erre kötelezzük el magunkat. Testvérem, nem szomorú az, hogyha megkötjük az úrvacsorán a szövetséget az Úrral, és egy-két nap is már meg is szegjük, már megint nem ettük és ittuk az ő igéjét, már nem ápoltuk vele a közösséget ismét. Ne tegyük ezt. Ne legyünk ennyire szeszélyes, ne legyünk ennyire könnyelmű és ennyire felületes szövetségesei az Úrnak. Hanem ha ez Isten színe előtti szövetség, hát van annál komolyabb dolog, mint hogy az ember Istennel köt szövetséget. Akkor ennek legyen ereje, akkor ennek legyen valósága. Én ünnepélyesen elköteleztem magamat. Most a szombatiskolánk arról szól, hogy a sorrend, a fontossági sorrend, erről szólt a heti. Akkor fontossági sorrend. Akkor én az Úrral kötöttem szövetséget. Nekem ez szent dolog, hogy ez nem maradhat ki a napomból. Ugye, hiszen Jézus mi megindítóan mondta, ha ezt nem teszitek, nincs élet bennetek. Én csak ezen az úton tudok segíteni rajtatok. Én csak ezen az úton tudok életet adni belétek. Én csak ezen az úton tudlak titeket hűségben és szeretetben megtartani. És a harmadik dolog, amit említettem, az igén és az imádságon kívül, amire ünnepélyesen elkötelezzük magunkat az úrvacsora szent jegyeinek a magunkhoz vételével. A harmadik dolog, hogy vigyázzunk is abban a dologban, amiért imádkoztunk, és amit az igéből magunkba szívtunk, hogy egész nap igyekezzünk megőrizni Isten jelenlétét, hogy a napközben is ellenőrizzük magunkat, és a gondolataink mindig időzzenek Istennél, mindig kettős életet éljünk, az egyik a cselekvő, tevékeny élet az emberek között, de belül a szívünk mindig beszélgessen az Istennel. Belül a lelkünkben mindig támaszkodjunk az Istenre. Mindent az ő jelenlétében tegyünk. Nem így mondja az ige? Mindent, amit csak tesztek, az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek. Az ugyanaz, az ő jelenlétében, az ő segítségével, az ő elvei szerint, amit csak teszünk, mindent így tegyünk. És a negyedik dolog, hogy mindenért hálát adjunk, mindenért. Egyetlen köszönömöt se hagyjunk ki.
őrizzük a szívünkben, és értékeljük az Úr jó tételményeit és az ő kegyelmének megnyilatkozásait. És ha ezt tesszük, akkor ez igazi szeretett szövetség lesz. És ebben a szeretett szövetségben csodálatos győzelmek, csodálatos eredmények és csodálatos áldások fognak kibírulni, hogyha valóban ezt cselekedjük. Egy igét idéznék befejezésül, ami összhangban van az alapigénkkel, a 104. Zsoltár 5. verse, amikor ezt mondja, erre szólít fel minket a Zsoltáros a maga tapasztalatai alapján. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, és keressétek az ő orcáját szünten. A 105. Zsoltár 4. verse. 105. Zsoltár 4. verse. Kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen. Mondjátok, testvérem, eleget teszünk ennek a felhívásnak? Kívánjuk az Isten segítségét, hogy tisztes távolból. De azt mondja, kívánjátok az Urat. Személyes, élő, közvetlen szeretett szövetség legyen. És az ő erejét. Mennyire beérjük mi azzal, hogy az Isten ereje nem nyilatkozik meg köztünk? Mennyivel hatalmasabban nyilatkozhatna meg az Isten ereje az életünkben és az életünk által? És azt mondja, kívánjátok az Urat és az ő erejét. Az ő erejét más emberek javára, az Isten műve előre meletelére, az Isten dicsőségére, szívek örömére. Hogy tényleg az Isten ereje nyilatkozzék meg bennünk és általunk. És azt mondja, keressétek az ő arcát szüntelen. Keressétek az Istennel való személyes találkozást, az Istennel való személyes közösséget szüntelen. A Jóisten tegye az ő igéjét élővé és elevenni a mi szívünkben. És adja meg, hogy miközben folyik a lábmosás, és énekeljük az énekeket, és magunkhoz vesszük a szent jegyeket, a szent lélek mindegyikünk szívében komoly és mély munkát tudjon végezni. Bárcsak mikor az úrvacsora, a lábmosás véget ér, akkor elhangozhatna az Úr szava fölöttünk, ti pedig tiszták vagytok. Bárcsak azt mondhatnám, mindnyájan tiszták vagytok. Mert eltörölhette a mi bűneinket, mint a felleget és a felhőt, mert elfogadtuk valóban az ő kegyelmi ajánlatát. És bárcsak ezután egy egészen új kezdődnék, egy valódi, érzékeny, hálás, hűséges, szeretett szövetség Isten között és közöttünk. Csengjen a fülünkben az Úr meghívása, amit az úrvacsora által közvetít nékünk. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Személyesen hozzá térjünk meg. Személyesen ővele erősítsük meg a szövetséget. A Jóisten legyen ebben kegyelmes hozzánk, és árassza az ő áldását miránk. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Biblia az emberi élet alapjairól című előadás sorozatunk mai előadásán. A mai előadásnak a címe Pál apostol tanítása a boldogságról. Azt hiszem, hogy Pál apostolról mindannyian hallottunk, mindannyian legalább annyit tudunk róla, hogy Jézus Krisztusnak szolgája volt, apostolok között is a legnagyobb apostol, az egyik legnagyobb apostol, ha ezt lehet így nevezni. Azt mondja Pál apostol önmagáról, hogy ő egyedül többet, mint az összes.

Elmű és mély meggyőződésünk támad a tekintetben, hogy Pál apostol boldog ember volt. Az életéből is látjuk, a leveleiből is látjuk, a tanításaiból, mindenhonnan, bármivel kerülünk kapcsolatba ő vele, akkor azt láthatjuk meg, hogy a boldogságról, a kiegyensúlyozottságról, az örömről beszélnek a szavai, és az élete is ezt tükrözi. De nézzük meg, hogy Pál apostol mitől volt boldog, és mit tanít a boldogságról. Mindjárt a bevezetőben el kell hárítani azt a gondolatot, hogy nehogy azt higgyük, hogy a körülményei tették őt boldoggá. Nem azért volt boldog, mert olyan kiválóak és rendkívüliek lettek volna körülményei. Sőt, azt is el kell, hogy mondjuk, hogy Pál apostol az életének egy hosszabb időszakában, egy jelentős időszakában nem volt boldog. És melyik volt ez az időszaka, amikor ő nem volt boldog, és erre utalást is találunk a Szentírásban. Egyáltalán ki is volt Pál apostol, röviden néhány mondattal tegyünk róla említést. Ugye Pál apostol korának egyik tudósa, művelt ember volt, Gamáliel lábánál tanult, a legjobb kiképzésben részesült, legjobb neveltetésben részesült, és azt kell, hogy mondjuk, hogy valóban korának egy kiemelkedő tudósa, magas műveltségű, intelligenciájú ember volt, és sikereket ért el. A pályafutásában előre haladt. Galata levél első fejezet 13-14 versében a következőt mondja önmagáról. Azt mondja, hogy mert hallottátok, mint forgolódtam én egykor a zsidóságban, hogy én felette igen háborgattam az Isten anyaszentegyházát, és pusztítottam azt, és felülmúltam a zsidóságban a nemzetembeli sok kortársamat, szerfelett rajongván atyai hagyományaimért. Tehát ő buzgó farizeus lévén a hitéletben haladt előre, inkább visszavonom ezt a szót, a vallási életben haladt előre, és olyan sikereket ért el, hogy ő a magas tanács tagja lett fiatal kora ellenére. Tehát előmenetele volt, a magas tanács tagja volt, művelt ember volt, képzett ember volt, tudós volt. Mit kívánhat egy ember többet magának? És Pál apostol ilyen körülmények között nem volt boldog. Nem volt boldog, és ezt onnan tudjuk, hogy amikor a megtérése bekövetkezik a damaszkuszi úton, Jézus megszólítja őt, akkor Jézus rámutat egy félmondat erejéig arra a körülményre, ami boldogtalanná tette őt. És ez nem volt más, mint a belső lelki küzdelmei, a lelkiismereti gyötrelmei, ahogy mondanánk a lelkiismeret furdalás, amitől nem tudott felszabadult boldog, kiegyensúlyozott lenni. Tudnilik, az Isten lelke késztette őt arra, hogy ne cselekedje azt, amit cselekszik. Ne üldözze a keresztényeket, ne üldözze azokat, akik Jézus nevét megvallják, de ő ezt a hangot mindenképpen, a lelki ismeretének a hangját mindenképpen el akarta némítani, és ennek ellenében próbálta megvalósítani az ő elgondolásait és terveit. És hiába volt minden meg az életében, amiről az emberek úgy gondolják, hogy szükséges a boldogsághoz, de nem volt békéje. Mert a lelkiismeretével nem tudott békében élni, összhangban élni, mert késztette őt az Isten szent lelke valamire, aminek ő ellene állott. És ettől a belső vívódástól és harctól ő nem tudott boldog lenni, igazából boldog lenni. És mégis ez az ember, Pál apostol, aki miután találkozott Jézus Krisztussal a damaszkuszi úton, az élete teljesen megfordult, ugye itt történt az a híres Pál fordulás, teljesen megváltozott az élete, és ettől kezdve Pál apostolnak az élete sokkal nehezebb lett, mint korábban volt. A körülményei sokkal rosszabbak voltak. Összehasonlíthatatlanul rosszabbak voltak a körülményei, de megtalálta a boldogságot, azt a boldogságot, amelyet korábban a jó körülmények mellett nem tudott megtalálni és elérni. És nézzük meg, hogy Pál apostol hogy lett boldog ember, mitől lett boldog ember,
és mindezt az írásai, a tanításai, hogy

milyen módon tükrözik. Én szeretnék a mai alkalommal abból kiindulni, hogy Jézus Krisztus mit mond a boldogságról. Jézus Krisztus, amikor a hegyi beszédet elmondta, országának hatalmas alapelveit fektette le és nyilvánította ki, ezt a beszédét azzal kezdte, hogy elmondta, hogy kik a boldogok. És én Jézus boldog mondásai tükrében szeretném Pál apostol életét és tanításait, ha közösen megnéznénk, és ebből fogjuk meglátni, hogy a jézusi kijelentés, hogy kik a boldogok, Pál apostol életében megvalósult, minden feltétele ennek megvalósult, és az eredménye is ez lett, hogy Pál apostol boldog ember volt, örömteli és boldog ember volt. Így lapozzuk fel először Máté evangéliuma 5. fejezetét, és Máté evangéliuma 5. fejezetéből a 3. verset olvassuk el, hogy kezdődik Jézus Krisztus tanítása a boldogságról. Mit mond, hogy mi az előfeltétele, a legelső lépcső ahhoz, hogy valaki igazából boldog legyen ebben az életben? És ezt mondja Máté evangéliuma 5. fejezet 3. versében, hogy boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyeknek országa. Mindjárt álljunk is meg, és tegyük fel a kérdést Pál apostollal kapcsolatban, hogy Pál apostol lelki szegény volt, vagy nem volt lelki szegény. Pál apostol lelki szegény volt, vagy nem volt lelki szegény. Mindig lelki szegény volt, vagy nem volt mindig lelki szegény. Mit mondhatunk e tekintetben az ő életéről? A Biblia azt mondja, hogy mindannyian lelkileg szegények vagyunk. Isten nélkül mindannyian ki kell, hogy mondjuk, hogy nyomorultak vagyunk. Mindannyian szánalomra méltók, veszendő emberek vagyunk, nélküle nyomorultak és szegények vagyunk. És az az ember, aki ezt az állapotát nem ismeri fel, hanem ő magát gazdagnak tartja, magát elég jónak tartja, magát olyannak tartja, aki ebben az életben egyedül is boldogul, nem érzi át a lelki szegénységét, az az ember nem lehet igazából boldog, az nem érzi a lelki szegénységét. És nézzük meg, hogy Pál apostol régebben ilyen ember volt, aki nem érezte a lelki szegénységét. Azt olvassuk, ezt mondja önmagáról a Filippi levél 3. fejezet 6. versében. A Filippi levél 3. fejezet 6. verse a következőt mondja: buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, mondta ő magáról, hogy ilyen volt, és mit mond? A törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. Tehát ő minek képzelte magát? Fedhetetlennek képzelte magát, igaznak képzelte magát, és fel sem merült benne az, hogy ő neki igazából valamire szüksége is lenne. Érezte a lelkében ezt a belső vívódást, aminek megpróbált ellenállni, de önmagában meg volt arról győződve, hogy az az út, amit ő követ, a keresztények üldözése, a Krisztust megvallóknak a nyomorgatása, ez az igazi út, mert a vallásnak ez ellene mond, az zsidóság tanításainak ez ellene mond, amit a keresztények tesznek. És ezért ő magát egy jó embernek tartotta. Azt mondja, sőt, ezt mondja, hogy a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen volt. Egy másik igét is szeretnék idézni, amikor az előbb már említettem, hogy azt mondja, hogy szerfelett rajongtam atyai hagyományaimért. Tehát azokért a hagyományokért, amiket ő gyermekkora óta követett. Azt mondja, hogy én ezeket nem akartam félretenni, nem akartam ezeknek ellenébe menni, én azt hittem, hogy ez a jó út, tehát én szerfelett rajongtam ezekért. Tehát egyáltalán nem érezte azt, hogy ő lelkileg ínségben volna. És ez az ember Pál apostol, amikor Jézus Krisztussal találkozik, akkor valami óriási változás történik az életében, megtért ember lesz, és ettől kezdve nézzük meg, hogy a megtért Pál apostol, aki korábban azt lehet mondani, hogy lelkileg kicsit felfúvalkodott is volt, büszke volt az ő atyai hagyományaira, és hogy ezekért szerfelett rajong,
és hogy a törvénybeli igazság tekintetében ő fedhetetlen, de nézzük meg, hogy később ez a Pál mit mond önmagáról. A megtért pár így nyilatkozik a Római Levél 7. fejezet 18. versében. Mert tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz a testemben jó. Mert az akarás megvan bennem, de a jó véghezvitelét nem találom. Mit mond Pál magáról? Tudom, hogy nem lakik én bennem, azaz az én testemben jó. Nézzük meg a másik igét, ugyanebben a fejezetben, a 24. versben. Azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember! Ó, én nyomorult ember! Kicsoda szabadít meg engem e halálnak testéből? Nyomorult embernek nevezi magát. Az a valaki, aki nemrég még a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlennek vallotta magát. Rádöbbent az ő lelki szegénységére. És egy másik igét csak kívülről idéznék, a Timóteusi első levél első fejezet 15. verse azt mondja, Pál így nyilatkozik önmagáról, hogy igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hogy Jézus Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa a bűnösöket, akik közül első vagyok én. És ráadásul még nem is azt mondja, hogy első voltam én, hanem akik közül első vagyok. Tehát Pál apostol rádöbbent az ő nyomorult voltára, azt mondja, hogy ó, én nyomorult ember, fölismerte a lelki szegénységét, és ettől kezdve, ettől a fordulattól kezdve Pál apostol boldog ember volt. Teljesedett Jézus mondása az ő életében, hogy boldogok a lelki szegények. Azt mondja, mert ilyeneké lesz majd a mennyeknek országa, akik felismerik, hogy magukban semmi jó nincs, hogy az Isten kegyelmére vannak utalva. Igen, boldogok a lelki szegények. És Pál apostol életében bekövetkezett ez a fordulat, rádöbbent a maga semmiségére. És itt kezdődött el a damaszkuszi úton, itt a megvakult Pál életében, aki 3 napig nem lát, itt kezdődik el az életében a boldogság útjának a követése, ami egészen kiteljesedik az ő halála pillanatáig. De nézzük meg mindjárt a második boldog mondást. Jézus mit mond másodikként? Azt mondja Jézus a boldog mondások másodikaként, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 4. verse azt mondja, boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak. Milyen sírásról van itt szó? Milyen sírásról? A sírás az örömöt jelent ebben az életben. Egy síró embert, amikor látunk, azt gondoljuk, hogy az örül, az boldog? Nem, ugye azt gondoljuk, hogy az szomorú. És Jézus mégis azt mondja, hogy akik sírnak, boldogok. Miért? Mert ők megvigasztaltatnak. Tudnilik, az az ember, aki rádöbben a lelki szegénységére, látja, hogy benne semmi jó nincs, egy halálra méltó bűnös ember, ezt kiértette meg vele? A Szentlélek értette meg vele. És a Szentlélek miután elvégzi az emberben azt, hogy meglássam a magam nyomorult voltát, nem hagyott engem ebben az állapotban, hanem mit mutat meg? Megmutatja a bűnből kivezető utat. Megmutatja azt, hogy nem kell sírnom tovább az én bűneim miatt és keseregnem, hanem van megoldás a bűn problémájára. Ha én őszintén megszomorodtam az én bűneim miatt, és belátom, hogy milyen nyomorult voltam az egész életemben, és milyen nyomorult vagyok, akkor van megoldás az én életemben, és ez igazi boldogságot jelent az ember életében. Nézzük meg Pál apostol erről, hogy nyilatkozik. A Római levélben azt mondja Pál apostol, a Római levél 4. fejezetében, a 6-tól 8-ig terjedő versekben, a Római levél 4. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben Pál idéz Dávidtól a 32. Zsoltárból, és utána összefoglalásképpen ő is megállapít valamit az Ószövetségből idézett igék alapján. Így olvasom a Római Levél 4. fejezet 6-tól 8-ig terjedő verseiben. Amint Dávid is boldognak mondja azt az embert, akinek az Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Boldogok, akiknek megbocsátattak az ő hamisságaik, és akiknek elfedeztettek az ő bűneik.
Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít. Mit mond Pál apostol? Pál apostol idézi Dávidot a 32. Zsoltárból, hogy Dávid is boldog mondja ugye azt az embert, akinek Isten igazságot tulajdonít cselekedetek nélkül. Mit jelent, hogy az Isten igazságot tulajdonít? Azt jelenti, hogy az Isten megbocsát az embernek, és a bűnös embert igaznak nyilvánítja. Ugye leveszi róla a bűneinek a terhét, és ettől kezdve már nem bűnösen áll Isten előtt, azzal a bűnével megrakottan szennyes ruhában, hanem megigazulva, igazként tekint rá az Isten, miután a bűneit megbocsáthatta. És idézi Dávidot is, aki ugyanezen a tapasztalaton ment keresztül, hogy amíg a bűne mardosta őt, amíg ott volt lelkiismereti teherként a bűn az ő életében, addig nem tudott boldog lenni. És amikor megtalálta a megbánás helyét, amikor letehette a bűnei terhét, akkor felszabadult az ő lelke, és boldog lett. És Pál ugyanezt élte át. Azt mondja, boldog az az ember, akinek az Isten bűnt nem tulajdonít, akinek megbocsátattak a vétkei az ő hamisságai. És akkor az embernek lehetnek rossz körülményei, lehet nyomorúságos az élete fizikai értelemben, de ott van az a lelkiismereti békéje, ott van, hogy én letehettem az én bűneim terhét, és ez olyan örömöt, boldogságot, kiegyensúlyozottságot ad az embernek, ami máshoz nem fogható. Figyeljük meg az emberi életet, figyeljük meg a saját életünket is. Ha valami bánt bennünket, a lelkiismereti teher ott van az életünkben, valamit nem jól tettünk, érezzük, tudunk akkor kiegyensúlyozottak és boldogok lenni? Semmiképpen. De amikor azt elrendeztük, amikor letettük a terhet, nem lehet elmondani azt a felszabadult érzést, azt a boldogságot. És amikor az Isten leveszi az emberről a bűneinek a terhét, ehhez fogható öröm és boldogság nem létezik, és Pál apostol ezt megtapasztalta az életében. Megtapasztalta, mert megtalálta a megbánás helyét, sírt az ő bűnei felett, bánkódott az ő bűnei felett, és Isten megigazította őt, megbocsátotta az ő bűneit. Valóra vált az életében, hogy boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak, gazdagon megvigasztaltatott Pál apostol is. Nem minden boldog mondást fogunk végigvenni Pál apostol életével kapcsolatban, és nem is sorrendben fogunk haladni. Most a harmadikat kihagyjuk, majd egy későbbi alkalommal, még a mai előadás kapcsán visszatérünk rá, de nézzük meg a negyedik boldog mondást a hegyi beszédben. Nézzük meg Jézus mit mond Máté evangéliuma 5. fejezetében. Máté evangéliuma 5. fejezetének a 6. versében Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Röviden szeretném csak itt megjegyezni, hogy itt az az igazság, amiről Jézus beszél, nem egy elméleti igazságot jelent. Az a szó, ami itt található, ez tulajdonképpen az igaz életet jelenti. És azt mondja Jézus, hogy boldog az az ember, aki ebben az életben az igaz élet után vágyódik, az igazság után szomjúhozik. Boldog az az ember, aki a jóra törekszik, aki a jót akarja megvalósítani az életében. Boldog az az ember, aki nem áll meg ott annál a pontnál, hogy az Isten megbocsátott nekem, és levette rólam az én bűneim terhét, hanem eljut odáig, hogy én nem is akarok újból lelkiismereti teherrel élni, nem akarom a lelkemet bűnnel beszennyezni, tehát én az igaz életben szeretnék járni. Azt mondja, boldog ember az az ember, aki éhezi, szomjúhozza az igazi életet, aki szeretne megváltozni, aki az isteni mércéhez akarja szabni az életét ebben az életben. Nézzük meg, csak kívülről szeretnék felidézni Pál apostol életéből bibliaverseket, igeverseket, amiket ír, illetve az életének egy-egy mozzanatát. Az a Pál, aki a damaszkuszi úton szembesül azzal, hogy ő lelkileg nyomorult szegény, aki felismeri az ő bűneinek a súlyát, aki ott megtér, aki elfogadja ott Jézust, elfogadja Jézust megváltójának és szabadítójának. Ennek a Pálnak, ennek a megtért Pálnak mi az első kérdése a megtérése után? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? Vágyódik az igaz életre, ő megismerte, elfogadta most Jézust.
és vágy ébredt a szívében, hogy ne a régi életét kövesse, ne úgy csináljon mindent, ahogy eddig cselekedett, hanem az Isten akaratát kövesse, Jézus akaratát valósítsa meg. Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? És nézzük meg a Római Levél 12. fejezetében, mit mond Pál a Római Levél 12. fejezetéből. A Római Levél 12. fejezet első két verse a következőt mondja. Pál így fordul a rómabeliekhez, de mindannyiunkhoz. Azt mondja, hogy kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent, és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket. És ne szabjátok magatok a te világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mit mond Pál? Szánjuk oda magunkat az Istennek, és ez miben nyilvánul meg? Hogy azt keressük ebben az életben, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Tehát mit mond az ő igéjében? És amit mond, ahhoz kérjük az erőt, hogy azon az úton tudjunk járni. Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igaz életet, a Krisztus szerinti életet, a Krisztus igazságában való járás életét. És Pál a Krisztus törvényét, az Isten törvényét, amely az igaz életet mutatja nekünk, mert az Isten törvénye mutatja meg, hogy mit jelent az igazi élet, az igaz élet. Ezt a törvényt, ezt az utat nem igaként éli meg, nem teherként éli meg, hanem gyönyörűségnek éli meg, jó, kedves és tökéletes akaratnak éli meg. És ezt keresi az életében. De hadd kérdezzem meg, hogy vajon mi volt ennek a hátterében Pál apostol ennyire kereste az igaz életet, ennyire akart az Isten útján járni, Krisztus útján járni. Miből fakadt az életében, hogy ez a vágy ott volt oldhatatlan erővel az életében? Miből fakadt ez? Krisztus iránti mérhetetlen szeretetből. Szeretetből fakadt. Azt mondja Pál a korintusi második levélben, az 5. fejezet 14-15. Versében, így kezdi, hogy mert a Krisztus szerelme szorongat minket. A Krisztus szerelme szorongat minket. Tehát Krisztus iránt, a megváltó iránt, a megváltásért, az ő szeretetéért olyan mérhetetlen szeretet és hála volt a szívében, hogy ez olyan viszont szeretetet váltott ki, ugye az Isten szeretete, ami megmutatkozott Jézus áldozatában iránta, amire alig tudott szavakat találni. És mit mond? Azt mondja, hogy mert rádöbbent arra, hogy egy valaki, Jézus Krisztus, meghalt mindenkiért, Pálért is meghalt. És azt mondja, hogy úgy vélekedett ezek után, hogy ettől kezdve neki nincs joga ahhoz, hogy önmagának éljen, és a saját útjait akarja járni, hanem ettől kezdve annak a valakinek akar élni, aki az életét adta érette. Tehát az Isten iránti, Jézus iránti mély és oldhatatlan szeretet jellemezte Pál apostol életét, és ebből fakadt az igazság keresése az életében. Nem akarja azt megszomorítani, aki az életét adta érte. Szeretetből akarja az igazságot, az igaz életet követni. És azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot. Miért? Mert ők megelégítetnek. Mivel elégítetnek meg? A békés, nyugodt, jó lelkiismeret érzésével, az Isten közelségében levő állapottal. Ez olyan békét ad az embernek az Istennel való járás élete, ami valóban minden emberi elképzelést felülmúl, amit a körülmények és minden jó ebben a földi életben idézőjelbe téve nem tud pótolni az ember számára. És Pál apostol ezt tanulta meg igazából, erre döbbent rá az életében, és ezt a boldogságot kívánja mindenkinek, ezért kéri a rómabelieket is, és mindenkinek, hogy szánjuk oda a mi életünket,
Istennek kedves áldozatul, és azt keressük, hogy mi az ő akarata. De nézzük meg mindjárt a hetedik boldog mondást. A hetedik boldog mondást nézzük meg, Jézus mit mond, Máté evangéliuma, 5. fejezet, 9. versében. Azt mondja Jézus, hogy boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. Boldogok a békességre igyekezők. Mit jelent a békességre igyekező? Ugye ez azt jelenti, hogy boldogok a békesség szerzők. Tehát ez a szó, a békességre igyekezők, ez ezt a fogalmat fedít ezen a helyen, hogy akik a békességet szerzik és munkálják, tehát akik azért fáradoznak, azon munkálkodnak, hogy minél többen megismerjék a békességnek, boldogságnak ezt a forrását Istennél, Jézusnál, keresve ugye ezt az evangéliumban, az Isten igéjében. Azt mondja, hogy boldogok a békesség szerzők, mert ők az Isten fiainak mondatnak. És nézzük meg, hogy Pál életében ez hogy valósult meg. Pál békességszerző volt? Pál egész életében a legnagyobb békességszerzők közé tartozott. Nézzük meg, hogy amikor megtér, akkor mi hangzik el az ő megtérése kapcsán. Azt olvassuk a 26. fejezet 16-tól 18-ig terjedő verseiben az apostolok cselekedetében, amikor Jézus megszólítja őt a damaszkuszi úton, és ő ott összeesik a földön, és azt mondja neki, Jézus megszólítja őt, és azt mondja, hogy de kelj fel, és állj lábaidra, mert azért jelentem meg néked, hogy téged szolgává és bizonysággá rendeljelek, úgy azokban, amiket láttál, mint azokban, amikre nézve meg fogok néked jelenni. Megszabadítván téged a néptől és a pogányoktól, akik közé most küldelek, hogy megnyissad szemeiket, hogy sötétségből világosságra, és a sátánnak hatalmából az Istenhez térjenek, hogy bűneiknek bocsánatát, és a megszenteltettek között osztályrészt nyerjenek az én bennem való hit által. Jézus közvetlenül Pálhoz hogy szól a megtérése után? Azt mondja, hogy kelj fel, állj a te lábaidra. Miért? Mert én szolgává és bizonysággá rendeltelek. Milyen dolgokban? Amiket láttál, amiket tapasztaltál most az életedben, és amikre nézve meg fogok neked jelenni, a tanítások, amelyeket rád bízok. Szolga és bizonyság vagy. El kell mondanod embereknek. Mindenki felé ezt az üzenetet tolmácsolnod kell. És miért? Hogy megnyissad az emberek szemét, hogy a sötétségből a világosságra térjenek, hogy üdvösségüket elnyerhessék. Ez lesz a szolgálatod, a feladatod. Békesség szerzés szolgálatára hívlak el téged. És hadd kérdezzem meg, boldog az az ember, aki igyekszik békességet szerezni Isten és ember között? Boldog az az ember, aki másoknak segíteni tud, hogy megtalálja Jézus Krisztust? Akik az életben valamilyen módon ezt már megtapasztalták, azok tudják elmondani, hogy ehhez fogható boldogság és öröm nincs. Amikor az ember azt érzi, hogy valakinek egy parányit is, de segíteni tudtam, hogy megtalálja Jézus Krisztust, hogy valakit érdekel az Istenre tartozó dolog, a Biblia, az evangélium, micsoda hatalmas öröm. És micsoda öröm, amikor valaki azt látja, hogy igen, segíthettem valakinek abban, hogy valaki elfogadja Jézus Krisztust megváltójának. Ez valami olyan öröm, az Istentől való olyan hatalmas öröm, amit tényleg emberi szavakkal nehéz elmondani. Szeretnék a Bibliából egyetlen egy történetre utalni, Keresztelő János történetére. Keresztelő János, aki kiröltett bizonyságot hatalmas erővel, emlékszünk az ő ige hirdetésére. Keresztelő János Jézusról tett bizonyságot, és elmondta ugye, hogy nem sokára eljő, és bemutatta Jézust, hogy milyen lesz az ő szolgálata, mi fogja őt jellemezni. És amikor Jézus elkezdi a tanítói szolgálatát, akkor egy idő után Keresztelő János tanítványai azt mondják neki, hogy az emberek kezdenek tőled elpártolni, és ahhoz a valakihez mennek, akiről te szóltál. Tehát Jézus köré gyülekeznek. És Keresztelő János mit mond?
Azt mondja, én mindig megmondtam, hogy én nem én vagyok a Krisztus, ugye én őróla tettem bizonyságot, és kinek nevezi itt magát keresztelő János? Azt mondja, hogy ő a vőlegény barátja. És a vőlegény barátjának az a feladata, hogy a menyasszonyt a vőlegényhez vezesse, és utána azt mondja, hogy ez az én örömöm immár betelt. A vőlegény kicsoda? Ugye Jézus Krisztus. És kit nevez az ő barátainak, akik megismerték őt, elfogadták az ő tanításait, őt követik, és segítenek embereknek, hogy megtalálják Jézust. És keresztelő János nemhogy szomorú lett volna, hogy őt elhagyják, és Jézus köré gyülekeznek az emberek, hanem azt mondja, hogy ez az én örömöm immár betelt. Megtapasztalta az életében, hogy ennél nagyobb öröm, mikor emberek megtalálják Jézus Krisztust, ennél nagyobb öröm nincs is. És Pál apostol ugyanezt az örömet élte át a sok-sok nyomorúság, szenvedés közepette. Amikor azt látta, hogy embereket milyen súlyos fogságból szabadított meg, milyen vakságból szabadított meg, az élet igazi értelmét tudta nekik megmutatni, és ők ezt elfogadták, és követték ezt az utat. Igen, Pál apostol is elmondhatja keresztelő Jánossal együtt, hogy ez az én örömöm immár betelt. És nézzük meg, Pál apostol hogy nyilatkozik erről a Korintusi második levél 5. fejezetében. A Korintusi második levél 5. fejezet 18-tól 20-ig terjedő verseiben azt mondja Pál, hogy mindez pedig Istentől van, aki minket magával megbékéltetett. Ugye azt mondja, hogy Isten bennünket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, ugye a megváltó által, a Jézus áldozata által, és utána így folytatja, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Azt mondja Pál, hogy mi Istentől Jézus által a békéltetés szolgálatát vettük. És utána így folytatja, minthogy az Isten volt az, aki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, tehát megbocsátva az ő bűneiket Jézus áldozata révén, azt mondja ezek után, hogy és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Ez volt Pál apostolnak a szolgálata, ez képezte az ő szolgálatát. Fáradhatatlan békesség szerző volt, és ebben igaz örömöt, igaz boldogságot talált. Így nyilatkozik Pál önmagáról, apostolok cselekedete 20. fejezetéből idézném az igét, Pál apostol ki is mondja, hogy az ő életének ez a legfőbb értelme, hogy ezt a szolgálatot, amelyet Jézustól vett, be tudja tölteni, a békesség szerzés szolgálatát, hogy embereket Krisztushoz vezessen. Így fogalmazza az apostolok cselekedete 20. fejezet 24. versében, hogy semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Mit mond Pál? Az életének ez a legfőbb célja. Az élete se olyan drága neki, csak hogy elvégezhesse azt a szolgálatot, és mit mond? Örömmel, boldogan, a legnagyobb boldogság az ő számára, hogy Jézus nem elvetette őt a bűnei miatt, hogy ő ilyen életet élt, hanem magához fogadta őt, és munkatársaként rábízta a békéltetés szolgálatát. A legnagyobb kiváltságnak tartotta, hogy ő Krisztus szolgája lehet. Ő soha nem tartotta magát se többre, se kevesebbre, mint Krisztus szolgája. Ő Krisztus szolgája volt, akit az ő ura megbízott a békéltetés szolgálatával, és ezt végezte hűségesen egész életén keresztül. És hogy végezte el? Milyen módon végezte a békesség szerzésnek a szolgálatát? Igazi alázattal. Igazi alázattal végezte ezt az emberi szempontból nézve, nem hálás feladatot, mondom, emberi szempontból nézve, mert mindjárt látni fogjuk a következő pontban, hogy ettől kezdve az élete nem volt más, mint a nyomorúságok, a külső nyomorgattatások sorozata. Ez lett az ő életéből, de mégis ő ezt igaz alázattal és a legnagyobb boldogsággal végezte ezt a szolgálatot. És összekapcsolódik a következő boldog mondással, és nem is tudok igazából határt húzni itt, de itt említeném meg azért ennél a boldogság mondásnál azt, hogy ő a békesség szerzés szolgálatát
eltökélten végezte, és a Krisztus iránti mélységes odaadással. Amit szeretnék ebből megemlíteni és kiemelni, az az, hogy gondoljunk bele abba, hogy el kellett végezni ezt a szolgálatot, hogy a rábízott üzenetet embereknek tolmácsolja. Ha végignézzük az apostolok cselekedetéről írott könyvet, vagy a leveleket, milyen benyomásunk támad, hogy ez osztatlan elismerést váltott ki az emberekből? Ugye az egyiknek ez volt a véleménye, a másiknak ez volt. Ahány emberrel találkozott szinte, ugye voltak ugye tipikus hozzáállások, de hányféle gondolkodású emberrel találkozott Pál? Ezek az emberek sokszor hogy vélekedtek róla? Sokszor azoktól is támadást kapott, akik pedig már elfogadták az evangélium tanítását, akikért pedig sokat fáradozott. Azok is kritizálták az ő munkáját. Tehát azt kell, hogy mondjuk, hogy ennek a békesség szerzésnek a szolgálata egyáltalán nem volt emberi szempontból nézve könnyű szolgálat. De miért tudta ezt örömmel végezni? Most nem a külső üldöztetésekről beszélek, hanem ezekről a megterhelésekről, ezekről a lelki terhekről. Egy igét szeretnék olvasni a Galata levél első fejezet 10. verséből. És ez, én úgy találtam az igében, hogy kulcsot ad Pál apostolnak ehhez a belső biztonságához, belső nyugalmához. A békesség szerzés nagyon nehéz szolgálata közben is. Azt mondja Pál a Galata levélben, az első fejezet 10. versében, azt mondja, azt a kérdést teszi fel, hogy mert most embereknek engedek-e, avagy az Istennek? Vagy embereknek igyekezem-e tetszeni? Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. Mit jelentett számára az, hogy ő Krisztus szolgája? Számára azt jelentette, hogy ő rá bízott egy üzenetet az ő mestere, a békéltetés ígéjét rábízta, ahogy az előbb olvastuk az igében, és ő ettől se jobbra, se balra nem tért el. Ha valakiből nem tetszést váltott ki, valaki emiatt a lelkében, szívében ellene fordult, valaki elkezdte támadni őt emiatt, ő nem ingott meg. Ő nem embereknek akart megfelelni. Ő egyedül az ő mesterének akart megfelelni. Őt nem foglalkoztatták ilyen értelemben az emberi vélemények, hogy most kinek mi lesz a véleménye ő róla, most ki mit fog gondolni róla. Hadd kérdezzem meg, hogy ismerjük-e ezt az életben, amikor az ember meg akar felelni az embereknek, a környezetének, ahol megfordul. Nem szereti az ember általában a konfliktust, nem szereti, hogyha kinézik onnan, nem szereti, ugye, hogyha megvetik őt, hanem szeretné azért, ugye, hogy elfogadnák ugye, az embert ugye, a környezetében. És ehhez, ha mi így akarunk élni, hogy az emberek tetszésére, ugye minden ember tetszésére, akik között forgolódunk, lehet így gerincesen, egyenesen, határozottan képviselni valamit? Lehetetlen, mert rengeteg féle véleménnyel vagyunk körülvéve. És ha valaki mindenkinek meg akar felelni, az örök boldogtalan lesz, mert nem találja meg igazából önmagát, hogy úgy mondjam, nem tudja követni azt, ami a meggyőződése, mert itt akar egy kicsit engedni, hogy ehhez is idomuljak, itt is egy kicsit így akarok föltűnni, hogy ott se szóljanak meg azért. De Pál apostol ezzel nem törődött. Pál apostolnak egyetlen egy célja volt, hogy az ő mesterének tessék az ő szolgálata. Azt mondja, hogy most embereknek akarok tetszeni, vagy Istennek. Ha én még embereknek akarnék tetszeni, Krisztus szolgája nem volnék. És ezért ezzel a lelkiismereti békével, hogy ő nem emberi véleményhez szabta az ő munkáját, ezzel tudta így végezni a békesség szerzésnek a szolgálatát. Azt mondja egyik helyen, az Efézusi levélben csak kívülről idézem, azt mondja, hogy meggondolván, hogy mi legyen kedves az Úrnak. Nem az, hogy mi legyen kedves az embereknek, hanem mi legyen kedves az Úrnak. Igen, ez volt az életének a fő vezérelve, és ezért tudta ezt a békesség szolgálatát ilyen boldogan, örömmel végezni, ami az életének a fő küldetése és célja volt. Nézzük meg ezek után az utolsó boldog mondást, Máté evangéliuma 5. fejezetének a 10-től 12-ig terjedő verseiből. Máté evangéliuma 5. fejezet 10-től 12-ig terjedő verseiben Jézus azt mondja,
hogy boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a mennyeknek országa. Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Nagyon nehéz boldog mondást ez, ugye? Amikor Jézus azt mondja, hogy azok a boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, meg hogyha mindenféle gonosz hazugságot mondanak, ellenetek én érettem, azt mondja, örüljetek és örvendezzetek. Pál apostolnak vajon ebből a boldogságból jutott osztályrész? Bőven jutott osztályrész. Szeretnék egy igét felolvasni mindjárt az ő megtérése történetéből, Apostolok cselekedete 9. fejezet 16. verséből, amikor ő megtér a damaszkuszi úton, akkor Ananiásnak megjelenik Jézus, és elmondja, ugye, hogy menjen el a megvakult Pálhoz, az egyenes utcába, mert ő ott imádkozik, tehát az ő szolgáját, Jézus Ananiást elküldi Pálhoz. És amikor elküldi, akkor még ezt is mondja Ananiásnak Pálról, azt mondja, hogy mert én megmutatom neki, mármint Jézus Pálnak, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Mindjárt az elhívás, akkor megmutatom neki, mennyit kell az én nevemért szenvednie. És nézzük meg, Pál mit mond. Pál azt mondja, egy összefoglaló szakasz szeretnék felolvasni a Korintusi második levél 11. fejezetéből, a Korintusi második levél 11. fejezetéből a következőt mondja. Olvasom a 23. verstől. Krisztus szolgájé, balgatagul szólok, én még inkább. Több fáradtság, több vereség, több börtön, gyakorta való halálos veszedelem által. A zsidóktól 5-ször kaptam 40-et egy híján. 3-szor megostoroztak, 1-szer megköveztek, 3-szor hajótörést szenvedtem, 7 napot a mélységben töltöttem. Gyakorta való utazásban, veszedelemben folyóvizeken, veszedelemben rablók közt, veszedelemben népem között, veszedelemben pogányok között, veszedelemben városban, veszedelemben pusztában, veszedelemben tengeren, veszedelemben hamis atyafiak között, fáradtságban és nyomorúságban, gyakorta való virrasztásban és éhségben és szomjúságban, gyakorta való böjtölésben, hidegben és mezítelenségben. Nem olvasom tovább. Lehet egy ember ilyen körülmények között boldog? Lehet boldog? Azt mondanánk, hogy ezt éppen, hogy csak átélni lehet ilyen életkörülményeket. És Pál mit mond, ha előre lapozunk néhány fejezetet, azt mondja, annak okáért, mivel hogy ilyen szolgálatban vagyunk, amint a kegyelmet nyertük, nem csüggedünk el. Ezek a körülmények nem tudták őt elcsüggeszteni, nem tudták boldogtalanná tenni, nem tudták elvenni az örömét. Miért? Igazolódott Jézus boldog mondása. Boldogok vagytok, ha háborúságot szenvedtek, én érettem. Miért boldog az az ember? Mert az az ember, aki mindent felvállal Jézusért, aki a kényelmetlenséget, az üldöztetést, a nehézséget is felvállalja, ahhoz Jézus olyan közel jön, hogy az ő jelenléte olyan boldogságot ad, ami megédesíti a nyomorúságnak a terhét. És Jézus Pálhoz nagyon közel volt egész életében. A Szentlélek vezetése alatt volt Pál, hatalmas mértékig kiáradt rá a Szentlélek, életét csodák, jelek kísérték, az Istennel való élő összeköttetés jeleként. És Jézus nem csak egyszer jelent meg neki, sokszor jelent meg neki. Igen, ő élő összeköttetésben volt Jézussal, ott állt a jobb keze mellett. És ez erőt adott neki a nehézségek elviseléséhez, és a nehézségekben is ki tudta mondani, hogy boldog vagyok, boldognak tartom magam, majd mindjárt fogjuk olvasni az igét. És szeretnék a Bibliából csak egyetlen egy történet részletre utalni, hogy Pál apostol ezeket a nyomorúságokat milyen módon szenvedte el? Milyen módon szenvedte el, amikor megostorozták, amikor megverték, amikor kalodába szorították a lábát,
Azt olvassuk, amikor Pál Silással együtt Filippibe börtönbe került, és mindezt megcselekedték velük, és bezárták őket a börtönbe. Apostolok cselekedete 16. fejezet 25. versétől, éjféltájban pedig Pál és Silás imádkozván énekkel dicsőítették az Istent. A foglyok pedig hallgatták. Hadd kérdezzem meg, egy szomorú, egy kiábrándult, egy magába roskadt ember képes erre, hogy énekkel dicsőítse az Istent? Ugye nem képes? Ő dicsőítő éneket mondott a legnagyobb nyomorúság közepette, mert tudta, hogy ott van vele a mestere, akiért mindezeket elszenvedi. És azon az éjszakán, ugye meg is jelent az ő mesterének az egyik angyala, megoldotta a bilincseket, a börtönajtót megnyitotta, szabadon bocsátotta őket. És amikor még ő nem is tudta, hogy ez lesz, de ő a mestere jelenlétének tudatában élt, és hálát adott azért, hogy osztozhatott az ő mesterével a szenvedésekben. És itt szeretném azt a másik igét is felolvasni, és itt szeretnék visszatérni, mint ahogy az előbb említettem az elején, hogy nem minden boldog mondást említünk, és nem is sorrendben, mert ennél a boldog mondásnál szeretném megjegyezni, hogy boldogok ugye, akik háborúságot szenvednek az igazságért. Itt szeretném megemlíteni a harmadik boldog mondást, ami úgy hangzik, hogy boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Mi is az, hogy szelídség? Milyen magatartás az, hogy szelídség? A szelídség az a magatartás, amikor valaki az elszenvedett rosszat nem rosszal viszonozza. Amikor valaki minden életkörülményben békés tud maradni, nyugodt tud maradni, szeretetteljes magatartással tudja viszonozni a bántalmazásokat. Ez a szelídség magatartása, ugye, amire Jézus mutatott igazából példát. És Jézus azt mondja, hogy boldogok, akik a szelídek. Boldogok a szelídek. És nézzük meg, hogy Pál életében a háborúságok, nyomorúságok közepette, hogy nyilvánult meg ez a szelídség. Ugye először azt olvastuk, ugye, hogy nem szitkozódott, ugye, meg nem fenyegetőzött, ugye, amikor őket megverték és kalodába szorították a lábukat. De nézzük meg, ugye ez a történet volt Lukács feljegyzése szerint, de nézzük meg, hogy a korintusi levélben mit mond Pál az első levél 4. fejezet 12. és 13. versében. Talán a 11-től olvasom. Mindez ideig éhezünk is, szomjúhozunk is. Mezítelenkedünk is, bántalmaztatunk is, bujdosunk is. Fáradozunk is, tulajdon kezünkkel munkálkodván. És most figyeljük, ha szidalommal illettetünk, mit mond, mit csinálnak? Ha szidalommal illettetünk, jót kívánunk. Ha háborúságot szenvedünk, békességgel tűrjük. Ha gyaláztatunk, könyörgünk. Tehát hogy reagált minden ilyen élethelyzetre? Nem viszonozta rosszal, hanem imádkozott, könyörgött azokért, akik őt bántják, akik őt fogságban tartják, akik miatt fogságba kellett mennie, és sorolhatnánk. Igen, utána azt mondja, hogy szinte a világ szemetjévé lettünk, mindeneknek söpredékévé egész mostanig. Igen, így bántak vele sokan, ilyen élete volt. De mit mond, ha így bánnak vele, szinte a világ szemetje vagy söpredékének tekintik? Jót kíván, könyörög, és imádkozik azokért, akik így viszonyulnak hozzá. És Jézus azt mondja, hogy boldogok a szelídek. Boldogok, akik erre eljutnak, erre a magatartásra, amikor nem az van benne, hogy én velem úgy bánnak, mint egy söpredékkel, mint a világ szemekével, én velem. Amikor valakiben az én meghal, amikor valaki eljut az igazi alázatra, és megtanulja a szelíd lelkűséget, az az ember boldog lesz az ilyen nehéz körülmények között is, az ilyen emberileg elhordozhatatlan körülmények között is. És Pál apostol, aki több évtizeden keresztül hirdeti ilyen körülmények között, ennyi háborúság közepette, de hatalmas erővel, jelek és csodák kíséretében hirdeti az evangéliumot, és az élete valóban egy boldog élet, mindazok hátterén és mindazok alapján, amit elmondtunk, de az élete végéhez közeledve fogságba kerül. Pál apostolt letartóztatják, fogságba kerül Jeruzsálembe,
Utána átküldik Cézáreába, és 2 éven keresztül fogoly. És ez a Pál, aki 2 évig ilyen körülmények között van, amikor előhozzák, mert Agrippa király előtt is beszélnie lehet, illetve kell az ő meggyőződéséről, mindarról, amiért ő ide került a fogságba, akkor a beszédét 2 éves fogság után, gondoljunk bele, 2 éves fogság után úgy kezdi, hogy boldog vagyok, Agrippa király, hogy mindezekről a dolgokról én most a mai napon előtted védekezhetem és beszélhetek. Boldognak tartom magam. Igen, ez a boldogsága a legnehezebb körülmények között sem szűnt meg. Ez a boldogság végig kíséri az egész életét. Utána a császárra appellál, és Rómába kerül, hogy Néró ítélő széke előtt történjen az ő ügyének a megtárgyalása. Milyen élethelyzet, gondoljunk bele abba, fölkerül Rómába, Néró ítélő széke elé kerülni, hát azért azt el tudjuk képzelni, hogy milyen gondolatok lehettek benne, hogy ennek milyen lesz a kimenetele. És mégis itt, Rómában, amikor fogoly, milyen lelki állapotban van. Szeretnék egy igeszakaszt olvasni a Filippi levélből, a Filippi levelet a fogságából írja. Azt mondja a Filippi levélben, a 4. fejezetben, és szinte lélegzet elállító, amikor így kezdi ezt az igeszakaszt. Azt mondja, hogy örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Hozzáláncolva az őrhöz, ugye az őt őriző őrhöz, és ez a Pál azt mondja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, mindenkor örüljetek. És ezt nem úgy írja, hogy ti örüljetek, de én búval bélelt vagyok, hanem hitelesen írja, mert ő örült, mert ő boldognak tartotta magát. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. És most figyeljük, semmi felől ne aggódjatok. Mondja, ki tudja mennyi idővel a Néró előtti kihallgatás előtt, aminek bármi lehet, inkább ugye arra lehet számítani, ugye, hogy akkor ennek halála vége. Azt mondja, semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ezt mondja Pál a fogságából. Mi volt ennek az eredménye, ennek a lelkületnek, ennek a boldogságnak, ennek az örömnek mi volt az eredménye? Ennek az lett az eredménye, hogy az őrök közül, az őt őriző őrök közül nagyon sokan megtértek. És bejutott a császár udvarába is az evangélium. És miért? Pál apostol nyilvánvalóvá teszi. Azt mondja, hogy az én fogságom híressé vált a testőrség egész házában. Tehát miért? Ezek az őrök ott Pál mellett hozzá voltak láncolva, ugye hallották a beszédét, ugye már bárkivel beszélhetett, hallották az ő tanításait, kénytelenek voltak, de mit láttak Pálnál? Azt látták, hogy ez az ember minden körülmények között kiegyensúlyozott, semmi felől nem aggódik, boldog és örül. És ez hitelessé tette az ő szavait, vonzóvá tette a Krisztus követést az ő számukra. Hadd kérdezzem meg, vonzó egy szomorú keresztény látványa? Vonzó, hogyha valaki búval bélelt, állandóan roskadozik a problémák alatt, örömtelen, mogorva, ez vonzó? Nem. És a Krisztus követés nem ilyen. Pál hitelesen mutatta be a Krisztus követést a legnyomorúságosabb körülmények közepette is. És boldognak tartotta magát. És egy boldog életet mindenki szeretne élni. És ez tette a kereszténységet, a Krisztus követést vonzóvá ezek előtt, az őrök előtt, és így tudott diadalt venni a római udvarban is az evangélium. Pál boldogságához az is hozzájárult nagyon nagy mértékben, amiről szóltunk, de egy más gondolatot szeretnék még megemlíteni, és más oldalról megközelíteni, hogy minden nyomorúságban, minden élethelyzetben ő megtanulta elfogadni az Isten akaratát. Ő mindent az Isten kezébe tett le, mindent, az élete minden körülményét, és éppen ezért, mert ő igazából letette az életét az Isten kezébe, minden körülményt az Isten kezéből vett.
Tudta, ha ő engedte meg, valamiért céllal engedi meg. És ezért a nehézségek miatt nem háborgott. Miért engedte ezt meg az Isten? Sokszor ő se tudta, hogy miért. Amikor jön Róma felé fogolyként, és nem úgy, mint ahogy a többi városba ment hirdetni az evangéliumot erővel és hatalommal, emberüleg nyilván elcsüggethetett volna, hogy itt most semmi munkát nem tud végezni. Az Isten mit tett, jóra fordította mindezt. Sokszor nem látta ő se a miértet, hogy az Isten mit miért enged meg az életben, miért nem hárít el bajokat, veszedelmeket, de megtanulta azt, hogy mindent az Istenre bízzon, mindent az ő kezében vegyen, kezéből vegyen, és ez hatalmas belső békével töltötte el. Ezért tudta azt kimondani, hogy semmi felől ne aggódjatok. Ha az Isten kezébe teszitek le az életeteket, minden élethelyzetet, akkor ne aggódjatok többé, mert ő jó irányba fogja vezetni az életeteket. Ő jót akar. És Pál apostol az élete végéig, a halála előtti pillanatig ebben a lelki állapotban volt. 2 éves római fogság után Néró ítéleszéke elé kerülve felmentő ítéletet kapott. Emberileg nem lehetett volna várni, de felmentő ítéletet kapott. És utána közel 3 éves szabadság következett be az életébe. Utána ismét elfogták őt, elfogadták. Ugye a keresztény üldözés a 64-ben kitört nagyon heves keresztény üldözés nyomán ismét elfogják Pált, és ismét Néró ítélő széke elé áll. Ekkor már egy rövid időt tölt fogságban, és ekkor pontosan tudja, és megvan győződve róla, hogy ebből a fogságból már ő nem fog kiszabadulni. És ennek a fogságának az idején, ez már a halála előtt közvetlenül van, azt írja Timóteusnak, aki hű és szeretett lélekbeni fia volt, azt írja Timóteusnak, hogy itt most, ezekben az utolsó napjaiban, itt a börtönben nagyon-nagyon magányos. Azt írja a Timóteusi 2. levél 4. fejezet 16-17. versében, hogy az első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Mit jelent ez? Amikor ugye másodszor is letartóztatják, ugye Róma felgyújtásában való bújtogatás, ez volt a vád ellene, tehát emiatt került az ő ugye tárgyalásra, Néró ítélőszéke elé, és hát ugye ennek semmi jó kimenetelét nem lehetett várni. És mindenkinek megengedték, hogy az ügyét képviselje valaki, védőügyvédet fogadjon, hogy összefoglalja ugye a helyzetet, az ügyet, a vádat, a védelmet, és ebben a helyzetben Pál mellé senki nem mert odaállni. És azt mondja, hogy első védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sőt, mindnyájan elhagytak. Mit éreznénk mi ilyen élethelyzetben? Mit éreznénk? Ott vagyunk egyedül, senki nincs mellettem, én mennyit segítettem az embereknek, engem most mindenki elhagy, egyedül vagyok. És hogy folytatja tovább? Ő nem panaszkodik emiatt, hanem csak leírja tényként, hogy senki nem volt mellette, mindenki elfordult tőle, és utána azt mondja, hogy ne számítassék be nékik. Ne számítassék be nékik. És utána így folytatja, tehát azt is mondhatnánk, hogy az Úr bocsássa meg nekik, ő nem haragszik ezért, nincs benne neheztelés, ő emiatt nem csügget el. És utána azt mondja, hogy de az Úr mellettem állott, és megerősített engem. Mindenki elhagyta, de mit mondott, érezte az Isten jelenlétét, érezte Jézus jelenlétét maga mellett. De az Úr mellettem állott, és megerősített engem, hogy teljesen bevégezzem az ige hirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok, és megszabadultam az oroszlán szájából. Hatalmas csoda volt, Néró kihallgatta, ezzel a váddal, hogy ugye a gyújtogatásra való felbújtás, és olyan erővel tett bizonyságot itt Pál Jézusról, egyes egymaga egyedül, hogy megszabadult az oroszlán szájából, Néró még ekkor sem ítéli halálra. Visszaküldik a cellájába, de utána nem sokkal ismét előhozatják, és a halálos ítéletet végrehajtják felette. De mit mond? Halála előtt mit mond? Az Úr mellettem állott. És utána azt olvassuk itt a 4. fejezetben, a Timóteusi 2. levélben, a 4. fejezetben, azt mondja Timóteusnak, hogy mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott.
Tudja, hogy meg kell halnia, innen már nem lehet szabadulni, tudja. De hogy folytatja? A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megáld nékem az Úr ama napon az igaz bíró, nem csak nékem pedig, hanem mindazoknak is, akik vágyva várják az ő megjelenését. Ez volt halála előtt Pál apostolban, félve, remegve,

0: tekintett, az örök élet jutalmára tekintett, arra, amikor Jézussal olyan közösségben lehet, hogy soha többet nem kell tőle elszakadnia. És szeretném felidézni a boldog mondást, amit már az előbb idéztünk. Jézus azt mondja, hogy boldogok, ugye, akik háborúságot szenvednek az igazságért, azt mondja, hogy örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bőséges a mennyekben. Igen, Pál apostolnak is ez adott erőt, és ez adott békét, és örömöt, és nyugalmat, hogy igen, noha most az élete így befejeződik, de semmi aggodalom nem volt benne, mert tudta, hogy ő az életét az ő mestere kezébe helyezi le, és az örök életnek az ajándékát meg fogja adni neki az ő mestere, akit ő szolgált. És gondoljunk bele, hogy az ő leveleiben hányszor irányítja a Krisztus követő figyelmét az örök jutalomra, az örök életre. Hányszor beszél erről, csak néhányat szeretnék idézni. Azt mondja a rómaiaknak, a rómabelieknek, hogy mert én meg vagyok győződve, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Vagy utána azt mondja, hogy ami pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mert nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatók örökké valók. És mit mond egy másik helyen? Amiket szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített az őt szeretőknek, és ő ezekbe az ígéretekbe kapaszkodott. Ő Jézussal, az ő mesterével itt élő összeköttetésben járt, ez boldoggá tette minden lépését, és tudta, hogy a halála után a következő tudatos pillanata a feltámadás lesz, amikor Jézus előhívja az ő hűszolgáit, és neki is fog hangzani a felhívás, az áldott szavak, hogy jertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. És ő ebben bízott, ebben reménykedett, és az élete minden nyomorúság mellett egy igazi békés, boldog és örömteli élet volt. És én azt kívánom, hogy mi is ugyanolyan boldogok tudjunk mindannyian lenni, mint amilyen Pál apostol volt. Köszönöm szépen a figyelmet.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Arany János, visszatekintés. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni, és egynehány tized évet jó-rosszul leküzdeni. Én is éltem, az a sajka engem is hányt ringatott, melyen kiteszi a dajka a csecsemő magzatot. Első nap is oly borultan hajol a reám az ég, s hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Soha se bírám teljébe örömeim poharát, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai. Keresém a boldogságot, egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat, nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat, mint a vadnak, mely hálóit elugyan nem tépheti, de magát, míg hánykolódik, jobban behömpölygeti. Álmaim is voltak, voltak, ó, én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránd, elenyészett, az a légvár, füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni a rám szakadt életet. Ki veszi le vállaimról? De megálljunk, ne, nem ég, súlyos a teher, de imhol egy sugár előttem ég. Szendefényű szép szövetnek, mely egyetlen egy vigasz, szerelemnek, szeretetnek holdvilága te vagy az. Elkísérsz-e, ó, kísérj el, nincs az messze, síromig, s fátyolozd be derűs éjjel, aki majd ott álmodik. Sokat ígérő és sejtető vers címez visszatekintés. Valaki visszatekint az egész életére. Na, nem az egész életére, mert Arany János, amikor ezt írta, még 40 éves sem volt. De mégis valami koraérett ember, aki már 40 évesen talán többet ért meg, mint más 60-70 évesen, meri vállalni ezt a verscímet, és ezt az egész verset, amely egyébként költészetének egy jellegzetes formájában szólal meg, az Arany Jánosi lírában ugyanis a legjellegzetesebb versforma a 8 soros 7 strófás, vagyis az 56 verssorból áró, így mondhatnánk, meditatív verstípus, amely a gondolkodásnak, a tűnődésnek, a szemlélődésnek ad keretet és alapot. Én is éltem, vagy nem élet születésen kezdeni. Mikor kezdődik az igazi életünk? Hát akkor, amikor fizikailag, testileg ide születünk a világra, vagy amikor már gondolatilag is elkezdjük birtokba venni a világot, vagy amikor már döntünk, választunk a magunk sorsának, pályát szabunk, mikor kezdődik a valódi életünk? Nagyon nagy kérdés, és a nagyon nagy kérdésből újabb nagy kérdéseket pörget elő Arany. S hogy nevetni megtanultam, sírni immár jól tudék. Micsoda félelmetes sor ez is a második verszakban. Az ember örömre, boldogságra születik, de előbb tanul meg sírni. Az ember szeretne emberhez méltó életet élni, és az élet nagy része méltatlan, és a körülmények, a társadalom, az emberek, de Arany nem hibázhat senkit. Bevallja, hogy neki különös élete volt, az ifjúság szép kertébe vaskorláton néztem át. Ez is micsoda egyszerű, de hatalmas kép, nem a rózsát, nem a sok színt, nem a virágot meglátni, nem a gyönyörű szép kertet, hanem a vaskorlát, a félelmek, a törvények, a szorongások, a visszafogások. Félve nyúltam egyszer máskor egy rózsát szakasztani, késő volt, a rázkodáskor mind lehultak szirmai.
a döntésre, a választásra képtelen ember. Az ember, akivel történik az élet, de maga nem tud a maga sorsának medret biztosítani, mert tele van kétellyel, tele van kétségekkel, spáján bére égető, mint Nessus vére, mondja később Arany, és azt is, hogy a titkos métely emészti föl az életét, az örök kételj. És ezért mondja, hogy keresém a boldogságot egy nem ismert idegent, jártam érte a világot, s kerülém, ha megjelent. Boldogság nélkül mi az élet? Talán a vers itt a harmadik verszaknál már is be is fejeződhetnék, vagy le is záródhatnék, de a romantikának egyik öröksége Byrontól, Victor Hugótól, és ezt Arany is nagyon mélyen tudatosította, hogy talán nem is a boldogság, talán a legnagyobb érték a szabadság. Hogy ha boldogok nem is, de legalább szabadok lehetünk. De itt is a negyedik verszak mit is mond a szabadságról? Vágytam a függetlenségre, mégis hordám láncomat. Nehogy a küzdés elvégre súlyosbítsa sorsomat. Tehát igazán szabadság sincs, mert az ember olyan, mint a vad, mely hálóit elugyan nem tépheti, de magát még hánykolódik, jobban behömpölygeti. Micsoda képek ezek, micsoda hatalmas költői képek árján úszik ez a vers, és mennyire félelmetesen halad a vég felé. Hát hogyha már boldogság nincs, szabadság nincs, akkor már mi legyen? Álmok? Álmaim is voltak, ó én ifjú álmaim, rég eltűntek, szétfoszoltak, mint köd a szél szárnyain. Az az ábránt, elenyészet, az a légvár, füstgomoly, az a remény, az az érzet, az a világ, nincs sehol. Érezzük a dikció zaklatottságán, hogy hogyan is megy föl a versmenet, a versbeszéd egy egyre gyötrőbb, öngyötrőbb megszólalásra, és szinte hogyan látjuk ezt a nyugodtan kezdődő verset szinte már önmagából kivetkőzni, és ezután csak mi jöhet? A halál. Nem valék erős meghalni, mikor halnom lehetett. Nem vagyok erős hurcolni a rám szakadt életet. Mint egy későbbi magyar író mondta egyszer, múltamban nincs öröm, jövőmben nincs remény. Hát akkor mi a jelen? Akkor mit ér a jelen? A jelen maga az elviselhetetlenség. És itt Arany, mint egy visszadöbben, egyszer egy levélváltásában arra hívta fel legjobb barátjának, Tompa Mihálynak a figyelmét, hogy bizonyos tilalomfákon túl ne menjünk. Régen a hegyvidékeken a meredélyek elé tilalomfát állítottak, azért, hogy az emberek egy lépést ne tegyenek utána, mert ha mégis, akkor belezuhannának a szakadékba. És amikor Tompa Mihály elveszítette két gyermekét, és majdnem megőrült ebbe, Arany János azt írta neki, hogy drága barátom, ne tedd ezt, ne csigázd föl a gondolkodást, ne akarj mindennek utána járni, állíts tilalomfát, de ezzel önmagát is vigasztalta. A vers végén is ez szólal meg, de megálljunk, ne még! Szende fényű szép szövétnek, mely egyetlen egy vigasz, szerelemnek, szeretetnek holdvilága, te vagy az. Mint egy kiírve a hatalmas bozótosból, őserdőből, vagy a félelmetes meredélyeket magába záró hegyvidékről, mit mond itt a költő a vers végén? Csak az igazi szerelemnek, csak az igazi szeretetnek az útjára rájönnék, csak valahogy arra az útra vergődnék el. Ha az kísér el, akkor derűs éjjel lesz annak, aki egyre sötétebb vidékek elé néz. Elemezhetetlen ez az utolsó verszak. Szerelem, szeretet, az ember élet legnagyobb fogalmai. De tudjuk-e, hogy mik ezek? És tudjuk-e, mit jelent az, hogy az útjukra végre rátalálni, és az útjukon az éjjel is derűs, és a nappal is olyan, hogy nem kábulunk el, és nem megyünk tönkre. Ez az egyik legnagyobb magyar költőnek, az egyik legnagyobb éneke, nem hattyú dala, nem búcsú éneke, hiszen említettem, hogy 40 éves sincs, amikor írja, de az egyik legfigyelemreméltóbb megnyilvánulása az életről és az élet értelméről.

Tök minden kedves jelenlévőt, elég kevesen vagyunk most, lehet, hogy az időjárásnak köszönhetően is. Abban reménykedek, hogy hát ha hanganyag, hogyha készül, akkor az interneten talán többen meg tudják majd hallgatni. Folytatjuk sorozatunkat, Korunk és a világ sorsa címmel. A negyedik előadáshoz érkeztünk. Először a Bibliáról szóltunk. Kicsit visszhangos a terem, bocsánat. Hogy... Köszönöm szépen. Hogy mitől különleges könyv a Biblia? Igazából Isten, az élő Isten szól hozzánk, és mindenkor emberéhez, de különösen szól hozzánk, akik a történelemnek a végén élünk, ugye van, szólnak erről igék. Hogyha valamikor fontos volt az, hogy mi kutassuk az igét, hogy ugye a tisztánlátáshoz is mindenféleképpen kell, akkor az most jött el, mert rengeteg a tanításnak mindenféle szele fúj, mindenféle irányzat megtalálható, és ugye Jézus is sokszor, sokat beszélt arra, hogy rengeteg hamis próféta, hamis Krisztus, hamis messiás lesz ebben a korban. Az előző két alkalommal szóltam különösen egy hamis prófétáról, aki talán a legnagyobb, nem talán a legnagyobb a bibliai proféciákban, hogy a 10 vázlat proféciából emeltem ki egy párat, először a Dániel könyve alapján, ugye, hogy ki is ez a bizonyos negyedik fenevad, negyedik birodalom, amely egészen a történelem végéig fönnáll, és a Jelenések könyvében is folytatódott ez, ugye a tengerből feljövő fenevad a Jelenések könyve 13. fejezetéből. És hogy bármilyen hihetetlen, meg bármilyen döbbenetes, vagy bármilyen botránkoztató nagyon sok ember számára, de hogyha a bibliai jelképrendszert beazonosítjuk a Biblia alapján, és nézzük az emberi történelmet a történelemkönyvek alapján, akkor ezt kell beazonosítanunk, hogy Rómáról van szó. Mégpedig Rómának mind a két fázisáról. Ugye a pogány római birodalomról, amely körülbelül 500 évig uralkodott, és időszámításunk szerint 476-ban megbukott, és a ezt követő jogutódról, a pápai Rómáról, amely szinte mindent örökölt az előző hatalomtól, ugye Pontifex Maximus címet, tehát a vas, ugye a Dániel 2-ben a vas az tovább öröklődik. És ugye döbbenetes, de majd a mai alkalommal is szeretnék, hát legfőképpen a Bibliából idézni, de különböző kiadványokból, újságcikkekből is, amelyek megint csak alátámasztani látszanak a Bibliának az igazságát, hogy ez a hitetés, ez mennyire jelenvaló dolog, és hogy valóban úgy tűnik, hogy a Szentírásnak van igaza. És ugye nem, ez nem az én magyarázatom, nem az adventista egyház magyarázata, ez már a középkor elejétől kezdve minden igeismerő, gondolkodó embernek a magyarázata. Ugye vannak erről könyvek, vannak erről dokumentumok, költők, teológusok, tanároknak felmaradt jegyzetei, akik így azonosították már be ezt a hatalmat, az antikrisztusi hatalommal. A mai alkalommal ez az előadás címe, hogy az idők jelei napjainkban. Jézus kijelentései a történelem végéről, visszajövetele idejéről és módjáról. És különösképpen a Máté evangélium 24. fejezete alapján szeretném, hogyha erről gondolkodnánk. Egyáltalán mit is jelent az, hogy az idők jelei? Ugye ez egy ilyen fogalom, amit mi használunk gyakran, de talán nem mindenki érti, mi az, hogy idők jelei. A Máté evangéliumában a 16. fejezet így kezdődik. Jézushoz mentek a farizeusok és a szaduceusok, kísértvén kérték őt, hogy mutasson nekik mennyei jelet. Ő pedig felelvén mondta nékik, amikor esteledik, azt mondjátok, szép idő lesz, mert veres az ég. Reggel pedig ezt mondjátok, ma zivatar lesz, mert az ég borús és vörös. Képmutatók, az ég ábrázatát meg tudjátok ítélni, az idők jeleit pedig nem tudjátok. Tehát azt mondja Jézus, hogy ugye természetes megfigyelés alapján, ugye népi megfigyelés alapján az időjárásnak az alakulására lehet következtetni, tehát bizonyos jelekből ki lehet következtetni, hogy milyen események várhatóak.
És azt mondja, hogy a történelemben is, tehát a történelmi eseményeket illetően is vannak ilyen idők jelei. És egyből el is olvasom a Máté evangélium 24. fejezetének szintén az első 3 versét. Ugye talán mindenkinek van ilyen kísérőlapja, ahol a főbb gondolatokat és a főbb igéket megint csak kiírtam. A Máté evangélium 23. fejezete úgy ír véget, hogy Jézus sír Jeruzsálem fölött. És ugye kesereg, sajnálja, szánakozik. Ugye Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki meglőd a prófétákat, megkövezed azokat, akik te hozzád küldettek. Hányszor akartam egybegyűjteni a te fiaidat, miképpen a tyúk egybegyűjti a kis csirkéit a szárnyai alá, és te nem akartad, íme pusztán hagyatik néktek a ti házatok. Ugye utal arra, Dániel proféciára, hogy a zsidó népnek ez a fajta isteni megbízatása nem sokára lejár. Ugye Dániel 9-ben ott van, hogy 77, vagyis 490 év szabatott a te népedre, mondja Gábriel Dánielnek. Tehát azt mondja, hogy bizony Jeruzsálemnek a szerepe, és magának a zsidó népnek a üdvösségben a szerepe, mint népnek le fog járni. És itt is utal arra Jézus, hogy most a szolgálatom, földi szolgálatomat, a szolgálatomat bevégzem, és nem sokára eljön az az idő, hogy ugye mondta is, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és oly népnek adatik, amely megtermi ennek gyümölcsét. És a 24. fejezet így kezdődik, kijött Jézus a templomból, tovább ment, hozzámentek az ő tanítványai, hogy mutogassák neki a templom épületeit. Jézus pedig mondta nékik, nem látjátok-e mindezeket? Bizony mondom néktek, nem marad itt kő kövön, amely le nem romboltatik. Mikor pedig az olajfák hegyén ült, hozzámentek a tanítványok, magukban mondván, mondd meg nékünk, mikor lesznek meg ezek? Micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének? Tehát idők jelei ez alapján mit jelent? Tehát Jézus második eljövetele előtt bekövetkező és tipikusan erre az időszakra jellemző eseményekről van szó. Tehát azt mondja Jézus, és föl fogja sorolni, majd mindjárt idézem én is, azt mondja, lesznek olyan speciális események, amik arra utalnak, hogy az én eljövetelem és a világ vége az nagyon közel van és egyre közelebb. Ugye azt ki kell mondanunk, maga Jézus is többször hangsúlyozza, meg hát a Bibliában több helyen megtalálható, hogy a pontos időt azt nem tudjuk, az évszámot azt abszolút nem tudjuk. Maga Jézus mondta, hogy arról az óráról, napról, ugye évről senki nem tud, angyalai sem. Azt egyedül az Atya tudja. De azt mondja, noha nem tudjuk a pontos évét a visszajövetelnek, de ezekből a jelekből igenis, hogy következtethetünk arra, hogy most még messze van, vagy viszonylag már közel. És Jézus nem választja ketté ezt a két dolgot. Tehát a tanítványok ugye büszkélkedtek, mutogatták Jézusnak a templomnak az épületeit, és tényleg a világnak a nem tudom, hanyadik csodája volt ez a templom, amely masszív volt, gyönyörű volt, impozáns volt, és a tanítványoknak is ugye büszkesége fejeződött ki ebben, hogy hát nézd meg, hogy micsoda Istenünk van nekünk, micsoda templomunk van nekünk. És az ő és Jézus, amikor azt mondta, hogy hát itt bizony kőkövön nem marad, itt minden le fognak rombolni, az ő fejükben ez így állt össze, hogy hát ha ez a templom elpusztul, az csak a világ vége lehet. Az csak Jézus második visszajövetele lehet. És ugye Jézus nem azt mondta, érdekes módon nem azt mondta, hogy figyeljetek, kedves tanítványaim, ez a templom, ugye mikor volt ez olyan 40 év múlva körülbelül, földig lesz rombolva, de én még több mint 2000 évig nem fogok eljönni, vagy legalább 2000 évig nem fogok visszajönni. Ugye ez sokkolta volna a tanítványokat. De Jézus mondta egy alkalommal, hogy sok mondani valunk volna még néktek, de most el nem hordozhatjátok. Tehát, mi, ahogy most úgy látom, nem építeni, ezért nem mondom el nektek. Tehát nem tudom persze a pontos okát, de lehet, hogy ez is benne volt, hogy nem, fölöslegesen nem akarta hát sokkolni, úgymond a tanítványokat. Másrészt pedig majd remélem, hogy meglátjuk mi is, hogy teljesen párhuzamos törvényszerűségek és események vannak. Voltak Jeruzsálem pusztulása kor, és amelyek napjainkban vannak Jézus közvetlen eljövetele időben, idejében. Tehát ezért nem választott a kettő a két eseményt, mert azt mondja, a törvényszerűségek, sőt még a mozzanatok is ugyanazok.
És hát én különböző szakaszokat, különböző fázisokat látok ezekben az idők jeleiben. Itt föl is soroltam ezeket, és majd igyekszem ezeket megmagyarázni, hogy miért osztottam így különböző szakaszokra. Nézzük az első szakaszt. Tehát ugye az alapkérdés, mikor fog elpusztulni a Jeruzsálemi templom, tehát mikor lesz a világ vége, mikor fogsz te eljönni? Ez volt a tanítványok kérdése. Jézus válasza. Ugye első szakasz. Jézus felelvén mondta nékik, meglássátok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek majd az én nevemben, akik ezt mondják, én vagyok a Krisztus, és sokakat elhitetnek. Hallanotok kell majd háborúkról, háborúk híreiről, meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Ez pedig a sok nyomorúságnak a kezdete. Eddig olvasnám, mint az első szakaszt. Miről beszél Jézus? Azt mondja, hogy nehogy valaki elhitessen titeket. Ez nagyon vigyázzatok. Ez szinte majdnem minden szakaszba visszatér. Azt mondja, hamis próféták el akarnak titeket hitetni. Ugye ez többször refrén szerint ismétlődik a 24. fejezetben. Itt is. Nagyon jó vigyázzatok, mit mond az Isten, és mit hirdetnek a hamis proféták. Milyen jeleket és csodákat is tesznek, ugye ráadásul sok helyen mondja. Hamis proféták, hamis megváltók megsokasodnak. És hogyha körülnézünk napjainkban, az utóbbi évek, pár évtizedre visszatekintünk, hazánkban is, de világszerte, nagyon sok megváltó vagy önmegváltó technikával találkozunk. Sátáni tudományokkal, tanításokkal, gyógyításokkal. Ezek gombamódra megszaporodtak. A második Tesszalonika levélben, ugye ott is találhatod egy vázott profécia, Pál apostol úgy fogalmaz, hogy amikor majd megjelenik a törvénytaposó, akit megemészt az Úr a szájának leheletével, megsemmisít az ő megjelenések feltűnésével, ennek az eljövetele a sátán ereje által van, a hazugság minden hatalmával, jeleivel, csodáival. Hazugság minden hatalma jele csodája. Azt mondja, itt csodák történnek, természet fölötti jelenségekkel leszünk körülvéve. Tehát megnő a természet feletti erő képességek száma, mind a gyógyításban, mind az élet meg annyi területén. Látjuk-e ezeket magunk körül, tapasztaljuk-e? Én úgy gondolom, hogy ezt a legtöbben látjuk és érzékeljük és tapasztaljuk. Ugye a gyógyítás területén és az utóbbi években ugye nem csak arról szól az orvostudom, hogy elmegyek az orvoshoz, vagy megfőzem a gyógyteámat, vagy borogatom magam ezzel-azzal, vagy befekszem a kórházba. Nem a teljesség igényével felsorolok egy pár dolgot. Ugye fényadás, reiki, szellemgyógyászat, kristálygyógyászat, homeopátia, irisdiagnosztika, akupunktúra, akupresszúra, reflexológia, jóga, agykontroll, meditációs technikák, kézrátételes gyógyítás, stb. Természet fölötti erőket használnak. Egyre több a paranormális képességgel bíró ember, ugye parafenomének, Uri Geller és társai jönnek Ukrajnából tévében látni őket, művelődési házakban előadásokat tartanak egyre többet. Jósok vannak kereskedelmi tévicsatornákon, élő adásban, kártyából, ugye rádiókban egyre gyakoribb, inkább találkozhatunk ezekkel a jelenségekkel is. Tehát, ha megnézzük, könyvek, milyen könyvek jelennek meg, milyen filmeket csinálnak világszerte, az utóbbi nem tudom hány évnek a terméke, amik okkult, misztikus, csodás, varázslatos dolgokról szólnak, sok-sok tucat címet lehetne elmondani, hogy a Harry Potter jelenség van ilyen. Ajánlok is egy könyvet például, az ezoterikus tan, mint segítség az életben, kérdőjel egyik ajánlat, vagy másik kiadvány, a babonaság varázsa, harmadik, a boszorkányok órája, ez mind összehasonlítja korunk jelenségeit, és ezeket a könyveket, irányzatokat az igének a tanításával ajánlom olvasásra. És
És azt láthatjuk, hogy egyre ismertebbek, egyre népszerűbbek, egyre inkább elfogadottabb ez a fajta gondolkodásmód. Egy óvodások, kisgyerekek ezeket nézik, ebben nőnek föl, de a felnőttek ugyanúgy. Ugye Gyűrűk ura, meg az Avatar, meg a X-Men, meg a sok-sok-sok filmet lehetne felsorolni. Mind erről szól, hogy természetfölötti képességek, jelenségek. Meg ugye Harry Potter könyvek is, a filmek is hatalmas rajongótábora van. Egy újságcikkből idézek. Heti Világgazdaság. Ez 2003-as Heti Világgazdaság február 22-i száma. Utánuk a vízöntő, ez a cikknek a címe, ez egy fénymásolat, utána lehet nézni az eredetinek is. Ez az alcím, hogy vatikáni dokumentum a New Age-ről, ugye ez a New Age öleli föl mindezeket a technikákat, gondolkodásmódot. A vártnál megengedőbb hivatalos állásfoglalást tett közzé a Vatikán a minap összefoglalóan New Age-nek nevezett eszmerendszerről. A dokumentum bemutatóján az is kiderült, többek szerint a New Age-et népszerűsítő Harry Potterre sem haragszik az egyház, sőt, dicsérő szavakat mond róla. És egy bibliai idézet Mózes 5. könyvéből: ne találtassék te közötted, aki az ő fiát vagy lányát átvigye a tűzön, se jövendőmondó, se igéző, se jegymagyarázó, se varázsdó, se bűbájos, se ördöngősektől tudakozó, se titokfejtő, se halott idéző, mert mind utálja az Úr, aki ezeket műveli. És az ilyen utálatosságokért űzi ki őket az Úr, a te Istened, te előled. Mózes 5. könyve 18. fejezetének ezeket a sorait az utóbbi években gyakran idézték keresztény szerzők, amidőn arra buzdították híveiket, adjanak választ az ifjabb és idősebb olvasókat 1997 óta elbűvölő Harry Potter kihívására. Szerintük a kiskamasz varázsló tanonc, regényhős és filmsztár a kereszténységtől idegen, okkult, ördögi boszorkányságot és pogányságot, vagyis a New Age-es eszméket népszerűsít, ezért abban reménykedtek, hogy előbb-utóbb valamiképpen a Szentszék is elítéli majd Harryt. És alaposan meglepődtek, amikor idén, február 3-án a Vatikán hivatalos Keresztény reflexió a New Age-ről című dokumentumának sajtó bemutatóján szóba került a Harry Potter jelenség, ám korántsem az általuk várt elítélő hangnemben. Sőt, Peter Fleetwood, vatikáni szóvivő kifejezetten dicsérte Harryt, mint aki segít eligazodni a gyermekeknek jó és rossz között. Alig hiszem, tehát idézet, azt mondja, alig hiszem, hogy volna bárki is ebben a teremben, aki ne mesékkel, varázslattal és angyalokkal a fantázia világában nőtt volna föl, mondta. Hozzátéve, hogy a mágusok és boszorkányok önmagukban se nem rosszak, se nem kereszténység ellenesek. Sőt, még a Potter regények szerzőjét is védelmébe vette, mondván keresztény a hite, az élet vitele, de még az a mód is, ahogyan ír. Ez egyfajta vélemény erről a jelenségről. Az ige, én úgy gondolom, egy kicsit mást mond, tilt ezektől, éppen ugye a idézett ige is erről szól, és nyilván nem azért tilt tőle, mert ezek nem működnek és veszélytelenek, hanem azért tilt tőle, mert ezek igenis működnek, de nagyon veszélyesek, mert elbolondítják az embert, elviszik az isteni tanítástól. Tehát hamis tanítók, hamis proféták jelennek meg, azt mondja a végidő egyik jele. Aztán olvastam még háborúk. Azt mondja, hogy hallanotok kell háborúkról, háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Háborúk, ugye azt mondja, nemzet-nemzet ellen, ország-ország ellen, de azt mondja, nemzet-nemzet ellen is. Lehetne sorolni, hogy népirtások, kegyetlenkedések. Valahogy úgy tudnám összefoglalni ezt, hogy igazából mindenki mindenki ellen. A legfőbb ideológia már jó ideje, szerintem, ugye a nacionalizmus, vagy rasszizmus.
Itt már nem arról van szó, hogy egyik ország megy a másik ellen, mert területet akar szerezni, vagy bármi oknál fogva, hanem megy a csecsen az orosz ellen, megy a szerb a horvát ellen, megy a hutu a tuszi ellen, mindenki mindenki ellen, egy országon belül is. Egyre inkább. Minél nagyobb az egységtörekvés, annál nagyobb az ellenállás, a belső ellenállás. Ugye, emlékezzünk vissza, ez is, erre is vonatkoztatható talán a Dániel 2, hogy elegyítenék vasat a cseréppel, és azt mondja, hogy emberi erő által, emberi magáltal, de igazából nem elegyednek. Miket tudunk esetleg felsorolni, vagy miket láthatunk ezekből a jelekből? Háborúk, ugye itt volt az első világháború, hatalmas anyagi és emberáldozattal. Ezt követte a második világháború, még nagyobb anyagi és emberáldozattal. Soha ekkora veszteséget nem okozott még a történelem folyamán háború, mint ez a két világháború. De azóta is szüntelenül vannak helyi háborúk és helyi harcok, megszakítás nélkül. Valahol mindig vannak ilyenek, ugye. És említ itt egy furcsa dolgot Jézus, azt mondja, hogy háborúk híreiről is kell hallotok majd. Mert ugye, akik cáfolni szeretnének minket, mindig mondják, ó, hát mindig voltak hamis proféták, mindig voltak háborúk, mindig voltak harcok. De olyan, amit ugye Lukács evangéliumában fogalmaz meg Jézus, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Na, ilyen nem volt. Ez az utóbbi pár évtized terméke. Nem olyan régen van rádió, televízió, internet. Igen, voltak régen is háborúk, nyilván nem ennyi, és nem ilyen szörnyű, de most nincs olyan esemény a világon, amit percek, órák múlva ne tudna mindenki az egész földön. És ezek táplálják a félelmet, a globális félelmet. Mert ha látom, ugye híradóba élő, most hát, vagy felvételekről megy, hogy hogyan sebesülnek meg, hogyan öli meg a másikat, az emberben félelem támad. Megfogalmazódik, hogy hát nehogy minket is ez érjen, vagy minket is vesz fel, menjeket ilyen veszély. Ugye zsigeri szinten, érzelmi szinten ugyanazt élem át, mint ahol lennék a helyszínen. És jön a félelem. És azt mondja Jézus, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azok várása miatt, amik a föld kerekségére következnek. Aztán olvastuk, azt mondja, hogy lesznek éhségek, dökhalálok, földindulások mindenfelé. Hát mindig is voltak éhségek, ugye erre is lehet mondani. De hogyha ilyen szemmel nézzük a híreket, nagyon megdöbbentő képeket, híreket láthatunk, hallhatunk arról, hogy hogyan élnek emberek. Hogy csont, bőr, gyermekekről, betegekről. Azt mondja a statisztika, hogy több mint 1 milliárdan éheznek ebből a 6,5 milliárdból. Nem éhesek, mi lehet, hogy időnként szoktunk éhesek lenni, ne keverjük össze az éhséget az éhezéssel. Éhesek mi is szoktunk időnként lenni, de azt mondja, ezek éheznek, ami azt jelenti, hogy iszonyú hiánytünetek vannak, és gyengék és betegek. És azt mondja a statisztika, hogy ugye hát nem lehet pontosan megbecsülni, de kb. 50 ezer gyerek hal éhen naponta. Csak gyerek, csak egy nap. És sokszorosa, akik éppen holnap fognak éhen halni, vagy egy hét múlva. Tehát több mint 1 milliárd ember éhezik. Lesznek éhségek. Közben pedig ugye gabonából, meg kukorica millió tonnáiból mit csinál az ember? Bioüzemanyagot, hogy tudjon autózni. Vagy ugye haszonállatokkal eteti föl, hogy az ingyenc kedvének eleget tudjon tenni, vagy kukába dobják ugye a fölösleget, nálunk is jellemző. Tehát a világ népesség szempontjából a kisebbik részében, mi is benne vagyunk ebben, pedig iszonyú pazarlás van. És közben pedig milliók, százmilliók, sőt milliárd ember éhezik is. Halnak éhen folyamatosan. Éhségek, azt mondja Jézus. Aztán beszél járványokról, ugye dökhalál, járványos betegségekre gondolhatunk. Lesznek majd járványok is, mindenféle fertőző betegségek. Ugye ezt sem kell talán különösebben ecsetelni.
Hála a technikának, az autónak és különösen a repülőnek, most bárhol van egy éces, egy kergemarhakóros, vagy éppen madárinfluenzás, vagy régebben ebolás, vagy mindig van egy ilyen aktuális, fölkapott hírhet járvány, ami sokkolja az embereket, mert ugye hírekben látjuk egyből. Ez tényleg ott lehet órák alatt bárhol a világon. És ez is egy reális veszély. És megint csak az emberek félnek attól, globális félelem járványoktól is. És ugye sokszor gyógyíthatatlanak, vagy nehezen gyógyíthatók. Földrengések. Említ, ugye mindig voltak földrengések, de nem ennyi, és nem ennyi, ennyire ilyen erős, mint amely manapság van. Csak rákattintottam az interneten a földrengésekre, hogy az utóbbi időszak nagy földrengéseit adta ki, hogy például 1755-ben Lisszabonban volt egy nagyon-nagyon híres földrengés. Azt is, tehát a városban rengeteg ház összeomlott. Egyből, tehát a földrengés következtében közvetlenül kb. 30 ezer ember halt meg, de ott is szökőárt indított el, és végig söpört ott a partokon. És összesen olyan 60 és 100 ezer ember között tippelik, hogy ennyi ember halhatott meg. 1755-ben Lisszabon. 1833-ban Jávai, Szumátra szigete környékén, ugye a Krakatau vulkán, amikor kitölt, az is hatalmas szökőárat indított el. 36 ezer ember halt meg körülbelül. Japánban az 1800-as évekig, 1896-ban 28 ezer ember halt meg földrengés következtében. 1923-ban Japánban 140 ezer ember, a statisztika szerint. 2004. december 26, karácsony másnapja, ez a dél-kelet-ázsiai cunami földrengés. Percek alatt 300 ezer ember halt meg. És ugye egy hete, Japán közelében megint földrengés, megint cunami. Ugye pár ezer halott, több ezer eltűnt ember. És ugye hála a híreknek, a tévének, rádiónak, internetnek, most már az egész földön tudunk már amiatt is aggódni. Ugye azt mondjuk, régen amiatt aggódtak, hogy atomháború, meg hát sokan aggódnak, hogy az annyi atomfegyver van, hogy kirobban egy atomháború, elpusztul a föld. Most nem kell hozzá háború, látjuk, hogy elég a földrengés, egy földrengés, ugye szaporodnak, erősödnek, elfolyik a hűtővíz, felrobban az atomerőmű, és azt mondja, ugyanúgy sugárszennyezés megy szét a földön, mint ha atomháború lenne, nem is kell hozzá háború. A híreknek köszönhetően újabb globális félelem. Ugye ilyen eddig még nem volt, ez egy új kategória. Idők jelei. Mi az oka azoknak ennek, hogy ilyen félelmetes dolgok történnek körülöttünk? A Biblia megnevezi, nem más azok, mint az emberi kapzsiság, az emberi önzés, az emberi gonoszság. Ízek egy pár igét, Ézsaiás könyve 24. fejezetéből, papíron is föltüntettem, azt mondja, íme az Úr megüresíti a földet, és elpusztítja azt, és elfordítja színét, és elszíleszti a lakóit. Gyászol, és megromlik a föld, elhervad, és megromol a földnek kereksége, elhervadnak a föld népének nagyjai. A föld megfertőztetett lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendelést megszegték, megtörték az örök szövetséget. Ez azért van, mert nem figyelnek az Istenre, sőt, éppen az ellenkezőjét teszik annak, mint amit az Isten javasol. A rendeleteiben, törvényeiben tudomásunkra hozott. Hósiás könyve, 4. fejezete, első 3 verse. Halljátok meg az Úrnak beszédét, Izrael fiai, mert pere van az Úrnak a föld lakóival, mert nincs igazság, nincs szeretet, és nincs Istennek ismerete a földön. Hamisan esküsznek, hazudnak, gyilkolnak és lopnak, paráználkodnak, betörnek, és egyik vér a másikat éri. Azért búsul a föld, elerőtelenül minden, ami azon lakik, a mező vadja és az ég madara egyaránt, bizony a tenger halai is elveszítetnek. Egyik legrohamosabban szennyeződő területe a földünknek a tengerek, a vizek. Oda engedünk minden mocskot, ami termelődik a településeken, városokban. És a halak szennyeződnek és pusztulnak. Ugye olajtartályok, az is a profitéség, viszik ezer tonna számra, millió tonna számra az olajat, és persze, hogy időnként megsérül. És azt mondja, hogy mert nincs Istennek ismerete a földön, és azt mondja, hogy ezért búsul a föld, elerőtelenül minden, a mező vadjai, az ég madarai, a tenger halai is emiatt szenvednek. Mi miattunk.
Jóel könyve első fejezetéből is idézek. Jaj, ez a nap! Bizony közel van az Úrnak napja, és mint a pusztítás úgy jön el a mindenhatótól. Hát nem szemünk láttára írtatott ki az élelem, az öröm és vigasság Istenünk házából? Elsenyvedtek a magvak barázdáik alatt, elpusztultak a gabonás házak, összedőltek a csűrök, mert kiaszott a gabona, mint nyög a barom, megháborodtak a marhacsordák, mert nincs legelőjük. Bűnhődnek még a junyájak is. Hozzád kiálltok, Uram, mert tűzemésztette meg a puszta virányait, és láng perzselte le a mező fáját. A mező vadai is hozzád esengenek, mert kiszáradtak a vizeknek ágyai, és tűzemésztette meg a puszta virányait. Szólnak erről is filmek. Nemrégen láttam Otthonunk címmel, nagyon szép egyrészt, gyönyörű felvételek, másrészt pedig nagyon tanulságos. Sok minden van benne, például az, hogy hogyan szárad ki a Bajkál-tó, a Jordán miért nem érje már a tengert, meg jó pár folyó, mert közben lecsapolják és elhasználják az emberek. Kiszárad, ugye aszály. Szaúd-Arábiában hatalmas zöld övezetek vannak, amit locsolnak, ugye fosszilis vízből, ami azt jelenti, hogy ott nem esik eső, de a föld alatt, egy bizonyos rétegben, ott van az az eső, ami még valamikor, ezer évek ezelőtt ott összegyűlt, és azzal locsolnak, és amikor ott kiszárad egy kút, akkor utána ott ugyanúgy sivatag lesz, és soha többet nem lesz már ott élet, mert az a fosszilis az nem pótlódik, eső meg nincs. Tehát döbbenetes film, de azt mondja, ez is miattunk van, emberek miatt. Növények, állatok pusztulnak, senyvednek, szenvednek. És ezt látják azért az emberek is, G8-akról hallottunk-e már, kik a G8-ak. Jó sok éve működnek, már minden évben összeülnek. Ugye azok a világ leggazdagabb 8 állama, hatalma, akik azért ülnek össze időnként, hogy hogyan lehetne orvosolni ezt a globális válságot, ami kialakult. Amely egyesek szerint még visszafordítható, mások szerint már visszafordíthatatlan. Ugye 2008-2009-ben meg is fogalmazó író.

Érdekes hasonlat. Van a terhesség, aminek a végén megszületik egy új élet. Ugye ez egy hosszabb időszak, mondjuk 9 hónap, és azt mondja, de vajudás az egy különleges időszak. Ott azt jelenti, hogy nagyon erősödnek a fájdalmak, viszonylag rövid időszak, és a végén mindenképpen megszületik az új élet. És azt mondja, hogy amikor látjátok, hogy ez a globális válság kialakul, ne gondoljátok, hogy ez még a vége. Ez azt jelenti, hogy most léptünk bele a vajudási időszakba. Én úgy gondolom, hogy már beleléptünk. Nem tudom, hogy kinek a véleményével egyezik ez. A hírek, meg a többi vajudásba azt mondja, hogy most léptünk bele, amikor majd még intenzívebbé válnak ezek. Ez már nem olyan nagyon hosszú időszak, és a végén el fog jönni Krisztus. Megszületik majd az új ország. Második szakasz, Máté 24.9-től olvasom. Akkor majd nyomorúságra adnak titeket, benneteket, és megölnek titeket, és gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. És akkor sokan megbotránkoznak, és elárulják egymást, és gyűlölik egymást, és sok hamis próféta támad, akik sokakat elhitetnek. És mivel, hogy a gonoszság megsokasodik, a szeretet sokakban meghidegül. Eddig olvasnám. Ha nem figyelünk, csak felületesen figyelünk, nem veszünk észre egy hatalmas fordulatot. És én ezt már második szakasznak nevezném. Ugye az első szakaszt úgy foglalnám össze, hogy mindenki mindenki ellen. Ugye nemzet támad nemzet ellen. Rasszizmus, nacionalizmus. Itt pedig azt olvasom, hogy gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Ez egy utalás arra, hogy végül is a világ valahogy egységesül. Egy tömbbe tömörödik az egész világ, és ekkor derül ki igazából, hogy vannak itt valakik, tudni Krisztus tanítványai, akik mást hirdetnek, akik másképpen látnak, akik nem vesznek részt ebben az egységtörekvésben. Mert szerintük az Isten, szerint Isten nem ezt a megoldást nyújtja. És azt mondja, hogy eddig mindenki mindenki ellen volt, most pedig a közharag ezek ellen, a tanítványok ellen irányul. Globális egységtörekvések. Megint csak, hogyha kicsit gondolkodunk, és ilyen szemmel nézzük a híreket, akkor ez van már jó pár éve, sőt, erre is lehet mondani évtizede, zajlik ez a folyamat. Uniók, vallás területén az ökumenizmus, tehát egységtörekvések egyre inkább, egyre erőteljesebben, mind a politika, mind a vallás területén. Második szakasz, amikor azt mondják, hogy erre a globális válságra egy megoldás van, egy új, egységes világot kell létrehozni. Egységes gazdasággal, egységes pénzzel, egységes vallással. Ez a megoldás a válságra. Így lehet kilábalni belőle. És megint csak mondom, ekkor egyre inkább szembetűnévé válik, hogy valaki nem akar részt venni ebben, mert szerintük Isten nem ezt bízta ránk emberekre. Ugye Európai Unió, Amerikai Egyesült Államok, Transatlanti Unióról beszélnek, terveznek, ugye Amerika-Európa egyesítése egyre inkább. Itt is idéznék ugye mi is tagja vagyunk már az Európa Uniónak 2004. május 1-től. Ugye egységesíteni akarják a piacgazdaságot, ugye ezt nyögi, sok termelőnk, vágják ki az almafákat, meg sok mindent, mert hát mondjuk Franciaországból kell az alma, a babaz Malajziából kell, a nem tudom mi az honnan kell, és érdekes, hogy amit a fél világon áthoznak, az kevesebbe kerül, mint amit a szomszéd faluból hoznak. Szóval itt ez politika, gazdaságpolitika, mesterségesen teszik tönkre, mert ők eltervezik, hogy ki mit csináljon, és hatodik haszakad, annak úgy kell működni. És ugye van Európai Bizottság, Európai Tanács, Európai Bíróság, Európai Központi Bank, Európai Parlament, ugye most éppen mi fél évig mi vagyunk a soros elnöke, ugye Orbán Viktor. Tehát ez a terv, egységesíteni, mindent egységesíteni. És idézek is. Ugye az előző alkalommal, ha emlékszünk rá, bár többen nem voltak itt az előző alkalommal, a Jelenések 13. fejezetében ugye beazonosítottuk a két fenevadat, tehát az Amerika Egyesült Államok az egyik, és a pápai Róma másik, és hogy ez a két hatalom szövetkezik, és ráerültetik, rá kényszerítik.

terítik az akaratukat az egész világra. Ugye most summázom azt a fejezetet. Újságcikkeket szeretnék idézni, hogy nem csak én látom így, hanem megint csak mondom, odafigyelő, gondolkodó emberek. 168 órából idézek, 168 óra című újságból. Ez is egy több évvel ezelőtti cikk, azt is kimásoltam, 2003. március 7-i szám, Megváltozik a világ, ez a cikknek a címe. Egy interjút csináltak, készítettek Juan Cole, a Michigani Egyetem történelem professzora volt az alanyi, és a szeptember, 2001. szeptember 11-i terrortámadás kapcsán, és ugye éppen folyik az iraki háború, csak egy pár gondolatot olvasok. Tehát az iraki háborúról kérdez a riporter, és azt mondja ez a tudós, történelem professzor Amerikában, jelenleg azt mutatja ez a háború, tehát az iraki háború, hogy egypólusú világban élünk. A történelemben eddig mindig több nagy hatalom volt egyszer jelen, és ezek kontrollálták egymást. A 20. század elején Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, hidegháború idején a Szovjetunió és az USA a kétpólusú világrend nagyhatalmai voltak. A Szovjetunió 91-es bukása után Amerika egyeduralkodóvá vált. A franciák szavával hiperhatalom lett. Nincs még egy olyan ország, amely megközelíthetné az Amerikai Egyesült Államok katonai felkészültségben. Riporter. Vagyis már senki nem kontrollálhatja Amerikát? Válasz. Pontosan így van. Ezért is háborúzhat az USA Irak ellen az ENSZ biztonsági tanács jóváhagyása nélkül. Senki sem gátolhatja a Bush kormányt, azt csinál, amit akar. Riporter. Ez elég félelmetesen hangzik. Válasz számomra is az. Ugyanis egyetlen államnak sem tesz jót, ha nem ellenőrzik. De ez szokatlan időszak a történelemben, mondja a történelem professzor. Ugye földből, ama földből fejlő fennavar jelenség 13-11-től ír erről a hatalomról. Vagy idézek egy másik újságból, Népszabadság 2004. November 4-i száma, és mint egy fénymásolat. Ugye Bush-t újra választják, és azt mondja, hogy aki Bush legnagyobb ellenfele volt a vége felé, ugye Kerry, azt mondja, Kerryre annyi szavazatot adtak az amerikaiak, amit még soha nem adtak le elnökre, csak egy volt a baj, hogy Bush-ra meg még többet. Tehát azt mutatja, hogy soha ennyien nem szavaztak még Amerikában, mint ezen a választáson, és minek köszönhetően, az egyházaknak köszönhetően. Csak egy pár kiragadott mondat, azt mondja, hogy nyártól aztán az egyházak az istentiszteleti agitáció mellett óriási energiákat mozgósítottak a levelezési és kopogtatós kampányra. Az önkéntes politikai térítők hadai szüntelenül bombázták a bizonytalannak tűnőket, és a Fehérháznak még csak szerveznie sem kellett a tömeges munkát, mert azt a gyülekezetek alulról jövő kezdeményezéssel, önfinanszírozással maguktól végezték. A választók 68%-a számára fontos volt, hogy az Egyesült Államok elnöke mélyen hívő legyen. Bushnak azonban, bár fiatal korában kicsapongó életmódot folytatott és elblitzelte a vietnámi háborút, az emberek jobban elhitték, hogy szilárd erkölcsi alapokon áll. Azon kívül azt is, hogy a hatalomban inkább lesz hajlandó megvalósítani az egyházi útmutatásokat, és ebben speciál aligha nem igazuk is volt. A keresztény felekezetek nagy koalíciója ezért választotta elnöknek Bush-t. Az egyházak és a jobboldali politika összefonódása Amerikában nem teljesen új jelenség, idén azonban minden eddiginél nagyobb méreteket öltött. Egyház és állam, politika és vallás. Ugye így kezdődött, azt mondja, hogy olyan volt ennek a fenevadnak a két szarva volt a bárányihoz hasonlóak, emlékszünk rá? Két hatalom. Állam és egyház, de külön szabad állam és szabad vallásgyakorlat. És azt mondja, nagyon hamar hatalmassá, legnagyobbá tette ezt az államot. De azt mondja, előbb-utóbb, tehát egy idő után úgy szól, mint a sárkány. És azt mondja, az előző fenevadnak a hasonmását ráerőlteti a világra. És azt mondja, megváltoztatják előbb-utóbb a proféciák szerint az alkotmányt, amiben rögzítve van, hogy egymástól elkülönülve működjön állam és egyház. Ahogy Jézus mondta, hogy adjátok meg a császárnak, mi a császári, az Istennek, ami az Istené. És a kettőt ne keverjétek össze, mert egymás mellett nagyon jól működnek, ha mind a kettőben megadják a szabadságot.
De ha összemossák, akkor jön a középkor, az a bizonyos 1260 éves időszak, amikor azt mondja, hogy kényszerítettek, tiltottak, erőltettek lelkiismeretet, vallásos dolgot emberekre, állami törvények által. És azt mondja, Amerikában ez beindult. Ugye a cikk írója azt mondja, hogy ez most a Bush kormányzat alatt még erőteljesebben látni. Azt mondja, hogy az egyházak és a jobboldali politika összefonódása Amerikában nem teljesen új jelenség, idén azonban minden eddiginél nagyobb méreteket öltött, és ez volt 2004-ben, azóta még inkább előre haladt ez a folyamat. Csak itt ugye meg is van fogalmazva, így feketén-fehéren. De idézek, tehát ugye szó volt a G8-ról, 2009-ben Olaszországban gyűlt össze a G8-at tanácsa, hogy megint csak ugye kialakult gazdasági világválságot hogyan lehetne megoldani. Barack Obama is ott volt, Amerika elnöke, és meglátogatta a Vatikánban 16. Benedek pápát. És a pápa díszes bőrkötésben átnyújtott neki egy pápai enciklikát. Caritas in Veritate, meg lehet vásárolni könyvesboltokban. Miről szól ez az enciklika? Magyar fordításban 105 oldal körül van, most éppen kölcsön adtam, nem tudtam elhozni. Arról szól, hogy mi az egyház megoldása erre a válságra. 105 oldalon keresztül felsorol minden nyomorúságot, amit tapasztalhatnak az emberek a válság kapcsán. És summázva röviden az a megoldás, ugye azt mondta, hogy azért torkolott ilyen válságba az emberiség fejlődése, mert Isten nélkül, egyenlő, az egyház nélkül törekedtek megvalósítani az ő terveiket. És maga Jézus mondja, hogy hát nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Tehát megoldás, az egyházat bele kell vinni a politikai életbe, a gazdaságba és mindenbe. Ugye ő azt mondja, hogy Isten egyenlő egyház. Azt mondja, ez a megoldás. Meg kell szüntetni mindenhol az állam és egyház külön működését, külön válását, és egyesíteni kell a kettőt. És ugye 2001. szeptember 11. óta Amerikában minden egyház ezt hangsúlyozza, hogy az egyházak erkölcsét bele kell vinni a politikai életbe. Isten azért engedte meg ezt a terrortámadást is Amerikára, mert külön működik az egyház és az állam. Módosítani kell az alkotmányt. Az egyházak erkölcsét bele kell vinni a politikába. Össze kell házasítani megint államot és egyházat. Ebből idézek, ebből az enciklikából, tehát 2009. június 29-én adta ki 16. Benedek pápa, pár gondolat. A vallásszabadság nem jelenthet vallási közömbösséget, és nem következik belőle, hogy minden vallást egyformának kellene tekintenünk. A közjó szempontjaira is ügyelő megkülönböztetés mindenekelőtt azokat kötelezi, akik a politikai hatalmat gyakorolják. Tehát azt mondja, hogy jó, beszéljünk vallásszabadságról, de a vallásszabadság nem jelenthet vallási közömbösséget. Ez olyan nincs, hogy valaki nem hisz. Közömbös nem lehet az ember. Meg azt is mondja, hogy és nem jelenti azt, hogy minden vallást egyformának kellene tekintenünk. És azt mondja, hogy kinek kötelessége megkülönböztetni vallást és vallást. Azt mondja, mindenkori politikai hatalmat gyakorlónak. A kötelessége, hogy különbséget tegyen egyház és egyház között, vallás és vallás között. Magyarországon ugyanez a folyamat zajlik, hogyha odafigyelünk. Meg akarják mondani, hogy ki lehet egyház, ki lehet a hivatalos vallás és ki nem. És a politikai hatalmat gyakorlóknak van ez az eszköz a kezében. Törvényeket hozni, jogszabályokat. Folytatom még, azt mondja, hogy a közjó szempontjaira és ügyelő megkülönböztetés mindenekelőtt azokat kötelezi, akik a politikai hatalmat gyakorolják, ahhoz, hogy a világgazdaságot irányítani lehessen, ugye a megoldás a válságra, hogy olyan alkalmas és teljes körű leszerelést lehessen megvalósítani, amely növeli a békét és biztonságot, kulcsfogalom, majd fogok idézni a Bibliából, kezességet vállal a környezet védelméért, ugye nagy probléma a környezetvédelem, szabályok keretei között tartja a migráció áradatát, ugye népesség vándorol, a szegényebb helyre megy a gazdagabb helyre. Nos, mindehhez sürgetően szükséges, hogy létezzen olyan valódi politikai világtekintély, amelynek a jog alá kell rendelnie magát, elkötelezettnek kell lenni a közjó megvalósítása iránt, az ilyen tekintélynek mindenki által elfogadottnak kell lennie, valóságos hatalommal kell rendelkeznie, stb. Ez a megoldás. Az egyházat belevinni a politikai életbe,
olyan nincs, hogy valaki közömbös a vallás iránt, meg Isten iránt. Szükséges egy igazi, valódi politikai világtekintély, akinek valódi, valóságos hatalma van, akit mindenki elfogad, aki majd megmondja, hogy mi a vallás, meg minden, meg mit kell csinálni, meg mit nem. Globalizáció, egységtörekvés. És mivel hogy ugyanitt van kiírva, mert teljesen párhuzamos gondolat, a történelem ismétli magát, idézek Teodózius császár rendeletéből, amit 380-ban adott ki. A 4. században lett az üldözött kereszténységből kötelező államvallás és üldöző hatalom. És egy világi uralkodó, tehát a kelet-római birodalom császára Theodosius 380-ban adta ki ezt a rendeletet. Utána lehet járni, Római Történeti Kresztomátia című könyv tartalmazza. Tehát így szól, 380. február 27. Megparancsoljuk Konstantinápoly, tehát uralkodói rendelet Konstantinápoly lakosságához. Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk alatt, uralma alatt állanak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, és amely azóta is töretlenül él napjainkig. Azt mondja, tehát mindenkinek hinnie kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek egységesen isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát. Meghagyjuk, hogy akik ezt a vallást követik, a katolikus keresztények nevet viselhetik, a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásoknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék. Gyülekezeteik nem nevezhetik magukat eklézsiának, és egyenlőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd amidőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk a megbüntetésükről. Azt mondja, hogy kötelező, mindenkinek hinnie kell ebben és ebben, mondta egy politikai tekintély, és azt mondja, hogy megmondom, hogy ez a vallás az egyet, az igazi, amit tehát keresztény, ugye katolikus keresztények nevezhetik magukat, a többieket egyenlőre csak őrülteknek, eszteleneknek ítéljük, eretnekeknek ítéljük. Nem nevezhetik magukat egyháznak, gyülekezeteknek. És azt mondja, egyenlőre nem bántjuk őket, egyenlőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de mi helyest erre isteni sugallatot kapunk, majd mi magunk is gondoskodunk a megbüntetésükről. És ugye jött nem sokára isteni sugallat, és jött az inkvizíció és sok minden. És a történelem ismétli magát. Tehát a párhuzamokat nem tudom, mennyire fedezzük fel ebben a dologban. Ezekben a dokumentumokban egy újabb adalék, csak hogy Amerikában ez mennyire új vagy régi törekvés. Szerintem nincsenek véletlenek. Talán valószínűleg nem ismerjük az amerikai papír $1 a történetét is, hogy hogy néz ki. Én több mint 10 évvel ezelőtt nagy nehezen megszereztem egyet, és annak idén le is fénymásoltam, ki is nagyítattam, hogy jobban lehessen látni a részleteit. 1933-tól van forgalomban ez a fajta pénz Amerikában. És hát van ráírva több minden, nyilván, mint egy pénze, meg sok minden ábrát tartalmaz. Elolvasom, hogy mi minden van rajta, tehát latinul is van rajta, meg amerikai, tehát angol szöveg is van rajta, és rengeteg ábra, szimbólum. Majd esetleg oda is adom, meg lehet nézni közelebbről. Piramis, befejezetten piramis. Fölötte egy háromszögben lévő szemmel. Annuit coeptis. Latin felirat van fölötte. Ezt jelenti, vagy bocsánat, indulok innen középről, tehát in God we trust. Ami szabad fordításban körülbelül úgy hangzik, hogy egy Istenben bízunk, egy Istenben reménykedünk. Aztán van ez a annuit coeptis, ami azt jelenti, hogy helyesli szándékainkat, vagy rábólintott kezdeményezésünkre, körülbelül ezt jelenti. Tehát egy Istenben reménykedünk, ő helyesli a mi törekvéseinket. Novus ordo seclorum, ez a piramis alján van, szintén latin, azt jelenti, hogy új világrend. Novus ordo seclorum. Új világrend, az új idők rendje.
Másik oldalon szintén latin szó, latin szöveg, e pluribus unum. Azt jelenti, hogy egy jött létre a sokból. Ugye egységtörekvés. Van a, rajta van az 1776-os évszám, ugye Amerika függetlenné válása. És van sok érdekessége, például a 13-as számnak a... Tehát, amit mondtam, annuis coeptis, 13 betű. E pluribus unum, 13 betű. Befejezetlen piramis 13 szintű. A címerben a sas feje fölött csillagok vannak, 13 csillag található. A sas karmában 13 nyíl, a nyilakon mindegyiken 13 toll a végén. Másik lábában egy olaják 13 levéllel és 13 olajbogyóval. A sasnak a pajzsán 13 csík található. Kérdés, hogy véletlen mindez, vagy pedig nem. Én úgy gondolom, ahogy mondtam, hogy nincsenek véletlenek. Nyilván apropóként kiindulhattak abból, hogy éppen 13 állam volt, amikor létrehozták az Egyesült Államokat, tehát amikor szövetségre léptek az államok. De mindez a felirat, én úgy gondolom, hogy nem véletlen, azt mondja, hogy egy Istenben bízunk, aki helyesli a mi törekvéseinket, sokból egy fog létrejönni, és a, ugye okkult piramisnak nevezik is, és nevezik ezt a... Tehát ezek ilyen, azt szokták mondani, szabadkőműves jelképeknek a sokassága van rajta, tehát itt már a megint csak az okkult tudományok is betársulnak ebbe a dologba. 13-as szám ugye megint csak arról híres, hogy a sámánizmusban, a sátánizmusban egy nagyon gyakran használt szám a 13-as. Mi az érdekessége? Majdnem 12. Miért mondom? A Bibliában a 12-es számot használja sokszor. 12 törzse volt Izraelnek. 12 tanítványa volt Jézusnak. A tiszta egyház, ugye a Jelenések 12, a napba öltözött asszony fején 12 csillagból álló korona. Tehát a 12 számot használja a Szentírás, és azt mondja, hogy ez egy Isten által jóváhagyott, szent, tiszta dologról van szó. És az 13-as, az majdnem 12-es. Egyel több. És itt van, amiről múltkor is beszéltem, a nagy hamisító, aki minden Istennek minden dolgát leutánozza, és a felületes ember nem veszi észre a különbséget. Majdnem ugyanolyan, mint az isteni, de az mégis egy picit más. Hogy a 7-es számot is használja. Ugye a 7 levél, a 7 pecsét, a 7 pohár, ugye Istennek a 7 lelke, ugye az is egy Isten által jóváhagyott szent dolog, ugye a teljességnek, a tökéletességnek a száma. Fenevad nevének mi a száma? 666, háromszor is előfordulott. Majdnem 7-es. Majdnem ugyanaz, de azt mondja, mégis egy más, és ez pontosan megint csak a sátánnak a hamisítványára utal. És én úgy gondolom megint csak, hogy nem véletlen, Amerika tudatosan készül erre, és Amerikát is irányítja egy hatalom. Ugye olvastuk, sátán adja annak az ő erejét, mind a két fenevadnak. Tudatosan törekszenek erre az egységes új világrendre, ahol mindenkit irányítani lehet, és mindenkinek kötelezővé tesznek hitbeli dolgokat, vagy éppen megtiltanak. Ugye olvastuk a Jelenések 13-ban. Ugye megint egy adalék, idők jelei, én azt mondom idők jelei. 1936 óta ez is egy idők jelei. Én ebbe a kategóriába sorolom. Hogy irányítható, tehát egységesüljön a világ, és irányíthatóvá váljanak az emberek. Még egy adalék ehhez, vallás területén is, ugye az ökumenizmus 1948-tól létezik az Egyházak Világtanácsa, amelynek többek között az a törekvése, hogy egységesítse az egyházakat, a vallásokat. Megjelent egy kis füzet, mi az ökumenizmus, be lehet szerezni, olcsó és nagyon hasznos. 6 alapeszméje van az Egyházak Világtanácsának. És ugye a célja az egyházak, vallások látható egységének a létrehozása. Én most csak az 5. és 6. alapeszmét szeretném röviden megemlíteni, ami idevág. 5. alapeszme. Az ökumenikus mozgalomnak az emberiség jövőjéről alkotott látomása, ugye érdekes, idézett teológiai szemle 1983-as számából, teológustól. A nacionalizmust egy olyan közösségnek kell fölváltania, amely Istennek van szentelve, amelynek célja egy egyházban egyesíteni valamennyi nemzet különbözőségét.
megvalósítani az egységet valamennyi nép között, az emberiség nagy családjában, igazságban és békességben. Az ökumenikus mozgalom eszköz, amellyel az egyházak keresik annak alkalmát, hogy az egész oikumenét, vagyis lakott földet, Isten házává váljék a megfeszített és föltámadott Krisztus által. És azt mondja, hogy a világnak nem kell szükségképpen elpusztulnia. A keresztény bizonságtétel a jelenlegi válság világhelyzetben abban mutathatja meg sajátosságát, hogy nem fogadja el a föld végzetének gondolatát, miközben illúziók nélkül néz szembe a föld sorsát meghatározó politikai, gazdasági, emberi tényezőkkel. Azt mondja, hogy valamennyi nép közötti egységet kell munkálni, pozitív gondolat, nem? Szeretet, békesség, egység. És azt mondja, hogy de el kell, hogy utasítsuk azt a gondolatot, hogy tehát ez a bizonságtétel nem fogadja el a föld végzetének gondolatát. Itt nem fog elpusztulni a föld, hanem ugye éppen ez lesz a megoldás, amikor összefogunk, egységesítünk mindent, létrejön az új világrend, akkor létrejön a földi paradicsom, Isten országa megvalósul a földön. Egyre szebb és egyre jobb lesz minden. Ez a jövőképe az ökumenizmusnak. 6. alapeszme. A társadalmi, politikai mozgalmakban való aktív részvétel és a világi hatalmakkal való együttműködés egy békés és egységes világ megteremtése érdekében. Ugye, állam és egyház. Tehát politikai mozgalmakban való aktív részvétel, a világi hatalmakkal való együttműködés, egy békés, egységes világ megteremtés érdekében. Megint csak a teológiai szemléből idéz. Az üdvösség jelentése ma, volt egy ilyen előadás. Az üdvösséghez tartozik a materiális javak bősége, az agressziótól való biztonság, a félelemtől mentes élet, béke a népek között, a szociális igazság, a szegénység, a nyomor, a megalázottság kiküszöbölése. Ezt jelenti ma az üdvösség a teológusok számára. Az Egyházak Világtanácsa 1975-ben Nairobiban tartott nagygyűlésén, mondta Charles Birch, nem tudom, hogy kell kiejteni, ausztráliai protestáns teológiai professzor, korlátoltságra vallana, ha az egyházak azt gondolnák, hogy van egy terület, az úgynevezett lelki, amelyért ők felelősek, és van egy világi terület, amelyet átengednek másoknak. Az egyházak nem kerülhetik el, hogy ne azonosítsák magukat teljesen a politikai feladatokkal. Kikerülik a problémát, ha különbséget tesznek a között, hogy mi a császár és mi az istené. Azt nem szabad különbséget tenni, ez egybe kell olvasztani. És mit mond az ige? Csak ugye visszautalok, többször idéztem már Jeremiás könyvet 23. fejezetét. Ezt mondja a seregek ura, ne hallgassátok azoknak a prófétáknak szavait, akik néktek prófétálnak, elbolondítanak titeket. Az ő szívük látását szólják, nem az Úr szájából valót. Szüntelen ezt mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondta az Úr, békességetek lesz néktek is mindenkinek, aki az ő szívének keménysége szerint jár. Ezt mondják, nem jön ti rátok veszedelem. Az utolsó napokban értitek meg a dolog értelmét. Ha tanácsomban állottak volna, akkor az én igéimet hirdették volna a népnek, és eltérítették volna őket az ő gonosz útjaikról, és az ő cselekedeteiknek a gonoszságától. Ha olvassuk a Caritas in Veritatét, hogy mi a igazi megoldás a válságra, hogy lehet kilábalni, sok minden tanácsot olvashatunk, egy dologról nem beszél, a bűnről és a megtérésről, ami a Szentírás szerint egyedül megoldás a mi problémákra. A bűnöknek a bocsánata Krisztus áldozata révén, és a lélek munkája általi újjászületés. Azt mondja, akik nem születnek felülről lélektől, azok nem láthatják meg az Isten országát. Aki hisz, üdvözül, aki nem hisz, elkározik. Egyes emberekről beszél, és bűnöktől való szabadulásról, újjászületés és megtérésről beszél a Biblia. Ez az egyedüli megoldás. Ezekben a megoldásokban, az emberi megoldásokban szó nincs ilyesmiről. 1 Tesszalonika 5.3 olvasom a Bibliából. Azt mondja az ige.
látszik, nem írtam ki. 1 Tesszalonika 5:3. Mert amikor ezt mondják majd, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. De ti atyánféjei nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajmódra lepne meg titeket. Ti mindnyájan világosság fiai vagytok, és nappal fiai, nem vagyunk az éjszakái, sem a sötétségé. Tehát azt mondja, hogy akik nem figyelnek az Isten igényére, és azt mondják, hogy békesség, biztonság, és észre sem fogják venni, amikor összeomlik itt minden, és csodálkozni fognak is. Meglepetésként éljük, de azt, mert ti, akik ismeritek az Isten szavát, ti nem vagytok sötétségben, ti látjátok az idők jeleit. Tudjátok, hogy mit hirdet a hamis proféta, és mit hirdet az Isten, mi az Isten országának igazi evangéliuma. És azt mondja, hogy legyetek éberek, vigyázzatok, legyetek józanok. A következő két szakaszt most szinte átugranám, mert a későbbi előadásokról lesz erről szó, visszatér most Máté 24-hez. Tehát első szakasz, globális válság, hamis proféták, csodák, jelek, hazugság, meg annyi csodá jele. Globális válság, mindenki mindenki ellen. Ökológiai válság, éhségek, földindulások, és azt mondja, nemzet ellen, mindenki mindenki ellen. Második szakasz, váltás történt, mert itt azt mondja, hogy nyomorúságra adnak majd benneteket, megölnek titeket, gyűlöletesek lesztek minden nép előtt az én nevemért. Itt már csak a mostani törekvéseknek a summázatát mondja, hogy föláll egy egységes új világrend, egy világkormányzat, egybe kapcsolódik egyház és állam, és azt mondja, hogy akik ebből kivonják magukat, és az Isten országának az evangéliumát, a megtérést hirdetik, Krisztusban való hitet, személyes hitet hirdetik, azt mondja, ezek gyűlöletesek lesznek. Azt mondják, ezek a közjó ellenségei. Caritas in Veritate-ban nem számoltam össze, rengetegszer szerep, hogy a közjó, a közjó, a közjó. És azt mondja, lesznek valakik, akik a közjó ellen vannak. Tehát második szakasz azt mondja, hogy föláll az egységes új világrend, és azt mondja, hogy üldözni fogják sajnos a Krisztus tanítványait. Sok hamis proféta támad, ugye itt is van ez a szakasz, és olvasom a harmadik szakaszt, de aki mindvégig állhatatos marad, az üdvözül. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik majd az egész világon, bizonságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Tehát azt mondja, hogy a hamis proféták hamis evangéliumával szemben az igazi isteni szabadítás jó hírét viszik el a Krisztus tanítvány az emberekhez. És minden egyes emberhez. Tehát a Krisztus általi kegyelemnek, a bűnbocsánatnak, a szívbeli megtérésnek a jó hírét, az ajándékát nyújtják föl, kínálják föl az embereknek. És ez a legszemélyesebb magánügy minden ember életében. Ehhez semmi köze sem a szomszédomnak, sem az államnak, sem senkinek, hogy én kiben hiszek és hogyan hiszek. Ezt Isten is tiszteletben tartja, ahol az Úrnak lehet a szabadság. Előtte adtam az életet és a halált. Válaszd azért az életet, hogy élhess. Az Isten jót sem erőlteti ránk. A sátáni erőkkel munkálkodó hatalom az erőlteti. Én tudom, hogy mi a jó, tehát vagy fogadd el, vagy akkor nem élhetsz. Vagy megnézheted magad. És ugye ezt ugyanígy csak a lélek erejével lehet tenni, mint az apostoli korban, amikor kiáradta Szentlélek. Azt mondja a Szentírás, hogy mint késői eső fog majd kiáradni az idők végezetén, és ennek erejével mennek Krisztus tanítvány, és hirdetik az Isten országának azt az evangéliumát, amit majd a következő 4 előadáson fogunk egy részletesebben átnézni. És ezután mi következik? Máté 24, 20. verstől olvasom. Imádkozzatok pedig, hogy a ti futásotok ne télen legyen sem szombatnapon, mert akkor nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta, mind ez idáig is nem is lesz soha. És ha azok a napok meg nem rövidítetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidítetnek majd azok a napok. Amikor az Isten országának ez az evangéliuma, ami a Szentírásban található, eljut minden emberhez, és mindenkinek föl lesz ajánlva a kegyelem, az üdvösség, és azt mondja, minden ember dönt. Vagy elfogadja az Isten kegyelmét Krisztusban, vagy elutasítja, és ragaszkodik
a globális megoldáshoz, az emberi megoldáshoz. Ha mindenki döntött, akkor nincs értelme tovább húzni, halasztani az emberi történelmet. Akkor Isten elengedi azokat a bizonyos szeleket, ugye Jelenések 7-ben olvashatjuk azt, hogy visszatartja a szeleket, a pusztító erőket, fékezi a bűnt az ő kegyelme által. Ugye Péter második levelében úgy fogalmazza, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint sokan késedelemnek gondolják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ezt a bűnt fékezi, a bűnnek a következményt fékezi, de ekkor, amikor már mindenki döntött, elengedi ezeket a szeleket is. Hát a földi pokol. Tehát ha a bűnt, az emberi gonoszságot, a sátáni rossz indulatot, a természeti katasztrófákat nem fékezi az isteni kegyelem, ott nagyon hamar vége van mindennek. Jelenések 16-ban el is lehet olvasni, mi minden vár ekkora vár az emberekre. Ugye az utolsó hét csapás időszaka. Amire azt mondja Jézus, hogy olyan nyomorúság lesz ekkor, amilyen nem volt még mióta ember van a Földön. Itt nem fékezi semmiféle isteni kegyelem a gonosznak a munkáját, de és ezzel és hogy ér véget az emberi történet, itt az ötödik szakasz. Máté 24-26-tól olvasom. Ha azt mondják majd néktek, ími a pusztában van, ne menjetek ki. Ha belső szobában, ne higgyétek, mert amiképpen a villámlás napkeletről támad, ellátszik egész a napnyugtáig, úgy lesz az ember fiának eljövetele. Mert ahol a dög, oda gyűlnek a kesejük. Mindjárt pedig ama napok nyomorúsága után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, az egeknek erősségei megrendülnek, és akkor feltetszik az ember fiának a jel az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az ember fiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi az ő angyalait nagy trombita szóval, és egybegyűjtik az ő választottait a négy szelek felül, az ég egyik végétől a másik végéig. A fügefáról vegyétek pedig a példát. Amikor az ága már zsendül, levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nyár. Azonképpen ti is, mikor mindezt látjátok, tudjátok meg, hogy közel van az ajtó előtt. Bizony-bizony, mondom néktek, el nem múlik ez a nemzetség, míg nem mindezek meglesznek. Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Jézus visszajövetele, második visszajövetele, itt azt mondja az ige, hogy nagy hatalommal és dicsőséggel, a menny angyalaival fog visszatérni. Ugye, ha olvassuk a Jelenések könyve 16. fejezetét, a hetedik csapásnak a végén jelenik meg igazából Jézus az angyalokkal. Mi az általános elképzelés a vallásos körökben, egyházakban erről a visszajövetelről? Én megint csak idéznék, tehát, hogy mi az általános elképzelés Jézus második visszajöveteléről? Nem mindenki reménykedik ebben az eseményben, amit most felolvastam. Most olvasok megint csak egy hivatalos dokumentumból, ez mondjuk itt csak a másolata, de megint csak mondom, utána lehet az eredetben is nézni. Dr. Előd István, Katolikus Dogmatika című könyvéből van az idézet, 668. oldalról. Amikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyváltoztatással járna. A megdicsőült Krisztus teste fölötte áll a tér és az idő kategóriájának, számára a menny nem jelent helyet. Az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul állandóan közöttünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát Krisztus voltaképpen nem jön el hozzánk, hanem a világ érkezik el ő hozzá. Amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemel számára. Ez mind a katolikus, mind a protestáns teológia álláspontja zömmel. Majd mi felnövünk Krisztushoz, és nem neki kell eljönni ide fizikailag, hanem hogyha megvalósítjuk mindazt a programot, ami most beindult, az egységtörekvés, mind politikai, mind vallási területén, és a kettőt ötvözni, itt azt mondja, hogy az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy majd megtapasztalja mindenki a közöttünk élő Krisztust. Voltaképpen nem ő jön el hozzánk, hanem a világ érkezik el ő hozzá. Fokozatosan olyanná fejlődik az egész történet. Megvalósul a mennyei, vagy a földi mennyország. Na ez egy hivatalos teológiai álláspont.
megint csak mondom, mind katolikus, mind protestáns részről. És lehet persze választani, hogy most hogyan hiszünk, mit hiszünk. Péter második levelénél nyitottam ki az előbb a Szentírást. Tehát folytatom, az előbb azt olvastam, hogy nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek gondolják, hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Ezért tartja vissza még a szeleket. Az Úr napja pedig úgy jön el, mint az éjjeli tolvaj, amikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyet az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Jézus azt mondta, hogy akkor feltetszik az ember fia, azt mondja, hogy mindjárt a manapok után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullanak, az egek erősségei megrendülnek. És azt mondja, akkor megjelenik Jézus, ez egy kozmikus esemény lesz, fizikai valóságos, fizikai valóságában, és azt mondja, olyan nincs, hogy valaki ne venné észre. Jelenések könyvében úgy fogalmaz az ige, Jelenések 1:7, íme eljön a felhőkkel, és minden szem meglátja őt, és sír a föld minden nemzetsége. Ugye van, aki az öröm miatt sír, akik vágyva várják az ő megjelenését, és ismerik az igét, és tudják az idők jeleit, és ugye azt mondta Jézus, amikor mindezeket, ezt a sok nyomorúságot látjátok, azok emeljétek fel a ti szemeiteket, mert elközelgett a ti váltságotok, az igazi szabadulásotok. Itt van a Krisztus eljövetel nem sokára. És akkor megjelenik Krisztus az ég felhőkben, azt mondja, az öröm miatt sírnak. De nem mindenki az öröm miatt sír. Idézek még igét 1 Tesszalonika 4-ből, mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával, isteni harsonával leszáll az égből, föltámadnak először, akik meghaltak a Krisztusban, aztán akik élve érik meg, azt mondja, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön az Úr elé a levegőbe, és ezenképpen mindenkor az Úrral leszünk. Ézsaiás 25:9, és majd így szólnak ama napon, íme Istenünk, akit mi vártunk, aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezünk szabadításában. Ők az öröm miatt sírnak, vége minden nyomorúságnak. Igazából személyesen megláthatják azt, akit eddig csak a hit szemükkel láttak. Máté 25:34, ott az ítéletben jó keskék szétválasztása. Akkor ezt mondja majd a király jobb keze felül állóknak, gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek az országot, amely számotokra készítetett a világ megalapítása óta. Szóval ez egy ilyen esemény lesz. Minden szem meglátja őt. Sír a föld minden nemzetsége. Jelenések 7:14-től olvasom, ott is erről van szó ez az esemény. Kik ezek? Ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból. Ugye rákérdez, hogy ki ez a nagy tömeg itt, akik megjelentek. Azt mondja, ezek azok, akik jöttek a nagy nyomorúságból, megmosták az ő ruháikat, megfehérítették ruháikat a bárány vérében. És azt mondja, hogy nem éheznek többé, sem nem szomjaznak többé, sem a nap nem tűz rájuk, sem semmi hőség, mert a bárány, aki a királyszéknek közepette van, legelteti őket, és a vizeknek forrásaira viszi őket, és eltöröl az Isten az ő szemeikről minden könnyet. De ugye ezek azok az emberek, akik az öröm miatt sírnak és hálát adnak. Íme Istenünk, akit mi vártunk, örüljünk, örvendezünk az ő szabadításának. De vannak mások is, akik sírnak, azt mondja, sír az a föld minden nemzetsége. Jelenések könyve 6. fejezetében azt olvassuk, az ég eltakarodott, mint amikor a papírtekercset összegöngyölik. Itt van kozmikus dolgok. Nem tudjuk elképzelni, azt mondja, lehull a csillagok az égről, a nap elsötétedik, az a tenger többi nem lesz, a hegyek eltűnnek. Tehát olyan iszonyatos természeti jelenségek lesznek, amit nem lehet, hogy valaki ne vegye észre. Tehát azt mondja, hogy az ég eltakarodik, mint amikor a papírtekercset összegöngyölik, és minden hegy és sziget helyéről kimozdítatott, és a föld királyai, fejedelmek, gazdagok, vezérek és hatalmasok, és minden szolga és minden szabad elrejtették meg volt a barlangukba, a hegyek kősziklájába. És mondták a hegyeknek és a kősziklákat, essetek mi ránk, rejtsetek el minket annak színe elől, aki a királyi székben és a bárány haragjától. Vannak, akik emiatt sírnak. A rémülettől,
A törvény taposóról második tesszalonikai levélben, amikor beszél Pál apostol, azt úgy fogalmaz, hogy tehát megjelenik majd a törvénytaposó, akit megemészt az Úr az ő szájának leheletével, megsemmisít az ő megjelenésének feltűnésével. És ugye itt tesz pontot Jézus az emberi történelemre, és minden emberi reménységre, és várakozásra, és tervre. Akik ő benne bíztak, akik ő benne hittek, akik neki engedelmeskedtek, azokért eljön, és ugye elviszi magával, ugye 1000 év a mennyben. És azt mindazok, akik nem várták őt, és nem így várták, akik hamis proféták, hamis evangéliumát követték, azok pedig azt mondja, rémülettől sírnak, és hát meg is semmisít, az ő megjelenés, a feltűnés, azt mondja, megsemmisít őket. Kicsit ismét elhúztam az időt, sok-sok mindent olvashattam volna még, és tényleg cikkeket is, meg igéket. Nehéz kicsit összefoglalni, és ugye sok mindent ki is hagytam még a Máté 24-ből. Csak hogy megint csak alátámasztam mindazokat az igéket, meg igazságokat, amit eddigiek folyamán is próbáltam elmondani. Tehát úgy summáznám akkor a mai előadást, hogy a hamis proféták reménysége az egy hiú ábránd. A hamis proféták reménysége arról szól, hogy emberi programokkal, emberi összefogással, emberi erőfeszítésekkel, kötelezővé tett hittételekkel fokozatosan elírjuk az Isten országának a földi megvalósítását. Erre irányul minden egységtörekvés. Ugye, olvastam szemelvényeket is teológusoktól. Tehát ez a hamis profétáknak a hamis jó híre, hogy itt ilyen erőfeszítésekkel, kötelezővé tett hittételekkel fokozatosan egyre szebbek, egyre jobbak, egyre hívőbbek leszünk, és a végén itt lesz a földi mennyország. Az igaz, azt mondja, hogy ebben ne reménykedjünk. És azt mondja, éppen, hogy egyre többen reménykednek ebben, de azt mondja, hogy akkor ezeket úgy fogja meglepni majd Jézus visszajövetele, mint az éjjeli tolvaj. Azt kívánom, hogy tanulmányozzuk az igét, ugye mindig ez a fő cél, meg mondani való. Ugye ezt is többször idéztem, most is idézem, amit Jézus mond, hogy ezeket most mondtam meg néktek, mielőtt meg lenne, hogy amikor majd meg lesz, akkor higgyetek. Tehát az Istenbe való bizalmunk növekedjen, az ige iránti bizalmunk, annak a igazságába való hitünk növekedjen. Tehát, hogy tanulmányozzuk az igét, és gondolkodjunk rajta az igén, és járjunk nyitott szemmel és nyitott szívvel, hogy amikor majd tényleg döntenünk kell, akkor mi is jól döntsünk. Köszönöm szépen a figyelmet!

0: Kedves testvéreim, az elmúlt hetekben több táborban is részt vettünk, és az elmúlt táboron, ahol voltunk, az Újkezdet táborban különleges tapasztalatokat éltünk át. Jó magam, már harmadik évtizede járok ilyen táborokba, de ilyenben egyszer sem voltam még, hogy 8 balesetünk történt. Abból 4 gipszeléssel járt, 2 töréssel, emellett súlyos rovarcsípésekkel, lódaráscsípésekkel tarkított, más egyéb balesetek voltak, és nem is értettük, hogy mi történik velünk, annyira megdöbbentünk. És ennek ellenére mégis azt kell mondanom, hogy ez a tábor különleges volt, mert ezek az esetek, ezek a helyzetek térdre kényszerítettek bennünket. Imádkoztunk és könyörögtünk, és minden egyes alkalommal, amikor könyörögtünk és imádkoztunk, különleges módon megtapasztaltuk a Jóisten kegyelmét. Majd szeretnék elmondani egy-két példát is. Nem most, az istentisztelet alatt majd. És ez, látva a hallgatók, körülbelül táborozók, körülbelül 170-en voltunk, 160-170-en, én megérezték ők is, hogy itt valami különleges dolog történik. És imádkoztunk. Nagyon sokat imádkoztunk. Mindig a balesetet szenvedettekért, és éppen a jelen helyzetért, ami ránk vár, vagy mi történik, nem tudtuk pontosan. És ez összekovácsolta a tábort. Éreztük, hogy egy fenséges légkör hatja át, egy ünnepélyes légkör, hogy itt most vigyáznunk kell mindenünkre. És még az utolsó napon is, mikor már elutazott a tábor lakossága, akkor is az egyik gyerek tanítónk egy súlyos rándulás szenvedett a kezén, és be is kellett gipszelni. Mégis azt kell mondanom, hogy különleges tábor volt ez, mert egészen közel kerültünk a Jóistenhez. Az imádságok és a tapasztalatok olyan felismerésekhez vezettek, hogy minden problémánkban, bajunkban és örömünkben a Jóistenhez kell járulnunk. Ezt is tettük. És ez valahogy megnyitotta a táborozók szívét, és jó néhány esettel találkoztunk, 10 fölül, hogy személyek, családok, házaspárok igényelték azt, hogy imádkozzunk külön értük, a helyzetükért, a kéréseikért, a problémáikért, és nagy szabadulásokat értünk át. Többek között az egyik nagy szabadulást Imrével értük át, Pál Imrével, mosonmagyaróvári kedves barátunkkal, akivel már évek óta tervezzük ezt a tábort, tavaly el akart jönni, de aztán nem jött össze, és ő szeretett volna megszabadulni egy évtizedek óta tartó megkötöző szenvedélyétől. És ebben a táborban ez megvalósult. Arra gondoltam, hogy pár mondattal mondd el Imre, légy szíves, ezt a tapasztalatot, hogy mindannyian épüljünk általa, és hát dicsőítsük a Jóistent. Kérlek, gyere ki.
1: Szeretettel köszöntök mindenkit. Pál Imre vagyok, Mosonmagyaróvárról jöttem. Az Attillát már 3 éve ismerem, mert eljár hozzánk Óvárra előadásokat tartani, és a Bibliakört is ő vezeti. És már ahogy ő elmondta az előbb, tavaly nyárra terveztem, hogy elmegyek Bozsvára a táborba, hogy leszokjak a dohányzásról. Most az idén megvalósult, elmentem, és ugye hát vasárnap mentünk, hétfőn a délelőtti előadás után az Attila bejelentette, hogy 00:30-kor ott a sátorban, akiknek valami problémája van, vagy valami, jöjjünk össze és imádkozzunk. Hát én is oda mentem 00:30-re, és akkor Attila meg még 2-3 ember imádkozott. Az előbb előadtam, hogy nekem mi a problémám, hogy meg szeretnék szabadulni a dohányzástól, és akkor 2-3 imádkoztak értem, és ennek az imának olyan hatása lett, hogy utána tényleg, ennek már 3 hete lesz hétfőn, nem nagy idő, de nem gyújtottam rá azóta, és a lényeg az, hogy körülbelül 2-3 nap után a vágy is megszűnt, tehát nem vágyakozom, semmi elvonási tünet nincs meg minden, és tényleg hittel kértem én is Istent, imádkoztam, és erősen hittem abban, hogy ő megadja ezt a kegyelmet engem, és megszabadít ettől a szenvedélybetegségtől, és örömmel tapasztaltam, hogy ez így is történt, és így sikerült, megszabadított. És eszembe jutott a János Evangélium 8. fejezet 36-os igevers, hogy akit a fiú megszabadít, az valósággal szabad. Tehát nem csak egy betegségből szabadított Jézus annak idején, például a Betesdatónál, vagy akármelyik gyógyítás, hanem a szenvedélybetegségekből is ki tud gyógyítani minket. És én ezt már másodszor tapasztaltam meg, ezt a gyógyítást, mert 8 évvel ezelőtt a poharat is letettem, és azóta egy csepp alkohol sem érintette a nyelvemet, és az is 0,1 másodperc alatt történt, hogy meghoztam a döntést, és utána többet nem kellett már. Hát mi ez, ha nem isteni csoda, és nem a jó Isten beavatkozása az életembe? Akkor is imádkoztam, és kértem az ő segítségét, hogy vegye el ezt a szenvedélyt. De még meg kell említenem azt, hogy természetesen minden dicsőség Istené, de Isten az embereken keresztül gyógyít, és nagyon nagy hálával és köszönettel tartozom Attilának is, meg sok kedves embernek, aki ott a táborba körbevette engem, és éreztem rajtuk, hogy ők is szeretnék, hogy szabaduljak meg ettől. Úgyhogy elsősorban a jó Istennek köszönöm meg ezt a nagy szabadítást, és hát Attiláéknak is, hogy sikerült elhagynom, és továbbra is imádkozom azért, hogy még a gondolata sem merüljön fel, hogy megerősödést nyerjek, de úgy érzem, hogy úgy, ahogy az alkohol szembe sikerült 8 évvel ezelőtt ellenállnom, most a cigaretta ellen is ellen tudok állni. Úgyhogy hálás vagyok Istennek, és minden embernek, aki hozzásegített ehhez a szabaduláshoz. És köszönöm, hogy meghallgattatok, nem is húzom az időt tovább.
0: Köszönjük ezt a tapasztalatot, azért még azt elmondom, amikor el kellett jönnetek pénteken este, és kértem, hogy a tábor előtt mondja el Imre ezt a tapasztalatát. Utána odajött másnap hozzám egy asszony, aki azt mondta, hogy látva ezt a küzdelmet és halva Imrét, ő is elhatározta, hogy leszakik a dohányzásról, és akkor már 2 napja nem dohányzott. Úgyhogy ragályos, reméljük a jó, és kívánjuk, hogy a Jóisten áldása kísérjen továbbra is benneteket. Még azt nem mondtad el, de azért én elmondom, hogy az utolsó napon, amikor mentem, amikor még ott voltatok pénteken reggel, mentetek szokás szerint hajnalba fel a Bozsvai Nyíri úton, és hát Erzsikével ugye sétáltatok rendszeresen, és akkor ott, ahogy sétáltatok, egyszer csak odaszegődött mellétek egy kis madár, nem tudjuk pontosan milyen madár lehetett, verén nagyságú, de sárgás, barna volt a hasa, és hát ilyen ünnepélyes kis tartása, odaszegődött melléjük, és 100 méteren keresztül képzeljétek el, kísérte őt, ugrándozva, teljesen egy szinten, és ahogy mondta Imre, hogy egyszerűen a pici kis aranyos szemével őt nézte. És hát próbált többször is oda menni hozzá, hogy megérintse, hogy, de aztán mindig továbbugrott, míg aztán egyszer csak megengedte, és megsimogatta. És aztán, ahogy visszafordultak, akkor a kismadár elrepült. Tehát nem beteg volt, vagy valami természetellenes dolog volt, hanem egyszerűen egy egészséges madár. Hát mondtam, amikor összefutottunk ott, hogy hát a Szentlélek jelképe a Bibliában a madár, a maga szelídségével, kedvességével, és ez a különleges tapasztalat, a Jóisten ajándéka volt neked, hogy ilyen közel engedett magához, és te is közel kerültél ő hozzá. A Jóisten áldjon meg benneteket ezen az úton. Kedves testvéreim, a téma, amiről szeretnék szólni, az a szeretet életrendje. A szeretet életrendje. Ennek egyik leghatalmasabb üzenete a Bibliában az, hogy Isten úgy mutatkozik be nekünk, mint egy ajándékozó Isten. Az ő szeretetét ajándékozza nekünk. Ahogy nektek ott a táborban adott egy ajándékot, és emlékszem, kedves Irma meg Erzsi, ti is itt vagytok, ti nem számítottatok arra, amit kaptatok a táborban, ugye? Ti is kiállhatnátok és elmondhatnátok a tapasztalatotokat, de én tudom, ismerem, csütörtökön elmondtátok, hogy mind a ketten kaptatok valami olyan ajándékot ott a táborban, amire nem is számítottatok. Mert az igazi ajándék, kérdezném a gyerekektől, de nem nagyon látott gyereket, ott a sarokban egy kis, vagy nem is látott gyereket a gyülekezetben, tőlük szoktam megkérdezni, hogy milyen egy jó ajándék, milyen egy igazi ajándék, ami igazán célt talál. Váratlan, meglepetésszerű. Annak a személynek az igényét elégíti ki, aki vágyakozik valamire, de ki sem meri mondani talán. És személyes. És hát ti ezt kaptátok. Azokra a problémákra, a fizikai, lelki problémákra, amiket elmondtatok, ott a táborban kaptatok egy nagy ajándékot. És megnyílt a gyógyulás lehetősége. Azóta is elmondtátok, hogy gyakoroljátok továbbra is azt, amit ti ott elnyertetek. Külön ajándék volt, hogy 3 orvos is volt jelen a táborban, és egészségügyi tanácsadás is folyt folyamatosan. és nagyon sok áldásban részesültünk. Kedves testvéreim, nyissuk meg Bibliánkat a Kolosszei levél 3. fejezeténél, és nézzük meg, hogy Isten világában a szeretetnek, mint Isten legnagyobb ajándékának, milyen kincse vár ránk, milyen tanácsokat ad nékünk a Jóisten. A Kolosszei levél 3. fejezet 12. versénél nyissuk meg a Bibliánkat, és amíg kikeresitek, hagy említsem meg, hogy a Bibliának egyik legfontosabb tanítása a szeretet. Isten maga a szeretet. És ilyen igéket mond nekünk az Isten, senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeretitek. Róma 13.8. Hogy még egy igét megemlítek, 1. Korintusi levél 16. fejezetéből, minden dolgotok szeretetben menjen végbe. Tehát a szeretet az Isten leghatalmasabb ajándéka. És nézzük meg az igét, mit ír erről. Megszólít bennünket, és ezt mondja. Öltözzétek föl azért, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és háladatosak legyetek. A Krisztusnak beszéde lakozzék ti benetek gazdagon. Minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek. Hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserűkedvűek. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Talán az utolsó igéhez csatlakoznék, ott elmondtam gyerekeknek, és megkérdeztem őket itt a tábor legelső napján, hogy mi a helyes ajándékozás, és megbíztam őket, hogy az egész héten gyakorolják az ajándékozást. És a hét utolsó napján, szombaton én meg fogom őket kérdezni, hogy mit ajándékoztak, már nem tényszerűen, hanem hogy sikerült-e, ki milyen ajándékot kapott, és meg is kérdeztem, és a végén azt is megkérdeztem, hogy ki kapott olyan ajándékot, ami igazán talált. És ugye nagyon sokan voltunk a táborban, szombaton még többen, vagy 200-an, és hát sokan jelentkeztek, hogy ajándékoztak, majdnem a fél tábor, de amikor megkérdeztem, hogy ki kapott olyan ajándékot, ami úgy igazán talált, akkor az 4-5 kéz volt a levegőben. Láthattuk. Nem könnyű úgy ajándékozni, hogy az igazán személyes legyen, igazi igényt elégítsen ki, hogy benne legyen a szeretet, a kedvesség, a figyelmesség, az odaszánás. Tehát az ajándékozásnak is törvényei vannak. Isten pontosan tudja ezt, és azt adja nekünk, amire a legnagyobb szükségünk van. Eszembe jut Ádám és Éva ott a paradicsomban, amikor ettek a fáról, és Isten azt mondta, hogy amely napon eszel, arról meghalsz. Ádám és Éva ott állt Krisztus előtt, és tudták, mivel Isten nem hazug Isten, meg kell halniuk. Meg kell halniuk. Aznap meg kell halniuk. Ők átérezték ennek a szükségletét, ennek az iszonyatát, ennek a félelmetességét. És Krisztus odaállt eléjük, és mit adott nekik? Tudjuk jól, az ige leírja. Bőrruhát adott nekik. Ahhoz pedig, hogy bőrruhát adjon, ahhoz meg kellett ölni egy állatot. Tudjuk, hogy milyen állatot? Bárány. Kit jelképez a bárány? Krisztus. Krisztus odaállt Ádám és Éva elé, és azt mondta, meg kell halnotok. De van egy megoldás. Egy ajándék. megszabadulhattok bűneitektől, de valakinek el kell szenvedni ezt a halált. És kérdezték Ádámék, hogy ki, hogyan legyen ez? Én meghalok, értetek és helyettetek. És Krisztus ezt tette, úgyhogy minden ajándék kútfeje Krisztus. Ő adta azt a szeretetet Ádámnak és Évának, és rajtuk keresztül nekünk is, hogy megszabadulhatunk bűneinkből, megkötöző szokásainkból. Krisztus nevének és vérének olyan ereje volt ott az Édenben, és van ma is, hogy a legmegkötözőbb szenvedélyektől meg tud szabadítani. Emlékszem, Imre elmondta, hogy az alkoholt letette, de a dohányzás 10-szer erősen, 20-szor erősen. Ellen White is írja ezt. A dohányzás hihetetlen megkötöző erő. És még Isten ettől is meg tudott szabadítani. És nem csak ettől, meg tud bennünket szabadítani azoktól a jellemvonásoktól, azoktól a nyomorúságoktól, azoktól a szeretetlenségektől, amelyek megkötöznek bennünket. És ezért mondja az ige, hogy öltözzétek föl, mint Istennek választottai, szentek és szeretettek. Ahhoz, hogy felöltözzük ezeket az isteni tulajdonságokat, a szeretet jellemruháját, ahhoz le kell vetkőzni valamit. Nézd, pillancsatok a 9. verse. Mivel, hogy levetkőztétek amaz ó embert az ő cselekedeteivel együtt, és felöltöztétek amaz új embert. Épp itt beszélgettünk innen a szünetben egy kedves vendégünkkel, hogy hogyan néz ki a megtérés. Mi a megtérés? A megtérés ez. Egy vetkőzés, egy levetkőzés. A régi gondolkodásmódnak, látásmódnak, az özzés szerinti életrendnek nem akarunk többé úgy élni. Nem a magunk erejéből, abból képtelenek lennék megtenni, hanem Krisztus vérének erejével. Ez a legnagyobb ajándék. És kedves testvéreim, Isten olyan meglepetést készített mindannyiunknak az ő ajándéka által, Krisztus áldozata által, ami minden ajándékot felülmúl. Nem győzzük eléggé hangsúlyozni ezt az igét, de most ebből a szempontból is. Hiszen amikor gondolkodtam erről, megnéztem a Bibliában az ajándék kifejezéseket, és nagyon sok ige helyet találtam. Az, aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna, vele együtt mindent minékünk. Tudtok annál nagyobb ajándékot, hogy minden a tiétek lehet, ha Krisztusban vagyunk? Ahogy mondja ebben a fejezetben Pál apostol, itt a Kolosszai levél 3. fejezetében, a ti éltetek el van rejtve Krisztussal az Istenben. A szeretet rendjében. Isten leghatalmasabb ajándéka az ő megváltó szeretete. És ezt ölthetjük magunkra. Pál apostol így mondja a római levélben, öltözzétek fel a Krisztust. Hihetetlen dolog ez. Isten a legnagyobb kincsel ajándékoz meg bennünket, Krisztussal. És ebből következik minden. Hogy? Ha felöltöztük, akkor milyenek lehetünk? Nézzük. Szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést. A krisztusi jellemvonásokat felölthetjük. Olyan jó volt hallanom, amikor megérkeztetek a Sátoralja újhelyi állomásra, és kiment a táborból az egyik kedves karbantartónk, ugye Ernő, és a busszal, kis busszal behozta őket, és akkor megkérdeztem, hogy minden rendben van, ott útközben voltatok, és azt mondtátok, hogy olyan kedves ez az ember, és olyan szolgálatkész. Nekem ezt nagyon jó volt hallani, és ugye a táborban is, ahogy elmondtátok, és tapasztaltuk mi is, hogy szeretetben és kedvességben éltünk együtt azon a héten. A próbákban és nehézségekben is. Olyan nehézségeket éltünk át, amelyek megrendítettek bennünket. Egyet említettek csak meg. Képzeljétek el, mentünk fel a nagyteremkőhöz, a Koprina alatt van, a Koprina hegycsúcs alatt egy szép kilátó társ egy hegy, és hát hogy szoktunk, mentünk fel a hegy tetejére, és hát úgy elől mentek néhányan, egy hölgy is, hosszú hajjal, a testvérünk, és hát ott egy ilyen sziklarakás volt, és mint máskor most is arra mentünk, és egyszer csak a sziklarakásból képzeljétek el, vagy 100 lódarás, hát ilyen nagyokat egyetemben nem láttam, ilyen nagy lódarasak kirajzottak, és rátámadtak. 14 csípte meg a fejét. szegény sikongatott, és rázta ki a fejéből, én is ott álltam egy 20 méterre, láttam, hát hihetetlen volt. Még másokat is megcsipett, még két táborozónkat megcsipett, de ők már kevesebbet kaptak, de hát ez félelmetes volt látni, átélni. Szegény ott sokkosan szinte összeomlott, és hát én nem is tudtam, hogy a lódarázsnak ilyen harapása van, és csípése is, hogy ez nem csak egyszer megcsíp, hanem ez belemélyíti a cságrágóját a húsba, és egyszerűen kiszakítja a hús belőle. Szóval hihetetlen volt látni ezeket a sebeket. És hát azt se tudtuk, hogy most mit tegyünk. Két óra járásnyira voltak az autóink. Hát képzeljétek el, micsoda helyzet. Hát ott voltunk a felelősek, hogy most, hát most mihez kezdjünk. Hát a jó Istennek Zsuzsámnál volt egy kalcium ampulla, gyorsan beadtuk. Volt egy baleseti sebészete, véletlenül a baleseti sebészeten dolgozó ápoló, ő fertőtlenítőszerrel lefertőtlenítette a sebeket. Volt neki még egy gyulladás csökkentő ampullája is, azt is beadtuk. És hát mit tehettünk volna másokkal együtt, a többiekkel együtt, akik megsérültek, néhány kísérővel mondtuk, hogy SOS vissza a táborba, ahol jöttünk, és hát ellátás, orvosi ellátás. És hát elmentek, és ahogy elmentek, abban a pillanatban mondtam, imádkozzunk, és imádkoztunk, könyörögtünk Jóistenhez, esedeztünk, hogy segítsen. Hát tudjátok, jó, hogy a bedagadnak a bedagad például a légcső, hát két lódarás csípés a fejem már halálos lehet. És képzeljétek el, alig fejeztük be az imádságot, kapunk egy telefont, hogy nem menjetek tovább, mert ketten vissza kell, hogy jöjjenek a kísérők, mert egy jeep kikanyarodott a hegy tetején valahonnan, benne egy erdésszel, akinél lódarázs csípés elleni szérum volt. Beültette őket a kocsiba, és vitte az ügyeletre. Én 30 éve járok lassan Bozsvára, de soha nem találkoztam jeeppel hegytetőn, meg erdésszel, lódarázs elleni szérummal. És pontosan tudtuk, hogy az Isten csodája volt. És akkor mondtam nekik, a táborozóknak, hogy most itt adjunk hálát, mert azt mondja a középkori költő, hogy a vétkek között a hálátlanság a legutálatosabb. És ezt tettük, hálát adtunk, és megértük a csodát, hogy ellátták őket, nem lett semmi baj, és még azt is, ahogy a te esetedben is elvette az elvonási tünetet, ez a hölgy, aki ezt a sok csípést kapta, képzeljétek el, nem dagadt fel a feje, és nem dagadtak meg a sebek, hanem este is, hogy beszélgettem vele, teljesen normálisan viselkedett. Mondjuk itt bizseregnek a csípések, de egyszerűen nem történt meg. Mi ezt csodának éltük meg, és ugyan csodákat éltünk, hát a többi esetnél is. Képzelhetitek, hogy összekovácsolt bennünket, amikor ugyanezen a napon, ahogy mentünk lefelé egy meredek lejtőn, egy nyílt bokatörést éltünk el. És ott is imádkoztunk, könyörögtünk, és hát nagyon nagy nehézségek között vittük le a csúszós, meredek hegyoldalon, ilyen kőomlásos és avarral ellátott területen ezt a bokatörést. De hát a Jóisten gondoskodott arról, hogy az egyik kismama elhozta a pici kis gyermekét a hegytetőre, és ott egy ilyen pányvával volt körülkötve, és volt egy pányván, ami a vállunkra vehettük, és levihettük őt. De miért mondom ezt el? Mert akkor is imádkoztunk, és aztán, amikor a mentőbe betették, és az is, hogy milyen csodálatos módon a sorompóval lezárt útnál voltunk, képzeljétek el. És az a testvérünk, aki elfutott az autóért, hogy találta meg azt a kulcsot, hogy kinyithassa a sorompót. Aztán hogy találta meg a mentőket, mert sose tudtuk elérni a telefonon, mert nem volt térerő. Stb. De nem ezt akarom elmondani, hanem azt, amikor betették a mentőbe, és ott volt szegény, kedves barátkozónk, aki életében először volt táborba. Hogy mondtam, hogy láttad a tapasztalatainkat, a Jóisten nem fog elhagyni. Veled van, higgy ebben. És a szememben nézett, és végtelen nyugalom árad belőle. És amikor utána elmentünk a kórházba, és jöttek, és meglátogatták őt, és elmondták, hogy mindig ez volt a jellemző, hogy béke van a lelkében. És ez annyira felemelő volt, hogy nem lázadozik. Elfogadta, ellátták. Másfél órás műtét volt este. Igen, Isten szeretettel ajándékoz meg bennünket, és bár megenged próbákat, de meg is mutatja a szabadítást. És megy tovább a szeretet életrendje, elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, amiképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Igen, a Biblia reális könyv, tudja, hogy a szeretet szenvedéssel is jár ebben a világban. Egymástól szenvedünk sokszor. Ez az igazság. De azt is mondja, hogy szenvedjétek el egymást. Hát Krisztusnak nem kellett elszenvednie Ádámot és Évát? A törvényszegéseiket? Kötelez bennünket a Biblia Krisztus megbocsátó szeretetén keresztül a megbocsátásra és a bocsánatkérésre. Hatalmas dolog ez. Ott a táborban is átéltük ezt, hogy egyik táborvezetőnk egy helytelen dolgot mondott, hirdetett, és utána alig telt el egy óra, nyilvánosság előtt külön kiállt és bocsánatot kért. Ez nagyon nagy tapasztalat volt, hogy ha hibázunk is, lehet bocsánatot kérni. Jó lenne, hogyha gyakorlattá válna életünkben, mert Krisztus vére által tudunk bocsánatot kérni, és tudunk megbocsátani. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek kötele. Kedves testvéreim, mindannyian mérhetetlenül vágyunk a szeretetre. Az emberi kapcsolatokban is, és Istentől leginkább. És ha Isten megteremti szívünkben a szeretetet, akkor Isten az emberek felé is tud nekünk szeretetet adni, mint ruhát a lényünkbe, jellemruhát. És emlékszem rá, amikor beszélgettünk erről többször is a táborban, hogy milyen hatalom az imádság. És nem csak a közös ima, hanem a személyes ima. Ahogy ti is elmentetek hajnalonként, meg egyszer ketten felmentünk oda a dombra, ugye, hajnalban, és én magam is minden hajnalban ezt tettem, hogy elvonultam, és személyesen a Jóistennel időt töltöttem. Mert ez a titka az Istennel való kapcsolatnak. Így teljesülhet csak be, hogy öltözzétek fel a szeretetet. Szükségünk van személyes kapcsolatra Istennel. És ezért bátorítanék mindenkit, hogy kérdezzük meg magunkban, hogy vagyunk-e olyan mély és bensőséges kapcsolatban a Jóistennel, hogy közel jöhet hozzánk, mint ez a kismadár. Hogy ránk nézhet, megengedi, hogy megsimogassuk, ugye? És viszont szerethetjük őt. És vajon miért ad nekünk ilyen kitüntetett alkalmakat? Mert a bűneinktől megszabadulunk. És Istennek ez öröm. Éljünk ezzel a hatalmas kiváltsággal. Krisztusnak és Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hivattatok egy testben, és hálátatosak legyetek. A Jóisten hatalmas kegyelme az, hogy a szívünkbe beleültetett egy érzékeny műszert, a békességet, ami jelzi, hogy Istennel kapcsolatban vagyunk. Ha a lelkünkben nyugalom és béke van, ami csak a tiszta lelkiismeretből fakadhat, és ha ez megvan, akkor Istennel közösségben vagyunk. De ha háborgások, indulatok, türelmetlenségek vannak bennünk, akkor nincs meg, akkor jelzés van. Vigyázz! Nincs a lelkedben béke. Ha feszültség, indulatok vannak bennünk, akkor ettől szabadulnunk kell Krisztus vére által. És ha megvan a béke, akkor jelzi azt, hogy Istennel élő, szent kapcsolatban vagyunk. És a nagy próbákban és nehézségekben is megőrizhetjük a békénket. Lásd a tábori történéseket. Krisztusnak beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon, minden bölcsességben tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálával zengedezvén a ti szívetekben. Csodálatos ajándék az Isten igéje. Milyen jó, hogy bennünket az Isten igéje vezérelt össze. Bennünket az Isten igéje irányít, és ad támpontot, hogy Krisztust megtaláljuk, mert Krisztus beszéde az Isten igéje. És a kezünkben lehet. Ezért van ez a közösség. Ezért járunk Biblia körre. Ezért tartunk előadásokat. Ez a mi kötelességünk, hogy hirdessük ezt az igét, mert ez az igé az, amire a világ sóvárog. Csak nem tudja, mire sóvárog. Mi is, amikor a világnak elvisszük ezt az igét, akkor sokan nem is tudják, hogy mit fognak kapni. De hát honnan tudhatnák, ha nem nyílt még meg előttük? Ezért kérlek benneteket, kedves testvéreim, hogy kezdődnek az evangelizációs sorozatok. Kísérjétek imádsággal ezeket, és kérlek benneteket, gyertek el, és bátorítsátok az alkalmakat, és az alkalmakat tartókat, és ismerkedjetek emberekkel, hogy tovább tudjátok adni ezt a szeretetet, amit mi kaptunk, hogy az Isten beszéde lakozzék bennünk gazdagon. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek a ti férjeteknek, amiképpen illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, és ne legyetek irántuk keserű kedvűek. Ti gyermekek, szót fogadjatok a ti szüleiteknek mindenben, mert ez kedves az Úrnak. Megszólítja a családtagokat, apát, anyát, gyerekeket. A gyerekek legnagyobb ajándéka a szüleik felé, ahogy mondta egy kis ragozzátlan gyerek, aki sosem engedelmeskedett a anyukájának, ahogy mentünk fel az egyik legemelkedettebb szakaszon, és én fogtam az anyukája kezét, és mindig ott ugrándozott körülöttünk, és nem volt hajlandó engedelmeskedni. Megkérdeztem szombaton, hogy mi a legnagyobb ajándék a gyerekektől a szülőknek. Hát ő válaszolt, hogy az engedelmesség. Mondom, hát akkor erre emlékezzél, légy szíves. Amikor majd ilyen helyzetekben leszünk, hogy az engedelmesség. Mert a szülők jót akarnak. Na de a mi mennyei szülőnk is jót akar. A jó atyánk is azt kéri, hogy legyünk neki engedelmesek, mi, mint Isten gyermekei. És megszólítja az asszonyokat és a férfiakat, hogy töltsék be szerepüket, Istentől rendelt szerepüket és küldetésüket, hogy a férfiak szeressék feleségüket, és az asszonyok legyenek engedelmesek az Úrban. Mindegyik nem azt a feladatot kapja, amire természeténél fogva képtelen. A férfiak pont a keményebb, durvább, nyersebb nem szeressen gyengéden, krisztusi módon. És az asszonyok, akik sokszor olyan jól tudnak sok mindent, mert jó átlátó képességük van, és gyakorlatiasabbak, legyenek engedelmesek. Hát ez nem nagyon megy. De Krisztus által megy. Ezért kell mind a kettő nemnek megalázni magát, és Krisztushoz menekülni segítségért és vezetésért, hogy legyen a férfi feje Krisztus, és az asszony feje a férj, és a gyermekek feje pedig a szülők. A Jóisten így tanít bennünket arra, hogy szeretetben menjenek végben a dolgaink, hogy ne legyünk mással egymás iránt tartozásban, csak a szeretettel. Ezt Krisztustól tanulhatjuk. Emlékezzünk Ádámra és Évára, emlékezzünk az ő nagy ajándékára, amit nekünk adott, emlékezzünk a hatalmas tapasztalatainkra, amelyek emlékoszlopok. Írjuk meg, emlékezzünk, noteszünk be, jegyzetünk be, Isten közel jött hozzám, és önmagát adta értem. Ez a leghatalmasabb ajándék. Kedves testvéreim, szívem mélyéből kívánom, hogy fogadjuk el ezt az ajándékot. Mert az ajándékozó megvan, de csak akkor lehet a miénk, ha el tudjuk fogadni azt az ajándékot. Ha be tudjuk fogadni ezt a szeretetet, ha viszont be tudjuk fogadni, akkor felöltöztük a Krisztus szeretetét. Kívánom, hogy így legyen. Ebben a végidőben, amikor a világnak a legnagyobb éhsége és az insége az Isten szeretete lesz. Azért jó ilyen táborokban lenni, ahogy mondtátok is, hogy mintha az éden mellettünk volna. Még ha voltak problémák is, mert itt a szeretet légköre vett bennünket körül. Egy igazi gyülekezet attól gyülekezet, hogyha szeretetben vannak együtt a testvérek és önzetlenségben. Ezt a megbízatást adta nekünk a Jóisten. Amen. Jó atyánk, olyan hálásak vagyunk néked, mert te tudod, hogy mi a mi legnagyobb szükségletünk, a szeretet. És te magad vagy a szeretet. Add Istenünk, hogy egész lényünkkel meg tudjunk nyílni előtted, hiszen te kopogtatsz a szívünk ajtaján, és bebocsátást kérsz. Add Istenünk, hogy megvizsgáljuk magunkat a te szeretetednek a fényében, Krisztus áldozatának a fényében, és be tudjuk fogadni az ő végtelen jóságát, megbocsátó kegyelmét. És add Istenünk, hogy bennünk lakozzon Krisztus. És mi is te benned lakozhassunk, Istenünk, igazi szeretetben, megbékélve te veled. És Istenünk, ezt a szeretetet, ezt a kincset, amit adtál nékünk, add, hogy tovább tudjuk adni embertársainknak, családtagjainknak, barátainknak. Add, hogy az örömhír betöltse a lelkünket. Hogy a próbák és nehézségek, amelyek előttünk állnak, ne felkészületlenül találjanak, hanem felfegyverkezve szeretettel, igazsággal, Krisztussal és hatalommal. Krisztus vérének és nevének hatalmával, ami előtt nincs olyan, ami legyőzhetetlen lenne. Könyörögve kérünk Istenünk, legelsősorban a saját természetünket győz le szeretet által, az igazi megtérés által és újjászületés által, Jézusunk által. Amen.

Szeretettel köszöntöm minden kedves a vendégünket a mai a egészségnap utolsó előadásán. Kicsit sajnálom, hogy a ilyen előre haladott időben, órában jövünk csak össze. De ez most így sikerült, és ma tulajdonképpen az lesz a legfőbb témánk, hogy mi a tennivaló, ha valaki szembesül azzal, hogy ő vagy a család valamelyik tagja, vagy a rokonság ismerősei közül valaki azzal a diagnózissal találkozik, hogy hát rák. Ugye, tehát itt különböző módszerek vannak itt Magyarországon is, hogy az orvostudomány hogyan közli a beteggel, hogy tumoros megbetegedése van. Az egyik ilyen kicsit viccesebb változatát egy fél éve mondta az egyik beteg, hogy bemegy a páciens a jó ismerős orvoshoz, és az orvos kérdezi tőle, te milyen csillagjelben születtél? Azt mondja, hát már nem emlékszem pontosan, mit mondott, talán szűzet mondod, vagy valami is, mert azt mondja az orvos, tévedés, rák. Úgyhogy amikor a diagnózist közölni kellett vele, szóval ezek eléggé necces közlési technikák. Na de inkább azt tapasztalom, hogy az orvosok a stádiumtól függően, tehát attól függően, hogy milyen állapotban van a beteg, sokszor azt választják, hogy nem mondják meg a betegnek, hogy milyen az állapota. És én úgy gondolom, hogy ha nem mondják meg, hogy mi van, vagy ha a család úgy gondolja, hogy nincs értelme elmondani, akkor ez kvázi már azt jelenti, hogy a környezet az illetőnek az elvesztésével kibékült, és már is előre el is temette. Minden egyéb erőfeszítés, hogy akkor megkeresnek természetgyógyászt, orvost, gyógyítót, szellemgyógyítót, akárkit, mit tudom én még kit, az már csak a lelkiismeret megnyugtatása céljából történik. Egy beteg nem tud gyógyulni, ha maga nem akar gyógyulni, és nem tudja, hogy kell gyógyulni. Ezért szeretnék ma felvázolni azt, hogy mit kellene tenni, milyen lépéseket kellene, hogy tegyen az illető, amikor szembesül azzal, hogy a diagnózis az ő esetében rák. Mi a teendő? Az alcím, azt úgy írtam, hogy utak és tévutak. Valószínűleg egy kicsit többet fogok az utakkal foglalkozni, mint a tévutakkal. A fölösleges fáradozásnak tartom túlzottan sokat a tévutakkal foglalkozni, ezt majd úgy menet közben. Az mai előadásnak a célja a következő, hogy legyen jól informált. Vagy legalább alakuljon ki az a tudat önökben, hogyha netán egyszer bekövetkezik ez a szituáció, hogy a szembe ülő orvos azt mondja, hogy sajnálattal közölnöm kell önnel, hogy azt a csomót, amit találtunk, az sajnos rosszindulatú volt. Nos, ha ilyesmit tapasztal, vagy ilyeneket kell hallani, akkor azt szeretném, hogy önben, önökben kialakuljon az, hogy egy ilyen kioldhatatlan szomjúság alakuljon ki, hogy minél több információ. Erről a betegségről konkrétan, amelytől állítólag az illető majd szenved, és egyáltalán a kezelésekkel kapcsolatosan is. És ez nem olyan egyszerű dolog, jól informált lenni a mai időben. Mert amint az előbb említettem, sokan elhesegetik a betegséget, nem foglalkoznak, míg betegek nem lesznek. Amikor majd betegek, akkor sokszor az orvostudomány vagy a család nem engedi, hogy az illető információkhoz jusson. Aztán az is nagyon lényeges, hogy talán az előadás következtében az illetőben alakuljon ki az a kíváncsiság, vagy az eltökéltség, hogy a legújabb kutatási eredményeket, a rákutatásnak a legújabb fejleményeket próbáljon összegyűjteni. Aztán az is egy nagyon lényeges cél, hogy a saját megbetegedést tényleg megismerni. Tehát az, hogy most akut
mielőtt leukémia van, vagy limfóma, tehát egy ilyen AML, egy AML, vagy egy CML, vagy krónikus, vagy mit tudom én, tudja is, hogy mit ír le az orvos, milyen betegség ez. Hogy tudjon, és ez a lényeg a végén, a megfelelő, tudatos döntéseket hozni. Tehát az előadásnak az a célja, hogy a rákbeteg a végén helyesen tudjon dönteni. Mert persze vannak olyan szituációk, amikor a beteg föl kell, hogy mérje, vagy mérlegelnie kell, hogy megéri-e a befektetés. Ha egy beteg azzal szembesül, mert nagyon későn vették észre a betegséget, ő maga nem figyelt önmagára, és szembesül azzal, hogy már az egész hasa tele van tumoros szövettel, és minden emberi számítás szerint ezzel már nincs mit csinálni, akkor a betegnek már nem kell hiú ábrándokban bízni. Nem? Akkor lehet, hogy már igazán akkor az lenne, akkor talán még azok a napok, hetek, a hónapok, amelyek talán még hátra vannak, azzal kellene töltse, hogy a családdal legyen, és azt az életet éljen, amit mindig élni akart, és hogy lelki értelemben rendbe jöjjön. De ezek személyes döntések, és ezt senki más nem tudja önök helyet hozni. Amikor élet és halálról van szó, senki nem dönthet önök helyet. Legalább az emberi életről alkotott véleményem szerint én úgy gondolom, hogy mindenki saját maga kell, hogy döntsön, afelőtt, hogy egészségben vagy nem egészségben legyen. Hoppa. No, először nagy léptekben egy néhány gondolatot, hogy mit kellene csinálni. Először talán meg kellene érteni, hogy milyen pillérei vannak a rákbetegségnek. Tehát a négy pillérét kell megérteni. Utána meg kell érteni, mi a tumor. Tehát itt van. Tehát meg kell érteni, mi a tumor, mi a rákos megbetegedés. Különben nem érti, mivel kell küzdeni, és főleg hogyan. Ha valaki, nem tudom, próbáltak-e már egy sötét szobában egy ellenséggel szemben, hogy mondjam, harcot vívni. Tegyük fel, hogy az ellenségnek még egy ilyen éjjellátó készüléke van a fején, a szemén. Ő látja önt, de ön nem látja őt. Tehát akkor lesz ebből valami normális harc? Vagy ha valaki beköti az ön szemét, és akkor most tessék, most kell valaki ellen, vagy valakit meg kell keresni egy szobában, meg fogja találni? Nem. Tapogatóz a sötétben. És ha nem tudja, hogy mi a betegség, nem tudja, hogy mivel van dolga, akkor nem is fogja tudni, hogy hogyan kell küzdeni ellene. Vagy egyáltalán mit kellene lépni. Utána, és ez itt most konkrétan a rákbetegekre vonatkozik, utána tényleg le kellene ülni az orvosával, és a lehetőleg legjobb ortodox kezelést kapni. Ez nem azt jelenti, hogy én azt mondom, hogy minden jellegű ortodox kezelést kell igénybe venni, vagy minden esetben, de vannak olyan esetek, amikor igenis célszerű egy műtétet, és hát, hogy mondjam, akár egy kemoterápiát is elfogadni, amikor erre szükség van. Vannak szituációk, amikor én is azt mondom, hogy igen, most ezt kell csinálni. De sose úgy, hogy csak ezt. És itt ugye már elválnak az utak, a hivatalos orvostudomány is köztem, hiszen sokszor azt mondják, hogy csak és kizárólag műtét, szike, kemo. Ez a, mármint, nem, elnézést, szike, kemo, sugár, ez a három. És ma már ugye ez a három nem egészen igaz, mert most már kiegészítő kezelések vannak. Tehát nagyon modern antitestkezelések, immunrendszert stimuláló kezelések, tehát sok minden van. Igazságtalan lennék, ha azt mondom, hogy az ortodox orvostudomány csak ezt a hármat használja, de volumenben mondhatnánk nyugodtan, hogy 95%-ban ezt a hármat. És végül, és ez a lényeg, és ezért beszélek én önökhöz, végül konzultálni kellene egy alternatív terapeutával. Tehát olyas valakivel, aki egy kicsit ismeri a területet, nem is egy kicsit, és aki meg tudja mondani, hogy mit lehetne ezek után most megtenni. Mit lehet, vagy mit, hogyan tud segíteni esetleg az előző három pontnak a megértésében, esetleg olyan információkat tud nyújtani, hogy az orvosával való beszélgetésben jobban legyen felkészülve, hogy értse meg jobban, hogy milyen kezelésekről van szó.
Tudnélik, az onkológiai gyakorlat körülbelül 3 és 7 perc között. Per beteg. Tehát amikor szembesül a beteg azzal, hogy rákbeteg, és az onkológus meg kell, hogy mondja neki, hogy mi van, ez a kezelés van, és kész. És aki ebből a keretből ki akar törni, az hogy mondjam, számíthat kellemetlenségekre. Olyasmit is hallottam, hogy kérdezős beteg, aki már túl feszítette úgymondván az időkeretet, szinte kitesékelték a rendelőből, illetve üvöltött az onkológus vele, hogy nem már, hogy ennyit kérdezem, nem már, hogy én döntöm el itt, hogy mi lesz és mi nem. Ha nem tetszik, mehet. Szóval ilyenek. Tehát szóval sok minden történik. Lehet, hogy ez egy kicsit a mi országunknak a sajátossága, de az igazság az, hogy ha önök jól felkészült állapotban mennek egy rendelőbe, egy orvos elé, akkor az orvos is máshogyan fog beszélni önnel. Elsőként egy alternatív terapeuta meg tudja mondani, hogy a kiegészítő terápiák milyenek. Tehát amelyeket az ortodox kezelés mellett alkalmazhat, minden további nélkül, amelyek mondjuk segítenek egy kemoterápiának a mellékhatás csökkentésében, mit lehet tenni, milyen vitaminokat lehet szedni, milyen anyagokat kellene szedni, hogy esetleg az ortodox kezelésnek a hatékonyságát lehessen növelni. Talán tetszenek még emlékezni az előző alkalommal tartottam egy előadást, amikor arról beszéltem, hogy akár egy E-vitamin vagy egy C-vitaminnak a megfelelő dózisú adagolását növelheti egyes kemoterápiáknak a hatékonysági fokát az 50%-ról a 100%-ra, vagy a 92-97%-ra. Tehát akár megduplázódhat tulajdonképpen a kemoterápiáknak a sejtölő kapacitása, hogyha a megfelelő mennyiségű, dózisú és az adminisztráció, illetve az alkalmazásnak a technikájára vonatkozó megfelelő kezelést kap. Aztán van egy másik, hogy étrend. Ugye ez az étrend kérdés, az is nagyon sokszor egy vita téma. Az onkológusok közül egyre többen foglalkoznak ezzel a témával, például az intézetben már bio

esetén miket kellene alkalmazni. Más-más az esetét, leukémia, limfóma esetén, mint például egy tumorák, egy vastagbéltumor, vagy egy mellrák esetén. Tehát egészen más-más kezelésekre, kiegészítő kezelésekre van szükség. És hogy persze az még hozzátartozik, hogy ilyenkor hányadik stádiumban van, és stb. A ráknak a négy pillére kicsit a WHO-ra visszamegy, tehát a világgazdasági, nem a világgazdasági, világegészségügyi intézményre visszavezetető. Ők azt mondták, hogy a tumorok, itt vannak a számok, a tumoroknak a fele helytelen táplálkozásra visszavezethetők, 25% toxikus anyagokra, és 25% fertőzések, gyulladások és egyebekre visszavezethető. Na most ez egy kicsit olyan nagyon felszínes megközelítés, mert azért itt a lelki okok nincsenek benne, és ezért azt mondom a rák négy pillére, mert ezt a három pillért, ezt a WHO szolgáltatja, és ezek a számok megvannak. Mondjuk a nehezen meghatározható, hogy hány százalék mögött áll valami mentális lelki ok, de mindegy, nem annyira a számok számítanak itt most, hogy hány százalék, mert ugye ez nem az a lényeg, hanem azonosítsuk azokat a pilléreket, amelyeken a rák nyugszik. Tudnélik, ezek a területek felelősek a rák kialakulásaiért. Tehát még egyszer mondom, a táplálkozás, a toxinok, amelyek a tisztálkodószerek, kozmetikumok által, táplálkozás által, környezetszennyezés által bekerülnek a szervezetünkbe, és a szervezeten belül levő gyulladások, fertőzések, legyen ezek toxoplaszma, legyen ez parazita, legyen ezek vírusok, baktériumok, gombák, mindegy, ezek a fertőzések ugyanúgy felelősek lehetnek a rákért, és ekközben nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy azért nagyon komoly mértékben akár egy pszichés terhelés minimum a kiváltó oka, de sokszor a tulajdonképpen az eredete is egy rákbetegségnek. Itt van egy nagyon aranyos történet, Dr. Contreras, aki Mexikóban az egyik legfőbb alternatív gyógyítója, akinek van egy klinika, a Reménység Oázisa, az a klinikának a neve, és elmesélte egy orvosi, nem egy orvosi, hanem egy ilyen alternatív kongresszuson elmesélte az esetet, hogy bejött egy hölgy, akinek mellrákja volt, és együtt a férjével bejöttek, és Dr. Contreras kérdezett valamit a nőtől, és a férj válaszolt. Aztán megint kérdezett valamit, és megint a férj válaszolt. Ez körülbelül negyed órán keresztül így ment. Erre föl Dr. Contreras fölállította a férfit, azt mondta, hogy most szépen üljön be az autóba, és utazon szépen haza, egészen az USA-ba, egészen ahonnan jöttek. A hölgy itt maradt, kezelni fogjuk, meg fogjuk gyógyítani, de ön most szépen menjen haza. Udvariasan, de határozottan, úgymondván haza parancsolta a férjét. És tulajdonképpen csak az volt, hogy ez a nő soha nem tudott önmaga lenni, mert mindig ott volt valaki a nyakán, ez a házastársa volt. És ez persze egy drasztikus eset volt, de 6 hét elteltével csak kvázi azt csináltak, Dr. Contreras semmi más nem csinált, nem adott neki semmilyen kezelést. Csak annyit, hogy minden nap lelki tanácsadásban részesítette. Minden nap valaki leült vele, és lelkizett vele egy jót. És 6 hét elteltével a tumor eltűnt. Hát ez nem semmi. Nem azt mondom, hogy minden mellrák ilyen eredetű, vagy ilyen jellegű, de bizony vannak. Most Contreras elég nagy ágyú, hogy ő ilyeneket megengedheti magának, hogy ilyen határozott felállás vagy kiállást tanúsít, de bizony vannak olyan dolgok, amikor az ember nem tud belülről olyan életet élni, mint amilyet szeretne, mert ilyen vagy olyan korlátja van. És ez adott esetben egy hosszú élet után akár egy tumorhoz vezethet. Ennek van biokémiai hatása, ezt most erre nem térünk ki. Foglalkozunk egy pillanatra a táplálkozással. Miért fontos az okokkal foglalkozni? Ugye, tehát itt a ráknak a négy pilléréről beszéltünk, mit mondtunk, tudják még? Táplálkozás,
toxinok,

0: feltözések, gyulladások és a lelki élet. Ugye? Tehát ez a négy pillér. Most miért foglalkozunk az okokkal? Miért nem a gyógykezeléssel? Miért megyünk vissza a történelemben? Személy szerint van nekem egy mondat a fejemben, ez úgy hangzik, Ellen White egyszer ezt írt az egyik könyvében, a Nagyorvos lábnyomában című könyvében, azt mondta, hogy betegség esetén ki kell deríteni, hogy mi a betegség oka, a betegség okát megszüntetni, új szokásokat megtanulni, és a természetnek segíteni, vagy a természetet támogatni a tisztátalanságok eltávolításában. Ez véleményem szerint tökéletes és egészséges tudomány. Mert mindegyik tényezőt a maga megfelelő súlyával kezeli. Kezeli az okokat, kezeli az életmód fontosságát, tehát a szokásrendszer, tehát azt, amit mi rendszeresen tesszük, ahol szív, gondolat benne van, és foglalkozik a testtel is, mert azt mondja, hogy a test önműködő és öngyógyító, öntisztító, de azért ez adott esetben már nem lesz elég, tehát hozzá is kell segíteni. Tehát én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó mondat, és ezért foglalkozunk egy kicsit az okokkal, és itt följön az okoknál mindig az, hogy genetika, ugye? Ismerik a genetika kérdését. Följön a kérdés mellrák esetén, és a családban volt már mellrák? Hát igen, anyukámnak is volt. Aha. Igen, a nagynényémnek is volt. Aha. Ja igen, és hát a nővéremnek is. Aha. Hát az genetika. Nem tehet semmit. Biztos, hogy rákos lesz. Ez egészen odaig megy egyes orvosok részéről, hogy javasolják egyes hölgyeknek, hogy előzetesen, tehát preventív módon vetessék le a mellüket. Nem tudom, hallották már ilyesmit? Ugye? Egyre többen azt javasolják, orvosok, a nőknek, hogy mivel genetikailag erre és arra van úgymondván kárhoztatva, a genetika ezt vagy azt mondja, akkor tessék levágatni a mellet. Én mondjuk nem vagyok egészen biztos benne, hogyha az orvos, ennek az orvosnak mondjuk fordított esetben javasolnának az ő nemi szervek leszerelését, hogy előzetes leszerelését, hogy ő ebben beleegyezne. Nem vagyok egészen biztos benne. Ez most egy kicsit viccesen hangzik, de ezek gondoljanak bele. Ez önmagában is már egy véleményem szerint egy gaztet, de teljes mértékben figyelmen kívül hagyja ezeket a számokat. Nézzünk csak meg, hogy 50 évvel ezelőtt a genetikai hajlammal rendelkező emberek 40%-a kapta meg a betegséget, a mai modern életmód és környezet következtében ez a szám 70%. A gén az ugyanaz marad. A genetikai hajlam nem lett erősebb, de az életmód rosszabb. És ugyanazzal a genetikai hajlammal rendelkező ember, aki 50 évvel ezelőtt 10 esetből 4 beleestek ebbe a dologban, ma 10 esetből 7. Miért? Hát mert máshogyan élünk. De ezt a különbséget vissza lehetne fordítani. Sőt, vannak, akik azt mondják, hogy még ezt a 40%-ot is lehet megszüntetni. Tudnélik, a gén az úgy viszonyul a betegséghez, mint egy töltény a puskában. Ha nem húzza meg a ravaszt, hol marad a töltény? A puskában. És az új, tehát a legújabb génkutatás azt mondja, egyértelműen azt mondja, hogy a táplálkozás határozza meg azt, hogy milyen géneket érvényesít meg a szervezet. Ugye a gének arra valók, hogy különböző fehérjeket építsünk. Ez az építő terv, amely alapján a szervezet újra és újra és újra fehérjeket szerel, összeszerel különböző molekulákat. És a táplálkozás teszi a különbséget, hogy valakinek a rossz génjei, vagy valakinek a jó génjei érvényesülnek a gyártásban. Tehát ezek tények. No, nincs ok a fatalizmusra, úgyis beteg leszek. Tehát tessék, ezt felejtsük el, az okokkal azért kell foglalkozni, mert van lehetőségünk a módosításra, a változtatásra, még ha egy családi történet van valakinek. Én nekem is azért úgy felmerül néha a gondolat. Anyukámnak vastagbélrákja volt. A mostanapám vastagbélrákban meghalt. Jó, oké, mondjuk őhoz a kevés közem van genetikailag. Édesapám 53 évesen meghalt, és amikor meghalt, az orvosok már mondták, hogy igen, vastagbélrákja van. Elvileg nekem is vastagbélrákom lesz. Ezek után. De nem hiszek benne. De elmondom önöknek, hogy néha-néha, amikor úgy elmélázok ezen, és esetleg lelkileg rosszabb állapotban vagyok, félek tőle. Mint minden más ember is. Amikor nem vagyunk egyensúlyban lelkileg, akkor jönnek fel a félelmek. De ne engedjük magunkat a félelmeinknek át. Ne legyünk már fatalisták. Lehet valamit tenni. Tehát lehet valamit tenni a saját életünkért, és a saját egészségünkért is. Szóval azért is érdekes, mert néha a betegség oka és a betegség fennmaradás oka egy és ugyanaz. Nem tudom, hogy önök találkoztak már ilyen farmaci helyzettel, de én már igen. Hogy valaki tüdőrákkal kínlódik, bajlódik, beteg, kórházba került, műtötték, kezelték, sugározták, mindenfélét csináltak. És akkor még a család unszolására lökték még egy természetgyógyászhoz is, hogy tessék már, csináljon vele valamit. És akkor elkezdek beszélgetni vele, és kiderül, hogy dohányzik, érezni rajta. És kérdeztem, hogy még mindig dohányzik? Igen. A betegség eredete, tehát oka, és a betegség fennmaradás oka egy és ugyanaz. Nem lehet mit csinálni. Ilyenkor kvázi lehetetlen akármit is csinálni vele. Tehát egyes tumorfajtákra már egészen specifikusan okokat ismerjük. Ugye a tüdőrák, ez közhelyszerűen így van. De a hormonoknál is, tehát tudjuk a hormonális megbetegedéseknél, tehát mellrák például, a méhrák, petefészekrák esetén viszonylag egyértelműek az eredetem. Vagy nagyon jó kapcsolatokat lehet összehozni a mezőgazdasági toxinok és a különböző mielit limfóma leukémia esetén, tehát az akut meg a krónikus limfómanak az összefüggés az egyértelmű. Tehát ezt lehet látni, hogy a mezőgazdaságban dolgozó körében sokkal magasabb ezek a betegségek, tehát a vérképzés és a nyírokrendszernek a tönkremenetele egyértelmű, tehát nincs vitatkozni való rajta, és tehát tudjuk ezeket a dolgokat. Ezért érdemes az okokkal foglalkozni, hogy fejezzük be az okokat. Emlékeznek még a mondatra? Betegség esetén ki kell deríteni, hogy mi a betegség oka. Tehát ezt félre kell tenni. Javítsuk a kilátásainkat, ugye? Ha megértjük a tumor okait, a támogató tényezőit, akkor változtathatunk rajta. Ha én nem tudom, hogy a húsevés, a tejtermék fogyasztása a tumor rizikómat megtöbbszörözi, akkor én szépen a továbbiakban is, még ha már tudom is, hogy rákos vagyok, szépen tovább fogom fogyasztani. Ezért ezekkel a kérdésekkel foglalkozni kell. És én ma nem sorolom föl, mint az előző előadásokban, mindig mindent felsoroltam. Most ma tényleg csak végigmegyünk ezeken a lépéseken, mit miért? És hogy mit kell tényleg megszerezni, milyen tudást. Na egy példát, prostatarák. Angliában, és nézzék meg a számokat, az 5 éves túlélési arány prostatarákból Angliában 53,8%, míg Ausztriában 83,6%. Mi a különbség? Úgy gondolják, hogy Angliában kevesebb kemoterápiát használnak, kevesebb műtétet, kevesebb gyógyszert? Esetleg netán talán egy másik protokollt használnak Angliában? Nem, egyáltalán nem. Ugyanaz a protokoll. Ugyanazok az előírások. De van egy különbség. Életmód. És tudják, hogyha ide írnám mondjuk Magyarországot, még ide hozzátenném, és mondjuk tüdőrák esetében Magyarország és Ausztriát összehasonlítanám, nem ilyen kicsi különbséget látnánk. Már mondjuk az se kicsi, de ennél sokkal nagyobbat. Tehát miről van szó? Lehet de facto életmóddal, a kiegészítő kezelésekkel, a táplálkozással, még mi egyebekkel javítani a lehetőségeken. Egyébként Ausztriában, annyiban különbözik, Ausztriában egy kicsit lazábbak a jogi szabályok, és ezzel Ausztriában sok állami klinikában nem ortodox módszert is használják. Tehát olyan technikákat is alkalmaznak, amelyeket egyébként mondjuk Angliában nem használnának, vagy esetleg Magyarországon. Ugye a gyógykezelési protokoll ugyanaz. És itt van egy alternatív rákkezelő központnak a volt igazgatójának a véleménye, aki azt mondja, aki integrált rákterápiát összeállít, tehát a legjobb ortodox és alternatív kezeléseket, annak túlélési esélye 60%-kal növekszik. Tehát aki mindent megtesz, a legjobbakat mindegyik műfajból, annak a túlélési lehetősége 60%-kal nő. Az nem kevés. De mint mindig, kedves hölgyeim és uraim, a tudás itt mindent eldönt. Tehát, hogy tudjuk-e vagy nem. Egy néhány dolog még az okokról. Ugye az étrend az egyik legnagyobb oka, a gyulladások, a toxinok, a psziché, és ezek viszont úgy vannak, hogy nem lehet azt mondani, hogy ez ennyi százalék, meg annyi százalék, ezek egymásba gabolyodva, ezek nem külön tételek, amelyeket ki lehet pipálni, mert nem lehet tudni, hogy egyik embernél mennyi százalék, hány százalék, és ugyanaz van egyébként a gyógyítással, tehát a helyes táplálkozás, a gyulladás csökkentők, a méregtelenítés és a helyes gondolat, amely kvázi megoldásként ott van mellette, ezek is egybe függnek. Miért? Például, mondok egy példát, helyes gondolat. Ha én reggel pozitív gondolattal kezdődik, tehát a reggel nálam egy pozitív gondolattal kezdődik, tehát egy áhítattal, egy imádsággal, egy gondolattal, egy elmélkedéssel, egy bármivel, tehát egy pozitív, tehát úgy lépek föl, amikor már fölöltözök, hogy érzem, hogy nem a ruha tart meg engem, hanem én tartom meg a ruhát. Ugye? Tehát ismerik, hogy mire gondolok. Tehát, szóval nem úgy lógok, hanem tudom, hogy mit kell tennem ma, és van már a mai napra egy egyértelmű terv, és van annyi energiám, hogy ezt meg is fogom tenni. Akkor ez mire fog engem késztetni? Hát ezekre. Tudja? Méregtelenítés, gyulladás csökkentés, helyes táplálkozás. Ha van erőm, akkor én azt mondom, én most akkor leülök, és akkor beosztom az időmet, és gyorsan megcsinálom a gyümölcssalátát, gyorsan megkenem magamnak egy kis pána kenyeret, meg így, meg úgy, meg, és akkor úgy megyek a munkára. Aki még úgy kell föl reggelente, hogy összedől a világ, ugye jönnek a félelmek, az aggodalmak, jönnek a toxikus, a mérgező gondolatok, aki azt mondja, úgy is fogok meghalni. Vagy úgy kezdi, hogy úgy is mindegy, úgy sem szeret senki. Úgy sem kellek senkinek. Senki sem fogja észrevenni, hogy én vagyok-e vagy nem. Vannak ilyen gondolatok? Mi ezeket sose gondoltuk, ugye? Soha az életünkben nem volt egyetlen egyszer sem az az önsajnálat, az a méretű önsajnálat, hogy ilyen jellegű gondolatokat ápoltuk volna reggel, amikor fölkelünk, ugye? És ha mégiscsak vannak ilyen gondolatok, akkor utána van az a motiváció, hogy én most teszek valamit magamért? Hát aligha, ugye? Aligha fogunk törekedni egészséges étrendre. Nem tudom, hadd tegyem fel a kérdést, hogy ki próbált már tisztítókúrát végezni magán? Egy ilyen tisztítókúra, 1, 2, 3, 4, jó, nagyon jó. Ez mindig kellemes táplálkozással, még kellemes dolgokkal jár? Tehát ugye egy tisztítókúra, mondjuk egy keserű teját inni, vagy egy valami gyógykeveréket inni, az mindig finom és kellemes? Nem mindig, ugye? És van, amikor az ember azt mondja, na jó, most akkor rá kell, hogy szedje magamat, hogy bőtöljek, vagy nem eszek, vagy ezt, vagy... Tehát ha nincs energiám, ha nincsen lelki egyensúlyom, akkor működni fog? Nem fog működni. És a többi. Nem beszélve arról, hogy a gondolatoknak milyen hatása van a gyulladásokra, az immunrendszerekre. Tehát ezek egybefüggnek. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez ennyi százalék, ez annyi százalék, ezek egymásba lógnak, egymásba függő rendszerek. És én úgy gondolom, hogy mivel az okok is integratívak, tehát itt egymásba záródnak ezek az okok, úgy kell a gyógyítást is ilyen integratív módon megközelíteni. Ne gondolja senki, hogy egy kis sárgarépa majd megoldja a betegségét. A sárgarépa evés önmagában semmit nem ér. A sárgarépa evés a megfelelő motivációval, a megfelelő hittel és a megfelelő keretkezelésekkel már hirtelen sokszorosodik a benne levő bétakaroténnak a hatása, és a rostanyagnak a hatása, és a mit tudom én. Értik a gondolatot? Tehát nem önmagában egy hatóanyag akaratom ellenére fog meggyógyítani, hanem amikor az egészre megfelelő gondolattal és hozzáállással hozzáállok. Most ha ilyen szemlélettel megy az orvoshoz, mert tudnélik, még emlékszik arra, hogy mit mondtam, hogy azért oda kell menni az orvoshoz, és ugye, és az orvosból mit kell kihozni? A lehetőleg maximális teljesítményt, amit az ortodox kezelés, vagy az ortodox tudomány tud nyújtani, ugye? Ezt mondtam az elején. Na most mit gondolják, hogyha jön a beteg, és megmondja az orvosnak, hogy a doktor úr, én ezt és ezt is ezt kérem, és ezt szeretném, hogy ezt és ezt is csinálj velem. Akkor mit mond az orvos? Hát úgy melegebb, igen, éghajlatra fog elküldeni, ugye? Azt mondja, hogy ki itt az orvos? Maga itt a doktor, nem én vagyok az. Hát ezért azért nagyon-nagyon-nagyon empatikusan, tehát a rákbetegnek dupla-tripla munkát kell végezni. Nem elég, hogy a saját lelki problémáit, nem elég, hogy a saját félelmeit kell legyőzni. Nem elég, hogy motiválnia kell magát, hogy jó, tehát hogy jóra kitekintsen, tehát hogy reménysége legyen, hanem még oda is kell menni az orvoshoz, aki hatalmas afelőtt, hogy ilyen vagy olyan kezelést kapjon, és őt is még úgy motiválni, hogy a kezelőben, tehát az orvosban, a terapeutában kialakuljon az a kép, hogy igen, érdemes ezért az emberért valamit tenni. Tudják, hogy mind csodálkoztam, nem régen volt olyan, hogy azt hiszem meglőtték itt rendőrt. Hallották erről a hírekben? Volt valamilyen, azt hiszem, egy rendőrt, vagy többet meglőtték, és akkor vitatkoztak utána arról, hogy kellene szigorítani a törvényeket, vagy nem. Talán emlékszik erre a témakörre. És akkor utána vagy a rendőrfőkapitán, vagy a sajtósa, vagy valaki nyilatkozott. És a következőket, most érdemben a következőket mondta. Hogy ez milyen badalság, hogy nem kellene a törvényeket módosítani, hanem így is úgy is tudva levő, hogyha egy rendőrt megbántanak, akkor a rendőr kollégák rendkívüli teljesítményt nyújtanak, és akár rövid időn belül megtalálják a tetteseket. Azt gondoltam magamon, és ha te nem vagy rendőr kolléga, és kapsz valami ilyesmit, és akkor miért nem képesek a rendőr kollégák ilyen kiemelkedő teljesítményt nyújtani, és kideríteni, hogy ki volt a tettes. Gondoltam magamon, egy bölcsebb lettél volna, ha nem szóltál volna. Ez azt jelenti, hogy és akkor viszont egy pillanatra gondoltam így, és aztán utána mindjárt csaptam a számra, mármint hogy lelkileg, azt mondtam, hogy Wolfgang, gondolj egy kicsit magadra. Ha te motiválva vagy, nem-e jobb munkát végzel, mint ha nem vagy motiválva? És most gondoljanak önmagukra. Tudunk mindig ugyanazon a szinten motiválva lenni, hogy a munkát úgy végezzük, hogy a maximumot kihozunk magunkból? Ugye? És itt van az, hogy a beteg kénytelen a terapeutából a maximumot kihozni, mert azért van egy néhány jó dolog, amit az orvostól is lehet kapni, és ne felejtsék el, a recepteket ő írja, a terápiákat ő írja föl. Ezért tehát, amikor majd beszélni fognak jó és rossz étrendről, ne felejtsék el, hogy a legtöbb onkológus soha az életben nem látott táplálkozástan könyvet közelről. Az orvosi képzés keretén belül, nem tudom, hány orvos van itt ma este közöttünk? Van itt orvos? Nincs itt? Egy darab orvos nincs? Múltkor voltak még. Elűztem. Ezek szerint. Kérem? Nincs is orvos. Hát doktor lehet van. De hát nézze, én ezt tudom, hogy nagyon jól tudom, és én nem teszek szemrehányást egyetlen egy orvosnak sem, hiszen ő sem, tehát az, nem az orvos, aki jár az egyetemre, nem ő írja a tantervet, hanem a tanterveket a professzorok írják. És ők valahogyan elfelejtették a táplálkozás tannak a rákra vonatkozó részeit beépíteni, a kötelező módon beépíteni tehát a képzésben. Ma már egy kicsit máshogyan a helyzet. 2002-ben egy bizonyos dr. Boyk, a texasi MD Andrews MD Andrews rákkutatóközpontnak az orvosa. Ő írt egy 500 oldalos könyv, talán itt benne van valahol. Itt van, ez az. Natural Compounds in Cancer Therapy, John Boyk. Tehát ez egy hihetetlen könyv. 520 oldalon több mint 4000 tudományos referenciával leírja a szerző több mint 20 szignifikáns folyamatot, mely befolyásolja a tumorok kialakulását az emberi szervezetben, illetve milyen tápanyagokkal korrigálni lehet ezeket a folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy a ráknak a, tehát nem csak egy-két folyamatát, hanem 20 folyamat, ami végül rákhoz vezethet, és mindegyik folyamathoz odaírja, hogy milyen hatóanyagok, tehát növényi, táplálkozásban meglelhető anyagok kellenek ahhoz, hogy ezek a folyamatok leállnak. Tehát ez ma már tudva levő, 2002 óta. Tehát elvileg az orvosok tudhatnának erről. De ugye tudják, hogy lassan őrölnek a malmak, és ez úgy van. Tehát táplálkozásról feltehetően nem fog sokat tudni, és ezért várható a visszautasítás, ha táplálkozásról beszél. A megfelelő bölcs magatartás az, hogy ragaszkodjon az álláspontjához. Nem vitatkozni kell, nem veszekedni kell, hanem egy-két lefegyverző őszinte kérdéssel kell kérdezni, hogy doktor úr, maga nem tenne valamit az egészségért, ha rákbeteg lenne? Vagy doktor úr maga is ugyanezt a kezelést választan, amit most nekem ajánl, ha maga lenne ugyanebben a helyzetben? Doktor úr, nem érthető, hogy én mindent szeretném kihasználni, hogy meggyógyuljak? Egy néhány kérdést. És mit akar válaszolni? Azt akarja mondani, hogy bízza csak magát teljesen rám, én majd megoldom. Akkor a következő kérdés az, hogy doktor úr, ilyen esetekben az esetek hány százalékában sikerül gyógyítani? Tessék kényelmetlen kérdéseket föltenni, és mindjárt együttműködővé válik még az onkológus is. Hiszen azért nagyon-nagyon kemény ember kell, hogy legyen, aki azt mondja, hogy ő minden embert meg tud gyógyítani, hiszen ez egy szemen szedett hazugság. Nem tudjuk, én se tudom, higgyék el. De ha a maximumot ki akarunk hozni, akkor mindent kell megragadni. És ha már egy tudományos, hogy mondjam, egy rákkutató központ egyik tudományos főmunkatársa egy 500 oldalos könyvet ír, amelyről az egész szakmai világ csak úgy áradozik, hogy milyen fú, meg milyen jaj, meg milyen jó, meg 4000 tudományos referencia, ezt higgyék el, azért egy könyvben 4000 referenciát belesüvíteni, az nem semmi. Tehát ez minden tudományosságnak a próbáját megállja. És ez van, ezt nem lehet lesöpörni az asztalról. És ezt egyszerűen meg kell mondani. Lehet, hogy önöknek el kell olvasni ilyen könyvet először, mielőtt az onkológusra leül. Ezt látják, hogy milyen bonyolultá válik az egész. Tehát készülni kell, olvasni kell, tudni kell, tanulni kell. És ha nem tudják maguk, akkor tessék olyanokkal foglalkozni, akik ezt tudják. Toxinok. A szintetikus anyagok toxikus, illetve karcinogén hatása orvosok között nem mindennapi téma. Miért is lenne? Hiszen ők nap mint nap gyógyszereket írnak föl, és ezért sokkal kritikátlanabbul közelítik meg a szintetikus anyagokat, mint ahogyan ezt esetleg más teszi. Akik ezt a témát ismerik, ugye, tehát vannak is, akik ezt a témát ismerik, de a többség nem ismeri a tényeket. Hogy melyik a kozmetikum például milyen hatással van. Nem tudom, kedves hölgyek, tudják önök például, hogy minden egyes lakozott köröm egy kis hormon tapasznak felel meg? Nem tudják? Tehát minden egyes lakozott köröm egy kis ösztrogént tapasznak felel meg. Nem, sokan nem tudják, a kozmetikusok se tudják. Kozmetikusok nem tudják, hogy ők egyébként hormonkezelést alkalmaznak. Nap mint nap. Saját maguknak sem. Tehát szóval mindegy. A gyulladások. Erről az orvosok sok mindent tudnak, mármint hogy ez tény, hogy a gyulladások folyamatáról, anatómiájáról, technikájáról, sok mindent tudnak erről, de arról kevesebbet tudnak, hogy milyen modern eredmények vannak ezen a területen, és hogy milyen összefüggések vannak a rákkutatás és a rákkal kapcsolatban. Tehát milyen milyen összefüggések léteznek a fertőzések és a rák között. Hogy vírusok és rák, baktériumok és rák, paraziták és rák, gombák és rák, mikroparaziták és rák, stb. Tudják, hogy a 60-as években egy német kutatóorvos, a dr. Weber Bajorországból, ő azt mondta, hogy bizonyos vérben fellelhető mikroparaziták felelősek a rákért. A 60-as években. Viviszekciós a felvételek, mikroszkopikus felvételekkel bebizonyította ezt a tézist. A Müncheni Rákkutatóközpont, hivatalos rákkutatóközpontnak a munkatársai egy hasonló tézist adtak ki 1971-ben. De soha senki nem figyelt föl rá. Aztán ma a természetgyógyászok foglalkoznak ezzel, bibelődnek ezzel, néznek, hogy hogy tudnának segíteni, de eltelik 30-35-40 év, és senki nem karolja föl tudományosan, mármint hogy milliárdokkal, és pénzzel, és módszerekkel. Vannak ilyen dolgok. Mindegy, ezért megint önök azok, akik képeznie kell magukat, és ezekről is beszélni. És hát a pszichés állapotokról, ugye, azért pszichoonkológiával foglalkoznak sokan, tehát azzal, hogy hogyan békülj meg a betegségeddel. Én személy szerint nem csak azt akarom sugallni, hogy békülj meg a betegséggel, tehát az, hogy fogad el az elkerülhetetlent, békülj ki a családoddal, rendezd el a házadat, mert van, amikor ezt kell mondani, és ez tény, és ezt is meg kell tanítani a betegnek, hogy rendezze el a házát. De azért többnyire nem erről van szükség, vagy erre van szükség, hanem ennél sokkal többre van szükség, hogy egy megfelelő helyes hozzáállást, hogy én akarok élni, akarok változni, akarok új életet élni, kérek egy új esélyt a Jóistentől. És ha valaki ezt szeretne, akkor van is benne a lehetőség. Ezt itt hagyom most már, mert nem fogok erről sokkal többet beszélni, talán itt látják, hogy itt az örökös vita, hogy a táplálkozás segít-e vagy nem a rákban, csak egy néhányat. Ugye a likopén csökkenti a prostatarák tüneteit 40%-kal. Elagénsav segít a méhtumorok esetén. A Mayo klinika, vagy a Mayo klinika szerint leáll a leukémia napi 10 csésze zöldteje a következtében. Ugye a leukémia leáll 10 csésze, tehát naponta 10 csésze zöldteje, vagy annak a megfelelő epikogalaktin, vagy gala, igen, ECGC, vagy valami ilyesmének a hatására. K-vitamin leállítja a májrák terjedését az esetek 20%-ában. Indol 3 karbinol megerősíti a mellrák elleni szerek hatását. E-vitamin erősíti a tamoxifén hatását, mellrák gyógyszer. D-vitamin véd a sugárterápia hatásától. Vörös lóhere kivonat hosszabbítja a mellrák paciensek túlélési időt. Stb. Lehetne itt tudományos referenciák százait leírni, amelyek bizonyítják, hogy egyes növényekben, táplálékokban található hatóanyagok bizony hosszabbítják a rákbetegnek az életét, illetve akár direkt hozzájárulnak a gyógyulásához, a teljes gyógyulásához. Itt van ez a csontbajk, ezt már mutattuk. Nézzünk tovább. Étrend. Na most, ha az étrendről beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy na, hát akkor milyen étrend, ugye? Vannak itt étrendek. Makrobiotika. Hallotta valaki már makrobiotika? Akkor az okinávai étrend, tehát az okinávai, japán okinávai sziget, hogy ők mit esznek, mert ezek 100 évesek lesznek ott. Mediterrán étrend, ugye? Sok a zöld, tehát sok a zöldség, olívaolaj és a hal, és akkor kevesebb a szénhidrát, stb. Akkor van az anyagcsere típusi szerinti étrend, a Gerson-terápia. A Gerson-terápiáról most egy könyv jelent meg, nagyon jó. Van a Hallelujah Acres étrend, ami kvázi hasonló, mint az Icon. Az Iconról majd arról leszedje. Akkor van a lugosítás, ez most a legújabb őrület, mindenki lugosít, ugye? Akkor a vegetariánus étrend, az évtizedek, évszázadok óta megvan, a Bristol Cancer Care Diet, az is egy speciális étrend, az Icon, az az Integrative and Complementary Oncological Nutrition, vagy valami ilyesmi. Tehát szóval ilyen integratív, kiegészítő, onkológiai táplálkozás. Tehát alternatív étrend. Majd mindjárt megmutatom. És. Tehát sokan vannak. És önök honnan tudják, hogy melyik az igazi? Ugye? És akkor nem beszéltünk azokról, amelyik mondjuk milyen csillagjegyben születtél, és akkor csak ezt szabad enned, meg ilyeneket. Szóval vannak még ilyenek is. Még kevésbé tudományos, inkább az asztrológiára, inkább a hiedelmekre támaszkodnak, de vannak, akik ebben is bíznak, és ezt is fontosnak és helyesnek tartják. Én azt mondanám, hogy nézzünk meg itt néhány pontot, hogy egy kicsit a táplálkozásról csak egy fogalmat kapunk, nem mintha ez mindent kimerítene, csak egy néhány pontot. Ugye csak teljes értékű, teljes ölésű gabonákat fogyasztanak, legalább 5 egység zöldség per nap, különösen zöldek, pirosak, lilák, sárgák. Egyébként a mások azt mondják, hogy itt nem 5, hanem 10, akkor legalább 2 egység gyümölcs per nap, de leginkább csak reggel éjgyomorra, mások azt mondják, hogy itt 5 egység. Hetente legalább 3 alkalommal hüvelyeseket kell fogyasztani, lencse, babok, stb. Nagyon helyes, nagyon támogatnám, mindenki, aki vegetariánus, ezt vegye egészen komolyan. Friss diófélékes és olajos magvakat fogyasztani, a sütött olajok, a hevített olajok, az ipari olajok helyett, amit a boltban kapunk. Nem szabad semmit sem olajban sütni, lehetőleg olaj nélkül, sütőben grillezni vagy párolni, naponta viszont legalább 1 étkezésnél az ételből álljon. Ezek minimum ajánlások, tehát ennél többet is lehet teljesíteni. Inkább 5-6 kisebb étkezés, mint 1-2 nagy étkezés per nap, na most ezzel lehet vitatkozni. Én itt köztes megoldásokat javasolnám, ezek csak példaként mutatom meg, tehát nem mintha ez lenne az ideális, csak ott kapjanak egy elképzelést arról, hogy táplálkozás hogyan néz ki. Csak telítetlen és hidegen sajtolt olajokat használni, olívaolaj, dióolaj, stb. Sófogyasztását csökkenteni, finomított, előkészített ételt, konzerveket, csomagolt ételeket ki kell iktatni, sósütiket, földgyomagyarót, kolbászok, sonkát, szalonat, stb. Ezeket mind ki kell iktatni, súlyosan korlátozni. A kínai fűszerkészítmények, stb. Tehát ezek a készfűszer készítményeket ki kell tenni a konyhából. Vörös hús korlátozása, inkább halat és biohúsokat fogyasztani, de itt mondjuk én például személy szerint a hús teljes elhagyását javasolnám. Akkor tejterméket teljes mellőzése, különös ugye, hogy a húst még engedik, de a tejterméket teljesen kiiktatják. Miért? Mert a tej a legfertőzöttebb e tekintetben. Az összes hormonális eredetű tumor, tehát mellrák, prostatarák, vastagbél direkt összefüggéssel rendelkezik a tejtermékkel, tehát a tejtermékek fogyasztásával. Minél több tejterméket fogyaszt valaki, annál valószínűbb, hogy mellrák, prostata vagy vastagbélrák alakul ki az illetőben. Minden nemű glükózt mellőzni, különösen cukros üdítőket, tehát glükóz, cukor, fehérliszt, édességek, mindent teljesen félre. 3-4 csésze zöldtej, na most ugye tudjuk, a Mayo Klinika azt mondja naponta 10, de ezt lehet akár táplálékkiegészítő formában használni. 1-2 poha vörös bor per hét. Ezt pótolni is lehet vörös mústal, majd akár egy tablettával, amelyben benne van a vörös, tehát az úgynevezett resveratról, vagy a vörösból kivonata. Naponta probiotikumok fogyasztása, tehát naponta többször lehetőleg olyan, mely több baktériumfajtát tartalmaz. Táplálékkiegészítők, amennyire csak lehetséges, csak természetes anyagokból, és. Tehát itt lehet, és értik, hogy én most ezt nagyon gyorsan átlapoztam, mert ugye még azért kellene még egy és mást mondani. Ezek olyan ajánlások, amelyeknek mindegyiknek legalább egy 5-6 tucat tudományos referenciát lehetne mellé vigyeszteni. Mindegyik pont súlyosan alá van támasztva, hogy igen, ez így működik. No, táplálékkiegészítők, minőségi multivitamint, folyékony formában leginkább antioxidánsokat, ugye D-vitamin, coenzim Q10 például, kurkuma és gyömbér, ezek mind gyulladáscsökkentők, a rák esetén különösen erőteljes. Akkor ez a Herb Shield, ez körülbelül megfelel egy ilyen multi gyógynövény készítménynek, amelyet mostanában, vagy egy ilyen gyógynövény teja keveréket, amelyet mostanában terjesztik itt is. Akkor ha hormonális eredetű, akkor célszerű lenne a vörös lóhere kivonat, szója, izoflavonoidok, indol-3, melatonin, és. Nem megyek a részletekbe, mert ezeket mind már vagy egyszer elmondtam, vagy ha nem is mondtam el, akkor ezt most nem úgysem lehet mindent fölfogni. Tehát csak elmondom a példaként, hogy ilyen tételek vannak, és ezzel kell, tehát ezeket a dolgokat meg kell, hogy ismerje az az illető, aki rákkal találkozik. Ha nem tudja, nem tudja mit tenni. És gondoljanak egy pillanatra bele, hogy ki ismeri rokont, ismerőst, barát, aki rákos. Hát lássam a kezet. Ki ismer olyas valakit, aki rákos? Mármint, hogy a közelebbi a körből. Hát, ahogyan az előbb láttam, majdnem az egyharmada, nem? Tehát az itt levőknek a majdnem az egyharmada kapásból tudna legalább egy embert nevezni, aki rákos volt, vagy van, nem? Tehát ez azt jelenti, hogy az egész társadalmat érinti ez a kérdés. És ezek mind felkészültek? Akiket ismernek? Ezek mind felkészültek én értelemben? Van mit tenni. A második pillér, ugye toxinok, toxikus háztartás. Egy kutatás azt derítette ki, hogy otthon 40%-kal nagyobb az esély, hogy toxikus anyagokkal megfertőzem magamat, mint a munkahelyen. Miért? Mert a munkahelyen előírások vannak, a biztonsági előírások vannak, munkavédelmi előírások vannak, otthon az ember azt viszi haza, amit éppen akar. És azt kever össze, amit éppen a józan ész csak nem tiltja meg. Hányan hipóznak otthon tömény hipóval, meg mindennel? Nem tudják, hogy mit tesznek magukkal. A mezőgazdaságban dolgozók között sokkal gyakoribb a mieloma, leukémia, stb. Sugárzás, rádioaktív szennyezés, maka, kb. Annyi a rádioaktív sugárzás, mintha több hiroshimai bomba ledobták volna. Mármint, hogy az egész világon. Tehát ezek a itt egy baleset, ott egy baleset, itt volt egy atomkísérlet, ott egy atomkísérlet, a stratoszférában, a tenger alatt, a mit tudom én, minden ott, itt egy rakéta, ott egy rakéta, itt egy lövedék, ott egy lövedék, atomerőmű, a Csernobil, egyebek. Tehát ott tartunk, mintha a felszínen, a föld felszínen egy jó néhány hiroshimai bombát fölrobbantották volna, és ez csak úgy terjedett volna. Nagyon komoly a sugárterhelés is, ki vagyunk téve. Oltások, gyógyszerek hatása, hát ezek is toxinok. Ne gondoljanak ám, hogy oltásoknak nincsen toxikus hatása, vagy esetleg a gyógyszereknek. Na, itt egy néhányat. Kozmetikumok. Nézzük ezt itt például, az SLS. Szódium-lauril-szulfát. Ugye a nátrium-lauril-szulfát, az egy oldószer kvázi, a bőr áteresztő képességét növeli 40%-kal. Tehát lehet önmagában ez nem rákeltő, de minden rákeltő anyag 40%-kal nagyobb eséllyel bekerül a véráramba. Vagy nátrium-fluorét, tehát mondjuk a fluoros a fogkrémek esetén nagyon-nagyon érdekes, van egy csontrák kapcsolat. Tehát a nátrium-fluorét és a csontrák között létezik egy tudományos referencia, tehát már kiderítették. Tehát akkor mi fluoros fogkrémmel, sikáljuk a fogainkat, közben eléggé komoly az elképzelés, vagy a valószínűség, hogy ez csontrákhoz vezethet. Sötét hajfestéke, körömlak oldók, májkárosító, DNA-sérülés, neurotoxinok, bőr és tüdőirritáció és xenoösztrogének. Hadd ne soroljam föl. Tehát rengeteg probléma van. De és miért használjuk? Hát ez van a boltban, ugye? Mondta nekünk valaki? Nem. Hát akkor ezt használjuk. Pedig lehetne alternatív módon a kevésbé toxikus kozmetikumokat használni. Harmadik pillér. Fertőzések, gyulladások, vírusok. Látják, itt én most már tényleg csak rohanok, mert nem akarom nagyon sokáig idézni ezeken a kérdéseken. Vírusok, baktériumok, gombák, paraziták komoly mértékben okoznak rákot. Itt, amit az előbb említettem, a leaky gut syndrome és a vérparaziták, itt a Dr. Webernek a paraziták, Dr. Webernek az elmélete. Dr. Weber azt mondja, hogy ha környezeti mérgek, helytelen táplálkozás, sugárzás sérti, vagy ettől sérül a hajszálerek, a bazális membrán, meg egyéb ilyen belső szöveteknek a szerkezete, akkor a vérben levő mikroparaziták legkisebb formája átfér a hajszálereknek a nyílásain, és bekerül a szövetekbe. És amíg a bazális membrán is sérült, fertőzésektől, sugárzástól, akkor egészen az anyasejtekighez eljut, és ha odaig eljut, akkor beszívódik a parazita az anyasejtbe. És aztán magyarázza, és azt mondja, hogy ez vezet rákhoz. Például, majdnem 40 éves elmélet. A mai napig senki nem tudta cáfolni. Tudományos bizonyíték van rá. Kit érdekel? A bélflórának az állapota. Éjjelenként a jó baktériumok táplálkoznak a rossz bacikből. Tehát él a jó baktériumok, amikor nem kerül be az ét, tehát az a táplálkozás, tehát a tápcsatornánkba nem kerül ételbe, akkor él, amikor ezek éhesek, nekiesnek a rossz baciknak, és fölfalják a rosszakat. És ezzel nő a jó baktériumoknak a mennyisége. Azoknak ugye jó, azért jó baktériumok, mert csak jó a hatásuk. Igen, de mit történik, ha kevés a jó baktérium? Mit történik, ha valaki állandóan antibiotikumot kap? Azt mondják, az a 35 éves nő, aki életében legalább 20 antibiotikum kúrát kapott, kétszer akkora mellrák rizikóval rendelkezik, mint az, aki nem. Most számoljanak ki, hogy ki az a nő, aki 35 évesen már 20 antibiotikum kúrát kapott. Hát alig van, akinek nem ez az esete, nem? Látom én már páciensek, akik hozzám eljöttek, akik egy év alatt annyit kaptak majdnem. A helikobakternak az esete nem csak gyomorfekét okoz, ma már tudjuk, hogy gyomorrákot is okoz. Klamídia, mindegy, Shigellia, HPV, retrovírusok, például vannak újabb retrovírusok, amelyek képesek, tehát közel állnak a HIV vírushoz, tehát de vannak ilyen speckovírusok, amelyek rákot okoznak, de facto. És egyre terjednek ezek a dolgok. A baktérium, a klamídiáról, hát ugye nemi betegség lévén, tehát ez is egy baktérium, mondjuk a HPV ugye vírusként jelenik meg, a klamídiáról sokkal keveset beszélnek, de bizony az például a nemi, tehát a belső nemi szerveknek a rákját egy 5-10%-ban okozhatja. Tehát nem minden esetben, nem mindenki, aki klamídiás, de van. Aki klamídiás, az nagyobb rákrizikóval rendelkezik. Tehát a belső szerve férfiaknál a prostata, nők esetében a belső rák, de a belső nemi szervek. Tehát ugye méh, petefészek, stb. Méh, a hüvely.
1: Igen. Főorvos asszonyának, hogy 85%-ában fertőzöttek az emberek, ettől a baktériumtól is, most itt fölvigyeltem, meg amit macskavírusnak hívnak, tehát a macskák mondják az ivarjukba, de ha ez bekerül az emberi szervezetbe, akkor ez ugye nem lehet ki.
2: Nem lehet kezelni. Ez az állati vírusosok nem lehet kiírni.
1: Igen.
0: Retrovírusok, ezek a
1: retrovírusok,
0: és a
1: retrovírus migrátása, tessék? Zöldségekkel, mindennel begérték, és a legborzasztóbb az, hogy vakságot okoz.
0: Na hát, ez az egyik, tehát mondjuk egyes vírusok, de tessék, ugyanazon az elven, és most köszönöm szépen ezt az információt, én sem tudtam, hogy 85% a klamídiának a fertőzöttsége, de nagyon elterjedt. De gondoljanak bele, hogy vannak olyan vírusok, tehát például most azt mondják, hogy tehát nagy majomfajtáktól, mint a gorilla, meg a csimpánz, meg ilyenek, azoktól hasonló, mint a HIV vírus, más vírusok terjednek az emberek között, és egyre nagyobb az a szám, és az az összefüggés, hogy ezek a vírusok a emberben is terjednek, rákot okoznak, látják korrelációt a rákbetegek és a fertőzöttek között. Tehát aki fertőzött, azok közül sokkal nagyobb a rákarány, mint azok, akik nem fertőzöttek. És. Tehát mondom, tehát segít nekünk tudatosulni azt, hogy a bakteriális, virális terhelés bizony hajlamosít minket ilyen betegségekre. De ezekről tudni kell, ez azt jelenti, ezzel foglalkozni kell, ez ellen valamit tennünk kell. Na, azért lépünk. A negyedik pillér a psziché. Itt tényleg csak itt néhányat írtam föl, mert már még mit írok itt? A szeretet. Ugye a szeretet megélése. A szeretet megosztása. A szeretet szerinti gondolkodás. Vagy a hit. Azt mondják, hogy akiknek Istene van, azok 7-szer olyan hosszan élnek, rákbetegek, mint azok, akiknek nincs Istene. Mert tudnak kapaszkodni, mert van életcéljuk, van elszántságuk. Vagy következetes gondolkodás. Nem tudom, voltak-e már úgy, hogy belülről mást gondoltak, mint a száj mondott? vagy még soha. Ugye? Vagy belülről mondtak volna, szívesen, legszívesebben mondtak volna valami egészen mást, de kénytelenek voltak mást mondani. Ugye? És ez a belső és külső világnak az összhangi hiánya, amelyet mindnyájunk tapasztaljuk, én magam is. Ennek a megszüntetése az sok-sok embernek segít. Új életet tervezni. Nem tudom, mit terveznek holnapra. Megvan már a terv holnapra? És mikor akartak utoljára megújulni az életben? Mikor akartak utoljára valamit reformálni az életben? Valamit helyesebben tenni? Valamit jobban megtenni? Valamit rendezni? Valamit rendbevágni? Mikor akarták utoljára? Tessék, próbáljanak. Tegyenek valamit ezen a téren is. Hiszen ez is nagyon sokat segít. Itt az összefüggéseket a pszichoneuroimmunológia, a pszichoneuroendokrinológiáról lehetne beszélni. Lehetne arról beszélni, hogy az immunrendszernek a hatása ilyen gondolatok, még olyan gondolatok mellett milyen külön előadást érdemelne. Nem fogok most ebbe belemenni, de ez is egy pont, amit meg kell, hogy értsék. Ha úgy gondolják, hogy a múltban, ha egy rákbeteg visszatekint az okok közé, és azt mondja, mi is volt, hogy is volt, és azt mondja, ja, hát igen, én világ életében boldogtalan voltam, akkor talán ideje lenne boldogá válni, nem? Majd a végén fogok egy néhány dolgot elmondani. 15 lépést még fölsorolom, és aztán lezárjuk ezt a gondolatot, jó? Konkrét lépés. Először keresen társat. Tehát olyan társat, aki segít magának ezen túljutni, tehát családtag, ismerős, barát, mindegy, aki a legjobbat kívánja magának, aki tud adni, aki tud szeretetet is adni, aki tud támogatást is adni, ez legyen az új támogatási rendszer. Jó? Akkor szerezen tudást, ismeretet, a tudás hatalom, és ez ilyenkor különösen igaz, mivel élet és halál felett dönthet. Ha nem tud valamit, lehet, hogy halálos. A hét elején, mikor voltam? Igen. Múlt héten voltam Pécset, és beszélgettem egy beteggel, és limfóma van, azt hiszem, mielőtt limfóma van, és krónikus, tehát CML van, és kap egy speciális antitest, egy egészen speciális antitest, Maptera, és nagyon drága a kezelés, 2,5 millió forint, 7 kezelés. És elmesélte nekem a kalváriáját, hogy az orvos nem akarta adni, de így, meg úgy, de másik orvos fölírta, meg javasolta, stb. És ez a hölgy is úgy van, hogy már 4-et kapott, és még 3 van hátra. Ha én tudtam volna, hogy ő ezt kapja, vagy ha ő tudta volna, hogy mit kell tenni, ha ezt kapja, akkor már sokkal bejebb lennénk. Tudnélik, a Mapterával együtt kell adni egy speciális anyagot, a bétaklukánt. Biztos emlékeznek meg a bétaklukánra. Tehát ez a hölgy kap egy monoklonális antitestet, csak nem kapott mellé bétaklukánt. És amikor neki elmondtam, hogy bétaklukán és monoklonális antitest együtt, ezt nagyon kell, akkor azt mondja, hú, de kár, hogy ezt nem hamarabb tudtam. Mert már 4 kezelést kapott. Tehát egy jó néhány hónap eltelt, anélkül, hogy a kiegészítő anyagot kapta volna, ami sokszorosítja ennek a hatását. És itt jön az, hogy ismeret, az hatalom.
1: Az orvos nem tudta?
0: Azt se tudja, hogy... Na, mindegy. Nem foglalkoznak vele. Kérem?
1: Gondolom, a házát megeladta a hölgy.
0: Nem, azt hála Isten ezt az orvos, tehát az orvos előírására. Tehát ezt fölírták neki, tehát ez nem kellett neki fizetni. Tehát annyi lenne, ha házira kifizeti, 2,5 millió forint. De gondoljanak bele, hogy most ebből a 2,5 millió forintból 4/7-ét elpazarolták. Tehát úgy kapta, hogy némileg van hatás. Ha a bétaklukánnal együtt kapja, a Mayo Clinic, amit az előbb említettem, az USA-ban az egyik leghíresebb klinika, ők erről a kombinációról, tehát a Maptera meg a bétaklukán, ők ebben már az úgynevezett fázis 2 kutatásban vannak, tehát a klinikai kutatások második fázisában vannak, és megnézik, hogy ez meg ez együtt milyen hatással van a mielomára. Tehát ott, ha most ez a hölgy olyan szerencsés lett volna, és a Mayo klinikába járt volna, már rég kapta volna. De nem kapja. Itt még kell valaki neki mondani, hogy tessék, ezt használt, mert annyira jó. Na mindegy. Szerezzen még egy orvosi diagnózis terápiát. Ez az ön életéről szól, maximálja az információt és az esetlegesen felkínált lehetőségeket. Ne gondolja azt, hogy ez bűn még egy orvoshoz oda menni és még valakit kérdezni. Egy második diagnózis. Még egyszer valaki nézen meg ultrahanggal. Még egyszer valaki csináljon egy anamnézist. Még egyszer valaki biztos, tehát, hogy mondjam, bizonyosodjon arról, hogy tényleg az-e a betegség, vagy másról van szó. Írjon tervet. Mit, mikor, mi lenne a legjobb? Írja le, és beszélje meg orvosával, társával, mármint hogy ezzel a támogatóval. Ha összeáll a terv, és nyugodt vele, mármint hogy maga nyugodt ezzel a tervvel, tehát belenyugszik, hogy igen, ez az én tervem, akkor 100%-ban, jó? Tehát nem 100%-ot betölteni, hanem 110%. Miért? Ha valamiről meggyőződött, hogy ez jó és helyes és koherens, és akkor ha az életéről van szó, miért csak 90%, miért csak 50%? Tegye 110%-ban. Készüljön föl a változásra. Elképzelhető, hogy valami az életmódjában, étrendjében, szokásaiban okozhat a rákot. Valamitől van a rák? Lehet, hogy kiderül, hogy az esti szalonázás nem kellett volna. Lehet, hogy kiderül, hogy a cigizést nem kellett volna. Tehát készüljön föl a változásra. Tehát aki ebben benne van, ne úgy legyen, mint egy fatuskó, hogy én úgy vagyok, és úgy fogok meghalni. Hát persze, akkor így fog meghalni. Akkor jön az, hogy öreg fát nem lehet már átültetni. Miért nem? Hát én láttam embert 65 évesen, amikor tudatosul benne, hogy mi van, fogta magát, és mindent megváltoztatott. És 2-3 hónap alatt kint volt a problémából, a problémás zónából. És egy év alatt meggyógyult. Miért nem lehetne ezt megcsinálni? Na, akkor derítse ki, hogy a tumor hormonfüggő-e. Ha igen, akkor abból indulhat ki, hogy ösztrogén dominanciája van, amit kezelni kell, különben nem változik semmi. Vannak, akik azt mondják, hogy hú, de bőtöltem, te így tisztítottam, meg úgy tisztítottam, meg ezt csináltam, azt sem, de semmi nem változott. Hát ezek a tisztítókúrák sem élnek semmit. Az egyik 6 hét alatt meggyógyul egy tisztítókúrából, a másik 3 hónapig tisztítja a szervezetet, és egy jotáni nem változik. Mi a különbség? Az, hogy valami más tényező is van. És ha hormonális betegségekről van szó, akkor meg kell tudni, hogy lehet ezt rendbe rakni. Tehát tessék ilyenekre is felkészülni. Több oxigén a sejtjeinek. Tudatos légzés, testtartás, mozgás, mélégzés. Igyekezzen, hogy oxigén kerüljön be a szervezetbe. Méregtelenítse a sejtjeit. Tehát gondolkozzon el azon, hogy milyen toxin lehet a testében, ha már tudja, hogy mi ez a toxin. Ha valaki tudja, hogy dohányzat, akkor mit kell csinálni? Először azt, hogy abba hagyni, és utána lélegzés, tehát légzés gyakorlatokat, a vesetisztítást, tudnélik a kátrán, a hólyagba kerül, vesetisztítás, a köbön, ezeket kell csinálni. Ugye? Ólom, radon, tehát higan, ha higan van, akkor spirulinát vagy klorellát kell bevinni a szervezetbe, ami kiszállítja a szervezetből ezeket a nehéz fémeket. Almapektint. Ha rovad gyomirtószerekről van szó, akkor májtisztítást kell csinálni. Tehát ezeket a részletismereteket kell megszerezni, és meg is csinálni. De ha nem tudjuk, paraziták, ugye? A paraziták parazitaölő hatóanyagokat alkalmazni és használni, gyógynövényeket. Súlykontroll. Ugye Attila, azt hiszem, te erről beszéltél a mozgás keretén belül, nem? Vagy nem? Nem sok, nem hangsúlyoztatva, nem? Na, a súlykontroll, tehát az, hogy mennyire fontos a súlykontroll, hogy lefele a súlya. Én nem tudom, hogy én nem vagyok ilyen, de már a nyáron legalább 10 kilót fogytam. Úgyhogy ez már legalább egy lépés a jó irányba, és szeretnék jövőre, még újra találkozunk, még egyszer annét ledobni, úgyhogy hát, ha sikerül. De miért? Mert ez tárol toxinokat. Nagyobb súly, nagyobb toxintárolást jelent. Sőt, sokszor nem is tudunk fogyni, éppen azért, mert a szervezet először a toxint kell, hogy kidobja. Így jön a lugosítás a előtérbe. Tehát lugosítani, lugosítani. Ez nem egy egy őrültség, hanem ez egy nagyon fontos dolog, csak mondjuk nem ez az egyetlen dolog, ami segít az életben. Szeresse és ápolja az immunrendszerét, tehát gondoskodjon az immunrendszerről. Tehát ne immunrendszerét.

hogy az atomjaink 99,9%-a légüres tér. Ott semmi nincs. És úgy valahogyan energiából vagyunk. Ha úgy konkrétan veszük. Igaz, hogy a sok-sok milliárd, meg sok-sok billiárd, tehát 65 billiárd sejt szor 7 milliárd atom szor, mit tudom, 50-60 elektron átlagban, jön egy olyan szám, amit már nem tudunk kezelni, nem is értjük ezeket a számokat, de ez mind valami vibráló elektromoság. És ez vagyunk mi. És elképzelhető, hogy stressz, meg toxinok, meg érzelmek, meg sugárzás, ki tudja, meg mi által mindenféle bajba keveredünk. De nagyon fontos, hogy újra, tehát hogy ezeket a diszharmóniákat le kell földeni, pihenjen a természetben, elmélkedjen, imádkozzon, gondolkodjon. El tudják képzelni, hogy most kint valahol egy Svédországban, egy tó mentén, egy kis faházban a naplementét nézni? El tudják képzelni? Jó lenne? Vagy el tudják képzelni valahol a Balaton felső, vagy téli, vagy északi parton valahol egy kis vikendházban, egy kis szőlőhegyben megnézni, ahogyan éppen föl kell a nap, vagy valami ismi, és reggel hallani a madaraknak a csicsergését, meg ilyeneket. Vagy kimenni a harmatos fűbe, reggel hűvös, aztán el tudják képzelni, hogy milyenek ezek? Akkor tessék, valósítsák meg. Aki meg rákbeteg, az meg hát hagyja ott a gondjait, meg az egyéb problémáit, ha nem csinálja. Tehát, hogy mondjam, ha nem tesszük, ha nem csináljuk, akkor nem lesz ebből semmi sem. Vegye körül magát melegséggel, szeretettel. Tehát keresen olyan emberek közelségét, akik nem negatívak, akik tudnak adni, szeretni, nevetni. Legyen ez az új támogató csoport. Egyedül ne próbálkozzon. Ne egyedül nem fog menni. És akkor tegye azt a jót, amit mindig is tenni akart. Nem tudom, van ilyen, hogy hát, filmeket is forgatnak erről, hogy hát még ezt, még azt akartam volna, és akkor mielőtt meghalok, még ezt kellene csinálni, ugye? Tudják, azok az emberek, akik nem tudnának mit tenni magukkal, mivel elfoglalni magukat, ha túlélnének a rákot, azok nem is fogják túlélni a rákot. Értik ezt a gondolatot? Tehát az, aki nem tudja, hogy mire használna azt a megajándékozott életet, amikor legyőzés túléli a rákot, az meg minek éljen? Föl lehet tenni ezt a kérdést. Mert persze minden ember élni akar, de minden ember meg is fog halni. Ezen az egyenlegen nem fogunk tudni változtatni, legalább mi nem. De ha valaki súlyosan beteg, és kvázi kap egy figyelmeztetést, és azt mondja, oké, én máshogyan akarok élni, én azt fogom tenni, amit mindig is akartam, azt a jót, amit mindig kerestem, azt most meg fogom csinálni, akkor lehet, hogy van esélye, hogy túléli. Ha meg nem akarja azt a jót tenni, azt a változást létrehozni, akkor még mire? Hogy ugyanazokat a görcsöket megéljen újra, ami egyszer már a rákhoz vezetett? Mire való lenne akkor ez az élet? Mire való lenne ez akkor a gyógyulás? Erre pazaroljunk mi évről évre több százmilliárd dollárt. Ezt higgyék el, az egész világon ez zajlik. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért egy erőteljes lelki kategóriáról is van szó. Ha mi akarnánk azt a jót, amit meg kell tenni, vagy ami a lelkiismeretünk, vagy a gondolatunkban ott van, sokkal több esélyt kapnánk. Sokkal több gyógyulást is látnánk. No. Én itt ezen a ponton befejezem az előadást, mert sok mindent lehetne még elmondani. Lehetne a tévútakról beszélni, az eredménytelen dolgokról beszélni, a nem funkcionális kérdésekről beszélni. De mielőtt ezt még elmondom, vagy nem elmondom, mert már ebben nem fér bele, még itt elolvashatják az elérhetőséget. Részleteket a rákról és a rákkezelésről például ebben az újságban találjam.
ismerő

Bőcseng barátaim, megkértek szeretettel, hogy ezt a cikket írjam. És lent a lépcső, ha lejönnek a lépcsőn, mindjárt a bal oldalon van egy kis asztal, ahol ezt az újságot lehet kapni. Azt hiszem, hogy pár száz forintról van szó, 430 forintról van szó, és egy igen jó, tehát egy igen terjedelmes cikket írtam erről a témáról, a rákról és a természetes rákgyógyításról, úgyhogy mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Itt vannak a címek, az elérhetőségek, ha valaki személyesen meg akar keresni, keresen meg. Az idő előre haladtára való tekintettel én azt mondom, hogy legyünk kimélőek a kérdésekkel, meg az kérdezésködéssel most ezután, mert már 5:30, és én megköszönöm a figyelmüket, megköszönöm, hogy eddig itt voltak, hogy újra itt voltak a Patakiban, és újra itt voltak az egészségnapon. Jöjjenek máskor is, mi is igyekszünk újra itt lenni, ha a szervezők még látni akarnak minket, és újra fogunk újabb gondolatokat előhozni a tudományunkból, és szeretnénk önöket arra a szintre nevelni, emelni, ahol kell, hogy legyen az ember a mindennapokban, hogy eredményesen és egészségesen éljen. Kívánom önöknek minden jót, és köszönöm, hogy itt voltak.

Mindenkit abból az alkalom, hogy újra találkozunk. Mint bizonyára tetszenek tudni, a 10 parancsolat folytatása a mai feladatunk, örömteli feladatunk, és talán azt is tetszenek tudni, hogy a vége felé közeledik ez az örömteli feladat. Ugye soknak tűnik a 10 első hallása, de már 9-nél vagyunk. Ugye jól tudom, hogy a 9. Jó, egyszer félértésre voltunk, azért kérdezem. Ugye a mai parancsolatunkat is ugyanott találjuk, ahol szoktuk, a Mózes második könyve, 20. fejezetében, ugye a törvényadás leírásánál, ott találjuk egymás után sorban a parancsolatokat, tehát Mózes második könyve 20. fejezet, a 16. versből olvasom, ez a parancsolat maga, tehát a 16. vers, viszonylag rövid, az előzőekhez képest egy picivel hosszabb, de hát azok nagyon rövidek voltak. Így hangzik: ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Hát ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ezt láttuk már más parancsolatoknál is, hogy vannak közkeletű értelmezések, mondjuk az, hogy az Úrnak a te Istennek nevét hiába felneved, ugye így kezdődik a harmadik parancsolat, ezt nagyon sokan úgy értik, hogy nem szabad csúnyán beszélni az Isten nevé említésére, vagy káromkodni. És hát arról is beszéltünk, gondolom akkor, hogy ez nyilván többet jelent annál, mint hogy ne káromkodjon az ember, ez egy felszínes értelmezés. Ennek a bizonyos 9. parancsolatnak is van egy közkeletű értelmezése: ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot, azaz, hogyha tanúskodni kell a törvényszéken, bíróságon, akkor az ember ne essen a hamis tanúzásnak a bűnébe. Hát nyilván ezen nem lehet mondani semmit, hogy a káromkodás ellen sem, az úgy igaz, de azért lehet érezni, ez így nagyon kevés lenne, hogyha ez lenne a parancsolat. És ugye elgondolkoztam, hogy egyrészt ez, és egy picit kitérőt itt azért hadd tegyek a folytatásért, hogy azért ezt is érdemes megerősíteni, mert a hamis tanúzás is azért a társadalom erkölcsének az erodálásával, ez is egy veszély, hogy elterjed, ugye. A becsület, az igazság, az már nem olyan érték. Lehet látni, aztán főleg angolszász filmekben, hogy régen úgy csinálták, vagy talán máig is, hogy a Bibliát oda tartják az illető keze alá, tegye rá a kezét, aztán mondja azt, hogy esküszik a Bibliára, az Istenre. Ez addig volt jó módszer, amíg az emberek úgy általában valamilyen fokon féltek az Istentől. Most, hogy ez nem általános lehet mondani, hát könnyűszerrel lehet mondani bármit, úgyse hisznek se a Bibliába, se az Istenben, nem is ismerik. Azért is tartom ezt fontosnak említeni, mert talán tetszett találkozni már olyan nézettel, én már találkoztam, hogy azt mondják amúgy hívő emberek, tényleg őszintén hívő emberek, hogy Jézusnak volt egy kijelentése, miszerint ne esküdjünk se az égre, se a földre, se semmire. Ezt sokan úgy értelmezik, hogy nem szabad esküdni, tehát a hívő ember semmilyen körülmények között nem tehet esküt. És vannak, akik még a bírósági tanúskodásnak a valóban nem túl vonzó szerepkörétől is azért idegenkednek, mert ott kell, ugye hát ott kötelező a mai napig, ha nem is Bibliára, de meg kell esküdni, hogy igazat mond az ember. És ha már szóba jött a bíróság és az eskü, azért annyit hadd mondjak, hogy ha be tetszen gondolni, hát nyilvánvaló dolog, hogy a Biblia sem arra gondol, hogy amikor az igazság kiderítése a cél, egy állami szervnek is az a fő célja, és azért fáradozik, hogy megtudja, akkor egy igazán hívő ember nem mondhatja azt, hogy azért nem mondja meg, ami fontos adalék az igazság kiderítéséhez, mert neki azt mondták, hogy ne esküdjön. Ez egy félreértés, gondoltam, ez egy jó alkalom, ez a parancsolat, hogy erre is kitérjünk. Jézus ott nem arról beszélt, amikor valaki ünnepélyes körülmények között azt mondja, hogy ő igenis az igazságot fogja elmondani. Ha valakinek van joga megesküdni arra, hogy igazat mond, az egy hívő ember, aki komolyan veszi az Istent, meg az esküt, meg az adott szó erejét. Amire Jézus itt utalt, és amit sokan félreértenek, az az, hogy ne esküdözzünk szíre szóra össze-vissza. Ugye ez egy szokás, hogy az ember a szavai súlyát azzal akarja még jobban alá támasztani, hogy mindenféle esküt mond, meg van, aki átkozódik, tudjuk, hogy ez legyen, az legyen, ha nem, így meg úgy már hallottunk ilyet biztos. Na, erre mondta azt Jézus Krisztus, hogy a ti beszédetek legyen úgy-úgy, és nem-nem. És ami ezen felül van, az a gonosztól van. Hát ez megérne egy külön alkalmat, az úgy-úgy is, de a nem-nem az még inkább szerintem, mert sokan azt gondolják, hogy az az igazán hívői és magatartás, az ember mindenre bólogat, hogy úgy-úgy. Szóval sokan így értelmezik a hívő életet, hogy a hívőben mindenre igen mond, mert az a jó, az a szeretet, az a közkívánatra az elfogadható. Nagyon világosan beszélt Jézus Krisztus, mint mindig azt mondta, úgy-úgy, és ha olyan dologról van szó, akkor nem-nem. Ugye tudjuk azt, hogy voltak reformátorok, voltak üdözött keresztények, és sokféle idő volt, amikor a keresztényeknek az volt a legfőbb hibája, azt mondták, hogy nem-nem, arra nem tudunk igen mondani. Jézus erre gondolt, hogy nekünk a beszédünknek olyannak kell lennie,
hogy annak a hitelét egy élet szolgáltatja. De azt se felejtsük, hogy régen a bíróságokon vagy hasonló helyeken sokszor kisebb településeknek a közegében játszottak ezek a perek, ahol tudhatták emberekről mondjuk, hogy úgyse szava hihető, akárhány esküt mondatnak el vele, meg tudhatták azt is, hogy XY hát köztiszteletben áll, mint hiteles személyiség. Jézus pontosan ezt akarta ezzel a figyelmeztetéssel mondani, hogy beszédetek legyen úgy-úgy és nem-nem. És még valamit hadd tegyek gyorsan hozzá, hogy mikor dől el az ember hitele, nem éles helyzetekben, hanem előtte a csendes életben. Mikor tudják, hogy valakinek mértékadó a szava, aki nem tántorodna el attól, ami az igazság, és amikor eljön a kritikus helyzet, azért hisznek neki, mert megszokták, hogy lehet neki hinni. Tehát Jézus arra figyelmeztetett, hogy nekünk az életünknek az egész vitele, a látható, átlátható volta legyen a szavainknak az igazi alátámasztás, annak a hitele, és nem az esküdözés, pláne az átkozódás. Csak egyetlen rövid megjegyzés még, és rögtön haladnánk a fő témánk mentén, azt azért tetszene tudni, hogy a Biblia is ismeri a hamis tanúzásnak a bűnét, ha már erről van szó, és hogy bünteti is. Tetszene tudni, hogy a Biblia mivel büntette az Ószövetség idején, mivel büntették a hamis tanút? Ezt én nagyon-nagyon szeretem, mert nagyon-nagyon megmutatja az Isten egyszerű, világos, igazságos, méltányos ítélkezését. Tudni körrendelt, hogy minek mi a büntetése. Én bevallom, én most nem tudom Magyarországon a hamis tanúzást mivel büntetik, de nem nagyon díjazzák biztosan, mert hát az nem egy jó dolog. Félrevezetni egy bíróságot, meg egy ügymenetet. De mivel lehet büntetni egy tanút? Én sehol olyat nem hallottam, mint a Bibliában. A Biblia azt mondja, hogy a hamis tanúzás büntetése pontosan az a büntetési tétel legyen, amit az az ember kapott volna, aki ellen hamisan tanúzott az illető. Tudik, az a tétje a dolognak, nem? Tehát valakinek a sorsáról döntenek, azt mondják, hogy ha megáll a vád a hamis tanú alapján, a hamis vád, akkor XY-t mondjuk ennyi vagy annyi pénz fizetésére kötelezték volna, vagy elzárásra nem tudom hány évre, vagy teszem azt, kivégezték volna, ha olyan mondjuk a jogrend. Hogy lehet erre egy általános egyenértékes büntetési tételt mondani? Sehogy. Mert más a tét minden esetben. Mi az egyedül igazságosabb, lehet egyszerűen mondani, nekem ez nagyon világos és egyszerű és igazságos. Azt kapja büntetésül, aki hamis tanú volt, amit az az ember kapott volna, akit ő bajba akart juttatni pontosan ilyen mértékig a hamis tanúzásával. Egy nagyon világos, nagyon egyszerű, nagyon tiszta ítélkezési rend ez a Bibliában. Hát ennyit erről a kérdésről, nem érdemel, ez egyelőre úgy gondolom több szó, sokkal többről van itt szó ebben a parancsolatban. Én azt gondolom, hogy tetszenek érezni, hogy ha csak ennyit jelentene, tehát a bírósági hamis tanúzás tilalmát, ez a 9. parancsolat, az két okból jelentene gondot, én legalábbis így írtam fel magamnak. Az egyik az az, hogy miért csak a bíróságon nem szabad hazudni? Hát ugye ez egy furcsa mérté jelenne a Bibliának, tehát már itt érezzük, hogy sántít ez a gondolkodás. A másik pedig, hogy ha tartalmilag nézzük a parancsolatokat, itt van előttünk, látom, itt van a Biblia több helyen, tessen megnézni, így jött ugye egymás után a szülők tisztelete, után a felebaráti viszony rendelkezései. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Tehát azt mondja, hogy egyetemes érvényű általános irányelvek, tilalmak az élet védelmére, a házastárs védelmére, a vagyon védelmére. Ezek olyan általános érvényűek, hogy egyszerűen kilóg a sorból egy ilyen dolog, hogy a bíróságon ne tegyél hamis tanúbizonyságot. Szóval érezzük, hogy ez itt megbicsaklik, ez nem lehet igaz így. Akkor mire vonatkozhat? Aztán egyetlen egy dolgot lehet ide behelyettesíteni, talán kicsit modernebb kifejezéssel élve. A felebarátnak, már védtük, ugye védte a parancsolat az életét, a házastársát, a vagyonát. Milyen értéke lehet még egy emberi életnek? Mi lehet még, ami nagy érték? Talán nem számszerűsíthető anyagi értelemben, de mégis érték. Hát ez a becsület, az a jó hírnév. A jó hírnévhez való jog. Hát a jó hírnév az egy nagy érték. Emberi életek mentek tönkre azért, mert elvesztették emberek. Vagy okkal, de lehet, hogy tett róla, hogy elveszítse. Lehet, hogy ok nélkül, mert elrontották a jó hírnevét. És hogy a jó hírnév, az mennyire nagy érték, nem tudom, tetszenek-e tudni, de például talán ez egy kifejezőbb példa, bár végülis magánembereknél is van erre példa, de még a cégvilágban, tehát az üzleti életben, hát az kifejezhetetten vagyonokat kell fizetni adott esetben egy ilyen perben, ahol azt mondják, hogy egy cégnek a hírnevét lejáratták. Mert hamis terméket bocsájtottak ki mondjuk az ő nevével, vagy tudom is én. Mindenki tudja, hogy gyakorlatilag csúnya szó, de tőkésíthető értéke van a névnek, tehát az tényleg számszerűsíthető. Nehéz átszámolni, de az lecsapódik veszteségben, értékben. És magánembereknél is azért vannak ilyen perek, lehet, hogy főleg közéletben, hogy valakit mondjuk így vagy úgy megsértettek, vagy azt állították róla, ami nem úgy van, akkor jönnek a személyen személyiségi jogi pernek, vagy nem tudom, minek hívják, én nem vagyok ehhez értő ember. De tény, hogy ez nem egy mondva csinált parancsolat, és nem egy mondva csinált kérdés.
Nagyon fontos az életünkben a jó hírnév, addig nem szoktunk megbecsülni, mint az egészségetnek sok mindent, amíg megvan. Addig természetes, hogy megvan. Amikor elvesztítjük, akkor pedig nagyon nehéz megszerezni újra és visszaszerezni. Hogyan tudnánk akkor ezt a parancsolatot értelmezni? Azt mondhatnánk, hogy ez a parancsolat azt jelenti, hogy nem hogy törvényszéken, hát az a minimum, hát az a legalább elemi elvárás, hanem egyáltalán nem mondj rosszat a fene barátodról. Ne állíts valótlant róla, ez az elsődleges, nyilván, hogy legalábbis az igazság ne csorbuljon, de rosszat sem mondjunk. És hogyha ezt én kimondom, akkor kinyílik, mint az olló, egy hatalmas terep, hogy így mondjam, amit kezdünk érezni, hogy mind ide tartozik ennek a hatája alá. Most már értjük, miről szól a parancsolat. Én felírtam magamnak egy fontos tételt, mármint itt a felsorásban. Így is mondhatnánk, hogy ennek a parancsolatnak a hatályába tartozik az is, az a rendelkezés, hogy ne pletykálj. Ugye? A pletykát nem tartjuk általában olyan veszélyesnek, bár már azért sok kárt okoztak vele, de ez a parancsolat, mint a szérum, oda is hat. Azt mondja, hogy hát hogy jössz te ahhoz, hogy egy másik emberről beszélj, főleg valótlan beszélj. Csak azért, mert nem a törvényszéken. Hát lehet, hogy kevesebb kárt okoztak eddig törvényszéken emberek jó hírnevének, mint a nem törvényszéken, a háttérben suttogva. Ugye ártatlannak látszik talán a pletyka, és olyan elterjedtnek. Itt eszembe jutott, amit nem jegyeztem fel, és hadd mondjam el, miatt elfelejtem, hogy egyszer valaki azt mondta, nem teszem sajnos a neve, de egy nagy és Bibliát ismerő gondolkodó, hogy a pletykán egyedül egy védekezés van, hogyha nem szeretjük, és mint jelensége, tehát nem, hogyha rólunk nem, mert az igazságtalan megy, hogy rólam ne, de másról igen. Hogyha a pletykát nem szeretjük, akkor egy dolgot tehetünk, hogy folytjuk meg. Mármint a pletykát azzal, hogy nem hallgatjuk meg, nem? Mikor elkezdik mondani, duruzsolni, akkor ott kell leállítani. És hogyha mindenki leengedni a zsilipet, akkor elhalna, mert abban van az ereje, ugye, hogy megy tovább, tovább, deformálódik, transformálódik a hírértéke, és így hat tovább. Lehet, hogy alábecsüljük mi az ilyen könnyelmű beszédeknek a jelentőségét. Itt tessenek elolvasni ehhez kapcsolódóan a Jakab apostol leveléből a 3. fejezetet. Egyetlen fejezet egy apostoli levélből, nem hosszú, de nagyon érdekes, könnyű olvasmány. Jakab apostol levele 3. fejezete a nyelv bűneiről szól, a beszéd jelentőségéről. Nagyon érdekes hasonlatokat hoz. Azt mondja, hogy a nyelv, tudnék a beszéd jelképeként használja az emberi testrészt a nyelvet, azt mondja, hogy a nyelv az egy nagyon érdekes jelenség. Azt mondja, olyan, mint a hajókon a kormánylapát, hogy ott van az a robosztus hajó a tengeren, és merre megy a hajó, amerre a végén a lapát mutatja. Nem tud más felé menni. Akár honnan fúj a szél, arra kénytelen menni, amerre a kormánylapát igazgatja. És azt mondja, hogy Csán Jakab apostol, hogy az emberi élet is olyan, hogy arra sodorja az emberi életet, sokszor még a mások életét is, a beszéd meg a pletyka révén, amerre a beszédje tereli. Sokszor megkötöz bennünket a beszédünk. Kisiklathatja az életünket. Mondok erre egy példát, amikor a Heródes Keresztelő Jánost elfogadta, és utána egy ünnepségen ugye nagyon hát az ital mámorába került, akkor kényűszerrel kimondta, hogy akármit kér tőle Salomé, az a híres, ugye egy híres tánc, ez egy fiatal lány, ott valami érzéki táncot járt, akármit kér tőle, mindent megad neki, ha a királyság feléről van szó, azt is megadja. Tehát nem a királyság felét kérte, valami mást kér, de kár volt azt mondani, hogy bármit megad, és utána már visszakozott volna, ezt leírja a Biblia, hogy bánta, nagyon nem örült neki, élete végéig gyötrődött ezen Heródes. De már elkötelezte magát, kötelezte el, nyelvtájon született ugye a szó, ez egy más kérdés, máshol született a könnyelműség, a gondolat, az ital más gátlásokat oldott fel, de a lényeg az, hogy a kimondott szó az Keresztelő Jánosnak az életébe került, Heródesnek meg az egész élete nyugalmába és békéjébe onnantól kezdve. Teljesen igaz, amit Jakab apostol mondta, hogy kicsi a nyelv, de hát erre-arra igazgatja az életet, sokunk életét, mások nyelve is. Egy másik hasonlat, ugyanből a fejezetből nem szólok aztán többet már erről, amikor Jakab apostol azt mondja, hogy olyan a nyelv, mint a tűz, hogy képes felgyújtani az erdőt, és kicsinek tűnik a tűz, de amikor belekapott az erdőbe, akkor már nem kicsi. És tényleg hány emberi életet tett az tönkre, hogy elkezdtek valamit mondani róla, ha védekezik, az a baj, mert akkor kapálózik, ugye, hogy igaz, ha nem védekezik, akkor tovább terjed. Szóval nagyon nehéz ezt mondani, hogy mit lehet csinálni. És hogyha ezeket a jelenséget megfigyeljük, hogyha rájövünk, hogy a Biblia ismeri, számításba veszi, leleplezi ezt a hajlamunkat nekünk embereknek, mindnyájan hajlamosak vagyunk én szerintem. Vannak nyilván
bocsánat, van, akit úgy mondanak, hogy pletyka fészek, tehát komoly gócpontja is vannak a jelenségnek, de szerintem nem nagyon van ember, aki abszolút értelemben mentes lenne ettől, mert mindig könnyebb meghallgatni valamit valakiről, főleg ha nincs jelen, mint mondjuk az ellenkezőjét tenni, nem? Ezt azért leszögezhetjük, hogy akárkik is vagyunk. Én se érzem magam egy ebben nagyon gyöngélkedő valakinek, de én nem merném mondani, hogy biztos, hogy ez ember mentes tőle. És ez összefügg azzal is, amit következő fokozatban szeretnék kérdezni, hogy nem csak aktív módon, tevőlegesen megnyilatkozva lehet valakiről, valaki ellen ilyen területen vétkezni, hanem passzív módon is. Azzal, hogy hallgatok. Azzal, hogy mondjuk meghallgatom azt a bizonyos hírhordást, vagy egy pletykát, vagy rossz hírt. Azzal is tehetek valakiről rossz tanúbizonyságot, hogy fogalmazza a parancsolat, hogy én meghallgatom, hogy más mondja, esetleg egy társaság tagja vagyok, én tudom, hogy nem úgy van, mondják, és nekem kényelmesebb hallgatni és nem megszólalni. Erre is van egy remek tézis ugye a magyar irodalomban, a vétkesek közt cinkos, aki néma, nem lehet kellőképpen becsülni ennek az igazságnak a kimondását és felismerését, hogy úgy érezzük, hogy csak az a baj, hogyha az ember tesz valamit. Azt mondja a Biblia, hogy nem, az is baj, ha valaki nem tesz valamit. Éppen Jakab apostol mondja, ha már őt idéztem, ez a véletlen műve, megint tőle kell, hogy idézzem. Azt mondja, hogy aki jót cselekedhetne, és nem teszi azt, az nem azt mondja, hogy kár, hogy nem tette, vagy milyen kár, hogy nem tette, vagy hát hiba volt, hogy nem tette. Egyetlen bibliai kifejezés van erre. Azt mondja, hogy bűne az annak. Hát melyikünk gondolkodik így a bűnről? Éppen délután voltam, valami egy más témáról beszéltünk, és ott is előjött ez. Nem olyan nagyon más, a negyedik parancsolatról volt szó, most jut eszembe, tehát így kapcsolódott ide. És ott is így felvetettem, hogy ugye nekünk, én a napokban gondolkoztam ezen, pont ezen témák kapcsán, hogy nekünk nem egyes dolgokat kell helyre tenni az életünkben, hanem az egész életünkkel van a baj. Mire gondolok? Mi nem gondoljuk azt, tehát mi úgy érezzük, hogy az összhangban élni az Isten törvényével annyit jelent, hogy bizonyos dolgokat nem tesz az ember. A Biblia meg azt mondja, hogy hát az az alapvető dolog, hogy nem teszi, de egy csomó más dolgot kéne tenni helyette. És erről szól ez, amit idéztem, hogy aki nem tesz jót, az nem elszalasztott valamit, hanem azt felrólják, mint egy bűnünk, hogy miért nem tettem meg azt a jót, ha egyszer megtehettem volna. És egy hasonló terület, egy hasonló igazság az, amit Dániel könyvében olvasunk az 5. fejezetben, egy nagyon érdekes történet, a Belsacár utolsó éjszakája, Babilon utolsó éjszakája. És ott azt mondja, egy híres történet, tetszettek hallani már, hogy ugye fehér falon egy kéz jelent meg egy lakoma közben, ahol folyt a tivornya, felírt valamit, nem tudták mi, az odahívatták Dániel prófétát, ő pedig elmondta, mert hát ő meg tudta mondani az Isten prófétájaként, hogy azt jelenti, hogy oda van írva, ó király, hogy megmérettél a mérlegen, bármint hát nyilván átítéltem erkölcsileg, és mit mond, hogy híjával találtattál. Milyen a mi gondolkodásunk általában a magunk életéről, másokéről, hogy hát ez egy olyan középszerű ember vagy, hát szóval olyan jó is, rossz is van benne, ami igaz egyébként. Azt mondjuk, hogy na most híjával, de mennyi a híja? Ugye rögtön ez lenne az első gondolom, meg azt, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi a híja. A baj az, hogy híja van. Tehát a mi mércénk az, én is foglalkozok diákokkal, és látom azt, hogy hát mindig úgy van fel, hogy már a felét tudja az anyagnak. A tanár meg úgy látja, hogy a felét még nem tudja. Tehát ugye ugyanarról a tudásszintről beszélünk, csak honnan közelítjük meg. És az Isten is valahogy így van ezzel, és neki van igaza, hogy ha egyszer mi egy olyan világban szeretnénk élni, ha komolyan veszük, amit a Biblia mond, hogy ez az egész, amiről itt szó van, ez mutat valahova, a tíz parancsot mutat valahova, előre, egy üdvösségbe, egy megoldásba, egy örök életbe. 90%-os világban szeretnénk élni, hogy nem mondja, egy olyan világból a nap 90%-os valószínűséggel felkel, 10%-os valószínűséggel kihagyja a mai napot. Bocsánat, hogy ilyet mondok, csak hogy érzékeltessem, hogy azért úgy elvárjuk, nem, hogy minden nap menetrend szerint történjen az, aminek történnie kell. Mi mindig 100%-ot szeretnénk kapni. Akkor miért gondoljuk azt, hogy részt vettünk 90%-os teljesítményen egy életben? Ugye érzékeljük, ezért mondja azt a Jézus Krisztus is, hogy legyetek tökéletesek. Nem azt mondja, hogy nagy részt jók vagy. Bizonyos elemi szintet azért érjetek már el a megfelelt érdemjegyhez. Hanem azt mondja, hogy az az élet, amit célul kitűzünk, az tényleg egy tökéletes élet kell, hogy legyen, mert az alatt nem érdemes. Az alatt nem méltó, és az alatt híja van. És mi lenne, hogyha a másiknak is híja van, nekem is, és a híjunk összetalálkozik, hogy így mondjam. Tehát a gyöngéink, abból milyen világ fog kikerekedni? Olyan, mint a mostani, ugye? Én is így gondolom. Köszönöm. És mindezt azért mondtam, hogy lássuk, hogy
Azt mondja a Biblia, hogy, hogy ha jót tehetnénk és nem tesszük, ez nem túlzás, ez igaz, az már bűn. Mert megtehettük volna, nem lett volna szabad elengedni azt a lehetőséget. Híja van akkor az életünknek, mint Belsacárnál is. És ezt azért idéztem csak, mert amikor mondjuk egy társaságban valakinek mondjuk a gyöngéről beszélnek, és még hozzáteszem, megkockáztatom, hogy lehet, hogy igaz is. Tehát, hogy objektíve, az egy valós problémakör, de azért nem lehet mégsem igaz, mert önmagában jelenik meg a hibája, és nem teszik mellé rögtön az erényeit, ugye? Mert ha egy emberről beszélünk, az ember ez egy megbonthatatlan egész, nem? Annak nem csak hibája, erénye is. Tehát akkor van jogunk megállapítani valamit, hogyha legalábbis ugyanolyan arányban, vagy arányosan helyet kap a pozitívum is. És hát azért biztos volt már vagy két olyan eset a történelemben, bocsánat, hogy így mondom, amikor enélkül beszéltek emberekről társaságban, elég mindennapos, és olyankor az a kérdés, hogy mi akik ott vagyunk, mit teszünk. Nem tudom, hogy egyszerűen kell tudni, de azért fel tudja bátorítani pszichikailag a szóvivőket a hallgatás. Én például megfigyeltem azt, bocsánat, egy kicsit más példa, és nem akarok elkalandozni, de már 10 évvel ezelőtt megfigyeltem a magyar demokrácia, újkori demokrácia hajnalán, hogy mindenki a népre hivatkozik, és hát nincs annyi nép Magyarországon, ahányan ütköztetik a véleményüket. És miért hivatkoznak mindig? Mert a nép hallgat, ugye hát nem is olyan tud más, de most ez egy más kérdés, de aki csendben van, arra mindig lehet támaszkodni, meg hivatkozni. Ugye? Mert nem adta látható jelét annak, hogy más gondol, mint én. És ez pszichikailag is, meg ilyen érdekütköztetésnél is jól jön annak, aki akar valamit. És ezért mondhatjuk azt, hogy egy társaságban valamit hallgatni és csendben maradni, az felelősség, az vétek. Az bűn, hogyha a tényleg nem az az igazság, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. És én tisztelem azokat az embereket, mert önök is vannak meggyőződésen, akik azt mondják, hogy felállnak és ők ezt nem hallgatják tovább, mert ezzel nem értenek egyet. Én ezt tartom egyedül helyes álláspontnak. Azt mondja ez a parancsolat, hogy ne tégy a te felelbarátod ellen hamis tanúbizonyságot hallgatólagosan se. Azzal sem, hogy meghagyod őket abban a hitben, majd mindjárt rátérek arra is, hogy mit kéne tenni a helyet, de még a hallgatásról és a hallgatás kockázatára még valamit hadd jegyezzek meg, hogy a hallgatással miért van baj. Nem éppen a hamis tanúbizonyság, de mindenképp a hamisság és a félrevezetés példája, amikor is Ábrahám a Kánaán földjére vándorolt, ugye a pátriárka Isten parancsára, ott időzött, de éjség volt azon a területen, és ő úgy döntött, hogy biztosabb területet keres, ahol lakhat, és elment először Egyiptomba. Később még más helyen is lejátszódik ugyanez. És hát azt írja a Biblia, ami nagy szó, mert Sára már nem volt fiatal, meg Ábrahám sem, tudjuk, hogy már gyakorlatilag elhagyták a termékeny időszakot az életükben. De ezzel együtt annyira szép nő volt Sára, Ábrahám felesége, hogy Ábrahám úgy döntött, hogy talán bölcsebb, hogyha nem hirdetik ki, hogy mi köztük a fennálló jogviszony, tudnék egy férjes feleség, mert esetleg szabaddá teszik Sárát, hogy így mondjam, az egyiptomiak, ha megtetszik nekik, tehát gondoskodnak, hogy Ábrahám meghaljon, és akkor el tudják venni tisztességgel Sárát feleségül. Tehát életmentőnek szánták azt a megoldást, hogy Sára mondja azt, hogy testvére Ábrahámnak. Hát egy háztartásban élnek, hát valamit mondani kell, testvére. És azért különös ez, mert a dolognak az az érdekessége, hogy ez nem volt hazugság. Tudnék, ők féltestvérek voltak, tehát egyik szülőről ők tényleg testvérek voltak. Abban a korban ez működött genetikailag, tehát az még ez egy más időszak a világnak, akkor még nem volt ennyi betegség, meg nyomorúság, akkor még nem volt kizárólag ez a fajta rokonság, ezen ne lepődjünk meg. És hát azt mondhatjuk, hogy nem volt az hazugság, amit mondtak, de tudjuk, hogy nem is az volt az igazság, amire kíváncsiak voltak. És ugye elvitték Sárát Ábrahám táborából, mert ja, hát, hogyha testvére, akkor elvesztük hamar feleségül. Ugye, csak nem sikerült az, amit gondoltak. És akkor az Isten lépett közbe, megakadályozta a fáraót, hogy létrejöjjön ez a bizonyos frigy. Figyelmeztette álmában, a fáraó meg előhívatta Ábrahámot, hogy hát hogy volt ez a dolog. Hát miért tette ezt? Hát majdnem bűnt követett el Ábrahám miatt. Nagyon érdekes helyzet, ezt hadd jegyezzem meg, mert Ábrahám úgy gondolta, meg is mondja a válaszába őszintén, legalább becsületes volt, azt mondta, hogy ő bizony azt gondolta, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen. Hát tévedett. Ugye? Én se gondoltam volna az egyiptomi fáról, hogy így áll hozzá a dolgokhoz. Ugye azt mondta, hogy hát majdnem bűn, hát most majdnem baj lett oda, hát hogy jutott ilyen eszébe? És azt mondta, hogy az az igazság, szégyeli, de hát ő azt gondolta, hogy nincs Isten félelem ezen a helyen, és úgy próbálta bebiztosítani magát, hogy
nem azt mondta, ami a döntő jelentőségű volt, hanem mást mondott, ami szintén igaz volt. És én ezért tartom nagyon jónak ezt a történetet példa a szemléltetés céljára, hogy tessen bele gondolni, hogy hányszor vagyunk úgy az életben, hogy azt nem szeretnénk valamire elmondani, amire mindenki kíváncsi lenne. Mert itt most az lenne az igazi nagy kérdés, hogy házasok vagy nem, hanem ők a másik jogviszonyt árulták el. És az igaz volt, de nem volt releváns ebben a, vagy nem volt mértékadó a válasz a fő témakör szempontjából. És hányszor vagyunk úgy az életben, hogy tudjuk mi, hogy mire lennének kíváncsiak, de azt valamiért nem mondanánk el, és még hálásak is vagyunk, hogyha tudunk mondani egy másik igazságot helyette. De az a másik igazság egy féligazság. És mi igaz a féligazságokra? Amit a diákra az előbb elmondtam, ami féligazság, azt úgyis mondani, hogy már féligazság, de úgyis, hogy hol a másik fele. Az, mi marad akkor a másik felének? Hazugság, nem? Tehát ami csak félig igazság, az a másik felében nem tud más lenni, csak hazugság. Tehát félig igazság, az fél hazugságot is jelent. Ennyi tehát a hallgatásról, ugye itt megint miről volt szó, hogy Ábrahám elhallgatott valamit, ami információ, ami az igazi információ lett volna. Tehát vigyázzunk, mert nem csak a megnyilatkozásaink lehetnek vétkek az isteni parancsolatok ellen, hanem a meg nem nyilatkozásaink is lehetnek vétkek a parancsolatok ellen. Azt gondolom, hogy néhány alapelvet itt azért leszögezhetnénk, mint pozitív megközelítést. Az egyik az az, hogy én szerintem jó, hogyha egy nagyon egyszerű szabályhoz hozzászoktatjuk magunkat, hogy az érintett, a szóban forgó személy távollétében nem mondunk, meg nem hallgatunk meg semmit. Én azt egy korrekt dolognak tartom. Nem? Megmondjuk, hogy tényleg problémád van vele? Én mondom, hogy hát hívjuk ide. Vagy nézzük meg, hogy hányszor akarják folytatni a beszélgetést. Hívjuk oda az illetőt. Akkor már nem akarják folytatni. A másik, hogy tényleg nem mondjunk semmit, vagy hogyha valamit mondunk, akkor az legyen pozitív. Én nem nagyon hiszem azt, hogy van olyan ember, akinek ne lenne valamilyen erénye, vagy pozitívuma. Ez egy külön tragédiánk, hogy mindig azt ismerjük fel, amilyen hiba van a másikban. Egyébként ez mindenhol igaz. Egyszer olvastam egy nagyon érdekes leírást egy szerzőtől, aki azt mondta, hogy azt hiszem egy, nem is tudom, hogy átélte-e, de ráillett az illetőre, tehát vagy álmodta csak, vagy tényleg valóság volt, de pontosan illett az illetőre, akivel ezt átélte. Ott bementek egy kertbe, és két hölgyről van szó, és tele volt virággal a kert. És az egyik, a pozitív hősünk áradozott, hogy hát gyönyörű, hát szóval, hogy ilyen virágot én még sehol nem látott, hogy mindenhol gyönyörű virág volt. Másik mondta, hogy igen, de tüske van rajta ott is, meg ott is, meg ott is. És hát erre használta ezt a szemléltetést az illető, hogy tulajdonképpen igaz volt mind a kettő, na de hát mit látunk meg? És azért teljesen megmondani, hogy mit szoktunk mi meglátni az életben? A jót szoktuk meglátni, vagy a rosszat? És mit szoktunk meglátni más emberekben? A jót szoktuk meglátni, vagy a rosszat? És mit lenne helyes meglátni, most akkor így kérdezem? Mind a kettőt ez igaz egyensúlyban, de ráférne erre a világra egy kis jóhiszeműség is szerintem, tehát hogy nagyobb súlyt kapjon most már ez. És én úgy gondolom, hogy ha ez hiányzik, ha úgy érezzük, hogy nincs jelen az életünkben, akkor jó lenne, hogyha treníroznánk magunkat erre, és szoktatnánk rá magunkat. Ugye mire gondolok? Az egyik ilyen dolog például az, hogy... ha már a törvényszégekről volt itt szó, korábban a bíróságról, tetszenek ismerni ezt a kifejezést, az ártatlanság vélelme, ugye? Tehát amíg valakire rá nem bizonyul, hogy bűnös, addig kötelesek vagyunk úgy kezelni, mint ártatlant. Én örülök, hogy ilyen törvényeink vannak, de sokszor ezt hiányolom a hétköznapi életben. Tehát a törvénynél ugye eljárási jog van, szóval sokféle módon előírják, hogy kell bánni egy ilyen ügyben. Ha valaki megsérti, akkor abból külön per lesz, ugye, hogy vétkeztek a gyanúsított jogai ellen, vagy valami ilyesmi. De azért a hétköznapi életben hányszor történik az meg, hogy valakit idő előtt megítélünk. Hogy itt tett, úgy tett, amúgy tett, pedig amúgy kellett volna tennie, és még nem kérdeztük meg az illetőt, hogy tényleg úgy tette, és ha igen, mi volt az oka neki. Mit szoktunk mondani sokszor, nem tudom, nektek-e figyelni, ez egy nagyon tipikus kifejezésünk, hogy biztos azért tette, én annyiszor hallottam, nem tudom, ez egy biztos. Tehát, biztos vélelmeink vannak, hogy tulajdonítjuk. És én azt figyeltem meg, megmondom őszintén, gyerekként a felnőtt társadalmat szemében nekem ez már szemet szúrt. Engem annyira zavart az, nekem persze könnyű volt hozzáteszem, én otthon játszottam a szőnyegen, tehát nekem sok kockázat nem volt az életben, de azt láttam, hogy a felnőttek nagyon hajlamosak arra már élesben élve az életet, hogy rosszat lássanak, vagy feltételezzenek másokban, és hogy mindig bennem volt, hogy hát de nem is tudja. Hát miért nem biztos benne? Hát meg kéne kérdezni.
És még akkor is lehet persze egy bizonytalan dolog, de legalább egy lépést tettünk már az ügy érdekében. És azon gondolkoztam el, hogy addig is, amíg nem tudjuk meg, addig is, amíg nem kérdezzük meg, és milyen sokan soha nem kérdezik meg, hozzáteszem. Tehát soha nem jön az az idő, hogy megkérdezi. Hát szóval az, hogy emberek belerágják magukat problémákba, hogy a másik mit mondott, mit gondolt róla, mert valaki azt mondta, hogy azt mondta róla, és rajta, hogy megkérdezné, hogy az történt-e, nem biztos, hogy belé is illik a képbe, biztos ilyen, és onnantól megromlanak emberi kapcsolatok. És milyen kár? Milyen kár, nem? Rövide kéne adani, ne haragudj, tényleg ezt gondolod, nem haragszom, de akkor legalább beszéljük meg, vagy miért nem mondod el nyíltan? Egy csomó dolognak elejét lehetne venni, egy csomó dolgot ki lehetne kúrálni, hogyha a nyílt szemtől szemben, nem drasztikus, tehát nem bántásra gondolok, de a nyíltsághoz szoknánk. Ez hiányzik, ehelyett sokkal a kényelmesebb másod meg, harmad meg, ötöd kézből jövő információkra támaszkodni, a magunk esetleg negatív vélelmeit megerősítve látni az ilyen információk által, és onnantól kezdve el van könyvelve az eset is, meg az ember is. Én ezt egy komoly veszélynek látom, és egy komoly problémának, ami komolyan megrontja az emberi kapcsolatokat, és komolyan veszélyezteti a jó közérzetünket az életben. Mert a jó közérzetünkhöz azért hozzátartozik, hogy jót gondolnak-e rólunk, vagy mennyire kiegyensúlyozott az életünk, és nem utolsó sorban hozzátartozik az, hogy mi mit gondolunk másokról. Mert aki állandóan olyan képletekbe él, hogy XYZ mindenki ellensége meg rossz akarója, hát én nem szeretnék egy olyan életbe élni, ahol az ember mindig egy ilyen nyomasztó tudatban él, hogy ellenségek veszik körül, és lehet, hogy nem is igaz. Azzal szeretném ezt röviden összefoglalni, ezt a gondolatkört, amiről most beszéltem, hogy biztos, hogy nagyon megerőltető lenne, hogyha mi mondjuk alapértelmezésben a jót feltételeznénk másokról. Tehát én mire gondolok? Amit már utaltam is, mert gyerekként gondolkoztam ezzel, hogy amíg nem tudom, hogy miért tette, lehet, hogy tényleg azt tette. Tehát lehet, hogy tanúja voltam. Tehát tudom, hogy mi történt. Tehát az nem vitatható, hogy mi történt, de hogy miért történt, azt nem tudom. És addig, amíg nem tudom, addig mi lenne, ha azt feltételezném, hogy hát, ha jó oka volt rá. Én nem tudom, mi lehet az ok, de hát, ha egy racionális, egy méltányolható, egy erkölcsileg elfogadható magyarázat. És aztán felnőttként már én is sokszor láttam ezt, és sokszor láttam ennek erre példát, hogy tényleg emberileg, és én sokszor megküzdöttem ezt, hogy az ember úgy nézte, hogy hát erre nem tudok elképzelni, milyen magyarázat létezik, ami történt, de elvül azt mondtam, hogy addig nem zárhatom le magamban a dolgot, amíg nem kérdeztem meg. És hányszor értem át azt, hogy elmondták, hogy milyen szempont volt, hogy milyen körülmény, amit én nem ismertem, és azt mondtam, hogy hát erre tényleg nem gondolhattam, és ennek az ismeretében máshogy esik labba az, ami történt. Biztos tetszerek érteni, mire gondolok, szerintem ezt meg kell próbálni, ezzel tartozunk egymásnak, meg tartozunk magunknak, hogy ezt a gondolkodásmódot meghonosítsuk, és én ezért mondom azt, hogy ha már egy bíróság szintjén eljutnak oda, pedig az egy nem kis dolog, hogy az ártatlanság vélelmét azt kívánalomként őrzik. Csak a történelmi hűség kedvéért mondom, egyszer hallottam, nem vagyok ilyen jogi szakértő, de úgy tudom, hogy egyetlen időszak volt Magyarországon, ahol ez nem működött, ez az 50-es évek voltak, a Rákosi időszak, ahol fordított volt a helyzet. Tehát aki nem tudta bizonyítani, hogy ártatlan, az bűnösnek tekintették. Tehát a bizonyítási teher mindig a vádon van, és nem a védelmen. Az egy kivétel volt az az időszak. Jogilag az volt a kivétel, társadalmilag viszont az az uralkodó, attól tartok, hogy megterheljük hamarabb az embereket, semmint, hogy igazolva látnánk, hogy bizonyítva látnánk. Mi lehet akkor ennek a parancsolatnak a betöltése? Én azt mondom, hogy már el is kezdtük ugye ennek a taglalását, hogy hát gondolj jót, amíg nem látod bizonyítva az ellenkezőjét, feltételezd a jót, hogy oka volt rá, hogy nem olyan rosszul. Feltételezzük azt, hogy amit látunk, az a látszat, és várjuk magunk is megkönnyebbülésre várva, hogy megtudjuk, hogy mi a magyarázata annak, ami történt, nem? Nem sokkal jobb egy ilyen világban élni? Legfeljebb tévedek, most akkor mi van? Hát jobb egy állandó gyanakvásban élni, meg egy méhtejben élni az életünket? A másik, hogy mondjunk jót egymásról. Hát csak lehet. Erre mondta, hogy biztos, hogy van, mindenkiről lehet jót mondani, nem hiszem, hogy nem lehet. És tegyük szokásunká. Ezért gondoljuk meg, hogy miért csináljuk azt, amit csinálunk az életben, akár azt, amiről én eddig beszéltem, esetleg negatívumokat, mert megszoktuk. Tehát az életben minden szokás kérdése. A jót is meg lehet szokni. Én nem mondom, hogy a környezetünk szoktat rá bennünket, de a Biblia azt mondja, hogy ha megértjük ezeket a parancsolatokat, ha megértjük ezeket a magvakat, amiket itt átgondolunk közösen hétről hétre, vagy két hétről két hétre a 10 parancsolatban, akkor érezzük, hogy na, így lenne érdemes élni. És akkor lehet, hogy a környezetünk nem erre ösztönöz, meg nem egy ilyen közeg vesz körül bennünket, meg nem ezt leheli ránk, mint atmoszférát, de akkor annak ellenében edzük magunkat, hogy mi nem vesszük át a környezetünknek a rossz szokásait, hanem annak ellenében a jót szeretnénk gyakorolni.
keressük egymásban a jót, ismerjük fel és ismerjük el, mennyivel nehezebb azt mondani, hogy hát XY ebben vagy abban jobb, mint én vagyok. Nemesebb lelkű, nemesebb szívű, pedig hány ilyen van, és el kell ismerni. És milyen nagy szó az, és azért, ha megpróbáltuk rájönni, hogy ennek az íze van, ez valami csodálatos dolog, amikor ki tudom azt mondani, hogy a másik elismerem, hogy jobb abban. Nem pont idevágó, de hadd osszam meg, annyira hasonló a témánkhoz kapcsolódó tapasztalatom volt, egyetemista voltam, én akkor is a Bibliával, hát javában ismerettséget ápoltam, talán ez a leghelyesebb kifejezés, és volt egy barátom, máig emlékszem rá a nevére, és egy nagyon magas fiú volt, és sose felejtem el, hogy két óra között, vagy már órák után voltunk, mentünk a Petőfi Sándor utcába, ennyire előttem a dolgot, Pesten megyünk, és azt mondja nekem, a Kálmánnak hívták, azt mondja a Kálmán, hogy nem volt egy ilyen hívő beállítottságú fiú, szóval nem ebben a jegyben beszéltünk, rólam tudták általában, hogy én ilyen vagyok, de és elfogadták, de nem volt ilyen, csak beszéltünk, és mint egy élettapasztalatot osztottam meg a következőt, azt mondja, de figyelj, szóval én azt figyeltem meg, hogyha én valakiben valami hibát látok, hogy ezt vagy azt csináltam, és magamba vagy hangosan, keményen elítélem, hogy hát hogy tehet ilyet meg, hát szóval ez aztán tényleg, hogy elfogadhatatlan. Azt mondja a Kálmán, nekem így folytatja, azt mondja, te nem telik bele két nap vagy három, de hol biztos, hogy ugyanazon kapom magam. És én akkor is csodálkoztam ezen, de ahogy múlt fölöttem az idő utóbb, még jobban, hogy egy egyetemista fiú, aki nem volt egy ilyen hívő érdeklődési beállítottságú, csak őszinte volt és becsületes, ő ezt felismerte, őt ezt foglalkoztatta, neki úgy érzi szüksége, hogy elmondja valakinek, hát engem tisztelt meg vele, és engem egy életen végig kísér, például ez, van egy-két ilyen tapasztalatom, ami nekem egy érték, hogy ezt én is ismertem, de milyen nagy szó, hogy ő is elmondta nekem, hogy ezt ő is ismeri, és majd tessenek megnézni, vagy tessenek azt mondani, hogy hányszor voltunk úgy nem, amikor leginkább rossz véleményünk volt másokról, és erkölcsileg nem kifogásolható, mert tényleg hiba volt adott esetben, ami történt. De azért nagyon könnyű úgy eltávolodni, egy ilyen ítélőszékbe felülemelkedni, ugye, hogy hát szóval ezt, hogy hogyan lehet. És jön két vagy három nap, és milyen kegyelmes a jó Isten, hogy nem hagy bennünket, mert nagyobbat zuhannánk magunktól, onnan fentről, hanem azt mondja, hogy teremt egy olyan élethelyzetet, hogy szembesítsen bennünket azzal, hogy hát, drága gyermekem, hát azért igazad van, hogy az helytelen volt, de hát azért ez se helyes, ugye? Mert te megcsináltad ugyanazt, és még meg is ítélted a másikat. Tehát már előnyben van olyankor az ember a bűn tekintetében sajnos, hogy már nem csak az a hibája van, ami a másiknak, hanem még az ítélkezés is hozzápárosult. Hát ezt szeretném csak egy ilyen illusztrációként ezt hozzáfűzni, és ez is abban erősít, hogy tételezzük fel a jót egymáshoz. Lássuk meg a jót, és amíg bizonytalanok vagyunk, amíg kőkemény bizonyítékát nem kapjuk annak, hogy ez egy rossz hiszemű tett volt, rossz szándékból, rossz végre, és rosszul sült el, ami azért ritka szerintem, hogy az ilyen vertikum legyen, addig mondjuk azt, hogy nem tudom, hogy igaz-e, lehet, hogy jó oka volt, ha nem volt oka, ő is esemben, én is az vagyok. Tessenek elhinni, hogy egy jóhiszemű életet élve tovább élünk, és élhetőbb az az élet, ahol az emberekben nem az ellenséget látom, hanem megértéssel viszonyulok ezekhez a dolgokhoz. Hát még a beszélgetésben úgyis lesz mód erre visszatérni, én egyetlen példával hadd zárjam az egész gondolatmenetet, amit ezt szerettem volna mondani, hogy ez mindig szempontunk, hogy vajon látunk-e valamit egy-egy parancsolat kapcsán, ami Jézus Krisztus életében testet öltött, egy fogható példát, a legmértékhalóbb példát az ő életéből. Talán többet is hozhatnánk, én nekem egy merült fel az emlékezetemben, ami idevág, egy meglepő eset. János evangélium a 4. fejezetében olvassuk a beszélgetést a szamáriai asszonnyal. Egy érdekes beszélgetés azért is, mert hát Jézus az ember volt csupa nagybetűvel, ugye, tehát emberként született meg, de a tökéletességet mutatta be, mint ember. Ez az asszony meg a történetből kiderül, hogy hát inkább a másik vége volt a társadalomnak, ugye, mert egy abban a korban is elég elfogadhatatlan életet élt, vagy abban még inkább, mint amilyen ma lenne, inkább így mondom, még ma is elfogadhatatlan lenne, hogy élt. Ugye tudjuk, hogy délben ment ki a kúthoz, mert nem mert mutatkozni a város úgymond tisztességes asszonyainak a közegében, és így találkoztatott Jézusra, így kezdtek beszélgetni, és a beszélgetés közben kiderült, hogy hát már kezdett érdeklődni Jézus tanításai, mondandója iránt, és amikor eljött az alkalmas pillanat, akkor Jézus azt mondta, hogy de amiért folytatnánk, azért hívd ki a férjedet, mert ezek olyan fontos dolgok, hogy azért mind a kettőtökre tartozik, tehát nehogy az legyen, hogy ő kimarad belőle. Hát Jézus tudta, hogy mit beszél, mert ő mindent tudott, itt is kiderül a leírásból.
Szerette volna, hogyha most már kitérnek egy olyan dolog, és mert nagyon nagy igazságról beszélnének, fennkülön dolgokról, azért néhány földi dolgot is meg kéne beszélniük, hogy hogy is van ez az ő életében. Tudnék, neki nem volt férje. És az azt, hogy meg is mondta, azt mondta, hogy nekem nincs férjem. Jézus mondta, hogy hívek-e a férjét, az azt mondta, hogy neki nincs férje. És erre Jézus azt mondta neki, hogy na látod, ebben igazat mondtál, ezt jól mondtad, neked nincs férjed, mert már öt volt, ami azért tétel, ugye, akár milyen időket is éltek, öt volt, és aki most van, az meg nem a férje, tehát nem hiteles, nem törvényes urad, csak élettársad, ami hát az égbe kiáltó dolog volt abban az időben. És olyan különösek, itt mindig Jézus szabai, nekem mindig úgy szegetett a fejembe, hogy hát elismerőleg szólt az asszony, hogy az előbb elmondtam a diákokat, ugye, hogy hát az a fele igazságot, de tényleg igaza volt, hogy nem volt férje, de hát tudtuk, hogy miről van szó, hogy Jézus is tudta, meg ő is tudta. De van ilyen eset, és ez a kivétel úgy tűnik, amikor Jézus azt mondta, hogy hát hogyan fejezze ki a nagy elbecsülését az asszony iránt, hogy tény, hogy az asszony mondjuk félre akarta vezetni, egyértelmű, hogy hát erről szólt ez a féligazságos válasz, de Jézus még ebbe is a jót akarta megragadni, hogy na látod, ezt igazán mondtad, megdicsérte kétszer, és ezt jól mondtad, igazán mondtad, mert aki most van, az nem férjed, mert az előző öt az tényleg férjed volt, ez már nem férjed. Ugye az asszony is mit éreztetett, mikor kiderült, hogy hát ezzel nem jutott messzire, ugye? Tehát milyen szégyenkedés lehetett neki, hogy egyrészt nem érte el a célját, másrészt pedig milyen a csontjáig ható, tényleg egy isteni hatás lehetett az, hogy Jézus ennyire tudja az igazságot, ő mond egy fals féligazságot, és ahelyett, hogy leteremteni, hogy asszony, hát ugye hányan tettük volna azt, hogy hogyha tudtuk volna. Jézus nem azt mondta, hanem azt mondta, hogy na látod, azt mondja, ezt igazán mondtad, hogy milyen megszégyenítőtett neki utóbb az, hogy Jézus így kezelte őt. Még megdicséri, azok után félre akarja vezetni. És hogy kérdezem meg, hogy Jézus elérte a célját? Elérte. Mert nem ment tönkre a beszélgetés, nem siklott ki, nem vadult el ezen a ponton az egész, és a nő nem zárkózott el. Egyszerűen meg lett törve, mint hogyha megtöretik a csontja. Ugye a szelíd beszéd megtöri a csontokat, azt mondja a Biblia. Hát itt van, milyen volt, hogy a nőben az esetleg még meglévő ellenállás az teljesen összezúzta az, hogy hát most akarom félrevezetni, hogy onnan tud mindent. Hát ez már eleve egy kérdés. A másik meg az, hogy így tud mindent, én meg mondom a magam kis, na bocsánat, ilyen bugris trükkjeivel ugye félre akarom vezetni, és akkor utána nem azt mondja, hogy hát azért nem volt ez illendő, vagy hát nem kellett volna. Ugye ezt még lehetett volna is, hogy a jótékonyan, de azért rosszallólag mégis. Azt mondta, hogy ez igen, azt szerintem, milyen rendes, hogy ilyen igazán megmondtad, hogy nincs férjed, és kiegészítette a másik felével az igazságot az Úr, ugye? És mit látunk itt, ugye nem akarom már távfokozni, egyszerűen kérdezni, hogy ugye ritkán gondolkodunk ebben a beszélgetésben, erről érintjük, de hát nem sok helyet szentelünk neki. Ide tartozik a mi témánkhoz, egyszerűen kérdezni, nem, a jó feltételezés, a jó hiszeműség. Az Úr nem akar tudomást venni arról, hogy félre akarták vezetni. Azt mondta, hogy mit tudnék kivenni a szavaiból, amit megdicsérhetek. Hát ezt tudta kivenni. Hát mi azt mondhatjuk erre, hogy hát az Úr naív volt. Nem jól tette, hogy nem volt ő naív, mert naív az, aki tényleg hát szóval buta is, vagy hogy mondjam, tehát hogy nem tud, ő tudott volna. Hát ő tisztált, amiről van szó, nem naív volt, ő jó szándékú volt. Még a jó hiszeműt sem mondanám, mert ez is olyan kicsit a naív vagy butuska kategória. Hát azt mondta, hogy én az értéket akarom látni. Hát ebből nagyon nehéz volt bármi értéket kiszedni ebből a válaszból, és neki sikerült. Ha ő nem mondta volna, én soha nem jöttem volna rá szerintem, hogy meg lehet dicsérni egy ilyen dolgot is, és ő megdicsérte. Azért tetszenek érezni, hogy mit jelent az, hogy ne tégy hamis tanú bizonyságot, vagy ne rontsd a felbarátod hitelét, hanem mondj róla jót. Hát idáig el lehet jutni benne. A mester bemutatta nekünk ezt a legmagasabb rendű értelmében. Én azt gondolom, hogy itt látjuk azt, hogy milyen távol van egymástól a mi alapértelmezésünk, hogy bíróságon tegyük meg, hogy nem hazudunk, és vezet az út azon keresztül, hogy de, ha kijövünk a bíróságról, akkor se hazudjunk, meg végül is valótlan, meg hazugság, meg rossz hír, ugye lehet finomítani ugye a fokozatokat, hogy halványul, hogy mind az rossz, és aztán azt mondja, hogy de kezdjünk el inkább valami pozitívban gondolkozni. Hát, ha van jó indítéka, oka annak, ami történt, hát, ha van rá magyarázat, mondjunk jót egymásról. És azt mondanánk, hogy még akkor is nehéz nekünk jót mondani egymásról, amikor lenne mit mondani jót. És Jézus még egy ilyen asszony esetében is tudott dicsérni valót találni, ahol mi azt mondjuk volna, hogy hát itt, bocsánat, mindig azért azt mondjuk a katonát, hogy motort állíts, tehát semmi értelme erőlködni, hagyjuk abba, hát itt nem lehet jót mondani. Én azt hiszem, hogy így összességében látva ezt a parancsolatot, megint megértjük azt, bizony, mert többi alkalom akkor is így volt, és bizony most is így van, hogy rövid ez a parancsolat, de benne van a fél emberi élet, nem? Mert hát nem erről szól az emberi élet. Nem ezek a mi bánataink, vagy mit mondanak rólunk?
jó esetben az is, hogy mi mit mondunk másokról esetleg, amikor már minket is bánt a dolog, hogy mit mondtunk. Ez tényleg így van, hogy elhatol a szívünkig, hogy a Biblia mondja, és megmutatja azt, hogy azért mennyi minden van, amit mi sötétségben tartanánk, ha nem is szándékunk szerint, de ha nem világítana be az isteni beszéd az életünkbe, akkor talán nem tartanánk problémának. De bevilágít. Bevilágít. És amikor elénk tűzi azt a fajta pozitív, kívánatos célt, hogy egy Jézus bánt ebben az esetben ezzel a nővel, ebben a témakörben, amiről mi beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy hát akkor még nekem nagy utam van, amit meg kell tenni addig. Ami nem baj, mert az a fejlődésnek a távlatét mutatja, hogy még ennyire lehet növekedni ezen a területén a hívő életnek, vagy a keresztény életnek, vagy a biblikus életnek. Hát ennyi lett volna a 9. parancsolatról, amit szerettem volna. Én olyan régen voltam, hogy nem nagyon emlékszem a szokásra, de talán nem volt olyan hosszú, hogy ha egyet tetszenek érteni, akinek mennie kell, persze ne érezze magát feszélyezve, de talán ne tartsunk szünetet, ne törjük meg a gondolatmenetet, jó? Hanem tessenek mondani, hogyha van bármi, ami észrevétel, tapasztalat.

Szeretettel köszöntök mindenkit, elnézést, hogy egy picit megkéstünk. Tehát a mai alkalommal a 7. parancsolatot fogjuk átvenni a 10 parancsolat tanításán belül, és én bevezetőben két igét szeretnék idézni a Szentírásból, ami alátámasztaná azt, hogy érdemes foglalkozni a 10 parancsolattal, illetve ezzel a parancsolattal is majd. Mózes 5. könyve 5. fejezetében, amikor megismétli a Szentírás, illetve hát Mózesen keresztül Isten újra a nép elé tárja a 10 parancsolatot, akkor ezekkel a befejező gondolatokkal fordul a nép felé. Azt mondja a 29. versben, vaj, ha így maradna az ő szívük, hogy félnének engem, és megtartanák minden parancsolatomat minden időben, hogy jól legyen dolguk nékik, és az ő gyermekeiknek mindörökké. És a 6. fejezetnek a 17. versét olvasom, amiben azt fogalmazza meg a Szentírás, hogy szorosan megtartsátok az Úrnak a ti isteneteknek parancsolatait, az ő bizonyságait és rendeléseit, amelyeket parancsolt néked. Bevezetőben azért is gondoltam ezt a parancsolatot, illetve ezt a megerősítést felolvasni, mert a legnépszerűtlenebb parancsolat a 10 parancsolat rendelkezései közül a 7. parancsolat, és a legkevésbé népszerű ezzel a kérdéssel előállni, hogy vajon mit tanít a Szentírás a házasságról, a szerelemről, a hűségről. És a parancsolat megfogalmazása is, amikor ezt mondja a parancsolat, hogy ne paráználkodjál, akkor szinte ellenérzést vált ki a legtöbb emberben, hogy szóval miért akarnak beleszólni az ember legintimebb dolgaiba. Az ember tudja, hogy mi jó neki, mi az, amit követ, mi az, amit szeretne az életben megvalósítani. És ezért is gondoltam, hogy ezek legyenek az első gondolatok, amivel indítanánk, mint egy alapkőletétellel a mai alkalmat. Azt mondja a Szentírás, hogy az emberért adatott ez a törvény is. Így olvastuk, hogy jól legyen nékik dolguk, és nem csak nekik, hanem az ő gyermekeiknek mindörökké. Azért is érdemes ezt a gondolatot egy picit körbejárni, mert a társadalom legkisebb egysége a család. És a társadalom jövője attól függ, hogy a család hogyan működik. Ahogy neveljük a gyermekeinket, ez kihat a társadalom életére és a jövő kérdésére is, és ezért van ez a szigorú megfogalmazás, hogy szorosan tartsa meg az ember az isteni parancsokat, az isteni rendeléseket, mert az ember életére nézve sorsdöntő tulajdonképpen, az ember boldogságára, boldogulására nézve, hogy hogyan viszonyul az isteni törvényekhez. Azt a kérdést szeretném fölvetni, hogy vajon miért ez a 7. parancsolat? Ugye szó volt arról, hogy az első 4 parancsolatban megfogalmazza Isten azt, hogy mi emberek hogyan viszonyuljunk az Istenhez. És Isten a legelső parancsolatban bemutatkozik, elmondja azt, hogy ki ő, milyen viszonyban áll az emberrel, és ezután ad útmutatást, tanácsokat az ember életére nézve, hogy az embernek szüksége van arra, hogy komolyan vegye az Istennel való kapcsolatát, mert az embernek szüksége van az Isten szabadító jelenlétére a mindennapjaiban. Isten úgy mutatkozik be, hogy én vagyok a szabadító. Hogy akkor éppen Egyiptomban voltak, vagy bármilyen más nehézségben van is az ember, ez teljesen mindegy. Az embernek kortól, társadalomtól függetlenül segítségre van szüksége. És Isten azt ígéri, hogy azt a segítséget, amit az ember nem kaphat meg, nem talál meg sehol máshol, ezt ő biztosítja az ember számára. Mondanám, hogy jelentkezzen, akinek a család

természet megkötözöttségében élt és él, Ádám és Éva bűnesete bukása óta, és onnantól kezdve minden embernek szüksége van a szabadítóra, szüksége van az isteni tanácsokra, mert mi emberek ebben az emberi természetünkben megkötözött állapotunkban, ahol a testi vágyak, az emberi elgondolások, a környezet hatása olyan befolyással van az ember életére, hogy mi magunk nem mindig tudjuk elhatárolni azt, hogy mi az, ami jó az embernek, és mi az, ami rossz. És Isten így akar segíteni. Én azon gondolkoztam, hogy hogyan is lehetne érzékeltetni ezt. És talán egy példát szeretnék mondani, hogy olyan az ember élete ezen a földön, mintha egy mocsaras területre kitennének bennünket. És garantáltan biztos lenne, hogy el fogunk süllyedni. Csak idő kérdése, és a mocsárból soha senki nem tudja önmagát megszabadítani, csak ha a mocsárban van egy út, amit ő ismer. És a Biblia szerint Isten az, aki ismeri ennek a földi életnek minden buktatóját, ismeri azokat a lépéseket, amik kivezethetnek a mocsárból, és Isten nyújt segítséget az embernek, ha a kijelölt útról letérne. És ezért mondja a Biblia azt, hogy szüksége van arra az embernek, hogy szorosan tartsa meg az isteni rendeléseket, mert ezzel árthat másoknak is, de a legtöbbet mindig önmagának árt az ember. Amikor az ember rádöbben arra, hogy szüksége van a segítségre, akkor ugye végigvették önök az első 4 parancsolatot, ami útmutatás, hogy hogyan közeledjen az ember az Isten felé, mit jelent a hűség az Isten iránt. Utána jelezte a Biblia azt, hogy Isten nem csak szabadító, hanem ő teremtő Isten is. A 4. parancsolatban így mutatkozott be, mint aki teremtő Isten. Utána pedig Isten az 5. parancsolatban a szülők iránti tiszteletet hozta az ember elé, mint legfőbb rendelkezést, mert az életünket Isten után a szüleinktől kapjuk. És ezzel tanítja meg Isten az embert arra, hogy tisztelje nem csak a teremtőt, a szabadítót, hanem a földi szüleit is, akitől az életet kapja, és a következő parancsolat a múlt alkalommal azt mondta el, hogy az ember tisztelje magát, az életet is. Ne ölj! És ha az ember eljut oda, hogy a szülők tisztelete, az élet tisztelete, utána szólítja meg Isten ezzel a rendelkezéssel az embert, hogy ne paráználkodj, ne légy házasságtörő, amikor már tudja tisztelni az életadót, a szabadítót, a szülőt, magát az életet, mert a családról Isten úgy rendelkezett a teremtéskor, hogy a családnak ez egy rendeltetése is, hogy szaporodjatok, sokasodjatok és töltsétek be a földet, nyilván értelemszerűen, és kiki a maga erejéhez, a lehetőségeihez képest. És amikor eljutunk idáig, hogy az életnek is a tisztelete, akkor ezután mondja el a Biblia azt, hogy ne légy házasságtörő, ami a Bibliánkban így szerepel, hogy ne paráználkodj. Péter apostol levelében olvashatjuk azt, hogy hogyan viszonyuljon a két ember, a férfi, a nő egymáshoz. És a Biblia szerint a férfi és a nő kapcsolatát a legteljesebb tisztelet kell, hogy jellemezze egymás iránt. Korintusi levélben olvashatunk a házasság kérdéséről, majd aztán a teremtés történetében is megnézzük, illetve a
tiszt,

parancsolatban az isteni rendelkezéseket. Korintusi első levél 7. fejezetében, amikor Pál apostol fogalmazza meg azt, hogy mit is mond el a házasságról. Tehát a 7. fejezet 10. és 11. verse azt mondja, azoknak pedig, akik házasságban vannak, hagyom nem én, hanem az Úr, hogy az asszony férjétől el ne váljék, hogyha pedig elválik is, maradjon házasság nélkül, vagy béküljön meg férjével, és a férj se bocsássa el a feleségét. Amikor azt mondja a Biblia, hogy ne légy házasságtörő, akkor ez az isteni kívánalom, ez a szentírási útmutatás végigvonul a Biblián, nem csak a teremtéskor, tehát nem csak a kezdeti időkben volt érvényes, hanem Pál apostol szavai szerint ez az idők végezetéig érvényes. És amikor Kiki a házassággal találkozik, de döntően nem fiatalok vannak, úgyhogy nem elsősorban azt a részét mondom el, tehát amikor Kiki a házasság tapasztalatában átél esetleg csalódásokat, nehézségeket, problémákat, akkor a Biblia szerint az ember ekkor tanulhatja meg igazán azt, amit Isten a teremtéskor mondott, hogy ragaszkodás, hogy hűség. A szeretetnek az olyan foka, olyan mértéke, amikor az ember nem akar lemondani a másikról. Amikor nem én állok az első helyen, hanem a házastársam. Amikor megtanulja az ember azt, hogy fontosabb a másik, mint hogy önmaga minden kívánsága, kénye, kedve ki legyen elégítve, és a társam, a férjem vagy a feleségem háttérbe szorul. Tehát a házasságban az ember ezt a sorrendet vállalja föl, amikor férjhez megy vagy megnősül, amit Isten is állít önmagáról, hogy ő úgy szeret bennünket, hogy akár az életét is odaáldozza értünk az emberekért, amit Jézus Krisztus áldozatában bizonyított az Isten, mert a valódi szeretet, 1 Korintus 13. fejezetében a valódi szeretet teherbíró, a valódi szeretetet a nehézségek, a megpróbáltatások, a csalódások nem tudják kitörölni az ember lényéből. A ragaszkodás, kifejezés azért is nagyon szemléletes, mert ugye régen nyilván nem voltak ilyen pillanatragasztók, meg nagyon erős ragasztók, ki tudja, mivel ragasztottak össze két dolgot, de az esetleg elválhatott. Ma már nagyon-nagyon erős ragasztókat tudnak készíteni, és ezzel a ragaszkodás szóval akarja kifejezni a Biblia azt, hogy és ez az isteni üzenet, hogy az ember így gondolkodjon arról, hogyha valakit társul választ önmaga számára. És azt olvastuk, hogy még a válással kapcsolatban is azt mondja, hogyha két ember nem jön ki egymással, ha elválik a férjétől vagy a feleségétől, akkor ne másik személyben gondolkodjon. Ne abban gondolkodjon, hogy valaki majd jobban be tudná tölteni a házastársának a helyét. Én jó néhány házasságot végignéztem, jó néhány emberrel beszélgettem. Most legutóbb nagyon érdekes volt, amikor elmondta valaki azt, hogy ő elvált az első férjétől, mert ez és ez a hiba volt az életében, és ő úgy gondolta, hogy hát ezt ő így nem akarja. Férhez ment újra. Azt mondta most el nekem, most foglalkozik a Biblia tanításával, hogy az előző férjében nem volt annyi hiba, mint a mostaniban. De a mostani eszével nem cserélne. Nyilván vannak esetek, amikor ez nem törvényszerű így, de
őszintén, tényleg a probléma megoldás kereséséért mondta el, hogy hogyan is tudná ő kezelni azokat a problémákat, amik ott vannak a családi életében, és úgy gondol vissza az első házasságára, mint amiért sokkal többet kellett volna tennie, és most az a nagy kérdés számára, hogy itt, ebben az adott helyzetben hogyan tud mindent megtenni azért, hogy ez a házassága tényleg egy kiteljesülő, egy talán több örömet, több boldogságot nyújtó kapcsolat lehessen, mert most már tudja, hogy alapvetően rajta múlik. Mert ha ő mindent megtesz, ezzel segít a társának, hogy ő is a legtöbbet tudja kihozni önmagából, és a legtöbbet tudja nyújtani a társa számára. Zsidókhoz írt levél azt mondja el a házassággal kapcsolatban, gondolom, hogy ezt nem kellene különösebben erősíteni, de azért szeretném felidézni ezt a Biblia verset is, a 13. fejezet 4. verse, hogy a Biblia szentnek és teljesen helyén valónak tartja a házasságot, a házasságon belül a testi kapcsolatot. Azt mondja, tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házasság. És aztán azzal folytatja, hogy a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten. Tehát a jó Isten ilyennek teremtett bennünket, embereket, férfinak és nőnek, és Isten teljes jóváhagyásával éli az ember a házas életet. Most hogyan is gondoltak a történelem folyamán a házasságra az emberek? Én Jézus korából szeretnék idézni, ami nagyon megdöbbentő lehet, Márk evangéliuma 10. fejezetében, amikor felvetik a zsidó vezetők Jézusnak azt, hogy szabad-e elbocsátani a férnek az ő feleségét. Kísértették Jézust, hogy vajon ő, aki ismeri a Biblia rendelkezéseit, mit fog erre válaszolni. És a 10. fejezet 3. versétől olvasom Jézus válaszát, tehát Márk evangélium a 10. fejezetében a 3. verstől. Ő pedig felelvén mondanékik: mit parancsolt néktek Mózes? Ők pedig mondának: Mózes megengedte, hogy vállólevelet írjunk, és elváljunk. És Jézus felelvén mondanékik: a ti szívetek keménysége miatt írta néktek ezt a parancsolatot, de a teremtés kezdete óta férfiúvá és asszonnyá teremté őket az Isten. Annak okáért elhagyja az ember az ő atyát és anyját, és ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Azért többé nem két, hanem egy test. Annak okáért, amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Ugye, ha csak eddig tartana a történet, akkor még úgy helyén valónak is tartanánk, hogy Jézus itt visszaidézi azt, amit a teremtéskor mondott Isten az első emberpárnak. Ugye az Ószövetségben nem csak az isteni törvények vannak lefektetve, hanem a polgári törvények is. Hogy a társadalom annak ellenére is működjön valahogy, ha az isteni törvényeket nem tartják be maradéktalanul az emberek, és nem igényük az isteni törvények szerint élni. És ezek a mózesi rendelkezések, mert jelzi a Biblia, hogy kezdettől fogva nem így volt, tehát az isteni törvény azzal, hogy a mózesi törvényekben Isten szabályozta az elválást, és vállólevelet kellett írni, ezzel az isteni törvény nem változott. Csak a társadalom élete, a társadalmi rend került a helyére, és azt mondja el Jézus, hogy ugyanaz érvényes, hogy akkor érett valaki a házasságra, itt elsősorban a férfit szólítja meg, akkor érett egy férfi a házasságra, ha el tudja hagyni a szüleit. Ha önállóan tud gondolkodni, önállóan tud tervezni, és önálló család alapításra gondolva törekszik arra, hogy biztosítsa a feltételeket is a család alapításhoz, ugye, elhagyja, és ragaszkodik.
a férfiak esetében mindig úgy tűnik, hogy többet fogalmaz meg a Biblia, mint a nők esetében. Ez azzal függ össze, hogy majd olvassuk Efézus beliekhez írt levélből a Szentírás kijelentését, hogy Isten úgy gondolta el, hogy a férj a család fő. És a férj ezt a mintát tanulja meg az Istentől, és így vállalja a családban a vezetést, a vezető szerepet, és ezért van szüksége arra, hogy tényleg Istentől függjön, és ne a szüleitől, ezért kell elhagynia atyát és anyját, hogy közvetlenül az Isten irányítása alá kerülve az esetleges negatív befolyásoktól el tudja magát különíteni, illetve hogy most már teljes értékűen az ő új családjának tudja szentelni magát, és a család mellett háttérbe szorul most már a szülő. Aztán azt olvastuk, hogy így lesznek ketten egy testé, miután megvan ez, hogy elhagyta a szüleit, hogy ragaszkodik már ahhoz a valakihez, akit választott, és hogy ebben a hitben következik be a házasságkötés, hogy ezt az Isten szerkesztette egybe. Ja, majd olvashatjuk még a Szentírásból, hogy Isten megígérte, hogy én szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Tehát ez nem emberi ügyeskedés, ez nőknek szól, fiataloknak, idősebbeknek, az Isten szerez társat. Az Isten adja, és erre is igaz a bibliai rendelkezés, hogy jó várni és megadással lenni az Isten válaszáig és az Isten útmutatásáig. Azt olvassuk, hogy ezek után, amikor Isten elmondja azt, hogy ha ezt ő szerkesztette egybe, akkor ezt az ember ne válassza el, tehát nincs joga az embernek feladni a küzdelmet a másikért, vagy harmadikként belépni egy családba. Ezután nagyon megdöbbentő, hogy azt mondja, odahaza az ő tanítványai ismét megkérdezték őt e dolog felől. És Jézus elmondta, hogy aki elbocsátja a feleségét és mást vesz el, az is házasságtörést követel, aki a feleségét hagyja el, ha pedig a feleség hagyja el a férjét és mással kell egybe, az is házasságtörést követ el. És Máté evangélium a 19. fejezete mond még egy gondolatot, ami miatt szeretném, hogyha ebben az evangéliumban is felolvasnánk. Tehát Máté evangélium a 19. fejezetében, mert amikor Jézus mindezt elmondta, hogy ne bocsásd el, se ne hagyd ott, a 19. fejezetnek a 10. versében mondának néki tanítványai: ha így van a férfi dolga az asszonnyal, nem jó megházasodni. Ő pedig mondanékik: nem mindenki veszi be ezt a beszédet, hanem akinek adatott. Ugye, a Biblia pedig azt mondja, hogy az adatik kérdés az elfogadáson múlik. Aki elfogadja ezt a feltételt. Tehát még a tanítványok is, akik tényleg olyan közel álltak Jézushoz, az emberi reagálásuk ez volt rá, hogy hát ha így van, hogy nem lehet elbocsátani, hanem egy életen keresztül ahhoz az egyhez kell ragaszkodni, hát akkor jobb nem megházasodni. És vagy mondhatnánk, jobb nem férjhez menni, mert azért ezt nem mondjuk csak a férfiakra, mert ezt ugyanígy gondolhatnánk mi nők is. És a Biblia szeretne az ember gondolkodására hatni úgy, hogy tényleg ezen a területen változás álljon be, hogy ne úgy gondolkodjon a házasságról, hogy ez egy olyan tökéletes intézmény, ahol semmi gond nem lesz, ott engem fognak babusgatni, szeretgetni, minden úgy történik, ahogy én akarom, ahogy én kívánom, még ki sem mondtam, amit gondolok, de már ugranak. És ne is tegyük így a másikkal szemben sem. Mert ez biztos, hogy nem vezet jó házassághoz. Mert
nem erre van szüksége, igénye az embernek. De nagyon szemléletes a kifejezés. Házasság. Ugye ez a ház szóból ered, a közös otthon. Amikor megszűnik az, hogy én és te. Megszűnik az, hogy az enyém és a tiéd. Egy szó lesz, mi és a miénk. Ott azon belül. A ház az védettséget jelent. Amikor készültem, a csigák jutottak eszembe, hogy na, a csiga nem jó jelkép, mert mindegyiknek külön háza van. És nem lehet igazi házasság, de nagyon jól jelképezi, ahogy gondolkoztam, hogy hogy is lehetne érzékeltetni. Két csiga találkozik, aztán nincs közös életük. Nem lehet igazán közös életük, az a meghittség, az a melegség, az a védett hely, ahova el lehet vonulni, akár együtt, akár külön-külön is. Ezt szeretném hangsúlyozni, hogy a házasság az nem börtön, ahol a másiknak mindig ott kell lenni, ahol én vagyok, mindig azt kell tenni, amit én gondolok. A házasságban énekek énekében fogalmazódik meg, a legvégére szántam, gyönyörű szépen a házasságban, az igazi jó házasságban ott van a szabadság. De az igazi jó házasságban egyik fél sem él vissza ezzel a szabadsággal. Ez olyan szabadság, amikor arra válik szabaddá az ember, hogy ne a saját akaratát kövesse, hanem figyeljen oda a másikra, és figyelje az Isten vezetését is, és hogyha a házasságban nem az a kérdés, hogy én hogy lehetnék boldog, és még boldogabb, és még boldogabb, hanem hogy hogyan tehetném boldoggá a társamat, és hogyan tehetném könnyebbé az életét, akkor a házasságban tökéletesen megvalósulhat az, ami az ember igénye, ami az ember szükséglete, amikor ott lehet az Isten is. Azt mondja el a Biblia ezzel kapcsolatban, hogy a házasság az tényleg az a meghitt közösség, az az intim kapcsolat, amiből ki kell zárni mindenki mást. Azt írja a Korintusi levél, amit először olvastam, hogy a paráznaság miatt minden embernek tulajdon felesége, illetve férje legyen, mert Isten a testi kapcsolatot a házasságon belül engedte meg az embernek. Előbb tanulja meg az elhagyást, a szülők elhagyását, tanulja meg a ragaszkodást, tanulja meg az otthonépítés felelősségének kérdését, és azután a házasság kötésben élje a testi kapcsolatot a házastársával. És így fogalmazza a Korintusi levél, első levél, 7. fejezetének a 3. versétől a Biblia, azt mondja, a feleségének adja meg a férj a köteles jó akaratot. Hasonlóképpen a feleség is a férjének. A feleség nem ura a maga testének, hanem a férje. Hasonlóképpen a férj sem ura a maga testének, hanem a felesége. De olyan szépen megfogalmazza, hogy odaadtad, odaszántad magad, akkor figyelj az ő igényére. Figyelj a rezdüléseire. Segítsd őt, hogy megelégedett tudjon lenni a házasságban. De nem önmagadé vagy. A házasság ezért is szövetségkötés. És utána azt mondja, hogy ezen belül igazából Isten tudja összetartani a családot. Így folytatja, ne fosszátok meg egymást, hanem ha egyenlő akaratból bizonyos ideig, hogy ráérjetek a böjtölésre és az imádkozásra, azután ismét együvé térjetek, hogy a sátán meg ne kísértsen titeket, mivel hogy magatokat meg nem tartóztathatjátok. Ezt pedig kedvezésképpen mondom, nem parancsolat szerint. Hogy ne azért távolodjon el, és ne azért legyen hűtlen az egyik fél, mert a másik részéről nem kap gyengét, szeretetet, közeledést. Mert törvényszerű, hogy egy idő után el fognak hidegülni egymástól azok,
akik nem ápolják a meghitt együttlétet, a meghitt alkalmakat, akik nem ápolják az egymás iránti szeretetet, kedveskedéssel, nyilván másképp kedveskedik a feleség a férjnek, és másképp a férj is a feleségnek. Épp megint egy családban, amikor beszélgettem, panaszkodott a feleség, hogy soha nem vesz neki virágot a férje, nem hoz. Nem hoz neki ajándékot a születésnapjára, a névnapjára, mert azt mondja, hogy igen, ez kötelesség, ő kötelességből nem. De hát akkor legalább máskor. Az nem kötelesség. De a kötelességet nem, mert hát a karácsony, meg a születésnap, meg a névnap, az olyan, hogy az kell, tehát azt nem. Jó, akkor nem. De máskor fejezze ki a szeretetét, mert előbb-utóbb azt érzi a feleség, hogy hát se így, se úgy, akkor egyáltalán fontos vagyok. És a Biblia ezt nagyon-nagyon messze menőkig támogatja, hogy a köteles jó akaratot. Ugye a köteles nyilván az igazi szeretetben nem kötelességből van, hanem szeretetből. Szeretetből fakad az ember életében. Tehát, amikor azt mondja a Szentírás, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, most térnénk át egy kicsit a teremtés történet kérdésére, hogy ott hogyan gondolta az Isten, akkor azt mondja, hogy a házasságra nem akkor érett az ember, amikor talán szexuálisan érettnek érzi magát rá, hanem amikor vágyódik a társra, nem az alkalmi partnerre, hanem a társra. Ugye azt mondta Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, és akkor leírja a Biblia, hogy Isten formálta az állatokat, Ádám elé oda vezette, hogy adjon nevet az állatoknak, és Ádám nem talált társat magának. Nyilván látta, hogy az állatoknak társuk van, és ő benne is egyre erősebb igényé vált az, hogy neki is társra lenne szüksége, és amikor Isten megteremtette Évát, úgy olvassuk a 22. versből, figyeljünk a finom megfogalmazásra, hogy és alkotta az Úristen azt az oldarbordát, amelyet kivett az emberből asszonnyá, és vivé az emberhez. Alkotta. Ugye az alkotás az mindig precíz, pontos, finoman elkészített, személyre szóló. És Isten erre akarná megtanítani az embert, hogy azt keresse meg, azt a társat, akit az Isten személyre szólóan neki alkotott, neki készített. Akivel a legteljesebb lehet az élete. Ugye, amikor azt olvassuk, hogy szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt, ebben benne van az is, hogy aki kiegészít téged. Akivel megtanulhatja az igazi szeretet közösséget. Lesznek problémák, lesznek nehézségek, mert nem úgy teljes ez az elkészítettség, hogy a tökéletesen az igényeinek megfelelő, mert formálni is fogják egymást a házastársak, alakulni fognak egymás által, de az Isten vezetésével abba a jó irányba, hogy hogyan tudnák megtanulni azt a legteljesebb, legtisztább, legönzetlenebb szeretetet, ami egyedül az Istennél található, és az Istentől tanulható meg. És amikor Ádám találkozik Évával, akkor azt mondja, hogy ez már csontomból való csont, és testemből való test. Ez asszonyembernek neveztessék, mert emberből vétetett. Igen, ez már a lényem része. Ő lesz a társam, akivel együtt érzek, mert ha csontomból való csont, és testemből való test, akkor ami neki fáj, az neki, nekem is. Ami nekem öröm, az nekem is. Igazán odafigyelek rá úgy, mint önmagamra. És ezt fogalmazza meg a tíz parancsolat második része, amikor azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Mert aki önmagát szereti a másikban,
aki a másikat igazán tudja szeretni, az önmagát is értelmes módon fogja szeretni az ő javára. És ezután ismétli azt Isten, hogy elhagyja a férfiú atyát, anyját, ragaszkodik feleségéhez, lesznek ketten egy testé, valának pedig mindketten mezítelenek az ember és az ő felesége, és nem szégyenlik. A házasságban, ha valakinek bármi miatt is szégyenkeznie kell, nem csak testi dolgok miatt, hanem hibák, fogyatékosságok, hiányosságok miatt, akkor ez biztos, hogy nem olyan elfogadás a másik részéről. Amikor a másikban csak a jót akarom elfogadni, és a gyengeségeit, az esetleges hibáit még nem, akkor ott nincs meg az az őszinte, elfogadó szeretet. Akkor ennek a szeretetnek még mélyülni és erősödni kell. A Szentírás, amikor azt mondja, hogy Isten adja a feleséget, hogy ő szerez társat, akkor Pál apostol a 2. Korintusi levél 6. fejezetében tovább lép ebben a gondolatkörben, és kicsit elmélyíti még ezt a kérdést, tehát Korintusi 2. levél 6. fejezetében, amikor azt mondja, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában. Mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége van a világosságnak a sötétséggel. A közös gondolkodás kell, hogy alapja legyen a jó házasságnak. De azt ki tudja, hogyha az egyik fél így gondolkodik bizonyos kérdésekről, a másik másképpen, az feszültséget jelent. A hitéletben pedig, ha az egyik hívő, a másik pedig nem hívő, azt a kitételt teszi a Biblia, hogyha valaki később válik hívővé, akkor el ne hagyja a nem hívő házastársát, mert így segíthet neki. Ez ugyanott van megfogalmazva az 1. Korintusi levél 7. fejezetében, hogy attól, ha valaki megtér és nem hívő a férje, a családja, attól ne váljon el, adjon esélyt a házastársának, és mindent tegyen meg azért, hogy a házastársa, Péter levelében van gyönyörűen megfogalmazva, ez a felhívás a Péter levele 1. levele 3. fejezetében, tehát Péter 1. levele 3. fejezetében az 1. verstől, itt először az asszonyokat szólítja meg, de megszólíthatná a férfiakat is, hogyha nem hívő a házastársuk, hogy hasonlóképpen az asszonyok engedelmeskedjenek az ő férjüknek, hogyha némelyek nem engedelmeskednének is az igének, feleségük magaviselete által igen nélkül is megnyeressenek. Tehát a hívő ember jó befolyása, a meg nem fáradó szeretetének a segítsége a házastárs számára felbecsülhetetlen értékű. Ugye szemlélvén a ti félelemben, Isten félelemben való fedhetetlen életeteket. És utána így folytatja, hogy a házasságban mi legyen az elsődleges és mi legyen a fontos. Mivel nyerje meg a nő a férfi szívét? Akiknek ékessége ne legyen külső, hajuknak fonogatásából, aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből való, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. Mert így ékesítették magukat hajdan ama szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, engedelmeskedvén az ő férjüknek. Ma már nem nagyon népszerűek ezek a bibliai tanácsok. Ma már a külső az elsődleges szinte. Ha valaki nem követi a divatot, az nagyon könnyen maradinak számít és háttérbe szorul.
Ez akár a külső megjelenésben, akár a fellépésben, a modorban. Ma egy nőnek is idézőjelben illik lehengerlőnek lenni, illik kezdeményezőnek lenni. A Biblia ezt nem tanítja sehol. A Biblia azt mondja, hogy a szelíd és csendes lélek romolhatatlansága. A Biblia azt mondja, hogy a szívnek elrejtett embere. És azt mondja el a Biblia, hogy a férfiak hasonlóképpen. Tehát a férfi se azzal tűnjön ki, hogy ő mennyire férfi és mennyire vagány, hanem azt mondja, hogy a férfiak hasonlóképpen együtt lakjanak értelmes módon a feleségükkel. Másik fordítás azt mondja, hogy megértő módon lakjanak együtt a férfiak az ő feleségükkel. Tehát Péter apostol is ezt támasztja alá, a megértést, az együttlakást, nem a távházasságot, mert akkor könnyen jön a harmadik, vagy könnyen jön az elhidegülés, hogy együtt lakjanak megértő módon a férfiak az ő feleségükkel, mint az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén. Itt is megnéztem a másik fordítást, azt mondja, hogy az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek megadva a tiszteletet. Ha a férfi tiszteli a nőt, az a nő biztos, hogy mindent megtesz a férfi kedvéért. Ezt most ugye a férfiaknak mondtam. Mert ha megbecsülést érzi egy nő, ennél sokkal többet nemigen tud neki nyújtani az élet. Isten is megbecsüli az embert, értékel bennünket, mindnyájunkat, egyen-egyenként. És ugye Efézus beliekhez írt levél tanít majd erre, hogy akkor a férfiak, az asszonyok hogyan viszonyuljanak egymáshoz, és honnan nyerjék az erőt a házasság fenntartásához. És azt mondja itt Péter levelében a Szentírás, hogy az asszonyi nemnek, mint gyöngébb edénynek tisztességet tévén, mint akik örökös társaik az élet kegyelmében, örök társak az élet kegyelmében, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Tehát aki azt mondja el a Szentírás, hogy aki nem követi ezeket a rendelkezéseket, aki nem megértően, tisztelettel viszonyul a házastársához, aki nem istenfélő módon akarja fenntartani ezt a kapcsolatot, hanem ügyeskedve, hogy ott az imádságot Isten nem hallgathatja meg. Mert nem a külső fogja összetartani a házasságot, hanem a belső lelki értékek. És ezért mondja a Biblia azt, hogy ahol közösek a belső lelki értékek, akinek módja van rá, ugye, aki nem él még házasságban, gondolja meg, hogy hogyan köt házasságot. Egy közeli ismerősöm egyedül maradt, nagyon nehezen viseli az egyedül létet, nagyon foglalkoztatta az öngyilkosság kérdése. Aztán egy nem hívő barátság alakult ki az életében, és most magyarázza nekem, mert kérdezett, először tanácsot kért, hogy mit mondok, mit tanácsolok. Mondtam neki, hogy én azt mondhatom el, amit a Biblia mond. Mást nem. Tehát meg meghallgathatod, és elfogadhatod, én semmi mást nem mondhatok. Most azt bizonygatja, hogy neki ezt a kapcsolatot az Isten szerezte. Nem hívő a társ. És ezt csak mondogatja önmagát erősítve. Nyilván én elmondtam, innentől kezdve nincs jogköröm arra, hogy azt mondjam, hogy nézd, lehet, hogy jól fogtok élni, de az Isten nem egészen így gondolja el. Ezt kinek-kinek magának kell az Istennel rendezni, és olyan megdöbbentő volt számomra, hogy azt kérdezte tőlem, hogy akkor, ha én most így döntök, elhagysz, és nem leszel a barátnőm? De hogy nem hagylak el. Legfeljebb te hagysz el. Én a barátságot nem ettől teszem függővé. Ez a te szuverén jogod, hogy döntesz.
az Isten előtt áll mindenki, de a Biblia azt mondja, ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert az ember a saját helyzetét nehezíti meg ezzel. A közös tervek, a közös célok az élet egy döntő részén nem valósulhatnak meg. A jövő kérdése, az Isten tisztelet gyakorlása, az imádság gyakorlása, a Biblia olvasása. Ha ez nem közös, akkor ezt nagyon-nagyon nehéz feloldani. És Isten ettől meg akarja védeni az embert. Most szeretnék ezután kitérni arra, hogy Isten a házasságban mit tart alapnak. Mi az, ami a Biblia szerint tényleg tartóssá tudja tenni a házasságot, és hogyan lehet megőrizni a házasságot, az egymás iránti szeretetet. És itt szeretném Énekek énekére terelni a figyelmet, ami a Szentírásnak tényleg egy gyöngyszeme, mert Isten ezen keresztül bemutatja azt, hogy neki gondja volt arra, hogy a Bibliába bekerüljön egy külön könyvbe az a sok-sok tanács, amit Isten a társválasztás, a házasság kérdésével kapcsolatban üzen az embernek. Az első gondolat, amit szeretnék kiemelni, az első fejezetnek a 7. verse. És az előbb, hogy kint kérdezgettek ezzel kapcsolatban, ott is elmondtam, hogy én javasolnám mindenkinek, hogy azért, amikor megfárad, amikor a házastársi kapcsolat egy kicsit fáradtá válik, érdemes újra elolvasni. De ha nem, akkor is évente legalább egyszer elolvasni a házastársaknak, talán először külön, aztán együtt is Énekek énekét, és ha meghidegül a kapcsolat, ez alapján megvizsgálni, hogy vajon hol romlott el, mitől romlott el az a kapcsolat. Az első fejezetnek a 7. verse azt mondja, mondd meg nékem te, akit az én lelkem szeret. És aztán folytatja, hol vagy? Akit az én lelkem szeret. Tehát ez a házasságnak az igazi alapja. Erre épülhet rá minden. Ha ez az alap hiányzik, hogy lelki kötődés, lelki kapcsolat van, és a lelki kapcsolatnak a kifejeződése, ha fontos az ember számára, a házastár számára, hogy hol van a társam, tudni akarom, hol van, mit csinál. De itt így folytatja, hol legeltetsz, hol deleltetsz délben, hol vagy, mit csinálsz. Ha ezeket a kérdéseket nem osztják meg a házastársak egymással, akkor az a házasság formai házasságként lehet, hogy egy életen keresztül működik, de hogy ott mind a két fél nem lesz boldog, nem lesz kiegyensúlyozott, nem lesz megelégedett, az nagyon valószínű. Sőt, a Biblia szerint biztos. Aztán azt mondja el a Szentírás, többször is hangsúlyozza, a 3. fejezetben is, 2-szer is egymás után, a 3., 4. versben, hogy akit az én lelkem szeret. Megint azt mondja, hogy akit az én megtaláltam, akit az én lelkem szeret. Mert akit az én lelkem szeret, azt nem akarom, nem engedem meg, hogy elvesszen. Hány kapcsolat romlik meg azért, mert jön valami feszültség, és aztán nem tudják lerendezni azt a problémát. Nem tudják helyreállítani a szeretet kapcsolatot, a lelki közösséget. Ja, hol vagy? Most hol vagy? És ahol működik ez a megkeresés, a másiknak a megkeresése, hogy igényem az, hogy helyreálljon a lelki közösség, a lelki kapcsolat, ott a házasság fent tud maradni hosszú időn keresztül. Aztán Énekek éneke azt is elmondja, hogy megkülönböztetett személy a házastárs. Egyedi. Nincs hozzá hasonló. Lehet szebb, lehet jobb, lehet különlegesebb. De az én szememben akkor is olyan,
Így mondja a második fejezete, mint a lilium a tövisek között, vagy mint az almafa az erdő fáinak közt. Mert már nem a másikat nézi, a harmadikat, a negyediket, a tizediket. Mert az igazi házasságban ott van a megelégedettség. Nem tökéletes a társ, senki nem az. Megelégedettség. És úgy tekintek rá, hogy a legtöbbet, a legjobbat akarom látni. Hadd kérdezzem meg, hány lilium van? Ugye a lilium csodaszép, illatos, tökéletes virág. Ilyenek vagyunk mi nők? Nem egészen. De mindenki válhat liliummá a másik, a társa számára, aki hozzájön. Mert a szemléletében a jót veszi észre, a szépet, a lelki értékeket. Nem a külső a legnagyobb érték. Az a baj, hogy az emberek többnyire ilyen alapon választanak. Ugye, még ha a jelképet egy kicsit így is értelmeznék, ó, lilium, hát akkor, hó, hát valami nagyon különleges, ami nagyon egyedi. Nem. Nem biztos. Én láttam házaspárokat nagyon szépen élni, és megint csúnya a kifejezés, de egyik sem volt szép. Külsőre. De olyan harmonikusan, olyan szépen éltek. Annyira becsülték, tisztelték egymást. A lelki értékeket vették észre. Nem azt a hiányosságot, hogy a haja, a hajszíne, az arca, az alakja. Isten nem azt mondja, hogy manükeneket válasszunk meg, sportembereket. Ott lehet fiatalkorban ez az igény, csak aztán a legtöbb ilyen házasság tönkre is megy. Ezért is mondtam, hogy ez a kiválasztottság mindennek ellenére. Aztán azt mondja, hogy olyan legyen a két ember szeretet kapcsolata. A negyedik vers azt mondja, zászló felettem a szerelme. Hova szokták kitűzni a zászlót? Ugye ma már nem jellemző ez ennyire. Amikor bevettek egy várat, akkor oda kitették a zászlót, hogy az én váram. Az a zászló jelezte azt, hogy ide ellenség, idegen nem térhet be. Mert ezt a zászlót én tettem ki, teljesen, tudatosan. És az ő szeretete annyira erős, annyira meggyőző, hogy én így érzem, hogy a szeretete a zászló felettem. És én ezt kívánnám mindenkinek, aki házasságban él, hogy úgy szeresse a másikat, hogy az ő szeretete, az ő szerelme zászló lehessen a másik számára. Ne azt várja, hogy ő kapjon és még kapjon, hogy a zászló felettem az ő szerelme. Azután az elején elmondja énekek éneke, hogy a hetedik versben, hogy fel ne költsétek és fel ne serkentsétek a szerelmet addig, amíg akarja. Ugye utal a énekek ének a testi kapcsolatra is. De azt mondja, hogy mindennek megvan a maga ideje. Ahogy egy kapcsolat kifejlődik, annak ha megvan a maga természetes rendje, akkor megalapozódik. A második fejezetnek a hetedik verse. És ne ez az igény merüljön fel, ami ma már általános és természetes, hogy alig ismerik egymást, de már a testi együttlét bekövetkezett, aztán vagy lesz belőle majd komolyabb kapcsolat, vagy nem, házasság meg, hát elég ritkán, mert egyre kevésbé igény is a házasság. Még ezt kell, hogy a testi kapcsolatot kell, hogy megelőzze egy nagyon döntő dolog. A 14. vers azt mondja, én galambom, a kősziklának hasadékában, a magas kőszálnak rejtekében mutasd meg nékem a te orcádat, hadd halljam a te szódat, mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes. Az a védettség, az az elrejtettség, amire szüksége van a két embernek,
És ez a meghitt kapcsolat, ennek a meghitt kapcsolatnak az intimitása, amikor megint csak nem a testi kapcsolat kerül előtérbe, hanem először a megismerkedés, a beszélgetés. Azt mondja, hogy ebben az elrejtettségben hadd ismerjek meg, hadd hasson rám a tekinteted és a szavad. Azt mondja, hadd halljam a te szódat, mert a te szód gyönyörűséges, és a te tekinteted ékes, hogy a két ember a tekintetével, az arc kifejezésével jelezze a szeretetét. Ez nem csak kezdetben érvényes, hanem a házasságban végig. Hogy nap mint nap, ha csak rövid idő van is arra, hogy meghitten együtt legyen két ember, de az arc kifejezés jelezze, hogy szeretlek, hogy fontos vagy nekem, hogy szívesen hallgatom, amit te mondasz, és én is szívesen elmondom, ha te tudni akarod, hogy mi történt velem. Nem a ráerőltetése a másikra, az én gondolatom, mert akkor ott van a tapintat, hogy nem csak én akarok tudni rólad, te is tudni akarsz rólam, én is elmondom, hogy mi történt velem, te is elmondod, hogy ismerjük egymást. A Biblia szerint a megismerés így kezdődik, és a testi kapcsolatban teljesedik ki. Ma, amikor a munka, a televízió, a mindenféle program leköti az emberek figyelmét, ezért van olyan sok elégedetlenség a házasságokban, mert nincs elég idejük az embereknek egymásra. És nem járják meg ezt a természetes utat. És utána így folytatja, fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják, mert a mi szőlőink virágban vannak. Ugye a róka jelképezi az ellenséget, aki tönkre akarja tenni a szőlőt. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy Sátán létezik. És nem úgy zajlik az ember élete, hogy én elhatároztam, hogy az enyém tökéletes lesz, és innentől kezdve a mi házasságunkban nem is lesz probléma. De fogjátok meg nékünk a rókákat, a rókafiakat, akik a szőlőket elpusztítják. Az emberi természetünk végig ugyanaz az emberi természet lesz. Nem véletlen mondja el a Római Levél 7. fejezetében Pál apostol azt, hogy én, aki a törvényt szemlélem, én, aki elmondom a törvényről azt, hogy a törvény szent, a parancsolat szent, igaz és jó. Ugye Pál, aki találkozott Krisztussal, Krisztusnak szentelte az életét, a szolgálatra szentelte az életét. Pál azt mondja el, hogy az ő életében ugyanúgy jelen van az emberi, a megromlott, a meggyengült emberi természet, hogy az ember szeretné a jót követni, és nem mindig tudja. És ebből kiindulva, hogy erről soha nem feledkezhetünk el, hogy voltak rossz szokásaink, vannak gyengességeink, amik újra és újra elő akarnak jönni, amik által tönkre mehetne a házasság, vigyázni kell rá. Így mondja, hogy fogjátok meg nékünk a rókákat. Megfogja valaki más? Kinek magának is. Erre ügyelni és figyelni kell, hogy sem külső hatás, sem az emberi gyengeségből fakadó fáradtság következménye, rossz hangulat, éppen beteg valaki, türelmetlenebbé válik, vagy van valami olyan nehézség, munkahely, gyermeknevelés, annyi minden meg tudja nehezíteni az ember életét, és amikor hitben meggyengül, akkor rögtön jelentkeznek ezek a rókák, rókafiak. És mennyire meg kell tanulni kivédeni, és ha én nem tudnám, akkor mennyire a házastársamnak kellene józannak lenni, hogy most gyenge, most fáradt, hát most nem veszem komolyan azt, amit mondott, amit gondolt, amit nem mondott, amit nem csinált, hanem türelmes leszek, és segítem, hogy túljusson ezen a nehézségen.
tulajdonképpen egy ilyen élethelyzettel folytatja az ötödik fejezetben a negyedik fejezet a házastársa testi közeledése, testi kapcsolata, az ötödik fejezet pedig ennek a problémának a kibontakozása, amikor két ember, aki igazán szereti egymást, ahol az alap is jó, mégis jön a nehézség. Nagyon érdekes, hogy a vőlegény elment, illetve a menyasszony, a feleség otthon van, és a férj késve érkezik haza. Zörget. Jó várni a másikra? És amikor már nagyon-nagyon késik az illető, és rendkívül szemléletes, azt mondja, én elaludtam, de lelkemben vigyázok. Tehát vártam, de elaludtam, de lelkemben vigyázok. Lehet-e vigyázni, ha elaludtam? És erre ad választ, hogy megérkezik a társa, a szerelmese, hogy a zörget, hogy nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem, mert az én fejem megrakódott harmattal, az én hajam az éjszakának harmatjával. Késve érkezik, szóval mit csinált, hol volt, miért nem jött időben, mi az, hogy már harmat van, meg és még mindig nincs itthon. És a harmadik vers azt mondja, felelék én. És itt szeretnék megállni először. A kérdezés helyett felel. Nagyon sokszor elmarad a kérdezés. A kitisztázás. Felelék én. Levetettem ruhámat, hogy öltözhetném fel. Megmostam lábaimat, mi módon keverhetném azokat a porba. Én már lefeküdtem, alszom, most már te maradj ott, ahol vagy, meg én is ott vagyok, ahol én vagyok. És kialakul a távolság. A megsértődés. Könnyű megsértődni? Rosszul esik. Könnyen kialakul, hogy olyan rosszul esett, és most nem tudok úgy reagálni, ahogy kellene. Ez az emberi lényünkben, a természetünkben ott van törvényként. És ez alul csak hitáltal tud az ember felszabadulni. És azt mondja tovább a leírás, hogy az én szerelmesem kezét benyújtá az ajtónak hasadékán, és az én belső részeim megindulának ő rajta. Amikor a férj jelzi, hogy itt vagyok, hadd jöjjek hozzád, felkelék én, hogy az én szerelmesemnek megnyissam, és az én kezeimről mirha csepeg vala, és az én ujjaimról folyó mirha, ha a závár kilincsére megnyitám az én szerelmesemnek, de az én szerelmesem elfordult, elment. Amikor későn reagál valaki a kezdeményezésre. Amikor megvárakoztatja a másikat. És ez a megvárakoztatás, ami a sértődésből fakad, aztán felülvizsgálja, mert azt mondja, ó, dehogy is, hát szeretem én. Ezt jelképezi, hogy az én kezeimről mirha csepeg, ugye a mirha az értékes valami, ugye a mirha az ujjaimról folyó mirha az ávál kirincsére, hogy igen, én indulok, jövök, szeretetből jövök, szeretlek én. De ez előbb én sértődtem, meg most meg ő. És elment. És ugye elfordult, elment, és aztán leírja énekek éneke, ki olvassa el a folytatást, hogy milyen nehéz az újra találkozás, és mennyi küzdelem, és mennyi probléma adódik mindebből. És ezért annak a függvénye a házasság, hogy ki mennyire tanulta meg Istentől a szeretetet. Összegzésképpen. Tehát amennyire én Istentől megtanultam a szeretetet, annyira tudom szeretni a házastársamat. Ennek pedig az az alapja, hogy én mennyire szeretem az Istent. Tehát az alap az Isten iránti szeretet, a szeretet befogadása, és ez alapján a szeretet gyakorlása,
az emberi természetnek a negatív megnyilvánulásai a szeretetben háttérbe szorulnak, és nem juthatnak érvényre. Nem lehet megsértődés akkor, nem lehet elfordulás, akkor nem marad el a kérdezés. És ezért mondja énekek éneke, erre áll megint a kapcsolat,

mégis megvetnék azt. Ugye a marha vagyont jelent. Tehát ha minden vagyonomat odaadnám is, vagy odaadnák is, nem mérhető földi vagyonhoz a valódi szeretet, az igazi szívbeli ragaszkodás. Ugye olyan, mint egy pecsét, amikor le van valami pecsételve. Ma már ezt nem ismerjük annyira, de régi időben azzal a pecséttel, amikor lepecsételtek egy levelet, az jelezte azt, hogy kitől ered, és ki hitelesíti. És ezért mondja, hogy legyen ez egy zárt levél, olyan, mint egy zárt levél, tégy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, hogy ott lehessen az igazi, maradandó, tartós szeretet, ott lehessen ennek a pecsétnek a védettsége, és azt mondja el, hogy ilyen erős szeretet, ami olyan erős, mint a halál, mint a sír, ugye, ami meg nem változtatható. Ki tudja a halált megváltoztatni? A sír fogságát? Senki. Senki nem léphet be harmadikként ebbe a kapcsolatba. Azt mondja el a Szentírás, hogy a lángjai tűznek lángjai, az Úrnak lángjai, mert az Isten szerezte. Az Isten támogatásával lehet ilyen erős. És Efézusbeliekhez írt levél, ez még egyszer azért térnék vissza. Ez már sok időben. Nem baj? Mondjam még? Nem. Nem, mert most már fél hat lesz. Elnézést. Efézusbeliekhez írt levél 5. fejezetében egy kicsit korábbi igeversektől szeretném idézni, mint amit csak a házasságra vonatkozik, mert a Biblia leírás is folyamatos. Az 5. fejezet ezzel a címszóval indul, hogy intés szent életre. A 15. verstől olvasnám. Meglássátok annak okáért, hogy mi módon okkal járjatok. Nem mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszok. Annak okáért ne legyetek esztelenek, hanem megértsétek, mi legyen az Úrnak akaratja. És meg ne részegedjetek bortól, miben kicsapongás van, hanem teljesedjetek be szent lélekkel, beszélgetvén egymás között zsoltárokban és dicséretekben, és lelki énekekben, énekelvén és dicséretet mondván szívetekben az Úrnak, hálákat adván mindenkor mindenekért a mi Urunk Jézus Krisztusnak nevében, az Istennek és Atyának. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Ezt a szakaszt azért szerettem volna felolvasni, mert olyan tanácsokat ad az ember életére nézve, amit ha megfogad az ember, akkor tényleg tulajdonképpen az énekek gondolatait összegzi, plusz az Istenhez való kapcsolatot. Mi módon okkal járjatok, ez az okkal járni, mindent megfontoltan, mindent meggondoltan tegyünk, és mindent valamiért tegyünk, és ne pedig ösztönösen. Tehát az ember élete ne az ösztönös reagálások élete legyen, hanem a megfontoltság, a meggondoltság élete. Amikor azt mondja, hogy áron is megvegyétek az alkalmatosságot, most szeretnék visszautalni az énekek éneke tapasztalatra, hogy amikor késik a férj, és a feleség már türelmetlen, a maga türelmetlenségét legyőzve, ez az ár. Ezen az áron is vegyem meg azt az alkalmat, mert különben én viselem a következményét, meg mind a ketten. Aztán azt mondja, hogy az ember keresse, hogy mi az Isten akarata. Aztán azt mondja, hogy a bor, amiben kicsapongás van, tehát a józanságra utal, hogy az ember ne úgy keresse a lelki feltöltődést, az érzelmi feltöltődést, hogy iszok egy kicsit, aztán akkor talán könnyebben feloldódok. Az nem fog sokáig tartani a családban, hanem egymással beszélgetve, amit mond később, beszélgetvén egymás között. Ugye a zsoltárok a tapasztalatok elmondása. És a házasságban nyilván nem csak Istenről lehet beszélni, hanem az élet minden dolgáról, minden élethelyzetről.

0: És hogyha ott van a házasságban a másik igazi elfogadása, a megbeszélés, ott van a hála Isten iránt, egymás iránt, akkor azt mondja, hogy még egy. Engedelmesek legyetek egymásnak Isten félelmében. Tehát a kölcsönös odafigyelés a másikra, és igaz, hogy utána azt mondja, hogy ti asszonyok, a ti saját férjeteknek engedelmesek legyetek, mint az Úrnak, de azért ezzel kezdi, hogy egymásnak legyetek engedelmesek. Hogy mindegyik figyeljen a másikra. Aztán azt mondja, hogy igen, a nő ezen a területen többet nyújtson. Jobban figyeljen a férjre, és utána majd megmagyarázza, hogy miért, mert a férj Isten után az első kell, hogy legyen számára. A férj feje a feleségének, úgy, mint Krisztus feje az egyháznak, és ahogyan Krisztus engedelmes, ahogy az egyház engedelmeskedik Krisztusnak, azonképpen az asszonyok is engedelmesek legyenek férjüknek mindenben. Ja, hozzátehetnénk, hogy az Úrban, ahogy az egyház Krisztusnak, ez párhuzam, hogy olyan dolgokban viszont felszabadít az engedelmesség alól a Biblia, amikor a férj olyat kér, ami az Isten parancsolataival ellentétes. Tehát ez nem egy meggondolás nélküli, értelem nélküli engedelmesség, hanem egy odaszánás, de ezen belül mégis megmarad az a függetlenség, amit Péter apostol egy egész más helyzetben fogalmazott meg, hogy Istennek kell inkább engedelmeskedni, mint embereknek. Tehát a férj nem uralhatja úgy a feleségét, hogy a feleségnek az Isten akaratával szemben is engedelmeskednie kellene a férjének. Hogy az Isten törvényét a feleség betölthesse. Ezután mondja el, hogy a férfiak hogy szeressék az ő feleségüket, ahogy Krisztus szerette az egyházat. Tehát a férjet és a feleséget is tulajdonképpen Jézus Krisztushoz irányítja a Szentírás, és azt mondja el, hogy a férj előtt legyen ott Jézus önmegtagadó, önfeláldozó élete. Jézus nem sértődött meg sok-sok elutasítás láttán sem. Hányszor utasítottuk el Krisztus megkereső szeretetét? Ki gondoljon a saját életére? Hányszor késztetett az Isten valamire? És az Isten türelmesen, szeretettel küzd értünk, és tanítgat bennünket, segít, hogy eljussunk az ő vele való közösségre, és azt mondja el az ige is. Más helyen Pál apostol azt mondja, hogy ha Isten reánk bízta a békéltetés szolgálatát, akkor ebben a követségben járjunk, és ezt a legelőször a családban kell, hogy gyakorolja az ember. A másik megbékéltetése. Hogyha az egyik megsértődött, akkor én ne sértődéssel reagáljak és válaszoljak a házastársam elfordulására. És azt mondja, hogy a férfiaknak úgy kell azt szeretni az ő feleségüket, mint az ő tulajdontestüket, mert ha a tulajdontestét az ember táplálgatja és ápolgatja, ugyanúgy, ahogy Krisztus is az egyházat, akkor biztos, hogy az a feleség megelégedett lesz. Az a feleség biztos, hogy az ilyen férjnek örömmel fog engedelmeskedni, mert tudja, hogy az Isten sem akarna mást, mint a férje, amit kér tőle. És itt ezután az eredeti, a teremtéskor adott ígét idézi a Szentírás, hogy mert annak okáért elhagyja az ember atyát és anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. És ez az egység, ez a szeretett közösség lesz majd a családi boldogságnak, békességnek az alapja és forrása, és az énekek éneke befejező gondolatát szeretném olvasni, hogy akkor a házasságban így valósul meg a szeretet mellett a szabadság. A szeretet közösség mellett engedi a társ, hogy kibontakozzon a másik egyénisége is. Akkor nem megkötözi a házastársát, hanem segíti. És így fejeződik be énekek éneke. Fuss én szerelmesem, és légy hasonló a vadkecskéhez, vagy a szarvasnak fiához a drága füveknek hegyein. Fuss, szabad vagy. És én azon gondolkoztam, hogy azt nem tudom, hogy a vadkecske az igazából hogyan jelkép. De hogy a szarvas fia a szarvashoz mindig visszamegy. Nem kóbor el messzire, él a szabadságával, de oda ahhoz a szülőhöz mindig visszatér. Ez törvény. Ez a lényéből fakad. És a jó házasság így működik, hogy a szeretet, a szabadság, a megelégedettség, a kibontakozás az ott van, és emögött ott van az Isten félelem is, mert így élni Isten nélkül lehetetlen. Lehet, hogy nagyon súlyos, nagyon szigorú a kijelentés, amit így összegzésképpen mondok, de ez ember önző módon is sok mindent megvalósíthat az életében, mert azt adom, azért adom a szeretetet, hogy kapjam, de a konfliktus helyzetekben már nem tud működni az ilyen kapcsolat. Az igazi szeretet közösségben pedig ott van az erő, a megtartó erő, hogy történhet bármi. Az a két ember akkor is hű marad egymáshoz, és nincs olyan probléma, nincs olyan próba, még ha az egyik hűtlenné lenne is. Nincs olyan nehézség, amit helyre ne lehetne hozni, és ne lehetne folytatni, helyreállítani a szeretet közösséget. Sok mindenre ki lehetne még térni, de azt hiszem, hogy akkor itt most befejeztem, mert elég sok idő telt el. És én kívánom mindenkinek, hogy érdemes ezeket a Biblia verseket tanulmányozni, hogy a tartalmas házas élet az kinek-kinek az életében megvalósulhasson.
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Kedves gyülekezet, a közelmúltban evangelizáción délután 4 órakor tartottam egy igehirdetést erről a témáról, hogy milyen a hiteles keresztény ember. És hozzám jutott egy kérés, hogy ez olyan téma, amit meg kéne ismételni szombat délelőtt, hiszen délután nagyon kevesen voltak jelen, mert egy olyan nagyon lényeges és gyakorlatias kérdésről van szó. És ezért engedve ennek a kérésnek ezt fogom tenni ma délelőtt. Szeretném, ha bevezetésként felolvasnánk Pál apostol Timóteushoz írt 2. levele 4. fejezetéből, tehát Timóteushoz írt 2. levél 4. fejezetéből az 4. verset. Így írt Pál apostol fiatal munkatársának, Timóteusnak. Kérlek azért Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában, hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben, incs, fegy, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságai szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük, és az igazságtól elfordítják az ő fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Kedves gyülekezet, az apostol ezt nem a saját koráról írta, mert azt mondta, lesz idő, majd még a jövőben, amikor az ember az egészséges tudományt el nem szenvedik, és az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mesékhez odafordulnak. Azt hiszem, nem szorul bizonyításra, hogy ilyen romlott hallású emberiség körében élünk ma, ahol az emberek sokszor az igazságot el nem szenvedik, és szívesebben odafordulnak a mesékhez, és saját kívánságaik szerint keresnek maguknak tanítókat. És egy ilyen környezetben az apostol a legünnepélyesebb felhívással így szól Timóteushoz, és nyilván így szól hozzánk is: kérlek azért Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holtakat az ő eljövetelekor és az ő országában. Ennél ünnepélyesebb bevezetés nem lehet elmondani, ugye? Tehát azt mondja, ezzel a felelősséggel, ezzel a tudattal, és aztán ez a felhívás lényege, hirdesd az ígét. Állj elő vele alkalmas, alkalmatlan időben. Ez nem azt jelenti, hogy a másiknak alkalmatlan, de ha neked alkalmatlan, ha ezért nem dicséret jár, vagy egyetértés, akkor is hirdesd az ígét. Mintha azt mondaná, hogy egy ilyen eltorzult hallású, vagy megromlott hallású világban, mint az életadó vízre, olyan szükség van az Isten igéjére, még akkor is, ha az emberek szívesen elfordítják a fülüket az igazságtól, és készségesebben fordulnak a mesékhez. Éppen azért ebben az időben hirdesd az ígét. És ehhez kapcsolnám azt a gondolatot, hogy az ígét hirdetni egy ilyen világban, egy ilyen környezetben, itt távolról sem elég az elméleti tudás, és nem még az sem elég, hogy valaki az ígét tisztán hirdesse vagy képviselje, hanem feltétlenül szükséges a hiteles keresztény életnek az aranytőkéje. Mégpedig úgy, hogy nem csak az egyes embernek az élete legyen egy hiteles keresztény élet, de hiteles keresztény közösségekre is óriási szükség van. Mert itt ereje, hatalma csak annak az igehirdetésnek van, ami mögött ott áll azt, hogy emberek megtestesítik ezt. És azért fogjuk most áttekinteni egy kicsit, hogy a Biblia hogyan mutatja be, hogy milyen a hiteles keresztény ember, hogy érezzük azt, hogy szent elkötelezettségünk van ilyen keresztényekké válni, Jézusnak ilyen tanítványaivá. De semmiképpen sem azért tekintjük ezt át, mintha ezt a saját erőnkből kellene elérni. Hiszen mindnyájan ismerjük aztokat az igéket, amelyek így szólnak, az igaz ember pedig hitből él. Ebben az van benne, hogy igaz csak az lehet, aki ezt hitből meríti, önerejéből senki sem képes erre. Tehát Istenre támaszkodva, Isten segítségül hívva. Ma előkerült a tanítógyűlésen, a szombatiskola előtt az a téma, hogy ugye hiszen tudjuk, miről szólt, hogy mindennek az alapja a szeretet, ugye ott szerepelt a heti Biblia tanulmányunkban ez az ége, hogy kövessétek a szeretetet, és kívánjátok a lelki ajándékokat. Tehát mindennek az alfája a szeretet.
És ott is említettem a tanítógyűlésen, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy a szeretet az a vízhang a mi részünkről. Hát az Isten cselekedetére, az Isten igéjére is, hát szeretni nekünk kell. Hát a szeretet nekünk egy parancsolat, amit teljesíteni kell. De ott van a Római Levél 5. fejezetének az 5. versében ez az ige, ahol azt írja Pál apostol, hogy Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Tehát milyen csodálatos dolog, hogy azt mondja ez az ige, hogy a szeretet azt kitöltetik a szívükbe. Tehát az sem a mi produktumunk, és főleg így fogalmaz, hogy Isten szeretete. Mi csak egy emberi szeretetre vagyunk képesek, de az az igazi mennyei, valóban együttérző, valóban önzetlen, valóban önmegtagadásra is kész, a másik megmentésért mindent odaadó szeretet, az nem a mi produktumunk. Az még az Isten igényére visszhangként sem telik az emberből, hanem azt mondja, a Szentlélek által kitöltetik a mi szívünkbe. Tehát ezeket azért hangsúlyoztam annyira, hogy ne úgy gondoljuk, hogy ezt majd hozzáfogunk, és magunkat ilyenekké formáljuk, hanem ha ilyen hiteles keresztények szeretnénk lenni, amit itt áttekintünk, akkor nekünk hitből kell élni. Akkor nekünk arra kell nagyon vigyázni, hogy a hitünket tápláljuk. Mert ha a hitünket nem tápláljuk, az Isten igéje, a könyörgés, a Szentlélek kérése által lehetetlen, hogy ezt elérjük. És nem tudjuk az igazi isteni mennyei szeretetet elérni. Csak a Szentlélek által adathat nékünk, aki kitöltetik a szívünkbe, ha kérjük. És ezek után szeretném sorba felsorolni, hogy az igében a legjellegzetesebb, ismétlem, csak a legjellegzetesebbeket mondom, a legjellegzetesebb tulajdonságai a valódi Krisztust követő tanítványnak. Hát elsőként azt említeném, hogy egy keresztény ember az fedhetetlenül becsületes. Így mondhatnám, hogy lelkiismeretes a fedhetetlen becsületességben. Azt mondhatnám, hogy ez a minimum. Ez még csak a dolgoknak az alfája, de abszolút kívánalom. Ez azt jelenti, hogy nincsenek ferde-görbe útjai, sem a gondolataiban, sem a szavaiban, sem a cselekedeteiben. Nem tudom, megfigyeltetek egy kifejezést, amely a zsoltárokban nagyon gyakran előfordul. Sokszor mondja azt, hogy örvendezzetek az Úrban, ti egyenes lelkűek. Vagy azt írja például Prédikátor könyve 7. fejezetének a 29. versében, hogy Isten teremtette az embert egyenesnek, így van a héber szövegben, mi Bibliánk úgy mondja, hogy igaznak, de a héber szövegben az van egyenesnek, ők pedig kerestek sok kigondolást. Tehát az ember keresi az ilyen csavaros utakat, az igazság nyílegyenes ösvénye helyett. És ez mindenre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy egy keresztény abszolút igazmondó, ígérettartó. Ez lelkiismereti kérdés számára, hogy a szavaiért vállalja a felelősséget. Egy olyan kis apró dolgot szeretnék megemlíteni nektek. Érettségi találkozón voltam, és hát ott felolvasták egy osztálytársunk levelét. Ez annyira megindító volt ez a levél, nem jött el. És hát annak az osztálytársunknak, aki szervezte a találkozót, a következőképpen írta a levelet. Azt írja, hogy ott neki, mikor fölhívtál engem, akkor azt mondtam, hogy nem tudok elmenni, beteg vagyok. De most megírom neked az igazat, hazudtam, nem volt igaz, és nem bírja el ezt a lelkiismeretem. És akkor leírta, hogy hát őt milyen családi tragédiák érték, és hát most mi évenként találkozunk az egykori osztállyal, és hát azt mondja, amikor a sok boldog nagymamát hallom, akkor ez engem lelkileg úgy megvisel az én magányosságom, a halálesetek a családban, hogy ezért nem tudok elmenni. De nem volt lelki erőm ezt mondani, hanem hát csak azt mondtam, hogy beteg vagyok, nem tudok elmenni, de utána mégis úgy éreztem, hogy megírom neked az igazat. Hát megkérdezem, nem különös, valakinek a lelkiismerete nem bírja el azt, hogy hát nem kivágta magát egy udvarias mondatta, hogy beteg vagyok, nem mehetek, hanem másnap ír egy levelet, mert őt nem hagyja az a tüske nyugodni, hogy ő nem mondott igazat. És így nyilvánosan megmondja, hogy nem mondtam igazat, inkább megírom az igazat, nem érzem ezt tisztességesnek. Szeretném megkérdezni, hogy ilyen érzékeny a lelkiismeretünk, az csak egy árnyalatnyi ferde beszédre is. Hát Isten gyűlöli a hazugságot. Istennél minden igaztalan dolog utálatos. Ilyen lelkiismeretesek vagyunk, hogy minden kis dolog, arra törekszünk, hogy fedhetetlenül becsületesek legyünk. A fedhetetlen becsületesség azt is jelenti, hogyha az ember valamit helytelenül tett,
akkor vállalja a tettét, akkor a szemébe néz annak, aki ellen vétett, és beismerve a hibát, bocsánatot kér. Mindig ilyen abszolút gyorsan rendezzük a dolgainkat, nem hagy nyugodni, mint a tüske, hogy... Szóval a fethetetlen becsületesség azt kívánja, hogyha én rájöttem, hogy helytelenül szóltam vagy tettem, akkor most én odaállok, szemébe nézek, és én ezt elismerem. Mert az én lelkemben nem maradhatott ez a tehertétel. Hadd kérdezzem meg, testvérem, mindjárt nézzünk magunkba, mikor tettük utoljára, hogy valaki elé odaálltam, és azt mondtam, hogy ezt és ezt helytelenül tettem, és bocsáss meg. Az egy tragédia, ha az életünkben ezek csak ritka pillanatok. Mert ez csak akkor lenne helyén való, hogyha ritka lenne az, hogy valamit hibázunk, vagy vétünk a másik ellen. De legyen ez a fedhetetlen becsületesség a hiteles keresztény ember ismertető jele, hogyha gyengeségében, erőtlenségében hibázik is, azonnal, szemtől szembe, becsülettel, mentegetőzés nélkül elismerve rendezi. Itt természetesen ide tartozik az anyagiakban való fedhetetlen becsületesség is. Hát azt kell mondanom, hogy ez már a tragikus szinten van. Ha keresztény emberként valaki egy munkabérért nem ad becsületes munkát, ha valaki nem fedhetetlenül tiszta ezekben a dolgokban. Itt is megemlítem, hogy felfedeztem valakit ott a mi községünkben, nagyon érdekes, hogy a Jóisten hozta össze, kiderült, hogy egy volt iskolásunknak a fia, és még kisfiú korában járt Bózsván, és hát úgy eljöttek hozzám, és hát mondta, hogy nekik ott a községben van egy ilyen kertészet, egy ilyen faiskola, és hát ott majd megtalálom őket. És mikor elmentem oda, tudjátok, mi volt a jó benyomásom? Mindennek szolidabb volt az ára, mint máshol. Meglepő mindenkinek, kivétel nélkül. Én sokszor azt mondom, hogy a Krisztus tanítványát arról is lehet megismerni, hogy nála az árak mindig egy kicsit szolidabbak, mint másoknál. Természetes, hogy neki is meg kell élni, de valahogy úgy van vele, hogy annyira együtt érez másokkal, annyira tudja, hogy ő nem egyszerűen magának akar, hanem mások anyagi érdekeit is elő akarja mozdítani. Nem irreális, de mindig egy kicsit inkább alatta, véletlenül se a plafonon jár, amit el lehet kérni. A hiteles keresztény embernek ez jellemző, és én olyan sokszor megfigyeltem, hogy az igazi keresztény emberek mindig egy kicsit szerényebbek az anyagi igényeiben. Mindig tekintettel vannak másokra. Mindig törekszenek arra, hogy másoknak a boldogulását is előre segítsék. Aztán ide tartozik a fedhetetlen becsületességhez az is, hogy egy keresztény ember a másiknak háta mögött nem beszél. Ez valahogy annyira megrögzött nála, hogy mintha cipzára lenne behúzva a szája, képten arra, hogy egy megjegyzést tegyen, vagy egy hangulatot keltsen egy másik ember ellen a háta mögött. Komolyan veszi azt, amit az ige mond, hogy inst meg a te feleparátodat nyilván. Ha panaszod van, menj el, és neki mondd meg négy szem közt. Én még egész fiatal koromban így állítottam fel magamnak azt a szabályt, hogy szó sem lehet róla, hogy bárkiről egy szót, amit neki nem mondtál meg négy szem közt. És még akkor is nagyon meggondolod, hogy semmi hangulatkeltés, és csak milyen összefüggésben. De még ha illetékes helyen is, vagy megfelelő helyen, vagy szükségből is mondod, csak akkor van jogod mondani, ha neki is mondtad négy szem közt, szemtől szembe. Ez is hozzátartozik a fedhetetlen becsületességhez. És azután hadd említsem meg azt, hogy a beszédben is meg kell nyilatkoznia ennek, és ezt Jézus hegyi beszédében hangzott el ez az ige, a ti beszédetek legyen igen, igen, vagy nem, nem, és ami ezen felül van, az a gonosztól van. Ez Máté evangélium 5. fejezetének a 36. 7. verse. És tudjátok, olyan sokat mondó az, hogy Jézus azt mondta, hogy nem, nem is lehet. Vagy becsületes igen, vagy becsületes nem. És figyeljétek meg, hogy az emberek sokszor milyen, akkor is igent mondanak, amikor a szívükben nem van. Keresik a konfliktus elkerülését. Nem szeretik a kényelmetlenséget, hogy valamit képviseljenek, ami mások véleményével ütközik. Mikor erről a témáról itt az evangelizáción tartottuk az igehirdetést, akkor is mondtam, hogy én már életemben olyan sokszor jártam úgy, hogy volt valami közös alkalom, és akkor, mikor már megy az ember a kijárathoz, utána megy egyik, másik, azt mondja, te olyan igazat volt, úgy egyetértettem veled, de ott mindenki hallgatott, mint nyúl a fűbe. És akkor mindig egy ember marad a porondon, aki aztán esetleg ellenszenv támad utána, hogy mindig ő szól. Mert nem szólalnak meg azok,
akik pedig a lelkükben tudják, hogy úgy van és úgy helyes. Tehát, amikor Jézus azt mondta, hogy a ti beszédetek legyen igen, igen és nem, ebben benne van az erkölcsi bátorság. Egy kereszténynek van erkölcsi bátorsága határozottan igent mondani, és határozottan nemet mondani. És sohasem hunyászkodik meg gyáván, hogy hát azért, hogy ne legyen kényelmetlenség, ne legyen konfliktus. Inkább egy kis udvarias beszéddel elkerülöm azt, hogy őszintén és egyenesen mondjam a gondolataimat és a véleményemet. Ez is az egyenes lelkűséghez tartozik. És erre is olyan nagyon nagy szükség van. A korszelleme az, hogy kompromisszumkész ember, és sima beszédű ember, ezek a kellemes emberek. De Jézus azt mondta, az igazi keresztény az mond becsületes igent, és határozott igent, és határozott nemet, mert őszintén beszél, mert igazán beszél. És azután hadd tegyem rögtön még a beszéddel kapcsolatban, hogy a beszédnek a becsületességéhez és az egyenességéhez hozzátartozik az, hogy mint a legrosszabb dolgot kerüljük, a kegyes beszédet. Nem tudom, értjük, hogy mire gondolok? Az, ami arra gondolok, azt értem kegyes beszéden, amikor Jézus például így szólt egy alkalommal, hogy ez a nép szájával tisztel engem, és ajkaival közelget hozzám, szíve pedig távol van tőlem. Én mindig megijedek, mikor keresztény közösségben ilyen jelenséggel találkozom, hogy érezni, hogy valaki úgy olyan kegyes, olyan vallásos beszédet mond, de nincs benne az az üde őszinteség és természetesség. Ugye tudjuk, hogy Jézus milyen komolyan mondta a hegyi beszédben, hogy ti ne gondoljátok azt, mint a pogányok, hogy az ő sok beszédükért hallgattatnak meg. És ne legyetek hasonlók azokhoz, akik szeretnek az utcák szegletén fennállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Akkor Jézus azt mondta, bizony mondom, elvették jutalmukat. Hát ebben bizony benne volt az, hogy az Isten megveti ezt. Az Isten előtt megítélt ez. Hát ha valami szent, ugye azt mondja a mi atyánk első kérdés, hogy szenteltessék meg a te neved. Az Isten nevét és az Isten dolgait csak akkor vegyük a szánkra, ha azt a szívünk mélyéből fakad, és az őszinte is igaz beszéd. Én úgy elborzadtam, még teológiai akadémiára jártam, és hát a mi közösségünkben nincs ilyen, ott találkoztam először ezzel a jelenséggel, hogy láttam ilyen különböző ünnepi alkalmakon, és ilyen érzékeny alkalmakon láttam, hogy emberek a szószéken felolvasnak imádságot, amit előre megírtak. Ugye, hát ez rettenetes dolog, amikor ember is kifabrikálja, hogy majd ő mit és hogyan fog imádkozni, és azt abban az időben az emberek még politikailag is megfogalmazták, hogy az imádság hogy fog hangzani. Ugye még ezek a felhangok is benne voltak, hogy még politikailag is jól hangozzék az az imádság. És hát ezek az Isten előtt megvetett és utálatos dolgok, és mi legyünk erre nagyon érzékenyek. Nehogy azt higgyük, hogy mi ezzel sebezhetetlenek vagyunk. Szóval még véletlenül se. Egyszer csak egy saját életemből hadd mondjak valamit, én is belecsúsztam ebbe, és olyan sokszor azóta eszembe jut. A szegény öcsém, amikor olyan sok küzdelme volt az életben, úgy néha úgy elkesedve mondtam neki, hogy hát most én nem tudok más tenni, imádkozni fogok érted, és akkor egyszer azt mondta nekem olyan határozottan, hogy ne mondjad, ha nem csináljad. És én annyira megértettem, és azt mondtam, igaza van, és jól megjegyeztem a dolgot. Tényleg, még az ember észrevétlenül csak ebbe is belecsúszik, hogy imádkozni fogok. Minek mondani? Csinálni kell. Nem arra való, hogy mondjuk. Szóval értjük, olyan érzékenyek legyünk arra, hogy a mi szánkat csak tiszta beszéd hagyja el. Őszinte beszédemben a szívünk is benne van az Istennel és az Isten dolgaival kapcsolatban. Véletlenül se csúszom bele egy árnyalatnyi kegyesség sem, ami egy kicsit olyan mesterkélt vagy. Nem teljesen a szív mélyéből fakad, vagy valamilyen céllal mondjuk. És mindjárt ezután azzal folytatnám, hogy amellett, hogy a keresztény egyenes beszédű, és mondtuk, hogy akár nemet is mond becsületesen, békeszerető és szelíd. Néhány nagyon komoly igei intermet szeretnék idézni. Azt mondja a zsidókhoz írt levél 12. fejezet 14. versében az ige: kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, aminélkül senki sem látja meg az Urat. Hát nem komoly intelem ez? Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, mert enélkül senki sem látja meg az Urat.
Kedves testvéreim, úgy ki kéne küszöbölnünk, tudjátok, az ilyen haszontalan idegeskedés, türelmetlenkedés, ami a békének a hangulatát rögtön elsöpri. Szóval valahol felnőtté kell válnunk keresztényeknek is. És ilyen, hogy ilyen hétköznapi butaságok, az élet kellemetlenségei, amelyek eleve, hogy azt szokták mondani, borítékolni lehet, hogy ha ma nem, akkor holnap, ha holnap után úgyis jönnek. Hogy ezeken idegeskedjünk, hogy ezeken fölboruljon a békesség, hogy mi ezekre megjegyzéseket tegyünk, hogy türelmetlenségünkben perlekedjünk emberekkel, ezeket úgy kellene vetnünk, mint ami egy keresztény emberhez abszolút nem illik. Idézem a másik igét, Jakab apostol azt mondja, aki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, és azt mondja, a felülről jövő bölcsesség először is béke szerető. Ez Jakab apostol levele a 3. fejezetének a 17. versében van. A felülről jövő bölcsesség először is béke szerető. Nézzük meg egymást, figyeljük meg, és hogyha én valakiről azt látom, hogy béke szerető, szóval neki nagyon fontos a béke, és azt, hogy ő a hangulatot felkavarja, azt, hogy ő megengedjen egy ilyen megjegyzést, vagy egy idegeskedést, nem, ő neki nagyon fontos a béke, nagyon szereti a békét, és nagyon megfegyelmezi a beszédét és a viselkedését. Hát ez a kereszténységnek egy alapvető ismertetőjel, hogy béke szerető, nem kavarja föl maga körül a vizet. Kis önző, önös bagatell szempontok vagy körülmények miatt. Azután a Filippi levél 4. fejezete 5. versében pedig ezt olvassuk. A ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Hát ki meri azt mondani, hogy ő ebbe a kategóriába tartozik. Hogy híres szelid ember. Mert az ige ezt mondja, hogy a ti szelid lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt az Úr közel. Hát nem tudom, hány híres szelid lelkű van közöttünk, pedig ez megint csak a kereszténység elemi kívánalma, hiszen Jézus azt mondta, ugye, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, tehát belülről jön. Ez megint valahol a kereszténységnek az ABC-je, meg a boldog gondolások között is elmondta, hogy boldogok a szelidek, ők fogják örökölni a földet. Ugye összerímel azzal az igével, hogy kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, aminélkül senki sem látja meg az Urat. És utána mindjárt folytatnám azzal, hogy a kereszténynek egy következő jellegzetes vonása a hiteles kereszténynek, hogy életelve, életeleme a másokért való szolgálat. A Római Levél 14. fejezetének a 7. versében van egy ilyen ige, mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának. Testvéreim, mernénk ezt mondani, mint amíg egész gyülekezetünk itt vallását, hogy közülünk senki sem él önmagának. Hát kicsit úgy szégyeltem is, megmondom például, hogy most a kérdetéseknél annyira kérleltem a gyülekezetet, hogy erre a búcsúztatóra jöjjünk el. Úgy belül szégyeltem magamat. Mondom, milyen szörnyű, hogy erre így kell kérlelni. Hát én is tisztában vagyok azzal, hogy mindenkinek ezer dolga lenne vasárnap, meg fáradtság, meg minden. De hol van az, hogy közülünk senki sem jön önmagának? Szóval hogy mi nem hozunk semmi áldozatot a testvéri szeretet, vagy a testvéri összetartás oltárán. Szóval minden csak azon múlik, hogy soroljuk be a dolgokat fontossági sorrendben. Szóval higgyük el, hogy aki bátran ad az idejéből, a szeretetéből, a szolgálatából, annak azt az Isten nagyon megerősíti. Hát nem erről tanultunk ma a lelki ajándékokról szóló tanulmányban? Ott volt az ige, az én nevemért fáradoztál, és nem fáradtál el. És ott volt hozzá a magyarázat, hogy az Úr a testi és a lelki erő újabb és újabb tartalékait adja meg azoknak, akik ez szerint az életelv szerint élnek. Én mindig kétségbe estem egy kicsit nyugaton, mert ez sajnos így van, hogy minél inkább jóléti társadalmakba megyünk, és minél nyugatabbra, annál jobban elhatalmasodik az embereken az önzés. Még egy Erdélyben például, még annyi összetartás van az emberek, olyan természetes, hogy rohannak egymásnak segíteni, és mind összefognak, mikor kell. De ha már az ember elmegy, mondom, minél nyugatabbra, azon estem sokszor kétségbe, hogy szó volt ott ilyen nyugaton élő testvérek között, akár magyarok között is, hogy na most hol jöjjünk össze, és mikor jöjjünk össze. Hát majdnem lehetetlen volt megegyezni, mert mindegyiknek az a fontos, ami az ő programja, és egyik sem hajlandó alkalmazkodni a másikhoz. Mert az emberek, ezt úrá lett, hogy van az én programom, vannak az én dolgaim, és csak ami emellett és ehhez képest elfér, és ehhez hozzá passzítható. Hol van itt ez a keresztény hitvallás, hogy közülünk senki sem él önmagának? Sokszor úgy keresgéltem a szót, hogy mondjam már meg nekik, hogy ez milyen borzasztó szegénységi bizonyítvány.
hogy hát mi én ezt terveztem el a mai napra, én meg azt terveztem el, és azt nem tudom elképzelni, hogy azt félretegyem azért, mert most van egy közösség, mert most hát én leszek az első, aki alkalmazkodik a másikhoz, és nem az utolsó. Soha senki nem fogja megbánni, ha ilyen életelv szerint él, hogy nem él önmagának. Mert még egyszer mondom, a Jóisten a testi és a lelki erő tartalékait fogja megadni, és meg fogja növelni a lelki ajándékaikat. Aztán ugyancsak jellemző a keresztény ember anyagi javaihoz való viszonyra, hogy nagyon szívesen és nagyon könnyedén ad. Szeretném felolvasni a Korintusiakhoz írt második levél 9. fejezetéből az apostol gyönyörű szép kijelentéseit ezzel kapcsolatban. Korintusiakhoz írt második levélből idézem. Tehát a Korintusiakhoz írt második levélből, és olvasom a 9. fejezetből a 8. és a 11. verset. Így olvasom. Isten pedig hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségetek lévén minden jó téteményre bőségben legyetek. Kicsit régies a nyelvezete, azért értjük, miről beszél az apostol. Azt mondja, Isten hatalmas arra, hogy minden jó téteményét rátok árassza, hogy azon túl, hogy ti megelégedettek, nektek megvan, ami szükséges, minden jó téteményre bőségben legyetek. Testvérem, úgy szeretném megkérdezni, hogy van nekünk ilyen vágyunk az életben, hogy én minden jó téteményre bőségben legyek? Hát biztosak lehetünk, hogy a Jóisten addig nem fogja megadni, míg az a kicsivel, amivel rendelkezünk, azzal nem bánunk nagy lelkűen. Mert ha azzal nagy lelkűen bánunk, akkor az Úr ad, hogy adhassunk. Mert látja, hogy tudunk olyan jó sáfár módjára, bibliai, tehát jó vagyonkezelő módjára bánni vele, bátran adunk, mert tudjuk, hogy az Isten adja. És az életben meg annyi a tapasztalat arra, hogy a Jóisten annyira számon tartja. Például én csak egy kis apró tapasztalatot említek most. Nagyon sok minden összejött, rengeteg váratlan kiadás, és hát tényleg olyan abszolút tönk szélére kerültem, és hát csak úgy magamban mondtam, hogy nem szégyeled magad, hogy aggodalmaskodsz. Hát a Jóisten hányszor segített meg? Mi történt azon a héten? Sok hónappal ezelőtt, majdnem egy évvel azelőtt, egy régi szomszédasszonyomnak, aki nehéz helyzetben volt, odaadtam 30 000 forintot, az nekem nagyon sok pénz volt, akkor de tök kevesebb nem segített rajta. De úgy adtam oda, hogyha soha nem adja vissza. És mikor akarta visszaadni, ne nagyon becsületes, mindig mondtam neki, hogy nem, mert még tudom, hogy ilyen terhei vannak. Nem, még mindig csak tartsa magánál. És azon a héten elmentem meglátogatni, és mondja nekem, képzeljem el, hogy mi történt. Most ő ezt mindenképpen odaadja nekem, mert egy rokona, akinek valami vállalkozása sikerült, még gyerekkorában sokszor nyáruk nyaralt, és hálából a születésnapjára 100 000 forintot adott neki. Hát most én ne tiltakozzam, mert most már ebből a pénzből ő vissza fogja nekem adni a 30 000-et. És ezt az ember életben annyiszor szerez ilyen tapasztalatot. Mondom, én is úgy elszégyeltem magamat, hogy hát nem fogok itt aggodalmaskodni. Hát a Jóisten mindig, és pont azon a héten, mikor ez a helyzet volt, akinek szívesen adtam, és mindig lebeszéltem, hogy megadja, akkor pont akkor vissza tudta adni, és örömmel is boldogan visszaadta. Testvéreim, tanuljuk meg azt, hogy aki ad, annak adatik. Tanuljuk meg azt, hogy az Úr ezt akarja, hogy mert ő hatalmas arra, hogy minden jó téteményét ránk árassza, hogy bátran és bőkezően bánjunk az anyagi javainkkal, és az Úr sokszorosan meg fog áldani. És még a 11. verset is olvasom. Hogy mindenben meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amely általunk hálaadást szerez az Istennek. Hát nem tudom, ki akar meggazdagodni a jószívűségre. Emberek azért szeretnek meggazdagodni, hogy gyűjtögessék, hogy üljenek a pénzes ládán, de a Jóisten nekünk ilyen meggazdagodást kíván, hogy meggazdagodjatok a teljes jószívűségre, amiben legyetek a jó tétemé.

mindig olyan lehangolt vagy, és mindig olyan szomorú. Nagyon elgondolkoztam rajta. Én nem hittem, én azt gondoltam, hogy nem így van. De amikor ő ezt mondta, akkor tudtam, hogy azért mégis sokszor így van, hogy gondterheltség, vagy valami kiül az emberre. És nem azt mondom, hogy tökéletesen sikerült legyőzni, de azért állandóan az ember ezt szem előtt tartja, hogy hát milyen bizonyságot teszünk mi a megváltónkról, hogyha engedjük, hogy gondok, nehézségek ránk telepedjenek, és akár csak ilyen szórakozott, kedvetlen arccal járkálunk emberek között, és nem vesszük észre őket. Ugye néha előfordul, hogy valaki alaptalanul mondja azt, hogy te engem mindig elkerülsz, nem köszönsz. Nekem ez egy prédikátorral különösen sokszor megesik, pedig ebbe igazán tényleg nincs, mert a gyülekezetben az ember úgy jön, hogy szívvel, lélekkel figyelje mindenkire, de még így is előfordulhat. De hát előfordulhat az, hogy nem vagyunk elég figyelmesek. Tényleg úgy megyünk elgondolkodva, és a körülöttünk élő embereket nem vesszük észre is. És hagyjuk, hogy egy kicsit úgy ránk üljön valami gondterheltség. Még ezt se engedhetjük meg magunknak, hiszen nincs megírva a Bibliában, mit ír Pál apostol, örüljetek az Úrban, mindenkor örüljetek. És a Krisztushoz vezető lépések című könyvben olyan szépen írja Ellen White, szinte fejből tudom ezeket a sorokat, mert annyira megragadóak. Azt írja, hogy Krisztust sokan tévesen képzelik el, hogy milyen volt földi életében. Azt gondolják, hogy ő mindig ilyen súlyos és komor volt. És akkor azt írja Ellen White, hogy noha egész élete szent komolyságot lehelt, kedélye mégsem volt nyomott, és bárhová ment, oda vidámságot és örömet vitt. Ugye milyen csodálatos és egyszerű megfogalmazás ez? Még egyszer elmondom, próbáljunk mi is ilyenek lenni. Bár egész élete szent komolyságot lehelt, kedélye mégsem volt nyomott, és bárhová ment, oda vidámságot és örömet vitt. A szent komolyság és a vidámság és a derű egyeztethető egymással, nem ellentétei egymásnak. Ugye vannak, akik túlzásba viszik, ezt is hadd említsen meg, a bohóckodást, a humorizálást. Én sokszor úgy látom embereknél, hogy olyan sokakat ez visz tőrbe. Ebbe aztán menthetetlenül belemegy egy kis csipkedés, egy kis irónia, és vannak, akik mintha szégyelnék azt, hogy hát olyan komoly, megfontolt keresztény emberként viselkedjenek, mintha mindig azzal akarnák bizonyítani a földi halandóknak, hogy ők is csak olyanok, mint mások, hogy sok butáskodás, sok viccelődés, és ez is egészségtelen. Lehet egyesíteni a szent komolyságot, és a vidámságot, és a derűt. És ennek az egyensúlya, ez az igazi kereszténynek a jellemzője. Szeretném János evangélium a 15. fejezetéből olvasni Jézus szavait. János evangélium a 15. fejezetéből így olvasom a 11. verset. Az a tapasztalatom, hogy erre a bibliai igére nagyon kevesen figyelnek föl, és nagyon kevesen szívlelik meg. A búcsú beszédek között hangzott el, és ez külön nyomatékot ad ennek az igének, mint azok között van, amiket Jézus leginkább a tanítványai lelkére akart kötni. Így hangzik. Ezeket beszéltem néktek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Hát akkor mi a Jézus kívánsága? Hogy megmaradjon bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. És amikor Jézus tanítványainak ezt a kifejezést használta, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, akkor ez azt jelenti, hogy a tanítványok értették ezt a fogalmat. Jézus valóban mindig örömteljes volt, és tudták, hogy őt jellemzi a szent komolyság mellett a derű, a vidámság, a kedvesség. És amikor azt mondta nekik, hogy az én örömem megmaradjon ti bennetek, akkor tudták, hogy mi ennek a mintája, hogy a Mester milyen volt közöttük mindig, és milyen volt az ő kedélye, és milyen volt az ő viselkedése irántuk. Hát teljesítsük ezt, amit Jézus búcsú beszédeiben meghagyott. Ezeket beszéltem veletek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömem, és a ti örömetek beteljék. Ugyancsak Ellen White írja a Gyermeknevelés című könyvben, azt mondja, sokan állandóan szigorú és méltóság teljes arckifejezést hordoznak, és egy ilyen rideg méltóság, teljesség van az arcukon, és azt ír, arról ír, hogy ez mennyire nem alkalmas a gyerekekhez, hogy a gyerekeknek mennyire meleg kájhára, vidámságra, derűre, kedvességre van szükségük. És írja azt, hogy ne engedjük meg, hogy a
hogy a felnőtt kor ilyenné tegyen bennünket, hiszen Jézus nem véletlenül mondta, hogy olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. A kisgyereknél nagyon sok kell ahhoz, és nem tart sok.

Sokáig, amikor nem derűs és vidám és kedves, ez a természetes számára. És legyünk mi is felnőtt korunkban is ilyenek. Azután a hiteles keresztény magatartásnak az egyik jellemzője a személyválogatás nélküli tisztelet és szeretet mindenki iránt. Egyszerűen egy mély ember tisztelet és ember szeretet azért, mert mindenki az Istennek a teremtménye, és a Krisztus mindenkiért meghalt. Ne sodorjuk le azt az asztalról olyan könnyen, ilyen nagy eszmei szeretetet lehet vallani, hogy hát én mindenkit szeretek. Szoktam mondani, hogy az emberek a legnehezebb dolgokat szokták büszkén mondani, hogy én mindenki iránt igazságos vagyok, meg én mindenkit szeretek. Ez aztán az emberi elfogultság vagy elbizakodottság csúcsa, mert pont ez a legnehezebb, mindenki iránt igazságosnak lenni és mindenkit szeretni, és mégis némelyek ezzel kérkednek, hogy ők ezt megvalósítják. Nagyon is gyenge pontunk az, hogy személyválogatás nélkül minden ember iránt tisztelet és szeretet. Szeretnék Jakab apostol leveléből felolvasni egy kis részletet. Jakab apostol levele 2. fejezetéből olvasom. Így hangzik az ige. Tehát Jakab apostol levele 2. fejezetéből idézem. Olyan nagyon találóan ír le egy kis mozdanatot a gyülekezeti életből az apostol, az őskeresztény gyülekezetből. 2. fejezet 1. verstől olvasom. Atyám fiai, ne legyen személyválogatás a ti hitetekben, amely van a dicsőség urában, ami Urunk Jézus Krisztusban. Mert ha a ti gyülekezetetekbe bemegy egy aranygyűrűs férfiú fényes ruhában, bemegy pedig egy szegény és szennyes ruhában, és rátekintetek arra, akin a fényes ruha van, és azt mondjátok neki, te ülj ide szépen, és a szegénynek ezt mondjátok, te állj ott, vagy ülj ide az én zsámolyom mellé. Nem mondtatok-e ellent magatoknak, és nem lettetek-e gonosz gondolkozású bírákká? Figyeljétek, hogy az apostol milyen mozdulatot, nincs itt valami nagy megvetésről szó, csak az egyikhez ilyen szépen szól, hogy te ülj ide szépen, és neki azt mondja, te állj itt, vagy ülj, te mellékes vagy, ahogy éppen sikerül. Ugye annyira érzékelteti, hogy a bánásmódunkkal árnyalatokban is ki tudjuk a fejezni a személyválogatást. Az egyikhez rendkívül udvariasak, előzékenyek vagyunk, és nagy ovációval üdvözöljük, másik meg, hát úgy, mellékesen. És azt mondhatnám, az igazi kereszténynek szinte nehézkedési törvénye az, hogy a leggyengébbek, a legelesettebbek, vagy akik a leginkább peremén vannak az emberi társadalomnak, vagy akár a gyülekezeti közösségnek is, azok iránt megkülönböztetett figyelmességgel és szeretettel fordul. Azt írja a Pál apostol a korintusiakhoz írt levélben, amelyek a test leggyengébb, vagy legalacsonyabb rendű tagjainak látszanak, azokat kell a leginkább támogatni, mert akik amúgy is jól állnak, azoknak nincs erre szükségük. Ugye, tehát azt mondom, hogy ez az igazi kereszténynek a nehézkedési törvénye. Jellemez ez minket, hogy annyira vigyázunk erre a személyválogatás nélküli embertiszteletre és emberszeretetre minden dologban. Azután még egy tulajdonságát említeném a hiteles kereszténynek, és pedig azt, hogy nem zárkózik el a világtól. És ne gondoljuk azt, hogy ezt fölöslegesen említem, mert nagyon is könnyen bele lehet ebbe csúszni. Jézus mit is mondott a nevezetes főpap imájában? Így imádkozott az övéért. Nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ezt mondta Jézus továbbá, hogy ahogy engem küldött az atya a világba, úgy küldtem én is őket a világba. Egy nagyon szép mondat van, megint csak Ellen White könyvéből idézem a Krisztus példázataiból. Ugye ott a Jézus a magvető példázatát úgy mondta el, hogy pontosan a búza is a konkoly példázatában mondta így, hogy az emberfia veti a jó magot, és a jó mag az Isten országa fiai. És akkor ehhez fűzi ezt a mondatot, hogy Krisztus az ő tanítványait a világ ínségének a barázdáiba akarja vetni. Ehhez szép ez a hasonlat. Mert ugye azt mondta Jézus, a szántóföld a világ, a jó mag az Isten országa fiai. És akkor az emberfia, aki a jó magot veti. Tehát az emberfia hova akarja vetni a jó magot, az Isten országa fiait? A világ ínségének a barázdáiba akarja vetni. És ez megint olyan, hogy az önzésünk, a kényelem szeretetünk belejátszhat. Nem egyszer találkoztam olyan keresztény magatartással, hogy hát nekem közös témám jobban van az én hittestvéreimmel, meg a gyülekezetbeli barátaimmal. Hát most, hogy én elmenjek egy ilyen kicsit idegen légkörű közegbe, és hát most én nekem ahhoz nincs kedvem. Holott egy kereszténynek úgy kéne gondolkozni, hogy minden kapcsolat a világgal, minden kapcsolat
a körülöttünk lévő társadalommal, az egy érték. Nekünk, minket a világba küldött Krisztus. Azt mondta, hogy ahogy te küldtél engem a világba, úgy küldtem én is őket a világba. És egy keresztény tudja Krisztust követni úgy, ahogy mondta, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki a világból, de őrizd meg a gonosztól. Mert neki pont az a feladata, hogy ott képviselje a Krisztust és az ő igéjét, és minden emberi kapcsolatot értéknek és alkalomnak és lehetőségnek lásson. Nem feltétlenül arra, hogy beszéljen, nem feltétlenül arra, hogy a Bibliához irányítson rögtön embereket, de hogy a Krisztus jó illatát képviselje. Ugye ismerjük ezt a bibliai hasonlatot, hogy ti az élet illata legyetek. És egyszerűen az egész lényével, magatartásával, viselkedésével ezt képviselje, és Isten majd teremti az alkalmakat. Nem tudom, mennyire jellemez bennünket az, hogy hát úgy kényelmesebb, egyszerű, bezárkózunk a családunkba, meg a hittestvéreink közé. Mennyire ápoljuk a rokoni kapcsolatainkat? Hát a rokoni kapcsolatok azok természetes szálak, és minden erőfeszítést tegyük meg. Megint csak azt mondom, hogy minél nyugodtabbra megyünk, az emberek annál önzőbbek, és annál maguknak valóbbak. Ismertem Svájcban egy idős embert, ugyanabban a városban lakik a lánya, és annyi történik, hogy egy hónapban egyszer felhívják egymást, és karácsonykor egyszer találkoznak, ugyanabban a városban. Micsoda elhidegülések vannak emberek között, pedig egyetlen gyerek, apja már idős ember. És nézzétek meg például a testvérek. Már testvérek úgy szét tudnak hullani, hogy alig tudnak egymásról. Nagy ritkán találkoznak. Egyik itt, ide megy, házasodik, a másik oda, egyik itt dolgozik, a másik ott dolgozik. Szóval ezeket tudatosan kell ápolni. És akik nem Krisztus követői a rokonságunkban, különösképpen. És ugyanúgy munkatársaink, szomszédaink. Kinek mennyi kapcsolata van a szomszédaival? Ugye, hát ha olyan könnyű és olyan kényelmes ugyanúgy csinálni, mint mások, hogy hát ez olyan természetes manapság, hogy hát a városban pláne nem ismerik egymást. Szóval a szíves köszönések, ezek olyan sokat jelentenek, egy pár kedves szó, és majd az Isten építi tovább a kapcsolatokat. Tehát egy keresztényre az is jellemző, hogy senki nem úgy érzi, hogy ez egy magába vonult, ez egy keresztény elefantcsontoronyba zárkózott valaki, hanem bármilyen evilági közösségben, társadalomban természetes, kedves, és tudott valamit nyújtani az embereknek, és tudja ott a hiteles kereszténységet képviselni. És végül azzal zárnám be a mi igehirdetésünket, hogy igen, komolyan meg kell fontolnunk, hogy ahogyan mi Krisztust képviseljük, azáltal vagy megszenteltetik az Isten neve, vagy pedig az emberekben az ellenérzés és az előítélet nő Isten iránt. Nem véletlen, hogy a mi atyánk első kérése így hangzik, hogy szenteltessék meg a te neved. Tudnélik, azt kérjük, hogy mi, akik az ő nevét a szánkra vettük, és mi Krisztus tanítványainak valljuk magunkat, a Jóisten segítsen úgy viselkedni, úgy élni, hogy általunk mindig megszenteltessék az ő neve. Nem tudom, hogy elgondolkoztunk, hogy akik a mi környezetünkben vannak nem hívő emberek, azok általunk, rajtunk keresztül vonzódnak az Istenhez, és javul a kereszténységről és a Krisztusról való véleményük, vagy az előítéleteik és az ellenérzéseik nőnek. Ez egy nagyon komoly kérdés. És mindig gondolkoztam rajta, hogy a harmadik parancsolatnak mi az igazi értelme. Sokáig küzdöttem ezzel a parancsolattal. Mert ugye főleg azon lepődtem meg, hogy még olyan komoly intelem is van a végén, hogy az Úrnak a te Istenednek nevét hiába felneved, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Én magamban így mondogattam, egy kicsit úgy küzdöttem ezzel a parancsolattal, hogy hát Isten nem hiú, hát most mondta azt bünteti, aki az ő nevét hiába felveszi. Aztán rájöttem, hogy ez egy igen nagy súlyú parancsolat, mert azt jelenti, hogy ha valaki az Isten nevét felveszi, és a Krisztus tanítványának vallja magát, és ugyanakkor az Istenre árnyékot vet, akkor az ő nevét hiába vette föl, sőt, olyasmi történik, amit Pál apostol így kimond, hogy Isten neve miattatok káromoltatik a pogányok között. Tehát ez az ige arról a felelősségről beszél, hogy ha mi Krisztus tanítványainak valljuk magunkat, ha az ő nevét magunkra vettük, akkor felelősek vagyunk azért, hogy a magatartásunkkal, a viselkedésünkkel és a cselekedeteinkkel embereket közelebb hozzuk az Istenhez, vagy pedig eltaszítjuk az Istentől. És az ő nevével való visszaéléseket, és azért azokért az Isten számadásra hív az ítéletkor.
És ha belegondoltam, hogy Jézus nevében mi mindenvel ellentétes dolgot tettek,